0: Esőre lehet számítani, nagy területen megélénkül a szél, a hőmérséklet hajnalban 8-17, napközben 28 és 33 fok között alakul, 2:04.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Határok nélkül. A magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket határokon innen is túl. Szerda T. Fanni vagyok. Mi tart össze egy közösséget akkor is, ha határok választják el egymástól? Egy iskola, egy templom, egy kulturális közösség. És mindenek előtt azok az emberek, akik nap mint nap tesznek azért, hogy a magyarság megmaradjon. Mai műsorunkban a Kallós Zoltán külhoni magyarságért így néhány idei kitüntetettjével készült interjúkat hallhatják. A külhoni magyarságért végzett kiemelkedő munkát 1995 óta ismerik el állami kitüntetéssel. A díjat 2019-ben nevezték át Kallós Zoltánról, a 2018-ban elhunyt Kossuth nagydíjas néprajztudósról, a magyar népi kultúra egyik legnagyobb ismerőjéről és gyűjtőjéről. Idén 9 személy és szervezet vehette át az elismerést. De mit jelent ma a külhoni magyarságért dolgozni? Mit lehet tenni egy közösség megtartásáért, és mit jelent szolgálni a magyar kultúrát, az anyanyelvet, a hagyományt határainkon túl? A csütörtökön a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumban megtartott díjátadó ünnepségen Bereki Anikó kérdezte a kitüntetetteket. Tartsanak velünk!
4: Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat kapott az Amerikai Magyar Tanár Egyesület. Az Egyesület képviseletében Magyar Kálmán vette át a díjat.
5: Én voltam az, aki Budapesten van. 1975 óta akkor alakult az Egyesület. Belegondolunk, 1975, akkor más világot éltünk, ugye? És akkor a különböző tanárok úgy érezték, hogy nagyon fontos, hogy az a dolog, ami őket érdekli, tehát a magyarság kutatás, az legyen valamilyen szinten lehetőség arra, hogy előadják ezeket a kutatásokat, és akkor szervezték meg ezt az Amerikai Magyar Tanári Egyesületet, American Hungarian Educators Association, és minden évben szerveznek egy konferenciát, 75 óta. 54 konferencia volt, mert kétszer ugye a Covid miatt nem lehetett. És mindig máshova megyünk, minden 5 évvel jövünk Európába. Most a legutolsó az Clevelandba volt. Nagyon aktívak, van egy újságunk is, egy elektromos újság, amit szerkesztünk.
4: Önnek személy szerint mi volt a területe, amikor aktív tanár volt?
5: Én ugye nem vagyok egyetemi tanár, én a folklór, a néprajzot és a magyar népi ismereteket szorgalmaztam. Magyar népi muzsika, magyar népi tánc, és volt egy szervezetünk, amit alatt működött, Amerikai Hungarian Folklor Centrum, és azzal szerveztünk nagyon sok népi programokat.
4: A tanáregyesületben milyen az utánpótlás? Milyenek a fiatalok? Aktívak?
5: Nagyon izgalmas ez a kérdés, mert úgy látom, hogy igen. Volt egy periódus, amikor mondjuk a 90-es évek előtt, amikor kicsit lelazultak a dolgok, de most ugye miután magyarországi kutatók is részt vehetnek ezeken a konferenciákon, nagyon aktívak, és van sok fiatal magyar is, és nagyon sok magyarországi is tagja ennek a szervezetnek, aki a amerikai kultúra iránt érdeklődnek.
4: Az Egyesület tagjaként mire a legbüszkébb?
5: Hát az, hogy most már 75 óta megvagyunk, és az, hogy nagyon-nagyon sok magyar kutatás segítettünk előre. Most állami támogatással például magyarországi kutatókat is kihozzunk a konferenciára, és a diaspóra magyarság, ugye ők a mi kultúrdiplomatáink. Aki mindenki, aki ott él, az mindig megkérdezik, hogy honnan jöttél, azt mondja Magyarországról, tehát abban a pillanatban ő már egy kultúrdiplomata, mert mindenki ő után fogja értékelni, hogy mi a magyar. Erre vagyok büszke, hogy ezt lehetővé tettük, és nagyon-nagyon jó kutatásokat és nagyon jó munkát végzett az Egyesület, és fog is a jövőbe is, mert most már nagyon izgalmas, sok fiatal ember, tanárt és professzort tartunk most már a tagjaink között.
4: Ferenc Éva, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének korábbi oktatási felelőse és programvezetője és Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjban részesült. Mire gondolt, amikor megtudta, hogy megkapja a díjat?
6: Elsősorban nyilván arra gondoltam, hogy az, hogy az én személyemet tüntették ki, de hogy ez nem egy-egy személyes munka, hanem hogy nem csak hátamnál, hanem mellettem egy csapat állt, akivel több éven át együtt dolgoztunk. Én most már nem dolgozom ott, de a a kollégák továbbra is Moldvában dolgoznak azért, hogy megmaradjon a magyar kultúra Moldvában.
4: Amikor a Django gyerekekkel elkezdett dolgozni, akkor mi jelentette a legnagyobb nehézséget? Mi volt a feladat?
6: Hát elsősorban az anyagi hátterét megteremteni nyilván, mert Moldva nem annyira közismert, tehát ő nem volt sosem Magyarország része, ezért elég nehéz volt a magyar közéletbe behozni és elfogadtatni. Tehát elég keveset tudnak róla az emberek.
4: A helyiek hogy fogadták?
6: Tehát a helyiek eleinte ők maguk sem értették. Ők benne élnek ebben a kultúrában, ők nem tudják, hogy ők ennyire fontos dolog birtokosai. Egyszer arról kellett őket meggyőzni, hogy az, amit ők hétköznapi emberként használnak és tudnak, hogy az mekkora érték, és hogy ezt fontos volna továbbadni a gyerekeknek is. De teljesen nyitottak voltak egyébként.
4: Mire a legbüszkébb?
6: Rengeteg gyerek, tehát a Csángó Szövetség jelenlegi vezetősége, meg rengeteg gyerek volt a tanítványom, és remélem, hogy sikerült nekik bármit is átadni.
3: Az 1891-ben alapított Erdélyi Kárpát Egyesület nevében a díjat Ferenczi Júlia és Barta Botton Zsolt vette át. Hogy fogadták, amikor megtudták, hogy az egyesületük megkapja a Kallós Zoltán díjat?
7: Egy kicsit váratlan volt, mert most csak néhány napja értesültünk erről a díjról, és gyorsan összeszerveztük, hogy részt is tudjunk venni.
4: Mi jellemzi az önök munkáját?
8: Erre furcsa nekem válaszolnom, hisz én most pár hete vagyok a lelnöke az Országos Erdély Kárpát Egyesületnek.
4: Miért lépett be egyáltalán az egyesületbe, és vállalt el akkor ezt a feladatot?
8: Mert szeretnék tenni az egyesületért, szeretnék tenni a közösségért, az erdélyi természetjáró közösségéért.
4: Júlia, miért lépett be annak idején az egyesületbe, és milyen feladata volt eddig?
7: Legelőször akkor léptem be az egyesületbe, mikor Torockon szerveztük a vándortábort, ami most az idén már a 33. volt, és akkor beálltam segíteni, és a szellemisége megragadott, én is hasonlóan gondolkodtam, és kitartottam azóta is.
4: Milyen céllal jött létre az egyesület annak idején?
7: Ezelőtt 135 éve, lévén, hogy a Kárpát Egyesület ekkora múltra tekint vissza, az erdélyi szép tájak felfedezése volt, turistautak kialakítása, Cárán Gyula és még néhány elődünk, aki nagyon sokat tett megismerni az erdélyi barlangokat, az erdélyi Pádis vidékén a karsztvidéket, és ez lassan népes tábort vonzott, hát valamikor 1900-as évek elején több mint 2000 tagja volt az Erdélyi Kárpát Egyesületnek.
4: Kik azok, akik az Egyesület programjában részt vehetnek?
8: Az Egyesület programjában végül is bárki részt vehet, ez kicsitől nagyig, nulla évestől, mindazok az emberek, akik magukénak érzik az erdélyi természetjárást, a honismeretet, a környezetvédelmet, és ezeknek a szellemiségében élnek.
4: Személy szerint önnek melyik a kedvenc tájegysége?
7: Nekem az egész erdélyi táj olyan, mintha egy édenkertbe járnék.
4: Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat kapott Sipos József, tiszakeresztúri református lelkész, közösségszervező és civil aktivista, a kárpátaljai kórházokban hagyott gyermekekről gondoskodó Kegyes Alapítvány vezetője, alapítója és elnöke is.
9: Egy református lelkész vagyok én már 2004 óta, és Kárpátalján szolgálok. Annak idején még a 2002-ben a KRISZ-nek, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetnek az alapítója. Tagja voltam, később még elnöke is 7 évig, és valóban nagyon-nagyon sok mindent tettünk, ha így visszatekintek a múltra a kárpátaljai magyarságért, azon belül még többet a kárpátaljai fiatalokért. Én nagyon szeretem a pici kis keresztúri gyülekezetemet, és most jelenleg elsősorban azért a közösségért vagyok felelős. Igyekszem megtartani a közösséget, megtartani a hitüket elsősorban, de igyekszünk olyan dolgokat is csinálni, ami a magyarságukban megtartja őket.
4: Milyen gondokkal szembesülnek naponta?
9: Jelenleg a legnagyobb gondunk az elvándorlás. A háború kitörése óta a gyülekezeteink körülbelül megfeleződtek, és ez egy óriási teher azokra, akik ott maradtak. Nagyon sok ott maradt idős van, akikről gondoskodni kell, nem csak a mi gyülekezetünknek, hanem Kárpátalja minden gyülekezetének. Ezen kívül ez a szétszakítottság, ami jellemzi a gyülekezeteinket, apák nem találkoznak foglalkozhatnak fiaikkal, ennek a terhét látni, hordozni, segíteni valamiben, hogy könnyebb legyen ez a teher. Ezen kívül ugye háborús országban élünk, az anyagi helyzet az embereknek romlik, a mi falunkban nemrég még egy vihar is jött, és még ez is nehezítette a dolgokat, tehát minden nagy-nagy tehernél valahol a gyülekezetek azok az a kis sziget, ahová az emberek mennek és próbálnak valami lelki erőt meríteni, és azon vagyunk, hogy különböző programokkal a gyülekezetben megpróbáljuk elfelettetni ezeket a terheket.
4: Mi az, ami örömet okoz?
9: Nekünk nagy örömet okoz az, amikor érezzük azoknak a segítségét, akik nem feledkeznek el rólunk, és az anyaországi testvérek, erdélyi testvérek mindig buzdítanak, bátorítanak, és örömet okoz látni azt, hogy azért valóban kevesebben vagyunk, de én a saját gyülekezetemről beszélve a templom látogatottsági arány nem lett sokkal kevesebb, mert ezekben a nehéz időkben még többen elindultak az Isten felé, és nem egy olyan közösségről beszélünk, amit már temetni kellene, hanem egy valódi élő, egy lüktető közösség, és nem csak a miénk ilyen, mert nemrég voltak a gyerekhetet, nemrég voltak ifjúsági táborok, és ezek gyakorlatilag teljes létszámmal működtek, de nagyon jó látni azt, hogy megvan még a kötődés, és ha vége lenne a háborúnak, hiszünk benne, hogy nagyon sokan visszajönnének oda közénk, hiszen ott születtek, azt a tájat szeretik, és ott vannak az őseik, azok az értékek, ahonnan elindultak, és mi hiszünk benne, hogy ha béke lenne, akkor tényleg a közösségünk még erősebb lenne.
4: Tóth László, a nagyberegi református gyülekezet lelkipásztora, a Beregi Református Egyházmegye esperese és a nagyberegi református líceum lelkészigazgatója. A Kárpátaljai Magyarság körében végzett elkötelezett és hűséges közösségépítő és nemzetmegtartó tevékenysége, valamint a Kárpátaljai Magyar Oktatás és az egyházi életterén végzett szolgálatáért kapta a Kalló Zoltán Külhoni Magyarságért díjat.
10: Nagyon sokan meglepődünk, amikor kapunk egy ilyen elismerést, vagy egy ilyen díjat, aztán a következő gondolatunk az általában az szokott lenni, hogy ezt mindenkinek valahogy szét kellene osztani. Tehát pici darabkákra kellene szétosztani ezt a díjat, mert ez mindig egy közösségnek a munkája. Tehát egy ember, egy fecske nem csinál nyarat, egy ember sem tud közösséget építeni, de nyilván, hogy kell valaki mozgatja a többieket is, akikkel együtt tudunk így működni, azok mozgatjuk az egész közösséget, és ez valahogy így állt össze.
4: Milyen az önök közössége?
10: Több közösségről is tudnék beszélni. Az első talán, amiben a legrégebben vagyok, az a nagyberegi református gyülekezet, amelyik egy olyan közösség, ahol el tudjuk azt mondani mindannyian, hogy az Isten megtartó kegyelmében és szeretetében bízva vagyunk még mindig ott Kárpátalján, Nagyberegen, és végezzük azt a szolgálatot, ami elsődlegesen, hadd fogalmazzam meg így, nem is az emberekért végzett szolgálat, hanem az Istennek végzett szolgálat, amiben ott vannak azok az emberek, akik közé minket az Isten helyezett. És én úgy gondolom, hogy addig, ameddig ez a legfontosabb a számunkra, addig ez a közösség is meg fog tudni mindig mozdulni akkor, amikor lehet van egy beteg a gyülekezetben, akinek gyűjtünk, lehet, hogy van egy olyan helyzet, amikor ki kell takarítani a temetőt, vagy van egy olyan helyzet, amikor meg kell szervezni egy olyan közösségi programot, ami a kultúránknak a megőrzésével, vagy éppen Nagyberegnek a szőttes, vagy éppen egyéb olyan értékének a megőrzésével, továbbadásával van összefüggésben, ami nem feltétlenül mindig egyházi, de Kárpátalján minden össze van kötve mindennel.
4: A nagyberegi református líceum lelkészigazgatója is. Milyen a líceumok?
10: Ez egy egyházi iskola, ez egy keresztény iskola, és igyekszünk a Szentírásra alapozva oktatni. Mi nem választjuk el a tudományt a hittől, mert elválaszthatatlan. Azt tanítjuk meg, amit Isten valamikor megalkotott, megteremtett. És valahol ezt szeretnénk bevinni a gyerekek közé is. Tehát nem csak arról szól egy egyházi iskolának az élete nálunk, hogy néha van egy áhítat, vagy imádkozunk, hanem a tanáraink is, a nevelőink is olyanok, akik a hitüket beviszik az órára, és ott megosztják a gyerekekkel. Mi egy ilyen nagy család vagyunk. Nem vagyunk túl sokan. Mindenki mindenkit ismer, a tanárok, a diákokat, a diákok egymást, és most is így állunk neki a következő tanévnek, hogy szeretnénk ezt továbbvinni, ezt a közösségi élményt, az Istenhez tartozást is, azt, hogy igyekezzünk mindent az Úr dicsőségére végezni, így tanítani és úgy tanulni.
3: Ezzel a mai műsorunk végére értünk. A Kallós Zoltán díj néhány idei kitüntetettjével készült beszélgetéseket hallották. Közösségszervezőket, kulturális vagy vallási vezetőket, akik a magyarságért végzett áldozatos munkájukkal szolgáltak rá az elismerésre. Kallus Zoltán díjat kapott még Balassa Julianna és Dulka Andor vajdasági pedagógusok, Liszka József felvidéki néprajzkutató és Simon Attila a Seje János Egyetem történelem tanszékének vezetője. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársai Berek Janikó és Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszonthallásra, Határok nélkül.

műsorszám 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Vers napról napra.

0: Cucor Gergely felvidéki származású magyar bencés szerzetes, költő, nyelvtudós volt, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Igazi lokálpatrióta, az 1848-as forradalom és szabadságharc egyik jelentős költője. Cucor Gergely ítélőszék előtt egy versfaragóra és a Poéta élete című versét Sinkovics Imre és Gáti József mondja el.
1: Hogy hazámat ne szeressem, a bitorlót meg ne vessem, hatalom nem teheti. Hogy hazámat megtagadjam, megvetés jelét hogy adjam, azt se követelheti. Főbe lőhet, nyakasztathat, bitófára fölakaszthat, ő erősebb, tegye meg. De az érzelem honában, keblem titkos templomában én urat nem ismerek.
2: Erről ködöl, szegény, erről ködöl. Már izzad is kínjában üstököt. Törléstől elvásik tollat hegye, s szárát bosszús fogaddal rágod el. Előtted gyűrt lap tinta foltosan, betűsor rajta, s minden van, mi kell, csak épp vers híja még, és gondolat.
3: De semmi az! Tehetsz-e róla te! Amíg a vers után töröd magad, a gondolat pokolnak elszökik. S midőn egy eszmét jól nyakon ragadsz, az átkozott vers megszédül bele. Csak rajta pajtikám, ne hagyd magad. Hull néha szűrből is vajas pogácsa, s ha Isten úgy akarja, s rendeli tréfából elsül a gerebje is. Csak vers kapta fára húzd beszédedet. Az olvasóé lesz a gondolat, ha rőfön túlér a szilajpegász, farkát csíp le vagy üsd le nagyfülét, a kurta farmatringot adjre jár, s íme kész lesz a poroszkaló. Ha lábadról a földig érne is, de semmi az. Gyalog, te mégse jársz, csak rajta fajtikám, ne hagyd magad!
2: A poéta élete. Gyöngy a poéta élete. A múlt jelens jövővilág szépét javát elképzeli, s ha éri bú, nyakára hág. Az ég magas, sötét a föld, a próza lélek néz bele. De a poéta báj bűvös, kacérkodik föld, ég vele. Mi gondja holmi fény után, mi másnak ősiről marad? Csinál ő is légvárakat, megnézi, meg tovább szalad. A világ fonákul jár, igaz, lúdmérge néha nagy, de majd egy jót kacag magán, és mond, ugyan bedőre vagy. Lát szép művet, jó hazafit, lesz szíve két gyönyörteli, pedig csak önkáprádja mind, míg a poéta lázleli. Ha bántja őt a szerelem, mi rajta vajmi sűrű baj, sziréni dalt vél hallani, s elolvad szíve, mint a vaj. Na jaj, neked szerette hölgy, miről ingyen sem álmodál, tündér szeráfok bájival, majd fulladásig cicomál. De jó az Isten adta föld, hogy nem csak egy leányt nevel, mert a poéta lepke is új-új virágra lebben el. Ha végre lantja, mint hurok, egy cifra kis madárt fogott, ó, boldog Isten, ó, Mikély, mi hadd el és hadd el van ott. A vers szakad, mint jégeső, hosszú, rövid, rímes, s nem az, ha egy poéta kéleg, hamis kocsont a szent igaz. Őnéki nem lehet baja, a múlt jelens jövővilág szépét javát elképzeli, s ha éri bú, nyakára hág.
0: Cucor Gergely verseit Sinkovics Imre és Gáti József mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
4: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Szólások, közmondások jelentésének, eredetének megfejtésével foglalkozunk mai műsorunkban. Ezúttal az ördöggel kapcsolatos mondásaink hátterébe avat be bennünket Forgács Tamás nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
5: Falra festi az ördögöt valaki, ma is ismert és használt mondás ez.
6: Ez többféleképpen is előfordul a nyelvünkben, úgy is, hogy a falra festi az ördögöt valaki, ugye nyilván abban az értelemben, hogyha valamilyen potenciális veszéllyel riogat valaki, tehát hogy olyasmit emleget, aminek a bekövetkezésétől félünk, de van ennek egy ilyen közmondásszerű változata is, egy ilyen tagadó formában, hogy nem jó az ördögöt a falra festeni. Ez egy egész Európában elterjedt szólásmondás tulajdonképpen, és azon a régi, kicsit naív hiedelmen alapul, hogy a szónak és a névnek mágikus ereje van. Tehát ha valamiről beszélünk, akkor azzal megidézhetjük, vagy felidézhetjük, és így nyilván egy félelmetes, gonosz lényt is, amitől egyébként félünk, azt meg tudjuk idézni. Ugye érdekes, hogy például a boszorkányokat is éppen ezért, ugye tabuizálva gyakran szépasszonynak mondják, vagy mondták régen, gondoljuk például a Szépasszonyok völgyére Egerben, ugye nem feltétlenül a szépasszonyokról szól, hanem a boszorkányokról.
5: Különböző legendák is kötődnek az ördög falra festéséhez.
6: Van például egy középkori latin nyelvű legenda, ami arról szól, hogy egy szerzetes freskókat fest, és a magas falra egy képet vázolt föl az ördögről is, és felszólította, hogy ne ábrázolja őt ilyen rútnak, mint amilyen ott a képen, de hát a szerzetes nem engedett a kérdésének, és ezért kirántotta alól az állványzatot, hogy leessen, de hát ugye nem csak az ördög volt már akkor a falra festve, hanem Szűz Mária is, és ő kinyújtotta a kezét a falról, és megtartotta egészen addig a szerzetest, amíg nem hoztak valami létrát, hogy lesegítsék onnan. Itt meg is jelenik ebben a történetben, hogy tényleg a falra festi ez az ember az ördögöt, és bizony, hát ugye meg is jelent.
5: Aztán itt van az a mondás, hogy az ördög bújik valakibe. Ennek mi a háttere?
6: Maga a szólás, hogy valakibe az ördög bújik, kettős jelentésű, tehát úgy mondják a nyelvtudományban, hogy poliszém, mert egyrészt azt is jelentheti, hogy valakiben a gonoszság, a rossz indulat kerekedik felül, tehát hogy eluralkodik rajta a rossz indulat, de van egy kicsit kedveskedőbb jelentése is, hogy csintalan gyermek egy idő óta csak folyton rosszalkodik. De mindenképpen ugye az tételezi fel a mondás, hogy valakibe bele bújt és megszállta az ördög. Ezt régiesen úgy is mondták a magyarban, hogy valaki ördöggel bélelt lett, tehát hogy megszállta a gonosz, és ezt, mint tudjuk, megpróbálják vallási szertartás keretében ki is űzni, ez az ördögűzés, vagy idegen szóval ugye exorcizmus, és a római katolikus egyház az a mai napig bizonyos szigorú szabályok szerint és bizonyos előfeltételek megléte esetén hajt végre ördögüzést. Ez egy 27 oldalon leírt szertartás, amihez szentelt vizet használnak, különböző igéket mormolnak, imádkoznak, füstölőket és erekéket használnak. Nagyon részletes és hosszas processzus. Ez a kép, hogy valakit megszállt a sátán, belebújt a sátán, már a Bibliában is így fölbukkan ez, hogy hét ördög lakik vagy bújt meg valakiben.
5: És akkor ide kapcsolódik az is, hogy Belzebubból űzi ki az ördögöt?
6: Igen, természetesen ez is ide tartozik, és ez szintén megjelenik az Új Szövetség szövegében, tehát ez a szinoptikus evangéliumokban, tehát Máténál, Márknál és Lukácsnál egyaránt, ahol ugye a lázongó tömeg ugye az ördögűzésre vállalkozó Jézust azzal gyanúsítja meg, hogy Belzebub szállta meg, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. De ugye ma az, hogy Belzebubbal űzi ki az ördögöt vagy a sátánt, az ugye alapvetően azt jelenti, hogy valamilyen rosszat egy másikkal helyettesítve haszontalan fáradozik. Próbál valamin javítani, de a bevezetett intézkedése inkább ront a helyzetem. Ilyenkor használhatjuk aktuálisan ma is, hogy az ördögöt Belzebubbal próbáltak kihűzni, tehát hogy ezért nem változott jobbra a helyzet.
4: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk edesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
7: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
8: Már Botrányba zárt halhatatlanság, 170 éve született Strobl Arajos, szobrászművész. Az emlékév kapcsán stúdió vendégünk Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese. A Magyar Nemzeti Galéria Itália élményt bemutató kiállítása a Dolce Vita című még e hét vasárnapig várja a látogatókat, és ünnepi évad kezdődik Liszt Ferenc zeneszerző emlékét megidézve egykori otthonában a régi zeneakadémián. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, én Babucs Kriszta vagyok. Mától hétköznap délutánonként 14:30 és 15 óra között kulturális magazinnal jelentkezünk Szóda címmel. A mai adást Kádár Dóra szerkesztette. Stúdió vendégünk tehát, ahogy említettem, Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese. Köszöntöm szeretettel, Ildikó.
9: Jó napot kívánok, én is köszöntöm Önt, és köszöntöm a hallgatókat.
8: Az egyetem emlékévet hirdetett Strobl Arajos születésének 170. évfordulója apropóján, és egy kerítés kiállításon már meg is idézték a legendás művész alakját a Bajza utcában, a fővárosban. Nemrég azonban nyílt egy kiállítás az Andrássy úton, a régi műcsarnok épületében. A halhatatlanság forrása, ez a címe, erről beszélgetünk elsősorban. Strobl Arajos, tehát 170 éve született, ő a magyar szobrászat megkerülhetetlen alakja.
9: Valóban ő az, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, egyetem jogelődjén megalapította azt a szobrászmesteriskolát, amely gyakorlatilag máig egy nagyon fontos elődje a szobrász tanszéknek. Tehát azok az értékek, azok az elvek, ahogyan ő ott elkezdett dolgozni, lényegében ezek máig példaértékűek a hallgatóink számára.
8: Akkor, ha jól sejtem, ő remek pedagógus is volt, de mi elsősorban a szobrászművészre vagyunk kíváncsiak. Rengeteg köztéren láthatóak az ő alkotásai, szobrai, melyek a legemblematikusabbak?
9: Hát nehéz ezt úgy hirtelen felsorolni, hiszen hogyha Budapesten sétálunk, akkor gyakorlatilag akaratunk nélkül is belebotlunk Strobl alkotásaiba. A legjellemzőbb talán a Mátyás kút, ugye a Várban, Adi szobra, Arany János szobra, Jókai szobra, Liszt Ferencről ugye több szobra van, akár az Opera homlokzatán, vagy a Zeneakadémia homlokzatán. Nagyon-nagyon sok helyen találkozunk Strobl szobrokkal.
8: Hogyan lett ő szobrász, hogy választotta magának ezt a hivatást?
9: Ő Lipton született a mai Szlovákia területén, és gyakorlatilag már nagyon fiatal korában, 10-12 éves korában találkozott szobrászokkal. Ugyanis ebben az időben, tehát az 1860-as évek közepén vagyunk, építették meg Kassa és a Kassa-Oderbergi vasútvonalat, ahol Itáliából érkező mesteremberek is voltak szobrászok, és már itt ő megmutatta nekik a munkáját, a szobrászok tanácsokat adtak nekik, közös nyelvük nem volt, csak a rajz, és gyakorlatilag itt találkozott ő először a plasztikával. Majd utána a család tanácsára Bécsbe ment tanulni, és a bécsi akkori iparművészeti főiskolán töltött el néhány évet, de tanult a Képzőművészeti Akadémia mestereitől is, és itt vált szobrásszá.
8: A kiállítás, amiről most elsősorban beszélgetünk, ugye ez az Andrássy úton, a régi műcsarnok épületében látható, ezt már említettem, és egy nagyon izgalmas szobor hívja fel erre a figyelmet, ha az ember arra jár az Andrássy úton. Egy sárga ülő alakot láthatunk. De ez nem egy szobor, hanem annak a mása?
9: Azt gondolom, az a helyes kifejezés, hogy egy szobor idézett. Ugyanis a Mehvárt téren állt egykor a Mehvárt emlékmű, és ez úgy nézett ki, hogy a talapzatán néhány mesterembernek is szerepelt a szobra. És Prospisil Mihály volt az öntőmunkás, akinek az alakjáról Strobl Alajos egy felfelé, tehát Mehvárt felé néző alakot komponált. Na most a második világháborúban ez a szobor együttes gyakorlatilag megsemmisült, kizárólag ez a mellékalak érte túl a háborús eseményeket, És ő múzeumba került, és szerettük volna ezt a szobrot mi elkérni, kiállítani. Azonban ez sajnos nem sikerült, nem valósult meg, úgyhogy Erős Apolka, a Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének az oktatója volt az, aki úgy gondolta, hogy a kiállítás kurátoraként ő megidézi, felidézi ezt a szobrot, 3D-ben kinyomtatta, és így került ez a lépcsőre, a homlokzatra, és nagyon szerencsés módon Prospisil Mihály szobra felfelé tekint a homlokzatra, ahol ott van a molinó, és a molinón pedig Hans Temble festményének egy részlete látható, amelyen Strobl Alajos éppen Liszt Ferenc szobrát faragja, szobrát készíti. Tehát van egy nagyon szép íve ennek az egész kompozíciónak.
10: Magát a kiállításnak az anyagát hogyan rakták össze?
9: Alapvetően a kurátorok, Erős Apolka és Borovi Dániel arra törekedtek, hogy olyan műveket mutassanak be, amelyeket ritkán, vagy talán még egyáltalán nem látott a nagy közönség. Úgyhogy a családhoz fordultak, Strobl hagyatékában, ugyanis nagyon sok olyan mű maradt fenn, amely kevéssé ismert. Azonban hangsúlyozni kell, hogy itt nem elsősorban az ismeretlenségnek a bemutatása volt az elsődleges, hanem olyan művekről beszélhetünk, legtöbbször amelyek vázlatok. Tehát vagy gipsz, vagy terrakotta vázlatok, amelyek még magukon hordozzák a mesternek az első gondolatát, a kézjegyét, a friss ötleteket, és azt gondolom emiatt is különleges, vagy ez egyedi ez a kiállítás, hogy nem a már jól ismert műveket idézzük fel, hanem Strobl-nak talán ezt a kevésbé ismert arcát mutatjuk be.
10: Ő egy nagyon izgalmas különc alakja volt a fővárosnak, aki Pesten az Epreskertben szobrász iskolát nyitott, itt tanított és alkotott is. Nem véletlen, hogy a Magyar Nemzeti Galéria Itália élményt bemutató kiállításán is kiemelt helyet kap az ő öröksége. A Dolce Vita kiállítás e hét vasárnapig lesz nyitva, szóval érdemes még felkeresni, hogy miért, arról a kurátor Prágai Adrián mesélt Kádár Dórának a helyszínen.
11: Nagyon érdekes maga a kifejezés, hiszen 66 év eltelt azóta, hogy Fellini filmje napvilágot látott. Hatalmas fogadtatása volt itthon is. És érdekes, hogy ez a kifejezés azóta tulajdonképpen ráült a hétköznapjainkra, és mi arra tettünk kísérletet, hogy a képzőművészet nyelvén fejtsük meg azt, hogy mi lehet az édes élet. Persze mi azt feltételezzük, hogy a látogatóink számára már talán az is az édes életet jelenti, hogy bejönnek ide hozzánk, és olyan műtárgyakat láthatnak, mint például Abba-Novák Vilmos művei, Vaszari János művei, illetve ami a tálatunknak különlegessége, hogy egészen a kortárs művészetig ér a mi kitekintésünk, tehát nem csak a nagy klasszikusokat, hanem nagyon fiatal magyar alkotókat is láthat itt a közönség.
12: Mégpedig úgy, hogy a képek egymásra rezonálnak, vagyis a tematikák egymással párbeszédbe bocsátkoznak, de hogyha már Vaszari Jánost említette, ő írta azt, hogy mindenütt szín, tér, mozgás és élet, ez Itália.
11: Igen, Vaszari nagyon-nagyon szerette Itáliát. Különféle tengerparti városokat bejárt. Nagy szerencségre olyan vizuális jegyzeteket is készített, amelyek ma a magyar művészet történetírás talán legüdébb és legszínesebb Itália képei.
12: A bevezető tér, tehát az első kiállítási egység már ad nekünk szó szerint és valóságosan is egy útravalót, hogy hogyan is indulnak el a művészek Itáliába.
11: A kiállításunk felütése legfontosabb és kezdő műve Ferenc István Pásztorlányka, vagyis a Szép Mesterségek kezdete című szobra, amely azért is egy ikonikus alkotás, mert ez mutatja azt, hogy egy 19. század legelején művészé váló alkotó számára mennyire fontos eljutni Olaszországba. Ferenci is gyalogszerrel ment Itáliába, hogy ott a legnagyobb mesterektől tanulhasson, és a Pásztorlányka az, amely már ott készült, az ottani szobrászati vívmányok hatása alatt. Emellett pedig olyan műveket állítunk ki már rögtön a kezdőtérben, amelyek a művészi mozgás, az utazás során a művészi élmények rögzítésének a dokumentumai, Például mutatunk 19. századi vázlatkönyveket kis akvarellekkel, illetve ezek mellett már olyan kortárs fotóalapú munkákat állítunk ki, amelyek ugyanennek a vizuális jegyzetelésnek a kortárs változatait mutatják.
12: És az édes élet asszociációja természetesen a tengerpart. Hatvani Lajosról nem biztos, hogy elsőként a Lido jut eszünkbe.
11: Igen, a mi gyűjteményünk, a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteménye őrzi Hatvaninak ezt az 1913-as Lidói jelenetét, amely, hogyha itt a teremben elfoglalt helyét is nézzük, azt látjuk, hogy földszínekkel, nagyon finom színekkel van megfestve. Ennek ellenére a szereplői, a képnek már ezt az üdeszínességet, tengerparti vibrálás színeit mutatják, úgyhogy azt gondolom, hogy jól illeszkedik ebbe a kis térbe, amely kifejezetten a tengerparti képekről szól.
12: Tengerparti jelenetet festett meg Barabás Miklós is, ezt a gyönyörű képet, amely olajfestmény és az utolsó munkájának az egyike, nem is olyan régen restaurálták. Tengeri tája Vezúvval ez a címe.
11: Bár Barabás Miklósnak rengeteg tájábrázolását ismerjük, ezek közül nagyon-nagyon kevés szinte a mi gyűjteményünkben ez az egyetlen, amely olajvászon festmény és tájat ábrázol. Rengeteg grafikát ismerünk tőle, de mégis az, hogy olajban megfesti ezt a tájat, ez egy nagyon különleges dolog. 1883-as a kép, ami azt jelenti, hogy bőven az itáliai látogatása után készült. Érdekessége továbbá, hogy festésmódja viszont ezekre az akvarellekre és a klasszikusan ismert olasz grafikáira utal.
10: E hét vasárnapig lesz tehát nyitva a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita című kiállítása a fővárosban, ahol Kádár Dóra a kurátorral, Prágai Adriennel beszélgetett.

0: A Szóda című kulturális magazint hallják itt a Kossuth Rádióban. A stúdióban továbbra is vendégünk Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese, akivel a Strobl 170 emlékévről beszélgetünk. És ha már Olaszország szóba került, én a múlt héten láttam ezt a kiállítást, ahol például egy fiatal ember elmélyülten skiccelt egy festményt. Tartott 10-15 percig, aztán ment tovább és tovább rajzolgatott a kis vázlatfüzetében. Talán így képzeljük el, amikor mondjuk Strobl aranyos Olaszországba utazott, mert ő is járt ott tanulmányúton, hogy azért mentek, hogy a szobrokat, az építészetet, ezeket magukévá tegyék, átitassák magukban, akár ilyen kis skicceket, rajzokat, vázlatokat készítsenek, tehát biztos, hogy füzettel és ceruzával érkezett ő is.
1: Valóban, és vésővel, és a kőfaragáshoz alkalmas eszközökkel, vagy hogyha nem vitte magával, akkor legalábbis ott szerezte be ez magának, ez nyilvánvaló. Tehát Strobl Alajos is Itália szerelmese volt. Először 1888-ban járt Olaszországban, akkor Firenze, Róma, Carrara és Milánó volt az úti célja. Firenzében ekkor csodálhatta meg eredetiben Donatello, Michelangelo alkotásait, akiknek a munkái lényegében egész életében hatással volt rá. És hogy vitte magával a vésőt és a kőfaragáshoz alkalmas eszközöket, azt onnan tudjuk például, hogy Firenzében 1893-ban elkezdett egy másolatot készíteni. Ugyanis imádtam Michelangelo munkáit, és a Medici síremlék egyik alakját, Medici Madonnát, aki az ölében tartja ugye a gyermekét, egy befejezetlen szoborról van szó, amelyet máig a turisták Firenzében, a Santa Maria Novella templom egy sekrestjében megcsodálhatnak. Tehát 83-ban Strobl Alajos elkezdte ennek a Madonnának a fejét másolni, tehát egy másolatot készíteni róla. Ezekkor nem készült el, évek során visszatért Firenzébe, és a szobrot nem hozta magával, hanem ott maradt a sekrestjében, vagy valahol, és tudjuk azt, hogy 1909-ben, amikor szintén Firenzében ezt a szobrot másolta, akkor sem hozta el, hanem az őrre, az ottani őrre bízta, akivel akkorra már nagyon jó kapcsolatot épített ki. Elővette egy névjegykártyát, ráírta a nevét, ketté tépte, és azt mondta, hogy majd annak add oda ezt a Madonna fejet, ezt a másolatot, aki majd jön egyszer, és ennek a névjegykártyának a másik felét neked bemutatja. Hosszú évek teltek el, 1919-ben Lederer Ervin, egy gyógyszerész barátja volt az, aki Firenzébe turistaként utazott, és amikor Strobl ezt meghallotta, odaadta neki a névjegy másik felét, és az őr nyilván meglepődött ezen, 10 év múlva megjelent valaki a névjegykártya másik felével, úgyhogy így került haza ez a szobor, amit aztán Strobl Mihály, Strobl Alajos fia csak egyszerűen névjegy Madonnának nevezett el.
0: Ugye említettem egy mondat erejéig, hogy egy nagyon különleges különc alak volt. Az Epreskert is szóba került a fővárosban, a pesti oldalon, ahol a műhelye volt, és a szobrász iskola is működött. Ha jól olvastam, volt olyan, amikor lóháton lovagolt be megnézni, hogy hol tartanak a szobrász inasok az alkotásokkal, ki hogy dolgozik, és hogy annak idején az is divat volt, hogy a fő vonalakat maga a szobrász művész alakította, de hogy segédek, vagy az inasok, vagy azon gyakoroltak a tanítványok, amelyet az ő utasításai alapján fejezték be akár a szobrokat. Ez így van?
1: Valóban így van, tehát a segédek szerepe az kiemelt volt, különösen, hiszen itt nem egyszerűen csak segédekről beszélhetünk, hanem tanítványokról, akikkel Strobl nagyon-nagyon jó viszonyt, jó kapcsolatot alakított ki. visszatérve a történetre, tehát nem csak, hogy lóháton érkezett az Epreskedbe, hanem a portásnak ugye a történet szerint még kürtölnie is kellett, ebben jelezte azt, hogy a mester megérkezett a kertbe, és sőt előfordult az is, hogy lóháton ment be a műterembe, és akkor különböző történetek maradtak fenn arról, hogy akadályt helyeztek el a ló elé, valamilyen magas állványt helyeztek a lépcsőre a diákok, de a lóval mégiscsak a mester átugratott. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó, tényleg egy nagyon ideális mester-tanítvány kapcsolat volt, amiről ezek a történetek és a visszaemlékezések mesélnek nekünk.
0: Említettünk már ugye néhány szobrot, amelyek köztéren vagy köztereken állnak, és Strobl Aljos alkotása. Ő készítette Liszt Ferenc egyik legismertebb ülőszobrát is, amely a budapesti operaház fő bejáratánál a baloldali fülkében látható. Hogy hol találkoztak, mármint Liszt Ferenc és Strobl Aljos, arról is mesél Cserényi Máté, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum igazgatója. Kádár Dóra interjúja következik.
2: Immár 40 éve, mert 40 éves lesz a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont. Minden szombaton 11 órakor matiné koncertet tartunk, és szeptember első szombatján indul az évadunk, és egész szezonban tartani fog.
3: Liszt Ferenc szellemisége, eszmeisége, művészete szinte tapintható itt a falak között. Ez volt az utolsó budapesti otthona. Mikor költözött ide?
2: 81-ben költözött, és 86-ig, amikor Budapesten tartózkodott, akkor ebben a lakásban lakott. Ugye a Zeneakadémiai munkájáért fizetséget nem kapott, hanem ezt a szolgálati lakást biztosította számára a Zeneakadémia.
3: Milyen személyes tárgyak, emlékek, relikviák idézik meg őt és a kort?
2: Számos relikviát őrzünk, ez egy óriási előnye a Liszt Múzeumnak, hogy nem néhány tárgy köré kellett egy múzeumot építeni, hanem számtalan eredeti dokumentumot, hangszert, bútort, eszközt, minden egyebet őrzünk. Így található itt több Liszt zongora, kéziratok, kották.
3: Tehát a kutatóknak is egy igazi kincses bánya, de azoknak is, akik ezt a picike helyet egyébként fölkeresik, mert szinte eldugva van itt a Vörösmarty utcánál, a kisföld alatti kijáratánál.
2: Valóban ezen dolgozni szeretnénk, hogy az emberek megtalálják a Liszt Múzeumot, hiszen az Andrássy úton található, frekventált helyen. Célunk, hogy minél több látogatóval megismertethessük Liszt utolsó otthonát.
3: Kicsit profán hasonlattal egy kőhajításnyira innen van a Képzőművészeti Egyetem, ahol most Strobl Aljos munkásságára emlékeznek egy kiállítással. Emlékezhetünk arra is, hogy egyébként Liszt Ferenc és Strobl kapcsolatban is állt egymással.
2: Bizony, egy kicsit visszaugranék az időbe, hogy 1875-ben volt Budapesten városfejlesztési terv, és akkor épült ki tulajdonképpen az Andrássy út, akkor indították el, és ennek részeként 1879-ben eldöntötték, hogy egy három épületből álló együttest építenek. Ez található itt, hogy a Régi Zeneakadémia és ma a Képzőművészeti Egyetem két épülete. Ebben a Régi Zeneakadémia épületében lakott ugye Liszt Ferenc, hogy már szóba került, de Erkel Ferenc is itt lakott a második emeleten, és a negyedik emeleten pedig Strobl Alajosnak volt műterme. Tehát Liszt egy épületben tartózkodott sokszor Strobl Alajossal, ami ma a Képzőművészeti Egyetem mellett található, illetve a mi épületünkben, úgyhogy sok szállal kötődünk a Képzőművészeti Egyetemhez.
3: Vannak olyan ikonikus művek, kompozíciók, amelyek itt születtek, tehát a zeneszerző alkotói pályájának utolsó szakaszában?
2: Igen, tudunk néhány műről, ami itt készült, őrzünk is kéziratot, kevesebbet komponált, mint mondjuk az 50-es években, de néhány kompozíciója volt, ugye nem szabad elfeledkezni arról, hogy Liszt már 70 éves elmúlt, amikor ezeket az utolsó éveket itt Budapesten töltötte. Ha már Strobl Aljos szóba került, a mostani nagy kiállításhoz, ami a Képzőművészeti Egyetemen látható a Barcsai teremben, adtunk két műtárgyat, Lisztnek a bronz kéz szobrát, illetve Liszt ülő szobrát is.
3: Elkezdődik tehát az őszi évad, ahogyan a beszélgetés elején utalt rá, de egyébként időről időre időszaki tárlatokkal is várják az érdeklődőket.
2: Szeptemberben háromnapos ünnepségsorozattal készülünk, sok programmal, amikor ünnepeljük a múzeum 40. születésnapját. Októberben Liszt születésnapjához kötődően szintén többnapos eseménysorozattal készülünk, koncertekkel, családi programokkal, tárlatvezetésekkel, kiskoncertekkel, illetve november novemberben, hogy nemzetközi Liszt konferenciát rendezünk a Heidelbergi Egyetemmel és a Weimari Goethe Schiller archívummal, és annak a hétnek a zárása lesz az új időszaki kiállításunk megnyitása, ami november 14-e előtt lesz, ami november 14-e a Zeneakadémia születésnapja, mindig ahhoz időzítem az új időszaki kiállítás megnyitását, és Liszt Hámol szonátájáról készítünk időszaki kiállítást, Kenneth Hamiltonnal és Monika Hennemannal, mindketten a Cardiffi Egyetem professzorai. Ennek apropóját az adja, hogy az időszaki kiállításaink mindig novembertől novemberig látogathatóak, és 1857-ben, tehát 170 évvel ezelőtt, január 22-én volt a Hámol szonáta, úgy Liszt emblematikus művének az ősbemutatója Berlinben, és ennek apropóján lesz idén a Hámol szonátáról egy időszaki kiállításunk.
0: A régi Zeneakadémia épületében van Liszt Ferenc egykori otthona, utolsó budapesti lakása, amely 1896 óta múzeum és gyűjteményi központ. Szeptemberben tehát ünnepi évad kezdődik itt.
4: Szóda. Szóda. Pezsgő kultúra.
0: Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese még mindig itt a stúdióban velem van, hiszen a Strobl 170 emlék évről is beszélgetünk, és Liszt Ferenc milyen kapcsolatban állt Strobl Alajossal? Ismerték egymást?
1: Hogyne, Bécsből Budapestre költözvén Strobl Alajosnak Liszt Ferenc volt az első modellje, az első budapesti modellje, és ahogy elhangzott a bejátszásban, ugye egy fedél alatt laktak a mai régi zene, tehát a régi zeneakadémia épületében. Na most Ébül Miklós, tehát az operaház tervezője volt az, aki felkérte ekkor Stroblt, hogy készítsen szobrokat az operaház homlokzatára, és ekkor készült el Liszt Ferenc és Erkel ülő szobra, és tudjuk azt, hogy Liszttel nagyon jó kapcsolata alakult ki, nagyon jókat csevegtek, beszélgettek, amikor ugye modellt ült neki. Liszt elégedett is volt a szoborral, Strobl fiának a feljegyzéséből tudjuk azonban, hogy az elhelyezés az, ami nem tetszett neki, tehát az operaház homlokzatán, ahogy elhelyezték ezt a két szobrot. A történet szerint Liszt azt mondta, hogy úgy rakott ide bennünket Strobl, mint két portást. Na most ugye Liszt alakja többször is felbukkan Strobl munkái között, tehát a mai Zeneakadémia homlokzatán is találkozunk vele, ahol egy háromszoros méretben találkozunk az ő ülő alakjával, készült róla egy portréfej, ami ugye egy kétszeres nagyítás, illetve a Szent István lovasszobor talapzatán is találkozunk Liszt arcvonásaival, mégpedig egy főpap alakjában.
0: Fontos volt egy művész számára, hogy ismerje azt a személyt, akiről készítette a szobrot? Tehát, hogy például Liszt mentalitása kell, hogy átjöjjön az alkotáson? Ezek szerint lehet, hogy igen, ha elégedetlen volt a portás alakkal.
1: Maga a szobor az gyönyörűen tükrözi Liszt alakját, az ő fegyelmezettségét, az ő kimértségét. Nem itt az elhelyezés az, ami nem tetszett Lisztnek, de nyilvánvaló, hogy kellett jól ismernie a személyiséget, az egyéniséget, hiszen nem csak Strobl életéből, de más nagy alkotók, szobrászok történetét föl lehetne idézni, hogy alkotás közben beszélgettek, hiszen meg kellett ismerniük azt a nem csak kívülről, hanem az egyéniségét, a tulajdonságait annak a modellnek, akiről éppen portrét festettek, vagy szobrot készítettek.
0: Volt más zeneszerzővel ilyen szoros kapcsolata Stroblnak?
1: Ha nem is ennyire szoros kapcsolata, mint Liszttel, de tudjuk, hogy jó barátja volt Giacomo Puccini. Puccini járt is az Epreskertben. A kapcsolatuk valamikor 1909 körül kezdődött, amikor Strobl-t a családjával Carrarában járt. Carrarában évente megfordult lényegében, és itt Paolo Triscornia szobrász művésznek a műhelyében is fordult meg, és ott Triscornia látta őt Carrarában vendégül. És egy alkalommal autóba ültek, ugye ez akkor már egy nagyon modern közlekedési eszköz volt, és elmentek a közeli Torre del Lago településre, ahol Puccini lakott. És ott a kertben leültek, Puccini vendégül látta őket, és feltűnt Strobl-nak, hogy ott van egy fa, és a fáról több madárkalicka lóg, benne énekes madarakkal. És Strobl megkérdezte, hogy hát ez miért van így, és azt a választ kapta a zeneszerzőtől, hogy ő szeret időt tölteni ott a fa alatt. Gyakran ezek a madarak az ő csiripelésükkel inspirálják az ő muzsikáját.
0: Az emlékévről hol tájékozódhatunk, hiszen gondolom még sok programok lesz?
1: A Képzőművészeti Egyetem honlapján a Strobl Alajos évad címszó alatt.
0: Kedves hallgatóink, 170 éves született Strobl Alajos szobrászművész, róla mesélt ma nekünk többek között stúdió vendégünk, Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese. Köszönöm szépen, hogy itt volt. És búcsúzom már a hallgatóktól, a szerkesztő Kádár Dóra, a hangmérnök Sije Gábor és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében Babocs Krisztát hallották.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Jávor Miklós köszönti Önöket. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, záporokra, zivatarokra számíthatunk. Azonnal visszautalt több mint 100 milliárd forintot a Szíj László vezette Duna Aszfalt azután, hogy a kormány feljelentést tett a cég afrikai útépítési projektje ügyében. Erről ír közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arra reagált, hogy az építőipari vállalat bejelentette, a cég 126 milliárd forintot és annak kamatait is visszautalja az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak. A Duna Aszfalt jelezte azt is, hogy lejárat előtt visszaváltja a kongói-zambiai projektjéhez kapcsolódó kötvényeket, és megszűnik az állami kezességvállalás is. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. Az első napon a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek, valamint több törvénymódosítás általános vitáját is megtartják. Másnap döntenek a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéről és elnökhelyetteseiről, majd az áfáról szóló törvénymódosítás vitája lesz. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV-ben a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer dokumentumot néztek át, mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza, és megszüntették az illetéktelenek hozzáférését a reptéri kormányváróhoz. Hozzátette, felmentették a nagykövetek negyedét, az újakat pedig szakmai alapon választják ki. A kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez, tette hozzá. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Donald Trump szerint az intézkedésre azért van szükség, mert fenntarthatatlan az Egyesült Államok Kanadával szembeni kereskedelmi deficitje. Ottawa szerint ugyanakkor Washington miatt hiúsult meg a két ország közti átfogó kereskedelmi egyezmény, amely rendezni tudta volna a vitát. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint az ország függetlenségének napján bejelentett támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, a térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a helyzet. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzöttet azonosítottak, Észak-Macedóniában pedig 43 megbetegedést és 5 halálesetet jelentettek. A vírust szúnyogok terjesztik, emberről emberre nem fertőz. Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 8-17, napközben 28 és 33 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A pontos idő 3 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Ez itt a nap témája, a szerkesztő Bogár Zsolt nevében is köszöntöm a hallgatókat, én Tatár Tímea vagyok.

0: Egyelőre ismeretlen okból Szolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. A pilóta sikeresen katapultált. A vizsgálat folyamatban van, a honvédelmi miniszter úton van a helyszínre, jelentette be közösségi oldalán késő délelőtt Magyar Péter miniszterelnök. Délután a vezérkari főnök úgy nyilatkozott, leszállás után gyulladt ki a Gripen. A műsor vendége Szabó Zoltán Róbert nyugállományú őrnagy, köszöntöment.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, a hallgatókat.
0: Mielőtt belemennénk a mai események részleteibe, néhány gondolattal, ha kérem, mutassa már be magát.
1: Hát igen, nem tudom, milyen helyzet ilyenkor. Én gyakorlatilag, mint Szabó Zoltán Róbert, az a becsületes nevem, a becenem a Topi STM, úgy kapta az ember, egy ragadványnévként. 19 éves a koromtól fogva repülök már géppel, sugárhajtású géppel, mert mint Szovjetunióban végeztem, és 8 évet repültem MiG-21-es típuson, vadászgépen, és 12 évet MiG-29-esen. És 3 gyerekem van, 3 unokám, gyakorlatilag 3. most jön útközben, repülést szeretem, igazából mennyit ennyi röviden kezdetben.
0: Gondolom, hogy erősen figyelemmel kísérte a mai napi eseményeket. Feltételezhető, hogy egy ilyen vizsgálat hetekig is eltarthat, de mi az, amit jelenleg lehet tudni, és miért fontos különbséget tenni a között, hogy lezuhant ez a gép, vagy hogy leszállás után gyulladt ki?
1: Igen, én is ezt érdeklődéssel követtem, mert ellentétes ilyen véleményeket hallottam. Az majdnem a baleset kapcsán, azt mondom, hogy majdnem, hogy idezőjében majdnem, hogy mindegy, tehát ami bekövetkezett, de mondjuk én is azon csodálkozom, miért nem lehet ezt egyértelművé tenni. Az, hogy egy repülőgép, amikor már földön történik vele a baleset, és irányítatlan, és azért katapult el a pilóta, vagy pedig az, hogy leesik, hát ennek ugye több ilyen vele járója is van. Ez tényleg így, ahogy ön mondta az elején, hogy ez nagyon sokáig tart. Mennek ilyenkor a találgatások, mennek a kommentelések, amíg tart egy vizsgálat. Addig a vizsgálat alatt szinte még akik tudnak, azoknak is szabadna nyilatkozni, mert ez egy ilyen protokoll.
0: Hát ugye a mai nap folyamán egymást érték a nyilatkozatok, és Sándor Zsolt vezérezredes például azt mondta, hogy a gép veszélyjelzést adott le, a kísérő megpróbálta a gépet bekísérni a repülőtérre, a műszerezettség eltűnt a fedélzetről, és gyakorlatilag a leszállásig működött ez a helyzet, viszont utána a gép egy olyan manőverbe kezdett, már a földön, amikor a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. Ez egyébként azt is jelentheti, hogy ha a pilóta nem reagál időben is jól, akkor a levegőben is kigyulladhatott volna a gép?
1: Nem, ez azt, hogy most levegőben történik az, hogy kigyulladt, vagy mi történt, ugye ezt nem tudjuk, legalábbis én nem tudom. Ezt nem merném határozott állítani, és találgatásban nem akarok belemenni. Ilyenkor az, hogy most kigyullad, mit tett, nem ismerem konkrét szituációt. Tehát aki, amikor az emberek találgatnak, ez a legnagyobb hiba ilyenkor, ahhoz ez adott pillanatnak kell. Az, hogy a pilóta hogyan reagál, mikor, mennyi alatt tud lereagálni egy dolgot, ez nagyon is fontos. Tehát ott nem csak a másodpercek levegőben, a másodpercnek a töredéke is sokat számíthat abban, hogy ki mikor hajt végre, mit kapcsol, miképp gondolkozik, hogyan oldja meg a helyzetet.
0: Az biztos, hogy most hallgatóként és szakemberként is tulajdonképpen ilyen mozaikokból lehet egy kicsit felépíteni ezt a helyzetet. Az Indexnek beszélt Györfi Mihály Szolnok polgármestere arról, hogy már a becsapódás előtt nagy erőkkel vonult a tűzoltóság a szolnoki helikopterbázisra. Uh-huh. Ön szerint ez mire utalhat?
1: Azt mondom, amikor megtudták, én csak mondom, én találgat nem szeretnék. Egy biztos, hogyha ezek már úgy korábban mondták, hogy jelezték a gépen az, hogy probléma van, és amikor ez jelzés lement, akkor nyilvánvaló ez, ha már ez így történt, és ennek a következménye, akkor az, hogy időben leadták a riasztást. Ez arra utal számomra, mint egy ilyen, aki végig gondolja. Próbáltam is magam elég képzelni a teljes szituációt, de ugye, hogyha az információk nincsenek meg az embernek, akkor kialakul benne egy képzet, amikor nem sem biztos, hogy valós a helyzet megfelelő. Ezért van az, hogy amikor kivizsgálják, leszedik a gépről az adatokat, azt lefuttatják, átnézik, nézzük, hogy mi hibásodott meg, megpróbálják kikövetkeztetni a dolgokat, azután áll össze az a kép, hogy na most valójában mi történt. Ezért mondom, hogy ez egy összetett dolog, legfontosabb tényleg itt az, hogy a pilóta megmenekült, a gép az nyilvánvaló nagy érték, de az a gép, ami is mindig úgy van egy katapultálás, hogy a pilóta általában akkor hagyja katapultálástól a gépet, amikor a gép már menthetetlen és az ő élete veszélyben van. És ugye azt, hogy a sátrat idődották meg, hogy elkerülve nyilvánvaló a településeket, Ez egy nagyon jó dolog. Tehát ez egy igazából egy azt nem az hőstetnek mondható, de az ember gondolkodik.
0: Ez bravúrnak egyébként lehet nevezni? Pilótai bravúrnak?
1: Hát helytállásnak igen, vagy lehet bravúrnak is hívni. Nyilvánvaló, tehát az, hogy ha valaki ügyesen így megcsinálja, próbálja a gépet, próbálja az, hogy minél kisebb, és végig gondolja az, hogy mi történhet valójában, ez egy erőlátás és egy nagyon jó dolog. Tehát ezt én dicséretesen tartom teljes mértékben. Tehát még egyszer nem tudom, mi történt, így nagyon nehéz elképzelni, és bármi is van, jönnek a látom az különféle médiában az ilyen okoskodók, meg hirtelen több ezer szakértő ott megjelenik. Ezeket, hogy mi történt valójában, tényleg nehéz megítélni. Ez amikor aki elmondja, nekem is volt egy hasonló esetem, ott is jönnek a találgatások, és amikor az ember már tényleg a szakmai részt eldönti, és elmondja, hogy mi történt, akkor váltója, hogy az ember előtt is teljesen tiszta.
0: Azt ugye a laikusok is tudják, hogy a katapultálás az egyszerre jelenti az életesélyét a pilótának is, egyszerre életveszélyes. A ma reggeli balesetben érintett vadászpilóta állapota súlyos, de nem életveszélyes. Erről már a honvédelmi miniszter írt, azóta kiderült, hogy gerinc sérülése van a bajtársának, és az 51 éves őrnagyról egyébként azt lehet tudni, hogy tapasztalt pilóta, közel 2000 órát repült. Ruszin Szendi Romulus szerint a pilóta azt kérdezte, hogy mikor ülhet újra repülőre. Ugye az előbben is említett, hogy önnek is volt már ilyenben része, hogy katapultálnia kellett. Ez így működik, hogy mielőbb vissza a levegőbe?
1: Ez megint emberenként változik. Én úgy értem meg az egészet, és erről tudok nyilatkozni, hogy amikor nekem 2005. május 11-én volt a katapultálásom, másnap el kellett menni a sajtótájékoztatóra, igazából lábra alibba jöttem állni, és akkor kaptam egy ilyen térvédbőt. Ez volt szerdai napon, csütörtökön volt a sajtótájékoztató, és pénteken kiengedtek, és nagyon rossz volt az, hogy mit beszálltam a kocsiba, éreztem, mint hogy a csibolyámat mozgatnák, tehát egy szalagok meglazultak, és akkor is mondtam, hogy valami fura érzésem volt, csíp valami, és mondták, hogy ez lehetséges, nyilvánvaló szalagok megnyúltak, de a CT és a röntgen nem mutatott ki semmit. Viszont egy érdekes fájdalom volt a hátamban, és akkor kértem mondtak egy MRI-t rendelnek, de egy hónapra rákaptam az MRI-re időpontot, tehát olyan június 26-ára. És eltelt az a pár hét, és elkezdtem azon azt érezni, hogyha én nem ülök vissza a gépbe, akkor lehet, hogy teljesen megy az embernek a motiváció. Tehát olyan rossz érzésem volt, és mondtam a parancsnoknak, és mondták, hogy oké, ha orvosilag nincs akadály, akkor lehet is, megcsinálta a visszaállítási tervet, és amikor arra részt érettem, ahol bekövetkezett nekem a hajtóműnek a felrobbanása, egyszerűen összeugrott egy gyomor, és éreztem, hogy szinte vártam azt a csikorgó hangot. És ez pár alkalommal megtörtént, és utána ez megszűnt, ez a fajta érzés. Nálam is úgy volt, hogy már visszaálltam repülni, bemutató pilóta voltam akkor, 29-esnek, a MiG-29-esnek, és már június 22-én Dániába karóba repült egy bemutatót. Utána Angliába, és rá 4 napra mentem az MRI-re, akkor kaptam időpontot, és ott mutatták ki nekem, hogy ez egy igazából egy gerincsér. Tehát úgy kell elképzelni ezt, hogy a hallgatóknak, hogy próbálom én is így, az is vállaltam az interjút, hogy sok embernek próbál az ember ilyenkor képet adni, segíteni, hogy ez egy katapultálás, ami van, és hogyha erről beszélünk, az az életnek az utolsó lehetősége, hogy él valaki, vagy nem él vele. A katapult nem azt jelenti, hogy minden esetben megvéd. Ez csak egy lehetőség. A pilóták azért nem szeretik, mert a katapultáláskor egy olyan automatikus folyamat megy végbe, amiben ennek a nagy része a pilóta nem tud beavatkozni. Tehát megtörténik egy teljes automatikus folyamat, és bíznia kell abban a 15-20 akár pilopatronban, hogy mindenki tudja azt a dolgát, amit ezelőtt 15-20 éve megcsináltak rajta.
0: Bocsánat, hogyan kell ezt egyáltalán elképzelnünk? Ugye így a filmekből szerintem az emberben van egy kép, hogy kirepül a pilóta, meg kinyílik az ejtőernyő, meg nagy sebességgel, de egyrészt hogyan zajlik ez az egész, így fizikai értelemben, másrészt önnek például a fejében, a gondolataiban mi zajlott le abban a minutumban?
1: Hát itt érdekes, mert nálam, amikor gyakoroltam egy franciaországi repülőnapra, egy manőver közben, egy 6,5 és túlterejés manőver közben, félleborításban, úgymondva, tehát amikor lefele zuhan, fiad az ember, és utányéletésbe volt kapcsolva, hirtelen egy csikorgó hang volt, és abban a pillanatban egy nagyon nagy fékezés volt a gépnek. Tehát egy érezhető, nagyon durva fékezés, szinte mondom, hevedere fogtak meg, a jobb hajtóművem az felrobbant, és beékerülött, tehát nullára leesett a fordulatszám, egy 14.000 fordulatra leesett nullára, 0,8 másodperc alatt, semmiféle jelzőrendszerem nem mutatott, nem láttam, azok meghaltak, és átvágta a bal hajtóművet, de akkor még nem tudtam. És tettem nyilván a hajtóművet, csökkentettem mindent, és jelentett, hogy látod a hajtómű. De közben én dolgoztam, és kura volt nekem, hogy nem tudtam betenni stop helyzetbe egyből a gázkart, később kiderült azért, mert robbanás, mert egyből volt a rudazata. Tehát felrobbant szó szerint a hajtőben, és összesen voltam 22 másodperc, az 52-ből 52 másodpercig voltam benne a gépbe, az azzal telt, hogy lát a hajtőben, majd kétszer majd leportálni egy hajtőművel, és miért pont velem? Ezt nem bírtott, hogy nem rossz lehetőség, hogy velem megjön egy hajtőn, milyen leszállni. Az utolsó maradék 30 másodperc volt az, amikor tudtam, hogy baj van, és kérdeztem, mi volt a fejembe, amikor fordultam ki egyik kollégám, a Molnár Gábor Bagira, ki szólt nekem rádión, hogy kordokibara, lángot látok, kordokibara katapultálj. Ezt még az első mondata az volt, hogy biztos, hogy azzal, hogy később ment le a gázkar, még rajta maradt egy üzemanyag bemaradt a rendszerben. De amikor ezt sokadjára mondták, akkor tudtam, hogy baj van, de nekem nem mutatták ki a műszerek, mert meghaltak a műszaki jelző műszerek, a fekete doboz alapján látható, a teszternek hívtuk mi azt. És volt egy olyan fordulóban, hogy meg fogok halni azért, mert robbanás szinte két videót láttam. Az egyik videón megjelent előttem, hogy egy nagy láng lesz, szinte éreztem hatást. Tudod, hogy rányomok a rádió, hogy na, szia család. De kimaradt, és egyszerűen ott láttam, hogy tele volt a település tanyákkal. És nem akartam úgy kilőni magam, mert nem tudtam, hogy hová csapódik be a gép. Amikor fordultam tovább, már zavart a rádió, tehát többször elmondták. Valaki számolta, aztán hétszer mondták, hogy egyszerűen kikapcsoltam volna szívem szerint a rádiót, már tényleg zavart. Amikor ellentétes irányra fordultam, akkor kinéztem balra a tengelyre, egyrészt nem volt ott más gép, egy vizualizálódott egy olyan, mintha bejönne egy 29-es, egy másik gép, ilga az egész gép, és egy olyan kb. 8-10 méter magasan, felvétel magasabban láttam, hogy berobban az egész. Tehát olyan, mint egy kivetítődött ez az egész jelenet. Ezt akkor is mondtam már, és akkor azt mondtam, ezt nem, és végignéztem, a jobb oldal, három tükörünk van, a bal tükörben látom nappali fényé oldalányban megjelent több méteres lángoszlop. A hajtóban fordulattám jobbat megállt, nulla volt, a balnak meg ilyen 15-20%-ot, és olyan pulzáló hang volt a hajtóműben. Tehát átért vészrendszerre, és ha ott megpróbáltam volna leszállni, akkor nagyon sok ember életét kockáztattam volna. Még alattam voltak még a rakétacsapatok, tehát ott is, ha kilőttem volna magam, akkor becsapódik a gép olyan helyre, ahol nem kellett volna.
0: Egyébként akkor... mi lehetett ma is a pilóta fejében? Egy picike hasonlóság van az ön esete és a mai eset között, hiszen itt is a tét az volt, hogy nehogy civil területre zuhanjon le a repülőgép. Ön is valami ilyesmit fontolgatott a fejében, hogy ezt elkerülje. Mennyi múlhat el? Század, ezred másodpercekről van szó?
1: Nem, itt azért azt gondolom, hogy általában, hogyha, főleg, hogyha jelezték neki, őnek is volt ideje annak, hogy ezt átgondolja, gyorsan perenek ilyenkor másodpercek. Tehát az ember nem akar elkapkodni a vélemény, nem akar rossz döntést hozni. És ők is jó mérlegeltek, látták azt, hogy ugye, ahogy hallottam, hogy nem érnek be Kecskemét, én is a interjúk alapján hallom. Tehát az, hogy konkrétan mi történt, a pilóták tudják, vagy ő tudja. Jönnek ilyenkor bárki bármit mond, én azt gondolom, hogy ők maximálisan próbáltak helyet állni. Én abból csak, amit most látok, hallok, információkat összeszedek minden. Nehéz így elképzelni teljes mértékben, ugyanúgy, mint ami valójában megtörtént. De nyilvánvaló ilyenkor az volt a mentése, hogy én vesztem, hogy a gépet mentsen, meg hogy ne járjon ember életkockázattal. Tehát ez benne van ilyenkor. Aztán utána majd, amikor felépül, akkor őt kell megkérdezni, valójában mit mondott, mert ez az igazi, amit ő mond.
0: Ugye a magyar légierő parancsnok helyettese ma a videóban azt is elmondta, hogy a szerencsétlenül járt Gripen egy másik vadászgéppel repült párban, és szimulált légi harcot vívtak egymással, és a repülőgépek légvédelmi készenlétet biztosítottak, tulajdonképpen készültségi szolgálatban voltak, és a vizsgálat befejezéséig felfüggesztették most a Gripenek kiképzési repülését. Ugye közben a szomszédunkban zajlik egy háború, Romániában megsokosodtak a drón légtérsértés. Mennyire kockázatos egy ilyen leállás?
1: Ez azt jelenti, ahogy ön, amit elmondott, és én is ezt hallottam, a kiképzési repülés ellen. Az azt jelenti, hogy a típus kiképzési repülés nem folytat. Láttam én is, itt mondom, hogy megjelentek a különféle helyeken az ilyen találgatása, meg a repülőgép. Na most annyit, hogy tisztába tegyük ezt, ez egy készültségi feladat, tehát készültségben általában két fő van, ez az alap, a felállás, és nekik van egy riasztásuk, akár éles, akár gyakorló riasztás. A gyakorló riasztás is azért, hogy szokják azt, hogy maga a műszaki egy összehangot legyen, tudják kezdeni a rendszert, és éles fegyverzettel mennek ilyenkor. Tehát ez nem gyakorló, éles fegyverzet. És ebben az esetben, hogyha típus felfüggesztik vizsgálat, ez teljesen természetes dolog, de a készültségi szolgálatot ugyanúgy el fogják látni a repülőgépek. Tehát ez ugyanúgy megnézik, mert ez a normális határa vonatkozik az egészre. A dolgoknál meg az, hogy tudomásunk szerint olyan magyaron, Magyarország, ami nem jött be, de nekik ez a feladatuk, hogy egy készítségépnek, hogy békeidőben a balba jutott személyzetet segítsék, háborús helyzetben meg nyilván az ország védelme. De ebből az esetben én nem látom abból, hogy nyilvánvalóan az ország védelme biztosítva lesz továbbra is, tehát ezt mindenkit megmutatok, csak ugye tart a vizsgálat, és meg akarják állapítani, hogy most egy típushibáról, vagy egy egyedi esetről van szó. Ezt kell ennek a vizsgálatnak eldöntenie.
0: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy akkor tulajdonképpen ennek az átmeneti leállásnak lehet az is a hátterében, hogy meggyőződjenek arról, hogy van-e valami olyan műszaki hiba, amely esetleg a többi Gripent is érintheti?
1: Igen, nagyon jól látja, ez így van. Erről szól az egész, hogy megnézzük azt, hogy most egyedi hibáról, egyedi esetről van szó, vagy ami történt, aztnak az okát megpróbálják megfejteni, mi következtetett be, mi miatt következtetett be, ebből leszűrni tanulságot, vagy megnézni egyáltalán fennáll, elveszi annak, hogy többi gépe is legyen, erről szól az egész vizsgálat.
0: Na de hogyha egy légtérvédelemre kell bevetni valamelyik vadászgépet, ez a műszaki hiba, ez az esetleges műszaki hiba, akkor az is ott lebeg a levegőben, hogy stílusosak legyünk.
1: Igen, de ez mindig is így volt, és így is lesz, ez egy kockázat teljesen. A repülés eleve egy veszélyes üzemmód, nyugodtan mondhatom, tehát az, hogy mindent kizárni, és a Murphy törvénye, ami meghibáskodhat, az egyszer meg is hibásodik. Tehát én most ezzel azt akarom mondani, hogy nyilvánvalóan mérlegelnek, és amikor ez a kezdeti vizsgálatok is megjönnek, akkor ott már tudnak mérlegelni, hogy most egy továbbra fennáll, mekkora veszélyt jelent, százalékos veszélyt abban, hogy valami bekövetkezik, vagy mehet a készültségi gépek. Tehát amikor az én esetemben is az volt, hogy kiderült, hogy mi okozta a hajtómű meghibásodás, hogy a repedések voltak az égőtérben, a gyári felújítások után, és átvizsgáltak több gépet, és több gépből is találtak repedéseket. Tehát ezek a tényfeltáró ilyen vizsgálatoknak ez a célja. És utána elkezdték korlátozni, hogy akkor lehet-e, milyen üzemmódon lehet használni, hogyan használjuk a gépet, hogy kisebb a valószínűség, hogy bármi bekövetkezzen.
0: Egyébként magáról a vizsgálatról mit kell tudni, mi a menete, milyen adatokat vesznek figyelembe, ki mindenkitől, milyen szervezetektől kérnek be esetleg információkat?
1: Hát elsődleges ugye az, hogy mivel hál' Istennek, hogy idézőjelben balesetek számít ez, pilóta elmondja a saját tapasztalat dolgait, ez az objektív dolgokat figyelembe veszik, utána ennek a szubjektív dolgokat, hogy ki mit látott, hallott egyébként, ezt is meghallgatják, akik tanú voltak. A legfontosabb előveszi a gépnek a fedélzeti adatrendszerét, ott nagyon sok minden van. Tehát ott azért választokat kapni az ember egy ilyen helyzetben az, hogyha sietetlen a gép általában úgy csinál meg ezeket az adatrögzítőket, hogy kibírja a nagy tüzet, nagy hőmérsékletet, nagy túlterhelést, vizet, szókizet, minden. Tehát nagyon úgy van megcsinálva, hogy ezeket ki kellene bírni. Vannak olyanok, amikor ezek tönkre mennek, akkor viszont megnehezítődik a maga a vizsgálatnak a menete. Amikor minden összeáll, kizárják, hogy mik lehetnek, előjön egy olyan, ami egyértelműen meghatározza, egy irányba vezet, hogy mi volt a hibának az oka, és utána megkeresik jó szakemberek, hogy meg is találják azt, hogy ez mi vezetett oda, és azt próbálják kiszűrni. De ez mindegyik gépnél így volt, ez nem csak a Gripennél, ez a MIG-eknél, az F-eknél, mindegyik bekövetkezik ilyen.
0: Ugye az internet az egy komoly információforrás, és hát állandóan lehet találkozni olyan privát felvételekkel, aki a szomszéd erkéről vesz fel egy-egy balesetet. Egy-egy ilyen felvétel az árulkodhat-e valamiről így a vizsgálat lezárulta érdekében, és egyáltalán közé lehet-e tenni egy ilyen videót? Nem lehet, hogy ez egyfajta, nem is tudom a jó kifejezés talán, hogy hadititok?
1: Nem tartom hadítőzom, mert hogyha valaki ilyen felvétel rendelkezik, én azt javaslom, hogyha látja, hogy fontos, hogy bármi, jutasson megfelelő szerveknek azért, mert ez nagyon fontos dolog tud lenni. Például, hogyha lát valami füst róla a gépről, vagy olyan felvétel, ami árulkodhat arról, hogy most itt előzetesben volt valami, fontosak tudnak lenni ezek a felvételek. Tehát hadititottak sem, hiszen bárkinek joga van szerintem nyugodtan így repülőgépet lefotózni ilyen távolról, otthon a erkélyéből, és igen, ezeket tudnak jelenteni, néha sok segítséget tud adni a vizsgálat során.
0: Szintén az Index értesülése, hogy a pilóta hidraulikai meghibásodást észlelhetett, kényszerleszállással próbálkozott, de a gép egyik futóműve nem nyílt ki. Ezt már most így ki lehet mondani?
1: Ezt nem tudom, de itt kezdődik az, amire azt mondom, hogyha nem Ezek lehetek találgatások. Tehát én erre nem látok bizonyítékot. Most azt, hogy én is hallottam, hogy valaki azt mondta, mert hogy ott dolgozott valahol, és akkor is. Ezek a találgatások. Tehát ilyenkor mennek a olyat is hallottam, hogy égett a gép a levegőben. Egy csomó mindent elmondom, de ezek, még ezt a hangsúlyozom, találgatások, a konkrét az, amikor az, és ezért nem szabad ilyenkor senkinek, ezért nem szabad ilyenkor nyilatkozni, mert olyan kimondott ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet, mert ennek az feltáró vizsgálatnak ez a célja, hogy megalapítani. És tényleg én is olvasom, akár mondom a közösségi médiát, hogy sokan írogatnak, szakembereknek mondják magukat, de nem, és nem is értenek hozzá, látják az egész leírásból. Tehát elolvasok egy-két ilyent, és akkor nem is írok hozzá kommentet, csak tovább ugrok, mert felesleges. Tehát én azt gondolom, hogy ez most, hogy honnan vették azt, hogy egyik futóműben jött ki, amit most ugye ezt a vezetőségtől, a Honvéd vezérkartot hallottam az ő nyilatkozatuktól, nyilatkozatukból, hogy igazából itt elment a műszerek ellen, tehát nem volt elektronikai meghívásos lenne. De ez még egyszer mondom, hogy ők, hát honnan veszik, én is próbálom elképzelni azt, hogy mi minden történhet, de mondom, ennek a vizsgálat lefolytatása után lesz ez tiszta, hogy ez mi okozta.
0: Közeledünk a beszélgetésünk végéhez, de hát azért fontos lenne még arról néhány mondatot mondani, hogy miből lehet azt megállapítani, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba áll-e a háttérben. Ilyenkor például a gyártó is beszáll a vizsgálatba?
1: Igen, ilyenkor gyártó is beszáll, érdekes, hogy beszálljon, mert a gyártónak a presszűzőnek sem mindegy, hogy ez most mi miatt történt. Nagyon sok esetben, ha olyan van, általában, ha a katasztrófára végződik a gyakorlati témákban, tehát gyakorlatilag úgy van, hogy annak a nagy része általában az pilótaiba szokott lenni. Itt ebben az esetben, mivel hosszú idő telt el egyéb ilyeneket a leírásokból, én is akarok találgatni, de nem abban az irányban legyünk, hogy ez pilótaiba lenne abszolút. De mondom, ez a vizsgálat folyamán fog ez kiderülni. És az, amit mondott ön, hogy igen, a gyártócégnek igen, biztos, hogy részt vesz benne, tehát hiszen nekik is érdekük, hogy kiderüljön, hogy mi van, mert ha olyan dolog derül ki, műszaki probléma, ami másik gépet is fennállhat, akkor nekik ott van a lehetősége, hogy ezeket kijavítani, és hogy elkérjenek egy hasonló szituációt.
0: Még egy pármondatos válaszra hadd kérjem, hogy ön mire számít, mikorra lehet eredménye ennek a vizsgálatnak?
1: Nem tudom, ez hetek, hónapok kérdése szerintem, hogyha tényleg valaki alaposan, és mindent alaposan szennyire vennek, megvizsgálják, egyéb ilyeneket szerintem egy hónap körülbelül ennek el kellene tennie. Tehát az, hogy ilyen gyorsan, hogy mindenki rábólint és rámond egy dolgot, meg lehet az én esetemben, volt egy 3 hét, körülbelül 4 hét, mire megjött az egész teljesen. Tehát ez szituációtól függ megint, ez eltér minden egyes szituáción, más és más lehet ennek az időpontja.
0: De akkor nem kell hónapokra számítani.
1: Hát hónapok, nem tudom, de még egyszer, nem ismerem a helyzetet ebből, hogy mi lesz. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi korszerű adatrögzítő rendszerek, ha minden rendelkezésen áll, akkor ez nagyon fel tudja gyorsítani a témaállapítást, hogy mi történt és mi váltotta ki ezt a szituációt, hogy mi miatt történt az egész baleset. És onnantól fogva az már tényleg az a kérdése, hogy ezt hogyan tudja kezelni, jelent-e más, ugye fel kell mérni, hogy jelent-e más gépekre hasonló veszélyt, vagy nem. Onnantól már akkor szabad otthon az, hogy újra folytatódjon a kiképzési repülés.
0: Hát azt hiszem, azt kijelenthetjük, hogy napról napra okosabbak leszünk. Majd köszönöm szépen a beszélgetést, Szabó Zoltán Róbert, nyugállományú őrnaggyal beszélgettünk a nap témájában, a mai Gripen balesethez kapcsolódva. A szerkesztő Bogár Zsolt nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: Kalap és szótár, ronydarabok és dedikált kötetek. Tárgyak, amiket magunkkal viszünk, vagy magunk mögött hagyunk, amikor arra kényszerít a történelem. A Szabadpolc mai adásában tárgyakról és emlékekről, sorsról és sorstalanságról lesz szó. Jó estét kívánok, Bödő Anita vagyok. Tüdös Klára a Horthy korszak izgalmas alakja. Divattervező, néprajzkutató, filmrendező, az Országos Református Nőszövetség elnöke, Zsindely Ferenc miniszter felesége. 1951 és 71 között írta visszaemlékezését, amelyben úgy veszi szemügyre élete eseményeit, mint a rongyos láda elfeledett kincseit. A Rongyok címmel megjelent memoárt, és ezt a szabálytalan, nagyszabású életet Szekér Nóra történész mutatja be.
1: Göncz Árpád felesége emlékezett vissza arra, hogy az ő fiatal korukban Tüdős Klára egy ikon volt számukra, akit abszolút igyekeztek utánozni, követni. Azt gondolom, hogy itt nagyon erős volt például az ő hatása református fiatalok körében. Másrésztről pedig tényleg ez a fajta a nőnek, mint önálló személyiségnek a megjelenése a közéletben. Szerintem a példaértéke erősebb volt a fiatal lányok körében abban a korszakban, amikor különleges bátorság kellett ahhoz, hogy valaki fiatal lányként úgy gondolja magára, hogy ő önálló karriert szeretne. Egyrészt meghaladta a korát, másrészt az, hogy ő meg tudta ezt valósítani, én azt gondolom, hogy ezáltal vált ő példaértékűvé. A korában azt gondolom, hogy ami a tevékenységének, és itt főleg már itt a 40-es évek időszaka, ami nagyon kézzelfogható, és mondhatni mondjuk történelmi jelentősége van, hogy óriási energiákkal, pénzzel támogatta a népi mozgalomnak azt a kezdeményezését, hogy népfőiskolákat hozzanak létre, és itt külön ki kell emelni a Györfi kollégiumot, amikor hát első generációs értelmiségiek meg hoztak létre egy olyan elit kollégiumot, aminek a tagjai később, háború után egy fontos politikai szerepet is játszottak, és ez cél is volt, hogy olyan értelmiségi kelt tető legyen ez a Györfi kollégium, ami akár a politikai elit szerepvállalására is alkalmas. Ami megint csak kiemelendő, és ezt úgy gondolom, hogy ezt már a korszakban, az ő életében annyira nem érzékelte a széles társadalmi közeg, de ő nagyon komoly segítséget nyújtott a zsidómentésben. Tehát ő a saját istenhegyi úti házukat átalakított a gyerekmenhelyé, ahol és a Vöröskereszttel, a svéd Vöröskereszttel, meg a svéd követséggel is szoros kapcsolatban állt, és hát menekült gyerekek, üldözött zsidó gyerekeket mentett ott is az ostrom végéig, védte őket és ellátta őket. Már a háború alatt, de még az ostrom előtt Ravasz László református püspök kérte fel, hogy legyen a református nőszövetség elnöke. Amikor az ostrom megkezdődik, akkor ő már az embermentést úgy tudja végezni, szervezni, hogy van mögötte egy szervezett intézményrendszer. Tehát a református egyháznak azt a hálózatát, aki nyitott volt az embermentésre, aki a nácizmussal szemben álló érzelemmel viseltetett, be tudta kapcsolni. Akár a saját gyerekmentés is, és ez a nőszövetség a háború után ugyancsak nagyon fontos lelki segítséget végzett. Péder Mária nevezető diakoniszával ők közösen egy lelki gyakorlatsorozatot indítottak el, ami a háború okozta sebek gyógyítását célozta, és meglepően modern szemlélettel, tehát a mai pszichológia módszertanával nyúltak a kérdéshez, úgyhogy ők nem pszichológusok voltak, ezt nem egyedül csinálta, hanem aztán nagyon sok lelkészt, szakembert is kért segítségül, de nyugodtan mondhatjuk, hogy több ezer embernek segített feldolgozni ezeket a sebeket.
0: Ennek a végletek között húzódó élettörténetnek az alakítója mennyire volt maga Tüdős Klára, és mennyire a történelem? Tehát ha arra gondolunk, akkor valóban a Horthy rendszer meghatározó figurája, a filmrendező, 50-es években pedig Balaton Lellén gondnok. Ez nyilván a egy olyan sorsot mutat, amely kiszolgáltatott a történelemnek. Mennyire reagált jól ő, vagy mennyire volt egy olyan alkat, aki jól reagált a történelem sodrására, kihívásaira, kényszereire, vagy mennyire volt alakítója a történelemnek?
2: Tüdős Kláránál ez nagyon-nagyon is jogos kérdésfeltevés, mert egyrészt azt lehet látni, hogy például ugye a Horthy korszakban társadalmi hovatartozásánál fogva, ő azért egy középosztálybeli jómodú családból származott, ő a Horthy korszakban társadalmi hovatartozásánál fogva nagyon jól be tudott illeszkedni, de mégis azt látjuk, hogy nem fogadta el. Ahogy például egyébként a korszak női szerepét se fogadta el. Tehát egyrészt igazodott hozzá, mert nem az a mindent felborító lázadó, hanem egyrészt igazodik, alkalmazkodik a viszonyokhoz, nem rossz értelemben, hanem tudomásul veszi a realitásokat. Másrészt viszont a realitások folyamatos finomításával, tehát egy ilyen, mondjuk egy ilyen organikus változtatóként, azért nagyon keményen beleáll abba, hogy ez így nem jól van, és változtatni kell. Tehát ő nem forradalmas, már inkább azt mondanám, hogy reformer. És a reformer azért mégis mindig figyelembe veszi a realitásokat. Nem politikus ő természetesen, de szerintem nagyon jó politikai realitás érzékkel volt megáldva, és ő ezt nagyon ügyesen tudta kihasználni, kiaknázni a lehetőségeket. Már a háború utáni helyzet, amikor viszont már társadalmi helyzeténél a 45 előtti szerepvállalásából adódóan üldözötté vált. Ebben az üldözött státusban is én azt gondolom, hogy helytállt, hogy hely tudott állni. Nagyon érdekes egyébként tényleg, ahogy a kitelepítés időszakáról ír, ugye Balaton leléről, hogy nem a szenvedés részét fogta meg, hanem az, hogy ők most itt Rindei Ferencen a férjével egy olyan békességben tudnak élni, hogy nem viszi el őket a közélet forgataga, és hogy tényleg egy ilyen lecsendesedés, egy egymásra találás, tehát hogy a legnehezebb helyzetekben is meg tudta találni az életnek azt az értékét, amivel magyarázatot adott arra, hogy most miért hozta őt a Jóisten ilyen nehéz helyzetbe. Ebben egyébként a vallásossága is azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepet játszott ebben a szemléletében. Folyamatosan az is látszik egyébként a visszaemlékezésében, hogy a életének azokat a szakaszait, ami már túl van, azokat ő folyamatosan elemzi, hogy mit kapott tőle, hol tévedett, hol lehetett volna rosszabb, hol lehetett volna egyébként többet tenni. Tehát egy folyamatos elemző, de nem marcangoló, hanem egy ilyen építkező típus.
0: Balaton Lellén kezdte elírni a memoárját. Az valahogy visszafejthető, hogy mi volt az oka?
2: Maga a naplóírás, ugye ez persze nem egy napló, ez egy visszaemlékezés, de a naplóírás, a saját mindennapjainkkal való foglalkozás, ez igen, ez a korban nagyon benne volt. Egyébként maga Tüdős Klára irodalmi vénával rendelkezett, igen, tényleg elolvassuk az visszaemlékezését, nagyon jó írói vénája van. Tehát, hogy volt benne még egy plusz egy ilyen adottság is, ami gondolom motiválta arra, hogy írjon, szeretett írni. Igen, itt a kitelepítés időszakában ő egy ilyen seregszemlét tartott az élete nehéz és szép periódusai között. Ebben mondom, hogy több dolog is motiválhatta, tehát, hogy egyrészt az, hogy azért tényleg nem mindennapi élete volt, ezt ő is tudta, tehát, hogy az utókornak ezt meg kell hagyni. Írja is egyébként időnként, hogy az unokáknak, de itt nem kizárólag csak a vérbeli unokákra gondol, hanem azt gondolom, hogy volt benne egy ilyen igény, hogy az utókornak, az elkövetkezendő generációnak szeretné átadni azt az élettapasztalatot, amit ő megél. Nagyon őszintén írja meg adott esetben azokat a botlásait, vagy hibáit, amit az ember úgy szeret úgy elrejteni a nyilvánosság elő, és ott is sokszor megírja, hogy igen, ezt ő most azért írja le, mert ő ezt a hibát elkövette, és a következő generáció tanuljon belőle. Tehát van benne egy ilyen küldetés, tudat, de azt gondolom, hogy például ebben nagyon is szerepet játszhat az is, amit ők a háború után végeztek, ez a lelki gyakorlat, hogy beszéljük át, hogy mi történt velünk, hogy elemezzük végig a saját életünket, a saját döntésünket, és ez egyfajta útmutatót is kíván adni.
0: Nagyon érdekes eszköz választ arra, hogy előhívja az emlékeket, ezek a rongyok, a ruhadarabok.
2: Minden fejezet, minden életszakaszának egy epizódját összehozza valamilyen ruhadarabban. Ez az ő esetében különösen szép szimbólum, ugyanis ő divattervezőként lett híres, a divat tervezés területén elért sikerek voltak azok, amik kiemelték őt a korszak világához igazított feleségszerepből, amikor ő saját jogon lett híres ember, saját jogon tudott egy karriert elérni. Látszik is egyébként, hogy neki ez nagyon fontos, tehát hogy az ő divattervező életútja, amiben ez lényegében úgy alakult az élete, hogy nem ez lett a meghatározó, de mégis ennek van egy ilyen szimbolikus jelentősége, hogy ő ezáltal vált önálló egyéniségé, nagyon jól szimbolizálja az ő tehetségét, a sokszínűségét. Nagyon sok területen volt tehetséges, kreatív, önálló, és természetesen ez a divattervezés, ez csak egy szimbólum, de valahol ez az önállóság, ez az újat alkotni, ez a kreativitás, és igen, azt is elmondja, hogy ő nagyon sokszor gondolkozott azon, hogy volt benne egy vágy azért persze, hogy legyen színész, legyen ott a színpadon, de hogy az egyéniségéhez jobban illet, hogy ő azért mégiscsak a háttérben van, tehát hogy a ruháival van ott, de annak az egyedisége olyan erőteljes, hogy az átüt, így a háttérből is.
0: Tüdös Klára Rongyok című memoárjáról Szekér Nóra történész mesélt. Hol húzódnak a cselekvés, valamint a szabad döntés határai? Mennyiben választható a saját sorsunk? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Petőfi Irodalmi Múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállítása. A tárlat 6 magyar író és egy folyóirat megidézésével segít megérteni, mit jelentett a sorstalanság a 20. században. Nánás Janikót Kodolányi Judit projektfelelős és két kurátor, Török Dalma és Földes Györgyi vezette végig a kiállításon.
3: Bodor Ádám dögcédulája, vagy Ágota Kristóf francia szótára, márai kalapja, faludi földgömbje, olyan tárgyak, amelyek sok-sok történetet is el tudnának mesélni, de talán szimbolikusak is.
4: Mindenképpen szimbolikusak. Egyáltalán az utazás maga, legyen az egy szándékos emigráció, egy elhurcolás, vagy éppen egy bezárás mindennek a tiltása, vagy akár legyen egyszerűen csak egy utazás, mint az utas és holdvilágban, ahol azért kelünk útra, hogy valamit találjunk, ami úgy érezzük, hogy nincs meg ott nekünk, ahol vagyunk. Ezt mindenképpen szerettük volna egy ilyen háttér motivumává tenni a kiállításnak. Tehát szerettük volna azt hangsúlyozni, hogy ez a fajta helyváltoztatás, ez olykor milyen elválaszthatatlanul összefügg a saját sorsunkkal, annak a választásával, vagy éppen az attól való megfosztottsággal.
3: A sorstalanság mennyiben jelentett mást vagy hasonlót Kertész Imre számára, mint más hazájukat vesztett írók számára?
5: Ez a fogalom a hétköznapi fül számára nem annyira magától értetődően bontja ki a jelentéseit. Az ember azt gondolná, hogy minden létezőnek van sorsa, és ez még megfejlődik egy ilyen megfosztottsággal, hogy még az sincsen. Az is utólag kiküzdendő vagy megszerzendő, akkor ez azért nem egy hétköznapi értelmezés. Kertész nagyon sokszor beszél arról, hogy azt nevezi sorstalannak, aki nem munkálkodik a saját élet útján, és ilyen értelemben nincs birtokában a saját életének, vagy hogy a maga holokauszt élményével kapcsolatosan, mint olyan élménnyel kapcsolatosan, amely megfosztja őt a saját életének a befolyásolhatóságától. Tehát erre vonatkozóan azt mondja, hogy utólag próbál meg magáévá tenni mindazt, ami megtörtént vele korábban. Lehet mondani, hogy ez a dilemma, hogy a 20. század vagy a modernitás Auschwitz utáni embere mennyire van birtokában a saját sorsának. Ez egy központi kérdése az ő életművének. Tehát azt szerettük volna próbára tenni, hogy ez a mű 10 évvel a Kertész halála után mennyire tud kapcsolódni a magyar irodalom egyéb alkotásaihoz. Ebben a kiállításban minden alkotó esetében az identitás kérdése az egy központi kérdés, hogy ez milyen élmények hatására rendülhet meg, hogyan juthat a személyiség az identitás vesztés határára, milyen válaszokat ad erre.
6: Tehetünk egy kis összehasonlítást? Akár gondolhatunk Szerbantalra is.
5: Itt van egy közös pont, hogy Szerbantal holokauszt áldozat. Az egy radikális különbség, hogy az áldozat nem tanúskodhat utólag arról, ami vele megtörtént. Egyébként pedig ami a hazafogalmakat illeti, két nagyon különböző hazafogalomról van szó. A szerbantali sorsban az egy nagyon fontos mozzanat, hogy ő intellektuálként és az irodalom felül képezte meg a maga hazafogalmát.
6: Tehát Szerbantal számára a haza az Európa kultúrája.
5: És a magyar irodalom.
6: És a magyar irodalom volt.
5: Érzékeli ennek a klasszikus európai kultúra eszménynek a veszélyeztetettségét, és ugyanakkor mégis hinni próbál benne. Ehhez képest Kertész Imre teljesen radikális állásponton van mindvégig. Egy meglehetősen ambivalens viszony jellemzi ez a hazához, amelyben vele ilyen sok minden megtörténhetett, és eleve nagyon radikális hozzáállás jellemzi ahhoz a polgári értékrendhez, amelynek része az, hogy teljesítjük a társadalom által ránk szabott funkciókat, és hiszünk annak szabályaiban.
6: Mindkettőjükre jellemző a belső emigráció, csak más élethelyzetben.
5: Pontosan a sorstalanság keletkezésére térnék ki. Kertész szándékosan távol tartja magát a korabeli irodalmi élettől, hogy az a szemlélői pozíció, amelyből ő hitelesnek tartja a megszólalást, annak ez a feltétele, ez az elzárkózottság.
6: Míg Szerbantal a munkatáborban választja ezt menedékként, a belső emigrációt?
5: Szerbantalnál inkább azt érzékeltem, hogy próbálja ellensúlyozni a valóságnak a betörését, és erre példaként mondanám
7: az úgynevezett Heredia szonettet, az a címe, hogy Orpheus az alvilágban, mi ennek egy kotta változatát tettük ki, mert Ránki György megzenésített és dedikálta az özvegynek. Szóval, hogy ez a vers nagyon jó példa arra, hogy még munkaszolgálatos körülmények között is megpróbálja eufemizálni a valóságos körülményeket, és kitartani amellett, hogyha az ember az alkotáshoz való kapcsolatát megőrzi, akkor ezzel ellentételezni tudja a valóság borzalmait.
6: Teljesen más sors a Bodor Ádáméd, úgy vesztette el Erdélyt, hogy közben Magyarországon, az óhazában azért otthonra talált. De a szereplői élnek úgy, mint akik társadalmon kívüliek, meghatározhatatlan térben, időben, sehova se tartozva.
5: Mi azt láttuk, hogy az általunk választott szerző mindegyike a tér érzékelésben nagyon sok mindent fejez ki abból, amit ezek az állapotok, tehát a rabság, a menekülés, a számkivetettség állapotai jelentenek, és Bodor Ádám fiktív világokat alkot. Ezek a maguk sem tudják merre tartó alakok olyan közegben bolyonganak, aminek az egyik legalapvetőbb tulajdonsága az, hogy nem kiismerhető, nem átlátható.
6: Ágota Kristóf kakukktojás olyan értelemben, hogy az itt bemutatott szerzők közül ő az egyetlen, aki elvesztette az anyanyelvét, és ezzel talán a magyarságát is sokszor úgy érezte.
8: El is vesztette az anyanyelvét, és nem is, tehát neki folyamatosan volt az az érzése, hogy a francia, amit szépen lassan tanul meg, az rombolja az anyanyelvét, ezt ki is fejtette az Analfabéta című esszéregényében. De közben meg azért azt lehet látni, amikor különböző helyeken nyilatkozott, hogy ez egy ilyen belső érzés volt. Tehát, hogy ez nem úgy nézett ki, hogy onnantól kezd el borzasztóan tört a nyelvet.
6: De tényleg franciául írt.
8: Franciául írt. Ez egy személyes választás volt a részéről. 1956-ban ment ki a férjével és a kislányával, és először Ausztriába érkeztek, és onnan irányították őket tovább Svájcba. Hamarosan elváltak az első férjével, és hozzament egy svájci, francia anyanyelvű fotóshoz. Onnantól kezdve abban a környezetben ő már nem tudott magyarul beszélni. Itt egyébként pont látunk egy levelet, amit Nagy Pálnak írt, aki ugye a Magyar Műhelynek volt az egyik főszerkesztője.
6: Mit ír?
8: ezt olvasnám fel, hogy minden esetre, ha ír nekem néhány sort, mindig örömmel olvasom, mert magyar kapcsolataim egyáltalán nincsenek, magyarul olvasni és ritkán van alkalmam, felejtem is a magyar nyelvet, mert már franciául álmodom.
9: És ez itt az igazolványa?
8: Ez az utolsó személy igazolványa, ami Magyarországon készült. Bár egyébként végig megőrizte a magyar állampolgárságát, tehát, hogy ő ehhez ragaszkodott. Nagyon sok olyan interjúja van egyébként, ahol ő azt mondja, hogy magyarok az érzelmei, magyarok a kötődései, miközben soha nem jött vissza teljesen. Nagyon sokat Magyarországra látogatott, de teljesen soha nem jött vissza. Ez eszemben a végakarata szerint, ugye, Kőszegen helyezték nyugalomra.
6: Úgy gondolom, hogy neki az lehetett a túlélési stratégiája, talán ír is ilyet, hogy a túlélésért föl kell adni az érzelmeket. Lehet, hogy ezért van olyan ridegség, akár a nagy füzetben, ugye teljesen szemtelen írásmóddal mutatja be a történéseket.
8: A szövegein bizonyos értelemben ki lehet mutatni ezt a gyökértelenséget, elidegenedettséget, akár a stílusában. Másfelől viszont van egy ilyen tudományterület, hogy exile studies, tehát is száműzöttség, vagy az emigrációnak a kutatása, és ott nagyon gyakran azt mondják, hogy az emigráns írók ezt a köztesség is megpróbáljuk ezt a feszítést, ahogy a két nyelv között két kultúra feszítésében élnek, valamilyen módon kettőség jelentkezik, és ami a trilógiában jelen van, tehát ez az ikermotívum, az is ennek a kettősségnek valamilyen módon a reprezentációja. Van olyan irodalomtörténész, aki például a trilógia ikreiben egyfajta ilyen skizofrén állapotot lát, amikor két személyisége van az embernek, meg két felé próbál valamilyen módon megfelelni.
0: Kodolányi Judit projektvezető és két kurátor, Török Dalma és Földes Györgyi vezetett végig a Petőfi Irodalmi Múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításán. A riporter Nánás Janikó volt.

0: Aki elmegy és megnézi a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítását, látja majd Márai Sándor barna kalapját, ami végigkísérte az író utazásokban és költözésekben gazdag életét. Márai 1928-ban vált budai polgárra, ekkor telepedett le a Mikó utcában. 2026-ban ismét otthonra lelt az első kerületben, a Virág Benedek házban. A Márai Sándor emlékkiállításról a kurátort, Mészáros Tibort kérdezte Kádár Dóra.
1: Tulajdonképpen egy hagyaték vásárlásából származik a kiállítás milliója, hiszen számos bútor közte az a már-már ikonikusnak nevezhető asztal, ami több fotón látható is, ami mögött Márai ül. Ez volt az a bizonyos Mikó utcai asztal, de a polcok is a családtól származnak. Nagyon örülök annak, hogy ezek a relikviák valóban bemutatnak valamit abból a világból, amiben Márai élt. Ahogy a látogató az első ilyen térbe megérkezik, ott egy fotelt lát, a következő térben Márai édesapjának az ágyát, és azt a szobarészletet szintén egy fotóval dokumentálva, amit megpróbáltunk valahogyan kicsit utánozni, hogy milyen is volt valójában ez a szoba.
2: Következő szoba pedig már az utazások éveit idézi, mégpedig egy vonat belsővel, de az a terem, az a helyiség, ahol beszélgetünk, tehát valóban Márai egykori író asztalával a dolgozószobát idézi meg, de akkor voltak éppen ez óriási szerencse, hogy a Mikó utcai épületből, amelyet bombatalálatért ki tudták menekíteni?
1: Igen, az a furcsa, hogy valószínűleg az a szoba, amiben ez az asztal volt, illetve az a kassametszet, amit ő sokszor emleget, és amit magával vitt az emigrációba, és ezek megmaradtak. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a könyvtára javarészt elpusztult. És a maradék köteteket pedig stílszerűen a Krisztina városi antikváriusnak adta át és adta el. Ő volt az, aki még panaszkodott is, hogy nem nagyon veszik a köteteket, miközben nagyon sok dedikált kötet volt közte.
2: Melyik az az időszak, amely tehát fémjelzi az ő budai életét? 5 éves franciaországi tartózkodás után mikor jött ide a Krisztina városba?
1: 1928-tól élt itt. Igazából a kiállításban már azt is bemutatjuk, hogy korábban, kassai időszakban is, mely szálak kötötték őt ide Budapesthez. Budapestre 2 szobát szántunk, az első, amiben most állunk, itt vannak azok az írók is, akik a környéken laktak, és hát persze Virág Benedekkel kezdődik, hiszen a Virág Benedek házban vagyunk, de itt van Szabó Dezső, aki a Philadelphia kávéházba járt, mint Márai, Babics Mihály, aki a közelben lakott, vagy Kosztolányi Dezső. A másik budai szoba pedig azt az életformát próbálja bemutatni, amiben Márai élt. Nevezetesen a kávéház, a kiskocsma és a fürdő. Sikerült a vendéglátóipari múzeumból egy kármentőt kölcsönöznünk, amit próbáltunk berendezni olyan tárgyakkal, amik egy ilyen kocsmában valóságosan voltak is, de ide is tettünk akkori, itteni történéseket dokumentáló anekdotákat.
2: Bemutatva kicsit a mélypince nevű egység történetét.
1: A mélypince az egykori Tabánnak az egyik leghíresebb kiskocsmája volt, amit Krausz Lipót működtetett, és arról volt többek között nevezetes, hogy Poldi, így hívták Bece nevén, rendkívül jó érzékkel összegyűjtötte azokat az írókat, festőművészeket maga köré gyűjtötte, akik nevessétették a kocsmáját, és vendégkönyvet is vezetett, ott látható egy lapozó formájában az asztalon, pont ott van kinyitva, ahol 1918-ról beszélünk, Krúdi Gyula, és 2 évvel alatta Márai Sándor, ezt még Krausz Lipót írta be.
2: Márai egyébként valamelyik szép irodalmi alkotásában meg is örökítette azt a történetet, hogy később ezt a vendégkönyvet a tulajdonos Poldi bácsi a történelem nehézségei miatt rábízta.
1: Valóban a Föld-Föld című műben ezt le is írja Márai, és azt is leírja, hogy visszautasította ezt, mert a saját helyzetét sem látta arra biztosítottnak, hogy ezt meg tudja őrizni, de aztán az egyik leszármazott, ezt a Petőfi Irodalmi Múzeumnak ajándékozta, ennek köszönhetően most ebbe betekintést nyerünk, és persze itt az elején írtam egy összefoglalót róla, hogy miért is fontos ez a mű. Márai sokarcú volt, sokkal gazdagabb képet mutat annál, mint ami úgy a köztudatban él. A Budán lakni világnézet, ez egy elhíresült mondat az Igazi című regényben. Ebből szerettünk volna valamit úgy hangulatként is bemutatni, azzal, hogy milyen volt, mint író, írói környezet, milyen volt, mint lakó-lakó környezet, és ezek a dokumentumok is ezt próbálják gazdagítani. Igyekeztünk olyan unikális köteteket lapozó formájában kitenni, amikből egy van. Az előző szobában például az egy polgár vallomásainak egy a szülőknek dedikált példánya, ami amiben az édesanyja széljegyzetekkel látta el a kötetet, és meglehetősen kemény véleményét közölte, úgyhogy ebből egy nagyobb tanulmányt írok, és ez majd napvilágot fog látni, mert hihetetlenül megváltoztat bizonyos állításokat a műből. Ilyenkor az élet és irodalom kicsit ütközik ebben az esetben, de ez nem baj.
2: Pontosan az is egy újdonság talán ezen a kiállításon, hogy nagyon sok információt kapunk. Hogyan élte meg az európai helyszíneken töltött időszakokat, utána hogyan alapított családot, illetve hogyan kötött házasságot Lolával, szóval ezek a képek is egy időutazásra hívnak minket.
1: Tulajdonképpen a kiállítás egy további alap elképzelésére kérdezett rá, ugyanis amellett, hogy szeretnénk bemutatni az életrajzot, szeretnénk az életművet is, ez például annak segítségével, hogy a képaláírások szinte mindegyik egy-egy márai idézetet is tartalmaz, hogy egy kicsit olvassanak már az emberek, ha már annyira talán nem népszerű dolog ma olvasni, ne csak képeket nézzenek, de az is, hogy márai életútján keresztül egy kicsit az identitási pontokat megtalálni. És tulajdonképpen ezeket feleltettük meg az egyes helyszíneknek, tehát Kassa a család, a gyermekkor, a szülőváros. Aztán az utazás, a francia és németországi időszak, a hivatás, az írói hivatás, a polgári életforma, és hát az emigrációban, a következő teremben pedig gyakorlatilag a hogyan lehet magyarnak, magyar írónak és magyar nyelven írónak maradni az emigrációban, miközben költözik ide-oda. És ugye az utolsó terem az pedig gyakorlatilag azt a posztumusz világsikert, az utóéletet próbálja bemutatni, amit igazából már az első teremben feldobunk, ahol van ez a nagy kerék, és ahol négy nagyon sok nyelven megjelent írónak egy-egy kötete látható. Közte egyébként ez alapkoncepció volt, hogy Krasznahorkai László kötete is legyen ott, köze Nobel-díjat kapott.
0: A budai Virág Benedek házban újra otthonra találó Márai Sándorról Kádár Dóra és a kurátor Mészáros Tibor beszélgetett.

0: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Jávor Miklós. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. A valóság költségvetésének nevezte az idei költségvetés módosító javaslatát a pénzügyminisztérium. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, záporokra, zivatarokra számíthatunk. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze elmondta, hogy a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, ennek részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Szerdán kezdi meg a munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését érintő visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, az ellenőrzések hamarosan kideríthetik, kik a felelősek azért, hogy a jegybank alapítványa 20 milliárd forintból épített luxus ingatlant Balatonakaratján, amelyet 2 év működés után eladásra kínáltak. A valóság költségvetésének nevezte az idei költségvetés módosító javaslatát a pénzügyminisztérium. A tárca hangsúlyozta, 7,5%-ra módosul az idei hiánycél, az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és az energiaválság költségei pedig idén még nem teszik lehetővé a további csökkentést. Közben a költségvetési tanács közölte, nincs ellenvetése a tervezett módosítással szemben. Megkezdte az iskolakezdési támogatás első részletének kézbesítését a posta. Az 50 000 forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják készhez. Azoknak, akik bankszámlára kapják a családi pótlékot, a megadott számlaszámra már tegnap utalták a pénzt. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és hangsúlyozza, érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthetőek a vételár visszatérítéssel vagy cserével kapcsolatos fogyasztói jogok. Szerdán kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock, trap és folk színtér több mint 200 előadója képviselteti magát. A többi közt hallható lesz a Bastille, a hazai előadók közül pedig például Azariát, a Pogányindulót és az Ivan and the Parazolt hallhatja a közönség. Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 28-33, késő este 19 és 27 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb is lehet. 4:04.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelő.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten Orbán Balázs tudósra, néprajzi gyűjtőre és földrajzi íróra emlékezünk. Székelyföldi népzenei gyűjtésekből hallhatnak válogatást. Pénzes Géza vagyok. Orbán Balázs élete olyan kalandos, romantikus volt, mintha csak egy Jókai Mór regényből olvasnánk róla. S habár ezt a regényt soha nem írták meg, Jókai székelytárgyú írásainak alaptörténeteit javarészt éppen Orbán Balázstól hallotta először. Orbán Balázs Lengyelfalván született, 1829-ben régi udvarhelyszéki családban. Apja Orbán János a napóleoni háborúk katonatisztje volt, anyja Knechtel Eugénia félig felvidéki magyar, félig isztambuli olasz családból származott. Családjával 1846 tavaszán elhagyta szülőföldjét és Konstantinápolyba utazott a velencei származású nagymama örökségének átvételére. Kihasználva a lehetőséget, beutazta a Közel-Keletet. Egyiptomban megmászta a piramisokat, a Szentföldön bejárta a bibliai helyeket. Járt Kis-Ázsiában, tanulmányozta az antik görög kultúra emlékeit és csodálattal írt a görög népszabadság harcáról. Keleti élményeit később 6 kötetben jelentette meg, Keleti utazás címmel. Az 1848-as forradalom kitörése hallatán szabad csapatot szervezett a török fővárosban, ám hazaindulva Bulgáriában, Vidin környékén már a szabadságharc bukásának vette hírét. A világosi fegyverletétel után a császári hatóságok ellenségnek tekintették, és nem térhetett haza. Kossuth környezetébe került, Londonba utazott, majd francia forradalmárok körében élt. Ekkor lett közeli barátja Victor Hugo, aki fellelkesülve emlegette, 200 Orbán Balázzsal akár harmadik Napóleon császárságát is meg tudná dönteni.

Orbán Balázs csak a Bach korszak utáni enyhülés időszakában térhetett ismét haza. Az 1860-as években bejárt a Székelyföldet. Eljutott minden településre, várromhoz, természeti ritkasághoz, szorgalmasan jegyzetelt és fényképezett. Munkája eredményeként 1868 és 1873 között 6 kötetben adta ki főművét, a Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismereti szempontból címen. Közben függetlenségi programjával a Magyar Országgyűlés képviselője lett. A demokrácia, a liberalizmus, a humanizmus és a béke elveiért szállt síkra beszédeiben és szenvedéllyel védelmezte szülőföldje értékeit. Emellett az általa kiépített Szejkefürdőn dolgozott, történelmi tanulmányokat írt, újságcikkeket közölt az ellenzéki lapokban. Utód nélkül halt meg. Végrendeletében egyetlen örökösének népét nevezte meg. Ahogy írta, egész életem küzdelem volt a jóért, az igazért, a haza üdvéért. Oda kell törekednem, hogy halálomból is némi haszon származzék a szegény magyar hazára, amelynek egész életemben tevékenységemet szentelém. Családdal nem lévén megáldva, a magyar, közelebbről a székely népet tekintem családomnak.

0: Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában Orbán Balázsra emlékeztünk. Székelyföldi népzenei gyűjtésekből hallhattak válogatást. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Ahay. Jó napot kívánok! Ezúttal Balatonfűzfőről jelentkezik a hely, a balatoni Bob szabadidő parkból. Én Bellényi Barbara vagyok. Természetesen bobozni fogunk, miközben gyönyörködünk a magyar tenger csodálatos panorámájában. A ma karitatív célból itt vendégeskedő transzplantációs alapítvány részvételével. A park augusztusban ünnepli fennállásának negyed évszázados évfordulóját. Eleinte egy pálya volt, amely pár éve kibővült egy másikkal, illetve egy hatalmas kalandpark is a látogatók rendelkezésére áll. Vezetőnk pedig Kovács Szilárd, ügyvezető már itt áll mellettem. Na, így ahogy kaptatunk fel a verekenő hőségben, meglepően sokan vannak.
1: Jellemzően igen, de alapjában véve nálunk ez úgy szokott működni, hogy a tavasztól a késő őszig történik a vendégeknek a látogatása, de jellemzően igen, ez a június, július és augusztus hónapok azok, amelyek erősebbnek mondhatóak, hisz akár a Balatonnak a látogatottsága is pontosan ugyanezt tükrözi.
0: Ahogy felértünk az első szintre, itt már látom a bobok között várakoznak egymás után, nem tudom mennyi a várakozás, legalább 10 perc, és párhuzamosan két pálya fut egymás mellett, különböző színű bobokban ketten ülnek mindkét bokban, és mindkét oldalon hosszú a sorban állás. Előttünk egy kilátó magasodik, 25 évvel ezelőtt. Hogy jött az ötlet?
1: Először jött az ötlet, és majd utána hozzá a területnek a keresés. Ez egy osztálykirándulás alkalmával történt igazából, amikor úgy Visegrádon gondolkoztam azon, ott fönnállva, akkor még náluk ilyen egy pályájuk volt, ilyen teknős bobpályájuk, nem ez a fajta, ami dupla csöves, ugye. Ezek mind a kettő, tehát az egyes és a kettes pályánk is, a panoráma és az alagút pályánk is, a sínrendszerhez hozzá vannak rögzítve a bobok. Itt nem tudják elhagyni.
0: Nem tud kiborulni senki.
1: Nem tud lejönni a pályáról, igen, a bobit be vannak kötve, hátul három pontos biztonságot. Még ugye a visegrádi bobpályán még akkor volt ez egy ilyen teknős bobpály, hozzáteszem személy szerint itt most megijeszni, nekem azért sokkal nagyobb kedvencem az, de abban sokkal nagyobb az adrenalin, mint ebben. Annak a fahígyán álltam, és azon gondolkoztam, hogy ez milyen jó dolog lehet itt igazából, hogy 50 forint, vagy nem tudom, 100 forint volt akkor egy bobcsúszás 25 évvel, vagy 30 évvel ezelőtt még, hogy ez milyen jó dolog lehetne, és nem is egyszerűsége egy ilyen szerencsés, vagy szerencsétlen összecsengés egy családi beszélgetésnél. Édesapám feltette a kérdést, hogy mi az, amit lehetne csinálni a jövőben, és én csak tényleg ennyit mondtam, hogy csináljunk bobpályát. És ez ennyire egyszerű, mennyire bonyolult. Igazából az ötlet az adott volt, nekiálltunk a területet keresni. Mi egyébként balatoniak vagyunk, balatonalmádiak. Itt a környékben kerestünk, most mondhatom azt, hogy egészen Akaratjától Balatonfüredig. Erre esett a választás, erre az ingatlanra. Tehát ez ide született, és ez itt is fog, nem tudom, saváló, tehát soha nem fog tönkre menni.
0: Olyan, mintha egyébként megőrizték volna a fákat is. Tehát, hogy annyira hiába van a rekkenő hőség, de szinte árnyékban csúsznak a fiatalok. Ugye most a transzplantációs alapítvány gyermekei táboroznak itt, nagyon sokan vannak.
1: Körülbelül 100 fővel érkeztek egyébként ma hozzánk, már nagyon régóta visszalátogató vendégek, és mi nagyon örülünk nekik, hogyha más nem, akkor ilyen módon tudunk a gyerekeknek azért mosolycsalni az arcukat, mivel ez annó egy szánkopálya volt. Ez adott volt, és idejöttük, és hát gyerekek, hát itt fog felmenni a felvonó. Hát itt jött egy nyiladék, ugye, ami igazából látszott, és adta magát igazából a helyszín. 40 méter egyébként, hogyha most fősétálnánk rá, akkor nagyon kimerülnénk egyébként, hogyha ezt rendszerint csináljuk heti szinten, akár naponta mondjuk egy ilyen 20-30-szor, addig jutottunk el szerintem a számolás, hogy fönnmaradt a fogó, vagy lenne a kalapács, vagy bármi, ez higgye, hogy a végén ez már nem lesz probléma, tehát lihegés nélkül fel lehet menni a hegynek a tetejére. 2000-et írunk, akkor aki vagány volt, annak talán volt ISDN-je, ADSL-je, nem tudom, tehát valami internet, amivel így betelefonáltunk valahova, és becsipogott egy, nem tudom, fél percen keresztül, és a szerencsénk volt akkor elsőre, ha nem volt, akkor kb. 20-ra, de bejutottunk a központba. És az origo.hu-n kerestünk akkor még, ugye? Meg talán nem is tudom, hogy hol. Tehát ez egy nagyon olyan, mint hogyha...
0: Szóval ez is kalandos volt, mint a mellettünk lévő kalandfej.
1: Egy hónap volt az, mire megtaláltuk a gyártót. Az akkori környezetben. Ugye ma már, hogyha nem találjuk meg ezt mondjuk, nem tudom, egy percen belül, amit keresünk, akkor már izzad a tenyerünk. Olyan őskorinak hangzik, de ez mégis, ez most történt.
0: 80 kg volt egy szál cső. És hát a szintkülönbségről beszéljünk, mert 40 méter magasan van, de mondjuk mi a szint emelkedő, mert nagyon-nagyon magas, vagy meredek is.
1: Hát ez 200 méteren emelkedünk 40 métert, akkor az 25%-os emelkedő. Onnit indult ez, hogy az első nyilván a pályanyomvonalban lévő fáknak a kivágásától az első csúszó vendéggig, tehát ez fél év volt. Ugye maga az ötlet az 2000 októberében hangzott el, ez a ominózus építsünk bobpályát mondat. 2001 áprilisa, amikor az első fakivágás, addigra az engedélyek, tehát ez egy viszonylag nagyon-nagyon-nagyon gyors és intenzív időszak volt. Ez 2001-ben debutált, és igazából ez az első között volt az, ami igazából épült a világon, és most már összességében, tehát tényleg nagyon sokról beszélünk Magyarországon, szerintem egy olyan 10 plusz helyen lehet bobozni, de a világon már több ezer helyszín van, ahol szintén ez a német gyárnak a szolgáltatása és a termékei megtalálhatóak. Ez a bobpályáknak a Ferrariának nevezném. Azért a bobpályáknak a Ferraria, mert maga az anyag használt tekintetében és raválóról beszélünk. Tehát az
0: 25 éve nem kellett lecserélni, jól értem?
1: Ez nem kellett festeni, ez nem kellett hozzányúlni, ez így van, ahogy a német gyárba ez ki lett találva. És
0: van
1: ez...
0: még benne ugyanennyi idő?
1: Hát szerintem ebben még sokkal több idő van.
0: És milyen sebességet tud?
1: 22 nap.
0: Mert az a legtöbb embert azért csak ez érdekli, hogy fú, mentem nem tudom mennyivel, 30-al.
1: 40 km/h egyébként a sebessége, teljes sebessége.
0: Milyen hosszú a pálya?
1: Az egyik pályánk az 800 méteres, a másik pályánk a panoráma pálya, az pedig 2013-ban épült, tehát az is már 13 évvel ezelőtt épült, tehát hogy ez már jó régen volt, így most visszagondolva és kimondva.
0: A panoráma pálya az azt jelenti, hogy én itt a Balatonra rálátok, a Kéktengerre?
1: Dél irányba indul a panoráma pályánk, és ezáltal egy olyan betekintést nyerünk a Balatonfűzfői öbölre, hogy mint hogyha előttünk lenne teljes egészében igazából, míg a 2001-ben építette a Lagut pályánk, az keleti irányba van, tehát nem onnét is látszik egyébként a Balaton, de a másik az tényleg az a panoráma pálya, ami egy erős lejtővel indul, és utána egy 360 fokos ilyen maga alá forduló, ilyen dugóhúzónak hívjuk igazából, mi azonnal a kezdeti élmény meg fog igazából adni, de hadd térek egy picit vissza még a 40 km/h, mert ez nem csak annyi, hogy okos, ez a 40 km/h, és akkor kész.
0: Mondjuk gyorsnak tűnik. Tehát én nem szeretnék majd ennyivel menni, ha majd kipróbáljuk.
1: Nem fogunk.
0: Akkor nem önnel utazom.
1: Hát nincs más választás, pedig. Bobkocsinak megvan már eleve a tömeg ahhoz, hogy ez felgyorsuljon hozzá. Igazából nyilván gravitáció elvével működik, hiszen az alsó beszállási pontokon ugye egy drótkötél segítségével felhúzzuk erre a 40 méteres szintkülönbségre ugye a kedves vendégeket, ahol itt ugye a gravitáció által fogunk lefelé gyorsulni. Ugye a maga a bobkocsinak közel 100 kilós önsúlya, meg ugye 150 kilós teljes terhetőség, azért már 4 tonnáról beszélünk, hogyha az úgy megvan rakva rendesen. Ettől boldogok a kedves vendégeink, a sebességtől, hogy muszáj, hogy valami fújja a hajunkat.
0: Közben ide léptünk Tóth-Barna Diánához, a Transzplantációs Alapítvány egyik önkénteséhez.
2: Én 20 évvel ezelőtt kezdtem a táborozást, nekem a testvérem máj és fese transzplantált, 2006-ban kapott vesét, és 13-ban kapott májat, és több mint 10 éve önkénteskedek az alapítványnál. A középiskolás voltam, amikor a májat kapta, ugye a vesénél nagyon kisgyerek voltam, szóval annyira sok emlékem nincsen róla, viszont amikor a májat kapta, az egy elég húzos időszak volt, középiskolába jártam és örjöngtem az iskolába, mert az egy nagyon kemény időszak.
0: Mit jelent az, hogy örjöngött? Hogy eufória volt? Hát, vagy annyira örült? Vagy?
2: Hát igenis, meg nem is, mert májat, amit akartak neki adni, mikor megérkezett a riadó, hogy akkor be kell vonulni, ott kell lenni, akkor egyszer csak megjelent a doktorul egy vonalzóval, és elkezdte méregedni a testvéremnek a hasát, és mondta, hogy ez a máj nem fog ide beférni, mert hogy túl nagy és zsíros a máj, és akkor visszajöttek egy idő múlva, hogy akkor mégiscsak megpróbálnák, és az a megpróbálnak, szóval egy kicsit kibarított minket.
0: Hány éve vártak akkor erre a májra?
2: Nem sokat vártunk, hál' Istennek, a májra, és egy évet vártunk, a vesére pedig egy 2 hónapot, mivel hogy jól működőek voltak a vesei, nem kellett dializálni, 50-50%-ot működtek a vesei, így igazából 2 hónap múlva kapott is egy vesét, ami mai napig 20 éve működik már. Teljes értékű életet élnek a gyerekek, azon kívül úgymond, hogy csak van egy vágás a hasukon, és gyógyszereket szednek, teljes értékű életet élnek a gyerekek.
0: Ezek a gyerekek, akik itt most sorban állnak, és örömmel száguldanak, transzplantáltak már mindannyian?
2: Az idén a táborban 12 vese, 15 máj, 2 vesés és máj van, kombináltak, 4 szívtranszplantát és 25 édes testvér jött a táborba az idén. Hát az egész családnak ugye rehabilitáció. Tehát ugye a szülőkkel együtt érkeznek a gyerekek a táborba, tehát az egész családnak egy rehabilitáció.
0: Amikor azért szerkesztő kollégám Felszegi Csaba mondta, hogy a Transzplantációs Alapítványtól jönnek, érkeznek majd a gyerekek, azért bennem felmerült egy nagy kérdés, hogy ennyi izgalom, ennyi remegő láb után tényleg megint arra van szüksége a családnak, hogy izguljon, hogy sebesség legyen, hogy száguldás legyen, hogy egy pici extremitás legyen. legyen.
2: Igen, mert meg kell tanulniak a szülőknek, hogy mivel teljes értékű életet élnek a gyerekek, jár nekik is az, hogy ugyanúgy tudjanak élni, mint a többi gyerek.
0: Előfordulhat Magyarországon, hogy egy gyermek nem jut szervhez, tehát nem tudják megvárni azt, hogy ő donortól szervet kapjon?
2: Hát ugye, mivel az eurotranszplant működik, ugye az egész Európában és a világban működik ez, hogyha itthon nincs, akkor ugye Hamburgban, Németországban, ugye egy csomó helyre azért van lehetőség kijutni, és akkor kint transzplantálják őket.
0: Nem tabu ez már, ugye? Tehát a társadalom ezt már elfogadja, és ha jól tudom, akkor aki külön nem rendelkezik, hogy ő nem szeretné a szervét adományozni, automatikusan ez a lehetőség, ez már áll.
2: Aztán erre van igen nyilatkozat, hogy aki szeretné, az felajánlhatja, aki nem, és esetleg valami olyan dolog történik vele, hogy ő már nem lesz, akkor ugye, ha van papírja, akkor ugye neki nem kerül adományozásra a szerve.
0: Mi lesz most az ön testvérével? Azt mondta, hogy 20 éve új szervel él, esetleg megint felkerülhető a transzplantációs listára, tehát a várakozók listára? Lehet, hogy elfárad az a vese, az a szerv?
2: Ezt nem lehet ugye megmondani. Azt mondják, hogy egy beültetett vese ilyen 10-15 évet él. Na hát mi most az idén a 20-nál járunk, de például az alapítványnak az elnöke Zsuzsa néni már 30-35 éve ül a beültetett vesével, szóval hogy nem lehet megmondani, kinek hogyan reagál a szervezete a beültetett szervre.
0: Ha már szó volt arról, hogy ez a csodálatos álom vagy gondolat a visegrádi Boppáján született meg 25 évvel ezelőtt, hallgassunk meg egy archív rádiós riportot a Dunakanyarból. Ott Domonkos István kollégám bobozott.
3: Már javában a Bobonlit Péterrel együtt egy bobban, miután lejöttünk a Fellegvárból, hát úgy gondoltuk, hogy meg kéne nézni, ez is egy érdekesség. Egyébként a Boppája Magyarország első boppájája. Péter egyébként többször itt volt, sokszor jöttetek már ide?
4: Igen, a családom már többször voltunk itt, és mindig nagyon élvezzük. A gyerekekkel is nagyon jó programnak számít ez. Nagyon sokszor voltunk már itt, és hihetetlen jó, nagyon szeretjük.
3: Jó, hát akkor aztán induljunk el, úgy tűnik zöldet kaptunk. 11 kanyar. Hú, ez kezd izgalmassá válni, sok ilyen kanyar van.
4: Összesen 11, ha jól tudom, a belmagasság 41 méter és 700 méter hosszú a pálya, és 11 kanyarban ezek hajtjuk kanyarok általában. Most is jön egy. Hát, amikor kírják a távol, hogy fékezzünk, mert ott elég veszélyes kanyarok jönnek.
3: És itt el leszünk egy másik bobpálya, miért másabb szerint?
4: Mivel az a nyári bob, itt máshogy van kialakítva a pálya lényege, más a pálya lényege, máshogy van kialakítva. Itt csak nyáron lehet menni, mivel télen ez befagyna a jégtől, és nem lenne rajta csúszni. Ez az alsó bob, amin most mi vagyunk, ezzel lehet csúszni, mivel ez síneken megy ez egész, és ez nem fagy be. Ez lehetjük, hogy a legveszélyesebb, mivel még hálót is feszítettek ki, hogy ezt kiküszöböljék, vagy nehogy baleset.
3: Tudod lassítani?
4: Igen, itt a vége felé már lassítanunk is kell.
3: Köszönjük szépen, és szépen itt megérünk a célba, mert remek volt.

0: Balogbotont. Azt mondták itt a lányok, mondta Diana, hogy te vagy itt az egyik legbátrabb a gyerekek között. Mosolyogsz, van egy sepphely az arcodon, ezt ugye nem a bobban szerezted.
1: Nem, megkarcoltam magam.
0: Szereted a száguldást, szereted a sebességet?
1: Igen.
0: Milyen volt a bob? Hányszor mentél?
1: Olyan 10-szer.
0: Aj, és először még gondolom fékezgettél, kipróbáltad-e már úgy, hogy végig fékezés nélkül csak úgy szágoldani, igen, és hogy lobogjon a hajad a szélben?
1: Igen, csináltuk a Dáviddal, Istivel is, nagyon jó volt.
0: Neked már új szerved van? Mit lehet róla tudni?
1: Igen.
0: Milyen szerved kaptál, és emlékszel-e, hogy mikor?
1: Máj.
0: Májad van, aha. Emlékszel erre az időszakra, hogy ez mikor volt? Régen volt már?
1: Igen. Hamburgban.
0: Odáig kellett utazni?
1: Igen.
0: Csörgött a telefon anyának, apának? Kinek csörgött a telefonja?
1: Azt nem tudom.
0: Emlékszel?
1: Akkor még kicsi voltam.
0: Édesapja és édesanyja is itt van. Balogh Csabárné Hédi az édesanyja azt mondta, hogy még pici volt Boti.
2: Igen.
0: Pici volt Boti fél évesse. Akkor azok szerint egy csecsemőért izgulta.
2: Fél hónaposan utaztuk Hamburgba.
0: Hát amikor megszületett Boti, már kiderült, nehéz erről beszélni, nehéz ezt visszaidézni, látom. De most már jól van, ugye?
2: Igen. Teljesen.
0: Mikor tudta elengedni ezt az izgalmat?
2: Hát még mikor hazaértünk sem, mert igazából nekünk utána volt még egy műtétünk másfél évesen, mert a transzplantáció során megsérült a rekeszizma, átszakadt, és akkor másfél évesen újra műtették Pesten. Mondjuk az már májtól független volt.
0: Most viszont Boti azt mondta, hogy többször kipróbálta azt, hogy fékezés nélkül szágult, és látom, hegek vannak az arcán, megsérülések. Ez azt jelenti, hogy egy egészséges, életteli,
2: eleven,
0: bátor eleven fiatalember.
2: Igen, azóta nagyon eleven lett, hála Isten. Hát későn ment óvodába, ott másfél évet töltött, de a végére nagyon belemelegedett, és akkor már a suliba teljesen maga biztosan érkezett.
0: Boti, bocsánat, a suliba tudják azt, hogy te milyen hős vagy? Tudnak a te történetedről bármit is? Mondjuk a legjobb barátod?
1: Igen.
0: Mitől vagy te különleges, azt tudod? Sok-sok felnőtt néni bácsi hallgatja, mit mondok, ez szörnyű lehet, de tényleg kíváncsi lennék arra, hogy te azt tudod, hogy te egy nagyon-nagyon-nagyon bátor fiatalember vagy?
1: Igen.
2: Mi nem erősítettük benne ezt a tudatot. Inkább úgy neveltük, van két egészséges testvére. Nővére is egy bátyja van, de ugyanúgy neveltük, mint a többi. Tehát nem erősítettük benne, hogy ő most szervát ültetett, hogy ezáltal valami más vonatkozna rá, mivel nincsenek így hát rányai, sem a mozgásban, sem agyilag, ezért mi nem erősítettük benne ezt a tudatot, úgyhogy ugyanúgy neveljük, mint a egészséges testvéreit.
0: Én ezt nem tudom elhinni, hogy ugyanúgy. Tehát van három gyermeke, aggódok, a Botiér sosem aggódik egy kicsit is jobban?
2: Nem, mindig jobban, csak neki erről nem kell tudnia. Megint nem mondjuk neki, hogy na te most akkor más vagy, mint a többi. A sorstárs szülők tartották bennünk a lelket, az ő elszántságuk adott nekem erőt. Nagyon sokat. Ugye a gyógyult gyerekek. És az ő szüleik megnyugtató szavai. Meg hogy ők is végig mentek ezen az úton, és sikerült nekik, él a gyerekük, és egészségesnek mondható, ugye, ezzel, hogy annyi, hogy gyógyszert szednek, meg mindenre jobban kell vigyáznunk.
0: És közben itt van Kovács Szilárd jobb keze, ha mondhatom így, hány éve segíti ezt a családi vállalkozást itt a Bobparkban, Kertész András?
3: Most már több mint 25 éve.
0: Te jó ég. Akkor itt volt a kezdetekkor?
3: Itt, elég rendesen, igen.
0: Hogy emlékszik vissza arra, amikor az első csúszások voltak, vagy megépült tényleg két kézzel ez a park, és itt álltak, szorongva, reszketve, hogy vajon lesz-e látogató, lesz-e, aki ki akarja próbálni ezt a bobot? Volt ilyen élmény?
3: Volt, igen. Tisztán emlékszem, borús őszi nap volt, szemerkélt az eső, és nagyon vártuk, és hál' Istennek jöttek is. Eleinte még nem olyan sokan, de aztán hál' Istennek híre ment a dolognak, és szerintem évről évre egyre több a vendégünk, szerencsére. Tombol a tömeg, jönnek az emberek, szórakozni akarnak. Úgy tudom, hogy hál' Istennek egyre javuló tendenciát mutatnak a számok.
0: Önt mi hozza ide-vissza? Vagy ön még tudja ezt élvezni, ha beül András egy ilyen bobba?
3: Hát, ha az ember minden bableves teszik, akkor egy idő után unja. A munkát jobban élvezem. Nincs két egyforma nap. Minden nap jön valami kihívás. Ezt élvezem. Jelenleg heti 3-4 alkalommal van éjszakai bobozás. Akkor is nagyon sokan vannak.
0: Tehát... mit jelent? A sötétben szágoldanak itt a bobok?
3: Kivilágított pályán, élő zenével, DJ-nk van, tehát buli, fények, és akkor is rengetegen jönnek, mert az egy plusz élmény. Kikapcsolódás, csapatépítés, szórakozás.
0: Télen sem zárnak be?
3: Nem. Tehát amíg vendég van, addig mi nyitva vagyunk, kiszolgálunk mindenkit. A pálya nagyon biztonságos. Leteszteltük elég rendesen, mind a német szakemberek, tehát bizton állíthatom, hogy ez nagyon biztonságos.
0: Két bob megy egymás mellett, melyikkel induljak el, melyiket próbáljam ki, súgjon, melyik az, amivel nem tudunk 90 km/h sebességgel felgyorsulni, mert Kovács Szilárd ezt szeretné velem kipróbálni.
3: Egyikkel sem, mert minden bob 40 km/h képes csupán. Ha mindenképp, akkor a baloldali pálya, a panoráma pálya.
0: És most beszállok remegő lábbal az egyik bob kocsiba, és indulunk felfelé a lejtőn. Szóval Szilárd, kérem a segítséget, itten előttünk a kék és a piros bob. Gondolom, csak egy nőnek különbség, hogy piros vagy kék, ugye ugyanazt tudja.
4: Ugyanazt tudja, teljes mérő. Nincsen. Én a 203-asra szavaznék.
0: Jó, ülök a kékbe. Ki ül elő, ki ül hátul?
4: Én ülök hátra.
0: Itt a két kar, ugye ezt, ha meghúzza, akkor ezzel tud.
4: Mind a kettő egyszerre működik, hogyha hátrafele húzok, akkor lassít, hogyha előre nyomjuk, akkor pedig gyorsítani fog. Ez ennyire egyszerű, és elől, az előutó utasnak, majd ott kell kapaszkodni.
0: Van középen egy kapaszkodóm, olyan, mintha nyerget fognám, három pontos, két pontos biztonságom.
4: Biztonság jövő, hátul három pontos biztonság jövővel vagyunk ellátva.
0: Egy kézzel tudok csak kapaszkodni, és elindult a bob. Egyébként az a fantasztikus, hogy mellettünk párhuzamosan tényleg halad a másik.
4: Rákanyarodunk a felvonóra, és itt lesz egy ilyen másfél perces, hát a nagy adrenalin előtti kis...
0: Fahíd alatt megyünk el, jobbra látom, ahogy másznak a kalandparkban, balra pedig egy gyönyörű fa kilátó, hát az is csodás lehet onnan a panoráma. És itt meg mellettünk már hallatszik, ahogy száguldanak a többiek, és megyünk fel a... Nem tudom, mik ezek, tölgyfák?
4: Tölgyfánk is van, és cser, ez a kettő, illetve elszórtam még ilyen fenyőfák is vannak.
0: Itt azért érződik a rekkenő hőség, és nagyon érdekes, hogy ez nem szegi kedvüket, tehát nem csak a lángosra, nem csak a strandra vágynak az emberek, hanem ki tudják tolni ezt az élményt a Balatonon is.
4: Igen, ahogy fölértünk majd a hegynek a tetejére, ott már nem a rekkenő hőség fog dominálni, hanem majd szerintem a pupillatágító panoráma, hisz a panoráma pályára ültünk most fel.
0: Egészen bedőlnek ott a kanyarban, most látom a többieket. Minél jobban dőlök, annál gyorsabb a
4: bob. Pálya van bedöntve igazából annak segítségére, ugye, hogy könnyebben tudjuk venni igazából a kanyarokat. Tehát ez is sokkal jobb érzés, a sebességet próbálja imitálni ezáltal.
0: Meg... Lehetséges, hogy 360 fokos kör?
4: Ez nem, de itt balra, az viszont igen.
0: Még háló is van, miért kell az a háló?
4: Hogyha másfél méter magasság fölött van a pálya, akkor kell egy ilyen biztonsági háló, hogyha mégiscsak valaki megáll le akar szállni, akkor legyen hova mehet. Mondjuk egy 2-3, inkább 4-5 méter magasságban is.
0: Napelemek, igaz? Tehát akkor ez segíti a rendszer?
4: Szükséges a zöld energia, igen, mert nagyon nagy az energiafelhasználása a szabadidőparknak, és igazából mi ebbe fejlesztettünk vele, hogy a zöld energiát tudjuk.
0: De gyönyörű. Ez gyönyörű. Itt megálltunk egy pillanatra. Ez valami fantasztikus látvány. Ez a keleti, ugye? Keleti csücsök, amit látok.
4: A keleti medencében vagyunk, de a Füstfőjöblöt látjuk most. És ugye előttünk Siófok,
0: látszik a vitorlás, látszódnak. Elképesztően gyönyörű. És akkor indulhatunk zöld a lámpa.
4: Hát, indul. Szerintem ez zöld a lámpa. Akkor hajrá.
0: Jó, én lehet. és tényleg egy működik.
4: Igen. Én majd ezt érdemben szorítom.
0: Nagyon gyors.
4: Ettől függetlenül azért megpróbáljuk azt, hogy fékezés nélkül abszolváljuk a pályának a hosszát.
0: Két huppanó, vagy egy, vagy nem tudom, hogy ilyen egy hatalmas kanyar. Itt nehéz belendülni. Itt sem esek ki, ugye.
4: Rögzítve vagyunk a pályához, teljesen biztonságban vagyunk. Pár szabályt betartunk, és akkor mindenki boldogsággal megy haza. Bele fogunk most menni ebbe a 360 fokos dugóhúzóba.
0: Te jó ég, tényleg kapaszkodok, de egy kézzel kapaszkodok, csak nem olyan.
4: Magalán visszafordultunk, és most fogunk érkezni a alagút pályánk fölé. Az alagút pálya fölött fogunk elmenni, kereszteztük. Figyelem, most két ugrató. Még egy balkanyar, egy hullám, egy balkanyar. És most az alagútnál pedig a kilátó előtt fogunk egy jobbos kanyarral érkezni.
0: Itt még fogom nagyon.
4: Bal hullám, jobb hullám.
0: Egy óriási kört tettünk, bukkanó is van.
4: Két hullám.
0: Két bukkanó, még egy kanyar. Tehát azért néha fékezünk. Elképesztő. Túlélt. Valahogy valaki kiszállt, és azt mondta, hogy mégse szeretne bobozni.
4: Nagyon nehéz esetekben fordul elő ez. kevés alkalomnál. Általában a gyerekek, hogyha az első alkalommal csak szálljunk ki közben, mert itt ezt befoglalni a garázsba, a bob, kicsit tényleg tőle veszélyesnek tűnik, stb. Én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy kedves szülő, nyugodjon meg, ez majd meg fog fordulni, és nem a gyerek fog sírni, hanem majd a felnőtt, hogy még a gyerek a 20. kör után sem akar leszállni.
0: És közben megérkezett Dany Zoltán hangmérnök kollégám Kovács Patrikkal, akik, hát nem tudom, behúztátok a kéziféket?
5: Nagyon.
0: Jól van, jól van. Remélem azért hallatszódott bármi is, és nem voltunk nagyon, nagyon messzire egymástól. Negyed évszázada, hogy elindították egy családi, gyakorlatilag egy fiatalkori álomból családi támogatással ezt a bob pályát. Lesz-e ünnepség, lesz-e itt bármilyen jubileumi ünnepség, akár mondjuk egy éjszakai hosszan-hosszan tartó nyitvatartás itt a bob pályán? Kovács Szilárd ügyvezető.
4: Igen, rátapintott a lényegre. Hát ezt a 25. születésnapunkat, ezt meg szeretnénk méltóképpen ünnepelni. Három neves DJ fog nálunk boldog születésnapot játszani.
0: És önnek hány családtagja, rokona, unokatestvére és bárki, aki valaha segített ebben az álomban, lesz itt, aki ünnepel majd önökkel? Ez egy családi találkozó is egyben, úgy sejtem.
4: Mindenki, aki él és mozog. Szerintem egy olyan 20-30 fő biztos, aki a kemény mag, de hogyha kicsit ezt jobban kiszélesítjük a barátokra, és akkor szerintem majd 100-an leszünk.
0: Műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztő Felszegi Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Belinyi Balbarát hallották. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalunkon. Műsorajánló.
6: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsorstruktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak. Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: állnak az idén a szőlő- és bortermelők. 6 óráig erről is beszélünk.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Több szintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV-ben a külügyminiszter. Továbbra is napirenden tartja az Irán elleni katonai csapások folytatását az Egyesült Államok. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze az M1 csatornán elmondta, hogy a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Több szintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV-ben a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több 100 000 oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napján Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Továbbra is napirenden tartja az Irán elleni katonai csapások folytatását az Egyesült Államok, jelentette be a Pentagon. Az amerikai védelmi miniszter arról beszélt, Washington képes védelmet nyújtani a Hormuzi szoroson áthaladó hajóknak, de a perzsa állam katonai fellépésre számíthat, ha megpróbál zavart kelteni. Emlékeztetett, jelenleg a gazdasági szankció a nyomásgyakorlás leghatékonyabb formája. Az állandó orosz légi csapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna Fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mostani forgalom töredéke a támadások előtti szintnek. Hozzátette, diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról. Idehaza szerdán kezdi meg a munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését érintő visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, az ellenőrzések hamarosan kideríthetik, kik a felelősek azért, hogy a jegybank alapítványa 20 milliárd forintból épített luxus ingatlant Balatonakaratján, amelyet 2 év működés után bezártak. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Egész napos állami megemlékezést tartanak Szombaton, Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A megemlékezést a közmédia élőben közvetíti. Végül az időjárásról. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19 és 27 fok között alakul majd.
2: Műsorajánló.
3: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: 5 óra múlt 5 perccel.
2: Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Augusztus 25-e kedd van, ma a Lajosokat és a Patriciákat köszönhetjük. Most jöjjön

0: néhány témaajánlat az elkövetkező szűk fél órából. Amilyen kicsik, olyan veszélyesek is lehetnek, még mindig támadnak a kullancsok.
1: Szinte bárhol találkozhatunk kullanccsal. Az az igazság, hogy egy városi játszótértől egészen a sűrű erdőig bárhol előfordulhatnak. Tehát a városi ember se védi meg azt, hogy én ugyan nem megyek az erdőbe, mert ott kullancsok vannak.
0: Heves megyében több település lakóit is kóborkutyák tartják félelemben.
2: Az egyik ismerősömnél ott kápolnán 2 méteres betonkerítés másztak át a kóborkutyák, ott 2 birkát téptek szét, kápolnán ott a pulyka telepen ott is 10-12 birkáról tudok, azt hiszem, tudjuk, hogy melyik házhoz jár.
0: De mit tehetnek a lakók és az önkormányzatok? Részletek 17 előtt. A Hajnaltá e-mail címe hajnaltá@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. Amilyen kicsik, olyan veszélyesek, még mindig támadnak a kullancsok. A túrázóknak, főleg a sűrű bajnövényzettel borított erdőrészeken nagy figyelmet kell fordítaniuk a védekezésre és a rovarok terjesztette súlyos betegségek megelőzésére. Ráadásul a kullancsinvázió nem csupán az erdőkben van jelen. A riporter Tarnóczi László.
3: Mieller Tibornak, a Zöld út Természetjáró Egyesület túravezetőjének hátizsákjában sok praktikus dolog található, többek közt ez a kezemben tartott csipesz.
1: Ez egy kullancs kiszedő csipesz, hasonló ugyan, mint általában egy női neszeszerbe található kozmetikai csipesz, de vékonyabb, hegyesebb a vége. Kifejezetten arra szolgál, hogy közvetlen a bőrbe hatoló felületen, tehát a kullancs fejénél tudjuk megfogni és kitépni az állatot.
3: Túratársaival gyakran találkozik kullanccsal?
1: Hát elég gyakori. Szinte bárhol találkozhatunk kullanccsal. Az az igazság, hogy egy városi játszótértől egészen a sűrű erdőig bárhol előfordulhatnak, tehát a városi embert se védi meg azt, hogy én ugyan nem megyek az erdőbe, mert ott kullanccsok vannak. Sajnos már mindenhol. Gyakori fűben, a bokrok lombjain. Van olyan elmélet is, hogy a szelet vagy a feltelekvő légáramlat használva akár a fák ágaira is felviteti magát a kullancs, és onnan támad.
3: Önnek személy szerint volt már kullancsípése?
1: Egyéni rekordom egyszerre 13 darab a hasi vonalon, és hát igen, 2021-ben egy Lyme kóros esetem is volt, úgyhogy elég komoly antibiotikumos kóra jött, de szerencsére megúsztam.
3: Mi az, ami a védekezésnek a lehetőségei?
1: A leggyakoribb tanácsa hosszú nadrág, a nadrágra tölt hosszú szárú zokni. Hát én nekem már megtörtént így, hogy egy gombázás után a dupla zokni alatt a lábujjam hegyébe kandikált ki a kullancs, úgyhogy én annyira nem öltözök be egy meleg nyári napon, hogy már magát a természetjáró élményt elvegye a védekezés, illetve a félelem. Viszont amit nagyon ajánlok, arra alkalmas helyen, pihenés közben át kell vizsgálni a testünket, mint maga a túra közben is. Ajánlott ilyenkor, ha használunk valamilyen ízeltlábú riasztósprét, akkor ismét kenjük, ismét fújjuk be magunkat. Nagyon sokszor ezek kombinálva vannak például napvédő krémekkel is, és amint hazaérünk, vagy a szállásra érkezünk, átnézzük magunkat.
3: Dr. Ferkó Attila nagy túrázó, és házi orvosi rendelőjében is megfordulnak sokan túrázók.
4: A kullancs veszélyre minden évben föl kell hívnom a figyelmüket. A langyos telek miatt elárasztottak minket a kullancsok. A hiedelemmel eltérően a kullancs nem a bokrokról kerül testünkre, hanem a fákról potyog ránk. Érdemes minden túra után átnézni a testünket, és a kullancsot találunk, akkor minél előbb el kell távolítani. Csipesszel, óramutatójárással, ellentétben, stb. Egy erőteljes mozdulattal ki kell húzni a kullancs fejét. Még az sem biztos, hogy a feje bennmarad, az nagy baj. A későbbiek során, hogyha fertőzött volt a kullancs, már pedig elég sok kullancs hordozza a borrélia nevezetű fertőző ágást, akkor egy gyűrű alakú, térképszerű vörös rajzolat alakul ki a csípés körül, akkor mindenképpen menjünk el bőrgyógyászhoz, feltehetőleg antibiotikumot fogod fogadni. Mit okoz a kullancs, és miért kell tőle félni? Egyfelől enkefalitiszt, tehát agyhártya és agyvelő gyulladást okozhat. Ez a legveszélyesebb betegség, ami a kullancshoz kötődhet. Másfelől a lánykort, ami legalább olyan betegség, ez egy rendszerbetegség, izom, szív és ízületi problémákat okozhat. Na most nagyon fontos, hogy ezt megelőzzük. Mivel tudjuk megelőzni? Oltással. Tehát én az oltást minden egyes túrázónak javaslom, de hát nem csak a túrázóknak kell javaslani, mert a saját kertünkben is ott vannak a kullancsok.
0: Javában tart a darás szezon is. A veszélyes rovarok könnyen megkeseríthetik az életünket, főleg ha egy teljes kolónia költözik be egy környező ingatlanba, vagy akár a föld alá. De hogyan tudjuk megkülönböztetni a darás csípést a méh csípéstől, és hogyan tarthatjuk távol a darazsakat gyermekeinktől a szünidé utolsó napjaiban? A riporter Toldi Szabocs.
5: Az iskolának a ilyen kis repedésében bementek a darazsak.
6: Fenn a padlásra tele van darázsral. Le akarnak jönni a lakásban, mert a beépített lámpák vannak, és akkor ott amellett lejönnek, úgyhogy most azt is le kellett hálóval takar.
7: Ilyen mozgalmas életet élnek a lódarazsak a vidéki településeken, de nincs ez másként a nagyobb városokban sem. Sőt, megesik, hogy a veszélyes rovarok még egy tapasztalt szakértő kertjében is tanyát vernek. Bába Mihály, a Baginfo Kft. Ügyvezetője néhány nappal ezelőtt találkozott a hívatlan vendégekkel, akiknek nem sokáig volt maradásuk.
8: Akkor beszúrtam este, és akkor jövök reggel, nincs semmi mozgás már, teljesen megszűnt. Pedig így jártak ki meg be a darazsak.
7: Ugye ez a fészek már üres itt a föld alatt, ebben vajon mekkora kolónia élhetett?
8: A számukat ugye azt nehéz megállapítani, abból tudjuk becsülni a méretét, hogy percenként mennyi darázs repül ki meg be. Hát már ez a kolónia is egy olyan 150-200 fős már azért lehetett.
7: Ilyen esetben léphetünk, akár házilag?
8: Nem érdemes hozzáállni házilag, mert nem látjuk, hogy mekkora a fészek, ami benne van, ez az egyik. A másik, hogy a boltban kapható sprék nem érik el magát a darázsfészket. Tehát amit veszünk, egy látszatkezelést tudunk csinálni, a felső pár darázs, ami éppen kimegberepül, azt le tudjuk írtani, viszont a többi darázsat, ami bent van, az megzavarhatja, és lehet, hogy ki fognak repülni, és meg fogják támadni azt az embert, aki a közelébe áll, és azt nem tudjuk, hogy 1, 5, 10 vagy 100 fog kicsapódni hirtelen a darázsfészekből. Az, hogy ilyen ásóval, meg vízet beleöntve nekiálljanak házilag darazsat írtani, a földi darazsat, hát az kvázi az életveszélyes kategória.
7: Volt olyan, hogy megpróbálkoztak, és akkor utána riasztották önöket, mert hogy rájöttek, hogy valójában tehetetlenek.
8: Igen, vannak ilyen sztorik, hogy megcsípte a darázs, gondolta, hogy a férje megoldja a fog meg a söröm módszerrel, és teleöntötték mondjuk vízzel, de másnap ugyanúgy repkednek a darazsak, a semmit nem segít meg, akkor se a forró víz, akkor se a jéghideg víz, tehát ez nem fogja a kolóniát elpusztítani, viszont hogyha rossz ütemben csinálják, akkor viszont tudnak problémát okozni, hiszen támadhatnak és megcsíphetik, aki éppen próbálja írtani őket.
7: Megtörtént a baj, megcsípett bennünket a darázs. Mit tehetünk?
8: Megijedni semmiképpen sem szabad, föl kell rá készülni. Hogyha nem vagyunk allergiásak, ugye akkor az a jobbik eset, akkor egy pár napon belül ez el tud múlni, egy kis borogatást érdemes alkalmazni, vagy ilyen csípésenyhítőkrémet, orvossal kell mindenképpen konzultálni efelől. Hogyha allergiásak vagyunk, mindenképpen orvoshoz kell menni a végén, hogy vizsgálják ki a beteget, illetve ha kell, akkor felügyelet alá tudják tartani.
7: Honnan tudom, hogy egy méh vagy egy darázs csípett meg?
8: Ha nem látszik a tettes, aki a csípést okozta, akkor árulkodó nyom lehet, hogyha csípésbe benne marad a méhecskének a fullánkja, mert akkor 99% hogy egy méh csípésünk van. Hogyha nincsen benne fullánk, akkor feltételezhető, hogy darázs csípésünk van. A darázsnak a csípés az egy elég éles, fájdalmas csípés. Biztos, hogy nagyon jól megkülönböztethető mondjuk egy szúnyog csípéstől.
7: Mit javasolna itt a vakáció végén a szülőknek? Mégis hogyan védjék meg a gyermekeiket?
8: Hát, hogyha otthon környezetben vannak, akkor érdemes szétnézni a ház körül, hogy látnak esetleg olyan pontot, ahol a darazsak kibemászkálnak folyamatosan. Itt lehet, hogy ez egy tető alatti rész, egy ablaktok, redőnytok, egy alig használt hátsó fészer, ezeket érdemes átnézni, illetve hogyha kertben folyamatosan locsolnak, akkor ott én azt javaslom, hogy most már érdemesebb inkább papucsba vagy szandálban kiküldeni a gyerekeket játszani, hiszen a nagy szárazság miatt most a darazsak fokozottan keresik a vizes helyeket, a vízforrást, és egy ilyen locsolt zöld terület, ez nagyon kedvező és fontos számukra a vízforrás szempontjából.
0: A Kárpát-medence nagy részén derült most az ég. Bécsben gyenge északkeleti szél fúj, 20 fok van. Grazban felhőtlen az ég, 17 fokot mértek. Pozsonyban erősen felhős az ég, 19 fok van. Kassán kissé felhős az ég, 18 fokot mértek. Ungváron 12, Kolozsváron 15, Aradon 18 fok van. Újvidéken gyenge délkeleti szél fúj, 20 fokot mértek. Csíkszeredában erősen felhős az ég, ott 14 fokot mértek most hajnalban. Most pedig állatorvosi rovatunkkal folytatjuk műsorunkat. Valódi kutyamacska barátság néha csak a mesékben létezik, főleg ha egy öreg cicáról és egy fiatalebbről van szó. Sok esetben ugyanis egészen eltérő igényeik vannak, és gyakran összeférhetetlenek. Ha azonban valaki idős macska mellé fiatal kutyát szeretne, célszerű előre felkészülni. Hallgatón kérdését Kulik Bence továbbította állandó szakértőnknek, dr. Lorászkó Gábor állatorvosnak.
9: Hallgatón kérdezi: kedves doktor úr, van egy öreg, zsémbes macskánk, viszont a gyerekek már évek óta rágják a fülem egy kutya miatt. Ha egy kölyök kutyát fogadnánk örökbe, elviselné a macska? Lenne köztük konfrontáció?
10: Lenne, lesz. Kicsi az esélye, hogy egy öreg macska egy kölyök kutyát többre tartana egy légynél, egy kellemetlen légynél. Nem akarom megsértetni a kölyök kutyák lelkivilágát, de egy idős macskához képest az értelmi színvonalok szinte a növényekéhez mérhető, legalábbis egy macska szemében. Ezt mély megvetéssel ugyan elintézné, de a kölyök kutyák eszetlenül játékosak, ügyetlenek és durvák egy macska számára, ezért azt teszi vele, amit mi is egy bosszantó léggyel is, odavág. Gonosz tekintettel tudja nézni és szinte érezni, hogy várja, mikor kaphatja ki a kerge kis kutya szemét. Szóval barátságot semmi esetre sem várnék, és a kutyatesti épségért kicsit aggódnék. Van viszont egy másik oldala is a kérdésnek. Egy gyerek éveken át történő kutyára vágyása kifejezetten nagy érték, és nem hiszem, hogy túl gyakori mostanában. Kényelmesebb egy okos telefon vagy tablet, mint egy kutya, amelyikkel majd rendszeres napi feladatok ismétlődnek, és nem lehet csak úgy félretenni a töltőre. Személyiség formálásában, a felelősségre nevelésben és a jobb emberi válásban ezt lényegesnek, talán meghatározóan fontosnak is tartom, ezért inkább javaslom azt a kutyavásárlást. Kedves hallgató életét sokban megkönnyíti, ha okosan választják meg, milyen kutya legyen. Ő vélhetően a tanácsom nélkül is így jár majd el, hiszen eleve örökbefogadásra készül. Szeremek lehetőség, hogy ne kölyök kutyát vigyen haza, hanem egy olyat, amelyik a legelviselhetetlenebb életkorán már túl van. Ráadásul egy menhelyen a dolgozók értenek az állatokhoz, és jól ismerik a kutyákat, így nem zsákba macskát adnak majd neki. Otthon persze lesz sértődés macska részéről, amivel kapcsolatban felkészülésként javaslom a halhatatlan Frak, Szerénke és Lukrécia kalandjait újra nézni.
0: Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy Lorászkó Gábor állatorvos továbbra is várja kérdéseiket, amelyeket a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címen tehetnek fel. 4:06 múlt 3 perccel. Nyári estéken gyakran látni futkározó szimatoló nyesteket és kölykeiket. Az állatok sokszor komoly fejtörést okoznak, ugyanis gyakran felköltöznek a padlásokra, ahol randalíroznak. Időnként pedig az autók motorterébe is bemásznak, ott pedig elrághatják a kábeleket, amelyekkel komoly károkat okozhatnak. Benkő Andrea annak járt utána, hogy miért jönnek az autók közelébe a nyestek, és hogy vajon tényleg ők-e az egyedüli bűnösök, ha reggel nem indul az autó. Állatvédelmi rovatunkban elsőként egy fiatal ember mesél arról, hogy ő hogyan próbálja távol tartani a nyesteket.
11: Egy családi házas övezetben lakunk, a nyest probléma nálunk sajnos általános. Esténként lehet is látni, ahogy rohangálnak, viszont a legfeltűnőbb az, hogy az autónak az ablakán egy csíkba a jobb oldalt mindig ugyanott, olyan, mintha lecsúsznának, tehát látszik a kis mancsuknak a nyoma, hogy végig szántja az üveget. A szomszédok próbálkoztak vizes üveggel, meg kutyaszőrrel, de mi is raktunk ki kutyaszőrt harisnyában oda a motorháztetőhöz, de ugyanúgy tele volt nyest nyomokkal reggelre az autó. Az interneten olvastuk, hogy el szokták rágni a vezetéket, meg sokszor hallottunk ilyen történeteket, de szerencsére mi nem találkoztunk még ilyen esettel.
12: De vajon tényleg miért szeret annyira autók közelében lenni ez a kis ragadozó? Tóth Szabina egzotikus szakállatorvost, a vadállatok mentésére specializálódott Taksonyi Tüskevár Vad és Egzotikus Állatvédő Alapítvány egyik létrehozóját kérdeztem erről.
13: Egyrészt a fiatal nyestek nagyon-nagyon játékos állatok, és amikor még együtt van a család, a testvérek, akkor ők mindenhol játszanak, ahol csak lehetőség nyílik erre, és egy autónak a motortere az egy tök jó bujócskázási lehetőség, tehát arra is használják, a szélvédő meg egy nagyon jó csúszda, hogyha belegondolunk, tehát felmegy a kocsi tetejére, és akkor onnan szépen csúszdázik lefelé, és ezzel remekül el tudják szórakoztatni magukat, meg egymást is. Az én autómat eddig még megkímélték, de van olyan ismerősöm, aki nevelt kisnyestet, elengedte, ott maradt a környéken a nyest, és megrágta az autóban a turbónak a kábeljét, tehát hogy ez azért előfordul. Nekem egy telefontöltő kábelt nagyjából 2 perc alatt fél centis darabkákra rágott szét egy kézzel nevelt nyestem, úgyhogy erre azért képesek, alkalmasak, viszont én azt gondolom, hogy az esetek minimum 50%-ában valójában nem nyest az elkövető, hanem például patkány, egér vagy egyéb rágcsáló. Csak valahogy a köztudatban annyira nyest terjedt el, hogy mindenféle ilyen autó motorterében látható rágásnyomot ráfognak a nyestre, de azért nem mindegyikben ő aludas.
14: Vannak különböző praktikák. Üveget leraknak vízzel, valami fény, ha ráesik, akkor elzavarja a nyesteket, ez így van?
13: Nem nagyon működnek ezek a praktikák. Ami működhet, de nyilván az nem szabad térben, itt most inkább a padlásra gondolok, mert ugye ez is probléma szokott lenni, hogy padlástérbe költöznek be, illetve szintén ugye a fiatalok ott születnek meg, és amíg nem hagyják el a padlást, tehát játszótérnek tekintik azt. Ott az ultrahangos riasztók jól működnek, hogyha azt tényleg úgy helyezzük le, ahogyan az benne van a használati utasításban. Kültéren, hogyha az autónkat szeretnénk megvédeni, akkor ami jobban működhet, az inkább például egy reflektor, ami random időkben felkapcsol, mert azt azért nem szeretik, hogyha egy ilyen váratlan intenzív fény éri őket, de mivel nagyon intelligens állatok, ezért mondjuk 5-ször megijedt tőle, és a 6. alkalommal nem fogja már érdekelni a felvillanó fény. Hát így távol tartani nehéz, hogyha utcán parkolunk, akkor még nehezebb, mert mondjuk, hogyha a kertben vagyunk, akkor ugye a kutya, amennyiben ő kint van a kertben, az azért rendet tud tartani a portán, és a kutyától a nyestek is tartanak.
14: Azt az ötletet is hallottam, hogy valaki egy kis nejlon zokniba rakott kutyaszőrt, és azt rakta be a motorháztető alá. Ez vajon segíthet-e?
13: Én azt gondolnám, hogy nem. Ennél sokkal inteligensebb állatokról beszélünk, ugyan nagyon kifinomult a szaglásuk, és ugye itt arra alapoznak, hogy a kutya szagot érzése miatt elmenekül, de ő pillanatok alatt fel fogja mérni azt, hogy ténylegesen van-e ott kutya vagy sem.
14: Most csak a negatív hatásait beszéltük meg annak, hogyha esetleg a közelünkben nyest van, de mi a pozitívumat?
13: Ők ugye esznek mindenfélét, tehát gyümölcsöket is fogyasztanak, tojást, de emellett kis rágcsálókat is, pockokat, egereket, patkányokat, tehát a rágcsálóirtásban nagyon-nagyon komoly szerepük van, vagy rágcsáló gyérítésben, tehát abban, hogy ne szaporodjanak túl a kártevő rágcsálók, erről azért nem szabad megfeledkezni.
15: A műsor 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Heves megyében több település lakóit is kóborkutyák tartják félelemben. Aldebrőn 8 birkával végeztek, Tótfalun is birkanyájat támadtak meg. Az állatokat sem a 2 méteres betonkerítés, sem a villanypásztor nem állította meg. De mit tehetnek ebben a helyzetben a lakók, a gazdák és az önkormányzatok? Ennek járt utána Pilisi Csenge.
16: Nagyjából 4 településsel arrébről, Kálból szöktek át. Nálunk július 9-én volt a támadás.
17: Panaszkodik az aldebrői Erberling Zsófia. A család 16 éve tart birkát, de eddig soha nem volt gondjuk a kóborkutyákkal. Most 10 birkájukat ölték le a kóborebek.
16: Feltételezéseink szerint a vasútállomáson sétáltak fel, mert mellettünk egy 20 méterre megy a vasút. Átszakították a villanypásztort, rátámadtak a legelőső nyájra, ők konkrétan mindet leölték.
17: Mit gondolnak, miért támadhatott? A 2 kutya, mert ilyesek voltak? Nem. Élelmet kerestek?
16: Nem, lelettek folytva, meglettek szaggatva, hogy az a vadász ösztön. Előttünk azt hiszem 1 vagy 2 héttel Kápolnán is volt 2 támadás, meg utánunk is volt 1,5 héttel azt hiszem, az pedig Tófaluban. Az egyik ismerősömnél ott Kápolnán 2 méteres betonkerítés másztak át a kóborkutyák, ott 2 birkát téptek szét, Kápolnán ott a Pulyka telepen ott is 10-12 birkáról tudok azt hiszem. Tudjuk, hogy melyik házhoz jár, miután megtörtént ez az eset. eset, ugye az összes környébeli vadásztársaságot felhívtam, meg ugye a polgármestert és a mezőőrt, ilyen forró drótot adtam le, mindenkinek telefonált, sőt még Feldebrőről drónnal is elindultak a kutyát keresni.
18: Hogy lehet, hogy szabadon van ez a két kutya még most is?
16: Nem tudom, nem foglalkoznak vele, pedig előbb-utóbb ez a kutya nem csak állatra fog támadni, hanem kisgyerekre. Az egyik ismerősöm jelezte, hogy ő is látta abban az utcában a kutyákat, és látta, hogy kislányok fordultak sarkon, mert nem mertek elmenni a ház előtt.
17: A kóborkutyák több településen is félelemben tartják a helyieket. Kálban a környéken nem, csak Salgótarjában találtak gyepmestert, azonban egy-egy kutya befogása sokba kerül, mondja Morvai János polgármester.
19: A környező települések polgármesterével felvettem a kapcsolatot, és közösen beszéltünk erről. Mezőri szolgálat, illetve itt nálunk a gyepmester, vagy egyáltalán a jegyzőmmel közösen jártuk a falutnak a kollégákkal közösen, hogy hát, ha megtaláljuk azt a bizonyos kutyát, amiről szó van, ez sajnos nem történt meg, és végül is a Salgótarjáni Karancs Kutyamentő Alapítvány volt az, aki azt mondta, hogy hajlandó velünk szerződést kötni, mert van rá kapacitása, és ez megtörtént július végén, hogy egy rendkívül testületülés keretében a testülettel közösen úgy döntöttünk, hogy akkor szerződést kötünk velük, gyakorlatilag rá két napra már itt is volt a gyepmester, és 11 kutyust össze is szeret akkor. Itt a legfontosabb az lenne, hogy mindenféle pályázati segítséget igénybe véve az önkormányzatoknak kellene ezt a problémát megoldani. Ez nagyon nagy segítség lenne. Ha csak azt mondom, hogy most a megkötött szerződésben a rendelkezésre állási díj havi szinten ez egy ilyen közel 150 ezer forintos terhet jelent az önkormányzatnak, de ebben nincs benne egyébként az, hogy ő kijön, és akkor meg is fogja a kutyát, és a jószágért még külön kell fizetni. Tehát az, hogy most a múltkor eljött az illető, és befogott 11 kutyust, az nekünk több mint 500 000 forintba került bruttóba.
17: Mekkora a káruk?
16: Legtöbb állat, tehát ugye születésétől kezdve velünk voltak. Törzskönyves anyajú, az 100 000 forint. Most nálunk volt 5 anya, a többi meg üri volt, ugye heréltkos. Gondolkozunk rajta, hogy újra kezdjük az egészet, csak hát ugye amíg az állatok szabadon járkálnak, addig nem. Mi van, hogyha megint belefetszeljük ezt a rengeteg pénzt, újraépítjük az egészet, és akkor megint eljönnek a kutyák, és egyébként mindenki más így gondolja, tehát mindenki újra kezdeni, de nem meri. Sokan nem mernek dolgozni menni, mert tízesével vannak a kutyák.
17: Tulajdonképpen már az itt élőket.
16: Igen. Sokszor látom, hogy óvodába is ugye mennek a gyerekek, akár kápolnán, kompolton, és akkor a kutyák követik őket. Számtalanszor szaladtam haza, sőt engem vettek körbe is kutyák, nem mertem mozdulni. Tehát ez mindig is probléma volt, csak most egyre jobban, egyre többen vannak ezek a kutyák.
0: Kedves hallgatóink, 6:30 lesz 3 perc múlva. Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal, közlekedőknek a vonalban Váci Viktor, a MÁV Inform munkatársa. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok! Ma hajnalban rendben zajlik a vonat közlekedés, országszerte nincsenek fennakadások. A ceglédi vonalon zajló karbantartás következő ütemében mától szombatig ismét változik a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugati helyett még mindig a keleti pályaudvar. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercitynek és a Cívis interrégióknak. A csúcsidei sűrítő Z50-es vonatok kimaradnak, viszont az S21-es vonatok ismét a teljes útvonalon járnak, a nyugatiból indulnak. Tart a karbantartása a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon, itt még szombatig érvényes az ideiglenes menetrend, valamint a gyöngyösi vonalon, ahol hétfőig kell pótlóbuszokkal utazni. Vasúti átjáró karbantartása miatt ma Kispunhalas és Kiskunmajsa között pótlóbuszok közlekednek. A Bakonyvasúton is karbantartás zajlik, ezért ma és holnap Veszprém és Zirc között járnak pótlóbuszok. Jó utazást kívánok!
0: Köszönjük szépen! 6:30 lesz 1,5 perc múlva. Jó reggelt kívánok, ez a Hajnaltáj, a mikrofonnál Gergács Anikó. Van, ahol már javában tart a szüret a szőlőkben, máshol még várnak a szedéssel. A klímaváltozás és a munkaerőhiány sok szőlős gazdát komoly kihívás elé állít. Ráadásul az idén az aszály miatt egyes térségekben 20-30%-os terméskieséssel számolnak a termelők. Szőlőpiaci helyzettel 6 óra előtt jelentkezünk.
21: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is.
2: A híreket Bordi Andrástól hallják. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hirtelen visszafizet több mint 100 milliárd forintot a Szíj László vezette Dunaaszfalt, azután, hogy a kormány feljelentést tett a cég afrikai útépítési projektje ügyében. Erről ír közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arra reagált, hogy az építőipari vállalat bejelentette, a cég 126 milliárd forintot és annak kamatait is visszautalja az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze az M1 csatornán elmondta, a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Terv szerint halad a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, a felesleges alapítványok megszűnnek, feladataik pedig állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Donald Trump szerint az intézkedésekre azért van szükség, mert fenntarthatatlan az Egyesült Államok Kanadával szembeni kereskedelmi deficitje. Ottawa szerint ugyanakkor Washington miatt hiúsult meg a két ország közti átfogó kereskedelmi egyezmény, amely rendezni tudta volna ezt a vitát. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. A térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a helyzet. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában pedig 43 megbetegedést és 5 halálesetet jelentettek. A vírust szúnyogok terjesztik, emberről emberre nem fertőz. Ami az időjárást illeti, folytatódik a napos, fátyol felhős idő, a déli óráktól azonban nyugaton szorványosan záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 28 és 33, késő este 19 és 27 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb is lehet. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző területein, Gergács Anikó mondja el.
21: Budapesten 20, Győrött és Moson-Magyaróváron 16 fokot mértek, Sopronból nem érkezett adat. Szombathelyen 15, Pápán 16, Veszprémben 17 fokot mértek, Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon 15, Zalaegerszegen 18, Keszthelyen 22, Nagykanizsán 13, Kaposváron 15 fok van. Siófokon 20 fokot mértek, a Balatonvize 23 fokos. Pécsett 19, Pakson 15, Baján 16, Kecskeméten 17, Egerben 15, Széchenyben és Miskolcon 14 fokot mértek. Szolnokon 18, Karcagon 17, Debrecenben 15, Nyíregyházán és Záhonyban 13 fokot mutatnak a hőmérők. Szegeden élén keleti szél fúj, 22 fok van. Békéscsabán 19, Kékestetőn pedig 15 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 17:30 múlt 3 perccel.
22: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
21: Most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Az idén is komoly károkat okoztak a sáskák a Délalföldön.
23: Leették a konyhakerti növényeknek a levelét, petrezselymet, sárgalépát, krumplit, zöldbabot, sütőtököt, uborkát.
21: De hogyan lehet védekezni ellenük? 3:45 előtt jövünk a részletekkel. Van, ahol már szedik, máshol még kivárnak. Az idei aszály miatt 20-30%-kal kevesebb lehet a szőlőtermés, mint tavaly.
24: Nagyon sok fele látni madárkás fürtöket. Némely fajtáknál hiába van fürtszám, egyszer olyan laza, olyan fejletlenek a bogyók, amik mondjuk a kabernék esetében nem is tudom, hogyha nem lesz rövid időn belül csapadék, akkor az hogy fog kiteljesedni.
21: Szőlőpiaci helyzet 6 óra előtt. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. Komoly károkat tud okozni a gyapottok bagolylepke, amely nem csak a muskátlikat, de például a paradicsomot, paprikát, kukoricát is előszeretettel látogatja. Magyarországon az 1990-es évek közepén jelent meg, és a korábbi ritka vándorrovarból állandó veszélyes kártevővé vált. Nemzedékei májustól októberig folyamatosan rajzanak, és több mint 120 tápnövényt képesek károsítani. De mikor és mivel lehet védekezni ellenük? Most jön Bozsi gazdarovata.
1: A hagyományos muskátliaim első virágzása gyönyörű, a második virágzásánál minden bimbóból és minden bimbó virágából egy-egy kis kukac jön ki, ezek a kukacok aztán kijönnek, teljesen tönkreteszik a virágzást. Mikor és mivel kell ellene védekezni?
3: Ez a kártevő a mediterrán régió trópusi területek egyik legjelentősebb lágyszárú növény kártevője.
4: Dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, a rovartan professzora.
3: Magyarországon 1994-ben jelent meg olyan mértékben, hogy fölfigyeltünk rá, akár szeptember végéig tenyésző lágyszárú növényeknél, különösen a paradicsomnál, paprikánál, kukoricánál katasztrofális károkat tud okozni. Berág a termésbe, elsősorban a növény generatív részeit károsít. A virágot, bimbót, termést, berág a paprika belsejébe, és sokszor gyanútlanul fölvágjuk a paprikát, és benne találjuk a 3-5 centi nagyságú fejlett lárvát. Ugye fiatalkorban berágot, berágási nyomát nem látjuk, és néhány hét alatt kifejlődik a paprika bogyó belsejében, a megtámadott paradicsom bogyó, amelyikbe lyukat fúr, elrothad. Védekezés hiányában paprika paradicsom állományokban akár 50%-os kártételt is okozott. Azért nagyon nehéz ellene védekezni, mert elhúzódó a rajzása, hullámokban jelentkezik. Feromon csapdával tudjuk csapdázni a kártevőt, jól mutatja a rajzást, de önmagában, ha feromon csapda fogja, nem lehetünk biztosak, hogy ez egy átvonuló populáció, vagy már tojás lerakásra alkalmas populáció. Éppen ezért a gazdának a feromon csapda fogása után érdemes a területet megvizsgálni, amennyiben a növényeken lerakott tojásokat lát, akkor 3-4 nap múlva várható a lárvák kelése. Megjegyzem, hogy ezek a tojások meglehetősen aprók, mákmag nagyságúak, kezdetben csontszínűek, és 24 óra elteltével szürkére színeződnek. És ezt követően 3-4 nap múlva várható a lárvák kelése, akkor van esélyünk, hogyha a lárva kelésének idejére a növényvédőszert kijuttattuk a területre. A legnagyobb problémát az okozza, hogy a veszélyeztetett növények közül a zöldségfélék, paprika, paradicsom folyamatosan érnek, és virágoznak is. Csak azok a növényvédőszerek használhatók, amelyek vagy méhkímélő technológiában felhasználhatók virágzó állományban, vagy méhekre egyáltalán nem veszélyesek.
21: Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit, amelyeket megírhatnak neki a hajnaltájkukac@mtva.hu e-mail címre. Nem csak a gyapottok bagolylepke okoz károkat, de a Dél-Alföldön a sáskák is megnehezítik a gazdák életét. Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyét már ellepték a kártevők, így a Nébik már kiadta a szükséghelyzeti engedélyt az írtásra. Nagy Margit információi.
5: Nagy a szárazság, rengeteg a sáska, már tavaly is volt valamennyi.
6: Egy kis szállási nőt hallottunk arról, hogy évről évre komoly károkat okoznak a sáskák.
5: Leették a konyhakerti növényeknek a levelét, petrezselymet, sárgarépát, krumplit, zöldbabot, sütőtököt, uborkát.
6: Az idén Bács-Kiskun, Békés és Csongrád Csanád vármegyében jelentek meg újra a rovarok, számos esetben még a városok széléig is eljutnak. Sipos József növényorvos, az STE címzetes egyetemi docense is látott már sáskát, sőt óriás sáskát is jelentettek már neki Hódmezővásárhelyen.
25: Felfigyeltek a lakók, hogy egy nagyméretű sáska jelent meg. Több oka van. Egyik a globalizáció, tehát a árumozgások, különféle csomagokkal, petecsomók, például raklapokon, dobozok, ami külföldről érkezik, növényekre felkerülnek, és bekerül Magyarországra.
6: Itt meg kedvező az éghajlat.
25: Itt kedvez az éghajlat, tehát a felmelegedés következtében ez a rovar is optimálisan megtalálja a számítását.
6: Sok kárt okoznak a sáskák a három délalföldi megyében, úgyhogy muszáj védekezni ellenük. Ennek módjáról kérdeztük Szűcs Csabát, a Nébik növényvédelmi igazgatóját.
26: Voltak olyan mezőgazdasági kultúrák, ahol már közvetlenül gazdasági kárt is okoztak.
7: Ezt mind a vármegyei kormányhivatalok növényvédelmi felügyelői, mind pedig a Magyar Növényvédőmérnök és Növényorvosi Kamara jelezte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonság Hivatal felé. A hivatal szükséghelyzeti engedély keretében 6 növényvédőszer esetében biztosította azt a védekezési módot, hogy a növényvédőszerek engedélyokiratában szereplő kultúrák esetében a sáskák ellen is felhasználhatóak ezek a készítmények. Fontos kiemelni, hogy a szükséghelyzeti engedély kizárólag a kártevő elleni felhasználásra vonatkozik, a kultúrák és a felhasználási előírások nem változnak, ezért a készítmények alkalmazásakor az alapokiratok előírásai, gondolok itt a dózisra, a védősávokra, a különböző akár mélykímélő technológiára minden esetben szigorúan be kell tartani.
6: A szükséghelyzeti engedély azt feltételezi, hogy itt komoly vegyszerekről van szó.
7: Nem, ezek a készítmények Magyarországon engedélyezve vannak, bizonyos kultúrákban és bizonyos károsítók esetében. És ezeket a védekezéseket a jogszabályban előírt permetezési naplóban nyilvántartásban fel lehet vinni, így az adott növényvédőszeres kezelés a jogszabálynak megfelelően történik.
6: Mindenféle sáskára jók ezek a szükséghelyzeti engedélyezésben használható rovarirtószerek?
7: Igen, fontos azt elmondani, hogy a marokkói, az olasz, illetve bizonyos vándorsáska fajok esetében kaptunk jelzést, hogy ezek nagy mértékben szaporodtak fel, tehát ezek fajok ellen eredményesen használható a készítmény.
6: Jelen pillanatban hol tart a sáska írtás?
7: Július 27-én került kiadásra az a szükséghelyzeti engedély, ami biztosítja azt, hogy az érintett gazdálkodók az adott készítményeket felhasználhatják sáskák ellen, tehát a készítmény, illetve az kiadott szükséghelyzeti engedély körülbelül egy 20 napja rendelkezésre áll. Én úgy gondolom, hogy a gazdák ez idő alatt már megtették a szükséges növényvédelmi kezeléseket.
6: Van határideje, hogy meddig érvényes ez a szükséghelyzeti engedély?
7: 2026. november 23-áig. Azt el kell mondani például, hogy a marokkói sáska júniustól szeptemberig, az olasz sáska pedig júliustól októberig van jelen a területen, tehát ez a júliusi-augusztusi időszak az, amikor tömegesen jelennek meg, illetve hogy ilyenkor még vannak kint mezőgazdasági kultúrák, gondolok itt a sárgarépára, burgonyára, petrezselyemre, vöröshagymára, és ezeknél még jelentkezhet a sáska kártétel.
21: Kedves hallgatóink, 3:46 lesz 4 perc múlva. Az évek óta tartó klímaváltozás miatt mind nehezebb biztosítani a minőségi tömegtakarmányt a juhállomány részére a Vajdaságban. A gazdák így egyéb megoldásokban kénytelenek gondolkodni. Észak-bácskai helyzetkép Ternovács Istvántól.
8: Rég elmúltak azok az idők a Vajdaságban, amikor az ideális időjárásnak köszönhetően a lucérna 4-5 kaszálás biztosított a termelőknek, így magas fehérje tartalmú szénából mindig volt elegendő a gazdaságon. Az asszály idén olyan méreteket öltött, hogy fűszéna nem termett, és a legelő is csenevisszé vált. A fű és a lucérna széna hiányát a termelők őszi kalászosokkal igyekeznek pótolni. Azok ugyanis viszonylag jól hasznosítják a téli-tavaszi csapadékot. Kálmán József, Ironafalvi jutenyésztő.
9: Kaszálás még ottan lett egy kicsit több, mint héten, második az meg már szinte alig volt, harmadik még semmi jó. A fű szénából még nem vártunk semmit, mert nem volt, tehát legelő nincs a jószágnak, nem volt, nem hogy kaszálni legyen mit. Hát a kalászosok közül egy kis őszi zab volt, még őszi árpa, hát azokat meghattuk, és majd abban pótoljuk, mert kukorica szinte nem lesz semmi. Van búzaszalma, kis árpaszalma, meg hát majd meglássuk, lehet, hogy majd valahonnan még szárat próbálunk venni, vagy úgy lehet majd ilyen répa farok, vagy a répa szellet, majd meglássuk, hogy valamit még kő hozzám, nagyon kevés a takalma.
8: A 40 fokos hőség megviseli a jószágot, ezért a nyájat csak az esti órákban eresztik a legelőre. Folytatja a gazdálkodó.
9: Este kimennek, és akkor kim vannak egész éjszaka, és majd most jönnek befelé hűvesen, amit tudnak összeszedni, mert hát lássuk, hogy hát nincs is tavasszal, nem volt legelő, nem hogy mostan. Kint csak hűvös, még kanál is mellett ott pihennek, éjszaka, mert van ott egy olyan hely, ahol meg szoktak kanál is mellett aludni, az 11 4 óra éjfél, akkor bemennek, alszanak, és akkor 5 óra fél, 6, akkor indulnak, és legeltetünk tovább. Csoda, hogy ott tudnak még lenni. A jószág, ahol mén forról a járás.
8: A kényszerírett csövet alig képzett kukoricát nem lett volna értelme betakarítani. Ezért a vetés nagy részét lesilózták a Kálmán gazdaságon. Az így nyert silótakarmány azonban gyenge minőségű.
9: Hát erre azért volt szükség, mert 3 nap alatt úgy még sűjt, hogy szinte semmi vált, és lemuszáj silózni, hogy valahogy mentsük a menthetőt, mert cső itt-ott volt rajta, de a babirka nem cső, nem kukoricának mondható silót. Megcsináljuk a jószágnak, hogy télire valamit. Tudjuk, hogy nem sokat ér, mivel csak savanyakáposzta magyarul megmondva hús nélkül, de el is többet ér, mint semmi, legalább a has tellik vele, hogy valami lesz.
8: Kálmán József és családja azonban a korábbi boldogabb évjáratokban megteremtette a feltételeket ahhoz, hogy a földek egy részét 3 holdat öntözni tudjanak. Ez a terület most részben menti a helyzetet.
9: Ez másod vetés, ezt június 21-én vetettük tallóba, azelőtt árpa volt, a hata is elég jó lett, mert azt is locsoltuk, hát ezt is meglocsoltuk már itten 3 szó. Itt is látszik, hogy nem a meleggel van itten baj, hanem a víze. Hogyha volna víz, ez tud lenni, meg tavaly is termett is, mivel hát locsoltuk.
8: A nehézségek ellenére a tenyésztők ragaszkodnak a juhokhoz. Az állam ugyanis a minőségi törzskönyvezett tenyészállatok után 10 000 dinárt, mintegy 31 ezer forintot fizet a termelőknek, és a legálisan értékesített bárányok után is kapnak még mintegy 9300 forintnak megfelelő összeget. A bárányokat most könnyű értékesíteni, egyedül a gyapjúnak nincs ára.
9: Kezdik keresgetni ilyen 20-30 dinárokat kínálgatnak, de hát majdnem olyan, ami halottnak a csókhoz semmi. A nyírás 300, meg 250 dinár. Valamikor a virkát megnyírták a farkája, azt mondták, az a gyapjú, ami a farkán volt, az kifutt a nyíre. Most meg itt tartunk. Hát még ez az egy nagy szerencsénk, hogy van ez a támogatás. Ez, ha nem volna, itten becsukassuk az ajtót.
21: Itthon a rendszerváltás előtt az állattenyésztők nagy mennyiségben használták a borsót a jószágok etetésére. Ezt a növényt folyamatosan kiszorították más, ipari méretekben termesztett takarmány növények, mint például a szója. A gazdálkodók szerint érdemes újból elővenni a régi tapasztalatokat, mert az őszi borsó egyetlen tonna termés előállításához a legkisebb mennyiségű vizet igényli. Juhász Zsolt összeállítása.
10: Öntözetlen és öntözött körülmények között is termelünk zöld borsót.
11: Jó évet zártak az ipari zöldségtermelők, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne bizonytalanság. Eredményesen ugyanis csak öntözött körülmények között lehet és érdemes termelni. Buda István hajdúböszörményi termelési vezető egy korábbi beszélgetésben mondta ezt.
10: 3 és a 7 tonna közötti termés átlagok vannak. A 3 tonnát azt azért az öntözetlen körülmények közé kell raknunk, a 7 tonnát meg ahol az öntözött területeink vannak. Az, hogy mi zöldborsót egy évbe 4-szer öntözzünk, amióta itt vagyok, nagyon nem kellett még ilyet. Ebben az évben már megvalósult az is, hogy na akkor 4-szer öntöztük már zöldborsót.
11: Varga István, a Fruit Web zöldség gyümölcs terméktanács alelnöke szerint a termelési kedv a kevés csapadék ellenére is megmaradt.
12: Azért inkább a 6 vagy 7 tonna körüli zöldborsó termés átlagok lettek a jellemzőek. Tehát viszonylag most az időjárás kedvezett, szakmai bemutatókon és a fajták viszonylag jól vizsgáztak az idei évben. Én azt gondolom, hogy megfelelő agrotechnológiai műveletekkel korrigálható, és talán a zöld borsó visszanyeri a régi rangját.
11: Ezt erősítette meg Perczel Péter, az Isterra Közép-Európa Kft. Vezetője is.
13: Tavaly ősz volt az első olyan vetésidő, amikor nagyon jelentős vetésterület növekedést élhettünk meg a takarmányborsó piacán. Korábban több volt a tavaszi, nagyobb volt a vetésterület, azonban ez mára módosult. Ennek egy egyszerű oka van, mégpedig az, hogy a legtöbb gazda szeretné kihasználni azt a téli, koratavaszi és tavaszi csapadékot, amivel egy tisztességes termés érhető el. Az eredmények sajnos teljesen szórnak, ugye az Alföldön, ahol sajnos sokkal rosszabbak voltak a csapadék és a hőmérséklet viszonyok, illetve a Dunántúl azon belül is a Dunántúl adott részei, minél nyugatabbra megyünk a Dunántúlon, annál inkább jellemző az, hogy emelkedik a termésátlag, és javul akár a minőség is.
11: Ezért ez a megváltozott környezet hozta azt, hogy az őszi vetésű takarmányborsó vetésterülete közel 40 ezer hektáron történik, ami egy jó eredmény. Folytatja Perczel Péter.
13: Az Alföld szárazabb és kitettebb részein vannak 2,5-3 tonnás borsók, és a Dunántúlnak a déli, nyugati, akár az északi részén már takarított adtak be 6 tonnás borsót is, ami egy kiválóan jó eredmény, és az már eredményes még abból a szempontból is, hogyha azt nézzük, hogy jelenleg az átviteli ár sajnos alacsony. Ha más nem, úgy is érdemes nézni például az őszi borsot az őszi búzához képest, hogy amennyiben az Alföld legrosszabb részein az őszi búza várható eredménye lehet, hogy a tavalyi évhez képest 30-40%-kal marad el, már a termés átlagot illetően, addig a borsó 15-20%-os termésdepresszióval reagálta le a mögöttünk álló tavaszt, illetve telet. Tehát, hogyha ebből a szempontból vizsgáljuk a kérdést, és csak az anyagiakra koncentrálunk, akkor az őszi borsó és az őszi búza termés átlaga az Alföld adott részein azonos, tehát nem terem több búza, mint amennyi borsó. Jelenleg a borsó átviteli ára még mindig magasabb, illetve nem szabad elfelejteni, hogy szemesfehérje növényként ugye kiegészítő támogatás vehető utána igénybe, és őszi borsó, mint elővetemény, az azt követő legtöbbször kalászos kultúrában egy kötőjel másfél tonna termés többletet jelenthet. Mindenféleképpen ennek kihasználása egy nagyon fontos szempont, hiszen a borsó egy olyan növény, ami a légköri nitrogén megkötésével alakítja ki hozzá létre a saját termését, ráadásul ezt úgy teszi, hogy azok a baktériumok, amik segítik a légköri nitrogén megkötését, és a kultúra maga mögött hagyott nitrogén háztartása és vagy készlete is kielégítő lesz. Ez jelenti nekünk azt a segítséget, amivel az általam említett egy kötőjel másfél tonnás búza termésátlag többlet a borsó után, mint elővetemény jelentkezhet.
22: Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
2: Reggel 5 és 6 óra között.
21: A tavaszi fagyoktól ugyan megmentette a balatoni mikroklíma a birtokot, a klímaváltozás és a munkaerő hiány azonban évről évre óriási kihívások elé állítja a garamvári szőlőbirtokot, emiatt 15 hektárral csökkentették az ültetvényeiket. Augusztus első felében megkezdték a szüretet a balatoni borvidéken, ahol versenyt futnak az idővel, mert szinte minden egymásba ért. Egyedül a kék szőlő pihen, ám ha továbbra is meleg száraz marad az időjárás, akkor szeptember végéig kiszáradnak a bogyók. A minőség továbbra is jó, a mennyiség azonban kritikus helyzetet teremt. Belényi Barbara a szőlőbirtok ügyvezetőjét, Garamvári Zsuzsát kérdezte a szüreti helyzetről.
14: Augusztus 10-én megkezdődött a szüret a balatonboglári birtokukon. Ezek még az illatos fajták, a pezsgő alapborok, vagy most már mindent szedni kell a nagy meleg miatt?
15: Amit leszedtünk a 10-től kezdődően, az a írsai volt, illetve a pezsgő alapborok. Nagyon szép volt a tavasz, jó volt a virágzás, kötődés, magas fűtszám volt, és nagyon szépen lehetett látni, hogy jó termés lesz. Na most ez a magas fűrcám, annak ellenére, hogy a bogyók is megjelentek, nem tudtak kitelleni a bogyók. A rendkívüli szárazság, az asszály befolyásolta, a termés nem rossz, minőségileg tökéletes, csak mennyiségileg 20-30-50% közötti veszteséggel számolunk egy-egy fajtánál.
14: Mindeközben azt mondják, hogy soha ilyen nehéz nem volt a szüreti időszak. Mitől olyan nehéz? Kevés a pincekapacitás, vagy minden hirtelen jön?
15: Az első héten leszedtük, amit nagyon gyorsan le kellett szedni, és ott állunk, szinte mindent lehetne, kellene is szedni. Összetorlottak a fajták. Chardonnay-tól elkezdve a Sauvignon Blanc-ig, a Cserszegi-ig, a Furmint-ig. Most szinte mindent egyszerre kellene leszedni, hogy ne menjen el az alkohol, másrészt meg, hogy minél több lé maradjon a szőlőbe, mert ez a rendkívüli szárazság kiszívja a szőlőből a nedvességet.
14: 30-40, akár 50%-os termés kieséssel is számolnak, és még nem fejezték be a szüretet. Ezt hogy fogják tudni behozni az értékesítésnél? Azt, hogy ez a pezsgő, ez a bor az önök pincéjében készül, ez megmentheti a gazdálkodást?
15: Nagyon-nagyon fontos szempont, hogy a termés kevesebb lesz. A másik, hogy most nagyon rossz idő jár a kékszőlőre. Az emberek megfeledkeztek a vörösborokról. Piaci helyzet teljesen áttekinthetetlen. Eddig is kellemetlen volt a szőlőárakkal foglalkozni, mert nagyon alacsonyak voltak, olyan 100 forint körüli. Most elszabadult a pokol az Alföldön történő fagykár, mindenhol történő aszálykár miatt. 200-tól 400 forintig kérnek egy-egy kiló szőlőért, de nincs szőlő. És ennek ellenére, aki mennyiséget akar vásárolni, olyan 150-180, ilyen árak alakultak ki. Ezek az árak már normál esetben megfelelőek lennének, de egy ilyen terméskiesés mellett ezeket fel kellene szorozni egy ötös vagy egy hármas szorzóval. Már mi mindjárt alá kerülünk a jövedelmezőségnek.
14: És akkor még nem beszéltünk az aranyszínű sárgaságról. Most látszódik, hogy hol van fertőzés. Önök nagyon régóta védekeznek az aranyszínű sárgaság ellen, több mint 10 éve. Ez jelenthet lépés előnyt?
15: Igen. Összességében a fertőzöttség nem növekedett, csak átrendeződött. Az illatos fajtáknál egyáltalán nincs, viszont vannak nagyon érzékeny fajták, a pinofajták, a pinogrik, a sardoné, ez rendkívül érintett, ami erdő mellett van, ott viszont több van.
14: A szorzóknál arról nem beszéltünk, hogy mennyire nehéz munkaerőt találni.
15: Nagyon kevés a fiatal, nagyon kevés a férfi munkaerő. Még szerencse, hogy azok az idősebb hölgyek, akik korábban is a szőlőbe dolgoztak és szeretik, még mindig dolgoznak 70-75 évesen is. Hálásak vagyunk nekik.
14: 70, akár 80 nem éves nem nők dolgoznak. Igen. Nincs fiatalabb, nincs férfi?
15: 1-2.
14: Akkor ki fog dolgozni a birtokon?
15: Hát különösen a meccés egy nagyon kritikus munka, amihez érteni kell. Reménykedjünk, hogy lesz fiatal, férfi munkaerő. Az biztos, hogy most a borászatban nagyon nehéz, kemény évek és veszteséges évek következnek. Lehet, hogy nem mindenkinél, de hát többségénél igen.
21: Az idei asszály miatt 20-30%-kal kevesebb lehet a szőlőtermés, mint tavaly. Ráadásul kötelezően védekezni kell a szőlő aranyszínű sárgaság terjedése ellen is, mert ha ez elmarad, megbüntetik a termelőt. Ugyanakkor gyors segítséget kaphatnak a súlyos tavaszi fagykárral, illetve jégesőkárral érintett szőlő és gyümölcstermelők. Pilisi Csenge információi.
0: Látni nagyon sok felen napperzselt fürtöket,
14: mondja a Tarsó József egri hegybíró.
0: De igazából nem csak gazdasági megfontolásból, de az időjárás miatt is azért a levelezések elmaradtak. Hát a tavalyihoz képest egy 20-30%-kal kevesebb a termésmennyiség. Önmagában nem is csak ezzel van a baj, hanem inkább azzal, hogy ez a mennyiség, ez milyen. Nagyon sok felen látni madárkás fürtöket. Némely fajtáknál hiába van fürtszám, egyszer olyan laza, olyan fejletlenek a bogyók, amik mondjuk a kabernék esetében nem is tudom, hogy ha nem lesz rövid időn belül csapadék, akkor az hogy fog kiteljesedni? Rövid időn belül, ha már nem kezdődött el, a fürtkocsányok elkezdenek fásodni, tehát ott már beáramlás, tápanyag és víz tekintetében az megszűnik, és onnantól kezdve azért érdekes lehet, hogy mit lehet kezdeni ezzel a kisebb, bár nem feltétlenül jobb minőségű terméssel.
14: Kialakultak már a felvásárlási árak is?
0: Tovább rontja a termelőknek a helyzetét, hogy rendkívül alacsonyok a felvásárlási árak, tehát nem is emlékszem arra, hogy az elmúlt 20, de inkább 30 évben, hogy 100 forintot adtak volna egy kiló kékszőlőért, és úgy néz ki, hogy örülni kell a termelőnek, hogy a kékszőlője kell egyáltalán. A fehér szőlőknél sokkal rózsásabb a helyzet, még az értékesebb szürkebarát is csak 130 forintnál tart, miközben azért nem elég, hogy 20 vagy 30%-kal alacsonyabb a várható termésmennyiség, mint mondjuk tavaly. A költség oldalról, ha megnézem, hogy mennyibe kerül a szőlő előállítása, hogy az 1 és 1,5 millió körül alap abból szerintem számolható, és akkor itt van nekünk még az aranyszínű sárgaság. Az idei évben legalább 100 000 forint plusz költség a rovarölőszernek a költsége hektáronként. Ez azért jelentősen rontja a jövedelmezőséget sajnos most jelen pillanatban. Aki hosszabb távra próbál berendezkedni, illetve meg akarja védeni a szőlőjét, annak mindent el kell követni ennek érdekében, és túl azon, hogy a jogszabályi előírások alapján eleve neki ez kötelező elvégezni, de ahhoz, hogy legyen jövője, ahhoz mindenképpen ezt el kell végezni.
14: Három növényvédőszer alkalmazható szüret után is az amerikai szőlőkabóca ellen, amit a hegybírók bármikor ellenőrizhetnek, mondja Varga Máté, a hegyközségek nemzeti tanácsának alelnöke.
16: Sajnos a tavalyi évben exponenciálisan megnőtt az aranyszínű sárgasággal fertőzött ültetvények száma. Szerencsére a legtöbb helyet csak kisebb mértékben, de pont a megelőzés véget szinte az összes borvidéken kötelező védekezés van előírva 2 vagy 3 alkalommal. A rovarölőszeres kezeléseknek a költsége, illetve a betegtőkék eltávolításának, a felderítésnek a költsége az nagyon sok esetben a gazdákat terheli. Ennek óvatatlanul be kell épülnie az össztermelési költségbe, egy általános költségemelkedést fog okozni az elkövetkezendő években.
14: Aki ezt nem teszi meg, azt szankcionálják?
16: A fertőzést gyógyítani nem lehet, tehát csak megelőzéssel tudunk védekezni a rovarok írtásával, ugye ami átviszi egyik növényről a másikra az amerikai szőlőkabóca, illetve a betegtőkék eltávolításával, és igen, a jogszabály lehetőséget ad a hatóságoknak, illetve a hegybíróknak arra, arra, hogy bírságolják azokat a termelőket, akik nem végzik el a kötelező rovarölőszeres kezeléseket, vagy akik nem vágják ki a felhagyott ültetvényeket, vagy a betegtőkéket a még művelt ültetvényből. Általános tapasztalat, hogy idén jóval csekélyebb az amerikai szőlőkagóca populáció, mint volt az előző években. Ugye ez lehet egy természetes hullámzás is, de biztos, hogy pozitív irányba befolyásolta a dolgot az, hogy a gazdák intenzívebb rovarölőszeres kezelésekbe kezdtek.
17: Gyors segítséget kaphatnak a gazdák a fagykárral, illetve a júniusi jégesőkárral érintett területekre. Az előleg hektáronként 100 000 forint, a kérelmeket augusztus 24-e és szeptember 6-a között lehet benyújtani elektronikusan.
21: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, 6 órakor kezdődik a Felkelő című új hírműsorunk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A hangmérnök Sie Gábor, a gyártásvezető Szöllős Éva és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Legyen szép napjuk. Gergács Anikót hallották.

0: műsorajánló.
1: Napközben.
2: Sok szülő nehezen éli meg, hogy nem tudja megadni mindazt a plusz foglalkozást, amire a gyermekének szüksége lenne. Hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, mi fontos és mi nem ilyenkor, iskola kezdésnél. Egy másik témánkkal azt a kérdést járjuk körbe, hogy a fluktuáció minden cégnél milliós költségekkel jár. Hogyan lehet csökkenteni a veszteséget és növelni a nyerességet a jó munkaerő kiválasztással? És végül mit tehetnek azok a szülők, akik fogyatékkal élő gyermeket nevelnek és szeretnék biztonságban tudni akkor is, ha ők már nem tudnak gondoskodni róla.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: 6 óra van, jó reggelt kívánok, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió új hírmagazinja, augusztus 25-én kedden, 60 Tóth Erika vagyok. Ma nedvesebb levegő érkezik, de záporok, esetleg zivatarok csak délutántól fordulhatnak elő, akkor is csak az ország délnyugati, délkeleti részén. Ajánlat mai műsorunkból. Félidős választások az Egyesült Államokban, sem a Republikánus

0: Ezek előtt azonban hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban Fehérvári Petra és Bordi András.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.

0: Várhatóan ma műtik a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótáját.
1: 1400 diplomata útlevelet vontak vissza a külügyminisztériumban zajló átvilágítás során.
0: Visszafizet 126 milliárd forintot és annak kamatait a Duna-aszfalt Szíj László építőipari vállalata.
1: Gerincsérülést szenvedett és műtétre vár a Szolnok közelében balesetet szenvedett Gripen vadászrepülőgép pilótája, tájékoztatott a Honvéd Kórház. A szerencsétlenség tegnap délelőtt katonai gyakorlat közben történt, a pilótán kívül más nem sérült meg, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Az eset körülményeit vizsgálják, annyi azonban bizonyos, hogy a Gripen egy másik vadászgéppel volt párban, és szimulált légi harcot vívtak. Közben levegő rakétával és gépágyú lőszerekkel is fel voltak szerelve. Az érintett repülő pilótája vészjelzést adott le a gyakorlat utolsó fázisában, mondta Sándor Zsolt vezérezredes.
2: A kísérő megpróbálta a gépet bekísérni a repülőtérre, a műszervezettség eltűnt a fedélzetről, és gyakorlatilag a leszállásig működött ez a helyzet, viszont utána a gép manőverbe kezdett már a földön, amikor a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. Katapultálás után a gép bal kisebbódott, meglát, kigyulladt. Nem csak a gép személyzet volt, meg a pilóta volt, akinek nem csak az eszed a szíve is a helyén volt, hiszen elkerült azt, hogy lakott területen kelljen ezt a manővert végrehajtani, hogy nagy isten a gép lakott területre zuhanyjon.
1: Orvosai szerint jó állapotban van, és az operáció után várhatóan teljesen felépül a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. Székely György, az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház idegsebésze a közmédiának elmondta, hogy a legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést biztosítja az a műtét, amelyet a tervek szerint ma végeznek el a férfin.
3: Nagyon jó állapotban került be hozzánk, egy kisebb gerincműtétet fog kellennünk végezni, nála ez fogja biztosítani számára legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést.
1: Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a külügyminiszter.
0: Orbán Anita hangsúlyozta, az ellenőrzés részeként több százezer oldal dokumentumot néztek át, mintegy 1400 diplomaútlevelet vontak vissza, és megszüntették az illetéktelenek hozzáférését a reptéri kormányváróhoz. Hozzátette, a nagykövetek mintegy negyedét mentették föl, főképpen azokat, akik nem csak a magyar érdekekért álltak ki, az új tisztviselőket pedig szakmai alapon választják ki. A Tisza kormány első 100 napjáról azt mondta, újra letették Magyarország névjegyét Európában, ahol konstruktívan képviselik az országot.
1: Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde tette közé a határozatot a magyar közlöny.
0: Handó Tünde 2011 és 2019 között vezette az Országos Bírósági Hivatalt. Tevékenységét több kritika érte a kontrollfeladatokat ellátó Országos Bírói Tanács részéről, amely 2019-ben sikertelenül kísérelte meg elmozdítását. Ezután a Fidesz az Alkotmánybíróság tagjának jelölte. Az Országos Bírósági Hivatal volt elnökét október 14-i hatállyal menti fel tisztségéből a köztársasági elnöki feladatokat ideiglenesen ellátó államfő. Alkotmánybírói megbízatása azonban továbbra is hatályban maradt. Csorba Anikót ugyancsak lemondás miatt mentette fel az átmeneti államfő, valamint 5 további bíró az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt távozik.
1: A valóság költségvetésének nevezte az idei költségvetés módosító javaslatát a pénzügyminisztérium. 7,5%-ra módosul az idei hiánycél, az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és energiaválság költségei pedig idén még nem teszik lehetővé a további csökkentést, közölte a tárca.
0: Közben a költségvetési tanács bejelentette, nincs ellenvetése a tervezett módosítással szemben. A testület ugyanakkor hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy az államadósság mutató középtávon csökkenő pályára kerüljön. Hozzátették, továbbra is szükségesnek tartják, hogy a kormányzati szektor hiánya a GDP 3%-a alá csökkenjen.
1: Visszafizet 120

0: 26 milliárd forintot és annak kamatait a Duna Aszfalt, az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak.
1: Szíj László építőipari vállalata jelezte, hogy lejárat előtt visszaváltja a kongói-zambiai projekthez kapcsolódó kötvényeket. Ezzel egyidejűleg megszűnik a tranzakciókhoz kötődő több mint 100 milliárd forintos állami kezességvállalás is, tette hozzá a gazdasági miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, az ügy ezzel nem zárult le, továbbra is vizsgálják, hogyan kaphatott ekkora állami hátterű finanszírozást a projekt.
0: Csaknem másfélszer több utasbiztosítást kötöttek a legutóbbi ünnepi hosszú hétvégére, mint tavaly, a Netrix adatai szerint. Idén eddig a húsvéti időszak volt a legerősebb. Az augusztus 20-a utáni napok azonban azt is felülmúlták, mondta a biztosítási portál ügyvezetője. Horvátország a legnépszerűbb úti cél, a biztosítások csak nem 30%-a odaszól, ezt Olaszország és Ausztria követi. Besnyő Márton hozzátette, 3000 szerződéssel a napi csúcs is megdőlt a hétvégén.
2: Már egy héttel korábban elértük a tavaly augusztus 20-ai rekordot, ami 3300 darab napi utasbiztosítás értékesítés volt a Netrix oldalán. Ez az augusztus 20-át megelőző napokban még tovább növekedett. Ez azt jelenti, hogy több mint 5000 család vágott neki külföldi útnak még az utolsó hosszú hétvégét kihasználva a nyári szezonból. 13-15%-os növekedést jelent a tavalyi évhez viszonyítva. A biztosítók között óriási az árverseny. Átlagosan egy nyári utasbiztosítást egy család 13800 forintért tudott megvásárolni magának. Az ár mellett egyébként a szolgáltatás színvonalával is versenyeznek a biztosítók.
0: Az összes hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A gyümölcs egyik legveszélyesebb karantén jelentőségű fitoplazmás kórokozóját, az amerikai szőlőkabóca terjeszti. A betegség a termés minőségét nem, a mennyiségét azonban befolyásolja. Jelei könnyen felismerhetők, ahol megjelent, ott megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket, mondta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója. Betegség megelőzésre évi 3 permetezést írtak elő a gazdáknak. Szűcs Csaba hozzátette, ahol ezt nem végezték el, és az ültetvény megfertőződik, az érintettőkét meg kell semmisíteni.
3: Kötelező védekezés, a venyigét meg kell semmisíteni, vagy a talajba forgatással, aprítás után, vagy el kell égetni. Hatóság által ellenőrzött szaporítóanyagot és egészséges szaporítóanyagot szabad felhasználni új ültetéskor, vagy esetleg pótláskor.
1: Ha a szőlős gazda lakóhelye nem ismert, vagy a felszólítást nem veszi át, a hegybíró egy új kormány döntés eredményeként közérdekű kivágást rendelhet el az ültetvényen.
0: A héten a Balatonnál, Drávamenti településeken és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében írtják a szúnyogokat.
1: Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy a napokban lehullott csapadék kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának. Ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásukhoz. Az elaprózott tenyészőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni ellenük. A permetezés lehet az egyetlen megoldás.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
5: Sorsoltak a labdarúgó magyar kupában. Köszöntöm a hallgatókat. A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A címvédő Ferencváros a Deac vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak NB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó magyar kupa harmadik fordulójában. A páráncok továbbjutói a 32 között folytathatják. A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NBA-ben szereplő klub. Távozott az Újpesttől a 24 éves francia középpályás Tom Laku, aki a horvát élvonalban szereplő Goricánál folytatja pályafutását. A Kispest Honvéd pedig marokkói középpályással erősített, Reda Eddaraj 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubbal. A magyar válogatott Dárdai Bence 10 hónap után lépett újra pályára a csapatában a Wolfsburgban, amely végül 11-esekkel 6-5-re győzött a negyedosztályú ellenfele vendégeként a labdarúgó német kupa első fordulójában, ezzel a 32 közé jutott. Három játszmában veszített a magyar női röplabda válogatott a törököktől az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mélyeink a továbbjutás szempontjából ma kulcsfontosságú mérkőzést játszanak a németekkel. A 15 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Doppingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta. Számolt be róla az Express hírszolgálat, aminek értesülését a magyar antidopping csoport is megerősítette. Köszönöm a figyelmet!
4: Közlekedés.
1: Sávelhúzásos terelést építettek ki az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják.
4: Időjárás.
1: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, délelőtt délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, néhol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 28 és 33 fok között alakul, a Nyugat-Dunántúlon lesz hűvösebb. A reggeli krónikában egyebek között beszámoltunk arról, hogy várhatóan ma műtik Szolnokon a balesetet szenvedett Gripen pilótáját.
0: 1400 diplomata útlevelet vontak vissza a külügyminisztériumban zajló átvilágítás során.
1: Visszafizet 126 milliárd forintot és annak kamatait a Duna Aszfalt Szíj László építőipari vállalata.
0: Rövid hírekkel fél hétkor, krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
6: Műsorajánló.
4: Napközben.
7: Sok szülő nehezen éli meg, hogy nem tudja megadni mindazt a plusz foglalkozást, amire a gyermekének szüksége lenne. Hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, mi fontos és mi nem ilyenkor, iskola kezdésnél. Egy másik témánkkal azt a kérdést járjuk körbe, hogy a fluktuáció minden cégnél milliós költségekkel jár. Hogyan lehet csökkenteni a veszteséget és növelni a nyereséget a jó munkaerő kiválasztással? És végül mit tehetnek azok a szülők, akik fogyatékkal élő gyermeket nevelnek és szeretnék biztonságban tudni akkor is, ha ők már nem tudnak gondoskodni róla.
4: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8: 19:07 lesz, egy perc múlva jó reggelt kívánok, ez a Felkelő. Ahogyan már a hír összefoglalóban is hallották, tegnap Szolnoknál lezuhant egy Gripen repülőgép. Vizsgálat zajlik, a baleset okát keresik. Vajon mi történhetett? Tatár Tíme a Szabó Zoltán Róbert nyugalmazott őrnagyot, korábbi pilótát kérdezte.
9: Azt ugye a laikusok is tudják, hogy a katapultálás az egyszerre jelenti az életesélyét a pilótának is, egyszerre életveszélyes. A balesetben érintett vadászpilóta állapota súlyos, de nem életveszélyes. Erről már a honvédelmi miniszter írt, azóta kiderült, hogy gerinc sérülése van a bajtársának, és az 51 éves őrnagyról egyébként azt lehet tudni, hogy tapasztalt pilóta, közel 2000 órát repült. Ruszin Szendi Romulus szerint a pilóta azt kérdezte, hogy mikor ülhet újra repülőre. Ugye az előbben is említett, hogy önnek is volt már ilyenben része, hogy katapultálnia kellett. Ez így működik, hogy mielőbb vissza a levegőbe?
10: Ez megint emberenként változik. Én úgy értem meg az egészet, és erről tudok nyilatkozni, hogy amikor nekem 2005. május 11-én volt a katapultálásom, másnap el kellett menni a sajtótájékoztatóra, igazából lábra alibba jöttem állni, és akkor kaptam egy ilyen térvédbőt. Ez volt szerdai napon, csütörtökön volt a sajtótájékoztató, és pénteken kiengedtek, és nagyon rossz volt az, hogy mit beszálltam a kocsiba, éreztem, mint hogy a csibolyámat mozgatnák, tehát egy szalagok meglazultak, és akkor is mondtam, hogy valami fura érzésem volt, csíp valami, és mondták, hogy hát lehetséges, nyilvánvaló szalagok megnyúltak, de a CT és a röntgen nem mutatott ki semmit. Viszont egy érdekes fájdalom volt hátamban, és akkor mondtak, egy MR-t rendelnek, de egy hónapra rákaptam az MR-re időpontot, tehát olyan június 26-ára. És eltelt az a pár hét, és elkezdtem azt érezni, hogyha én nem ülök vissza a gépbe, akkor lehet, hogy teljesen megy az embernek a motiváció. Tehát olyan rossz érzésem volt, és mondtam a parancsnoknak, és mondták, hogy oké, ha orvosilag nincs akadály, akkor mehet is. Megcsinálta a visszaállítási tervet, Amikor arra részt érettem, ahol bekövetkezett nekem a hajtóműnek a felrobbanása, egyszerűen összeugrott a gyomor, és éreztem, hogy szinte vártam azt a csikorgó hangot. És ez pár alkalommal megtörtént, és utána ez megszűnt, ez a fajta érzés. Nálam is úgy volt, hogy már visszaálltam repülni, bemutató pilóta voltam akkor, 29-esnek, a MiG-29-esnek, és már június 22-én Dániába karóba repültem bemutatót. Utána Angliába, és rá 4 napra mentem az MR-re, akkor kaptam időpontot, és ott mutatták ki nekem, hogy ez egy igazából egy gerincsér. Tehát úgy kell elképzelni ezt, hogy a hallgatóknak, hogy próbálom én is így, az is vállaltam az interjút, hogy sok embernek próbál az ember ilyenkor képet adni, segíteni, hogy ez egy katapultálás, ami van, és hogyha erről beszélünk, az az életnek az utolsó lehetősége, hogy él valaki, vagy nem él vele. A katapult nem azt jelenti, hogy minden esetben megvéd. Ez csak egy lehetőség. A pilóták azért nem szeretik, mert a katapultáláskor egy olyan automatikus folyamat megy végbe, amiben a nagy része a pilóta nem tud beavatkozni. Tehát megtörténik egy teljes automatikus folyamat, és bíznia kell abban a 15-20 akár pilopatronban, hogy mindenki tudja azt a dolgát, amit ezelőtt 15-20 éve megcsináltak rajta.
9: Bocsánat, hogyan kell ezt egyáltalán elképzelnünk? Ugye így a filmekből szerintem az emberben van egy kép, hogy kirepül a pilóta, meg kinyílik az ejtőernyő, meg nagy sebességgel, de egyrészt hogyan zajlik ez az egész, így fizikai értelemben, másrészt önnek például a fejében, a gondolataiban mi zajlott le abban a minutumban?
10: Hát itt érdekes, mert nálam, amikor gyakoroltam egy Franciaország repülőnapra, egy manőver közben, egy 6,5 és túlterejés manőver közben, féleborításban, úgymondva, tehát amikor lefele zuhan, fiad az ember, és utáni vetésbe volt kapcsolva, hirtelen egy csikorgó hang volt, és abban a pillanatban egy nagyon nagy fékezés volt a gépnek. Tehát egy érezhető, nagyon durva fékezés, szinte mondom, hevedere fogtak meg, a jobb hajtóművem az felrobbant, és beékerülött. Tehát nullára leesett a fordulatszám, egy 14.000 fordulattal leesett nullára, 0,8 másodperc alatt. Semmiféle jelzőrendszerem nem mutatott, nem láttam, azok meghaltak, és átvágta a bal hajtóművet, de akkor még nem tudtam. És tettem nyilván a hajtóművet, azt csökkentettem mindent, és jelentett, hogy leállt a hajtómű. De közben én dolgoztam, és fura volt nekem, hogy nem tudtam betenni egy stop helyzetbe egyből a gázkart, később kiderült azért, mert robbanás, mert elgőzbult a rudazata. Tehát felrobbant szó szerint a hajtőben, és összesen voltam 22 másodperc, az 52-ből 52 másodpercig voltam benne a gépbe, az azzal kellett, hogy leállt a hajtőben, majd kétszer, majd le fogok szállni egy hajtővel, és miért pont velem? Ezt nem bírtott, hogy nem rossz lehetőség, az állam megjön egy hajtőn, milyen leszállni. Az utolsó maradék 30 másodperc volt az, amikor tudtam, hogy baj van, és kérdeztem, mi volt a fejemben, amikor fordultam ki egyik kollégám, a Molnár Gábor Bagira, ki szólt nekem rádión, hogy lángot látok, fordult ki, van a katapultáj. Először még az első mondata az volt, hogy biztos, hogy azzal, hogy később ment le a gázkar, még rajta maradt egy üzemanyag bemaradt a rendszerben. De amikor ezt sokadjára mondták, akkor tudtam, hogy baj van, de nekem nem mutatták ki a műszerek, mert meghaltak a műszaki jelzőműszerek, a fekete doboz alapján látható, a teszternek hívtuk mi azt, és volt egy olyan fordulóban, hogy meg fogok halni azért, mert robbanás szinte két videót láttam. Az egyik videón megjelent előttem, hogy egy nagy láng lesz, szinte éreztem hatást. Tudod, hogy rányomok a rádió, hogy most a család. De kimaradt, és egyszerűen ott láttam, hogy tele volt a település tanyákkal. És nem akartam, hogy kilőni magam, mert nem tudtam, hová csapódik be a gép. Amikor fordultam tovább, már zavart a rádió, tehát már többször elmondták. Valaki számolta, azt hiszem, 7-szer mondták, hogy egyszerűen kikapcsoltam volna szívem szerint a rádiót. Már tényleg zavart. Amikor ellentétes irányra fordultam, akkor kinéztem balra tengerre, egyrészt nem volt ott más gép, egy vizualizálódott egy olyan, mintha bejönne egy 29-es, egy másik gép, ilga az egész gép, és egy olyan kb. 8-10 méter magasan, felvétel magasabban láttam, hogy berobban az egész. Tehát olyan, mint egy kivetítődött ez az egész jelenet, ezt akkor is mondtam már, és akkor azt mondtam, ezt nem, és végignéztem a jobb oldal, bal, három tükör van, a bal tükörben látom a nappali fénynél oldalányban megjelent több méteres lángoszlop. A hajtóműen fordulattám jobbat megállt, nulla volt, a balnak meg ilyen 15-20%-ot, és olyan pulzáló hang volt a hajtóműben. Tehát átér vészrendszerre, és ha ott megpróbáltam volna leszállni, akkor nagyon sok ember életét kockáztattam volna. Meg alattam voltak még a rakétacsapatok, tehát ott is, ha kibőttem volna magam, akkor becsapódik a gép olyan helyre, ahol nem kellett volna.
9: Egy picike hasonlóság van az ön esete és a mai eset között, hiszen itt is a tét az volt, hogy nehogy civil területre zuhanjon le a repülőgép. Ön is valami ilyesmit fontolgatott a fejébe, hogy ezt elkerülje. Mennyi múlhat el? Század, ezred másodpercekről van szó?
10: Nem. Itt azért úgy gondolom, hogy általában, hogyha jelezték neki, őnek is volt ideje annak, hogy ezt átgondolja, gyorsan perelnek ilyenkor másodpercek. Tehát az ember nem akarja elkapkodni a vélemény, nem akar rossz döntés hozni. és ők is jól mérlegeltek, látták azt, hogy ugye, hogy hallottam, hogy nem jönnek be Kecskeméten, én is a interjúk alapján hallom. Tehát az, hogy konkrétan mi történt, a piloták tudják, hogy ő tudja. Jönnek ilyenkor bárki bármit mond, de én azt gondolom, hogy ők maximálisan próbáltak helytállni. Én abból csak, amit most látok, hallok, információkat összeszedek, mindent. Nehéz így elképzelni teljes mértékben, ugyanúgy, mint ami valójában megtörtént. De nyilvánvaló ilyenkor az volt a mentése, hogy ő, én vesztem, hogy a gépet mentse, meg hogy ne járjon ember élet kockázattal. Tehát ez benne van ilyenkor. Aztán utána majd, amikor felépül, akkor őt kell megkérdezni valójában, hogy mit mondott, mert ez az igazi, amit ő mond.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
8: Fél hét lesz, 8 perc múlva külpolitikával folytatjuk. Az Egyesült Államokban a törvényhozás két kamarás, az egyik a képviselőház, a másik a szenátus. A képviselőház tagjai két, míg a szenátorok 6 évre szóló mandátumot kapnak. Utóbbiakat 3 részre bontja az alaptörvény, így 2 évente a szenátus 1/3 is lecserélődik. Ezeknek a képviselőknek és szenátoroknak zajlik most a választási küzdelme Amerikában. Donald Trump számos külpolitikai választási ígérete kudarcba fulladt, ez nem teszi jót a republikánus jelöltek népszerűségének. A demokraták pedig azzal küzdenek, hogy erősödik a párton belül a baloldal, rájuk sül a kommunista bélyeg, ami ugyancsak ellenérzéseket kelt a választókban. A telefon túlsó végén Király András kollégánk, külpolitikai szakértő, a Kossuth Rádió online felületeinek munkatársa. Szervusz, jó reggelt, András!
11: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
8: Meg lehet-e állapítani szerinted, hogy most kinek áll a zászló a kampányban?
11: Meg a közvéleménykutatások alapján, de azzal a kis kitétellel, hogy még nagyon hosszú idő van a választásokig, ugye november elején, a első hétfőt követő kedden tartják a választást az alkotmány szerint, de trendek azért látszanak, és ugye említetted, hogy a képviselőházat teljes egészében újra választják a most novemberben, illetve a 2 évente, és a pillanatnyi állás szerint a közvéleménykutatások alapján a demokratáknak olyan 2/3 esélyük van arra, hogy megszerezzék a többséget a képviselőházban. Mostani számítások alapján úgy nagyjából 229 helyre számíthatnak, 218 képviselői helyre van szükség a többséghez.
8: Látjuk-e már, hogy a szenátorokkal mi a helyzet?
11: Ott sokkal kiélezettebb a verseny. Egész évben fej-fej mellett haladnak a pártok, és volt egy rövid időszak, amikor úgy nézett ki, hogy a demokraták többségbe kerülhetnek. Most viszont hónapok óta nagyon stabilan egy 50-50 arányú megosztottságot jeleznek a közvéleménykutatások, ami ebben az esetben republikánus többséget jelent, mert hogyha a szenátusban 50-50 az állás, akkor az alelnök, a regnáló alelnök szavazata dönt. Ő pedig a republikánus J.D. Vance.
8: Milyen események vezettek a republikánusok elbizonytalanodásához? Mit vetnek az elnök és pártja szemére?
11: Első körben megjegyezném, hogy egyébként a republikánus táboron belül Donald Trump népszerűsége töretlen, miközben országosan a megítélése az csak 38%-nyi az elégedettek tábora Donald Trump-al, amit mondjuk, hogyha egy elnökválasztásra készülnénk, akkor alatta van annak a 40%-os határnak, amit így a megválaszthatósági küszöbnek szoktak tartani. De a republikánus táboron belül még bőven 75% fölötti a népszerűsége. Viszont azt, hogy jó vagy rossz irányba haladnak a dolgok, már a republikánusoknak is csak az 53%-a vélekedik úgy, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Országosan pedig ez az arány még rosszabb, ott mindössze 30% körül ilyen vélekednek úgy, hogy jó irányba haladnak a dolgok, és a választást eldöntő ingadozó szavazók körében ez az arány 20% alatti. hogy ez miért alakult így. A republikánus táboron belül talán a legnagyobb megosztottságot Donald Trump háborúi okozzák. Trump már az első 2016-os kampányában, aztán 2024-ben végleg a béke elnökeként határozta meg magát, az alkukötőként, aki majd rendezi a világ konfliktusait, és nem fog a háborúba vinni az Egyesült Államokat. Ehhez képest 2025 óta 7 nagyobb léptékű katonai műveletbe vitte bele az Egyesült Államokat, és végül is itt van ez a lezárhatatlannak tűnő iráni háború, amiben ugyan szárazföldi csapatok még nem vesznek részt, de folyamatosan veszteségeket szenvednek a közel-keleti bázisokon állomásozó amerikai csapatok, és hát tagadhatatlanul egy háború zajlik most már közel fél éve. Ez egyrészt meg ketté szakította egy kicsit a republikánus tábort, és főleg a Donald Trump bázisának tekintett maga, Make America Great Again szavazókat, akik ugye a republikánus, hagyományos republikánus fősodortól eltérően határozottan izolacionalisták, békepártiak, hogyha ezt a kifejezést használhatjuk. A széles közvéleményben valószínűleg nagyobb hatása van a háború közvetett folyamányainak. Nincs jó állapotban az amerikai gazdaság a választók értékelése szerint, amit...
8: Bocsánat, egy kicsit majd térjünk rá a demokratákra is, egy percben próbáljuk meg elmagyarázni, hogy nekik mi a problémájuk ebben az időszakban.
11: A demokratáknak a legnagyobb problémája, hogy az amerikai előválasztási rendszerben, vagy a választási rendszerben ugye előválasztásokon választják ki a képviselőket, és ezen az előválasztásokon a pártok legelkötelezettebb tagjai szoktak részt venni, és ez a nagyon elkötelezett demokrata bázis, ez sokkal baloldalibb, mint az átlagos amerikai szavazó. És így jó esélyt ad az amerikai fősodortól balrább álló, mondjuk az európaiban egy szociáldemokratának nevezhető, Amerikában már szélső baloldalinak számító jelölteknek, és több fontos államban, például Michiganben, egy nagyon fontos körzetben, egy ehhez a baloldali csoporthoz tartozó jelölt nyerte az előválasztást, ami jellemző volt, hogy mielőtt lett volna a demokratáknak jelöltje, abban a körzetben 70%-ra tették a demokrata párt győzelmi esélyeit, és amint megválasztották ezt a fősodortól sokkal balrább álló jelöltet, ez 55%-ra csökkent az előrejelzésekben.
8: Király András kollégánk, köszönjük szépen az ismereteket az amerikai félidős választásokról. Úgy gondolom, hogy novemberig még nagyon sokat fogunk erről beszélni. Fél hét lesz mindjárt. A következőkben beszélünk majd arról, hogy balesetveszélyes lehet-e Paks 2, és arról is, hogy az óbudai gázgyári szennyezés esetleg csak a jéghegy csúcsa. Hamarosan folytatjuk a hírekkel.
4: Közlekedés.
12: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten lassulásra számítsanak a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a városhatártól, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Hungária körúton mindkét irányban a Kerepesi út és a Tököli út előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Budaörsi úton a Bakcsomópont előtt, illetve a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom közelében. Kovács Botond, BKK Info.

0: Fél hét van, jó reggelt kívánok! A híreket Borti Andrástól hallják. Venezuelában tovább emelkedett a korábbi földrengés halálos áldozatainak száma. Találatért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban. Napos gomoly felhős időnk lesz ma, helyenként záporokkal, zivatarokkal. Ősszel startol a várólisták csökkentésért felelős program. Ennek részeként betegelégedettségi platformot indítanak. Kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Holnap kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését érintő visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Az ellenőrzések hamarosan kideríthetik, kik a felelősek azért, hogy a jegybank alapítványa 20 milliárd forintból épített luxus ingatlant Balatonakaratján, amit 2 év működés után eladásra kínáltak. Hirtelen visszafizet több mint 100 milliárd forintot a Szijj László vezette Duna aszfalt azután, hogy a kormány feljelentést tett a cég afrikai útépítési projektje ügyében. Erről ír közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arra reagált, hogy az építőipari vállalat bejelentette, a cég 126 milliárd forintot és annak kamatait is visszautalja az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. A tiszten egy kisebb gerincműtétet végeznek majd el. Jó állapotban van, az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Találatért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban Omán partjainál. A legénységnek nem esett baja. A Hormuzi szoroson áthaladó hajókat rendszeresen célba veszik azóta, hogy február 28-án megkezdődött az izraeli-amerikai offenzíva Irán ellen. A legfrissebb adatok szerint a több mint 6,5 ezer halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek. A mentőalakulatok és a hozzátartozók a tragédia után 2 hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. A természeti katasztrófában legkevesebb 190 épület dőlt össze, 25 ezer lakás használhatatlanná vált. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a régiót özönvízszerű esőzések is sújtják. Ami a hazai időjárást illeti, folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szórványos záporokkal, a déli megyékben helyenként zivatarokkal, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A hőmérséklet napközben 28 és 33, késő este 19 és 27 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Felkelő, közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: 7:04. Egyiptomban épít atomerőművet a Rosszatom, olyat, amilyen Paks 2 lesz. Vagy lenne. Titkos levelek kerültek ugyanis a Politikó birtokába Egyiptomból, amelyekben az egyiptomi atomerőművi hatóság június 4-én több reaktorblokkot érintő hibáról, a nukleáris biztonsági kultúra megsértéséről és a projekt egyik tisztségviselőjének szándékos hanyagságáról számolt be. Milyen hatása lehet mindennek a magyar atomerőmű építésre? A hosszú ideje tervezett Paks 2 csak idén lépett az építési szakaszba. Időben vagyunk még, késő-e már gyanakodni? A stúdióban kérdezem kollégánkat, Magyari Pétert, a Kossuth Rádió Világrend című új műsorának a főszerkesztőjét, külpolitikai elemzőt. Szervusz Péter, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: Mi történt tehát Egyiptomban?
3: Június 4-én keletkezett ez a levél, amit megszerzett valahogyan a Politikó. Ez egy olyan levél, amiről azt lehet tudni, hogy a Rosszatom néhány vezetőjének szólt. És a feladó az Egyiptomi Atomenergia Hivatal, ez a magyar OAH helyi megfelelője. Ők felügyelik az összes atomerőművet, az összes építkezést Egyiptomban. És ez egy olyan levél, ami, ha jól értjük, magát a levelet azt nem mutatták meg, de abból sokat idéztek, ami a hivatalos folyamatos levélváltáson kívül megy, és egy kicsit informálisnak tűnő panasz arról, hogy valójában sokkal nagyobb gondok vannak az építkezéssel, mint amit a hivatalos dokumentációkból, amit a hivatalos megállapodásokból hinni lehet, vagy sejteni lehet, és ez egy figyelmeztetés, hogy valamit csináljanak az oroszok, mert a helyzet kezd kritikussá válni.
2: Tehát akkor döntés még nem született Egyiptomban ezzel összefüggésben?
3: Olyannyira nem, hogy hivatalosan, ha nem is tagadják a levél létét, de arra hivatkoznak az egyiptomiak is, és az oroszok is a hivatalos megkeresésekre, hogy amúgy a menetrendszerű egyeztetések azok mennek, azokkal minden rendben van, de maga a levél azért tűnik hitelesnek túl azon, hogy ugye egy tekintélyes nemzetközi lap állítja, hogy ez igazi, hogy azt állítják a politikusok, hogy a levélnek vannak bizonyos mellékletei, amelyek olyan hivatalos iratok, amelyeknek egy részét maga a Rosszatom készítette a helyszínen, a saját maguk belső hibalistája, ami valahogy eljutott az egyiptomi hatósághoz, és azt, mint egy az orruk alá dörgölik most ebben a megkeresésben.
2: Miért érdekes ez nekünk?
3: Ez azért nagyon fontos és kritikus magyar szempontból, mert egy ugyanilyen erőművet, illetve két erőművi blokkot terveznek Paksra építeni, ez az úgynevezett Paks 2 projekt, és ez a VVR 1200-as típus pont ugyanilyen épül jelenleg Egyiptomban. A tervek szerint az első blokkot már 2028-ban elkészülne, egyébként pont ebből a levélből derül ki, hogy legalább másfél éves késésben van az a beruházás is. De nem is a késés a legnagyobb probléma. Az nagyon jellemző az összes atomerőmű építésben szerte a világon. Inkább az, hogy a hibalista között van néhány igen súlyosnak tetsző is. És ezek az úgynevezett reaktorblokknak a építésére vonatkoznak. Az derül ki a levélből, hogy az egyik reaktorblokk falában üregeket találtak a felülvizsgálat során. Most a reaktorblokk az a legkritikusabb része ezeknek az atomerőműveknek. Ha elképzeljük, hogy ezek hogyan működnek, tulajdonképpen két fontos része van egy atomerőműnek, a reaktorblokk, ahol a nukleáris fűtőelemek találhatóak, illetve a turbinaház, ami hasonlít a gázturbinákhoz, vagy a szénerőművek turbináihoz, az egy kevésbé kritikus rész. A reaktorblokkot azt úgy kell megépíteni, hogy mindent kibírjon. A VVR 1200 hivatalosan nem csak nagyon erős földrengést kell, hogy kibírjon, de azt is, ha egy repülőgép például véletlenül belecsapódik, vagy terrortámadás során direkt belecsapódik, akkor sem repedhet meg a fal. Ezt azt biztosítja, hogy két héjban vasbeton falakat építenek köré. Na most ebben a vasbeton falban találtak a két réteg között kisebb üregeket. Ha ilyen megtörténik, az nagyon-nagyon nagy probléma. És a reaktorblokk lemezének, tehát az aljának is találtak hiányosságait ebben a felmérésben, vagy ellenőrzésben. Most, ha ilyen megtörténhet, az azt jelenti, hogy ez nem feltétlenül egy biztonságos műszaki megoldás.
2: Elképzelhető, hogy ebből nekünk, ami most kiderült, hasznunk is lehet? Tehát alaposabb ellenőrzést fog eredményezni a nálunk épülő atomerőműnél? Jobban odafigyel a Rosszatom és a magyar hatóságok is?
3: Ilyen értelemben igen, tehát ez mindenképpen egy figyelmeztető jelnek kell tekinteni, még akkor is, hogyha Rosszatom jelezte, hogy minden a legnagyobb rendben, és a terv szerint halad előre. Nyilván ezeket a hibákat is ki fogják javítani, hiszen pontosan a levélből látszik, hogy az egyiptomi hatóság ezt így nem fogja tudni átvenni. De hát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon kell figyelni, illetve azt is lehet tudni a cikkből, hogy az Európai Bizottság is elkezdett erre figyelni. Az Európai Unió területén az összes új atomerőművet azt a uniós szinten is ellenőrizni, felvizsgálni kell, tehát itt egy brüsszeli figyelem is fokozottabb lesz várhatóan.
2: Megijeszti ez az embereket? Megijesztheti annyira a magyar kormányt, hogy megpróbál valahogy visszalépni Paks 2-től, vagy ezen az időn már túl vagyunk?
3: Ez az egyik legizgalmasabb kérdés, ami a következő hónapokban kell, hogy eldőljön. nem nagyon lehet tudni, hogy milyen következmények lennének egy visszalépés esetén. Azt tudjuk, hogy a bolgár kormány a 2010-es években visszalépett egy Rosatomtól megrendelt atomerőművi építkezés esetén, és ott hatalmas kötbért kellett fizetni. Több 100 millió eurót egy ennél kisebb léptékű beruházás után. Hogy pontosan mennyi a kötbér, és meddig lehet visszalépni egy ilyen beruházástól, azt jelenleg nagyon kevesen tudják Magyarországon, ezek minősített adatok. Az egészen biztos, hogy a magyar kormány elrendelte a szerződés felülvizsgálatát, és az oroszok azok kezdeményeztek kormányközi párbeszédet is, amit egyenlőre a magyar kormány, ha nem is visszautasított, de válasz nélkül hagyott. Az nagyon fontos, amit említettél te is a bevezetődben, hogy februárban papíron egy új fázisba lépett az építkezés. Ez után az én információim szerint már sokkal nehezebb visszalépni. Ez ugye februárban történt, még a kormányváltás előtt. Tehát itt lehet, hogy beragadt a kormány egy nehezebb pozícióba, mint hogyha korábban kezdene el tárgyalni a felvizsgálatról. Itt pénzügyi, technikai, műszaki kérdéseket is át kell nézni, és vagy meg kell egyezni az oroszokkal valamiről, vagy pedig meg kell tudni, hogy egyáltalán van-e lehetőség innen kitáncolni, és ha kitáncolna a magyar kormány, akkor mi történne? Mert áramra szükség lesz.
2: Magyari Péter, köszönöm, hogy elmondtad mindezeket nekünk.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Évtizedek óta zajlik az óbudai gázgyárnál a szennyezés, mérgező és rákkeltő anyagok szennyezik a talajt és a talajvizet. Mit tapasztalnak a közelben élők? Mi lehet a megoldás? Illés Anna összeállítása.
4: Teljesen meg vagyok lepve, hogy az aszályos időszak előtt mennyire nem volt központi téma ez az óbudai szennyezés sokáig.
5: Mondta Csilla, aki korábban rendszeresen járt a római partra kutyát sétáltatni és biciklizni. A szennyezésről szóló hírek miatt azonban mostanában ritkábban megy arra. A környéken élőket is foglalkoztatja az ügy.
6: Ha jól emlékszem, több évtizede van ez az egész, és nem is értem, hogy igazából miért nem történt még semmi. De megint csak azért került szerintem szóba, mert a Duna vízszintje nagyon alacsony, és ilyenkor látszik az a sok anyag, ami szivárog a vízbe.
5: Az alacsony vízállás látványosabbá teszi a problémát, a szennyező anyagok azonban magasabb vízszint esetén sem tűnnek el.
7: A gázgyári szennyezés az egy évtizedekkel ezelőtti ipari tevékenységnek a következménye, ami sajnos a mai napig nem oldódott meg.
5: Emlékeztetett Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Az egykori gázgyár 21 hektáros területe a Duna jobb partján, az újpesti vasúti hídtól délre, az óbudai sziget bejáratának közelében fekszik. A terület kármentesítésére már évtizedekkel ezelőtt hatósági kötelezés született.
7: 1995 óta igazából kötelezte a akkori hatóság a MVM-nek a jogelődjét, a fővárosi gázműveket a kármentesítésre, ami sajnos mind a mai napig nem történt meg. Amikor alacsony a vízállás, mint a mostani időszakban is, akkor sokkal látványosabb az, hogy szennyeződik a Duna, hogy csorognak bele a különböző mérgek, kiemelt rákkeltő anyagok.
5: A Greenpeace korábbi vizsgálataiban egyebek mellett naftalint, arzént és cianidokat mutatott ki a területen. Simon Gergely szerint a szervezet mintavételei során a part mentén egyes anyagokból a megengedett határérték sokszorosát mérték.
7: A vízi élővilágot garantáltan valamennyire károsítja az a szennyezés. Nyilván a Dunának nagy a vízhozama és feloldódik az a szennyezés, de hát a part melletti területen a határértékeknek a nagyon sokszorosát volt a nagyobb, aminek akár több mint ezerszeresét is mértük a Duna melletti szakaszon. Magába bent a vízbe ez azért már sokkal kisebb szennyevetség, de hát minden jogszabály tiltja azt, hogy a Dunát ilyen szennyezés érje.
5: Lakóházak közvetlenül nincsenek a szennyezett terület mellett. A környéket azonban sokan használják sportolásra és kikapcsolódásra. A Greenpeace szakértője szerint ezért elsősorban arra lenne szükség, hogy az emberek ne kerüljenek közvetlen kapcsolatba a szennyezett területtel.
7: ezt a területet érdemes lenne lezárva tartani, hogy senkinek sétáltasson ott kutyát, ne sportoljon ott. Azt, hogy a vízbe ott evezősök ezzenek, az nagyon nehéz kizárni. Talán javasolható lenne, hogy egy kis mértékben kerítsék el akár a vízbe is ezt a területet, hogy minél jobban elkerüljék az evezősök. És sajnos még arra is láttam példát, hogy ebben a területen korábban mondjuk gyerekekkel családok fülöttek, ezt a vért mindenképp el kéne kerülni.
5: Az ünnepi hosszú hétvégén az Óbudai szigeten még tartottak a fesztivál utáni bontási munkák. A sziget egyes részeit azonban már ismét sokan használták sétára és kikapcsolódásra.
8: Ide nagyon szeretünk járni, igen, mert itt gyönyörű sétákat lehet tenni.
9: Nem tudunk semmit, sajnos nem tudunk semmit.
5: Mondta egy házaspár, miközben kifelé tartottak a szigetről. Mások hallottak a szennyezésről, de saját tapasztalataik alapján nem feltétlenül érzékelik a problémát.
10: Csak sétálom, nem láttam semmilyen szennyeződést. Sötét zöld a víz, ami nem tudom, lehet, hogy az algáktól van. 80-as években sokat jártam ide, és ahhoz képest sokkal tisztább a víz. Összehasonlíthatatlanul tisztább.
5: A sziget északi része felé haladva többen sétáltattak kutyát a parton. Volt, aki pontosan tudta, hogy a folyó melyik részét kerüli el az állatával.
11: Minden nap kétszer járunk ki, a német juhásztő egy munkakutya, mindig beengedem a vízbe, de nem mindenhol. Itt, ahol vagyunk, beengedem, de följebb, ott már nem engedem be, mert ott nagyon látszik, hogy folyik ki ez a rezes, nem tudom mi, szennyeződés, és ott valamiféle kiírás is van, hogy kármentesítés.
5: Az északi csücsöknél a part közelében néhányan térdig álltak a vízben és köveket dobáltak, mások a kutyájukkal játszottak. A túlparton az egykori gázgyár területe.
12: Talán nyugati szél van, és érezhető a petróleum szag. Az pedig valahonnan jön. Úgy olvastuk, hogy ott szivárog a gázgyár. De ilyen típusú figyelmeztetés, úgy látom, odáig sincsen kihelyezve. Ez csak úgy eszébe kell jusson az embernek. Elképzelhető az, hogy ki fognak tenni egy olyan táblát, ami figyelmeztet bennünket, hogy vigyázat, tehát a Duna tudtunkkal nem mérgező. Mondjuk egy kutyát bele lehetne engedni. Láttam itt egy úriembert is fürödni.
5: A főváros augusztus 7-i közlése szerint az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elkeríti a Dunamedrének szennyezett felszínét, és megkezdi a beszivárgó szennyezőanyagok semlegesítését. A teljes kármentesítés azonban ennél jóval nagyobb munka lehet, amelynek költségét korábban több 10 milliárd forintra becsülték.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
2: Ahogyan az iménti összeállításból is kiderült, a folyók alacsony vízállása azokat a szennyezéseket is jól érzékelhetővé teszi, amelyek normál körülmények között az átlagembereknek észrevétlenek maradnak. Most a gázgyárról beszéltünk, de sajnos több példát is fel lehet hozni, több helyen is előbukkant a szennyezés az országban. Vendégünk Weipert András, hidrobiológus, élőhelyvédelmi szakértő, vele folytatjuk most ezt a témát. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Most, hogy alacsony a víz szintje, érthető, hogy előkerül a szennyezés, csak hogyha jól gondolom, ez akkor is ott van, amikor nem alacsony a víz szintje.
13: Ez pontosan így van. És itt a beszélgetésről felkészülés közben elővettem mind a régi tanulmányaimat, mind pedig az elmúlt évek, évtizedekben készült ilyen jelentéseit, és tényleg megdöbbentő, hogy a rendszerváltás óta nagyjából 35 ezer hasonló, tehát úgynevezett ilyen ipari szennyezési gócpont van Magyarországon, és ebből mindössze 600-at sikerült valamilyen szinten kármentesíteni. Hogy ennek a léptéke mekkora? Itt nagyjából a Óbudai gázgyárnál, egyébként meg kell tenni, hogy Budapesten 3 ilyen volt, Ferencvárosnál, Újpestnél is, és Óbudánál is, de az Óbudaiban kifejezetten úgy olyan helyzetben, hogy a Dunával közvetlen kapcsolatban van, a talajvízrétegeken keresztül, és az Óbudai gázgyár esetén nagyjából 200 ezer tonna ilyen bármilyen mű anyaggal átitatott szennyező forrásról beszélhetünk, és ennek az eltávolítását én elkezdtem kiszámolni, hogyha mondjuk felraknánk teherautókra, 10 tonnás trélerekre, nem nagy méretű trélerekre, az azt jelenti, hogy nagyjából Budapest Keszthely, Budapest Szeged és Budapest Miskolc táv, ha ezeket az autókat szépen egymás mellé leállítjuk. Úgyhogy ez egy elképesztő nagy munka lesz. Itt elhangzottak már összegek, én nem állnék meg a több 10 milliárdos tételnél. Ezeknek a nagy volumenű ipari szennyezéseknél is, ugye az Óbudai gázgyár nagyjából 1913-as megnyitásától kezdve véglegesen 86-ban szűnt meg itt minden ipari tevékenység, azért ez egy olyan emberéptékben is felmérhető időszak, amit nem tudjuk, hogy ez az anyag ez valójában hova, milyen formába került le a mélyebb rétegekbe, tehát lehet, hogy ez a 2000 tonna, ez egy finoman alulbecsült érték.
2: Hogy kell ezt elképzelni, ilyenkor kicserélik a földet a folyó aláásnak? Mi a pragmatikus módja egy ilyen szennyezés eltüntetésének?
13: Én nem vagyok ebben jártas, tehát én hidrobiológusként azt tudom mondani, hogy itt a legnagyobb probléma maga a gyár telephelynek az elhelyezkedése. Tehát az, hogy ez a Dunával nem is a felszín, de a felszín alatti vizekkel fontosan kapcsolatban van. Ugye itt a közlekedő edény, kapilláris hatás, minden közre játszik, hogy ezek a különböző anyagok, ezek hogyan mozognak a rendszerben, és nagyon-nagyon érdekes most látni azt, hogy ugye a Dunának ez a hidrosztatikai ereje, ami valójában a felszínen lévő vízből származik, ez most részben megszűnt ennek a elképesztő asszályos időszaknak a következtében, és ez felszínre került direktben. De megemlíthetjük akár itt az almásvízítői vörösiszap kazettáknak a problémakörét, mert ott is most előkerültek olyan buzgár jellegű, ilyen feltörő rétegvíz pontok, ahol exaktul kimutatható, hogy a töltés túloldalán lévő vörösiszap kazettából az a lugos oldat, ami ugye stabilizálja az egész rendszert, az egyszer csak tényleg ott van Dunában.
2: Igen, arról lehetett hallani, hogy almásfűzítőnél sem engedik már a kutyákat sem a Dunába, és az emberek szeretnék, hogyha nem kellene közel menni a folyóhoz. Említettük az elején, hogy ez a szennyezés akkor is ott van, amikor nem látjuk, amikor magasabb a vízszintje. Milyen hatása van ennek az élővilágra, az emberekre, ránk, az ivóvízre?
13: Ugye itt elhangzott az előző riportban, ugye a bejátszásban, hogy ugye vannak olyan anyagok, amik közvetlen bőre kerülve is képesek felszívódni. Tehát itt vannak például olyan policiklikus szénhidrogén vegyületek, ezek a pakoknak nevezők, amelyek tényleg bőrön keresztül pillanatok alatt fel tudnak szívódni, és nem veszük észre. Tehát ezek olyan vegyületek, mint hogyha naptejet kennénk magunkra, csak éppen a hatása az egészen durva tud lenni, tehát májkárosító, vesekárosító hatású vegyületekről van szó. Az arzén, a cianid, azt tudjuk, hogy nagyjából milyen hatása van az élő szervezetekre, de ami nagyon-nagyon érdekes számunkra, hogy a felszíni ökológiai rendszerekre gyakorolt hatását azt nagyjából ismerjük. Ami nekem hidrobiológusként egy nagyon érdekes kérdéskört vetne föl, hogy ugye mi mindig azt mondjuk, hogy a Dunának nem a felszínen, hanem a felszínalatti vízkészlet a legnagyobb kincs, mert lássuk, hogy a Duna az nagyjából itt a Kárpát-medencében egy 3,5-5 millió embernek az ivóvízellátását biztosítja. Én sok esetben azt szoktam mondani, hogy nem csak az ivóvíz, de például a Duna haraszti mellett lévő Coca-Cola gyár is rétegvizekből nyeri azt a vizet, amit utána Európa szerte palackoznak. Tehát itt alapvetően egy olyan problémával állunk szemben, hogy nem nagyon látjuk, hogy konkrétan magában abban a mikrobiális közegben, ami a Duna kavics rétegeiben zajlik, és tisztítják a felszínről bekerülő szennyező anyagokat, ez a baktériális közeg, arra milyen hatása van. Tehát tudjuk, hogy az arzén meg a cianid nem az anyag, amit a baktériumok annyira szeretnének. Tehát innentől kezdve már maga ez a nagyon érdekes közösség is, ami a felszín alatt nekünk biztosítja azt, hogy a csapból iható víz folyik, és tudnak működni ipari létesítmények. Na, ez egy nagyon érdekes kérdés, amit jó lenne minél jobban feltárnunk itt. Mert nekünk ez létkérdés.
2: Tehát a baktériumok mérgeződnek, megtegyük idézőjelbe, ezektől a szennyeződésektől, ami azt eredményezi, hogy nem lesz tiszta ivóvízünk?
13: Kiesik egy olyan ökológiai szűrő funkció, ami következtében ez a szennyezés, ez tovább tud vándorolni magában a Dunai kavics rétegekben, vagy hordalék kupokban, mert lássuk, a Budapestnek a jelentős része, ami nem kifejezetten a hegyvidéki részekre épült, teljesen másikre gondolok, vagy mondjuk Szentendrére, az valójában a Dunai hordalék kupokon kialakult település szerkezet. És a másik nagyon nagy probléma, hogy oké, tudjuk, hogy van még egy óbudai gázgyár, vagy Ferencváros, vagy Újpest, vagy az Illatos út, ugye az is közvetlen Dunaparti terület, de hogyha mondjuk én pár kilométer alá fúrok egy kutat, mondani, szeretném locsolni a kertemet, és egyszer csak mondunk olyan anyag illat jön fel a vízből, amit nem igazán szeretnék szétlocsolni, a paradicsomon, amit én elfogyasztanék otthon, akkor kiderül, hogy ez a rendszer, ami alattunk van, ez borzasztóan komplex. És erre volt egyébként egy nagyon érdekes vizsgálat még 2019 cikkben, ezzel a 16 és 19 között, ahol a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont, az akkori MTA-nak ez az intézete, végzett egy olyan vizsgálati metodikát, hogy nézzük meg azokat a szerves hatóanyag maradványokat, ezt úgynevezett ilyen gyógyszer hatóanyag maradványokat vizsgáltunk, hogy amit konkrétan mi humán forrásként a szennyvízbe kibocsátunk, az megjelenik-e a rétegvizekben, tehát abba, azokban a vízbázisokban, mint ivóvízként használunk, és megjelentek. Itt ilyen nanomikrogramokra kell gondolni, tehát nagyon kis koncentrációban, de kimutatható. Na most, ha belegondolunk, hogy évtizedek vagy évszázadokkal korábbi ilyen ipari tevékenységeknek a szennyező forrásai ott vannak bent, ugyanezekben a kavicspadokban, amiket mi használunk, akkor érdemes lenne elgondolkodni egy tényleg egy komplex kutatáson, vagy egy én most azt mondom, hogy nem csak egy-két kutatás, intézeteknek kéne konkrétan felelni arra, hogy a hazai természeti erőforrásainkat úgy tudjuk menedzselni, hogy az unokáink számára is mondjuk minőségi ivóvízt tudjon biztosítani.
2: Volt-e valamilyen nemzetközi példa hasonló szennyezésre és sikeres tisztításra?
13: Gondoljunk bele, volt erről egy nagyon-nagyon jó film, Mark Ruffalo főszereplésével, meg azt hiszem John Travolta-nak volt az első nagyobb bírósági filme, ez a DuPont, ugye a teflon hatóanyagnak a fejlesztése és azoknak az anyagoknak úgymond az elsüllyesztése folyókban, folyókmenti teraszokban, és utána teljes települések néptentek el miatt a dolog miatt, és nem tudom én hány generációnak a bíróságra való járása után sikerült véglegesen bizonyítani, hogy itt milyen direkt egészségkárosítás következett be, tehát nagyon-nagyon nehéz ezt már jogilag feltárogatni, vannak erre példák, de amikor már az embernek úgymond nagyon-nagyon későn kell lépni, akkor a költségek exponenciálisan megnőnek.
2: És a siker esélye is?
13: A siker esélye viszont sok esetben le tud csökkenni, és itt alba kell bízni, nagyon sokszor azt látjuk, hogy a természetet kell segítségül hívni, hogy milyen módon tudjuk minél gyorsabban a természetet úgy beállítani, hogy segítse a mi kármentesítésünket is. Tehát nem minden esetben a végleges megoldás, nem minden esetben a mi általunk kifejezett technológiák adják meg, mert sok esetben például egy ilyen kavicspadon történő kármentesítés azért rendkívül speciális technológiákat igényelhet.
2: Mit okoz a klímaváltozás ezzel az egész problémakörrel?
13: Egy jó nagy pofont, vagy gyomrost, ha szabad itt fogalmazni, egy korán reggel, hogy mindenki egy kicsit felébredjen. Tehát a klímaváltozás szerintem sokakat felébresztett, hogy azért, amit eddig bevettünk gyakorlatként, azt el kell felejteni. Tehát itt akár a hulladékgazdálkodás, a szennyvíztechnológia, a különböző ipari létesítmények, ugye Paks az már hetek óta ugye címlapon szerepel, itt rá kell jönnünk arra, hogy sokkal több energiát, erőforrást és szürkeállományt kell arra fordítanunk, hogy egyáltalán évtizedek múlva is még azt tudjuk mondani, hogy akár a Kárpát-medence a emberi lakosság számára még élhető tájat jelentsen, ne pedig egy ilyen félsivatagos részt, ahol konkrétan, ha belegondolunk, az egyiptomi kultúra is úgy alakult ki, hogy a folyókmenti területek voltak azok, amelyek valójában termékenyek voltak, de hogyha a folyómenti területeken is ilyen szennyező gócpontok láncolatai vannak, akkor igazán el kéne gondolkodnunk azon, hogy nekünk most mi a prioritás, akár nemzetgazdasági szempontból is.
2: Ezt egy egész világ szemléletváltását követeli meg.
13: A végső esetben az lenne a legjobb, hogyha világ szemléletváltása bekövetkezne, de ha kicsiben mi magunk otthon nem kezdjük el, és a cégek maguk meg az kormányzatok nem kezdik el önállóan, akkor ebből sajnos egy ilyen utopisztikus állam tud maradni.
2: Mi magyarok magunk tudunk valamit kezdeni ezzel?
13: Hát itt említettem azt a csúnya számot, hogy 35 ezer versus 600. Ugye a április óta felállt egy új minisztérium, ami alapvetően az élő környezetét felel. Én nagyon sok esetben azt mondom, hogy az élő és élettelen környezet hasonlóan fontos, sőt, itt beszéltünk ugye a dunai kavicspadokról, azért az élettelen környezet az sokszor inkább befolyásolja az, hogy mi egyáltalán ott úgymond tiszta ivóvízhez tudunk jutni. Tehát ez egy rendkívül komplex rendszer, amit vizsgálnunk kell. Úgyhogy ezek után azt kell mondanom, hogy mi regionális szinten törjünk a csúcsra, hogy újból a Kárpát-medence élhető legyen.
2: Weipert András, köszönöm szépen.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu
1: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
14: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 7 óra van, jó reggelt kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok, a Felkelőt a hír összefoglalóval folytatjuk.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó reggelt kívánok, a szerkesztőt, Fehérvári Petrát hallják, a bemondó Bordi András.
0: Hírműsorunkban a többi között beszámolunk arról, hogy várhatóan ma műtik a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótáját.
5: 1400 diplomata útlevelet vonnak vissza a külügyminisztériumban zajló átvilágítás során.
0: 10 millió forintra bírságolták a CETL debreceni üzemét.
5: És most a részletek. Gerinc sérülést szenvedett és műtétre vár a Szolnok közelében balesetet szenvedett Gripen vadászrepülőgép pilótája, tájékoztatott a Honvéd Kórház. A szerencsétlenség tegnap délelőtt katonai gyakorlat közben történt. A pilótán kívül más nem sérült meg, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár.

0: Katapultálás után a gépban kisugródott, megállt, kirullott. Nem csak a gépszemélyzet volt, meg a pilóta volt, akinek nem csak az eszeg a szíve is a helyén volt, hiszen elkerülte azt, hogy lakott területen kelljen ezt a manővert végrehajtani, hogy nagy isten a gép lakott területre zuhanyjon.
1: Orvosai szerint jó állapotban van, és az operáció után várhatóan teljesen felépül a Gripen pilótája. Székert György, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház idegsebésze a közmédiának elmondta, hogy a legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést biztosítja az a műtét, amit a tervek szerint ma végeznek el a férfin.
2: Nagyon jó állapotban került be hozzánk, egy kisebb gerincműtétet fog kellenünk végezni nála. Ez fogja biztosítani számára legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést.
1: Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken.
3: Az első napon a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek, valamint több törvénymódosítás általános vitáját is megtartják. Másnap titkos szavazással döntenek a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéről és elnökhelyetteseiről, majd az ülés az áfáról szóló törvénymódosítás általános vitájával zárul. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt.
1: Megnevezte jelöltjét a Független Közmédia Testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt.
3: A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós médiaszakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, médiaszakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét, Mozs Zoltánt jelöli. A KDNP nyílt pályázaton választotta ki jelöltjét. A Tisza egyelőre nem nevezte meg, hogy kiket delegálna a testületbe. A júniusban elfogadott médiatörvény alapján három tagot a kormánypártok, hármat az ellenzék, hármat pedig médiaszakmai szervezetek delegálhatnak. Az országgyűlés jövő hétfőn dönt a testület tagjairól és elnökéről.
1: Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a külügyminiszter.
3: Orbán Anita hangsúlyozta, az ellenőrzés részeként több százezer oldal dokumentumot néztek át, mintegy 1400 diploma útlevelet vontak vissza, és megszüntették az illetéktelenek hozzáférését a reptéri kormányváróhoz. Hozzátette, a nagykövetek mintegy negyedét mentették fel. Főképp azokat, akik nem csak magyar érdekekért álltak ki, az új tisztviselőket pedig szakmai alapon választják ki. A Tisza kormány első száz napjáról azt mondta, most letették Magyarország névjegyét Európában, ahol konstruktívan képviselik az országot.
1: Visszafizet 126 milliárd forintot és annak kamatait a Duna Aszfalt az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak.
3: Szíj László építőipari vállalata jelezte, hogy lejárat előtt visszaváltja a kongói-zambiai projektjéhez kapcsolódó kötvényeket. Ezzel egyidejűleg megszűnik a tranzakcióhoz kötődő több mint 100 milliárd forintos állami kezességvállalás is, tette hozzá a gazdasági miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, az ügy ezzel nem zárult le, továbbra is vizsgálják, hogyan kaphatott ekkora állami hátterű finanszírozást a projekt.
1: 10 millió forintra bírságolták a CATL debreceni üzemét.
3: A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette a környezet használati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is.
1: A vidéki nagyvárosokban gyorsabban nőtt a panellakások négyzetméter ára, mint a téglalakásoké. Míg tavaly egy panellakás négyzetméteréért átlagosan 650 ezer forintot kellett fizetni, addig ma már a 800 ezer forint sem ritka. A téglalakások ára egy év alatt átlagosan 740 ezerről 850 ezerre nőtt. Előfordul az is, hogy a panel drágább, mint a téglalakás, mondta a Duna House vezető elemzője. Szegő Péter hozzátette, a vidéki lakótelepek ideális elhelyezkedése, könnyű megközelítése, korszerű szigetelése mellett az alacsony rezsi is vonzó lehet, még a vidéki téglalakások közül sok a korszerűtlen, felújítást igénylő ingatlan.
4: A fővárosban az elmúlt hónapokban újra nőtt az árkülönbség a téga és a panel lakások között, tekintve, hogy a harmadik hónapja csökken már a panelek ára. Vidéken pont egy ellentétes folyamatot látunk, a panelek gyorsabban drágulnak, és egyre inkább elkezdték megközelíteni a téga lakások árát.

0: szintjét. Külön érdekes, hogy vannak városok, ahol ez még látványosabb. Győrben például már csak néhány százalék a panel és a téglalakások közötti különbség. Tatabányai Szombathely térségében pedig panelok átlagos négyzetméterára már meg is közelítette a téglalakásokat.
1: 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az intézkedés január 1-én lép életbe.
2: Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. A bejelentés előzménye, hogy a hétvégén meghiúsultak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásáról szóló tárgyalások. Mark Carney, kanadai miniszterelnök szerint Washington az utolsó pillanatban méltánytalan és gazdaságilag észszerűtlen változtatásokat követelt.
1: Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna Fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint naponta 3-4 hajó érkezik Odessa térségébe, illetve indul onnan, de ez töredéke a támadások előtti forgalomnak.
2: Az ukrán elnök elmondta, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősíti a térség légvédelmét. Volodymyr Zelenszkij emellett beszámolt egy fogócseréről is, melynek keretében 10 eltűntnek hitt katona térhetett haza a hadifogságból Fehér Oroszország közvetítésével.
1: A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek.
2: A mentő alakulatok és a hozzátartozók a tragédia után 2 hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. A természeti katasztrófában legalább 190 épület összedőlt, 25 ezer lakás használhatatlan. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a térséget özönvízszerű esőzések is sújtják.
1: Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, a térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a helyzet.
2: Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában azonban 43 megbetegedést és 5 halálesetet jelentettek. A vírust szúnyogok terjesztik, emberről emberre nem fertőz. A betegek többsége tünetmentes, de főként időseknél és legyengült immunrendszerű embereknél súlyos idegrendszeri szövődmények is kialakulhatnak.
1: Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén.
2: Legalább 41-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
4: Sorsoltak a labdarúgó magyar kupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A címvédő Ferencváros a Deac vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak NB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó magyar kupa harmadik fordulójában. A páráncok továbbjutói a 32 között folytathatják. A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NBA-ben szereplő klub. Távozott az Újpestől a 24 éves francia középpályás Tom Laku, aki a horvát élvonalban szereplő Goricánál folytatja pályafutását. A Kispest Honvéd pedig marokkói középpályással erősített, Reda Eddaraj 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubbal. A magyar válogatott Dárdai Bence 10 hónap után lépett újra pályára csapatában a Wolfsburgban, amely végül 11-esekkel 6-5-re győzött a negyedosztályú ellenfele vendégeként a labdarúgó német kupa első fordulójában, ezzel a 32 közé jutott. 3 játszmában veszített a magyar női röplabda válogatott a törököktől az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mélyeink a továbbjutás szempontjából ma kulcsfontosságú mérkőzést játszanak a németekkel. A 15 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Doppingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta. Számolt be róla az Espress hírszolgálat, aminek értesülését a magyar antidopping csoport is megerősítette. Köszönöm a figyelmet!
3: Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán aszfaltoznak. A forgalom sáv elhúzással a külső és leálló sávon halad. Az M5-ös autópálya Röszke felé Kiskunfélegyháza elkerülő szakaszán a szalagkorlátot javítják, sávlezárás mellett dolgoznak. Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető főbútvonalakon. Lassabb előrejutásra készüljenek.
3: Időjárás.
2: Folytatódik a napos fátyol felhős idő, nyugaton szórványosan záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A szelet néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben általában 28 és 33, este 19 és 27 fok között alakul. A pontos idő 7 óra 13 perc. A reggeli krónikában egyebek között beszámoltunk arról, hogy váraton ma műtik Szolnokon a balesetet szenvedett Gripen pilótáját.
1: 1400 diplomata útlevelet vontak vissza a külügyminisztériumban zajló átvilágítás során.
2: 10 millió forintra bírságolták a CETL debreceni üzemét.
1: Rövid hírekkel 7:30-kor, krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
5: Műsorajánló.
3: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: 4:08 lesz egy perc múlva, ez a Felkelő, augusztus 25-én kedden, Hatvanító Tarika vagyok. Felülvizsgálta a 2026-os költségvetést a kormány. A korábban ismert deficit helyett, ami a GDP 8,3%-át tette volna ki, az új tervekben 7,5%-os deficit szerepel. Már az új kormány megalakulása óta javítottak a költségvetés helyzetén. A pénzügyminisztérium szerint nagy változás nem várható, mert nincs idő az előző kormány hibáinak kijavítására. A telefon túlsó végén Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm Önt, és üdvözlöm a hallgatókat is!
6: Mit jelentenek ezek az új számok?
7: Hát az új számok azok lényegében azt jelentik, hogy megtörtént már a nyár elején, nyár közepén az átadás átvétel folyamata. Az új kormányzat felülvizsgálta a költségvetési folyamatokat, és ugye ennek az átvizsgálási folyamatnak az eredményeképpen, ugyanahogy korábban ígérték, augusztus végére benyújtották a 2026-os új költségvetési tervezetet, amelyet majd törvényformájában valószínűleg a parlament is el fog fogadni, és ez az új költségvetési tervezet, törvénytervezet most már tartalmazza a kormánynak az új hiányelőrejelzését, az új költségvetési hiányelőrejelzését, ami a prognosztizált GDP-nek a 7,5%-át teszi ki.
6: A tegnapi pénzügyminisztériumi beszámolóból az is kiderült, hogy a kormány 700 milliárd forintos megtakarítást tervez. Honnan lehet ennyit spórolni? Megszorítás is lehet?
7: Igazából az látszik, hogy annak ellenére, hogy ez a hiány ez kifejezetten magas, és nyilván ezt valamilyen módon az elkövetkező években kezelni kell, hiszen ez nem maradhat ilyen szinten. Már ugye bizonyos kiadás csökkentések az idei évben is meg fognak történni, és ezek ugye a kiadás csökkentések, ezek úgy tűnik, hogy elsősorban az állam működési kiadásaihoz fognak kapcsolódni, hiszen a fejezeti kezelésű előirányzatoknál lesznek kisebb kiadások a tervezet szerint, tehát már vannak konkrét meghozott hiányjavító intézkedések. Ugyanakkor ugye azt is látni kell, hogy ez azért a hiánynak érdemi csökkenéséhez egyelőre nem vezet, hiszen ez mindenképpen újdonság a tegnapi hírek közül, hogy annak ellenére, hogy évi tárcánként lebontva az egyes szerződésekhez tartozó összegek alapján a kormányzat 700 milliárd forinttal takarékosabb állami működést tervez megvalósítani, ugyanakkor ugye létrehozott a mezőgazdasági károk miatt és az energetikai károk miatt egy 500 milliárd forintos havária alapot, ami ugye egy elkülönített fedezetet biztosít döntően az asszály és az energiaellátás problémáival kapcsolatos következményeknek a kezelésére. Ez ugye mindenképpen erősíti a költségvetés átláthatóságát, és hát valószínűleg sajnos ebből az alapból a helyzet miatt elköltésre fognak kerülni pénzek, tehát emiatt az idei évi költségvetési hiány nem valószínű, hogy a most tervezetnél alacsonyabb tud lenni.
6: Bekerült a költségvetésbe néhány szociális intézkedés, pénzügyi következménye is, az iskolakezdési támogatás, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége, tűzifa áfájának csökkentése. Ezek mind kiadások. Hogyan lesz nagyobb a megtakarítás, mint a plusz kiadás?
7: Ezek a plusz kiadások igazából a költségvetési kiadások mértékéhez képest én úgy gondolom, hogy pár tízmilliárdos terhet jelentenek, tehát a teljes kiadások mértékéhez képest valószínűleg ezek nem jelentenek túl jelentős összeget. Az, hogy a továbbiakban a kormányzat milyen kiadáscsökkentéseket tervez, ez ugye nagyjából már a jövő évnek, illetve az azt követő éveknek a kihívása és problémája. Úgyhogy ezért van az, hogy most miután tisztán látunk a 2026-os, viszonylag tisztán látunk a 2026-os költségvetési folyamatok kapcsán, ugye a témával foglalkozók nagyon várják most már a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, illetve a 2027-es költségvetési törvényjavaslat mellett egy középtávú költségvetési kitekintőt is. Ez ugye nagyon fontos, mert ugye a kormányzat elkötelezte magát a közpénzek megfogása és a költségvetési kiigazítás mellett, és az euró átvétel melletti elköteleződés pedig ezt úgy tűnik szükségessé is teszi, hiszen 2030-ra, nagyjából 2030-ra a Maastrichti kritériumoknak megfelelő szintre kellene a költségvetési hiány csökkenteni, ami a GDP 3%-a, úgyhogy tényleg kíváncsian várják a piacok, de szerintem a közvélemény is, hogy ez a hiánycsökkentés milyen módon, milyen eszközökkel érhető el középtávon.
6: Nagyon röviden, egy percben, az EU az Orbán kormánynak nem engedte a 7% körüli hiánycélt, most hogyan viszonyul a magyar hiánycélhoz?
7: Alapvetően az látszik, hogy az EU az azért továbbra is foglalkozik az egyes tagországoknak a költségvetési folyamataival, különösen ugye annak fényében, hogy ahogy az előbb említettem, Magyarország elkötelezettséget mutat most már az euró átvételének az irányába, és hát ebből azért valamilyen szinten szerintem következik, hogy az Európai Bizottság az eddigieknél is nagyobb figyelmet fog fordítani a magyar költségvetési folyamatokra, illetve hát arra is, hogy ez a várhatóan megvalósuló hiánycsökkenés ez fenntartható módon valósuljon meg. De a mostani 7,5%-os hiány előrejelzés az idei évre vonatkozóan ez magasabb az Európai Bizottság előrejelzésénél, úgyhogy valószínűleg az Európai Bizottság is módosítani fogja az előrejelzéseit, és hát azt látjuk, hogy azért Magyarország továbbra is túlzott deficit eljárás alatt áll az Európai Uniónál, úgyhogy mindenképpen nagyon fontosak abból a szempontból a középtávú tervek, hogy ez a túlzott deficit eljárás egy lehetőleg ne lépjen új szakaszba, hanem belátható időn belül inkább kikerüljünk alóla.
6: Neste Orsolya, köszönjük szépen!
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
6: Nyár elején lezárultak az ukrán-magyar tárgyalások, 11 pontban egyeztek meg, egyelőre azonban nem tudjuk, hogyan érvényesülnek ezek a pontok a kárpátaljai magyarok érdekében. A jelenlegi helyzetről beszélgetek Csernicskó István nyelvésszel, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola rektorával, kisebbségi szakértővel. Ki ellenőrzi majd az egyezmény betartását?
8: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Az egyezmény betartását valójában az ukrán parlament ellenőrzi majd olyan értelemben, hogy az egyezmény az olyan vállalásokat tartalmaz, amelyek törvényi megerősítést igényelnek. Voltak éppen a szövegben konkrét törvénytervezetek szövegei vannak, törvénymódosítások tervezett szövegei vannak, és ezeknek jogszabályi megerősítésére van szükség. Vagyis amikor majd az ukrán legfelsőbb tanács, az ukrán parlament a törvénymódosításokat bevezeti, vagyis jogszabályi erőre emeli, akkor a törvények végrehajtását felügyelő testületek, elsősorban nyilván a parlament ellenőrzi majd ezeknek a betartását.
6: Nem tartanak attól, hogy akár hosszú időbe is telhet, míg a parlament elé kerülnek ezek a javaslatok?
8: Az egyezmények része egy ütemterv is. Bizonyos részei a megállapodásnak az ukrán vállalások szerint a 2026-os év végéig kerülnek majd a parlament elé. Vannak, amelyek a 27-es év első felében, vannak pedig, amelyek 2027 végéig kerülnek majd a parlament elé. Itt tehát az ütemterv egyelőre működik, az ütemtervvel egyelőre nincsen semmi gond. Arra várunk nyilván, hogy ezek a jogszabályok, ezek törvényerőre emelkedjenek.
6: Ez a jövő azonban hogyan látja ma a kárpátaljai magyarság helyzetét? Melyek azok a legfontosabb kihívások, amelyekre a következő évek magyarság politikájának kell választ adnia?
8: Hát vannak olyan kihívások, amelyekre lehet, hogy a magyarság politikának kell választ adnia, de a leginkább bennünket foglalkoztató kérdés azt hiszem az, hogy legyen végre béke. Ukrajna hosszú-hosszú ideje háborúban áll, több mint 4,5 éve intenzív, totális háborút vív, és hát nyilvánvalóan a kárpátaljai magyar közösség sem mondhatja ki magát teljesen a háború hatásai alól. Hogy magyarság politikai szempontból mi a legfontosabb kihívás, hát talán az, hogy közösségként meg tudjunk maradni. Az, hogy a mindennapi közösségi működés feltételei azok továbbra is meglegyenek. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy azok az intézmények, amelyek egyben tartják a kárpátaljai magyar közösséget, ahol nagyon sokan dolgoznak, vagyis a megélhetésük függ tőle, ahol nagyon sokan tanulnak, ahol megszervezik a közösség életét, szóval, hogy ezek az intézmények, ezek továbbra is zavartalanul működhessenek. Éppen összefüggésben a háborús helyzettel az ukrán állam nem, vagy csak részben tudja, vagy éppen akarja ezeknek az intézményeknek, kulcsfontosságú intézményeknek a működését támogatni, vagy ezeket az intézményeket fenntartani. Itt tehát a korábbi támogatáspolitika folytatása az intézmények működéséhez alapvetően szükséges támogatási rendszer fenntartása az szintén nagyon fontos annak érdekében, hogy ez a közösség, amely hát az utóbbi években jelentős megpróbáltatásoknak van kitéve, az megmaradhasson, és a háború után is közösségként tudjunk róla beszélni.
6: A háborús helyzetben különösen felértékelődtek azok a programok, amelyek közvetlenül az emberek mindennapi biztonságát és szülőföldön maradását segítik. Milyen szerepet tölt be ebből a szempontból a nemrég újra kiírt Zrínyi Ilona kárpátaljai támogatási program? Kinek jelent valódi segítséget?
8: Ezek a programok nagyon széles körét érik el a támogatottaknak. Az Zrínyi program szülőket, ezáltal gyermekeket, iskolákat, pedagógusokat támogat. Itt tehát több ezer, sőt több tízezer személy érintett ezeknek a támogatásoknak a révén. Az ilyen programok azok látszólag nem jelentenek nagy támogatást. Ugyanakkor itt, Kárpátalján olyan viszonyok között, amikor a háború, amikor a bizonytalanság, amikor a mindennapi megélhetés is terhet jelent nagyon sok ember számára, ezek a támogatások egyrészt nagyon fontos szimbolikus jelentőséggel bírnak. Azt jelzik, hogy az anyaország, a magyar nemzet az odafigyel a kárpátaljai magyarokra, másrészt pedig nagyon sok család számára bizony az ilyen iskolakezdési támogatás például azt jelenti, hogy a gyermeket van mivel elküldeni az iskolába.
6: Többféle támogatási formát is említett. Mi a tapasztalata, milyen emlékei vannak, mennyire hallgatták meg az elmúlt években a helyi intézményeket a magyarországi döntéshozók?
8: Nyilván nem tudok nyilatkozni a kárpátaljai magyarság teljes intézményhálózata, intézményrendszere nevében. Én, mint a Rákóczi Egyetem vezetője, csak azt tudom mondani, hogy amikor mi megfogalmaztuk az intézményfejlesztési stratégiánkat, céljainkat, akkor azokat figyelembe vették, azokat meghallgatták, és egyeztettek is velünk arról, hogy milyen irányban tervezzük mi fejleszteni az intézményt, melyek azok a képzések, amelyeket szeretnénk elindítani, hol szeretnénk erősíteni, milyen infrastrukturális beruházásokra volna szükség. És ugyanígy egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi néhány hónapban is nyitottan álltak ahhoz a javaslatcsomaghoz, problémavázlathoz, amellyel az újonnan megalakuló magyar kormány tisztviselőivel, képviselőivel beszélgettünk, vagy éppen tanácskoztunk. A magam nevében és a Rákóczi Egyetem nevében csak azt tudom mondani, hogy van, volt, és bízom benne, hogy lesz is kölcsönös párbeszéd.
6: Kicsit az egymás ismeretéről a magyarországi magyarok nem túl sokat tudnak a kárpátaljai magyarok mindennapjairól. Fordítva, hogy van ez? Érzékelik-e a kárpátaljai magyarok, hogy mi történt a választáskor, a választás után Magyarországon? Mi okozza az eufóriáját a tömegeknek? Tisztában vannak-e azzal, hogy miért történt ez a változás, és a sok kisebbségi magyar, aki korábban Orbán Viktor miniszterelnököt támogatta, és neki volt hálás, érti-e a mostani szituációt?
8: A kárpátaljai magyarok túlnyomó többsége a magyar médiumokból tájékozódik. Itt tehát egészen biztosan képben vannak, egészen biztosan tájékozottak arról, hogy mi történik, mi történt Magyarországon. Nyilvánvaló, hogy ahogyan minden társadalomban, itt is vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy a bekövetkező változások esetleg negatívan hathatnak a kárpátaljai magyar közösségre, és vannak olyanok, akik nagyon optimisták. A túlnyomó többség elfogadja azt, hogy történt Magyarországon egy demokratikus választás, ennek vannak eredményei, ennek következtében új kormány van, és érdeklődéssel és várakozással tekint az új kormány működése felé, és hát nyilvánvalóan elsősorban a saját mindennapi, hétköznapi élete, a saját mindennapi problémái foglalkoztatják az embereket. Azokra keres igazából megoldást úgy, ahogy mindenki.
6: Úgy látszik, hogy ebben nagyon is hasonlóak vagyunk, külhonni és hazai magyarok. Csernicskó István, köszönöm szépen a beszélgetést.
8: Köszönöm szépen.
3: Közlekedés.
9: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassulásra számítsanak az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, illetve a Budai alsó rakparton észak irányban a Petőfi hídtól és a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától az Erzsébet hídig. Kovács Botond, PKK Info.
6: 7:30, a rövid hírek következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A híreket Bordi Andrástól hallják. Tartósan alulfinanszírozott uniós összevetésben a magyar egészségügy. Elindult a várólista csökkentő program. Napos, gomoly felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Kétnapos rendkívül ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. Az első napon a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek, másnap pedig titkos szavazással választják meg a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Ennek részeként egyebek között betegelégedettségi platformot indítanak. Kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Tartósan alulfinanszírozott uniós összevetésben a magyar egészségügy és a szociális szféra, ez derül ki a GKI gazdaságkutató felméréséből. Eszerint tavaly és tavaly előtt Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az unió 27 tagállama közül. Kamatdöntő ülést tart ma a monetáris tanács, az elemzők 25 bázispontos kamatvágást várnak. A testület legutóbbi júliusi ülésén egyhangulag döntöttek arról, hogy 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentik a jegybanki alapkamatot. Drontámadás érte egy dél-oroszországi olajfinomítót. A krasznodári határterületen található létesítményben tűz ütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Ezúttal Zaporizsját és Harkivot vették célba. Lakóházakba csapódtak drónok, ott 3 civil meghalt. Továbbra is napirenden tartja az Irán elleni katonai csapások folytatását az Egyesült Államok, jelentette be a Pentagon. Az amerikai védelmi miniszter arról beszélt, Washington képes védelmet nyújtani a Hormuzi szoroson áthaladó hajóknak, de a perzsa állam katonai fellépésre számíthat, ha megpróbál zavart kelteni. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektár területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el. Itthon folytatódik a napos fátyolfelhős idő, nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés is érvényben van. A hőmérséklet napközben 28 és 33, késő este 19 és 27 fok között alakul. Péntekre aztán visszatér a kánikula. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor várjuk Önöket.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
6: 8:04. Új kutatással jelentkezett a Medián. A felmérés az Orbán kormány és a korrupció viszonyára kérdezett rá többféle kérdéssel. Érdekes jelenség, hogy 2023 és 2026 között jelentősen nőtt azoknak a száma, akik úgy látják, rendszer szintű korrupció jellemezte az előző kormányt. Vendégünk Hann Endre, a Medián közvélemény és piackutató intézet ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
6: Mi történt itt 2023 és 2026 között?
10: Sőt, még messzebbre visszamehetünk, mert már 2016-ban foglalkoztunk először ezekkel elsősorban a rendszer megnevezésének a problémájával, ami ugye az egész elemzői, politológiai szakmában egy folyamatos vita, különböző kreatív megoldások tárgya volt. Ezen belül Magyar Bálint képviselte ezt a maffia állam fogalmat, amelyiket olyan nagyon széles körben nem fogadtak el, de azért fokozatosan erősödött ennek a használata, hogy úgy mondjam. Tehát ahogy utalt is rá, több kérdést tettünk föl, és 2016 óta mindenben volt egy nagyon enyhe, lassú, fokozatos változás. Ami 2023-at illeti, az elmúlt 3 évet, amelyik már a mostani nagy fordulatnak valójában az előkészítése volt, ha nem is tudatosan, de hát ezen belül is jelentős változás történt. Tehát, hogyha maradunk ennél a rendszer elnevezés fogalom, vagy problémánál, már eleve, ugye az is kérdés, hogy mikre kérdezünk rá, de hát 7 elnevezést kínáltunk a válaszadóknak legalábbis az utóbbi felmérésekben. Ezek között ott volt például az önkényuralom, a diktatúra, a fasisztoid rendszer, és hát ahogy kiemelten említettük, a maffia állam, és a NER, Ugye én például ezt a csúnya hangzó rövidítést egyáltalán nem használtam se a hétköznapi, se a szakmai életemben, de hát ugye ez azt jelentette, hogy a nemzeti együttműködés rendszere, még akkor is, hogyha ezt a használói nem mindig tudatosították, hogy itt valamilyen együttműködésről van szó. Na mindegy, itt a lényeg az, hogyha a közelmúltra és a legutóbbi időkre kérdezünk rá, akkor egyértelmű, hogy a maffia állam gyakorlatilag átvette ezen a listán a vezető helyett. Tehát elfogadott olyanok is, akik korábban vagy azért, mert nem tudatosították, nem azonosultak ezzel, vagy azért, mert úgy érezték, hogy ezt talán nem illik kockázatos kimondani, azért ez is benne van, bár nem nagyon éreztük, hogy az emberek az utóbbi időben elhallgatták volna a véleményüket, de azért benne volt ez is. Mostanra mindenképpen ez vált, ha egyet ki kell emelni, sőt, két választási lehetőségük volt a megkérdezettjeinknek, ez vált az első számú megnevezésé. És nagyon fontos, hogy a megnevezés nagyon fontos, hogy végül is ezzel elhelyezzük az egész gondolkodás módunkban azt a rendszert, amiben élünk. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ebben viszonylag egység alakult ki, és ebben szerepe van annak is, tehát egymásra hatott két dolog. Egyrészt ez a gondolkodásmód hatott valószínűleg Magyar Péterre, aki miniszterelnökként már egyre egyértelműbben és egyre nyíltabban ezt a kifejezést és ezt a gondolkodásmódot használja, mert emögött az is ott van például, hogy ma már az emberek jelentős többsége gondolja azt, hogy azok a nagy vállalkozók, azok az üzletemberek, akik hatalmas vagyonra tettek szert, ezeknek egy része akár Orbán Viktor strómanja is lehet.
6: És jól értelmezem, hogy a kormányváltás lehet az oka a közvélemény megváltozásának is?
10: Nem ilyen egyszerű, mert én azt gondolom, hogy a közvélemény megváltozása elsősorban az oka a kormányváltásnak, de ezek egymást erősítő folyamatok, tehát az, hogy a közvélemény, hogy az emberek egyre nyíltabban voltak hajlandók szembenézni azzal, amiben élnek, az vezetett oda, hogy a végül a szavazó fülkékben is képesek voltak ilyen nagyon nagy egységben szavazni a kormányváltás, sőt a rendszerváltás mellett.
6: Vannak-e korábbi kutatási eredményeik ugyanilyen kérdésekkel?
10: Igen, bocsánat, itt egy kicsit puskázom, mert rengeteg adat volt itt. Az egyik ilyen, amelyik arra vonatkozott, hogy ez a mostani rendszer, illetve maga a korrupció, ami ennek a rendszernek fontos része, ez mennyire tisztességtelen köztisztviselők magánakcióinak az eredménye, vagy mennyire felülről irányított tudatos tevékenység. És ebben is például jelentős változás ment végbe az elmúlt években, már korábban is sokan hajlottak arra, hogy ez rendszerszerű működésmód, mostanra ez egyértelműen nagy többségé vált.
6: Korábban az volt a jellemző, hogy az emberek pártállásuk alapján válaszoltak ezekre a hasonló kérdésekre. Most azt látom, hogy mintha a korábban fideszesek által uralt válaszoknál szűkült volna a kör. Tehát most már több Fidesz szavazó az, aki hasonlóan gondolkodik az Orbán rendszerről.
10: Hát egyáltalán ugye jóval kevesebb a mostani, ebben a legutóbbi felmérésünk, ugye júliusban már nagyon kevés volt, körülbelül egyötödnyi volt a Fidesz szavazók aránya, tehát arról, hogy ők hogy gondolkoznak, de kétségtelen, hogy a Fidesz szavazók gondolkodása is megváltozott, de a maradék Fidesz szavazók persze azért kitartanak bizonyos álláspontok mellett. Itt inkább Fontos hangsúlyozni bizonyos szociológiai, demográfiai különbségeket, az, hogy tudjuk ugye, hogy a fiatalok már a választás előtt is a medián sokszor kimutatta, hogy milyen jelentős többségben kormányváltást akarnak. Ez megmaradt abban az értelemben, hogy ezeket a rendszerkritikus véleményeket, tehát az előző rendszer, az Orbán rendszerre visszatekintve kritikus véleményeket, most is sokkal inkább a fiatalok, most a fiatalok persze kitértünk fiatalon, a 40 év alattiak egészen egyértelműen, ott minden már eddig említett jelenség még nagyobb többséget kap a 40 alattiak körében. Ugyanúgy az iskolázottság is meghatározó, tehát a diplomások sokkal nagyobb arányban érzik ezeket a jelenségeket, tehát azt, hogy itt egy rendszerszerű korrupcióról volt szó, akár arról, hogy valószínűleg sok nagyvállalkozó valójában Orbán Viktornak volt a strómanja. A kérdésben ezt egyébként kifejtettük, mert nem biztos, hogy minden válaszadó számára világos, és ugyanakkor hát egész odáig ment ez a dolog, hogy már április végén, tehát a választás után nem sokkal, is sokan azt gondolták, kétharmados többség azt gondolta, hogy Orbán Viktornak valószínűleg bíróság előtt kellene felelnie azért, amit elkövetett. Ez persze megoszlik, mert és felkínáltuk természetesen, hogy egy kiegyensúlyozott kérdés legyen, hogy politikusként csak politikai felelősség terheli, és nem jogi, de mondom, kétharmados többség, és ezt a kérdést most megismételtük, ez nem változott, tehát továbbra is a magyar társadalom kétharmada azt gondolja, hogy akár Orbán Viktor felelősségre vonására is sor kerülhet. Na most mindezekben a kérdésekben az iskolázottak és a fiatalok még az átlagnál is nagyobb arányban gondolkoznak ilyen kritikusan.
6: A továbbiakban, a későbbiekben, hogy látja, hogyha hasonló felmérést végeznek, nőhet-e még ez az arány?
10: Nézze, itt van egy bizonyos feszültség érezhető, ezt a kutatások is kimutatják, de gondolom a legtöbb hallgató a mindennapi életben is találkozik azzal, hogy egyre nagyobb a várakozás, az elvárás, az igény, néha már türelmetlenség, hogy ezek a beígért elszámoltatások, én legszívesebben az igazságtétel szót használom, hogy ezek minthogyha nagyon lassan és bizonytalanul következnének be, ebben a társadalom vár változást, és mi ezt a mediánnál megpróbáljuk nyomon követni.
6: Hannendre, köszönöm szépen.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: Budapesten debütál az Atlétika Forma.hu új versenysorozata, az Ultimate Championship, amely összeköti a világ legjobb atlétáinak a versenyeit a prémium kategóriás sportsók világával. Erről tartott tegnap sajtótájékoztatót a Magyar Atlétikai Szövetség, amelyen Szántó Dávid sportért felelős helyettes államtitkár is beszédet mondott. 3 évvel a rekordösszegbe került atlétikai VB rendezés után, 1 évvel az úszó VB rendezés előtt egy újabb világeseménynek ad tehát otthon Budapest. A rendezők szerint a magyar atlétikának hatalmas megtiszteltetés, de vajon ezen túl mi a fő motivációja, mennyibe kerül, mekkora a társadalmi haszna ennek és az ehhez hasonló rendezéseknek? Dénes Ferenc sportközgazdász a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
6: Tehát mi a mi gyakorlati hasznunk ebből a rendezvényből?
12: Rögtön a legnehezebb kérdéssel kezdi, és a legbizonytalanabb válaszolással folytatom. Induljunk ki a 2023-as atlétikai világbajnokságból, amelynek egyes eredményzései szerint 130 milliárdos teljes gazdasági hatása volt. Most a teljes gazdasági hatást azért legalább két dimenzió mentén érdemes kettészedni. Az egyik a rövid táv, hosszú táv, illetve a közvetlen és közvetett hasznok. A rövid távú hasznok közé beletartozik az is, hogy amikor maga az esemény folyik, milyen típusú bevételek keletkeznek. A hosszú távon pedig az, hogy ennek milyen típusú gazdasági hatásai lesznek a későbbiek során, például a turizmusban, amit szoktak emlegetni, de ide vehetjük azt is, hogy azt megelőzően, tehát a rendezvényt megelőzően milyen típusú gazdasági tevékenységek folytak. Például ugye az atlétikai világbajnokság kapcsán meg kellett építeni a Nemzeti Atlétikai Stadiont, amit egyébként a mostani őszi versenyre már nem kell, szerintem kihasználási nem problémánk, hanem előnyünk van ezzel kapcsolatban. A közvetlen közvetetnél meg érdemes megkülönböztetni az, amikor ténylegesen befolynak a pénzek, tehát kifizeti valaki a belépő jegyet, ott fogyaszt valamennyit. Itt már megosztanak a vélemények, hogy közvetlen vagy közvetlen az a hatás, hogy egyébként a turist, tehát amikor szállást foglal, eszik, iszik, szórakozik, azt hova soroljuk. És aztán van a tovaterjedő hatás, sok tömkelege, ami a beszállítóknál keletkező bevételeket és az a tovább költését mutatja, tehát például egy csomó dolgot be kell szállítani, meg kell növelni a Budapest közlekedését, és így tovább, és így tovább. Ezeknek a hatásának összességeként jön az a szám ki, hogy tulajdonképpen megéri, vagy nem éri meg egy adott városnak a rendezvény.
6: Egy ilyen új versenysorozat létrehozása először is nyilván a sport életet pesdíti fel, a nézők szórakoztatására van, de az is nyilvánvaló, hogy gazdasági haszna is kell, hogy legyen. Hogyan látja ezt a mostani versenyt?
12: Ketté mondanám a kérdésre. Egyik, van egy fontos sport, gazdasági, sportpolitikai dilemmánk. És ebből a helyzetben a mostani kormány nincs könnyű helyzetben, hiszen megépült egy elég komoly sportinfrastruktúra Magyarországon. Ennek egy jelentős része helyi infrastruktúra, tehát a kispályák, felújított sportcsarnokok, és itt amit helyben kell valamit kezdeni és kihasználni, és ezt finanszírozni. Illetve vannak a nagy látványos egyébként a nemzetközi versenyekre, kikacsintva esetleg egy budapesti olimpiai rendezésre is megépült nagy sportlétesítmények, illetve sport és rendezvény csarnokok, például az MVM Dome, ilyen, például ilyen a Nemzeti Atlétikai Központ. Ezekhez eseményt kell rendelni, különben fizetjük a fenntartási költségeket, ami egyébként önmagában horribilis. Tehát ezzel kell valamit kezdeni. Ugyanakkor a másik kérdés az, hogyha idehozol egy versenyt, akkor az ténylegesen megéri, illetve hogy lehet ezeket a bizonyos közvetett hatásokat becsatornázni ténylegesen, és mérni, és azt mondani, hogy valós bevételként jelenjen meg a sport költségvetésben is. Tehát nem a valóságtól elrugasztogodott gondolat, hogy például a szállodák többletbevételeiből akár hozzájárulást lehetne nem is tudom, hogy kérni, adni, kérem, tekintsen el a fogalmazás problémáitól. Tehát valamilyen módon a szállodai többletbevételek jelenjenek meg a verseny szervezési költségek finanszírozásában, tehát nem mindent a központi költségvetés finanszírozzon. Most ebből a szempontból, ha az őszi versenyt nézünk, abban bizonyos, tehát hogy ismerem, egyrészt szerencsés helyzetben vagyunk, mert mondom még egyszer, az atlétikai stadion áll. Egy, kettő. Van egy nagyon nagy tudás értéke a magyar sportnak, tehát eseményt szervezni tudunk. Megvannak a toposzai, megvannak a gyakorlatunk, megvan a mindennapi készségünk erre, tehát abban sem kell rettenetesen sokat beleinvestálni. Van gyakorlatunk, tehát nem kell újra elővenni a táblázatokat, hogy mit is kéne, hogyan is kéne csinálni. Ha megengedi, azért egy fontos elemet kiemelnék ebből az egész rendezési dologból. Nevezetesen nekem egy régi mániám az, hogy Budapest nem tud mit kezdeni ezekkel az eseményekkel. A Budapesten megtörténnek a sportesemények. Budapest nem aktív szereplője, vagy nem volt eddig aktív szereplője ezeknek a nagy világversenyeknek.
6: Bocsánat, hogy közbeszólok, a főváros vagy Magyarország?
12: Főváros. Kifejezetten a fővárosról beszélek. Ennek a kiterjedt hatása, hogy Magyarországon hogyan jelent, ez még egy többlet probléma, de kezdjük a kisebbel. Tehát, nézd, Csepelen van az atlétikai központ. atlétikai stadion. Ott meg történik a verseny. Mi történik tovább? Ugye az lenne nekünk az érdekünk, közösségi érdekünk, hogy az ott lévő emberek, külföldiek, magyarok, jöjjenek be a belvárosba, szórakozzanak, költsenek sok-sok pénzt, valamilyen módon kapcsoljuk össze ezt az eseményt azzal a többlet szórakozási lehetőségekkel, fogyasztással, ami egyébként készséges megvan, hiszen az emberek alapvetően a látványsportokban szórakozni mennek. És megvan az a hangulat, amit szívesen tovább visznek. De ezt csak egy példaként mondtam magának, tehát az egy fontos feladat lenne, megint mondom, közösségileg, és nem politikai dimenziókban, nem főváros, kormány, stb., hanem nekünk, a magyar polgároknak, hogy ezt a típusú kapcsolatot, hogy van egy sporteseményünk, és ennek többlet használjuk, hogy hogyan vegyük ki, erre nem nagyon felkészült a főváros, és ahogy rá is kérdezett, teljesen igaza van. Ez még egy külön probléma, hogy hogyan lehet ezeket az embereket még egy-két napig itt tartani, mert egyébként Budapest környékén, vagy Magyarország különféle pontjain további olyan eseményeket kínálunk ezeknek az érdeklődőknek, amiben esetleg egy-két nappal meghosszabbítják az itt létüket, ami egyébként egy sporteseményre szól.
6: Van-e olyan főváros, vagy olyan ország, aki ezt profin csinálja, akitől tanulni lehetne, és mit lehetne tanulni?
12: Tanulni először az amerikaiaktól, tehát sportüzletet az amerikaiaktól kell tanulni, ezt a labdarúgó világbajnokságon is láttuk. Ez egy teljesen más rendszer, az a legfontosabb, tehát olyan más szervezetben van az egész más szervezetnek a lényeg egyébként az, hogy Amerikában a profitot szeretnének a sportból csinálni, egyébként a sporteseményekből is csinálni, minden más hatás, tehát a közvetett hatások, meg országimázs, meg médiafigyelem az Amerikában másodlagos. Az a kérdés, hogy mennyi a cash.
6: Nagyon messze vagyunk ettől, hogy üzletet csináljunk a sporttól, hiszen itt az egész állami támogatásból valósul meg. Egy rövid mondatban el tudjuk mondani, hogy hogyan lehetne egyáltalán a piacot itt nálunk jobban bevonni?
12: Hát a mély hallgatásom az arra vonatkozik, hogy egyelőre nagyon, ez egy nagyon hosszú út. Tehát itt nincs varázsütés. Márkákat kell építeni a magyar sportnak, és egy sokkal jobb kapcsolati marketinget kell a szereplőkkel kialakítani.
6: Dénes Ferenc, köszönjük szépen!
12: Viszontlátásra!
3: Felkelő! A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
6: Szűkült a kör, a pályázók közül három jelölt maradt versenyben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Az új szervezet és az elnök feladatairól, a közpénz útjának nyomon követhetőségéről is beszélgettem tegnap a kulcskérdésekben Bátorfi Attilával, aki adatvizualizációs szakember, adatalapú újságíró, egyetemi oktató, és Léderer Sándorral, a K-Monitor ügyvezető igazgatójával. Az elnök jelöltek személyéről kérdezem önöket, mit gondolnak a szűkített listáról, Bátorfi Attila?
13: Szerintem rendben van, mind a három nagyszerű szakember, akármelyik is lesz ennek a hivatalnak a vezetője, szerintem csak jól fogunk vele járni.
6: Milyen feladatokat látnak az új intézmény, az új hivatal előtt?
13: Olyan romokat kell egyfelől eltakarítani, másfelől egy új palotát kell felépíteni. Ezeknek a szakembereknek akárki is lesz a vezetője ennek a hivatalnak. Ez az elmúlt 16 év rendkívül sok megoldandó, feltárandó problémát eredményezett. Hát ember legyen a talpán, aki, ezt megmondom őszintén, hogy nyilván itt ebből a három szakemberből mondjuk én egyet személyesen ismerek, nyilván óriási ambíció és tudás kell ahhoz, hogy ezt a hivatalt szakszerűen valaki működtesse, és hát tényleg annyi vacak, lón, korrupció, közpénz kell itt elszámoltatni, adott esetben visszaszerezni, hogy hát ez nézni is teher lesz, nemhogy végig tolni ezeket, hanem sok szerencsét kívánok nekik, óriási feladat.
6: Ráadásul párhuzamos feladatot kell végezni, hiszen a múltbeli kivizsgálásokon túl a jelent is folyamatosan vizsgálni kell, Léderer Sándor.
14: Így van, nagyon fontos, hogy ez nem csak vagyon visszaszerzési, hanem védelmi hivatal is, tehát nem szabad, hogy a vagyon visszaszerzési rész mellett, ami nyilván most az elsődleges és a legfontosabb szerintem a társadalom nagy része számára, hogy lássa, hogy azok a vagyonok, amiket a elmúlt évtizedekben korrupció során magánzsebekbe vándorolt, és amíg megkárosították a közvagyont, abból, amit lehet, visszaszerezzék, de hát az állami vagyonra vigyázni kell, és ugye az, hogy ezt így lehetett költeni, az részben azért volt, mert ez nem volt cél, sőt, kifejezetten az volt a cél, hogy egy klientúrát hízlaljanak fel, építsenek fel ebből a vagyonból, tehát nagyon fontos, hogy egyébként azok a tapasztalatok, amik bejönnek mondjuk a vagyon visszaszerzésből, és azok a sémák, amiket felderítenek, hogy hogyan lopták szét az országot, ezek épüljenek be egy megelőzési mechanizmusba is, és hogy ilyeneket soha többé ne lehessen Magyarországon tenni. Nyilvánvalóan mindezt jogállami eszközökkel kell végigcsinálni, ugye elképesztően nehéz feladata lesz ennek a hivatalnak, hiszen több mint másfél évtized, vagy annál is több, amit ilyen-olyan módon vizsgálni fognak, tehát itt priorizálni kell, olyan szinten, olyan sok korrupciós ügy volt az elmúlt időszakban, és most egyébként nem csak a Orbán kormányra gondolok, hanem előtte is azért azt hiszem a társadalom untig volt a korrupció, és azután is ígértek elszámolást, tehát nagyon társadalmi igényes elvárás, hogy ez eredményes legyen, és egy nagyon nagy feladat is, mert rengeteg ügy van.
6: Az új kormány egyik legfőbb ígérete az volt, hogy az uniós pénzeket hazahozzák, ennek pedig egyik fő feltétele az elköltés átláthatósága volt, nyilvános online adatbázis létrehozásával. Hogyan kell ezt elképzelni?
14: Szétválasztanám azt, hogy mit vár el az EU, és mit várunk, azt hiszem, magyar állampolgárok, adófizetők, és itt először akkor csatlakoznék ahhoz, amit Attila mondott, hogy valóban más a tájékoztatás, és más a nyers, valós adatszolgáltatás. Tehát ez a honlap, hogy létrejött, ez szerintem egy nagyon jó dolog, nagyon jó jel, van egy szerintem egy kifejezetten dicséretes tulajdonsága, hogy különböző adatbázisokat összeköt, ugye ez már egy szintlépés, ami nagyon sok esetben egy probléma, hogy adatok elszórva egymással, nem kommunikálva érhetőek el rossz formátumban. Itt van egy nagy plusz, hogy több adatbázis, ami összetartozik, vagy együtt értelmezendő, egy helyen elérhető. Ugyanakkor teljesen egyetértek azzal, hogy a nyers adatok mindennek az alapjai, tehát ezen az adatbázison meg kéne, hogy jelenjenek azok a nyers adatok, amikből ez a dashboard működik. Ami már egy kicsit elvisz a jövő irányába, az az, hogy ugye itt összegeket látunk, leíró metaadatokat, itt valójában akkor lennénk egy igazán nagy lépéssel előre, hogyha ezek az adatok a szerződéseket, tehát a lényegi részt is tartalmaznák, meg lehetne nézni azokat a szerződéseket, amelyek a kifizetések mögött vannak, akár azokat a kormánydöntéseket, tehát az ember valós képet kapjon arról, hogy az a tranzakcióra hogyan kerül sor. A másik pedig a lényegében, ugye ez ma már azért nem egy ilyen nagyon különleges dolog, ezeknek az adatoknak valós időben elérhetővé kéne lenniük, tehát reméljük, hogy ez az adatszolgáltatás nem áll meg itt, hanem ahogy az új kormány is fog civileknek támogatásokat adni, ezek is fölkerülnek ide, és követhetőek lesznek, tehát nem egy egyszeri, mondjuk egy ilyen elszámoltatási projektnek a része.
6: 8 óra után meghallgathatják majd, miről beszélgettünk kora reggel, balesetveszélyes lehet-e Paks 2, mit gondolnak a magyarok az Orbán kormányról és a korrupcióról, lesz szó röplabdáról a Sportextrában, azon kívül hallhatnak még arról is, hogy mit jelent egy új versenysorozat, az Ultimate Championship. Addig azonban a friss hírekkel jelentkezünk.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: 8 óra, hallgassák meg az hírösszefoglalót.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztőt Fehérvári Petrát hallják, a bemondó Porti András.
2: Várhatóan ma műtik a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótáját.
1: 1400 diplomata útlevelet vontak vissza a külügyminisztériumban zajló átvilágítás során.
2: Napos gomoly felhős idő lesz ma, záporokkal, zivatarokkal.
1: És most a részletek következnek. Gerinc sérülést szenvedett és műtétre vár a Szolnok közelében balesetet szenvedett Gripen vadász repülőgép pilótája, tájékoztatott a Honvéd kórház. A szerencsétlenség tegnap délelőtt katonai gyakorlat közben történt, a pilótán kívül más nem sérült meg. A civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Az eset körülményeit vizsgálják, annyi azonban bizonyos, hogy a Gripen egy másik vadászgéppel volt párban és szimulált légiharcot vívtak, miközben levegő-levegő rakétával és gépágyú lőszerekkel is fel voltak szerelve. Az érintett repülő pilótája vészjelzést adott le a gyakorlat utolsó fázisában, mondta Sándor Zsolt vezérezredes.
15: A kísérő megpróbálta a gépet megkísérni a repülőtérre, a műszerezettsége eltűnt a fedélzetről, és gyakorlatilag a leszállásig működött ez a helyzet, viszont utána a gép olyan manőverbe kezdett már a földön, amikor a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. Katapultálás után a gép a kisebb módon megállt, kigyulladt, nem csak a gép személy.

0: a legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést.
1: Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken.
2: Az első napon a média tanácselnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek, valamint több törvénymódosítás általános vitáját is megtartják. Másnap titkos szavazással döntenek a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéről és elnökhelyetteseiről, majd az ülés az áfáról szóló törvénymódosítás általános vitájával zárul. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt.
1: Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a külügyminiszter.
2: Orbán Anita hangsúlyozta, az ellenőrzés részeként több százezer oldal dokumentumot néztek át, mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza, és megszüntették az illetéktelenek hozzáférését a reptéri kormányváróhoz. Hozzátette, a nagykövetek mintegy negyedét mentették fel, főképp azokat, akik nem csak a magyar érdekekért álltak ki. Az új tisztviselőket szakmai alapon választják majd ki. A Tisza kormány első 100 napjáról azt mondta, újra letették Magyarország névjegyét Európában, ahol konstruktívan képviselik az országot.
1: Összes tartól a várólisták csökkentéséért felelős program jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
2: Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már készen állnak a szakmai tervek, amelyekhez finanszírozási hátteret és végrehajtási menetrendet adnak. Hozzátette, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak. Kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is.
1: Tartósan alulfinanszírozott uniós összevetésben a magyar egészségügy és a szociális szféra. Ez derül ki a GKI gazdaságkutató felméréséből.
2: Az adatok szerint tavaly és tavaly előtt Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unió 27 tagállama közül. 2010 és 24 között 5%-kal esett vissza a szociális védelemre fordított kiadások aránya. Ennek súlyos negatív hatása van például az egészségügyi rendszer hatékonyságára, a lakhatási viszonyokra és az időskori életszínvonalra.
1: Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter.
2: Tanács Zoltán közölte, hogy a vezetőkkel megbeszélték a megszűnő KEKVÁK feladatainak sorsát. A Zalazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, az feladatokat pedig állami keretek között folytatják. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente.
1: Az Egyesült Államok félidős választási versenyében jelenleg a képviselők között a demokrata párt vezet, míg a szenátorok esetében 50-50%-os a megosztottság a két párt között. Ez derült ki a legfrissebb közvéleménykutatásból, számolt be Király András külpolitikai szakértő a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában.
2: A szakértő emlékeztetett, a félidős választásokat az elnök 4 éves hivatali idejének felénél, november 1. hétfőjét követő kedden tartják. Ez idén november 3-ára esik. Király András hozzátette, Donald Trump amerikai elnök republikánus párton belüli népszerűsége töretlen, azonban az országos népszerűsége csökkent. Mint mondta, a demokrata párt egyik legnagyobb kihívása a párton belül egyre erősödő liberális baloldal lehet.
3: Több fontos államban, például Michiganben, egy nagyon fontos körzetben egy ehhez a baloldali csoporthoz tartozó jelölt nyerte az előválasztást, ami jellemző volt, hogy mielőtt lett volna a demokratáknak jelöltje, abban a körzetben 70%-ra tették a demokrata párt győzelmi esélyeit, és amint megválasztották ezt a szősodortól sokkal barrább álló jelöltet, ez 55%-ra csökkent az előrejelzésekben.
1: Drón támadás érte egy dél-oroszországi olajfinomítót.
2: A Krasznodari határterületen található létesítményben tűz ütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Ezúttal Záporizsját és Harkivot vették célba. lakóházakba csapódtak drónok. Ott három cím.

0: civil halt meg.
1: Sikerült megfékezni szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban.
0: A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektár területet pusztítottak el. 7 ember köztük 3 tűzoltó megsérült, közölték a hatóságok. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el, további 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta.
1: Egésznapos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából.
0: A Mohács 500 emléknap előtt 10 órakor a mohácsi Széchenyi téren kezdődik a program, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével majd második Lajos szobránál koszorúzással folytatódik. A megemlékezést a közmédia élőben közvetíti. Délután Sátoraljaújhelyen kegyeleti szertartáson emlékeznek meg a csata áldozatairól, majd hagyományőrzők elevenítik fel a magyar és a török sereg közti összecsapást.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
3: Sorsoltak a labdarúgó magyar kupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A címvédő Ferencváros a Deac vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak NB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A páráncok továbbjutói a 32 között folytathatják. A Paks labdarúgó csapata az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csapát az MTK-tól. A megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz, jelentette be az NBA-ben szereplő klub. Távozott az Újpestől a 24 éves francia középpályás Tom Laku, aki a horvát élvonalban szereplő Goricánál folytatja pályafutását. A Kispest Honvéd pedig marokkói középpályással erősített, Reda Eddaraj 1+2 éves szerződést kötött a fővárosi klubbal. A magyar válogatott Dárdai Bence 10 hónap után lépett újra pályára a csapatában a Wolfsburgban, amely végül 11-esekkel 6-5-re győzött a negyedosztályú ellenfele vendégeként a labdarúgó német kupa első fordulójában, ezzel a 32 közé jutott. 3 játszmában veszített a magyar női röplabda válogatott a törököktől az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mélyeink a továbbjutás szempontjából ma kulcsfontosságú mérkőzést játszanak a németekkel. A 15 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Dopingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta. Számolt be róla az Espress hírszolgálat, aminek értesülését a magyar antidopping csoport is megerősítette. Köszönöm a figyelmet!
2: Közlekedés.
0: Sávelhúzásos terelést építettek ki az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten át. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják.
2: Időjárás.
0: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, délelőtt délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, másutt gyenge esőre számíthatunk. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 28 és 33 fok között alakul. A Nyugat-Dunántúlon lesz hűvösebb. A reggeli kronikában egyebek közt beszámoltunk arról, hogy várhatóan ma műtik Szolnokon a balesetet szenvedett Gripen pilótáját.
1: 1400 diplomata útlevelet vontak vissza a külügyminisztériumban zajló átvilágítás során.
0: Rendben, terv szerint zajlik a kekvák rendszerének megszüntetése.
1: Rövid hírekkel 8:30-kor, krónikával pedig 9 órakor jelentkezünk legközelebb.
4: Műsorajánló.
2: Napközben.
5: Sok szülő nehezen éli meg, hogy nem tudja megadni mindazt a plusz foglalkozást, amire a gyermekének szüksége lenne. Hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, mi fontos és mi nem ilyenkor, iskola kezdésnél. Egy másik témánkkal azt a kérdést járjuk körbe, hogy a fluktuáció minden cégnél milliós költségekkel jár. Hogyan lehet csökkenteni a veszteséget és növelni a nyereséget a jó munkaerő kiválasztással? És végül mit tehetnek azok a szülők, akik fogyatékkal élő gyermeket nevelnek és szeretnék biztonságban tudni akkor is, ha ők már nem tudnak gondoskodni róla?
2: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: 8:45 lesz, 2 perc múlva, 60 Tóth Erika vagyok, folytatódik a Felkelő. Ma délután a németek elleni mérkőzésen már nyerni kell a továbbjutáshoz a női röplabda Európa bajnokságon, ahol a mieink a címvédő és világsztárokkal felálló törököktől 3-0-ra kaptak ki tegnap este Isztambulban. A 11 EB újonccal szereplő magyar válogatott egyik játékosát és edzőjét Virányi Zsolt kérdezte a helyszínen.
7: Kislillával kezdjük, méghozzá egy rögtön a mérkőzés után. Ez a mosoly, ami az arcodon van, ez a felszabadultság, ez kellett ehhez a meccshez, hogy ennyire szoros és izgalmas legyen? Gratulálok hozzá!
8: Köszönjük szépen! Hát igen, ez is kellett, mert abban a pillanatban, hogy elkezdődött a meccs, azt gondolom, hogy mindenkiben benne volt az, hogy csak szeretnénk egy jót játszani, és nyomás nélkül tudtunk a pályára állni. Elképesztő érzés volt, és nagyon örülök, hogy az első két szedben ilyen közel voltunk hozzájuk, és végig vezettünk az első szedben is. Nagyon boldog vagyok egyszerűen.
7: Mondjuk a mérkőzés délelőttjé mi játszódott le, akár csak a te fejedben, mert ezt könnyű mondani, hogy felszabadultság, mert nem ti vagytok az esélyesek, de azért egy török csapat, egy világsztárokkal teletűzött címvédő, világbajnok ezüstérmes ellen azért ezt megvalósítani nagyon nehéz lehet. Hogy sikerült?
8: Azt kérte tőlünk az edző, hogy játszunk felszabadultan, élvezzük, tényleg nincs vesztenivalónk, tartsuk őket nyomás alatt, és azt gondolom, hogy mindent meg tudtunk valósítani, és jól megizzasztottuk őket.
7: Hát amikor az első játszmában ugye 3-0 volt, 5-2, de hát azt hagyján, amikor játszmalabdához jutottatok 24-23-ra az első játszmában, akkor az ember nem hitte el, ti hogy emlékeztek erre vissza?
8: Nagyon örültünk volna nyilván, ott a végén én sajnálom, hogy rajtam ment el 2 pont.
7: Mit lehet tanulni ilyen szinten, mégis tét meccsen ezektől a török játékosoktól?
8: Igazából azt, hogy minden helyzetben nagyon jó megoldásokat választanak, és tényleg érett játékosok, tehát nagyon jó nézni, hogy játszanak, és azt gondolom, hogy az, hogy mi most ilyen közel kerültünk hozzájuk, ez egy nagyon nagy szó.
7: Szabó Dávid, a magyar női röplabda válogatott másodedzője, az olasz Alessandro Chiappini mit mondott mondjuk így röviden a mérkőzés után, hogy foglalta össze ezt a 3-0-ás vereséget? Mondanám, hogy ez egy más 3-0, mint a lengyel, de csak részben, mert ott két játszmában, itt meg az első két játszmában, ott az utolsó kettőben, itt az első kettőben abszolút. Sőt, hát itt igazából minden várakozás felülmúltatok, hogy a világbajnoki ezüstérmes olimpiai negyedik és címvédő török csapat ellen hazai pályán 16 000 néző előtt, tehát majdnem megnyerte a csapat az első játszmát. Gratulálok. Hogy sikerült?
9: Nagyon-nagyon sajnáltuk azt az első szettet. Először is a lányok előtt le a kalappal. Ezt kértük tőlük, hogy félelem nélkül bátran rizikózzanak, menjenek bele olyan helyzetekbe, amikor másképp nem, és elkezdett ez egyszerűen működni. Sajnos az első szettnek a végén egy olyan forgás fogtunk ki, hogy a Vargas került sajnos hátra nyitni, amiről tudjuk nagyon jól, hogy irgalmatlan erejű szervája van.
7: 105 km/h sebesség, és minden harmadikat rontja, és csak kettőt nyitott ott, azzal meg lett a játszva.
9: Hát sajnos igen, ez a női mezőnyben azért már egy elég kemény szerva. A mi játékosaink nincsenek azért hozzászokva az ilyen jellegű szervákhoz, de ha tudnának folyamatosan ilyen játékosok ellen játszani a mieink, rengeteget lehetne fejlődni, hogyha ilyen típusú játékosokkal vagy edz, vagy esetleg játszik az ember, mert hogyha őszintén megnézzük, akkor egy török csapatban a játékosok topligákban játszanak klubszinten. Nálunk a magyar csapatnál ez azért még nem mondható el mindenkiről.
7: 3 légiósunk van, 11 EB újoncunk náluk, meg világsztárok, bajnokok ligája győztesek.
9: Igen, ez így van, és ez rettentő sokat számít, hogy folyamatosan olyan közegbe játszik az ember, ahol ilyen ellenfelek vannak, vagy még nekünk ehhez fel kell nőni. Nincs ezzel igazából semmi gond, a lehetőség ott van a fiatalok előtt, most már meglátták, hogy hova lehet eljutni, büszkék vagyunk rájuk.
7: A németek ellen mi lehet majd a kulcs tényező? A németeket mindenképp meg kellene verni számtalan szempontból, önbecsülés, önbizalom, világbajnoki részvétel, világranglista, egyáltalán, hogy tovább jussunk a csoportból.
9: Az elemzést már elkezdtük a német csapatról. Láttuk mind a két itteni meccset már. Nem tudom, nagyon-nagyon nehéz lesz ez a holnapi meccs. Korán is fogunk játszani, ugye miénk lesz az első meccs. Ők pihentek egy napot, nem volt meccsük. Pluszba ők forgatják az egész csapatot. Tehát van nagyjából egy mondhatni kezdő csapatuk, de minden egyes poszton folyamatosan rotálnak, ezért is lesz nehéz belőlük felkészülni, de hogyha ugyanezzel a lelkesedéssel, ugyanezzel az akarattal, ugyanez a idézőjelben félelem nélküli játékkal ki fogunk menni, szerintem azért van keresnivalónk a németek ellen. Mondhatni nekünk, most fog elkezdődni az Európa-bajnokság, ugye lesz először egy német, utána egy lett, majd a végén egy szlovén meccs. Ebből kell nekünk kihozni valamit, gazdálkodni ebből a végére, aztán figyelni meg még a pluszba a többi csoportba az eseményeket, mert azért azoktól a mérkőzésektől is sok minden függ.
6: Ma 15 órától Magyarország-Németország női röplabda EB csoport mérkőzés lesz a Nemzeti Sport Rádióban, Isztambulból.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: Félidős választások az Egyesült Államokban, sem a demokraták, sem a republikánusok nem boldogok. Vajon miért? Király András kollégánkat, külpolitikai elemzőt kérdeztem.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
6: Kinek áll a zászló a kampányban?
10: Még nagyon hosszú idő van a választásokig, ugye november elején, első hétfőt követő kedden tartják a választást az alkotmány szerint, de trendek azért látszanak, és a képviselőházat teljes egészében újra választják most novemberben, illetve két évente, és a pillanatnyi állás szerint a közvéleménykutatások alapján a demokratáknak olyan kétharmadnyi esélyük van arra, hogy megszerezzék a többséget a képviselőházban. Mostani számítások alapján úgy nagyjából 229 helyre számíthatnak, 218 képviselői helyre van szükség a többséghez.
6: Látjuk-e már, hogy a szenátorokkal mi a helyzet?
10: Ott sokkal kiélezettebb a verseny. Egész évben fejfej mellett haladnak a pártok, és volt egy rövid időszak, amikor úgy nézett ki, hogy a demokraták többségbe kerülhetnek. Most viszont hónapok óta nagyon stabilan egy 50-50 arányú megosztottságot jeleznek a közvéleménykutatások, ami ebben az esetben republikánus többséget jelent, mert hogyha a szenátusban 50-50 az állás, akkor az alelnök, a regnáló alelnök szavazata dönt. Ő pedig a republikánus J.D. Vance.
6: Milyen események vezettek a republikánusok elbizonytalanodásához? Mit vetnek az elnök és pártja szemére?
10: Első körben megjegyezném, hogy egyébként a republikánus táboron belül Donald Trump népszerűsége töretlen, miközben országosan a megítélése az csak 38%-nyi az elégedettek tábora Donald Trump-al, amit mondjuk, hogyha egy elnökválasztásra készülnénk, akkor alatta van annak a 40%-os határnak, amit így a megválaszthatósági küszöbnek szoktak tartani, de a republikánus táboron belül még bőven 75% fölötti a népszerűsége. Viszont azt, hogy jó vagy rossz irányba haladnak a dolgok, mert a republikánusoknak is csak az 53%-a vélekedik úgy, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Országosan pedig ez az arány még rosszabb, ott mindössze 30% körül ilyen vélekednek úgy, hogy jó irányba haladnak a dolgok, és a választást eldöntő ingadozó szavazók körében ez az arány 20% alatti. Hogy ez miért alakult így, a republikánus táboron belül talán a legnagyobb megosztottságot Donald Trump háborúi okozzák. Trump már az első 2016-os kampányában, aztán 2024-ben végleg a béke elnökeként határozta meg magát, az alkukötőként, aki majd rendezi a világ konfliktusait, és nem fogja a háborúba vinni az Egyesült Államokat. Ehhez képest 2025 óta 7 nagyobb léptékű katonai műveletbe vitte bele az Egyesült Államokat, és végül is itt van ez a lezárhatatlannak tűnő iráni háború, amiben ugyan szárazföldi csapatok még nem vesznek részt, de folyamatosan veszteségeket szenvednek a közel-keleti bázisokon állomásozó amerikai csapatok, és hát tagadhatatlanul egy háború zajlik most már közel fél éve. Ez egyrészt ketté szakította a republikánus tábort, és főleg a Donald Trump bázisának tekintett maga, még America Great Again szavazókat, akik ugye a hagyományos republikánus fősodortól eltérően határozottan izolacionalisták, békepártiak, hogyha ezt a kifejezést használhatjuk.
6: Térjünk rá a demokratákra is, egy percben próbáljuk meg elmagyarázni, hogy nekik mi a problémájuk ebben az időszakban.
10: A demokratáknak a legnagyobb problémája, hogy az amerikai előválasztási rendszerben, vagy a választási rendszerben, ugye előválasztásokon választják ki a képviselőket, és ezen az előválasztásokon a pártok legelkötelezettebb tagjai szoktak részt venni, és ez a nagyon elkötelezett demokrata bázis, ez sokkal baloldalibb, mint az átlagos amerikai szavazó. És így jó esélyt ad az amerikai fősodortól balrább álló, mondjuk az európaiban egy szociáldemokratának nevezhető, Amerikában már szélső baloldalinak számító jelölteknek, és több fontos államban, például Michiganben, egy nagyon fontos körzetben egy ehhez a baloldali csoporthoz tartozó jelölt nyerte az előválasztást, ami jellemző volt, hogy mielőtt lett volna a demokratáknak jelöltje, abban a körzetben 70%-ra tették a demokrata párt győzelmi esélyeit, és amint megválasztották ezt a fősodortól sokkal balrább álló jelöltet, ez 55%-ra csökkent az előrejelzésekben.
6: Király András külpolitikai elemzőt, a Kossuth Rádió munkatársát hallották.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
6: Egyiptomban épít atomerőművet a Rosszatom, olyat, amilyen Paks 2 lesz, vagy lenne, titkos levelek kerültek ugyanis a Politikó birtokába Egyiptomból, amelyekben az egyiptomi atomerőművi hatóság június 4-én több reaktorblokkot érintő hibáról, a nukleáris biztonsági kultúra megsértéséről számolt be. Mindenről Magyari Péterrel, a Kossuth Rádió Világrend című új műsorának főszerkesztőjével beszélgettem.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
6: Mi történt tehát Egyiptomban?
11: Június 4-én keletkezett ez a levél, amit megszerzett valahogyan a Politico. Ez egy olyan levél, amiről azt lehet tudni, hogy a Rosszatom néhány vezetőjének szólt. És a feladó az Egyiptomi Atomenergia Hivatal, ez a magyar OAH helyi megfelelője. Ők felügyelik az összes atomerőművet, az összes építkezést Egyiptomban. És ez egy olyan levél, ami, ha jól értjük, magát a levelet azt nem mutatták meg, de abból sokat idéztek, ami a hivatalos folyamatos levélváltáson kívül megy, és egy kicsit informálisnak tűnő panasz arról, hogy valójában sokkal nagyobb gondok vannak az építkezéssel, mint amit a hivatalos dokumentációkból, amit a hivatalos megállapodásokból hinni lehet, vagy sejteni lehet, és ez egy figyelmeztetés, hogy valamit csináljanak az oroszok, mert a helyzet kezd kritikussá válni.
6: Tehát akkor döntés még nem született Egyiptomban ezzel összefüggésben.
11: Olyannyira nem, hogy hivatalosan, ha nem is tagadják a levél létét, de arra hivatkoznak az egyiptomiak is, és az oroszok is a hivatalos megkeresésekre, hogy amúgy a menetrendszerű egyeztetések azok mennek, azokkal minden rendben van, de maga a levél azért tűnik hitelesnek túl azon, hogy ugye egy tekintélyes nemzetközi lap állítja, hogy ez igazi, hogy azt állítják a politikusok, hogy a levélnek vannak bizonyos mellékletei, amelyek olyan hivatalos iratok, amelyeknek egy részét maga a Rosszatom készítette a helyszínen, a saját maguk belső hibalistája, ami valahogy eljutott az egyiptomi hatósághoz, és azt, mint egy az orruk alá dörgölik most ebben a megkeresésben.
6: Miért érdekes ez nekünk?
11: Ez azért nagyon fontos és kritikus magyar szempontból, mert egy ugyanilyen erőművet, illetve két erőművi blokkot terveznek Paksra építeni, ez az úgynevezett Paks 2 projekt, és ez a VVR 1200-as típus pont ugyanilyen épül jelenleg Egyiptomban. Tervek szerint az első blokkot már 2028-ban elkészülne, egyébként pont ebből a levélből derül ki, hogy legalább másfél éves késésben van az a beruházás is. De nem is a késés a legnagyobb probléma. Az nagyon jellemző az összes atomerőmű építésben szerte a világon, inkább az, hogy a hibalista között van néhány igen súlyosnak tetsző is. És ezek az úgynevezett reaktorblokknak a építésére vonatkoznak. Az derül ki a levélből, hogy az egyik reaktorblokk falában üregeket találtak a felülvizsgálat során. Most a reaktorblokk az a legkritikusabb része ezeknek az atomerőműveknek. Ha elképzeljük, hogy ezek hogyan működnek, tulajdonképpen két fontos része van egy atomerőműnek, a reaktorblokk, ahol a nukleáris fűtőelemek találhatóak, illetve a turbinaház, ami hasonlít a gázturbinákhoz, vagy a szénerőművek turbináihoz, az egy kevésbé kritikus rész. A reaktorblokkot azt úgy kell megépíteni, hogy mindent kibírjon. A VVR 1200 hivatalosan nem csak nagyon erős földrengést kell, hogy kibírjon, de azt is, ha egy repülőgép például véletlenül belecsapódik, vagy terrortámadás során direkt belecsapódik, akkor sem repedhet meg a fal. Ezt azt biztosítja, hogy két héjban vasbeton falakat építenek köré. Na most ebben a vasbeton falban találtak a két réteg között kisebb üregeket. Ha ilyen megtörténik, az nagyon-nagyon nagy probléma.
6: Megijeszti ez az embereket? Megijesztheti annyira a magyar kormányt, hogy megpróbál valahogy visszalépni Paks 2-től, vagy ezen az időn már túl vagyunk?
11: Ez az egyik legizgalmasabb kérdés, ami a következő hónapokban kell, hogy eldőljön. Nem nagyon lehet tudni, hogy milyen következmények lennének egy visszalépés esetén. Azt tudjuk, hogy a bolgár kormány a 2010-es években visszalépett egy Rosszatomtól megrendelt atomerőművi építkezés esetén, és ott hatalmas kötbért kellett fizetni. Több 100 millió eurót, egy ennél kisebb léptékű beruházás után. Hogy pontosan mennyi a kötbér, és meddig lehet visszalépni egy ilyen beruházástól, azt jelenleg nagyon kevesen tudják Magyarországon, ezek minősített adatok. Az egészen biztos, hogy a magyar kormány elrendelte a szerződés felvizsgálatát, és az oroszok azok kezdeményeztek kormányközi párbeszédet is, amit egyenlőre a magyar kormány nem is visszautasított, de válasz nélkül hagyott. Az nagyon fontos, amit említettél te is a bevezetődben, hogy februárban papíron egy új fázisba lépett az építkezés. Ez után az én információim szerint már sokkal nehezebb visszalépni. Ez ugye februárban történt, még a kormányváltás előtt, tehát itt lehet, hogy beragadt a kormány egy nehezebb pozícióba, mint hogyha korábban kezdene el tárgyalni a felvizsgálatról. Itt pénzügyi, technikai, műszaki kérdéseket is át kell nézni, és vagy meg kell egyezni az oroszokkal valamiről, vagy pedig meg kell tudni, hogy egyáltalán van-e lehetőség innen kitáncolni, és ha kitáncolna a magyar kormány, akkor mi történne? Mert áramra szükség lesz.
6: Magyari Pétert a Kossuth Rádió Világrend című új műsorának főszerkesztőjét hallották.
2: Közlekedés.
12: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassulásra számítsanak az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton is, a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi hídtól, továbbá a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. Kovács Botond, BKK Info.
6: Fél kilenc, a rövid hírekkel folytatjuk a felkelőt.
0: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Bordi András. Érkezik az iskolakezdési támogatás. Hamis ruhákat találtak egy kis buszban a pénzügyőrök. Záporokkal, zivatarokkal tarkított napos gomoly felhős időnk lesz ma. Megkezdte az iskolakezdési támogatás első részletének kézbesítését a posta. Az 50 ezer forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják kézhez. A bankszámlákra már tegnap átutalták a pénzt. A második, újabb 50 ezer forintos részletet novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde tette közzé a határozatot a Magyar Közlöny. Handó Tünde 2011 és 19 között vezette az Országos Bírósági Hivatalt. Tevékenységét több kritika érte az Országos Bírói Tanács részéről. Ezután a Fidesz az Alkotmánybíróság tagjának jelölte. Handó Tünde bírói tisztsége október 14-én szűnik meg, azonban az Alkotmánybíróság tagja maradt. Terv szerint halad a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, a felesleges alapítványok megszűnnek, feladataik pedig állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Egésznapos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Az emléknap délelőtt 10 órakor a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd koszorúzással folytatódik. A megemlékezést a közmédia élőben közvetíti. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán ellenőrizték a járművet, melynek utasterében bukkantak a csempész árura. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosnak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Több mint 40-en megsérültek, és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire rádőlt a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Ami a hazai időjárást illeti, napos fátyol felhős idő lesz, nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra kell készülni. Napközben 28 és 33, késő este 19 és 27 fok közötti értékek várhatók. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
6: 8:04, jó reggelt kívánok! Felülvizsgálta a 2026-os költségvetést a kormány. A korábban megismert 8,3%-os deficit helyett az új tervekben 7,5%-os szerepel. Nagy változás azért nem várható a pénzügyminisztérium szerint, mert nincs idő az előző kormány hibáinak kijavítására. Korábban a műsorban Nyeste Orsolyával, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjével beszélgettem.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
6: Mit jelentenek ezek az új számok?
13: Hát az új számok azok lényegében azt jelentik, hogy megtörtént már a nyár elején, nyár közepén az átadás-átvétel folyamata. Az új kormányzat felülvizsgálta a költségvetési folyamatokat, és ugye ennek az átvizsgálási folyamatnak az eredményeképpen, úgy ahogy korábban ígérték, augusztus végére benyújtották a 2026-os új költségvetési tervezetet, amelyet majd törvényformájában valószínűleg a parlament is el fog fogadni, és ez az új költségvetési tervezet, törvénytervezet most már tartalmazza a kormánynak az új költségvetési hiány előrejelzését, ami a prognosztizált GDP-nek a 7,5%-át teszi ki.
6: A kormány 700 milliárd forintos megtakarítást tervez. Honnan lehet ennyit spórolni? Megszorítás is lehet?
13: Annak ellenére, hogy ez a hiány ez kifejezetten magas, és nyilván ezt valamilyen módon az elkövetkező években kezelni kell, hiszen ez nem maradhat ilyen szinten. Már ugye bizonyos kiadás csökkentések az idei évben is meg fognak történni. Ezek ugye a kiadás csökkentések, ezek úgy tűnik, hogy elsősorban az állam működési kiadásaihoz fognak kapcsolódni, hiszen a fejezeti kezelésű előirányzatoknál lesznek kisebb kiadások a tervezet szerint, tehát már vannak konkrét meghozott hiányjavító intézkedések. Ugyanakkor ugye azt is látni kell, hogy ez azért a hiánynak érdemi csökkenéséhez egyelőre nem vezet, hiszen ez mindenképpen újdonság a tegnapi hírek közül, hogy annak ellenére, hogy így tárcánként lebontva az egyes szerződésekhez tartozó összegek alapján a kormányzat 700 milliárd forinttal takarékosabb állami működést tervez megvalósítani, ugyanakkor ugye létrehozott a mezőgazdasági károk miatt és az energetikai károk miatt egy 500 milliárd forintos havária alapot, ami ugye egy elkülönített fedezetet biztosít döntően az asszály és az energiaellátás problémáival kapcsolatos következményeknek a kezelésére.
6: Bekerült a költségvetésbe néhány szociális intézkedés pénzügyi következménye is. Ezek mind kiadások. Hogyan lesz nagyobb a megtakarítás, mint a plusz kiadás?
13: Ezek a plusz kiadások igazából a költségvetési kiadások mértékéhez képest én úgy gondolom, hogy pár 10 milliárdos terhet jelentenek, tehát a teljes kiadások mértékéhez képest valószínűleg ezek nem jelentenek túl jelentős összeget. Az, hogy a továbbiakban a kormányzat milyen kiadáscsökkentéseket tervez, ez ugye nagyjából már a jövő évnek, illetve az követő éveknek a kihívása és problémája. Úgyhogy ezért van az, hogy most miután viszonylag tisztán látunk a 2026-os költségvetési folyamatok kapcsán, ugye a témával foglalkozók nagyon várják most már a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, illetve a 2027-es költségvetési törvényjavaslat mellett egy középtávú költségvetési kitekintőt is. Ez ugye nagyon fontos, mert ugye a kormányzat elkötelezte magát a közpénzek megfogása és a költségvetési kiigazítás mellett, és az euró átvétel melletti elköteleződés pedig ezt úgy tűnik szükségessé is teszi, hiszen nagyjából 2030-ra a Maastrichti kritériumoknak megfelelő szintre kellene a költségvetési hiányt csökkenteni, ami a GDP 3%-a.
6: Az EU az Orbán kormánynak nem engedte a 7% körüli hiánycélt, most hogyan viszonyul a magyar hiánycélhoz?
13: Az EU az azért továbbra is foglalkozik az egyes tagországoknak a költségvetési folyamataival, különösen ugye annak fényében, hogy ahogy az előbb említettem, Magyarország elkötelezettséget mutat most már az euró átvételének az irányába, és hát ebből azért valamilyen szinten szerintem következik, hogy az Európai Bizottság az eddigieknél is nagyobb figyelmet fog fordítani a magyar költségvetési folyamatokra, illetve hát arra is, hogy ez a várhatóan megvalósuló hiánycsökkenés ez fenntartható módon valósuljon meg. De a mostani 7,5%-os hiány előrejelzés az idei évre vonatkozóan ez magasabb az Európai Bizottság előrejelzésénél, úgyhogy valószínűleg az Európai Bizottság is módosítani fogja az előrejelzéseit.
6: Nyeste Orsolyát, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
2: Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő, hírek induláshoz.
6: Évtizedek óta zajlik az óbudai gázgyárnál a szennyezés, mérgező és rákkeltő anyagok szennyezik a talajt és a talajvizet. Mit tapasztalnak a közelben élők, és mi lehet a megoldás? Illés Anna összeállítása.
14: Teljesen meg vagyok lepve, hogy az aszályos időszak előtt mennyire nem volt központi téma ez az óbudai szennyezés sokáig.
15: Mondta Csilla, aki korábban rendszeresen járt a római partra kutyát sétáltatni és biciklizni. A szennyezésről szóló hírek miatt azonban mostanában ritkábban megy arra. A környéken élőket is foglalkoztatja az ügy.
16: Ha jól emlékszem, több évtizede van ez az egész, és nem is értem, hogy igazából miért nem történt még semmi. De megint csak azért került szerintem szóba, mert a Duna vízszintje nagyon alacsony, és ilyenkor látszik az a sok anyag, ami szivárog a vízbe.
15: Az alacsony vízállás látványosabbá teszi a problémát, a szennyező anyagok azonban magasabb vízszint esetén sem tűnnek el.
17: A gázgyári szennyezés az egy évtizedekkel ezelőtti ipari tevékenységnek a következménye, ami sajnos a mai napig nem oldódott meg.
15: Emlékeztetett Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Az egykori gázgyár 21 hektáros területe a Duna jobb partján, az újpesti vasúti hídtól délre, az óbudai sziget bejáratának közelében fekszik. A terület kármentesítésére már évtizedekkel ezelőtt hatósági kötelezés született.
17: 1995 óta igazából kötelezte az akkori hatóság a MDM-nek a jogelődjét, a fővárosi gázműveket a kármentesítésre, ami sajnos mind a mai napig nem történt meg. Amikor alacsony a vízállás, mint a mostani időszakban is, akkor sokkal látványosabb az, hogy szennyeződik a Duna, hogy csorognak bele a különböző mérgek, kiemelt rákkeltő anyagok.
15: A Greenpeace korábbi vizsgálataiban egyebek mellett naftalint, arzént és cianidokat mutatott ki a területen. Simon Gergely szerint a szervezet mintavételei során a part mentén egyes anyagokból a megengedett határérték sokszorosát mérték.
17: A vízi élővilágot garantáltan valamennyire károsítja ez a szennyezés. Nyilván a Dunának nagy a vízhozama és feloldódik a szennyezés, de hát a part melletti területen a határértékeknek a nagyon sokszorosát volt olyan anyag, aminek akár több mint ezerszer vízesését is mértük a Duna melletti szakaszon. Magába belt a vízbe, ez azért már sokkal kisebb szennyevedtség, de hát minden jogszabály tiltja azt, hogy a Dunát ilyen szennyezés érje.
15: Lakóházak közvetlenül nincsenek a szennyezett terület mellett. A környéket azonban sokan használják sportolásra és kikapcsolódásra. A Greenpeace szakértője szerint ezért elsősorban arra lenne szükség, hogy az emberek ne kerüljenek közvetlen kapcsolatba a szennyezett területtel.
17: A területet érdemes lenne lezárva tartani, hogy senkinek sétáltasson ott kutyát, ne sportoljon ott. Azt, hogy a vízbe ott evezősök edzenek, az nagyon nehéz kizárni. Talán javasolható lenne, hogy egy kismértékben kerítsék el akár a vízbe is ezt a területet, hogy minél jobban elkerüljék az evezősök. És sajnos még arra is láttam példát, hogy ebben a területen korábban mondjuk gyerekekkel családok fölöttek, ezt azért mindenképp el kéne kerülni.
15: Az ünnepi hosszú hétvégén az Óbudai szigeten még tartottak a fesztivál utáni bontási munkák. A sziget egyes részei azonban már ismét sokan használták sétára és kikapcsolódásra.
18: Én nagyon szeretünk járni, igen, mert itt gyönyörű sétákat lehet tenni.
19: Nem tudunk semmit, sajnos nem tudunk semmit.
15: Mondta egy házaspár, miközben kifelé tartottak a szigetről. Mások hallottak a szennyezésről, de saját tapasztalataik alapján nem feltétlenül érzékelik a problémát.
20: Csak sétálom, nem láttam semmilyen szennyeződést. Sötét zöld a víz, ami nem tudom, lehet, hogy az algáktól van. 80-as években sokat jártam ide, és ahhoz képest sokkal tisztább a víz. Összehasonlíthatatlanul tisztább.
15: A sziget északi része felé haladva többen sétáltattak kutyát a parton. Volt, aki pontosan tudta, hogy a folyó melyik részét kerüli el az állatával.
21: Minden nap kétszer járunk ki. A német juhásztő egy munkakutya, mindig beengedem a vízbe, de nem mindenhol. Itt, ahol vagyunk, beengedem, de följebb, ott már nem engedem be, mert ott nagyon látszik, hogy folyik ki ez a rezes, nem tudom mi, szennyeződés, és ott valamiféle kiírás is van, hogy kármentesítés.
15: Az északi csücsöknél a part közelében néhányan térdig álltak a vízben és köveket dobáltak, mások a kutyájukkal játszottak. A túlparton az egykori gázgyár területe.
22: Talán nyugati szél van, és érezhető a petróleumszag. Az pedig valahonnan jön. Úgy olvastuk, hogy ott szivárog a gázgyár. De ilyen típusú figyelmeztetés úgy látom odáig sincsen kihelyezve. Ez csak úgy eszébe kell jusson az embernek. Elképzelhető az, hogy ki fognak tenni egy olyan táblát, ami figyelmeztet bennünket, hogy vigyázat, tehát a Duna tudtunkkal nem mérgező. Mondjuk egy kutyát bele lehetne engedni. Láttam itt egy úriembert is fürödni.
15: A főváros augusztus 7-i közlése szerint az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elkeríti a Dunamedrének szennyezett felszínét, és megkezdi a beszivárgó szennyezőanyagok semlegesítését. A teljes kármentesítés azonban ennél jóval nagyobb munka lehet, amelynek költségét korábban több 10 milliárd forintra becsülték.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: A folyók alacsony vízállása most azokat a szennyezéseket is jól érzékelhetővé teszi, amelyek normál körülmények között az átlagembernek észrevétlenek maradnak. Most csak a gázgyárról beszéltünk, de nem ez az egyetlen példa. Korábban a műsorban Weipert Andrással, hidrobiológussal, élőhelyvédelmi szakértővel beszélgettem.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
6: Most, hogy alacsony a víz szintje, érthető, hogy előkerül a szennyezés, csak hogyha jól gondolom, ez akkor is ott van, amikor nem alacsony a víz szintje.
23: Ez pontosan így van. Tényleg megdöbbentő, hogy a rendszerváltás óta nagyjából 35 ezer hasonló úgynevezett ilyen ipari szennyezési gócpont van Magyarországon, és ebből mindössze 600-at sikerült valamilyen szinten kármentesíteni. Hogy ennek a léptéke mekkora? Itt nagyjából a Óbudai gázgyárnál, egyébként meg kell mondani, hogy Budapesten 3 ilyen volt, Ferencvárosnál, Újpestnél is, és Óbudánál is, de az Óbudai van kifejezetten úgy olyan helyzetben, hogy a Dunával közvetlen kapcsolatban van, a talajvízrétegeken keresztül, és az Óbudai gázgyár esetén nagyjából 200 ezer tonna ilyen bárminemű anyaggal átitatott szennyező forrásról beszélhetünk, és ennek az eltávolításátén elkezdtem kiszámolni, hogyha mondjuk felraknánk teherautókra, 10 tonnás trélerekre, nem nagy méretű trélerekre, az azt jelenti, hogy nagyjából Budapest Keszthely, Budapest Szeged és Budapest Miskolc táv, ha ezeket az autókat szépen egymás mellé leállítjuk, úgyhogy ez egy elképesztő nagy munka lesz, Itt elhangzottak már összegek, én nem állnék meg a több tízmilliárdos tételnél. Ezeknek a nagy volumenű ipari szennyezéseknél is, hogy az óregázgyár nagyjából 1913-as megnyitásától kezdve véglegesen 86-ban szűnt meg itt minden ipari tevékenység, azért ez egy olyan emberéptékben is felmérhető időszak, ami nem tudjuk, hogy ez az anyag ez valójában hova, milyen formába került le a mélyebb rétegekbe, tehát lehet, hogy ez a 2000 tonna, ez egy finoman alulbecsült érték.
1: Hogy kell ezt elképzelni, ilyenkor kicserélik a földet a folyó aláásnak? Mi a pragmatikus módja egy ilyen szennyezés eltüntetésének?
23: Én nem vagyok ebben jártas, tehát én hidrobiológusként azt tudom mondani, hogy itt a legnagyobb probléma maga a gyár telephelyének az elhelyezkedése. Tehát az, hogy ez a Dunával nem is a felszín, de a felszín alatti vizekkel fontosan kapcsolatban van. Ugye itt a közlekedő edény, kapilláris hatás minden közre játszik, ezek a különböző anyagok, ezek hogyan mozognak a rendszerben, és nagyon-nagyon érdekes most látni azt, hogy ugye a Dunának ez a hidrosztatikai ereje, ami valójában a felszínen lévő vízből származik, ez most részben megszűnt. Ennek a elképesztő asszályos időszaknak a következtében, és ez felszínre került direktben. De megemlíthetjük akár itt az almásfüzítői vörösiszap kazettáknak a problémakörét, mert ott is most előkerültek olyan buzgár jellegű, ilyen feltörő rétegvíz pontok, ahol exaktan kimutatható, hogy a töltés túloldalán lévő vörösiszap kazettából az a lugos oldat, ami ugye stabilizálja az egész rendszert, az egyszer csak tényleg ott van Dunában.
1: Igen, arról lehetett hallani, hogy almásfüzítőnél sem engedik már a kutyákat sem a Dunába, és az emberek szeretnék, hogyha nem kellene közel menni a folyóhoz. Említettük az elején, hogy ez a szennyezés akkor is ott van, amikor nem látjuk, amikor magasabb a vízszintje. Milyen hatása van ennek az élővilágra, az emberekre, ránk, az ivóvízre?
23: Ugye itt elhangzott az előző riportban, ugye a bejátszásban, hogy ugye vannak olyan anyagok, amik közvetlen bőre kerülve is képesek felszívódni. Tehát itt vannak például olyan policiklikus szénhidrogén vegyületek, ezek a pakoknak nevezők, amelyek tényleg bőrön keresztül pillanatokat fel tudnak szívni, és nem veszük észre. Tehát ezek olyan vegyületek, mint hogyha naptejet kennénk magunkra, csak éppen a hatása az egészen durva tud lenni, tehát májkárosító, vesekárosító hatású vegyületekről van szó. Az arzén, a cianid, azt tudjuk, hogy nagyjából milyen hatása van az élő szervezetekre, de ami nagyon-nagyon érdekes számunkra, hogy a felszíni ökológiai rendszerekre gyakorolt hatását azt nagyjából ismerjük. Ami nekem hidrobiológusként egy nagyon érdekes kérdéskört vetne föl, hogy ugye mi mindig azt mondjuk, hogy a Dunának nem a felszínen, hanem a felszínalatti vízkészlet a legnagyobb kincs, mert lássuk, hogy a Duna az nagyjából itt a Kárpát-medencében egy 3,5-5 millió embernek az ivóvízellátását biztosítja. Én sok esetben azt szoktam mondani, hogy nem csak az ivóvíz, de például a Duna-araszti mellett lévő Coca-Cola gyár is rétegvizekből nyeri azt a vizet, amit utána Európa szerte palackoznak. Tehát itt alapvetően egy olyan problémával állunk szemben, hogy nem nagyon látjuk, hogy konkrétan magában abban a mikrobiális közegben, ami a Duna kavics rétegeiben zajlik, és tisztítják a felszínről bekerülő szennyező anyagokat, ez a baktériális közeg, arra milyen hatása van. Tehát tudjuk, hogy az arzén meg a cianid az egy, nem az anyag, amit a baktériumok annyira szeretnének. Tehát innentől kezdve már maga ez a nagyon érdekes közösség is, ami a felszín alatt nekünk biztosítja azt, hogy a csapból iható víz folyik, és tudnak működni ipari létesítmények. Na, ez egy nagyon érdekes kérdés, amit jó lenne minél jobban feltárnunk itt. Mert nekünk ez létkérdés.
1: Tehát a baktériumok mérgeződnek, meg tegyük idézőjelbe, ezektől a szennyeződésektől, ami azt eredményezi, hogy nem lesz tiszta ivóvízünk?
23: Kiesik egy olyan ökológiai szűrő funkció, ami következtében ez a szennyezés, ez tovább tud vándorolni magában a Dunai kavics rétegekben, vagy hordalék kupokban, mert lássuk, a Budapestnek a jelentős része, ami nem kifejezetten a hegyvidéki részekre épült, teljesen másikre gondolok, vagy mondjuk Szentendrére, az valójában a Dunai hordalék kupokon kialakult település szerkezet. És a másik nagyon nagy probléma, hogy oké, tudjuk, hogy van még egy óbudai gázgyár, vagy Ferencváros, vagy Újpest, vagy az Illatos út, ugye az is közvetlen Dunaparti terület, de hogyha mondjuk én pár kerülettől alig fúrok egy kutat, mondani szeretném locsolni a kertemet, és egyszer csak mondunk olyan anyag illat jön fel a vízből, amit nem igazán szeretnék szétrocsolni, a paradicsomon, amit én elfogyasztanék otthon, akkor kiderül, hogy ez a rendszer, ami alattunk van, ez borzasztóan komplex. És erre volt egyébként egy nagyon érdekes vizsgálat még 2019 cikkben, ezzel a 16 és 19 között, ahol a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont, az akkori MTA-nak ez az intézete, végzett egy olyan vizsgálati metodikát, hogy nézzük meg azokat a szerves hatóanyag maradványokat, ezt úgynevezett ilyen gyógyszer hatóanyag maradványokat vizsgáltunk, hogy amit konkrétan mi humán forrásként a szennyvízbe kibocsátunk, az megjelenik-e a rétegvizekben, tehát azokban a vízbázisokban, mint ivóvízként használunk, és megjelentek. Itt ilyen nanomikrogramokra kell gondolni, tehát nagyon kis koncentrációban, de kimutatható. Na most, ha belegondolunk, hogy évtizedek vagy évszázadokkal korábbi ilyen ipari tevékenységeknek a szennyező forrásai ott vannak bent, ugyanezekben a kavicspadokban, amiket mi használunk, akkor érdemes lenne elgondolkodni egy tényleg egy komplex kutatással, vagy egy én most azt mondom, hogy nem csak egy-két kutatás, intézeteknek kéne konkrétan felállni arra, hogy a hazai természeti erőforrásainkat úgy tudjuk menedzselni, hogy az unokáink számára is mondjuk minőségi ivóvízt tudjon biztosítani.
1: Volt-e valamilyen nemzetközi példa hasonló szennyezésre és sikeres tisztításra?
23: Gondoljunk bele, volt erről egy nagyon-nagyon jó film, Mark Ruffalo főszereplésével, meg azt hiszem John Travolta-nak volt az első nagyobb bírósági filme, ez a DuPont, hogy a teflon hatóanyagnak a fejlesztése és azoknak az anyagoknak úgymond az elsüllyesztése folyókban, folyókmenti teraszokban, és utána teljes települések néptentek el miatt a dolog miatt, és nem tudom én hány generációnak a bíróságra való járása után sikerült véglegesen bizonyítani, hogy itt milyen direkt egészségkárosítás következett be, tehát nagyon-nagyon nehéz ezt már jogilag feltárogatni, vannak erre példák, de amikor már az embernek úgymond nagyon-nagyon későn kell lépni, akkor a költségek exponenciálisan megnőnek.
1: És a siker esélye is?
23: A siker esélye viszont sok esetben le tud csökkenni, és itt alba kell bízni, nagyon sokszor azt látjuk, hogy a természetet kell segítségül hívni, hogy milyen módon tudjuk minél gyorsabban a természetet úgy beállítani, hogy segítse a mi kármentesítésünket is. Tehát nem minden esetben a végleges megoldás, nem minden esetben a mi általunk kifejlesztett technológiák adják meg, mert sok esetben például egy ilyen kavicspadon történő kármentesítés azért rendkívül speciális technológiákat igényelhet.
1: Mit okoz a klímaváltozás ezzel az egész problémakörrel?
23: Egy jó nagy pofont, vagy gyomrost, ha szabad így fogalmazni, hogy korán reggel, hogy mindenki egy kicsit felébredjen. Tehát a klímaváltozás szerintem sokakat felébresztett, hogy azért, amit eddig bevettünk gyakorlatként, azt el kell felejteni. Tehát itt akár a hulladékgazdálkodás, a szennyvíz technológia, a különböző ipari létesítmények, ugye Paks az már hetek óta ugye címlapon szerepel, itt rá kell jönnünk arra, hogy sokkal több energiát, erőforrást és szürke elemet kell arra fordítanunk, hogy egyáltalán évtizedek múlva is még azt tudjuk mondani, hogy akár a Kárpát-medence a emberi lakosság számára még élhető tájat jelentsen, ne pedig egy ilyen félsivatagos részt, ahol konkrétan, ha belegondolunk, az egyiptomi kultúra is úgy alakult ki, hogy a folyókmenti területek voltak azok, amelyek valójában termékenyek voltak, de hogyha a folyómenti területeken is ilyen szennyező gócpontok láncolatai vannak, akkor igazán el kéne gondolkodnunk azon, hogy nekünk most mi a prioritás, akár nemzetgazdasági szempontból is.
1: Ezt egy egész világ szemléletváltását követeli meg.
23: A végső esetben az lenne a legjobb, hogyha világ szemléletváltása bekövetkezne, de ha kicsiben mi magunk otthon nem kezdjük el, és a cégek maguk meg az kormányzatok nem kezdik el önállóan, akkor ebből sajnos egy ilyen utopisztikus állam tud maradni.
1: Mi magyarok magunk tudunk valamit kezdeni ezzel?
23: Hát itt említettem azt a csúnya számot, hogy 35 ezer versus 600. Ugye április óta felállt egy új minisztérium, ami alapvetően az élő környezetét felel. Én nagyon sok esetben azt mondom, hogy az élő és élettelen környezet hasonlóan fontos, sőt, itt beszéltünk ugye a dunai kavicspadokról. Azért az élettelen környezet az sokszor inkább befolyásolja azt, hogy mi egyáltalán ott úgymond tiszta ivóvízhez tudunk jutni. Tehát ez egy rendkívül komplex rendszer, amit vizsgálnunk kell. Úgyhogy ezek után azt kell mondanom, hogy mi regionális szinten törjünk a csúcsra, hogy újból a Kárpát-medence élhető legyen.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: Mi történik, ha egy pilóta katapultál? A tegnapi Gripen balesetről Tatár Tíme a Szabó Zoltán Róbert nyugalmazott őrnagyot kérdezte.
3: A katapult nem azt jelenti, hogy minden esetben megvéd. Ez csak egy lehetőség. A pilóták azért nem szeretik, mert a katapultáláskor egy olyan automatikus folyamat megy végbe, amiben a nagy része a pilóta nem tud beavatkozni. Tehát megtörténik egy teljes automatikus folyamat, és bíznia kell abban a 15-20 akár pilopatronban, hogy mindenki tudja azt a dolgát, amit ezelőtt 15-20 éve megcsináltak rajta.
5: Egyrészt hogyan zajlik ez az egész így fizikai értelemben, másrészt önnek például a fejében, a gondolataiban mi zajlott le abban a minutumban?
3: Hát itt érdekes, mert nálam, amikor gyakoroltam egy franciaországi repülőnapra, egy manőver közben, egy 6 és végés túlterejés manőver közben, félleborításban, úgymondva, tehát amikor lefele zuhan fiad az ember, és utáni életésbe volt kapcsolva, hirtelen egy csikorgó hang volt, és abban a pillanatban egy nagyon nagy fékezés volt a gépnek. Tehát egy érezhető, nagyon durva fékezés, szinte mondom, a hevedere fogtak meg, a jobb hajtóművem az felrobbant, és beékerődött, tehát nullára leesett a fordulatszám, egy 14.000 fordulatra leesett nullára, 0,8 másodperc alatt, semmiféle jelzőrendszerem nem mutatott, nem láttam, azok meghaltak, és átvágta a bal hajtóművet, de akkor nem tudtam. És tettem nyilván a hajtóművet, csökkentettem mindent, és jelentett, hogy leállt a hajtómű. De közben én dolgoztam, és fura volt nekem, hogy nem tudtam betenni stop helyzetbe egyből a gázkart, később kiderült azért, mert robbanás miatt elgörbült a rudazata. Tehát felrobbant szó szerint a hajtőben, és összesen voltam 22 másodperc, az 52-ből 52 másodpercig voltam benne a gépbe, az azzal telt, hogy lát a hajtőben, majd kétszer majd le fogok szállni egy hajtőben, és miért pont velem? Ezt nem jutott, hogy nem rossz lehetőség, legalább megjön egy hajtő, milyen leszállni. Az utolsó maradék 30 másodperc volt az, amikor tudtam, hogy baj van, és kérdeztem, mi volt a fejemben, amikor fordultam ki egyik kollégám, a Molnár Gábor Bagira, ki szólt nekem rádión, hogy lángot látok, fordult ki bar a katapultáj. Először még az első mondata az volt, hogy biztos, hogy azzal, hogy később ment le a gázkar, még rajta maradt egy üzemanyag benne a rendszerben. De amikor ezt sokadjára mondták, akkor tudtam, hogy baj van, de nekem nem mutatták ki a műszerek, mert meghaltak a műszaki jelzőműszerek, a fekete doboz alapján látható teszternek hívtuk mi azt, és volt egy olyan fordulóban, hogy meg fogok halni azért, mert robbanás szinte két videót láttam. Az egyik videón megjelent előttem, hogy egy nagy láng lesz, szinte érettem hatást. Tudod, hogy rányomok a rádió, hogy most ti a család. De kimaradt, és egyszerűen ott láttam, hogy tele volt a település tanyákkal. És nem akartam úgy kilőni magam, mert nem tudtam, hová csapodik be a gép. Amikor fordultam tovább, már zavart a rádió, tehát már többször elmondták. Valaki számolta, azt hiszem, 7-szer mondták, hogy egyszerűen kikapcsoltam volna szívem szerint a rádiót. Már tényleg zavart. Amikor ellentétes irányra fordultam, akkor kinéztem balra a tengerbe, egyrészt nem volt ott más gép, egy vizualizálódott egy olyan, mintha bejönne egy 29-es, egy másik gép, ég az egész gép, és egy olyan kb. 8-10 méter magasan, felvétel magasabban láttam, hogy berobban az egész. Tehát olyan, mint egy kivetítődött ez az egész jelenet, ezt akkor is mondtam már, és akkor azt mondtam, ezt nem, és végignéztem a jobb oldal, három tükörben van, a bal tükörben látom a nappali fénynél oldalányban megjelent több méteres lángoszlop. A hajtóműen fordulattám jobbat megállt, nulla volt, a balnak meg ilyen 15-20%-ot, és olyan pulzáló hang volt a hajtóműben. Tehát áttér részrendszerre, és ha ott megpróbáltam volna leszállni, akkor nagyon sok ember életét kockáztattam volna. Meg alattam voltak még a rakétacsapatok, tehát ott is, ha kilőttem volna magam, akkor becsapódik a gép olyan helyről, nem kellett volna.
5: A felkelő munkatársai Pernis Judit, Pillinger Marianna, Rozbora Zoltán, Seres Beáta, Zilai Zsuzsanna és a szerkesztő Bogár Zsolt nevében is búcsúzik Hatvani Tóth Erika.
4: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
7: 9 óra múlt néhány másodperccel köszöntöm Önöket, Horváth Szilárdot hallják, a napközben rövidesen kezdődik. Ma a fronthatás nem terheli a szervezetünket. A napközben témáiról szólva, itt az iskolakezdés, anyagi és lelki terhekkel, ezeken igyekszünk majd könnyíteni. Persze várjuk kérdéseket, véleményüket ebben a témában is, és a többi témában is. SMS számunk 30 9666.
0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Több civil is meghalt az éjszakai dróntámadásokban ukrán és orosz területen. Hamarosan elindul a várólista csökkentő program. Napos gomoly felhős időnk lesz ma, helyenként záporokkal, zivatarokkal. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodari határterületen található létesítményben tűz ütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyében 3 civil halt meg, 4 sérült. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta az Ukrajna elleni támadásokat. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot is célba vették. 10 lakóházba csapódtak drónok, ott 3 civil is meghalt. Dnipropetrovszk megyében lakóházak, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark rongálódott meg. Az Egyesült Államok nemzeti érdekekre hivatkozva újabb egy évvel meghosszabbította a Kuba elleni kereskedelmi embargóját. Washington 1961-ben szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat Kubával, válaszul az amerikai vagyonok államosítására, majd a kereskedelmi és gazdasági embargót is bevezette a Szigetországgal szemben. Megkezdte az iskolakezdési támogatás első részletének kézbesítését a posta. Az 50 ezer forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják kézhez. A bankszámlákra már tegnap átutalták a pénzt. A második, újabb 50 ezer forintos részlet novemberben utalvány formájában érkezik.

0: képviselők, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Terv szerint halad a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése. Erről tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, hogy a felesleges alapítványok megszűnnek, feladataik állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot lehet megspórolni évente. Egésznapos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljóhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az emléknap délelőtt 10 órakor a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd koszorúzással folytatódik. A megemlékezést a közmédia élőben közvetíti. Ami az időjárást illeti, napos fátyol felhős idő lesz, nyugaton záporokkal, a déli megyékben zivatarokkal. A hőmérséklet napközben 28 és 33, késő este 19 és 27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre aztán visszatér a kánikula. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben, napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: Kilenc óra múlt 5,5 perccel Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Az iskola kezdés nem csak pénzügyi, hanem lelki teher is sok családnak. Hogyan kezeljük, ha nem tudjuk megadni gyermekünknek mindazt, amire vágyik?
4: Hogyha szükség van egy-egy új cipőre, mert azt ugye mindig átnövik, akkor azt is be kell szerezni. Benti cipő, tornafelszerelés, illetve az a váltás, hogy amikor nyáron hatalmasat nőnek, akkor mindenből új méret kell. Hogy ezt utána ki hogy szerzi be, milyen áron, ez nyilván a család költségvetése szabja meg.
3: Ezzel kezdünk. Aztán a magas munkaerővándorlás évente milliárdos veszteséget okoz a hazai vállalkozásoknak. Miért cserélnek ilyen sokan munkahelyet, és mit tehetnek ez ellen a cégek?
5: Itt az is a baj, hogy nagyon-nagyon sok tanácsot látunk, olvasunk, hallunk az interneten, és belezavaródunk a rengeteg verzióval, ami létezik. Én annak vagyok a híve, hogy a szakmai tapasztalatainkról, a tudásunkról és a személyiségünkben rejlő erősségeket írjuk le, tegyünk mellé egy jó fényképet, adjunk mellé olyan adatokat, amiből kiderül, hogy hol lehet minket elérni, hogy egyáltalán érdemes legyen behívni azt a jelöltet, aki lehet, hogy mondjuk annyit nem fog utazni.
3: Hogyan tartsuk meg a munkaerőt 9:30-tól, tehát erről beszélgetünk. SMS számunk 39666, várjuk kérdéseiket, véleményüket Viberen is. Tehát az iskola kezdés. Ez a családnak anyagi kérdés is, de nem csak az. Sok lelki vonatkozása is van. Nem mindenki tudja megadni a gyermekének azt, amit ő vagy a gyermek szeretne, és ezt sok szülő nehezen éli meg. A szakkörök, a plusz foglalkozások bizony gyakran drágák, és meg kell tartani az arany középutat, vagy meg kellene tartani az arany középutat, még akkor is, ha a gyermek vágyait nem teljesítjük. Felszegi Csaba riportja következik.
6: Legtöbbször olyan szokott lenni, hogy akinek mondjuk van telefonja, vagy mondjuk ilyet enged meg az anyukája, vagy olyat.
7: És igazán... az, hogy neked nincs telefonod, az például neked rosszul esik?
6: Hát igazából szeretnék egyet, igen. Egyszer még óvodában volt olyan csoporttársam, akinek már 3 éves korától volt okos telefonja. Igen, én is szerettem volna. A filmekben milyen menő cuccokat lát, vagy miket néz, menő. például a K-pop témon. Volt az egyik osztálytársamon, barátnőmön, olyan ilyen stitches pólóm nekem nagyon tetszett. Csak az a baj, hogy mi nem találtunk olyat, meg egyébként amúgy se szokták engedni. Szeretnénk egyébként lovastáborba menni, csak már egy másik szakkörre járok. És ugye kettőt nem lehet egyszerre.
7: Csabai Noémi, nagymama, mivel tudja segíteni a gyerekeket, unokákat ilyenkor iskola kezdés?

0: Legtöbbször a gyerekeimmel beszélek, és megkérdezem, hogy van-e valamire szükségük, átbeszéljük, hogyha szükség van esetleg valamilyen segítségre, akár anyagi segítséget is, ha tudunk, akkor nyújtunk, milyen délutáni programok legyenek, mi mennyibe kerül a hordásban, hogy tud az ember esetleg segíteni arra, hogy elvigye valamilyen edzésre, vagy külön foglalkozásra az nokákat, tehát fizikai és anyagi segítségre, ha szükség van, és meg tudjuk tenni, akkor nyitottak vagyunk, ebbe tudjuk őket támogatni.
1: Az unokának bármit megvesznek? Tehát, hogyha extra kérése van, akkor az is a nagyszülő tálalja?
0: Nem vesszük meg. Először is, hogyha valami extra kívánság van, akkor megint csak kizárólag a szüleivel. Ezt megbeszéljük, átbeszéljük, de általában valami nagyobb és komolyabb dolog, amit ugye gyerek nagyon szeretne, az csak születésnap, karácsony, akkor esetleg a család akkor összedobja, hogyha a szülők erre rábólintanak.
1: Volt már olyan, hogy nagyon szeretett volna valamit az unoka, nem vette meg, és mondjuk ezzel szomorú lett a gyerek?
0: Lehet, hogy volt, de lehet, hogy esetleg csak a harmadik nyalóka. Azután volt szomorú, hogy a harmadik nyalókára mondtam, hogy nem, de ilyen nagy dolog, arra nem emlékszem. Az egyik unokám nagyon szereti a vonatokat, aminek nagyon borsos ára van. Gondolkodtunk, hogy esetleg meglepjük őt ebben a vonattal, de aztán végül úgy döntöttünk, hogy nem, mert hogy nagyon drága volt, és akkor ezt nem tudtuk úgy megengedni magunknak. És én tudom, hogy ő azóta is vágyódik erre a bizonyos vasútra, vonatra. Hát lehet, hogy majd egyszer sikerül összehozni a családban, nem tudom. De ha nem, akkor majd megtanulja azt, hogy ilyen is van az életben, hogy valamire vágyódunk, és mégse teljesedik be.
2: Minden össze visszatért, tehát a kérdés, hogy miként egyensúlyozzanak a szülők a gyermek igényei és a családi költségvetés lehetőségei között. Most arról szeretnénk beszélgetni a következő percekben, hogy mi fontos és mi nem fontos ezekben a helyzetekben, és hogyan változik mindez életkoronként, és akikkel pedig beszélgetünk erről, Szakács Adrián szakpszichológus, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: És Erdélyi Dóra, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, jó napot kívánok önnek is!
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Hát kezdjük azzal, hogy van egy kutatásuk iskolakezdésről. Mik a fő megállapítások?
3: A 2026-os iskolakezdés költségeit igyekeztünk megvizsgálni az Ökonomusznál, és azt találtuk, hogy nem igazán beszélhetünk egységes, minden terméket érintő nagy iskolakezdési drágulásról, ráadásul több iskolakezdési terméknél is egyértelműen mérséklődött az infláció a tavalyi évhez képest. Azonban ezzel együtt is egyszerűen nagyon sok mindent kell megvásárolnia családoknak, így akár tetemes összeget is kitehet az iskolakezdésnek a költsége egy-egy család esetében, még hogyha ez nem változott nagy mértékben a tavalyi iskolakezdéshez képest.
2: Azt mondja, hogy egyszerre, de hát lehet nem egyszerre is. Be lehet ezt osztani úgy, hogy akkor az előző hónapokban megvásárolunk valamennyit, és ha nem egyszerre van, mekkora ez a kiadás egyébként, ami egyszerre jelentkezik?
3: Egy magyarországi felmérés szerint az elsősöknek a beiskoláztatás az nagyjából 100 000 forintos átlagos költséget jelent egy családnak, míg a felsőbb osztályokban járó tanulóknak inkább ilyen medián 60 000 forinttal számolnak a szülők, de hát határa csillagoség, hogy éppen cipőt is kell venni, ruhát is kell venni, milyen szakkörökre iratják be gyerekeket, stb.
2: Hát igen, meg milyen cipőt kell venni, és a gyereknek milyen igényei vannak, és a kortárs közösség mit mond, szóval itt azért rengeteg ilyen problémával szembesülhetünk, és akkor folytassuk innen, hogy milyen problémákkal szembesülünk, és hogyan álljunk ennek ellen, mert hát ezt tapasztaltam, hogy amikor a kortárs közösség elkezd dolgozni, akkor ott bizony a márka nevek így röpködnek.
3: Hát bizony, illetve nyilván próbálnak megfelelni a gyerekek, illetve attól függ, hogy milyen összetételű a közösség, de nyilván az, aki nem tudja hozni ezeket a szinteket, az azért nagyon könnyen perifériára kerül. A másik dolog, hogy ugye azért ezek akár a füzetek, a ceruzák, a radirok, tehát az összes ilyen eszköz, azért most már gyakorlatilag, tehát tényleg, hogyha az ember bemegy egy ilyen papírboltba, akkor olyan, mint hogyha egy játékboltba mennénk be. Tehát, hogy azért nagyon meg vannak célozva a gyerekek ezekkel a dolgokkal, és hogy itt azért a szülőknek kell, én azt gondolom, egy kicsit kijelölni a határokat, illetve beterelni a gyereket egy ilyen egészséges és vállalható irányba.
2: De ha ott kezdjük el a boltban, akkor azt hiszem, hogy rögtön kudarcot vallunk. Hol kell ezt elkezdeni?
3: Hát ezt már egészen pici korban kell elkezdeni, amikor elkezdünk egy másfél éves gyerekkel mondjuk akár vásárolni menni, és ezt mindig mindig mondom, hogy ott kell már kijelölni a határokat, hogy mondjuk csak egy dolgot lehet választani, hogy nagyon sok minden tetszik, de akkor válasszuk ki azt az egyet, amire éppen akkor szüksége van, és akkor már ott rátanul a gyerek arra, hogy tulajdonképpen szelektálni kell, választani kell, és hogy nem lehet mindent elérni, és mindent megszerezni.
2: Most nyilvánvalóan vannak olyan családok, amelyek megengedhetik maguknak, hogy mindent megadjanak a gyereknek. Akkor is javasolja ezt a módszert?
3: Akkor is javaslom ezt.
2: Miért?
3: A módszert. Azért, mert akkor is meg kell tanulni a határokat, és akkor is ki kell alakítani egy ilyen kontrollt. Tehát attól, mert megengedhetjük magunknak, nem feltétlenül kell megengedni, illetve nem minden területen. Tehát, hogy mindenképpen fontos az, hogy legyen a gyerekben egy ilyen határállítás, illetve egy differenciálás.
2: Van egy kedves külföldi Nyugat-Európában élő ismerősünk, aki hát egy otthoni nemzethez tartozik, és amikor tanulnia kellett egy idegen városban, akkor a szülők azt mondták, hogy egy jómódú családról van szó. A szülők azt mondták neki, hogy rendben van, teremts meg hozzá a feltételeket. Kifejezetten azért mondták nekik, mert azt gondolták, hogy ezt a munkakedvet, ezt a munkához való erőt és az élethez való erőt így tudják megadni a gyereknek, nem úgy, hogy kifizetik neki a taníttatás költségeit.
3: Persze, illetve hát meg kell tanulni azt, hogy tenni kell ezekért a dolgokért. Tehát, hogy azért az élet folyamata az, hogy mindenképpen meg kell dolgozni értek. Tenni kell érte, és differenciálni kell.
2: Visszatérünk ide, de akkor nézzük meg a gazdaságkutatónak a javaslatát. Tehát egyszerre 100 000 forint, ha egy családnak ez sok, már pedig a legtöbb magyar családnak ez sok egyben, akkor mit tudunk tenni? Mert ugye az iskola szereket megvásárolhatnánk korábban is, ha már ott van a boltban, hamarabb. Ott van.
4: A több iskolaszer is ott van, már a boltban készülnek rá a boltok a kiskereskedelmi ágazatban, hogy minél hamarabb indulhasson az iskola kezdési bevásárlás.
2: Tehát az iskola végén mondjuk júniusban is megvehetjük az első szereket, ha nagyon
4: pontosan
2: szeretnénk.
4: Pontosan, igen, ott van minden. Ráadásul, hogyha cipő kell, ruha kell, és hogyha számítunk rá, hogy esetleg nem növi ki a gyermek iskola kezdésük, akkor tényleg érdemes nézni az akciókat, a leárazásokat. Bár az is fontos, hogy a tanszerlistákat is akár meg lehet várni, hogy csak azt megvenni, amit az iskola kijelöl, bár ezek a tanszerek, iskolaszerek, fogyóeszközök is tudnak lenni, tehát az évközben is ismét és ismét be lehet őket szerezni, vagy éppen be kell őket szerezni. Ezen kívül azért fontos abban is gondolkodni, hogy milyen minőséget vásárolnak, mert hogyha egy jobb minőségű iskolatáska vagy toltartó kerülhet beszerzésre, ha ezt meg tudják engedni maguknak, akkor az több éven keresztül is használható, illetve akár családon belül örökölhetnek a kisebb gyermekek a nagyobb testvérektől, vagy éppen családon belül más rokonoktól, hogyha jó minőségben tudják továbbadni.
2: És mit gondol arról, az ár és a minőség mindig arányban van egymással?
4: Nem feltétlenül, de ez egy szubjektív vélemény, nem a közgazdász beszél belőlem.
2: Rendben, úgy látom, hogy a pszichológusnak is a szubjektív véleménye ugyanez.
3: Igen, tehát nyilván nincsen sajnos arányban.
2: Ki kell tapasztalni.
3: Abszolút, igen.
2: Jó, akkor nézzük meg még ezt a szülőknek a lelki terhét. Mert azért ez elég fontos teher, amikor a gyermek azt mondja, hogy én szeretném, mert az osztályban már mindenkinek van, és hát kiközösítéssel jár, ha nekem nem lesz, és tapasztaljuk, hogy tényleg azzal járhat, ha neki nincs, akkor mit tehet a szülő, hogy kezelje ezt lelkileg?
3: Hát én azt gondolom, hogy nyilván egyébként azt gondolom, hogy különböző kategóriájú termékek vannak, és hogy azért az alacsonyabb árfekvésben is vannak olyan kategóriájú termékek, amik szerintem eladhatóak a gyerekeknek. Tehát, hogy itt mindenképpen érdemes ezeket megmutatni a gyereknek, illetve amit én javasolni szoktam, hogy mondjuk egy-egy dologban próbáljuk kielégíteni az ő igényét, és akkor, hogyha ez egy olyan dolog, ami minden órán ott van, akár egy toltartó, akár egy ceruza, akár egy toll, vagy egy vonalzó, akkor az már segít neki.
2: Tehát próbáljuk meg megtalálni itt is a határokat, ahol
3: abszolút,
2: még tudunk segíteni.
3: Igen.
2: Az egyik kedves ismerősöm elindított egy nagyon jó kezdeményezést. Krumpli nyomdával csinál márkajelzéseket különböző ruhadarabokra, és ezt iskolákba viszi el. Azért, hogy a gyerekeknek ilyen viszonylagossá tegye ezeket a márkajelzéseket. Mit gondol, ez jó megoldás? Lehet, hogy a gyerekeknek kicsit viccet csináljunk ezekből a különböző márkajelzésekből?
3: Abszolút, igen. Egyébként én azt gondolom, hogy maga a márkajelzés nem is kell, hogy fontos legyen egy gyereknek. Tehát, hogy,
2: igen,
3: tehát,
2: de hát látjuk, hát megmondják nekik az influencerek, hogy merre van az előre, és őket fizetik ezek a cégek.
3: Igen, hát ezeket kell egy kicsit kijátszani, tehát, hogy attól, mert hogy most annak van egy márkája, az egyáltalán nem lesz jó, illetve amit én fontosnak tartok, hogy azért ezt megtanítani a gyerekeknek, hogy azért a füzetnek mondjuk az a funkciója, hogy írni tudjunk bele. A ceruzának az a funkciója, hogy írjon, az ollónak az, hogy vágjon, a radírnak, hogy radírozzon. És egyébként azért, hogyha ezt tanítjuk nekik folyamatosan, akkor mondjuk mire felsős lesz egy kisgyerek, addigra azért ez már ki tud alakulni, illetve ez már egy értékrendszerré tud válni a számára. Tehát ott azért már nem feltétlenül viszik el őket a márkák, illetve ez a varázslat, és ez nem csak a tanszerekre, hanem egyéb dolgokra is vonatkozik.
2: Ilyenre kiterjedt a kutatásuk?
4: Igen, mi vizsgáltuk a tanszereknek, írószereknek az inflációját például. Azt láttuk, hogy sajnos pont ezeknél a termékeknél az egyik legnagyobb az infláció, 4,6%-os volt az idei év első 7 hónapját néztük, ilyen átlagot vizsgáltunk. Tehát itt érezhető a drágulás, még például a sportszerek esetében stagnáltak az árak, tehát nem változtak a tavalyi évhez képest az.
2: Tudunk valami okot mondani erre?
4: Sajnos az látszik, hogy ez akár kelet-európai sajátosság is lehet, mivel néztük uniós összevetésben is az inflációt, és pont az írószereknél tűnt ki, hogy nagy mértékben meghaladják az inflációs ráták az uniós átlagot, ami 0,9% volt, különösen Romániában, Csehországban és hazánkban.
2: Jó, azt javaslom, most hallgassuk meg Felszegi Csaba beszélgetésének a második részét, és utána folytassuk a beszélgetést.
1: Szabó Réka, óvoda pedagógus, 2 gyerek édesanyja. Összeszámolta, hogy mennyibe kerül most az iskola kezdés?
5: Hát most konkrétan nem, de évről évre tudatosan készülünk, amit lehet megvenni már augusztusban, akkor ugye fizetek egy részét beszerezzük. Változó, de alapvetően az osztálypénzek, a programok, az induló felszerelések egy 15-20 ezer forintban biztosan benne van. Ez vonatkozik a különböző tanfelszerelésekre, hogyha szükség van egy-egy új cipőre, mert azt ugye mindig átnövik, akkor azt is be kell szerezni. Benti cipő, tornafelszerelés, illetve az a váltás, hogy amikor nyáron hatalmasat nőnek, akkor mindenből új méret kell. Hogy ezt utána ki hogy szerzi be, milyen áron, ez nyilván a család költségvetése szabja meg.
1: Volt már olyan, hogy valamilyen foglalkozásra, programra nem tudta elküldeni a gyereket, mert túl drága volt?
5: Igazából az mindig szempont, és az osztályfőnökök is igyekeznek úgy összeállítani a programokat, hogy senki nem maradjon ki belőle. Évelején elmondják, hogy mit szeretnének, azt megszavazzuk, és azt általában kigazdálkodjuk. Ahol nincs rá lehetőség, ott az iskola szerencsére támogat. Nyilván a gyerek érdeklődése megszabja, hogy milyen sportba vagy külön foglalkozásba fektetünk bele. Hogyha ebben különösen tehetséges és nagy indítatást érez, hogy részt vegyen, akkor azt igyekszünk megvalósítani, de nincsenek nálunk ilyen nagyon szélsőséges igények.
1: Óvodapedagógusként az iskola érett gyerekeknél látja a különbségeket?
5: Igazából az iskola kezdés nagy csoportban egy akkora izgalom a gyerekeknek, hogy ott eszükbe sem jut sokszor, hogy kinek milyen menő cucca van. Ez inkább a kisiskolás kor közepén vége felé fordul elő. Akkora öröm az iskola kezdés, és mindenki otthon támogatja és rákészíti a gyerekeket, hogy boldogok azzal, hogy van iskolatáskám egyáltalán. Nyilván észreveszik a különbségeket, de az, hogy van neki egy saját iskolatáskája, és most már iskolás lesz, az hatalmas öröm. Azt nem veszi el, hogy a másiknak mennyivel szebb. De persze egy gyerek és család válogatja, hogy ki hogy áll ehhez hozzá. Ahol ez annyira fontos, ott biztos erre jobban odafigyelnek, igyekeznek olyat adni, hogy a külsőségekkel és így versenyben maradjanak a gyerekek. Nálunk ez nem feltétlen szempont, nyilván amit szeret, és ami fontos neki, arra odafigyelünk, de nem megyünk el végletekig, hogy ez határozza őt meg, a helyét a csoportban, az osztályban.
2: Nem megyünk el végletekig, ez jó mondat, ugye?
3: Igen.
2: Az arany középút. Próbáljuk megtartani. Na most beszélgettünk arról, hogy az írószerek azok hogy drágulnak, és egyáltalán a felszerelések és mindent. De hát ugye, amikor elkezdődik az iskola, akkor elkezdődnek a különórák, szakkörök és egyébek. A szakkörök nagy része ingyenes, vagy nagyjából igen, ingyenes, de a különórák egyáltalán nem azok, és azért hát ilyen 10-12 ezres számok már röpködnek óránkénti forint értékben.
3: Hát igen, illetve nyilván vannak a különböző fejlesztő foglalkozások az arra rászoruló gyerekeknek, amit azért nem nagyon tud a szülő kikerülni, hiszen szüksége van arra a gyereknek, hogy szerepelni tudjon az iskolában, vagy ott hely tudjon állni. Ugye akkor nyilván vannak a különböző ilyen korepetáló órák, amik abban segítenek, hogyha szintén nem olyan a teljesítménye a gyereknek, illetve hogyha már nagyobb gyerekről van szó, és mondjuk nyelvvizsgázni szeretne, akkor a nyelvvizsga előkészítőkről, tehát hogy mindenféleképpen ezek a terhek is, én azt gondolom, hogy pszichés terhet nyomnak a családokra, hogy az eszközök mellett azért ott vannak azok a kiadások, amiket hát azt gondolom, hogy nagyon sok gyerek esetében fontos megteremteni ahhoz, hogy ő a legjobbat tudja kihozni magából, illetve hogy ne legyen kudarc élménye az iskolában, vagy sikerélményhez tudjon jutni.
2: Hát igen, mondjuk elmenni Madridba spanyol tanulni, hogy nagyon jó legyen ez a vizsga, és sokkal jobb legyen, hát azt nem nagyon engedhetik meg maguknak a családok, de ilyenkor azért lehetségesek talán valamilyen alapítványi vagy egyéb támogatások, illetve ha évekig készülünk rá, és a gyerek is megdolgozik érte, akkor ez nem egy lehetetlen, elérhetetlen dolog, de évekig dolgozni kell. Az én nagyobbik lányom például, hát árufeltöltő volt egy boltban, amikor ilyen kívánsága volt. Aztán a családi költségvetésből amennyire lehet kiegészítettük.
3: És amit én még nagyon fontosnak tartok, hogy a gyerekeknek megtanítani azt, hogy nekik is energiát és erőt kell fektetni a saját tanulásukba.
2: Tehát
3: hogy ne az legyen a megoldás, hogy a család kifizet 5 külön órát, hogy a gyerek majd ott megtanulja egy tanár segítségével, hanem igenis érezze a gyerek, hogy nekem kell leülnöm, nekem kell megtanulni, és hogyha elakadok, és segítségre van szükségem, akkor vegyem igénybe azt a külön órát, vagy azt a külön foglalkozást.
2: Na, még nézzük meg az anyagi terheket, ugye, egyéb módon, ugye iskolaszerekről beszéltünk, felszerelésekről beszéltünk, mi van még?
4: Az iskola kezdésnél azért fontos azokat is figyelembe venni, hogy az említett külön órák, sportfoglalkozások, de akár az osztálypénz is költségekbe kerülhet, esetleg az iskolai étkezést is meg kell fizetni a gyermeknek. Ezzel kapcsolatban is foglalkozott a magyar felmérés, aki a szülőket kérdezték meg. Ők nagyjából az egyéb tételekre ilyen 20-40 ezer forintot szánnak, viszont itt fontos azt látni, hogy ezek ismétlődő tételek évközben is, tehát nem csak egyszeri kiadást jelentenek a családi kasszának. Viszont ezeket tudják tompítani a különféle kedvezmények, támogatások, és
2: ugye az étkezésre például van támogatás.
4: Étkezésnél is van támogatás több rászoruló csoport esetében, akár ingyenes, akár kedvezményes étkezésre van lehetőség. A tankönyveket ingyen kapják. Ezen kívül az önkormányzat is nyújt iskolakezdési támogatást több helyen, akár az egészségügyi pénztárnál is lehet igényelni, vagy a munkáltató is nyújthat a munkavállalójának iskolakezdési támogatást. És hát nem szabad megfeledkeznünk a most bevezetett 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról sem.
2: Igen, ezt mindenképpen érdemes ide tenni, mert hogy a legrászorulóbbak azok igen, biztosan kaphatnak ilyen sokféle módon valamilyen kedvezményt. Az előbb említette Szakács Adrián a fejlesztéseket, hogy ezek szükségesek. Ugye a spórolás egyik módja az lehet, hogy megpróbálunk olyan körülményeket teremteni, hogy ne legyen szüksége a gyereknek fejlesztésre. Most arra gondolok, hogy például, hogyha nagyon sokat ül képernyő előtt, mondjuk másfél meg két évesen, akkor biztosan fejlesztésre lesz szüksége, mert sajnos nem mozog eleget, és akkor baj van. És 6-7 évesen majd nagyon sokat fogunk kifizetni. Miközben, ha másfél évesen nem ült volna ott a képernyő előtt, akkor nem kell ezt kifizetni.
3: Abszolút, tehát az iskolát megelőző iskolai érettség vizsgálatok ugye egyértelműen azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akik kütyűznek bármilyen formában már kiskoruktól, sokkal lelassultabb az idegrendszerüknek a fejlődése, vagy akár a késztőizmoknak az érése. Ugye a késztőizmok érése az így 6 éves kor körülre alakul ki, ez ahhoz szükséges, hogy a ceruzát normálisan tudja fogni egy kisgyerek, és ez igenis látható azoknál a gyerekeknél, akik nyomkodnak, hogy az ő késztő izmaik nem úgy vannak kialakítva. Tehát a tudatosság, a következetesség ezen a területen is nagyon-nagyon fontos, mert hogyha már iskola előtt odafigyelünk a gyerekre, és mondjuk nem hagyjuk, hogy a virtuális világ és az eszközök beszippantsák, akkor sokkal kevesebb fejlesztésre van szükség, mert az idegrendszer fejlődése az ezzel még nem tart lépést.
2: Tudunk mondani más területet is, most már nagyon kevés időnk marad, de lehet, hogy érdemes lenne említeni párat, hogy ha megelőzzük, akkor lehet, hogy nem kell akkor fejlesztés. Mert...
3: Hát én például a gyerekeknek való meseolvasást, illetve a velük való közös olvasást, a gyerekek rátanítását az olvasásra is nagyon fontosnak tartom, mert ez később a gondolkodás fejlődésében, a gondolkodási szintek kialakításában nagyon-nagyon fontos. Tehát például az a kisgyerek, akinek olvastak mesét, nem mesét nézett képernyő előtt vagy kütyünk keresztül, hanem olvastak mesét, a szókincse akár 1500 szóval is magasabb lehet az iskola kezdéskor, mint az a kisgyerek, aki csak hallgatott mesét. Mert ugye ott van a különbség abban, hogy együtt mesélünk, hogy ott ugye a gyerek, ha valamit nem ért, akkor rá tud kérdezni, el tudjuk magyarázni, beszélni tudunk róla, sokkal mélyebbre megy, hogyha ezt csak nézi, akkor átsiklik egy csomó olyan dolgon, amit nem tud értelmezni.
2: Nagyon szépen köszönöm mindkettejüknek, hogy eljöttek hozzánk. Szakács Adélnek és Erdélyi Dórának is köszönöm tehát ezt a beszélgetést. És most tovább megyünk. A tanévkezdés ugye megterheli a családi pénztárcát, de ahogy említettük az imént, van, akiknél ez fokozottan nehéz időszak anyagilag. A legtöbb hazai segélyszervezet igyekszik támogatni a hátrányos helyzetű családokat ebben az időszakban is. Most Cseperre kapcsolunk az Ökumenikus Segélyszervezet központjába Barta Bernadett kollégánkhoz. Szervusz, Betty!
6: Szervusz, Szilárd, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Bizony itt hatalmas asztalok vannak összetolva, és különböző tollak vannak ezen, vagy például ez a jól ismert dobókocka, amit ugye az elsősök matek órán szoktak használni. Rengeteg fajta tanszer található itt. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke pedig az, aki kicsit segíti, koordinálja itt néha az önkénteseket, de legalábbis összefogja itt ezt az akciót. Mi minden az, ami belekerülhet egy-egy csomagba?
7: Én is köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, itt az Ökumenikus Segélyszervezetnél 15 éve minden augusztusunk úgy telik, hogy itt nagyban dobozolunk, mint a tóték. Mai napon az EON-nak, az önkéntesei vannak a segítségünkre.
6: De ha jól tudom, akkor például 10 órakor volt Kati, vagy például Gyurtadan is fog dobozolni.
7: Így van, és ők sem kezdők, tehát ők is szerintem 10-15 éve benne vannak ebben az akcióban, és mindig bekerül hamar a naptárba, mert ez mindenkinek fontos. Ez az idei év, ez egy picit különlegesebb, mint a korábbiak. Idén is készülnek itt tanszersegély csomagok, viszont kicsit kisebb számban, ugyanis ugye idén az állami támogatásnak köszönhetően mi úgy döntöttünk, hogy a hangsúlyt kicsit áthelyezzük az évközbeni fejlesztőórákra, de azért így is vannak olyan családok a látókörünkben, akiknek szüksége van ilyen típusú támogatásra is, akik mondjuk nem férnek bele az állami támogatási rendszerbe, hanem mondjuk egy akut krízis, egy betegség, vagy valami családi baj miatt kerültek a helyzetbe, hogy nem tudják megoldani az iskola kezdést, illetve vannak az intézményeinkben is olyan családok, akiknek ez nagy segítséget jelent. Ma éppen itt 120 csomag készül, ami megy tovább majd Olasztiszkára, Szendrőre, Kaposvárai különböző intézményeinkbe. És hát ilyenkor ez a munka nagyon precízen zajlik, tehát itt darabszámok vannak, korosztályok vannak, fiúcsomag, lánycsomag, tehát mindenki személyre szabottan kap segítséget.
6: Erre is szerettem volna rákérdezni, mert ugye az előbb említettem ezt a dobókockát, és meg is csörgettem. Ugye ez talán az első osztályosok azok, akik használják, tehát a kisiskolások. A nagyobbak, tehát mekkora korosztály az, akiket legpróbálnak fedni ilyenkor a csomagokkal?
7: Hát a legfontosabb az a személyre szabottság, tehát főleg az intézményeinkben ott oda tudunk arra figyelni, hogy akkor egy alsós gyerekről vagy egy felsős gyerekről van szó, fiúról vagy lányról van szó, mi az, ami neki hiányzik, tehát ebben még az intézményeinkben tudják kicsit finomítani ezeket a csomagokat. Itt alapvetően most az alsós-felsős fiú-lány verziókba készülnek a csomagok, és nyilván akinek van gyereke, pontosan tudja, hogy kapunk listát ugye a tanároktól, milyen füzet kell, vonalas, kockás, kicsiknek, nagyoknak, tehát azt hiszem, hogy ugye ettől szép a tanérkezés, hát meg ez az illattól, amit én most nem tudok eltenni a rádióhallgatóknak, de ugye ez az igazi iskola kezdés illat, hogy az ember belép ide, akkor rögtön tudja, hogy augusztus vége van.
6: A klasszikus tanszer illat. Még egy gyors számot mondjon el, kérem, hogyha mondjuk például valaki szeretne segíteni, akár például majd jövőre ezekkel a tanszercsomagokkal, vagy a fontos időprogramjukkal.
7: Nagyon fontos időszakban vagyunk egy hajrában. Én nagyon-nagyon kérem a hallgatókat, hogyha tehetik, akkor a 13-53-as adományvonalat tercsezek. Ugye 500 forint az egy hívás. Lehet akár tanszercsomagokra is lefordítani, hogy egy tanszercsomag az mondjuk hány hívás, de le lehet fordítani a fejlesztő órákra is, hogyha mondjuk 20 hívás összejön, az már egy fejlesztőre jelentett a gyerekeknek. Ugye a segédszervezetnél mi azt szoktuk mondani, hogy a teli iskolatáska az egy nagyon jó kezdet, de mi ott vagyunk egészében egészen majd az utolsó kicsengetésig. Ehhez a munkához tudnak a hallgatókhoz elrúlni a 13-53-as adományban a hívásával.
6: Nagyon szépen köszönöm Gáncs Kristófnak, az Ökumenikus Segédszervezet elnökének, a szó a stúdiói.
2: A becsomagolt és átadott tanszercsomagokról, és hogy kik kapták, még hallhatnak majd a Családok Történetek című műsorunk szeptember 6-ai adásában. Az Ökumenikus Segélyszervezet központjával járt a tanszercsomag összeállításakor Barta Bernadett.

0: jelentősen rontja a hazai vállalkozások versenyképességét a magas munkaerővándorlás. Betanítás, toborzás, termelés kiesés, hát ennek a költsége könnyen számítható. A vállalkozás tudásvesztése azonban nehezebben forintosítható, pedig a végösszeg cégenként akár több 10 millió forintra is rúghat évente, mindössze a rossz kiválasztási módszerek miatt. Herceg Tibor összeállítása.
1: A munkaerő megtartása ma már nem pusztán HR kérdés, hanem közvetlenül érinti a vállalatok gazdasági teljesítményét. Egy munkatárs távozásának ugyanis nem akkor ér véget a költsége, amikor megszűnik a munkaviszonya. Új embert kell keresni, ki kell választani, be kell tanítani, és közben gyakran átmenetileg csökken az adott munkakör teljesítménye. A kiesés annál nagyobb lehet, minél összetettebb vagy speciálisabb feladatot végzett a távozó dolgozó. A magas fluktuáció ezért sokszor láthatatlanul drágítja meg a működést. A vállalatnak nem csak több embert kell felvennie, hanem több időt és vezetői kapacitást is kell fordítania az utánpótlásra. Ez nyilván kétoldalú folyamat. A jelentkezőnek pontosan meg kell mutatnia, mit tud, viszont a leendő munkáltatónak ugyancsak pontosan kellene megfogalmaznia, mit vár el és miért, mondta Csapos Noémi HR szakértő egy korábbi beszélgetésünkben.
2: Itt az is a baj, hogy nagyon-nagyon sok tanácsot látunk, olvasunk, hallunk az interneten, és belezavaródunk a rengeteg verzióval, ami létezik. Én annak vagyok a híve, hogy a szakmai tapasztalatainkról, a tudásunkról és a személyiségünkben rejlő erősségeket írjuk le, tegyünk mellé egy jó fényképet, adjunk mellé olyan adatokat, amiből kiderül, hogy hol lehet minket elérni. Tehát legyen egy telefonszám, legyen egy e-mail cím, és mondjuk legyen egy olyan hely, ahonnan bejárunk dolgozni. Tehát tudja az illető, hogy hol lakunk, mondjuk az ország vagy a város melyik pontján, hogy egyáltalán érdemes legyen behívni azt a jelöltet, aki lehet, hogy mondjuk annyit nem fog utazni. Mindenfajta plusz előnyök, azok az interjún, ha eljutunk, ki tudjuk fejteni és ki tudjuk fejezni azokat az értékeinket, erősségeinket, előnyeinket, ami mondjuk ahhoz kell, hogy megindokoljuk, hogy mi miért vagyunk alkalmasak az állásra.
1: Magyarországon 2026 első negyedévének végén 66 ezer üres álláshelyet tartottak nyilván, és a KSH szerint a munkaerőkeresletet a végzettség, a szakma és a terület közötti eltérések miatt nem lehet teljes egészében kielégíteni. Ez azt jelenti, hogy egy távozó dolgozó pótlása nem feltétlenül gyors folyamat, még akkor sem, ha a vállalat azonnal meghirdeti az állást. A versenyben ráadásul nem csak a bérek számítanak, hanem a munkakörülmények, a fejlődési lehetőség, a vezetői kultúra és a munka kiszámíthatósága is. A megtartás egyik kulcsa ezért az, hogy a munkáltató értse, miért maradnak, vagy miért mennek el az emberek?
2: Itt vannak strukturális, földrajzi és egyéb problémák is. Ugye olyan típusú állások, vannak ugye standard állások, amik kúrensek, amik keresettek. Ugye ezek akár műszaki, örök, ilyen a műszaki területek, a mérnökök, az informatikusok, vagy nézzük, orvoshiány és egyebek. Ugye azok, akik megregisztrálva vannak, azok valószínűleg nem kvalifikált rétek, hanem aki kiszorul a munkaerőpiacról, anyagilag, szakmailag, tudásban, marginálisan. Őket nehéz visszaintegrálni egyrészt, kettő pedig azért valljuk be, hogy nagyon sok olyan regisztrált álláskereső van, aki látásálláskereső. Nem keres állást, de regisztrált, de lehet, hogy dolgozik a munkaerőpiacon feketén, lehet, hogy alkalmi munkákból tartja el magát, vagy egyáltalán nem akar dolgozni, vagy tényleg annyira kiszorult, hogy már nem képes beilleszkedni a munka világába. Azt gondolom, hogy azokat sikerült visszavezetni, akik közel álltak ehhez, képesek voltak és akartak. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok cég egyre több helyre vesz föl betanított munkást.
1: A magas fluktuáció tehát nem egyszerűen azt jelenti, hogy sok ember elmegy, hanem az, hogy egy vállalat újra és újra pénzt és időt fordít ugyanannak a működési képességnek a helyreállítására. A munkatársak megtartása ezért ma már a versenyképesség egyik nagyon is kézzelfogható tényezője.
0: Vannak persze nagyon konkrét számaink is. A hazai technológiai vállalkozások munkaerő vándorlási átlaga évi nagyjából 28%, tehát minden negyedik munkavállaló, sőt kicsit több. Miközben Nyugat-Európában ez az arány jóval alacsonyabb. Most arról szeretnénk beszélgetni a következő percekben, hogy mit jelent ez a különbség a versenyképesség és a cégek mindennapi működése szempontjából. Itt van velünk a stúdióban Varjuné Horváth Tíme, a toborzási szakértő, a Menton Jobs cégvezetője. Jó napot kívánok önnek!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
0: Szóval ez a 28%, ez azt gondolom, hogy rengeteg. Minden negyedik, sőt egy kicsivel több munkavállaló elmegy. Hogy le? ugye Nyugat-Európában mások az adatok. Miért? Innen mennek Nyugat-Európába is, onnan meg nem mennek tovább?
3: Hát ez egy összetett kérdés. Én azt gondolom, hogy maga a számok mögött talán más húzódik, mert természetesen innét is mennek Nyugat-Európába dolgozni. Ugye a jelenlegi adatokat, ha nézzük, akkor nagyjából azt látjuk, hogy azért ott a fluktuációs mutatók alacsonyabbak. Adott esetben akár egy 8-10%-kal. Túl egyszerű lenne azt mondani, hogy ez azért
0: 8-10%.
3: Van. 8-10%? Akár igen. Az tehát ez megint szektoriális, tehát szektortól függ, hogy melyik területről beszélünk, ugyanígy a hazánkban is ez különbségekben megmutatkozik. Inkább azt kellene, vagy arról érdemes beszélni, hogy önmagában az, hogy Nyugat-Európában alacsonyabb a fluktuáció mértéke, az nem egyenlő azzal, hogy biztosan azért, mert mondjuk ott magasabbak a bérek. Mert ugye mi jön az embernek egyből? Magasabb a bér, és akkor nem mennek el a munkavállalók.
0: De ott vannak a munkakörülmények is.
3: Hogyne, meg maga az egész, tehát Nyugat-Európában azért sokkal kiforrottabb szervezeti kultúrában dolgoznak már nagyon-nagyon régóta a munkavállalók. Ez azt jelenti, hogy strukturáltabb maga a betanítás, a vezetőképzés például, vagy akár az érdekképviseletek, tehát maga az érzet, mint ott dolgozó munkavállalónak véhetően sokkal kiszámíthatóbb, stabilabb, és ez hozza azt, hogy nem fog elmenni egy minimálisan kevesebb bérér akár.
0: Akkor most beszéljünk egy kicsit a munkahelyi kultúráról. Azt írja az egyik hallgatónk a 39.666-os SMS számra, hogy pont ezt felejtik el a cégek. A legolcsóbb és legjobb munkaerő az elégedett munkaerő. Anyagiak, légkör, juttatások. Ezek a legutolsók, amin spórolni szabad.
3: Én azt gondolom, hogy ma már a kardinális kérdéssé vált a munkaerő megtartása, ami összetett. Tehát a legtöbb cég egyébként végzett a Randstad egy kutatást, hogy egyébként a mai magyar vállalatok mivel próbálják megtartani a munkaerőt, és a 45% azt a választ adta, hogy magasabb munkabérrel. Lehet, hogy magasabb munkabérrel bevonzani a munkavállalót egyszerűbb, sőt egészen biztos, mert mondjuk adnak még mellé egy kis belépési bónuszt, de megtartani az nem lesz elegendő, hogy ő adott egy magasabb összeget.
0: Engem érdekelne az az 55% is, amelyik nem ezt a választ adta, hogy magasabb munkabérrel. Ők mit mondtak?
3: Ők alapvetően, tehát a cégeknek a fele azért ma már látja, hogy igenis meg kell nézni a fluktuációnak a valós okait, mert a fluktuáció az önmagában csak egy tünet. De az, hogy mi van mögötte, és az a tünet az miért keletkezett, ugye az már egy lényegesebb kérdés, mert hogyha ezt meg tudja jól fogni egy szervezet, és időt, pénzt, energiát szán arra, hogy a saját szervezetét monitorozza, akár külső segítséggel, akkor lehet, hogy átmenetileg több a befektetett költség, amit ő erre fordít, viszont ezzel meg tudja fordítani azt, hogy profitábilisabb lesz a cég hosszabb távon.
0: Jó, tehát azt mondja, hogy ez a munkaerővándorlás, ez tünet. Akkor mi a kór mögötte?
3: Ez szervezetenként változó.
0: Azért próbáljuk meg elemezni egy kicsit.
3: Lehet mögötte, tehát van ugye maga a bér. Tehát, hogyha valahol alacsony a bér, ott már önmagában az is probléma, hogy nem fognak oda menni a munkavállalók. Aztán van a vezetői kör, tehát legtöbbször egy munkahelyről a bér után a vezetőt hagyják el a cégnél. Tehát nagyon fontos az, hogy képzik-e a vezetőket, milyen vezetői attitűddel állnak hozzá a munkavállalóhoz.
0: Milyen vezetőket hagynak ott leggyakrabban?
3: Hát általában azokat, akik nem támogatják a munkavállalónak a fejlődését, előrelépését, általában csak követel, és nem ad kézzelfogható eszközt arra, hogy ő hogyan tudna mondjuk fejlődni, nem kommunikál, nem ad visszajelzést, vagy épp ad, csak azt nem a megfelelő módon teszi.
0: Milyen vezető tudja megtartani? Hát ennek az ellentéte.
3: Ennek az ellentéte, aki támogató, szintén van egy lojalitása, tehát egy példa tulajdonképpen az ő csapatán belül, teljesen mindegy, hogy milyen csapatról beszélünk, aki elérhető, akihez lehet fordulni, meghallgatja, viszont következetesen elvár utána, és azt mondja, hogy én adtam támogatást, adtam segítséget, akkor most szeretném látni ennek az eredményét.
0: Példa, de következetes.
3: Igen.
0: A következetesség is fontos ezek szerint. Ha persze. A követelményeket nem tudjuk pontosan, ahhoz nem lehet igazodni.
3: Ahhoz nem lehet igazodni, tehát ahhoz egy pontos követelményrendszer kell, hogy én nekem mihez kell megfeleljek.
0: Azt mondja, hogy a vezetőket képzik ez ügyben. Én el tudom képzelni, hogy egy nagy cég biztosan megteszi, de kis cégek. Szóval itt biztos, hogy nem minden cégre egyformán érvényes, ugye?
3: Nem. Tehát a kis cégek általában családiasabb jellegűek, belső szakértői körökből kezd el felfejlődni a cég, alakulni, és ott az elején biztos, hogy ez nem is lesz hangsúlyos, hogy fejlesztés. Ez szerintem egy bizonyos létszám után jön el, amikor már dolgoznak annyian a cégbe, hogy mondjuk indokolt lesz egy HR vezetőnek a szerepe, ott aztán el lehet kezdeni felmérni azt, hogy hol tart a szervezet, milyen életszakaszában jár a szervezet, és egy bizonyos létszám után, amikor a vezetői kör is már egyre szélesedik, akkor már el kell kezdeni azt nézni, hogy melyik vezetőt mibe fejlesszük, miben lehet a cégben előre vívő, úttörő. Tehát ott már egy idő után ez óhatatlan, hogy kell, és akik ezt nem teszik meg, annak hosszabb távon lesznek következményei.
0: Nem lehet, hogy itt van az elején említett 28%-os technológiai szektorbeli munkaerővándorlásnak az egyik gyökere, hogy a technológiai szektorban könnyen lehetnek olyan kis vállalkozások, akik elkezdenek egy jó ötlet alapján csinálni valamit, aztán az a cég megnő. És azok a képességek, amelyek akkor kellettek, amikor a családban 2-3 emberrel vagy barátokkal megcsináltuk, azok bizony már nem elegendőek egy organikusan kinőtt vezetőnek, akkor, amikor felveszi a már nem annyira elkötelezett munkavállalókat.
3: Hát itt inkább már én a karrierútnak a kérdését látom. Hogy elkezdett mondjuk egy startup cég működni, egy bizonyos projektre, elkezd növekedni, amit ön is mond, hogy elkezd fejlődni a cég, ott már sokkal fontosabb lesz az, hogy stratégiát vigyenek az egész működésbe, és mondjuk azoknak a kollégáknak, akik korábban egy bizonyos feladatra érkeztek, őnekik legyen egy karrier lehetőségük a cégen belül, ami hoz nyilván tudásbővülést, fejlődést, akár vezetői kompetencia fejlődést, és hogyha ez nincs meg, akkor ők el fognak menni. Tehát inkább itt azt látom, hogy gyorsan változik a környezet, gyorsan változik a piaci technológia, és ehhez valószínű a cég nem tudja felvenni azt a kellő tempót, amivel a munkavállalóit is például meg tudja tartani.
0: A nagyobb cégek könnyebben tudják megtartani a munkaerőt, ott már ez a kultúra, az kidolgozottabb? Vagy különbséget kell tennünk a nagy magyar cégek és a multinacionális cégek között?
3: Ebben sem lehet egy egységes szabályrendszert leírni, ahogy az sem, hogy a szektorok közötti különbség egyébként, mert egy nagy cégtől szerintem óhatatlanul nagyobb mozgás lesz, mint egy kis cégtől, de ez sem biztos. Úgyhogy én nem tennék e között különbséget.
0: Mi a biztos? Az a biztos, hogy a kapcsolatok megtartanak bennünket? Az például biztos?
3: Hát, hogyha valaki jól érzi magát a munkahelyen, egy jó kollektívában, egy jó közösségben van, szereti azt a területet és tudja is hozni a teljesítményt, szerintem az a kulcsa. És ez bármilyen pozícióra leírható, legyen az egy fizikai, operatív jellegű munka, vagy egy technológiai jellegű munka. Az biztos egyébként, hogy akik gyártással, termeléssel foglalkozó cégek, és több operatív csapatot működtetnek, ott biztosan nagyobb lesz az elvándorlás, vagy a fluktuáció, mert a fizikai jellegű munkakörökben sokkal jobban fáj az embereknek a bér és a munkakörülmény, tehát hogyha a szomszédban van egy jól prosperáló, jobb munkahelyi körülményeket teremtő cég, akkor el fognak menni oda a munkavállalók. Viszont ha megnézzük mondjuk a technológiát, ha már ezt említettük, az ugye ott jellemzően azért szellemi munkakörök, ott kevésbé a bér lesz a motiváló, ott sokkal motiválóbb az, hogy neki mi a feladata, milyen értéket tud teremteni, milyen új projektekbe tud bekapcsolódni, és hogyha nem kapja meg, ő akkor fog elmenni. Tehát én ezt a különbséget tudnám igazából tenni.
0: De itt bérszínvonal különbség is van, ugye? Hiszen a fizikai munkások alacsonyabban fizetettek többnyire, mint a szellemi munkások. Igen. Tehát, hogyha alacsonyan fizetett valaki, akkor ott nyilvánvalóan már pár tízezer forint is számíthat. Egy magasabb fizetésnél ott pár tízezer forint már valószínűleg nem számít, hanem többet számít a kapcsolat.
3: Így van.
0: Ugye, tehát ebben érdemes különbséget
3: tenni. Igen, ebben mindenképpen.
0: A vállalatok mit tegyenek, hogyan mérhetik fel a saját vándorlási költségeiket? Uh-huh. Azt a valós költséget, amit említettünk, hogy egyrészt van termelés kiesés persze, meg a toborzás, meg egyébként a költsége, de a tudásnak az elvesztése, az nagyon nehezen felmérhető.
3: Igen. Önmagában szerintem nem a fluktuáció a probléma, tehát minden egy cég szerintem akkor működik jól, hogyha tisztában van azzal, hogy ki hagyja el a cégét, miért hagyja el, és mik a kulcspozíciói, amiben mindenképp meg kell tartania. Hogyha ezzel a hárommal tisztában van, akkor tud tenni azért, hogy ebbe változást tudjon elérni. Tehát látni kell azt, hogy át kell világítani egyszerűen azt, hogy hogyan működik a cége, milyen folyamatokban, kik működtetik, mi lenne az ideális működés, és ahhoz képest hol tartanak jelenleg.
0: Amit mond, az azt az érzetet kelti bennem, hogy olyan ez, mint egy ember. Önismeretre szükségünk van az élethez. A cégnél is szükség van a cég önismeretére.
3: Persze, illetve tehát, hogy az én meglátásom az, hogy minden adott pillanatban állandó csak. Az élet változik, tehát ami ma van, az nem lesz holnap. És hogy ami működött ma, az egyáltalán nem biztos, hogy működik fél év múlva, egy év múlva. És akik ezt így élik meg, ott biztos, hogy előjön egy ilyen analitikus szemléletük, és igényük lesz arra, hogy ők mélyebben lássák a saját cégüknek a működését, mert abból jön ki a probléma is egyébként.
0: Ha egy ember szeretne önismeretre szert tenni, arra megvannak a különböző önismereti módszerek, különböző csoportok. Cég, hogy tehet szert önismeretre? Hogy tudja folyamatosan monitorozni magát? Ez a vezető felelőssége? Meg kell kérdezni mindig a munkavállalókat? Fél évente, évente? Mm-hmm. Milyen rendszer alapján működhet ez?
3: Ez szerintem attól függ, hogy mekkora a baj. Ha fluktuációról beszélünk, van egy egészséges fluktuáció minden cégen belül. Tehát szerintem egy 5%-ig nem beszélhetünk problémáról. Az a természetes szelekciónak a része.
0: Hiszen nyugdíjban mennek a munkavállalók is így tovább.
3: Persze. De viszont, hogyha olyan méreteket ölt egy cégen belül a fluktuáció, most mondjuk azt, hogy egy 20% fölött, ott már ez egy felkiáltó jel kell, hogy legyen a cégnek, hogy valamit máshogyan kell csinálnunk, valamit nem csinálunk jól. És ha nincs erre belső aparát, aki ezzel foglalkozik, HR, szervezetfejlesztés, olyan vezetők, akik stratégiában gondolkodnak és rálátnak felülről a szervezetre, akkor rengeteg jó szervezet van, akikhez lehet fordulni, tanácsadó cégekhez, folyamatfejlesztéssel foglalkozó cégekhez, akik egész egyszerűen projektjelleggel azt a küldetést kapják, hogy akkor gyertek ide, bizalmasan beavatunk titeket a szervezeti működésbe, és mondjátok meg, hogy mik legyenek a következő lépések, és igen, ennek része az, hogy megkérdezik a munkavállalókat, munkavállalói élmény, HR auditát, átvilágítják ténylegesen a folyamatokat, mik a kulcspozíciók, mi a szervezeti kultúra. Tehát ez egy viszonylag összetett és hosszabb folyamat.
0: Akkor most tegyünk egy felkiáltó jelet a magyar technológiai szektorhoz, mert ugye azt mondja, hogy 20% fölött már problémás, és itt 28%-ról beszélünk, tehát ez problémás mindenképpen.
3: Mindenképpen, tehát az már jelzésértékű, hogyha egy vállalatnál 20% fölött van, de a tavalyi adatok azt mutatják, hogy minimális csökkenés egyébként van a fluktuációban. Ha a teljes magyar vállalati kört nézzük, akkor ez ilyen 23% körül van ma Magyarországon, de ebbe óriási nagy szórások vannak. Tehát ebbe benne vannak a kis cégek, ahol négy senki nem akar elmenni, mert most indult, meg benne vannak azok a cégek, ahol 30-40% vagy akár ennél is több a fluktuáció.
0: Na, akkor nézzük meg azt, hogy a jó kiválasztás az nyilvánvaló a munkaerővándorlás megelőzésének az alapja. Milyen a jó kiválasztás?
3: A jó kiválasztásnál először is tudnunk kell, hogy hova keressük azokat a munkavállalókat, tehát milyen szervezeti kultúrában, milyen munkakörülményekre, milyen munkára vesszük fel a munkaerőt, és hogyha ez jól körvonalazva van, akkor sokkal nagyobb a beválási esély. Most mondok egy nagyon profán példát, van egy olyan munkahely, ahol rossz a munkahelyi környezet, poros, koszos, zajos, lehet bármi, hideg. Hogyha ezt a kiválasztásnál már tudjuk, és be tudjuk építeni a kiválasztásba, vagy akár tesztelni is tudjuk bizonyos módszerekkel, akkor aki a szűrőn fennmarad, az már azzal a feltétellel vállalta el, hogy ő tudatában van annak, hogy ő mit vállal. Amikor rejtve maradnak ezek a dolgok, és nem adjuk a munkavállaló tudtára előre, ott biztosan nagyon sokan kifognak potyogni az első egy hétben, vagy akár az első pár nap.
0: Ma a kiválasztásnál most a munkahelyi körülményeket említette, a közösség az fontos?
3: Hogyne.
0: Hogy lehet megismertetni, mert egy közösségben hát valakit már felvesznek, és akkor bekerül. Vannak ilyenek, hogy próbahetek?
3: Én ezt inkább onboardingnak hívom, hogyha van egy cégnél egy jó onboarding folyamat, akkor annak része, az onboarding az azt jelenti, hogy egy betanulási ütemterv tulajdonképpen, amin az adott munkavállaló végigmegy. Ez nyilván fizikainál, szelleminél más, de alapvetően mindkettőre igaz, hogy csak így megfogni és betenni egy embert az adott munkaállomásra, hogy itt van és csináld, nem lehet, mert nem fog menni. Tudnia kell, hogy konkrétan mi a feladat, mi az elvárás, hány darabot kell legyártanom, mennyi időm van egy adott anyag elkészítésére. Meg kell ismerni a közvetlen kollégáimat, a vezetőmet. Tudnom kell, hogyha problémám van, kihez fordulhatok. Tudni kell, hogyha eszközre van szükségem, hova mehetek. Elmehetek egyáltalán oda, vagy szólni kell valakinek. Tehát, hogyha ezeket az alapvető dolgokat nem tanítja meg senki az új munkavállalónak, akkor úgy fogja érezni, hogy igazából itt hagytak, egyedül vagyok, és azt csinálok, amit akarok. Semmifajta kötődése nem kezd el kialakulni ahhoz a csapathoz, egységhez. Teljesen mindegy, hogy hogy nevezzük.
0: Ez ugye a mindennapi munka. A csapatépítő tréningek, ez néha terhes is lehet. Hát elmenni egy csapatépítőre, miközben lehetne az ember mondjuk a feleségével, meg a három gyerekével. Ez problémás is lehet, nem?
3: Én ezt inkább úgy mondanám, hogy az életünk legnagyobb részét a munkahelyen töltjük. Ha megnézzünk egy napunkat, minimum 8 órát a munkahelyen vagyunk a kollégáinkkal, nem pedig a családunkkal. Akár indi, akár undi, ugye ez így van. Tehát, ha innen nézem, akkor a munkavállalóknak az a jó, hogyha minél jobban érzik magukat egy munkakörnyezetbe, tehát, ha van egy csapatépítőre lehetőség, és nem kell, hogy ez havonta legyen, vagy 3 havonta, de az, hogy legyen, az szerintem nagyon fontos része a megtartásnak, és az, hogy kötődést tudjon kialakulni az egyén és a vállalat között.
0: Csináljuk munkaidőben?
3: Adott esetben igen.
0: Tehát erre érdemes pénzt költeni, és nem azt mondani, hogy szombaton gyere el egy jó csapatépítőre a családodtól, hanem megcsináljuk pénteken, vagy csütörtökön. Hogyne. Pénteken elmegyünk munkaidőben.
3: Igen.
0: Ez lehet. És akkor egy estét ott töltünk, az rendben, de mégse hétvége. Ez lehetséges. Csinálják a cégek?
3: Igen, csinálják a cégek. Minél jobban érti a cég, hogy erre miért van igény, annál jobban csinálják, és egyre többen nyúlnak egyébként ezekhez a csapatépítő jellegű dolgokhoz.
0: Mit gondol arról, hogy a munkatársak kiválasztásában érdemes-e külső céget igénybe vennie egy magyar vállalkozásnak, vagy ez már a mérettől függ?
3: Nem, ez szintén a probléma nagyságától függ. Tehát vannak olyan cégek, ahol nincsen egyszerűen kapacitás a belső toborzásra. Van ilyen cég is. Ott óhatatlanul ezt a feladatot kiszervezik egy külső cégnek. És vannak azok a vállalatok, ahol van csapat, de lehet, hogy adott időszakban akkora lesz a hirtelen munkaerőkeresletük, hogy nem tudják lehozni rövid idő alatt ezt a munkát, tehát nem tudják megvalósítani, és ilyenkor azt mondják, hogy jó, akkor csináljuk mi is, és kiadjuk egy külső tanácsadónak, és segítsetek nekünk. Általában ez a valóság, vagy nincsen kompetenciájuk bizonyos szakmáknak a toborzásához, ilyennel is találkozunk. Tehát nagyon vegyes a kép, hogy miért fordulnak hozzánk.
0: Nagyon sokféleképpen lehet ezt csinálni. Úgy is, hogy megadják, hogy kell ilyen típusú, meg ilyen típusú, meg ilyen típusú munkaerő a külső cégnek. De lehet úgy is, hogy ismerj meg bennünket. Hogy valóban tudd, hogy milyen emberre van szükségünk. Ugye?
3: Hát ettől lesz sikeres. Tehát aki csak kiadja nekünk a adott munkakör specifikációját, hogy tessék, ilyet keresünk, erre a munkakörre keresünk, azzal nem leszünk előrébb. Tudunk keresni, csak ott látni fogjuk ennek a következményét, hogy jönnek-mennek az emberek. De ha bemutatják egy kicsit a céget, a vállalatot, hogy mik a, és fontos, hogy a hátrányokról is beszéljünk, tehát hogyha tudnak velünk együtt gondolkodni és bizalmat szavaznak nekünk, akkor a teljes képet látva a mi toborzásunk is megváltozik, hiszen mást kommunikálunk, mást kérdezünk, másra készítjük fel a jelöltet.
0: Mit gondol, ha így csinálják a cégek, ahogy most mondja, akkor ez az átlagos 23%-os, a technológiai szektorban 28%-os fluktuáció mennyire változhat meg?
3: Hát ez a megtartó képességétől is függ a vállalatnak, tehát hiába lapátoljuk mi befelé az embereket a cégbe, ha a másik oldalon kifolyik. Ugye ez olyan, mint a lyukas vödör. Töltjük felülről, és alul meg kifolyik. Tehát ha nincs megtartó ereje egy cégnek, és nem jön rá arra az idő folyamán, hogy ő mivel tudja megfogni a munkavállalóit, akkor ha velünk dolgoznak, se lesz egyszerűbb a helyzet. Tehát mindenképpen szükséges, hogy lássák a saját szervezetüket.
0: Ugye látjuk a magyarországi munkanélküliségi adatokat, ezek elég alacsonyak, és sokkal alacsonyabbak, mint mondjuk néhány nyugat-európai országban. Uh-huh. Ez jelentheti egyébként a megtartó képességnek a problémáját? Mert hogy, hát hogyha nagyon könnyen találok máshol munkát, akkor könnyebben megyek el.
3: Hogyne? Tehát amikor alacsony egy fluktuáció az adott cégnél, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy azért, mert ott minden szuper. Lehet egész egyszerűen csak arról van szó, hogy az adott időpillanatban a munkaerő kereslet az lecsökken, és az emberek nem tudnak menni. A nyitottság az emberekben egyébként megvan. Szintén tavalyi, sőt ez 26-os adat, hogy a megkérdezett munkavállalóknak szintén a közel fele egyébként nyitott új típusú állásra, de a fluktuációból ugye meg az látszik, hogy körülbelül csak a 23%-a fog másik állást váltani.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, ez figyelmeztető jel ugye a cégvezetőknek, amit most mondott.
3: Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm ennek a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barjuné Horváth Tíme, a toborzási szakértővel beszélgettünk a munkaerővándorlásról.
4: Napközben. Napközben. Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: 10 óra múlt néhány másodperccel, a napközben rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Beszélünk a nyári biztosításokról, a végén pedig telefonon jelentkezik a NAV szóvivője, mert szeptember 1-től kötelező lesz az e-nyugta. Aztán még foglalkozunk vízzel ebben az aszályban, mi történik most a ráckevei soroksári Dunahágon, és mit jelent valójában a vízszint átmeneti csökkentése. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberét is kérdezzük. SMS számunk 30 9660. Ezen várjuk kérdéseiket, véleményüket.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Feljelentést tett a külügyminiszter a Covid beszerzések ügyében. Zajlik a déli körvasút építése, 6 héten át forgalomkorlátozás lesz a Rákóczi úton. Záporokkal, zivatarokkal tarkított napos felhős időnk lesz ma. Feljelentést tett a külügyminiszter a Covid beszerzések ügyében. Orbán Anita közölte, hogy az átvilágításkor olyan információk kerültek elő, amelyek hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. A beadvány a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban 2020 márciusában és áprilisában lebonyolított a koronavírus járvány elleni védekezést szolgáló beszerzéseket érinti, köztük lélegeztetőgépek vásárlását. Ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az első, előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. Indítványozták továbbá, hogy a korábban az egészségügyért felelős belügyi tárcát, a NAV-ot vagy az operatív törzset is keressék meg ebben az ügyben. Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeinek parlamenti meghallgatása. Elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatták meg, aki hangsúlyozta, hogy a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözéssé. Ligeti Miklós mellett Unger Anna Róza politológus és a Tisza jelöltje Sárvári Nikolász, a Kanadai Kereskedelmi Kamara Magyarországon nevű szervezet elnöke pályázik az elnöki posztra. Jancsics Dávid szociológus és korrupció kutató visszalépett. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Elmarad a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása a Tisza párt kezdeményezésére. Rápli Róbert, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának tiszás tagja, a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. A Tisza párt minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni, emelte ki a képviselő.

0: György a Honvéd Kórház idegsebésze az M1 csatornán elmondta, hogy a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Ami az időjárást illeti, napos fátyol felhős időnk lesz ma, nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A szél megerősödik. A hőmérséklet napközben 28 és 33, késő este 19 és 27 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb is lehet. A következő napokban is hasonló időre várhatunk, péntekre aztán visszatér majd a kánikula. Friss hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Kisfiam, fogadj végre szót, hallani gyakran az utcán. Igen ám, csak hogy ezzel nem mindig gyereket próbálnak fegyelmezni, hanem gyakran kutyákat. Lehet-e művészetet csinálni a gyászból? Hogyan dolgozzák fel a vesztességet az özvegyek? Végül még egy igazán necces téma, abúzus a színházban. Avagy mit lehet tanulni, mit kellene majd másként csinálni a jövőben? És persze nem csak a színház világában.
2: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben, napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: Most pedig biztosítással folytatjuk, illetve a biztosítások elemzésével folytatjuk, hiszen legtöbben abban a reményben kötünk biztosítást, hogyha egyszer baj történik, akkor lesz kihez fordulni, és akkor fordulnánk, de nem biztos, hogy eredményt érünk el. Itt van velünk a stúdióban dr. Kispán Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének kommunikációs vezetője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
4: Múltkor már beszélgettünk erről a biztosítás témáról, főként az ingatlanok, házak biztosításával, lakásbiztosítással kapcsolatos dolgokat beszéltük végig, hogy mik a leggyakoribb panaszok ezzel kapcsolatban. Nézzük meg most az utasbiztosításokat. Itt milyenek szoktak lenni a leggyakoribb problémák? Ezt így nyáron talán érdemes emlegetni.
5: Utasbiztosítások esetében tényleg kimondható, hogy egyáltalán nem nézzük meg, hogy milyen biztosítást kötünk, amit ott esetleg, ha utazási irodával utazunk, akkor amit az utazási iroda javasol, azt kötjük meg, ha csak mi magunktól, akkor gyakorlatilag az első felugró ablakban megnyílót megkötjük. Leginkább legyen olcsó, és legyen valami címszóval, tehát ott tényleg nem szoktuk megnézni. Egy-egy esetben tapasztaltunk olyan panaszt, aki tényleg utána nézett, és ennek ellenére járt pórul, mert mondjuk olyan helyre utazott, vagy olyan egészségügyi problémája volt, hogy neki fontos volt adott téma, hogy ez benne legyen a biztosításban, és ennek mondjuk utána járt. De ez nagyon ritka. Mert ugye például akár az egészségi állapot kapcsán érdemes azt rögzíteni, hogy hát egyrészt nem is biztos, hogy utazhatnánk, tehát azért mondjuk a légitársaságok is kiadhatnak olyan utasításokat, hogy adott betegséggel nem lehet utazni. Ugye leginkább a várandós hölgyekre szoktak ránézni, hogy hány hetes terhes, hogy biztos, hogy mondjuk repülőn utazhat, vagy nem utazhat. Tehát azért ezeket érdemes előre megnézni, hogy tényleg alkalmasak vagyunk-e arra, hogy akár utazzunk, akár arra, hogy az adott biztosítás fedezze azt a mondjuk speciális egészségi problémánkat, ami felmerülhet az adott utazás során.
4: Az egészségi állapotot akkor érdemes megnézni. Van olyan biztosítás, amely adott egészségi állapotra külön biztosítást jelenthet?
5: Teljesen speciális biztosítások is vannak, tehát igen, tehát utána kell nézni, és teljesen elképzelhető, hogy adott betegségekre nem nyújt biztosítást, mondjuk a legtöbb biztosítótársaság, de van olyan, aki igenis kifejezetten speciálisan arra fog, vagy egy plusz biztosítást lehet erre kötni adott esetben.
4: Nézzük meg akkor azt, hogy az utazás biztosítással kapcsolatban a leggyakoribb problémák milyen típusú gondokat okozhatnak. Most ugye nyár van, de gleccsersi az még ilyenkor is lehetséges. Szóval például az, hogy síbaleset, vagy bármilyen tengerparti baleset ér bennünket, aztán egyszer csak mentőhelikopternek kell jönnie?
5: Igen, a mentőhelikopter költséget nem biztos, hogy fedezni fogja a mi biztosításunk. Tehát mondjuk az egy speciális olyan költség, olyan tetemes költség, ami mondjuk nem biztos, hogy belefér. Az, hogy simán mentőautóval visznek minket be a kórház, meg és az nem szokott problémaként felmerülni. Nagyon súlyos sérülések esetében

0: ugye rengeteg vizsgálat elvégzése, műtétek, akár több hetes kórházi tartózkodást, azt már nem biztos, hogy fogja fedezni a biztosításunk. Jó, erre nem gondol előre az ember, mert ugye nem úgy akarunk elmenni, akár nyaralni, akár síelni, akár bárhova, hogy már rögtön erre készülnénk fel, hogy úristen, mi történik, hogyha egy életveszélyes sérülésünk keletkezik, és akkor mi lesz. De azért valóban érdemes végig gondolni.
1: Említettem a beszélgetés elején, hogy a lakásbiztosításokat múltkor már végigvettük, de azért még ott is van olyan, amiről nem beszéltünk, például a kárrendezésről. Hogy mi történik akkor, amikor adnak nekünk egy ajánlatot, de az utasbiztosításnál is felmerülhet ez, ugye, hogy nem feltétlenül azt a kárt akarják megtéríteni, ami ott valójában történt, hanem azt mondják, hogy ennyi elég lesz?
0: Igen, ez simán előfordul bármilyen biztosítás esetében, hogy hiába vannak adott esetben mondjuk számláink, akár a egészségügyből, akár megvásárolt műszaki cikkek, mondjuk egy lakáson belüli káresemény kapcsán, azt mondja a biztosító, hogy hát én nem ennyit szeretnék, hanem kevesebbet, de ezeket be lehet nyújtani akár utólag is, hogy de hát mi ezért írtuk ezt az összeget, mert hogy ennek ez az alapja, és a biztosítótársaság akár több körben is felülvizsgálhatja önmagát, tehát ez ilyen is előfordult már a panaszok során, hogy akár kétszer-háromszor is más-más egyre növekvő összeget ajánlott fel a biztosítótársaság.
1: Vagyis legyünk alkuképesek.
0: Mindenképpen, és ugye, hogy ne hagyjuk magunkat. Tehát ez a legyünk tudatosak, ugye ez mindig felmerül, de sokan úgy vannak vele, hogy nem is értik ezt az egész folyamatot, tehát hogy mi az, hogy nem elsőre állapítják meg azt, ami... Tehát, hogy ez is egy hozzáállás, hogy de hát miért kell nekem belemenni ebbe az e-mailezésbe, ebbe a levelezésbe, hogy miért nem lehet azt elsőre megállapítani. Hát valóban ez is egy problémakör lehet, de az a gyakorlati tapasztalat, hogy nem feltétlenül születik elsőre olyan összeg, ami nekünk megfelelő lehet.
1: Igen, mert ugye itt a nyugati kultúrkörben, amelyben élünk, itt van valaminek egy ára, azt kifizetjük, vagy nem fizetjük ki. Ha van árengedmény, akkor kifizetjük, vagy nem fizetjük ki, és akkor ezzel rendezően. Keleten viszont az alkudozás az nagyon fontos. És azt gondolnánk, hogy a biztosító a nyugati kultúrkörnek a termékei.
0: Én azt gondolom, hogy ezt tőlünk nyugatabbra sem viselkednek másképpen a biztosítótársaságok, pontosan abból adódóan, hogy egy profitorientált cégről beszélünk bármilyen termékkör kapcsán, tehát egyértelmű, hogy ez így felmerül, elég sok, nem tudom, hollywoodi filmet is fel lehetne hozni példának, ahol ezt láthatjuk, hogy ott is azért ez hogy működik, tehát valóban nem feltétlenül, Azért ez nem azt jelenti, hogy minden esetben nekünk reklamálni kell, és minden esetben biztos, hogy több jár nekünk. Tehát nagyon sokszor igenis azt kell mérlegelni, hogy esetleg pont egy lakáskár esetében kijött a biztosítótársaság embere. Egyébként van olyan eset is, hogy ki se jön. Tehát most már ezek az applikációkban be lehet nyújtani, lefotózva, levideózva esetleg a körülményeket, és akár már online módon is meg tud történni egy kárfelmérés. De az a tapasztalat, hogy nem kell heteket várni arra, hogy ki jön a kárfelmérő, hanem tényleg napokon belül, ha személyesen ki fog jönni, elvégzi az árkalkulációt, meg lehet tőle kérdezni, hogy de miért ennyi, vagy esetleg akár magától is mondja, hogy az a kár látja, hogy ott is van hiba, de az nem tartozik bele a mi szerződésünkbe, mert hogy itt van rögzítve, hogy ez nem. Tehát teljesen elképzelhető, hogy ott az összeg, amit felajánlanak, azt mi elfogadjuk, mert korrekt az összeg. Tehát ez is benne van természetesen a pakliban.
1: De azt megtehetjük, ugye, hogy elénk tesznek egy ajánlatot, és azt mondjuk, hogy elnézést, ezen én töprengenék egy kicsit, kérek egy napot.
0: Természetesen. Nem kell azt ott rögtön elfogadni, annyit kell mérlegelni, hogy egyébként, ha rögtön elfogadjuk, akkor 2-3 napon belül tényleg ott lesz a bankszámlánkon az összeg. Tehát ez is lehet, hogy egy mérlegelési szempont, hogy akkor 2-3 napon belül lehet, hogy egy kicsit kevesebb az összeg, de ott van a bankszámlán, és azonnal el tudom kezdeni a helyreállítást belőle.
1: Jobb majd egy veréb, mint holnap egy túzok.
0: Akár.
1: Ha esetleg a biztosító nem ajánl többet, alkudozni próbálunk, de azt mondják, hogy ennyi. Van jogorvoslati szerv?
0: Igen, ugye hát a bírósági út mindig mindenki előtt nyitva áll.
1: De azért ugyanúgy, egyszerűbbet is el
0: igen,
1: tudnám
0: van
1: képzelni.
0: Ennél egyszerűbb és ingyenes megoldás, tehát van egy pénzügyi békeltető testület, ebből nem működik több az országban, mint az általános hatáskörű békeltető testületekből egyetlen egy működik, itt Budapesten, a Magyar Nemzeti Bank működteti ezt a pénzügyi békeltető testületet, és ugyanúgy egy alternatív vitarendezési fórum, ahova én mindenkinek javaslom, tehát érdemes odafordulni, hiszen rosszabbul nem járhatunk, legfeljebb vesztünk 60 napot az életünkből, de ha meg azt mondja ez a testület, hogy igenis több jár, vagy máshogy kellett volna számolni, vagy csak magától a biztosítótársaság mondja azt, hogy jó, hát odafordult a testülethez, akkor ajánlok egy kicsit nagyobb összeget, már nyertünk vele.
1: És akkor le lehet mondani az alkalmat a testületnél?
0: Természetesen, tehát bármikor mondhatjuk, hogy elindítottuk az eljárást, de mégis közben megegyeztünk a biztosítótársággal, lehet kérni az eljárás megszüntetését természetesen.
1: Na most, mi van akkor, hogyha valaki vásáros naményben lakik, vagy mondjuk Vonyarcvashegyen, akkor mi történik? Mert hogyha Budapesten van ilyen testület, online is lehet csatlakozni?
0: Ezt pontosan nem tudom megmondani, hogy a pénzügyi békeltető testületnél van-e online lehetőség. Nem volt ilyen jellegű megkeresés még hozzánk. Az általános hatáskörű testületeknél van, az biztos. Én ebből azt gondolnám, hogy a pénzügyi békeltető testületnél is van, de ugye mindent be lehet elektronikusan küldeni, és nem kell feltétlenül a meghallgatáson megjelenni, tehát a becsatolt iratok alapján is tud döntést hozni a testület.
1: Vagyis dokumentáljunk.
0: Igen, mindig mindent.
1: Mindig mindent. Fényképekkel is? Tehát most már azért itt vannak az okostelefonok, ezekkel pillanatok alatt lefényképezünk bármit, és el is lehet küldeni gyorsan, szóval...
0: Mindenképpen érdemes. Alapvetően ezek meg lesznek, tehát hogy a biztosító felé is úgy szoktuk beküldeni, vagy legalábbis sokan így küldik be, hogy fotózzák. Ugye most, ha arra gondolunk, hogy van egy beázás, azért pár nap alatt az ki tud száradni. Tehát teljesen más, hogy néz ki akkor, amikor éppen csöpög a falból a víz, meg mondjuk 3 nappal később, tehát igenis érdemes azt az állapotot is rögzíteni. Természetesen, ha otthon vagyunk, és ezt látjuk.
1: Igen, otthon vagyunk, látjuk, van ilyen telefonunk, ha nem, akkor hívjuk át a szomszédból a 16 éves gyereket, és azonnal kapja le.
0: Igen.
1: A garancia. Van olyan, ami biztosításnak látszik, illetve garanciának látszik, de valójában biztosítás. Erről beszéltünk már múltkor, de beszéljünk róla még egyszer, mert szerintem ez elég gyakran előfordul mostanában a különböző termékeknél.
0: Igen, a nagy műszaki áruházláncok automatikusan felajánlják ezt a lehetőséget a vásárlóknak, amikor vesznek valamilyen, hát mondjuk azért a nagyobb értékű műszaki cikkeknél merül fel szerintem, de bármelyik cikknél persze felmerülhet, hogy akkor van lehetőség arra, hogy ne csak a kötelező jogszabály szerint járó jótállási idő álljon a fogyasztó rendelkezésére, hanem hogy akkor ennél lehet hosszabb időt vásárolni. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy plusz dolog, amiért pluszba fizetünk, tehát ez nem ugyanaz, mint amikor mondjuk egy gyártó azt mondja, hogy én eleve 5 év jótállást vállalok a termékemre, hanem itt megvan az eredeti 2 vagy 3 év, ugye, ami a kötelező jótállás szerint jár, és ezen felül vásárolunk valamilyen lehetőséget, amivel ezt lehet hosszabbítani, ezt az időt.
1: De ezt nem a cégnél vásároljuk, amelyik gyártotta a terméket, vagy amelyik eladja, hanem egy külső biztosítónál vásároljuk?
0: Pontosan. Ez egy biztosítási termék gyakorlatilag. Régebben voltak ilyen nagy tacepaók kirakva egy-egy áruház láncban, ahol ilyen 5 pontban össze volt foglalva, hogy ez mit takar. Hát az az 5 leglényegesebb pont volt, de azért pont kimaradtak belőle olyan részek, ami szerintem a fogyasztók szempontjából sokkal lényegesebb. Ma már nem is lehet látni ezeket a kirakott táblákat. Tehát azt nagyon fontos, azt az egyet kérdezzük meg, hogy oké, én megveszem ezt azért a nem tudom 10-15-20 ezer forintért, de akkor ez mit jelent pontosan? Ingyen fogják javítani, ingyen fogják cserélni, vissza fogom kapni a vételárat adott esetben, vagy van bármilyen korlátozás ezek közül?
1: Jó, tehát érdemes alaposan tájékozódni ebben is. Apró betű, meg ilyenek, vagy itt elég a nagybetűket olvasnunk?
0: Hát ezeknek alapvetően nagybetűkkel kell lennie, mert ez az alapvető termékismertető. hogy most az, hogy javítják, nekem kellene előtt fizetni, hogyha nem lehet javítani a terméket, akkor ki fogják cserélni, van-e arra lehetőség, hogyha nem tudják cserélni, akkor én visszakapjam a vételárat, vagy sem. Tehát ezek alapvető termékinformációk.
1: Mit gondol, hogy hol lehet indokolt ilyen biztosítást kötni egy-egy termékre? Itt gondolom nagyértékű termékeknél talán igen, kisebb értékűeknél nem nagyon.
0: Hát ilyen árértékarányt kell megnézni, hogy érdemes-e. Sajnos, de szerintem erről is évek óta beszélgetünk, hogy hát egyre gyengébb minőségűek a most gyártott műszaki cikkek a 10-15-20 évvel ezelőtti termékekhez képest.
1: És akkor ne beszéljünk a 40 évvel ezelőttiekről.
0: Pontosan, tehát hogy ezzel mindenki tisztában van, hogy egyébként lehet, hogy egyébként se bírna, nem tudom, 10 évet ez az adott termék, akkor is, ha mondjuk nem avulna el a tudása. Tehát azért meg kell ezt gondolni. Nem biztos, hogy megéri, lehet, hogy valakinek biztonságérzetet ad, és jobban bízik a termékben, hogy van egy ilyen plusz vásárló biztosítás, vagy garancia rá.
1: Hát nagyon szépen köszönöm. Én minden esetre azt abban erősödtem meg, hogy őrizgetni fogom az édesanyám 37 éves mosógépét, ami kiválóan működik még most is.
0: Pontosan.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Kispár Edittel, a FEHOZ kommunikációs vezetőjével beszélgettem. Ezúttal a különböző biztosításoknak az értékállóságáról, illetve az apró betűs részekről.

0: szeptember 1-től a vállalkozásoknak kötelező lesz az elektronikus nyugta alkalmazása. Telefonon hívjuk most Linzmeier Szilviát, a NAV szóvivőjét, és arról kérdezzük, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, és kikre vonatkozik ez a kötelezettség. Pontosabban jelzik a kollégáim, hogy újra hívjuk Linzmeier Szilviát, mert megszakadt a vonal. Tehát arról van szó, hogy szeptember 1-től elnyugtát kell kiállítani, és itt van már velünk Linzmeier Szilvia, szeretettel üdvözlöm.
1: Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! No, hát kikre vonatkozik a szeptember 1-től az elnyugta kiállításának kötelezettsége?
1: Szeptember 1-től ami változik, az a nyugta adatszolgáltatás lesz. Ez azt jelenti, hogy azoknak, akik gyakorlatilag úgy lehet összefoglalni, hogy akik eddig online pénztárgépet használtak, valószínűleg azért, mert erre voltak kötelezettek, azokat egyelőre nem érinti a változás, azokat viszont igen, akik nem voltak online pénztárgép használatára kötelezettek. Ilyenek tipikusan azok a vállalkozások, akik valamilyen szolgáltatást nyújtanak, kozmetikusok, műkörmösök, fodrászok, villanyszerelők, a különböző szerelők, vagy ez érinti a piaci árusokat is, hiszen nyugtát mindenkinek kell adnia akkor, hogyha értékesít valamit, vagy valamilyen szolgáltatást nyújt. Eddig ezek igazából a nyugtatömbből kitépet, jellemzően mi úgy hívjuk, hogy papírnyugták, vagy kézi nyugták, ugye kézből kézbe megy. Ezekre eddig nem látott rá a NAV, csak abban az esetben, hogyha kiment és ellenőrizte a vállalkozást, akkor tudta megnézni a nyugtákat, hogy ott minden bevétel szerepele, és az egyezik például az áfabevallásban feltüntetett összeggel. Ez fog megváltozni most szeptember 1-én, hogy minden olyan vállalkozásnak, akire eddig a NAV nem látott rá a nyugta adatszolgáltatására, az most megváltozik, és a NAV ezt látni fogja.
0: Mi a különbség az elektronikus nyugta és a korábbi, ugye számítógéppel vagy kézzel kiállított nyugta között? Ezt hogy kapjuk meg például?
1: Egyelőre, amiről beszélünk, az a nyugta adatszolgáltatás, és még mielőtt belemennénk a részletekbe, van egy nagyon fontos hír, ami a vállalkozásoknak is jó hír, az pedig az, hogy ugyan a törvény a szeptember 1-től változik, de a NAV még egy 4 hónapos átállási időszakot biztosít, ezt mi felkészülési időszaknak hívjuk. Az adózók részéről valószínűleg inkább az a része az érdekes, hogy szankciómentes időszak. Tehát a revizor, amikor kimegy ellenőrizni, akkor hiába áll fönn ez a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, ha valaki még nem teljesíti, akkor a NAV nem bírságol, hanem segít. Esetlegesen a revizor is sokkal inkább átbeszéli a vállalkozással azt, hogy milyen formában tud a lehető legkönnyebben eleget tenni ennek az újfajta kötelezettségnek. Mert többféle módon eleget lehet tenni.
0: Akkor nézzük meg ezeket, és hogy mit veszünk mi ebből észre, vásárlók?
1: A vásárlóknak is jó hír, mert az egyik, és én azt mondanám, hogy ez a legegyszerűbb módja a nyugta adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésnek, ez az úgynevezett e-pénztárgép, ami valójában egy alkalmazás, egy applikáció, amit le lehet tölteni. A NAV már biztosít, már egy éve kifejlesztett egy ingyenes alkalmazást, ez teljesen ingyen, az a neve nagyon egyszerű megtalálni, mindkét webáruházban megtalálható, hogy e-pénztárgép. Ezt csak le kell tölteni. Van egy kis filmünk, ami segít abban mindössze 1,5 perc, tehát érdemes végignézni, és egyébként egyszerű a letöltése is, illetve idézőjelesen mondom ennek az e-pénztárgépnek az üzembe helyezése is. 1,5 perc a kisfilm, lépésről lépésre végigvezeti a vállalkozásokat a folyamaton. A gyakorlati része az az, hogy így most már nem kell a nyugtatömb, elég egy okos telefon. Annyi változik, hogy a nyugtának a formája az innentől kezdve nem papír, hanem elektronikus, tehát magában a pénzt, vagy a telefonban, a felhőben, ott áll rendelkezésre. A vállalkozásnak még az is jó hír, hogy nem kell a bizonylat megőrzési kötelezettségét sem úgy teljesíteni, ahogy korábban, hogy ugye elévülési időig, vagy az idő végéig, tehát legalább 5 évig ezeket a nyugtatömböket, azokat meg kellett tőriznie, hiszen azzal, hogy ő letöltötte ezt az alkalmazást, azzal a NAV ezt a kötelezettségét átvállalja, hiszen a NAV a nyugtatárban, az úgynevezett nyugtatárban ezt tárolja, és ez 10 évig elérhető is. A másik jó hír, kicsit lassan tértünk át a vevőre, ezt elismerem, az pedig a vevőnél jelentkezik, hogy a vevő sem kell papírokat őrizzen innentől kezdve a vásárlásairól, hanem neki is meg lehet ez elektronikus formában. Igaz, ehhez neki is kicsit aktivizálnia kell magát, mert neki is le kell töltenie egy úgynevezett vevői alkalmazást. Ebből is van egy, amit a NAV fejlesztett ki teljesen ingyenesen, érhető el, tehát nem kerül semmibe, le kell tölteni, és ez a vevői alkalmazás igazából összegyűjti az összes vásárlásunk adatát. Nem is foglal sok helyet, kb. Annyit, amennyit letöltött, hiszen minden a felhőben van fönn, ez felhő alapú alkalmazás. Gyakorlatilag ez úgy fog kinézni a vásárlásnál, mint hogyha kártyával fizetnénk, a két telefont kell összeérinteni, és már nálunk is vannak a nyugtaadatok.
0: Ehhez kell két telefon. Mi van akkor, hogyha az egyiknél, mondjuk a vásárlónál nincs ilyen telefon?
1: A nyugtaadat, tehát a nyugtának az adata, ha valakinek le van töltve a vevői alkalmazása, előbb elérhető, de van másik opció is. Egyrészt a papíron, ha a vevő kéri valaki, aki még a hagyományos módszerben bízik, vagy a papírnyugtát gyűjti, ha a vevő kéri, akkor az eladó az kinyomtatja ugyanúgy a nyugtaadatot, tehát lehetséges még a papíros megőrzés is. És azoknál a vállalkozásoknál is, akik óckodnak egyelőre még, én úgy fogalmaznék, hogy valószínű egyelőre még, aztán ez lehet, hogy megváltozik, de óckodnak attól, hogy okostelefonra letöltsék ezt az alkalmazást, vagy ők is inkább kivárnak és megnézik, hogy milyen más módon lehet eleget tenni a kötelezettségnek. Nekik pedig ott a nyugtaadatszolgáltatás, ami a hagyományos út, hát mondjuk ez a hagyományos is, ez már egyel digitalizáltabb, mint eddig volt. Ott ugyanúgy marad a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömb, a papírnyugta, csak ezeknek az adatait kell fölvinni a NAV-nak egy felületére. Erről is készítettünk egy videót, ezt holnap közzé is tesszük. Ez a felület, ez ugye szeptember 1-től lép hatályba a törvénymódosítás, tehát szeptember 1-től lesz elérhető. Erről azt kell tudni, hogy 3 naponta kell naponként összesítve fölvinni a nyugtaadatokat, de ez is egy viszonylag egyszerűen használható felület. Úgyhogy például az a vállalkozás, aki szerintem az a legcélszerűbb, ha valaki a két megoldást az párhuzamosan használja, abban az esetben, hogyha aki nem kér nyugtát vevő, akkor ott használhatja a felhő alapú e-pénztárgépet, használhatja a telefonját rögzítésre, és abban az esetben, ha a vevő kér mégis papírnyugtát, akkor választhatja a nyugtatömbös megoldást is. Tehát az elején lehet, hogy így érdemes a két megoldást felváltva használni, de ez az, amiben a NAV, illetve az én munkatársaim is igyekszenek mindenkinek segíteni, van ez a 4 hónap, illetve szeptember 1-től számított 4 hónap, amikor ez még a betanulás időszaka, és mindenkinek segítünk abban, hogy mi az a legkényelmesebb, vagy a vállalkozás stílusához a leginkább illő megoldás, amit érdemes választani.
0: Van néhány kérdésünk, amit a hallgatóink küldtek, azt mondja, az egyik lakásbérlet esetére is alkalmazandó-e mindez?
1: Lakásbérlet esetén máshogy is eleget lehet tenni, ott bizonylatolni kell, de természetesen ott is megoldás lehet ez az e-pénztárgépes megoldás. Azért jó, vagy én azért javaslom ennek a megfontolását, mert így biztosan mindkét oldalon végig lehet nézni az, hogy megtörtént a fizetés, vagy nem. Ez például nekünk még nem jutott eszünkbe, de valójában ez sem egy rossz ötlet, hogy e-pénztárgépet használjon valaki, semmibe nem kerül, hogyha a NAV-os alkalmazást használja, teljesen ingyen van, le kell tölteni, és működik.
0: A másik hallgatói kérdésünk, termelői piacra is érvényes-e ez az elnyugta?
1: A termelői piacon is, hogyha valaki értékesít, úgy kell az áfa törvénynek ezt az új változtatását is értelmezni, hogy minden kötelezettséget érint, amiről eddig nyugtát kellett kiállítani. És mivel a termelői piacon is kell nyugtát kiállítani, és meg is dicsérném a termelőket, mert az idei nyári visszajelzés az az, hogy a termelői piacokon is nagyon szabályszerűen teljesítik a termelők a kötelezettséget, tehát hogy van nyugtaadás, csak erről adatot kell szolgáltatni.
0: Még egy kérdés.
1: Úgyhogy szintén... előbb válaszom az igen, tehát a termelői piacon is kell nyugtát kiállítani, és minden, amiről nyugtát kell kiállítani, ott életbe lép az a szabály, hogy valamilyen módon adatot kell szolgáltatni róla, ott pedig ugyanúgy a termelő dönti el, hogy melyik formát választja, ezt az e-pénztárgépet egy okostelefonnal, vagy pedig 3 naponta küldi be a nagyon egyszerűen használható felületen az adatokat a NAV-nak.
0: Ugyancsak hallgatói kérdés, a 39.666-os SMS számra érkezett, le kell tölteni a NAV vevői alkalmazást, és csak feltöltött okostelefon birtokába mehetek piacra? Kérdez egyik hallgatónk.
1: Jó a kérdés, célszerű mindig feltölteni az okostelefont is,
0: hát,
1: de abban az, ha van, igen, de abban az esetben, hogyha nincs okostelefont, a rendelet is úgy szól, hogy abban az esetben, hogyha a vevő kéri a nyugtát, a papírnyugtát, akkor azt az eladónak ki kell állítania. Tehát ebben az esetben lehet még megoldás a papírnyugta, úgy, hogyha ne adj Isten lemerült a telefon, akkor sincsen semmi baj vagy gond, hiszen ott a papírnyugta. Vagy ez a nyugtaadási kötelezettség, azért a zárójelben érdemes megjegyezni, hogy ez ugye az eladóra nézve kötelezettség. Tehát abban az esetben, ha a vevő eltekint attól, hogy a papírnyugtát, vagy esetleg nincsen nála az okostelefonja, az éppen nem megy át oda az adat, akkor arról nem lesz meg éppen az információja.
0: Igen, értem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink. Az elmúlt percekben Lincmayer Szilviával, a NAV szóvivőjével beszélgettünk az elnyugtákról.

0: nyári vízszintváltozások miatt sokat hallani mostanában a ráckevei soroksári Dunaágról. De vajon mit tudunk erről a különleges vízi világról? Mielőtt a legfrissebb eseményekről beszélgetnénk, rövid összefoglalónkban megismerhetik a Dunaág történetét, és azt is, hogy miért számít ma is az ország egyik legértékesebb vízi élőhelyének.
1: A ráckevei soroksári Duna, vagy ahogy sokan ismerik az RSD, Budapesttől délre a Csepel-sziget keleti oldalán húzódik. A 19. század második felében Budapest árvízvédelmi és hajózási szempontból is átfogó folyó szabályozás előtt állt. Ez később aztán több lépcsőben történt meg. Végül a két végén szabályozott rendszer ettől kezdve már nem egy egyszerű folyóágként működött. Az RSD vízszintjét és vízutánpótlását különböző műtárgyak segítségével lehetett szabályozni. A víz mozgása az RSD-ben rendkívül lassú, ezért az ág sok tekintetben inkább tóra, mint gyorsfolyású folyóra emlékeztet. Ez a különleges vízjárás az élővilágban is jól érzékelhető. Az RSD különlegessége azonban a partjai mentén kialakult élőhelyek sokféleségében rejlik, illetve abban a régi, hagyományokban gazdag múltban, amit azok a mesterségek adtak, amik a Dunaágra épültek.
2: Piski Józsefet főmolnárként mutatta be az előbb kollégája. Valóban ez a főmolnár titulus, ez most nem csak egy tréfálkozás volt?
3: Nem. Nekem ez a szakmám is.
2: Jó, itt a teljesítményt a vízsodrása adta valamikor. Ez a ráckevei holtág nem nagyon mozgott, főleg ebben a nyárban. Itt mivel dolgozik?
3: Mi hajómalmunk ebben a ráckevei holtágban, hát villannyal megy, aha, mert ezt más nem tudja forgatni, csak a villany. Hát ezek a malmok igaziból nem itt voltak, hanem ugye a Nagy-Dunán, hol erős ebben folyt a víz. Ottan a vasmacskákkal lehorgonyozták, a parasztok a partra oda vitték a lovaskocsival a buzát, bekiabáltak a molnároknak, ezek vagy hallották, vagy nem, mert ugye a szél is fújt, valami zörgött, iszogattak is egy kicsit, a fülük is romlott, az volt, hogy szegény paraszt két óra hosszát kiabált, meghallották, hát meg kellett hallani, mert ha nem hallják semmikor, akkor nincs mit őrölni. Kimentek a deregjébe, átrakták a buzát, ha nem volt sok munkájuk, a paraszt megvárhatta. Ha sok munkájuk volt, akkor megbeszélték, mikor jöjjön vissza a liszté.
2: Tehát akkor elvileg annyiban különbözött ez mondjuk a többi malomtól, főleg a vízi malomtól, hogy ez egy hajón van. Szörnyenyi Gábor, aki a helyi molnárcégnek az elnöke, illetve hát ennek a malomnak a megálmodója, újraépítője.
4: Az újraépítésen nagyon-nagyon
2: sokan voltak, igen.
4: Sokan vettek részt. Ennek az elődje, nem tudjuk pontosan, hogy mikor épült az a Gyurcsik-féle malom, de körülbelül 100 éves volt, mikor elsüllyedt. Abban a malomban már ez a hengerszék volt, tehát ez egy eredeti, az a hengerszék, ami a Gyurcsik-féle hajómalomba benne volt, lényegében múzeális képek vannak benne.
1: Az előbbi beszélgetés egy pár évvel korábbi látogatás során készült, a hajómalom azonban ma is aktívan működik. Emellett az RSD természeti értékekben is gazdag, több mint 3000 hektáron Natura 2000-es természet megőrzési terület. Különösen értékesek az úszólápok, amelyek nem egyszerűen nádasok, hanem összetett, sajátos élőhelyek, amelyekből egész Európában is nagyon kevés van. Az RSD egyik legfontosabb természeti értéke éppen az, hogy ugyanazon a folyóterületen folyóvízi, állóvízi, lápi és ligeterdei élőhelyek kapcsolódnak egymáshoz. A rendszer sérülékeny is, mert a vízminőség, a vízjárás, az iszap felhalmozódása és az emberi terhelés közvetlenül hat az élőhelyek állapotára. A természetvédelmi előírások ezért külön is hangsúlyozzák a megfelelő vízellátottság és a vízháztartás fenntartását. Az RSD története így egyszerre szól folyószabályozásról, vízgazdálkodásról és egy különleges élővilág kialakulásáról, fenntartásáról.
0: Azért foglalkozunk most mindezzel, mert az elmúlt napokban rengeteg találgatás és tévhit keringett a közösségi médiában arról, hogy milyen hatással jár a vízszint szándékos csökkentése a ráckevei soroksári Dunágon. A vizet a paksi erőmű környéki vízszint növelés miatt engedték ki a Zsilipen. A hírek szerint az eredeti tervek maximum 37 cm vízszint csökkenésről szóltak. Most Őrsi Jánost kérdezzük, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató helyettesét a továbbiakról. Jó napot kívánok, itt van velünk telefonon?
5: Szép napot kívánok, itt vagyok.
0: Mi történik most? Akkor tisztázzuk először ezt, a közösségi médiától most teljesen független, a ráckevei soroksári Dunaágon. Mit jelent a gyakorlatban ez a sajtóban egyébként emlegetett legfeljebb 37 cm-es vízszintváltozás? Ennyivel csökkente ténylegesen a vízszint?
5: Jól vezette fel egyébként a dolgot, valóban a paksi atomerőmű, ami az oka volt annak, hogy tulajdonképpen ennek a mellékágnak a vízszint csökkentését gyakorlatilag elvégeztük. Egy völgyelés volt, ugye tartós kisvíz van jelenleg ugye a főágban, és a tartós kisvíznek a völgyelését támogattuk meg tulajdonképpen a ránckevei soroksári Dunákból leeresztett víz térfogattal, vízmennyiséggel. Tulajdonképpen igen, jól mondja, 37 cm-es volt az a maximális vízszint csökkenés, amit prognosztizáltunk és terveztünk, hogy az alá semmi esetre se fogunk menni, de ezt úgy értük, úgy állítottuk be ezt a 37 cm-t, hogy azért előtte egy kicsit túltöltöttük a rendszerünket, és egy kicsit magasabb vízszinteket tartottunk, mint a hagyományos üzemvízszintünk tulajdonképpen. Ahogy megtörtént az eresztés, pár centiméter tudott segíteni a paksi völgyelésen. Ez azért volt nagyon lényeges, mert ott tényleg 1-2 centiméter is kritikus lehet, és ezt mindenképpen ugye el kellett végezzük. De ezt a 37 centimétert ezt azért nem érte el a vízszint csökkenése a ránckevésorossári Dunákban. A két vízmérce adatot tudok mondani. A tasi vízmérce mért 695 cm-ig engedtük le, a 717-es értékről ez 22 cm vízszint csökkenés volt, és 142 cm-es vízállás volt a kvassai zsilipnél mért vízmérce adatunk, ami gyakorlatilag 20 cm-es vízszint csökkenés volt, 162-ről engedtük le. Ugye ez nagyon lényeges, hiszen a kvassai és a tasi zsilipek határolják ugye a mellékágat, ez egy 57,3 folyamkilométer hosszúságú mellékág, és ugye egy abszolút szabályozott víz térfogat, egy vízszint, tehát tulajdonképpen ezekkel a zsilipekkel, ezekkel a műtárgyakkal oldjuk meg azt, hogy itt azért a szabályozott vízszint az be legyen állítva.
0: Mit gondol arról? Igen, parancsoljon.
5: Körülbelül ennyi így röviden a számokról, tehát ez a 37 centi, ez a szélső érték volt. Tehát ezt úgy lőttük be ezt a 37-et is, hogy ez éppen, hogy a téli üzemvízszintünk alatt van pár centiméterre.
0: Mit gondol arról, hogy esetleg szükséges lesz-e a következő napokban valamit még hozzányúlni, és akkor lehet, hogy végül 37 centiméter lesz ebből a mostani 20-ból, meg 22-ből?
5: Jelenleg a zárás ugye megtörtént, miután ugye sikerült a paksi esetet, a paksi problémát ugye megoldani, megtörtént a zárás a tasi zsilipnél, tehát ugyanúgy gyakorlatilag most nem történik vízleresztés, és ugyanúgy, mint az előzőekben töltjük a rendszert. Mostanra már beállt, sőt a hétfői napra beállt az üzemvízszint, amit korábban is beállítottunk, ez a 717 tas, illetve 162-es kvassai vízállás. Ezek ugye közérdekű adatok, ezek fent vannak a vízügyi honlapon is, vízügy.hu-n meg lehet nézni ezeket az adatokat. Tehát ez a szint, ez most is be van állítva, tehát túl van töltve a rendszer most is, egy durva 3-3,5 millió köbméter vízzel, és hát most azt nézzük, ugye, hogy az előjelzések alapján hogy alakul a helyzet, de most azt gondolom, hogy egyelőre jó az előrejelzésünk, tehát egyelőre nem kell ürítenünk a rendszert.
0: Egyébként ilyen mértékű vízszint ingadozás előfordul máskor is? Gyakran fordul elő ebben a Dunákban?
5: Most tulajdonképpen annyi van, hogy a téli üzemvízszint fölött maradtunk. Tehát téli és nyári üzemvízszint között vannak különbségek, nyilván nem nagy különbség, néhány deciméterről van szó. Ezt a különbséget gyakorlatilag most mondom, a tasi értéke az 702 cm a nyári vízszintünknek, és 692 meg a téli. Tehát 2 cm-re voltunk a téli vízszintünk alatt. Tehát tulajdonképpen ez annyira minimális vízszint ingadozás, ez nem okoz semmiféle ökológiai problémát, vízi élőlényeknek ez nem okoz igazából úgy, igen, nem okoz problémát.
0: Igen, még ezt megnézzük egy kicsit, az úszólápokat és egyebeket, de először tisztázzuk azt, hogy a Duna aktuális vízjárása és a ráckevei soroksári Dunaág vízszintje között és vízjárása között milyen kapcsolat van?
5: Itt a Kassai zsilip és a Tasi zsilip ugye, amik határolják a Rákkövi Soroksári Dunáját a főággal, tehát ez a kapcsolat. Abban az esetben, hogyha a főágban megfelelő víz, mennyiségű víz van, 200-as vigadótéri vízállást eléri a vízállás, akkor gravitációs beeresztés történik a Rákkövi Soroksári Dunába, a Kassai tápzsilipen keresztül, akkor, amikor ilyen gravitációs beeresztés van, akkor ugye ezeket a téli-nyári üzemvízszinteket így gravitációs módon tudjuk beállítani. Abban az esetben, amikor ilyen nagyon szélsőséges időszak van, mint ebben az évben is, gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy folyamatosan szivattyúval tudjuk csak beemelni a vizet, hiszen 200-as vigadótéri vízállás alatt vagyunk. Folyamatosan szivattyúzunk a Kassai szivattyú telepen, és a Kassai műtárcsoportnak a gépegységeivel. Itt négy szivattyú dolgozik jelenleg, ami a Kassai szivattyú telepnek a négy darab szivattyúja, illetve a korábbi, ez a 2025 áprilisában lettek átadva, ezek a szivattyúk, és még a 60-as években a korábbi erőtelepnek a két darab gépegységéből egy kaplan gépegység dolgozik, így összesen 5 szivattyúval emelünk most vizet a Rákkövi Soroksári Dunákba, és tulajdonképpen ezzel tudjuk biztosítani a vízmennyiséget a rendszerben. És ez nagyon fontos, hogy rendszerbe, bocsánat, mert ugye nem csak az RSD-t látjuk el ezzel a vízzel, hanem a hozzá kapcsolódó csatorna rendszert is.
0: Igen, ez érdekelne is, hogy az öntözésben, a halastavak kapcsolódó vízrendszerek vízellátásában milyen szerepe van ennek a Dunaágnak?
5: Hát tulajdonképpen a Rákkövi Soroksári Dunaág bármilyen vízigényről is legyen szó, ez a bázis. Tehát ez az a kiindulási pont, minden fajta vízigény, vízjogi engedéllyel rendelkező vízigény Rákkövi Soroksári Dunágból van tulajdonképpen fedezve, nyilván ezen a szakaszon.
0: Tehát nagyon fontos, hogy itt legyen víz. Ez a vízszintcsökkenés, amit most tapasztalunk, és amit említett, ez az élővilágra, a nagyon értékes élővilágra milyen hatással lehet? Úszólápok, Natura 2000-es területek vannak itt, szóval ez fontos, hogy megmaradjanak.
5: Természetesen figyelünk is, a vízmennyiség jelenleg 2025 áprilisa óta, azt tudom mondani, még sosem volt ilyen jó a Rákkövi Soroksári Dunában. Nyilván most arról az esetről beszélek, amikor nincsen gravitációs beeresztés. Ugyanis az új szivattyú telepünkkel tudunk biztosítani olyan mennyiségű vizet, ami az ökológiai vízigényeket bőven tudja fedezni, és jó vízminőséget tudunk ezáltal a Rákkövi Soroksári Dunákban biztosítani. Ez korábban azért, amíg nem volt meg ez a szivattyú telepünk, azért ez egy nehézkesebb feladat volt, viszont akkor szerencsésebb éveink voltak, akkor csapadékosabb évek voltak, töredéke volt a szivattyúzási napok száma.
0: Nyilván ez komoly költséget jelent, ugye a szivattyúzás, azt gondolom, hogy hát az nyilván pénzbe kerül, a gravitációs vízpótlás pedig nem kerül pénzbe.
5: Ez egyértelmű, így van, tehát a szivattyúzásnak annak villamos energia igénye van, ezt természetesen ugye a magyar állam fizeti.
0: Na az egyre gyakoribb aszály, és ezek az egyre hosszabb ilyen kisvizes időszakok, ezek hogy alakítják át a vízgazdálkodási feladataikat itt a Rákkövi Soroksári Dunágon, mert nyilván egyre problémásabb biztosítani a megfelelő vízszintet?
5: Igen, itt természetesen máshogy kell gondolkodjunk az aszályos időszakban, de nem csak a Rákkövi Soroksári Dunág esetében, hanem a teljes működési területünkön, és hát merem mondani a többi igazgatóság nevében is, hogy nekik is. Tehát itt ez gyakorlatilag mind a 12 vízügyi igazgatóságra jellemző, hogy azért át kell alakítsuk, és tulajdonképpen a vízmegtartásra, a vízvisszatartásra kell összpontosítanunk. Természetesen abban az időszakokban, amikor van víztöblet, akkor a vizeket megpróbáljuk minél nagyobb mennyiségben betározni, és gyakorlatilag visszatartani az ígységesebb száraz időszakokra.
0: Hát igen, éppen most látom a hírekben, hogy a Tarna is kiszáradt, tehát tényleg nagyon problémás ez az aszály most már a folyónk számára. Nagyon szépen köszönöm önnek, hogy rendelkezésünkre állt, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Őrsi Jánossal, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató helyettesével beszélgettünk a Rákkövi Soroksári Dunágról.

0: következő percekben tulajdonképpen újra a környezetünkkel foglalkozunk, csak egy kicsit másképp. A hazai ásványvíz és üdítőitalgyártók az elmúlt hónapokban komoly vállalásokat tettek a gazdasági versenyhivatal PET palackokkal kapcsolatos eljárásainak eredményeként. A vállalások a környezet iránti nagyobb figyelmet és a korrektebb kommunikációt jelentik. Na most erről kérdezzük Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét, hogy mit jelentenek ezek a vállalások. Jó napot kívánok, itt van velünk?
1: Jó napot kívánok, igen, itt vagyok, és sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Először nézzük meg ezt az eljárást, ezt a korábbi eljárást. Úgy tűnik, hogy volt haszna, de mi is volt ez az eljárás? Miért indított a gazdasági versenyhivatal 2024-ben vizsgálatot a PET palackok miatt?
1: Ugye a műanyagból készült úgynevezett PET palackok használata rendkívül nagy környezeti kihívást jelent globálisan. Magyarországon évente mintegy 1,5 milliárd PET palackot használ a lakosság, de egyes legfrissebb iparági források szerint ez a száma 3 milliárdos számot is elérheti. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon naponta olyan 5-6 millió PET palackot használunk, illetve ürítünk ki. Ez egy rettentő nagy szám, ezért a gazdasági versenyhivatal is kiemelten kezdett foglalkozni ezzel a kérdéssel, és a GVH leginkább arra kereste a választ az eljárásai során, hogy az üdítőital gyártó, vagy ásványvíz palackozó cégek, azok hogyan kommunikálnak a PET palackokkal kapcsolatban, elsősorban a fenntarthatósággal, a környezeti hatásokkal kapcsolatban, és ebben az irányban folytatta el a GVH ezeket az eljárásokat.
0: Ez az eljárás, ugye többféle haszna is volt. Önök milyen hasznokat látnak ebben az eljárásban?
1: Alapvetően itt ugye az eljárások arra irányultak, hogy ezek az üdítőital gyártó cégek, ugye érintett volt a Szentkirályi, a Coca-Cola, a Fonte Viva, ugye azok a cégek, amelyek a legtöbb PET palackot hozzák forgalomba a termékeikkel Magyarországon. Arra azt nézte meg a gazdasági versenyhivatal, hogy ezek a cégek, ezek nagyon sok esetben azt állítják a palackékról, hogy ezek 100%-ban újrahasznosíthatóak, vagy nem jelentenek jelentős környezeti terheket, és ezeknek az állításoknak az alátámasztottságát, megalapozottságát vizsgálta a gazdasági versenyhivatal, és mindhárom esetben azt láttuk, hogy bár egyébként a palackok újrahasznosítása az megtörténik, itt fontos tudni, hogy Európai Uniós előírások szerint ugye Magyarországon forgalomba hozott PET palackoknak legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagból kell készülniük, és ez folyamatosan nőni fog a következő években ez a szám, tehát az újrahasznosításnak nagyon nagy jelentősége van, illetve az, hogy most már Magyarországon is évek óta gyakorlatilag betétdíjasak ezek a termékek, tehát kialakult egy sokkal erősebb visszaváltási vagy visszagyűjtési rendszere a PET palackoknak, az nagyon nagy előrelépést jelentett. Ezek a cégek azok sokszor azt kommunikálták, hogy ezek a palackok ezek teljes mértékben újrahasznosíthatóak, és ez nincs teljesen így, hiszen a GVH azt találta, hogy ezek a cégek több esetben elhallgatták azt, hogy például a kupak nem újrahasznosítható, a csomagolásnak jelentős környezeti terhei vannak. Ezért a gazdasági versenyhivatal elérte ezeknél a cégeknél, hogy jelentős vállalásokat tettek azért, hogy különböző fogyasztói edukációs intézkedéseket tegyenek, társadalmi kampányokat indítsanak el, és azt gondoljuk, hogy ezek a következő időszakban elinduló különböző kampányok, edukációs kezdeményezések jelentős hatással lehetnek a fenntarthatósággal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációra, az ezzel kapcsolatos társadalmi szemléletre, és támogathatják azt, hogy ezek a vagy palackok, amelyek, mint mondtam, jelentős környezeti terhelést jelentenek, a lehető legnagyobb mértékben kerüljenek a lakosság által visszagyűjtésre.
0: Mit látunk majd, hogy például a palackokon nem lesz rajta, hogy 100%-ban újrahasznosítható, hanem mi lesz rajta?
1: Igen, többek között ilyen vállásokat is tettek a cégek, hogy ezeket a nagyon általános megfogalmazásokat kerülni fogják, és megpróbálják pontosabban leírni azt, hogy mondjuk egy termék csak részben újrahasznosított műanyagból készül, vagy bizonyos százalékában tartalmaz újrahasznosított műanyagot. Ugye ez ugye az zöldremosásnak a jelensége, a gazdasági versenyhivatal sokszor vizsgálja ezt a tevékenységet a kereskedelmi kommunikációban különböző cégek esetében, amikor a cégek különböző fenntartósági vagy környezetvédelmi állításokat tesznek az általuk gyártott termékekkel, vagy biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban, és bizony ezek nem minden esetben vannak megalapozva, nincsenek teljes mértékben alátámasztva. Ilyenkor a gazdasági versenyhivatal arra hívja fel a cégek figyelmét, hogy pontosan fogalmazzák meg a kommunikációs üzeneteiket, illetve mind a három cég olyan edukációs kezdeményezéseket vállalt, amiben fejleszteni fogja a lakosság környezettudatosságát, a fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodásmódját, illetve kifejezetten a PET palackok visszagyűjtésével kapcsolatos ösztönző intézkedéseket fognak tenni.
0: Azt mondja, hogy van itt fogyasztói oktatás. Hogy történik ez meg? Egyrészt itt vannak a címkék, hát az már nyilván egyfajta oktatás. De mi a következő lépés? Még látunk majd hirdetéseket ezektől a cégektől? Vagy milyen lépések lesznek még?
1: Igen, valóban ezek a cégek a kereskedelmi kommunikációban fogják majd használni ezeket az üzeneteket, amelyek egyet a fenntarthatósággal, az újrahasznosítással kapcsolatos társadalmi attitűdöket tudja majd javítani, és mindegyik cég érdemi előremutató vállásokat tett ezen a téren, amik kezelik egyébként a gazdasági versenyhivatalnak az aggályait. Itt fontos egyébként, hogy a GVH mindig arra törekszik az eljárásai során, hogy a lehető legnagyobb társadalmi hatást érje el, bár egyébként a gazdasági versenyhivatal sokszor szab ki különböző bírságokat az egyes eljárások során, ugyanakkor nagyon törekszik arra is, hogy olyan vállalásokat csikarjon ki a cégekből, vagy olyan vállalásokat tegyenek ezek a vállalkozások, amik az adott területen segítik a jogkövetést, illetve a társadalmi szemléletformálást is. És itt mindhárom esetben együttműködő cégekről volt szó, amelyik együttműködtek a gazdasági versenyhivatallal az eljárások során, és mind a három cég vállalta azt, hogy pontosítják a kereskedelmi kommunikációjukat, tehát olyan termékről nem fogják azt állítani, hogy 100%-ig van újrahasznosítva, hogyha ez nincs teljes mértékben így alátámasztva, vagy nem felel meg a valóságnak, hiszen nekünk, mint fogyasztóknak, a vásárlóknak sokszor egyébként egy pozitív üzenet az, hogyha egy terméknek, mondjuk egy terméknek jó környezeti hatásai vannak, vagy kevésbé terheli a környezetet, de nagyon fontos, hogy a cégek pontosan alkalmazzák ezeket az üzeneteket, hogy ne jelentsen egy számokra tisztességtelen verseny, mint a piaci versenyben, ezért ezek a kezdeményezések erre irányulnak, illetve a következő időszakban ezektől a cégektől fogunk találkozni mi fogyasztók célzott olyan kommunikációs kampányokkal, amelyek a PET palackokkal kapcsolatos fenntarthatóságra hívják fel a figyelmet, illetve arra, hogy ezek a termékek a lehető legkisebb mértékben terheljék meg a környezetünket.
0: Volt egy átláthatósági vállalás, amit az egyik cég tett. Ez mit jelent pontosan? Ugye a betétdíjas visszaváltási rendszerrel kapcsolatban tette ezt. Ez mit jelent pontosan?
1: Itt az a fontos, hogy nagyon pontosan tájékoztassák a fogyasztókat arról, hogy ezek a rendszerek hogyan működnek. Ugye nyilván a cégek is érdekeltek abban, hogy az általuk gyártott termékek a lehető legnagyobb mértékben visszagyűjtésre kerüljenek. És ahogy említettem, ugye az, hogy Magyarországon már évek óta ezek a termékeknek a jelentős része betétdíjas, ez nagy mértékben növelte a visszagyűjtési hajlandóságot természetes módon. A lakosság körében is egyre inkább terjed az a gyakorlat, hogy visszavisszük a boltokba, visszavisszük a visszaváltó automatába ezeket a termékeket. Nagyon fontos, hogy ezt minél szélesebb körben kiterjesszék a cégek az általuk gyártott termékekre, ezek a lehető legnagyobb mértékben visszagyűjtésre kerüljenek, és ne hát az erdőszélen vagy különböző az utak mentén végezzék ezek a PET palackok, hanem amink ezt már nem használjuk, ezt vissza lehessen gyűjteni, és újra lehessen hasznosítani. Alapvetően a gazdasági versenyhivatal eljárásának volt ilyen célja is. Egyrészt az, hogy pontosítsuk a cégek kereskedelmi kommunikációját, illetve hogy a visszagyűjtés rendszere az minél szélesebb körben és minél gördülékenyebben jobban tudja működni.
0: Csak egy nagyon gyors kérdés így a végére, és gyors választ is várok, hogy a GVH ellenőrizni fogja nyilván, hogy a cégek valóban teljesítik-e a vállalat kötelezettségeiket, ugye?
1: Igen, ez nagyon fontos, amikor a GVH lehetőséget ad vállalkozások számára, hogy kötelezettségvállalással zárják le az eljárásaikat, akkor ezt mindig kötelezően elő is írja számukra. Megadott határidőben kell ezeket teljesíteni, jelenteni kell a GVH felé, és a gazdasági versenyhivatal mindig nagyon szigorúan vissza is ellenőrzi ezeknek a pontos és maradéktalan betartását.
0: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Horváth Bálinttal, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőivel beszélgettem, ezúttal a PET palackok visszaváltható. Szabályozhatóságáról.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra múlt néhány másodperccel, a napközben rövidesen folytatódik. Mindjárt beszélünk egy miskolci bentlakásos otthonról, amelyet értelmi fogyatékkal élők és autisták számára építettek. Előtt azonban hírek, a hírszerkesztő Gál Andrea, a stúdióban Borti András. A paksi blokkok újraindításával helyreállt a hazai áramellátás. Ideje, hogy megtörténjen az elszámoltatás, fogalmazott Ligeti Miklós Zoltán parlamenti meghallgatásán. Záporokkal, zivatarokkal tarkított napos gomoly felhős időnk lesz ma. Feljelentést tett a külügyminiszter a Covid beszerzések ügyében. Orbán Anita közölte, hogy az átvilágításkor olyan információk kerültek elő, amelyek hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. A beadvány a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban 2020 márciusában és áprilisában lebonyolított, a koronavírus járvány elleni védekezést szolgáló berendezéseket érinti, köztük a lélegeztetőgépek vásárlását. Ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. Indítványozták továbbá, hogy a korábban az egészségügyért felelős belügyi tárcát, a NAV-ot vagy az operatív törzset is keressék meg az ügybe. Ideje, hogy megtörténjen az elszámoltatás, ha már 1990-ben elmaradt, fogalmazott Ligeti Miklós Zoltán, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója parlamenti meghallgatásán. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltje azt mondta, a hivatal mandátuma nem korlátozódik az elmúlt 16 évre, és a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Ligeti Miklós Zoltán hozzátette, az elsődleges cél az államba vetett közbizalom helyreállítása. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Tapasztalt, jó fizikai állapotú, nemzetközi műveletekben is részt vett az a pilóta, aki tegnap balesetet szenvedett egy Gripennel, mondta a honvédelmi miniszter a Retro Rádió reggeli műsorában. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy egy nagysebességű elfogási gyakorlat közben hiba üzenetek érkeztek, a gép így egy kísérőgép segítségével jutott el a szolnoki repülőtérre, ahol leszállt és kigyulladt. A pilóta a katapultálás közben megsérült. Műtétje ma lesz a Honvéd kórházban. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta az utolsó pillanatig az életét is kockáztatva próbálta megmenteni a több milliárdos vadászgépet. Visszavonta a villamosenergiarendszerrel elrendelt krízishelyzetet a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Közölték, a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Újabb drónt és robbanószert találtak a Lipcse-Halle repülőtér elleni támadási kísérlet ügyében. A hónap elején észleltek egy robbanóanyaggal felszerelt drónt egy ukrán teherszállítógép közelében. Egy másik drón a gyanú szerint egy teherszállítógéppel ütközött. A repülőtér a NATO fontos logisztikai központja, ahonnan Ukrajnába is szállítanak szállítmányokat. Német biztonsági források az orosz titkosszolgálatot sejtik a háttérben. Moszkva ezt tagadja. Ami a hazai idő

0: és kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Napközben, napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: A Miskolci Szimbiózis Alapítvány több mint 25 esztendére nyújt segítséget értelmi fogyatékkal élőknek, autistáknak és családjaiknak. Bentlakásos otthonaik vannak. A beköltöző élete végéig maradhat ezekben az otthonokban, és bár ez sokak számára biztonságot és megnyugvást jelent, egy-egy férőhelyre ma akár 100 család is várakozik Miskolcon. Bétó Terika összeállítása a következő percekben az elengedésről, a bűntudatról és a megnyugvásról is szól, és talán olyan lehetőségről, amelyből sokkal többre lenne szükség szerte az országban.
3: Mi lesz vele, ha én már nem leszek? Talán ez az egyik legnehezebb kérdés, amit egy fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülő valaha feltesz magának. Mert amíg a szülő erős, amíg van ereje gondoskodni, segíteni, jelen lenni, addig természetesnek tűnik, hogy minden megoldható. De egyszer eljön az idő, amikor a gyermekből felnőtt lesz, a szülő pedig már nem tudja ugyanúgy ellátni őt. Ilyenkor nem csupán egy lakóhelyet kell találni, hanem egy új otthont, biztonságot, közösséget és egy önálló élet lehetőségét kell megteremteni. Miskolcon a Szimbiózis Alapítvány ennek próbál megfelelni.
4: Szedek gyógyszert, mert autista vagyok. A szüleim azok Budapesten laknak. Két heteként szoktam menni Budapestre a szüleimhez. Úgy telik a napom, hogy dolgozok, utána, amikor leteljük a munkaidő, akkor szoktunk sétálni az udvaron a lakóthon körül.
3: Mesél mindennapjairól ez az autista fiú, aki a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságának lakó otthonában él.
5: Elég nehéz, de szerintem megállom itt a helyemet.
3: Mondja ez a fiú, aki már biztos beköltöző lesz a Szimbiózis Alapítvány által létrehozott otthonba. A nevelő anyuka azt mondja, így nyugodtak lesznek, mert a srác önálló életvitelre nem képes, de irányítással megállja a helyét.
6: És szeretjük volna a jövőjét biztosítani, és ezt láttuk a legmegfelelőbbnek.
3: Itt gyakorlatilag élete végéig maradhat?
6: Igen.
3: Hát ez egy végleges otthon.
6: Ez egy végleges, igen.
3: Önnek ki-e kerül majd ide?
7: Nekem a gyermekem, számára megfelelő lakó otthon, tehát mindenképpen ilyenbe gondolkodtunk, ami ilyen kis létszámos, családiasabb, egy színvonalasabb elhelyezést szerettünk volna neki biztosítani, és akkor így találtam igazából rá, meg ami a lakóhelyünkhöz közel megfelelő. Ő eddig iskolába járt, speciális iskolába, az iskola végeztével kezdtünk el keresgélni, gondolkodni, hogy jó lenne számára egy ilyen jellegű ellátás, mert otthon azért a felügyelete nem megoldott, tehát nem lehet önállóan hagyni, és mind a ketten dolgozunk, és akkor így mindenki.
3: Ő hány éves egyébként?
7: 24.
3: A Miskolci Szimbiózis Alapítvány elnöke Jakubinyi László, akivel a következő percekben arról fogunk beszélgetni, hogy a fogyatékossággal élő fiatal felnőtteknek milyen lehetőségeik vannak itt Miskolcon belül arra, hogy esetleg bentlakásos otthonba, vagy akár nappali ellátásos gondozásba részesüljenek. A Szimbiózis Alapítvány immár sok-sok éves múltra tekint vissza.
8: Azt gondolom, nagyon sokak számára, akik ebben a cipőben járnak, ez mindig is egy aktuális kérdés lesz. Jelen pillanatban azt kell mondani, hogy mi rendszerben gondolkodunk. Nagyon fontos az, hogy támogatjuk a családban maradást. Tehát sokféle ilyen programunk van, a babysitter szolgáltatástól a szállításig, és ide tartozik a nappali intézmény is. Az egy nagyon fontos küszöb, és az átmenetnek a kapuja a bentlakásos intézménybe, mert kell mondani ezt a kőkemény valóságot, hogy akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy magas színvonalú bentlakásos ellátás, az egy nagyon jó és részben önállóak is tudnak ott lenni, de ki az, aki eldönti, hogy te most beköltözöl egy bentlakásos otthonba? Hiába mondjuk azt, hogy amin ketten vannak egy szobában, most már az új jogszabály alapján, hogyha tabu döntőketük szeretnék lenni, akkor azt mondjuk, ez egy kényszerházasság.
3: Na de pontosan azt kérdezte az imént Jakubinyi László, hogy ki az, aki eldönti? Hát a szülő. Hiszen a szülőben merül fel az a kérdés, hogy mi lesz a gyerekemmel, aki már nem is gyerek, ha én nem leszek. és talán ez a kérdés indítja el azt, hogy önökhöz fordulnak, hogy ők egy bentlakásos intézményt keresnek a gyereküknek, ahol biztonságban élete végéig maradhat.
8: A mi esetünkben a szimbiózisnál, ami talán egyedülálló úgy Magyarországon, hogy mi arra törekszünk, hogy mindenkinek meglegyen a saját szoba, a saját fürdőszobája. Vannak közösségi

0: mondjuk közösen használnak egy konyhát, de akkor is tudjon visszavonulni, és tudjon egyedül lenni a saját kis kuckójába, hiszen élete végéig lehet, hogy ott fog lakni. A perspektíváról pedig annyit, hogy számunkra két irány, ami nagyon fontos, az egyik az, hogy magyarra lefordítva legyen miért felkelni reggel, tehát legyen egy értelmes élet, legyen egy foglalkoztatás.
1: Tehát legyen feladata a gondozottnak?
0: Abszolút, de legyen fizetése is. Tehát mindenképpen egy értékteremtő tevékenység legyen. Legyen egy olyan kifutási lehetőség, hogy párkapcsolat is alakulhasson, akkor hogyan tudjuk őket úgymond összeköltöztetni. Már van 6 stabil pár az alapítványnál, akik együtt is laknak.
1: És ott laknak az alapítványnál?
0: Határozottan igen, és 2 évvel ezelőtt vettünk 3 bérházi lakást, és kiköltözhetnek. Tehát van, aki 10 év után tudott kiköltözni, akár egyedül barátjával, akár a párjával. Nagyon fontos az, hogy tanuljon meg az otthonban magának reggelit készíteni, alapszinten pénzt kezelni, takarítani, mosógépet használni. Természetesen a külső integrált lakhatási egységekben is kapnak délutánonként mentor, de például nincsen éjszakai ügyelet. Hogyan tudjuk ennek a biztonságát garantálni, hogyha baj van, akkor egy forró drót legyen. Tehát ennek mindenféle technikai háttér feladatai is vannak, de azt látjuk, hogy ha ezt a perspektívát is tudjuk biztosítani, ez egy teljesen új még Magyarországon, akkor azt tudjuk mondani, hogy egy tényleges önálló életre is akár 10 év alatt fel tudjuk őket készíteni.
1: De azért ez a fogyatékosság súlyától is függ, nem?
0: Határozottan igen. Nekünk például van most olyan külső lakónk, akiről 10 évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy ő akár kiköltözhet. 5 év után kezdtük el azt a programot, hogy tanuljon meg használni a tömegközlekedést. És lehet, hogy nem tud jól írni, olvasni, de képről fel tudja ismerni azt a számot, hogy hova kell neki felszállni, eljutni, lefotózzuk azt az épületet, hol kell leszállni, hogyan tud kommunikálni a buszvezetővel, hogyan tud segítséget kérni, és nagyon fontos az, hogy ezt a feladatot mi egy ilyen mentorhálózaton hogyan tudjuk ellátni. Az a tapasztalat a nyugati országokban, hogy ez a közösségi integrált lakhatás az, ami nem csak divatba kezd jönni, hanem kezd teljesen jól működni, tehát ők szomszédokként laknak, és azokat az intézményeket, amikről azt gondoljuk Magyarországon, hogy a 12 fős támogatott lakhatás a szakma csúcsa, azok is előbb-utóbb apránként lebontásra kerülnek, mint hogy 30 évvel ezelőtt, amikor a lakóotthonokat kezdtük létrehozni, akkor azt gondoltuk, hogy az a szakma csúcsa, és ma már engedélyeztetni se lehet ilyet Magyarországon.
1: Miért nem lehet?
0: Ennek van részben egy jogszabályi része, a lakóotthonnak a szemlélete az az ápoló gondozói feladat. Maga a fogyatékossággal élő embernek nem ápolásra van szüksége, hiszen hogyha ő beteg, akkor menjen be a kórházba, ugyanúgy, mint bárki más, nem gondozásra van szüksége, hanem támogatásra van szüksége, hogy ő saját maga hogyan tudja elvégezni. Addig, amíg egy lakóotthonban ápolók dolgoznak, és mondjuk megetetik, lefürdetik, és ápoltként tekintenek rá, ennek a szemléletnek az Európai Unió irányelvek alapján, az ENSZ egyezmény alapján történt egy változása, és ezért a támogatott lakhatás elnevezés is, hogy őket abba támogatjuk, hogy minél inkább önállóak legyenek.
1: Szentai Mike Éva szülő, akinek szintén egy fogyatékossággal élő gyermeke van. Menjünk vissza teljesen a legelejére, amikor a gyermekről kiderült, hogy nem átlagos. Mi volt az első gondolat, az első érzelem?
2: Én azt gondolom, hogy a gyász. Hát azt éreztem, mintha gyászolnék. Hát hasonló érzésekkel küzdöttem hetekig. Egyszerűen nem akartam ezzel a helyzettel szembesülni, hogy az én gyermekemmel probléma van. Autista a fiam.
1: Mikor derült ki? Hány éves volt?
2: Egészségügyi szakképzettségemnek megfelelően viszonylag hamar kiderült. Én forszíroztam ezt a dolgot már 8 hónapos korában. Most a fiam 18 éves. És nem tudtam, hogy mi lesz a kimenetele, hogy ez a bizonytalan. Megengedtem magamnak ezt az úgynevezett gyász folyamatot.
1: Meddig tartott ez a folyamat?
2: Egy hónap, mert akkor, tehát ennyit engedtem meg magamnak, hogy sajnáljam magam.
1: Utána megrázta magát, és beletörődött. 18 éves most a fia, és otthon él önökkel. Mi lesz a jövő?
2: Ismét szembesültem ugye azzal a dologgal. Hasonló élményen mentem keresztül, mint amit kiskorában. Be kellett látni, hogy a fiam nem lesz önellátó, és segítségre szorul. Igazából a Szimbiózis Alapítvánnyal több éve megvan a kapcsolatom, így talán most mondhatom azt, hogy könnyebb helyzetben vagyok. Azért most is meg kell küzdenem ezzel a helyzettel, De legalább van egy jövőképen, most már. De ezt annak köszönhetem, hogy februárban került a fiam a nappali ellátó intézménybe, SNS szakképző rendszerbe járt, de ott nem kaptam meg azt a támogató közeget, ami úgy szint hozzásegített ahhoz, hogy más irányba kell belemenjek.
1: Most ez azt jelenti, hogy reggel elviszik, és délután hazaviszik a fiút, ugye, a nappali ellátás?
2: Igen, és ez nyújt nekem segítséget abban, hogy február közepétől jár oda, ahol ugyanis Mencsvár, vagyis a Mencsvárt jelentette akkor számomra, mert kicsikbe esettem, fordultam az alapítványhoz, hogy mi legyen.
1: Vagyis, hogy el kell engedni majd a gyermeket, hogy egy végleges otthont kell neki keresni. Ez sok esetben nagyon nehéz, mondja Lubinszky Mária, a Miskolci Egyetem docense, pszichológus.
3: Három olyan kihívás van mindenki életében, független a képesség struktúrától, ami elkerülhetetlen. A szülőkről való leválás, elindítása, korlátozottan beszélhetünk munkahelyi szerepvállalásról vagy foglalkozásról.
1: Illetve talán a kötődés is más a szülőhöz egy fogyatékossággal élő fiatalnak, mint általában.
3: Természetesen párválasztás kialakítása rendkívül árnyaltak ezek a kérdések, hogyha fogyaték személyekről beszélünk, bekerül egy intézménybe, az egy nagyon fontos mérföldkő lélektanilag is, a fiataloknak is. Fiataloknak mondjuk, aki kicsit idősebb is, de tud életfeladatot ellátni. Ez mindenkire jó hatással van.
1: A szülőknek általában, amikor egy ilyen gyereket nevelnek, a családban ugye jön a gondolat, hogy mi lesz, ha én nem leszek, és akkor elkezdenek intézni egy, mondjuk egy végleges otthont, amiről itt az imént beszéltünk, a Szimbiózis Alapítványnál található ilyen. A szülőben viszont sok szülőben felébred a bűntudat, hogy odaadom a gyerekemet.
3: Hosszú, gyakorlatilag a gyermek születése pillanatától jelenlévő kérdés a szülőkben. Itt mi igyekszünk speciális szakmai támogatást nyújtani a szülőknek, és szülőcsoporttal is dolgozunk pont ezért. A szülő felkészüljön az elengedésre. Nagyon sok mindent tudunk tenni. Először is a megküzdési folyamatokat támogatjuk a szülőnél, és a bűntudati szorongást csökkentjük. Ez egy nagyon magányos harc. Független attól, hogy van, és itt hogy Miskolcon szerencsés, hogy a szülők be tudnak kapcsolódni az intézményhez, de folyamatos támogatást igényelnek abban, hogy ezt a döntés előkészítést jó gyakorlatokkal, kompetencia fejlesztéssel a szülőknél, mik azok a kompetenciák, amiket erősíteni kell, mindenféleképpen az autonómia, az önbizalomérzés, a szülői szerep felelősség vállalásában, az elengedés kérdése, a biztonságos kötődésnek egyébként a pszichológiai hátterem, az az elengedés.
2: Nagyon fontos, hogy mind szülő, hogy úgy éljen meg, hogy a fiziológiai szükségletei biztosítottak. Tehát eszik, iszik, vécére elküldik. Ez nekem egy megnyugvás. Ezáltal én biztonságban érzem, tehát ez nem csak a fiamnak, hanem nekem is egy hatalmas segítség.
0: Jelen pillanatban 550 érintettel családdal van szolgáltatási szerződésünk, tehát ez egy ilyen statikus szám, hiszen erről papír dokumentum van. Különféle szolgáltatásokat nyújtunk. Jelen pillanatban 170-en vannak a nappali intézményi ellátásban, három telephelyen. 80-an laknak bent 9 nagy házban, tehát ezek kisebb, nagyobb a 4 főstől két főség, ezek a kicsik egészen a 12-14 főség.
1: Ezek a végleges otthonok.
0: Igen, ezek a végleges otthonok. Itt van telítettség, tehát nekünk mindenképpen egy nagy nyomás nehezedésére kell nekünk választ találnunk, hiszen jelen pillanatban nagyon-nagyon hosszú a várakozási idő. Azt szoktuk mondani, hogy 20 év, tehát egy-egy helyre több mint 100-an várnak. De ez azt jelenti nagyon sokszor, hogy amikor az elmúlt években is nyitottunk új lakóegységet, vagy ha éppen van egy üresedés, akár egy elköltözés, akár egy elhalálozás kapcsán, hiszen már van 3 nyugdíjasunk is, amikor felhívjuk az érintett várakozó listán lévőt, hogy akkor most be lehetne költözni, akkor vagy az a válasz, hogy hát akkor én még kibírom 5-10 évet, akkor majd várok addig, amíg esetleg a szülő én is beteg leszek, és majd akkor másnaptól. És akkor hiába mondjuk azt, hogy hát most van egy lehetőség, át kéne gondolni, ez mindig egyénileg változó, tehát erre nincsen egy recept. Valamint azt látjuk, hogy a várakozási listán nagyon sokan vannak olyanok, akik nagyon-nagyon súlyosan fogyatékosok, akiknek ténylegesen egy egészségügyi egészségügyi ellátásra van szükségük, akár egy pszichiátriai állandó orvosi felügyelettel, tehát nem biztos, hogy nekünk erre van mondjuk működési engedélyünk vagy személyzetünk. Tehát ezt mindig egyénileg kell elbírálni, de a várakozás listát a kormányhivatalnál szigorú számadású nyomtatványon nekünk nyilván kell tartatni. Emellett pedig a foglalkoztatásnál 252 olyan kollégát foglalkoztatunk, akinek van valamilyen papírja. Tehát ez azt jelenti, hogy fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű jelen pillanatban itt körülbelül egy olyan 40 fő van az a idézőben a várakozási listán, akiknek remélem, hogy egy éven belül meg tudjuk oldani a foglalkoztatását. Minden évben kapacitást bővítünk, például az is a feltétele, hogy új műhelyeket hozunk létre. Jelen pillanatban például a Váltó utcai legnagyobb telephelyünkön a raktárt kiürítettük, és ott fűtést építünk ahhoz, hogy néhány hónapon belül pályázati kvóta lehetővé teszi, akkor további 10-12 ember foglalkoztatását el tudjuk indítani.
1: A szülőnek nem csak önmagát, hanem az időközben felnőtt életgyermekét is fel kell készíteni az elválásra, a költözésre, az új életre.
2: Folyamatosan azt hangoztatja, hogy én nem akarok soha otthonba kerülni. Körülbelül 3 éve. Retteg ettől a gondolattól. Tehát én azt gondolom, hogy nem kis feladatom lesz nekem. Először magamat készítem fel, amin rajta vagyok. Utána tudok csak a fiamnak is segíteni ebben, és hát nagyon remélem, szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy mindig úgy is szoktam nyilatkozni, ha így ismeretségi körömben megkérdeznek, hogy mi nagyon jó helyzetben vagyunk, hisz nekünk a szimbiózis alapítvány. Tehát nem csak a jelenben segítenek, a jövőben is. Tehát felvázolnak egy jövőképet, és hatalmas terhet levesznek mind a család, és mind a fiatalokról.
1: Mit üzenne azoknak a szülőknek, akik hasonló helyzetben vannak, és mondjuk nem tudják elengedni a gyermekeiket? Közben pedig ott van a félelem, hogy mi lesz majd a már-már felnőtt gyerekkel, hogyha ők nincsenek, vagy nem tudják ellátni már.
2: Nagyon nehéz, mert ezzel én azt gondolom, mindenkinek saját magának kell megbirkózni. Nagyon fontos, én azt gondolom, hogy beszéljen róla sokat, akár egy baráti társaság, mint ahogy hallottuk is, ne folytsa magába az érzéseket, hogy mitől fél. Tehát ki kell mondani, hogy miért nem tudja elengedni. Tehát egy szülőben én azt gondolom, mint ahogy már most bennem kialakult több év után, bizalom kell, hogy kialakuljon egy-egy intézmény iránt. És akkor tudja azt mondani, igen, itt tudom hagyni a gyermekem. Tehát enélkül, ha ő nem bízik, akkor nagyon nehéz lesz.
3: A bizonytalanság érzés az, és a bizonytalansággal való megküzdés, amit a szülőknél tapasztalok, hogy ez elárasztja őket szorongással. És ez a szorongás, ez nagyon vegyes képet mutat a gyermekért való aggódás, a valahogy baja esik, hogy nem jól döntöttem, és a folyamatos önmarcangolás és bűntudat, hogy nagyon nehéz a megbocsátás témakörével is dolgozni, hogy önmaguknak meg tudjanak bocsájtani, hogy ugye sokszor úgy érzi a szülő, hogy beadom a gyereket, de még itt vagyok. És hogy miért nem az utolsó pillanatig, és erre ugye megvannak azok a pszichológiai technikák, amivel meg tudjuk őket támogatni, hogy egy jókor tudjanak egy stabil döntést hozni.
4: Kisfiunkat, illetve most már nagyfiú Csongénak hívják, 31 éves múlt. Amikor megszületett, minden rendben volt, legalábbis úgy látszott, hogy minden rendben van. Körülbelül 1 éves korára kiderült, hogy sok mindenben el van maradva. Főleg a mozgásfejlődésben volt elmaradva, akkor kezdtük el hordani fejlesztésekre, majd elkerültünk egy gyermekpszichiáter hölgyhöz, aki elmondta nekünk, hogy neki az a gyanúja, hogy Csongor autista. Ez olyan 2 éves kora körül derült ki. Természetesen nagyon megijedtünk, nagyon összeszakadtunk, én is és a férjem is, nem is olyan tudtunk erről az egészről beszélni egymással.
1: Miben nyilvánult meg a kiskorában, hogy a 2 éves múlt az autista?
4: Talán az volt a legszembetűnőbb, hogy nem nézett a szemünkbe, sok mindent elutasított, egészen más volt a kommunikációja, sok mindenre más volt az érzékenysége, olyan dolgoktól félt, amitől a többiek nem, vagy olyan dolgoktól tartott vizet, ő sokkal melegebbnek érezte, tehát sokkal érzékenyebb volt, hangokra sokkal érzékenyebb volt, kutyaugatásra. Akkor igazából az volt a fő célunk, hogy eljárjunk a fejlesztésekre, és azt hiszem, hogy nem vagyunk egyedül ezzel, hogy első reakciónk az a tiltakozás volt, hogy nem, ez biztos, hogy változni fog, meg fog gyógyulni, minden rendben lesz, és aztán szépen lassan rá kellett jönnünk, hogy ez nem így van. Nagyon sokféle érzelmi hullámon ment mentünk keresztül, mire elfogadtuk azt, hogy nem minden úgy van, ahogy mi eltervezzük.
1: Csongor nevű kisfiúk harmadik gyermekként érkezett a családba. A gyerekek, a testvérek hogy fogadták őt?
4: Hát ők nagyon nagy szeretettel foglalkoztak vele. Ezeket a furcsaságait ők is nagyon rosszul vették. Szégyelték sokszor, hogyha elmentünk olyan társaságba, közösségbe, főleg ugye idegenek közé, ahol ő mondjuk visított, vagy másképpen viselkedett. Ugye az arcán a külső nem látszott ez a mássága, inkább a viselkedésében.
1: Statisztika, hogy nagyon sok családban felbomlik a házasság, ha egy sérült gyerek érkezik. Itt önöknél szerencsére nem ez történt. Itt ül a körünkben az édesapa is. Mi változott a család életében, miután a Csongor megszületett?
5: Remélem, a változás az volt, hogy körülötte kezdett el forogni a világ, mert mindenfajta vizsgálatokra kezdtük el, ugyanakkor kiderült, hogy vele probléma van. Talán emiatt a másik, a két testvér egy kicsit kevesebb figyelmet kapott ebbe az időbe. Kerestük a legjobb lehetőségeket, hogy mi jó öcsének. Felnőttek a gyerekeink, a két nagyobb elköltöztek itthonról, úgyhogy öcsi van a középkontor.
1: Hogy döntötték azt el, hogy egy intézménybe jobb helye lesz a hétköznapokon?
4: Számunkra ez rögtön az első pillanattól egyértelmű volt, hogyha van erre lehetőség, és hál' Istennek itt ugye Miskolcon a Szimbiózis Alapítvány jóvoltából van erre lehetőség, akkor mi ezt fogjuk választani, amint lehet, mert mindenki támogatott minket a környezetünkbe, a szüleink, a gyerekeink, a barátaink, mindenki.
1: És a Csongi mit szólt hozzá?
4: Szépen rá lett vezetve, mert a Szimbiózisnak voltak már előtte táborozni a Szimbiózissal, voltak különböző foglalkozások, délutáni foglalkozások, ahova én fölhordtam. Tehát ilyen szépen fokozatosan szoktattam be, és már bizony ott volt a szobája, már beköltözhetett volna, amikor még mindig csak behordtam, és akkor egyszer emlékszem rá, hogy egy ilyen szelíd erőszak kellett ahhoz.
1: Hogy ott maradjon?
4: Hogy nekem kellett az erőszak az anyukának, akkor emlékszem rá, hogy egy hét leforgás alatt berendeztük a szobáját, és beköltözött, és ő tulajdonképpen nekünk ez akkor azért volt nagyon jó pillanatban történt a költözése. Nővérei is abban az időszakban kerültek el itthonról, mert tovább tanultak, és tulajdonképpen ő valahol érezte, hogy most akkor ő is megy. Hétvégén itthon volt, nála nem volt semmi fennakadás, én egy kicsit pityeregtem, így elgondolkoztam, hogy tulajdonképpen miért is pityergek én, tehát hogy igazából nincs okom sírni.
1: Mi az a másság, ami beköltözik egy család életébe, ha egy sérült gyerek születik?
4: Fiunknál az volt a legnagyobb nehézség, hogy a kommunikációban ő nagyon el van maradva, tehát nagyon sokszor nem tudtuk, hogy mit szeretne. Nagyon sokszor visított, csitítottuk, de nem tudtuk, hogy mit akar, ki kellett találni, tehát nagyon oda kellett figyelni az ő minden rezgésére. És ugye hát ezeket a dolgokat tudomásul venni, illetve kezelni.
5: Repülővogár, egy légy rettenetesen. Zavarták különböző hangok, például rádióból, bizonyos gitárhangok, akkor azonnal ki kellett kapcsolni, akkor zavarta, ha autóba ültünk és igen, dugóba kerültünk, akkor teljesen kikelt magából.
1: Mennyi idő kell ahhoz, hogy egy szülő elfogadja, beletörődjön, elfogadja, nem tudom melyik a jobb szó, azt, hogy a gyermeke nem olyan, mint a többi?
5: Elfogadni elfogadtuk egyből. Amikor kiderült is, fel sem merült, hogy ne itt nőjön fel velünk. Életünk végéig persze bennünk van az a vágy, hogy jó lett volna, ha esetleg ő mégse ezt az életutat járja be, hogy nagy családban élünk, ez nagyon-nagyon sokat segít.
1: Ön, mint szakember, hogyan látja, hogy mi a jövő? Lesz-e valami változás a közeljövőben?
0: Én egy csodaváró vagyok. Jelen pillanatban az ágazatban a legnagyobb probléma az, hogy nincsen szakember. Most, amikor beszélgetünk a tegnap este is a szociális szakemberek csoportjában arról számoltak be, hogy tömegesen hagyják el a szakemberek az ágazatot. Ez azt jelenti, hogy az ágazat olyan szinten lecsupaszodik, hogy maga az ellátást fogja veszélyeztetni. Én nagyon büszke vagyok a kollégáimra, akik napi szinten küzdenek azért, hogy ezt a feladatot ellássák, de hogyha nem lesz érdemi változás, akkor azt gondolom, hogy óriási probléma lesz, gyakorlatilag fenekünk alatt ketyeg a bomba. Tehát, hogyha nagyon profánul szeretnék fogalmazni. Az, hogy a szakmában irigykedve nézzük, hogy a határon túl milyen intézkedések és szolgáltatás fejlesztések vannak akkor, amikor a családoknak a támogatása, a családi mentor, azok a szolgáltatások, hogy ami a legolcsóbb az adófizetőknek, hogy minél tovább családban maradjon a speciális gyermek, az akkor tehető meg, hogy a családnak adjuk a szolgáltatásokat. Ilyen nálunk az Egy Hét Mennyország program, az autista tábor, a babysitter szolgáltatása, a speciális szállítás. Ezeket mi mind pályázatból finanszírozunk. A legnagyobb gond, hogy ezek nem kiszámítható szolgáltatások, mindig esetleges. Ez attól függ, hogy van pályázat, vagy nincs. Tehát maga az, hogy tudjunk egy perspektívát biztosítani, egy pozitív jövőképet, ahhoz nagyon sok párbeszéd kell, és egy kormányzati akarat kell ahhoz, hogy ehhez egy valódi jövőképet tudjunk hozzárendelni.
1: Kedves hallgatóink, hogy miről is szólt ez az elmúlt csak nem fél óra? Talán leginkább a szeretetről és az elengedésről. Arról a különleges szülői szeretetről, amelynek egyszer el kell jutnia oda, hogy nem csak óvni akar, hanem lehetőséget is ad az önálló életre. De szólt a bizalomról is, arról, hogy egy fogyatékossággal élő fiatal felnőttnek ugyanúgy lehetnek vágyai, döntései, munkája és saját élete. És szólt a társadalmi elfogadásról. Arról, hogy talán nekünk kívülállóknak is változtatnunk kell a szemléletünkön. Nem sajnálni kell ezeket az embereket, hanem megismerni, elfogadni és lehetőséget adni nekik.
6: Bétót Erika összeállítását hallhatták a miskolci bentlakásos otthonról, ahol értelmi fogyatékkal élők és autisták találhatnak otthonra, s amelyből bizony sokkal többre lenne szükség szerte az országban. Ezzel a mai napközben véget ért. A szerkesztő Herceg Tibor, a hangmester Sije Gábor és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is. És ne feledjék, a mai napközben műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Holnap délelőtt is lesz napközben, ahogy megszokhatták, 9 órától. Beszélgetünk majd a súlytöbletről és ennek leadásáról, arról, hogy miként zökkenhetünk vissza a nyaralás után a szürkép hétköznapokba, és megnézzük az albérletek jogi problémáit is. No meg újra iskolakezdés, mit sportoljon a gyerek, miként döntsünk így augusztus végén, szeptember elején. Most 11:30-kor kezdődik a Vendég a háznál itt a Kossuthon. Kalandról, felfedezésről, barátokról, nyári táborokról beszélgetnek majd pillanatokon belül, szóval csak én búcsúzom önöktől, maradjanak velünk!

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Kaland, felfedezés, barátok, élmények. Jó, ha mindezt megtalálják a gyerekek a nyári táborokban. Ám a Családcentrum Alapítvány felhívásán a biztonság és a fejlődés is szerepelt. Hiszen inkluzív, befogadó táboraikban az épp többségi és az eltérő fejlődésű gyerekek közösen élhették át a mozgás, beszéd, művészetek élményét és fejlesztő hatását játékokba ágyazva.
2: Mindenki itt van, gyertek, akkor álljunk sorba, és Anna már tudja, hogy mi lesz most a vonulódalunk.
3: Mennek a nassóba.
4: Kicsodák?
3: A kocsák.
4: A kocsák?
3: Igen. Ha,
4: te emlékszel, hogy hogy kezdődik?
3: Igen.
5: 100 liba egy sorba, mennek a nattóba. Elő megy a kóna, jadák műsenye, 100 liba egy sorba.
4: Téged hogy hívnak?
3: Rita.
4: Rita, és hány éves vagy?
3: 8.
4: Neked mi tetszik itt ebben a táborban? Te mit szeretsz csinálni?
3: Ebédelni.
4: Délelőtt mindig itt vagytok a ligetben?
3: Igen.
4: És miket lehet itt csinálni?
3: Mindent. És vízipisztolunk.
4: Vízipisztolyoztok, meg láttam, hogy van tollasütő, szoktatok azzal is?
3: Igen.
4: És kimentek a játszótérre esetleg?
3: Igen.
4: És ott mit szeretsz csinálni?
3: Csúszdázni.
4: Te iskolás vagy már?
3: Igen.
4: És hanyadikos vagy?
3: Elsős és újra elsős leszek, mert megbuktam.
4: Igen, mi nehéz neked?
3: Hát írás, mert néha elbamburok.
4: A többi az jó?
3: Igen.
4: És melyiket szereted az iskolában csinálni?
3: Énekórát.
4: És van olyan betű, ami könnyebb, vagy ami nehezebb?
3: Igen, több betű.
4: Melyik?
3: Több betű.
4: A T betű, az könnyű vagy nehéz?
3: Tönnyű.
4: És melyik nehéz?
3: A betű.
4: Az A betű az nehéz. És az olvasás, az könnyebb, az jobb?
3: Igen.
4: Szóval az megy.
3: Igen. Ott van egy gajád, nehogy megcsípjen.
4: És akkor ebéd után mi következik itt a táborban?
3: Egy kicsit alszunk.
4: És mesél nektek valaki?
3: Nem, hanem hallgatom zenét.
4: És utána mi jön?
3: Uzsonna.
4: És szoktatok-e még valamiket ott csinálni, benn a teremben?
3: Játszani. Játszani.
4: És ott mivel lehet játszani?
3: De a kicsi néha el szokott futni, és most is fut.
4: Ki a kicsi?
3: A piaszporolva.
4: Szalárnak hívják.
3: Szalár.
4: És van-e itt kis pajtásod, akivel szeretsz játszani?
3: Igen, Szalár.
4: Vele mit lehet játszani?
3: Minden, de fölemelni az kicsit jöhet, de nem nagyon.
4: Te szeretnéd dédelgetni, mert ő olyan kicsi?
3: Igen, 4 éves.
4: És itt van a testvéred is?
3: Igen.
4: Vele szoktál-e itt játszani, vagy itt jobb másokkal?
3: Jobb másokkal.
4: Most megnézzük, hogy Timi néni visze még minket valami különleges helyre.
2: Először mi az, amivel látni szoktunk?
3: Szem.
2: A szemünkkel, szem. Így van, akkor gyertek, nézzétek csak meg itt a szemetekkel, mit láttok, hogy mitől különleges ez az ösvény itt?
3: Hogy tele van új dolgokkal.
2: Milyen új dolgokkal? Mondjam.
3: Fa, kő, fadabkák.
2: Igen, Anna, te mit látsz? Nézd csak meg. Mitől különleges ez?
3: Nem tudja.
2: A színe milyen a színe?
3: Fekete-fehéres.
2: Mm-hmm. Azt szeretném tőletek kérni, hogy vegyétek le a cipőtöket.
3: Az jó! És menjünk hátra.
2: És képzeljétek el, hogy ennek az ösvénynek az a neve, hogy mezítlábas ösvény, pontosan azért, hogy mezítláb tudtok rajta végigmenni. Hop-hop-hop, várjál! Az oknit le lehet venni. Te nem szeretnéd? Rita, te?
3: Igen.
2: Na, vedd le! Figyeljetek csak, a Rita milyen bátor!
4: Miken jártok most, micsoda?
3: Köveken és botokon. Jaj, ne!
4: Ezek micsodák?
3: Farönkök.
4: Farönkök?
3: Farönkök. Hú, most a homok a kedvenc.
6: Homok és fadapkák.
3: Nem itt lábon a legrosszabb.
4: Rossz?
3: Mi?
4: Milyen érzés a talpadnak?
3: Szörnyű, főleg ez a fa.
4: Azt te nem szereted, igen, ezt az apró kis fákat?
3: Ah, mi
7: No, és akkor itt figyeljetek, csak itt mit látunk? Hova érkeztünk meg?
6: A szökőkú, a tóhoz, és a szökőkú.
8: Ó, ez egy tökre jó.
2: És azon miért jó ez menni, Beni?
6: Aladó.
2: Alagút, nézzük csak.
4: A te talpadnak milyen érzés?
6: Hát nem jó.
4: Miért kell nektek itt maradni?
8: Mert örökké kell vinni egy jó békapetékre.
4: A békapetéket találtatok?
8: Na, itt van.
9: Aha, itt van egy csomó.
8: Ez odaadott azt a óriás.
4: És miért nektek szerintem kell vigyázni rájuk?
8: Ne, szétnyom. Jó, még nem nyomtasz. Hát azért, hogy ne vadászák le meg ilyenek.
9: Aha, és majd kell venni egy akváriumot a békáknak.
8: De nekünk van túl tavank.
4: Van tó nálatok?
8: Aha, Szegléden.
4: És van benne béka?
8: Aha, és már vannak benne ebi halak.
4: Volna még terv vagy ötlet, hogy már mit lehetne csinálni, de ilyenkor így alakul a nap, hogy ha ők találnak valami ennyire izgalmasat, akkor ők azt élvezhetik bármeddig.
2: Így van, teljesen ráhagyatkozunk a gyerekekre, az ő kíváncsiságukra, hogy ez legyen egy ilyen belső hajtóerő, motiváció számukra. Hát igen, itt az inkluzív táborunkban az egyik nagy izgalom és kihívás számunkra, hogy mi az, amivel mi készülünk, hogy érdekes legyen a gyerek. Ugyanakkor mi az, amiket el tudunk engedni, pont azért, mert hogy ők ilyen új dolgokat fedeznek fel. Mint például ott a szikla oldalában felfedeztek egy mélyedést, egy lyukat, és kitalálták, hogy akkor oda köveket is beletesznek. És ez milyen izgalmas, hogy van, amelyik bennmarad, van, amelyik meg visszapottyan, és akkor újra, mert szerették volna betömni a lyukat. Most egy kicsit itt tovább időzünk, de mindig úgy alakítjuk a napi rendet, hogy amivel itt készülünk a komplex művészeti terápia által, illetve a gyógypedagógiai fejlesztésekben, akkor így végig gondoljuk, mi az, ami még kimaradt, amit itt nem sikerült nekik az ő általuk indított tevékenységbe belehelyezni, beleágyazni, és akkor arra úgy még célirányosan beleteszünk nekik feladatokat.
4: Tehát akkor ön gyógypedagógusként nem csak azt látja, amit én, hogy ők ülnek most egy kőperemén, lógatják a lábukat a vízbe, és algát gyömöszölnek a kezükben, hanem látja azt is, hogy ez mire hat.
2: Így van, ami fontos itt az inkluzív táborunkban, a szociális kommunikáció fejlesztése, hogy együtt ők így hogyan tudnak sajátos nevelési igényű gyermek, illetve az épp többségi gyermekek együtt közösen működni, hogy egy jó mintát lássanak, így a Rogersi attitűdünk által, hogy elfogadjuk őket, hogy mindig a pozitívumaikra helyezzük a hangsúlyt, ezt majd bent a tábor területén fogja is látni, és majd beszélgetünk róla a gyerekekkel, illetve igen, így nekem már kattog a fejem, hogy mi az, amiben a figyelmet, a különböző észlelési csatornákat fejlesztjük, a szókincsüket, taktilis érzékelésüket.
8: A lábam.
2: A lábam.
4: Mire léptél?
8: A kőre.
4: Dr. Kis Ágnes, nyugdíjas pedagógus. Itt van a gyerekekkel ebben az inkluzív táborban, ez a negyedik nap. Mit lát rajtuk?
10: Itt a ligetben minden gyerek megtalálja a kedvére való játékot, és az, hogy van tér, rohangálhatnak, és különösebben nem veszélyes a helyzet. Ezt kihasználják, kiélvezik. Délután ugye ebéd a bázis van, ott aztán nehezebb olyan foglalkozást találni, ami leköti őket. Volt rajzolás, plusz állatokkal szeretnek játszani. Van, akiben az ellenkezés a fő motívum, és amikor még nem tudja, hogy én mit akarok, de ő azt nem. Van, aki meg partner. Érdekes különben játék közben figyelni őket.
4: Öt kisgyermekre vannak hárman felnőttek.
10: Képesek 5-8 fele szaladni, úgyhogy nem árt, hogyha 1000 szeme van az embernek.
4: És mik azok a specialitások, amivel a gyerekekhez lehet közeledni?
10: Azt hiszem annyi, hogy nem elutasítónak lenni, elfogadni őket. Ha elfogadja valaki őket, akkor azért nagyon hálásak tudnak lenni.
4: Hány éves vagy te?
8: 6.
4: És hogy hívnak?
8: Beni.
4: Szóval, hogy bébis játékok vannak itt, azt mondod?
8: Uh-huh.
4: És te mit játszanál szívesen?
8: fogocskát, vagy kosaraznak, vagy valami ilyesmit.
4: Kosaraznál, aha, és te mész iskolába most?
8: Igen, már elból laktam.
4: És láttad az iskoládat, hogy milyen lesz?
8: Nem.
4: És itt egyébként miket szeretsz csinálni? Van olyan, amit jó itt csinálni?
8: Semmi.
4: Délután sem, délelőtt sem. És szoktál még táborba menni?
8: Uh-huh.
4: Milyen táborok?
8: Hát nem tudom, ez volt első táborom.
4: Komolyan? Most vagy először táborba?
8: Azt hittem, hogy jobb lett volna, de ez az külön miatt egy vízt találtam.
4: És van itt barátod, vagy kis társad?
8: Van.
4: És vele mit lehet csinálni?
8: Hát, nem tudom.
4: Mátraházi Téva Darné Andrea, középiskolai kémia-biológia szakos tanár. Hogyan került ön ebbe a táborba?
11: 2011-ben kerültem ide a stúdiumhoz.
4: Ez a Stúdium Generálé itt Zuglóban, egy olyan hely, ahol gyerekeket korrepetáltak.
11: Igen.
4: És ezek a különböző nehézségekkel, fejlődési lemaradásokkal bíró gyerekek, őhoz hogyan közeledik?
11: Már ide a stúdiumba is olyan gyerekek jelentkeztek többnyire, akiknek valamilyen gondjuk volt. Autista is volt, de iskolában is, ahol tanítottam.
4: Hogyan lehet hozzájuk megtalálni az utat?
11: Mindenképpen játékosan, meg élethelyzetekből kiindulva, mert az ismerősebb terep, meg hogyha humorral megfűszerezzük, akkor maradandóbb, megmarad, mint élmény. Most már úgy érzem őket, nem ismerem, hanem érzem.
4: Hogy mi esik jól nekik, vagy igen, hogy lehet hozzájuk közel.
11: Hogyan adhat rájuk. Meg persze a találkozások után az ember úgy átgondolja a napot, meg a szituációkat, hogy mi miért lehetett, vagy hogyan működik ez a gyerek. Mert az a lényeg, hogy a gyerekek működésében, mint a fogaskerekek, rá tudjon kapcsolódni az ember. Csak így hatékony.
4: Mit ad ez önnek?
11: Nekem nincs gyerekem, férjem sincs, és hát mindenem a tanítás, nagyon szeretek. Tehát ahogy formálódik, ahogy belekukucskálok az agy működésébe, és igyekszem kitapogatni a döccenőket, és igyekszem rá kitalálni, hogy mi az, amivel át tudom segíteni. És ez ad örömet, ahogy én látom, hogy minden nap egyszerre 6-7 területen miben egy picikét, de mi mindenben fejlődik.
4: Önnek két kislánya is jár ide ebbe a táborba. Milyen tábort keresett a lányainak?
12: Hát főleg fejlesztő tábort, illetve olyan mozgásformát biztosító tábort, ahol a lányok ki tudják magukat mozogni, és egy elfogadó közösségben lehetnek. Ez egy opció, hogy mondjuk ne 60-80 fős tábor legyen, hanem tudjanak érdemben foglalkozni a lányokkal, mert nekik azért szükséges, hogy a lányok esenisek, tehát hogy nagyobb foglalkozást, több időt igényelnek, mint olyan gyerek, aki mondjuk nem fejlesztésre szoruló gyermek.
4: Mi az, ami nehéz nekik, mi az, amiben extra figyelmet igényelnek?
12: Hát főleg a közösségbe való beilleszkedés. Ez ugye korábban a BTMN-es státusszal járt együtt, az öntörvényűség a kicsinél, az akaraterő, és akkor ebben a közösségbe való munka 30-40 főnél ez nem tud funkcionálni ott a kislány. A nővére inkább, tehát hogy ő együttműködő, viszont pont nála is inkább akkor az önvádaskodás, tehát hogy akkor visszahúzódik, csendes, és nála már a minőségi munkában látszik. Tehát ő akarna dolgozni, de egyszerűen a figyelem zavar, amivel rendelkeznek, ez nem tud fejlődni. Tehát ilyen különböző reakció van a két lánynál, de egyébként az, ami fejlesztésre szól, a figyelem, az együttműködés, közösségbe való tevékenységeben kell fejlődniük.
4: És miket szeretnek szívesen csinálni?
12: Hát ebben is eltérőek. A nagy inkább táncol, jobban el van magában, úgymondva. A kicsi igazán szeret felnőtt társasággal játszani, tehát hogy mi társasjátékozunk, nagyon sokat biciklizünk, rajzolunk, festünk, gyurmázunk.
4: Speciális iskolában is járnak, vagy csak nyaranta a tábort, vagy ilyen elfoglaltságot keres speciálisan?
12: Magániskolákba járnak a lányok, úgyhogy pont a kisi közösségek biztosítása érdekében találtuk ezt a megoldást, úgyhogy ott kapnak fejlesztést, de a táboroknál azért megválogatjuk, hogy hova menjünk.
1: És könnyen talál nekik helyet?
12: Meg lehet találni, logisztikát igényel. Tehát azért mi februártól kezdve arra törekszünk, hogy nézzük, hogy milyen hirdetések vannak, barátok hova mennek, mi az, ami a lányok elődjére válik, és megbeszéljük a családdal, persze, mert azért a nagyszülőket, szeretnék a nagyszülőkkel tölteni időt, illetve a család többi tagjával, meg közösen is elmenni nyaralni. És azért ez így egy februártól egy ilyen általános kis esti program apával, hogy összeszervezzük, hogy te mit láttál, én ezt láttam, hívjuk fel a táborszervezőit, mit mondanak, hány gyerek vesz részt, mit csinálnak, milyen tevékenységet látnak el egyébként maguk a táborvezetők, mert azért a lányoknál is fontos, hogy meglegyen az összhang a táborvezetői és ugye a többi gyerek között.
1: Mit tapasztal itt ez a negyedik nap, hogy ide jönnek, hogy érzik magukat?
12: Szeretik a lányok, mind a két lány, hogy különbözőek, különböző módon reagálnak, meg mesélik a történéseket. A nagyobbik ugye nagyon beilleszkedik, úgyhogy ő meséli, hogy miket csinálnak, kivel hogy játszott, kik a barátai. A kicsi főleg a felnőttekhez kapcsolódik, oda kötődik, és akkor ő róluk mesél, hogy akkor ki játszott vele, ki mit mondott, hogy mi a szabály. Ugye itt a keretek, korlátok meghatározása nála nagyon fontos, tehát hogy nem szabad kinyitni az ajtót, nem nyúlunk a telefonhoz, és akkor ezeket a korlátok után kezdi az élményeit mesélni, hogy akkor mi történt. Úgyhogy jókat mesélnek, illetve látszik rajtuk egy olyan elfogadó közegben való lét. Itt egy kiegyensúlyozott légkör lehet, ahogy a lányok elmesélik.
1: A kisfia jár ide ebbe a táborba most egy hétig. Miért hozta el ide?
13: Mert zárva volt a neki óvoda, és nem volt a hely, ahol lehet elvinni ilyen kisfiú, szóval valaki nekem az ajánlata, ide lehet hozni, és jobb is van itt. Nekem nincs annyira szabadság volt, azért gondoltam, akkor viszem ide.
1: Ő ugye nem sokára 5 éves lesz, ő neki jó lenne, hogyha elindulna a beszéde, most még csak egy-egy szótagot mond, és azt mondja, hogy azt is inkább angol nyelven, angolul beszélnek otthon?
13: Nem, csak poems, ami O. McDonald, ilyen, ami van, az nagyon szépen ABC 1-2, és mindig egész úton is, villamosan is.
1: És ön milyen nyelven beszél a kisfiával?
13: Én urdu nyelv, ami pakisztáni is, nekünk anya nyelv van, és nem sokat beszélek urdu nyelven, most próbálom magyar szavakat egyes sor, vagy nem, kicsit rövid, nem szabad, nem menje, marad, nem anya nyelven, meg moviba jársz, akkor ott is így fogok mondani, akkor fogok érteni, ami anya is ezt mond, és óviba is ezt fogsz mondani. Szóval én így próbálom menni, de neki amúgy angol megy, urdu még nem. És kislánynak magyar, hál' Istennek, most megy.
1: Mert van egy lánya is, aki egy évvel idősebb, és ő megszólal magyarul.
13: Igen, és ő is ugyanaz volt, amikor ő nem speciál óvoda megkapta, de 2 év alatt olyan ügyes lett, nagyon megy neki úgy. Neki is először angol megy, és most neki magyar. Minden más szó neki magyar van.
1: Az angolt azt hol hallják?
13: Ami tablet van, vagy telefon van, mikor én dolgozom, takarítás van, vagy nem tudom, akkor nekem is mindent meg kell nézni, akkor én adom a telefon, vagy tablet, és ott nézi a műsorok.
1: És azok angolul mennek?
13: Igen. Onnantól tanulta, ha kézmosás, mosdóba megyünk pisilni, asztalna van a kaja, és gyerekek hogy viselkedik kint, hogy amíg játszótéren megyünk, hogy kell játszani, ez így megy neki, nézik a gyerekek, mit csinálsz.
1: Egyedül van itt a két gyermekkel.
13: Igen, igen, igen, azért én nem tudom erre semmit csinálni, hát kicsit is nehéz nekem. De most először, ha mi ezen a héten, na ez is akarok mondani, először mondta, mami, így, mami, gyere, ez. Fejleszt is van, uzsona is van, játszótéren is van, és sokat mozgás van, és attól neki ez nagyon jól megy. Nagyon-nagyon-nagyon aktív van most. Úgy érzés van, ami itthon marad a szalár.
1: Olyan, mintha otthon lenne?
13: Jobban is. Mm-hmm. Jobban is. Nekem nagyon-nagyon tetszik az, ami itt jár a szalár.
1: A
2: Családcentrum Közhasznú Alapítványt. Több család felkereste.
4: Somogyi Tíme a logopédus, gyógypedagógus, családterapeuta, a tábor vezetője.
2: Egyrészt a zuglói halmozottan hátrányos helyzetű családok, hogy a nyári 10 hét az elég hosszú idő, és szeretnék jó kezekben tudni a gyermeküket. Másrészt meg, hogy egy olyan helyet keresnek, ahol az évközbeni fejlesztések, legyen szó gyógypedagógiai, logopédiai fejlesztésről, mozgásterápiákról, vagy akár nyelvről például, hogy azok 2,5 hónapig ne szakadjanak meg. Azt szeretnék, hogy amit elértek a tanév végéig, akkor körülbelül arról a szintről startoljon a gyermekük szeptemberben is, tehát hogy egy fejlesztő napközis jellegű tábornak az igénye merült fel, és akkor ezért kezdtünk el gondolkodni a kollégáinkkal, hogy a 10 hetet hogy tudjuk megtölteni olyan tényleg tartalmas fejlesztésekkel, hogy említettem a nyelvi táboroztatástól, kezdve a kerámiázáson, a jógán, keresztül az ökotudatos táborozásig, és attól inkluzív, hogy vannak épp többségi gyermekek, akik kifizetik a tábori díjat, és vannak olyan gyerekek, akiknek pedig az étkezését Zugló önkormányzata vállalta, illetve mi pedig fejlesztő szakemberek önkéntesen veszünk részt ebben a folyamatban. Ismerjük egymást így szakmailag, ha bár még együtt nem táboroztattunk, csak máshogy dolgoztunk együtt, de hogy úgy elég egymásra ránézni, akkor már tudjuk, hogy a másiknak hogyan tudunk segíteni. Tehát, hogy mi nagyon jól együtt tudunk dolgozni, akár a nagy játszótéren is, hogy ott a nagy tömegbe elmertük engedni a gyerekeket, elmerjük engedni, de megbeszéltük, hogy mi a szabály, hogy hányszor csúszhatnak le, utána jöjjenek, mondják el, hogy hol találjuk meg őket. És hát a következetesség, hogyha valamelyikük ezt nem tartja be valami miatt, mert hát gyermek, meg ők sérült gyerekek, akkor megbeszéljük, hogy ennek milyen következményei vannak. A mostani héten is ugye van egy nem beszélő kisfiunk, aki pelenkás, tehát hogy őt tényleg nehezen fogadnák be bárhova, bármilyen helyre, mert hogy nem tudja saját magát kifejezni. 5 gyermekkel vagyunk 4-en tulajdonképpen, de hogy ennek a csodája lehet az, hogy még az első nap a nem beszélő kisfiú még nagyon sokat sírt, mert idegen volt neki a környezet, mi is a gyerekek, de hogy mondjuk a második, harmadik nap már tudta a tábornak a napi rendjét, és mondjuk a harmadik napon tegnap már megjelentek szótöredékek, sőt az anyuka, amit hallott a saját fülével ma, hogy már kimondta, hogy nem. Itt a beszélő környezetben, illetve ahogy a kollégáinkkal megteremtjük ezt a befogadó, inkluzív környezetet, az elfogadás itt az alap. Ugye az első nap megbeszéltük a gyerekekkel a tábornak a szabályait, amit igen, megbeszélünk, és ma is volt rá precedens, hogy hát nehéz betartani nekik, de hogy tényleg nagyon szeliden, lágyan, ugyanakkor következetesen dolgozunk közösen a gyerekekkel azon, hogy ők egymást is, illetve tehát ami nagyon fontos, hogy saját magukat el tudják így fogadni. És hát az nagyon jó, hogy a szülőkkel is együtt dolgozunk, hogy minden reggel megbeszéljük az aznapi programot, amit hétfőn összeraktunk a gyerekekkel, hogy itt kihasználva a Városliget közelségét, melyik nap mit nézzünk meg, mi a tervezett program, délután megbeszéljük a szülőkkel, hogy na, hogy viselkedett az ő gyermekük, mi az, amit tanult, és azt nagyon jó megélni, hogy a szülők is ugyanolyan következetesek, és akkor akinél nehézség volt a mai nap, akkor említették a szülők, hogy azt megbeszélik este, meg reggel is, mi az az elvárt viselkedés, amire várjuk, hogy törekedjen, és természetesen ez nem működik varázsütésre egyik pillanatról a másikra, de hogy minden nap minden gyermek kap nagyon sok lehetőséget, amikor végig gondolhatják, hogy mi az, ami nem megfelelő volt, hogyan tudunk nekik ebben segíteni, tehát így mindig együttműködünk velük, és pozitívan megerősítjük, amikor sikerült.
4: Akadálymentesítés valamennyi gyermek számára. Inkluzív, befogadó nyári táborban jártunk. Elhangzott műsorunkat a mediaclick.hu oldalon visszahallgathatják. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is. Megköszönöm a figyelmüket, Szendrei Edit szerkesztőriportert hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT készítette.

0: Kedves hallgatóink, ma délben a Szigligeti Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Szigliget a Balaton északi partján, Badacsony és Keszthely közt, vulkáni tanúhegyek által övezve, ám azoknál szerényebb dombokon fekszik. A falu élete szorosan összefonódott az 1260 és 62 között épített várral, melyet a térségben birtokos pannonhalmi főapátság emelt. 1697-ben villámcsapás érte, amelynek következtében leégett, ezután már nem állították helyre. Szigliget templomáról a 15. századból maradtak fenn az első feljegyzések. Az 1870-es években alakult ki mai formája, a hajót a hoztengely mentén bővítették. Szigligeten született 1921-ben Bódi Mária Magdolna, aki 1945-ben halt vértanú halált, és a közelmúltban avatták boldoggá. A szigligeti Szűz Mária neve templom tornyában három harang lakik, a legrégebbit 1925-ben öntötte Zeltenhofer Frigyes. A 70 centi átmérőjű Jézus szíve nagy harang és a Szent Háromság lélek harang 1933-ban készült Szlezák László öntödéjében.
1: Dél.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tesári Nóra vagyok, a bemondó pedig Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
2: Feljelentést tett a külügyminiszter a COVID-beszerzések ügyében. Az összérték mintegy 300 milliárd forint.
1: Szerdán kezdi meg munkáját az a bizottság, amely a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatos visszaéléseket vizsgálja. Hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja is felmerül.
2: Rövid távon megoldást jelent a fenékküszöb a Duna-Paksi szakaszán, de hosszú távon mindenképpen kiegészítő hűtőrendszerre lesz szükség.
1: Már csak néhány nap is kezdődik az iskola. A segélyszervezetek tanszerekkel és mentorálással is segítik a rászorulókat. Most pedig jöjjenek a részletek, a szerkesztő Illis László. Az állami kiadáscsökkentő intézkedések hatására 7,5%-kal lesz idén a GDP arányos hiány Magyarországon a módosított költségvetés szerint. A szakértők most már azt várják, hogy milyen számokat tartalmaz majd a 2027-es büdzsé, és milyen középtávú költségvetési kitekintést készít az új kabinet. Részletek Sipos Ildikótól.
3: A 2026-os költségvetést az előző országgyűlés 2025 nyarán fogadta el 3,7%-os GDP arányos hiánnyal, a deficit pedig már 2025 végére 5% fölé emelkedett. A Kármán András vezette új pénzügyminisztérium júliusban közzétett átvilágítása szerint kormányzati intézkedések nélkül idén a hiány elérte volna a GDP 8,3%-át. A parlament elé várhatóan augusztus végén beterjesztett módos költségvetés dacára a kiadás csökkentő intézkedéseknek továbbra is 7,5%-os hiánnyal kalkulál, mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője.
4: Annak ellenére, hogy ez a hiány ez kifejezetten magas, már ugye bizonyos kiadás csökkentések az idei évben is meg fognak történni. Ezek ugye elsősorban az állam működési kiadásaihoz fognak kapcsolódni.
3: Nyeste Orsolya közölte, mintegy 700 milliárd forinttal olcsóbb lett például az állam működése, de emellett mérsékli a hiányt a túlárazott Mohácsi-Dunahíd költségeinek lefaragása is. 0,5 ponttal javítja a deficit számot az uniós források lehívása, és további 0,2%-ponttal a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. Az elemző emlékeztetett, eközben a kormány 500 milliárd forintos havári alapot hoz létre az asszály és az energiaválság kezelésére. A módosított költségvetés pedig már tartalmazza az új kabinet első szociális intézkedéseit is. Ezek azonban összességében nem jelentős tételek. Vagyis a szakértők most már a 2027-es büdzsét várják, illetve azt, hogy milyen középtávú költségvetési kitekintést készít a kormány.
4: Az, hogy a továbbiakban a kormányzat milyen kiadás csökkentéseket tervez, ez ugye nagyjából már a jövő évnek, illetve az azt követő éveknek a kihívása. Ez ugye nagyon fontos, mert ugye a kormányzat elkötelezte magát a közpénzek megfogása és a költségvetési kiigazítás mellett, és az euró átvétel melletti elköteleződés pedig ezt úgy tűnik szükségessé is teszi, hiszen nagyjából 2030-ra a Maastrichti kritériumoknak megfelelő szintre kellene a költségvetési hiány csökkenteni.
3: Ez azt jelenti, hogy a hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadósság pedig nem lépheti túl a bruttó hazai össztermék 60%-át.
1: Orvosai szerint várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilóta.

0: beavatkozást várhatóan ma hajtják végre. A baleset gyakorlatozás közben történt. A Gripen egy másik vadászgéppel volt párban, és szimulált légi harcot vívtak. Az eddigi információk szerint a tréning utolsó fázisában a repülőgép kezelőfelülete elsötétült, ezért a pilóta vészjelzést adott le. A navigációban ezután társa segítette. A vadászgép végül Szolnok térségében ért földet, a pilóta katapultált, a gép pedig kigyulladt.
1: A katapult nem azt jelenti, hogy minden esetben megvéd. Ez csak egy lehetőség. Pilóták azért nem szeretik, mert a katapultáláskor egy olyan automatikus folyamat megy végbe, amiben a nagy része a pilóta nem tud beavatkozni.
0: Mondta Szabó Zoltán Róbert, nyugállományú őrnagy, aki 2005-ben egy gyakorlat közben maga is sikeresen katapultált egy vadászrepülőgépből.
1: Kb. 8-10 méter magasan láttam, hogy berobban az egész. Tehát olyan, mint egy kivetítődött ez az egész jelenet, és végignéztem a jobb oldalon, három tükörben van, a bal tükörben látom nappali fénynél oldalányban megjelent több méteres lángoszlop. A hajtóműen fordulattám jobbat megállt, nulla volt, és ha ott megpróbáltam volna leszállni, akkor nagyon sok ember életét kockáztattam volna.
0: Szabó Zoltán Róbert hangsúlyozta. A gép adatrögzítő rendszerén tárolt információk részletes elemzésére van szükség ahhoz, hogy megállapítható legyen, egyedi esetről vagy típushibáról van szó. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt közölte, tekintve, hogy a gép svéd fejlesztésű, a baleset körülményeit Svédországból érkező szakemberek bevonásával vizsgálják, akik a rendelkezésre álló adatok alapján igyekeznek rekonstruálni, mi vezetett a repülő kényszerhelyzetéhez. Ennek befejezéséig felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését. Addig csak a készenléti repülőgépek látják el a szolgálati feladataikat.
2: Szerdán kezdi meg munkáját az a vizsgálóbizottság, amely a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket tárja fel. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda májusban tartott háttérbeszélgetésén elhangzott, az ÁSZ korábbi jelentései alapján 2025 áprilisa óta két szálon folyik a nyomozás az MNB ügyében. Az egyik a jegybanki alapítványok és a Nemzeti Bank épületének felújításával összefüggő hűtlen kezelés, a másik pedig pénzmosás gyanúja miatt. Illés Anna összefoglalója.
3: Több száz milliárd forint közpénz eltűnt.
2: Mondta korábban a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság elnöke. Csőszi Attila, aki egyben a Tisza párt országgyűlési képviselője is arról beszélt, az érintett összeg a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba került. Hangsúlyozta, feladatuk kideríteni egyebek mellett, hogy a pénz hová lett és kik a felelősök mindezért.
3: 144 milliárd forintot kaptunk a Neumann János Egyetemre és a Tudásvárosra. A pénz nagy részét azonban 127,5 milliárdot eltőzsdéztek. Nekünk meg maradt a torzó és a szellemváros. Balaton akaratjai luxus. 20 milliárdból felújították, most meg 9 milliárdért árulják. Csak ez 11 milliárd forint veszteség. MNB székház 105 milliárd forintba került, pedig eredetileg 55 milliárdot szántak rá. Hogyan és miért lett végül a duplája?
2: A bizottság különösen az alapítványi vagyon kezelését, az Optima csoport befektetési struktúráit, valamint az ingatlan beruházásokat és székház felújításokat vizsgálja. Céljuk feltárni a közpénzek kezelésének esetleges jogszerűségi, átláthatósági és takarékossági hiányosságait, az érintett döntéshozatali mechanizmusokat, továbbá javaslatokat tehet a rendszer javítására. A jegybank új vezetése korábban azt közölte, elkötelezettek az átlátható és felelős gazdálkodás mellett. A Tisza frakció tájékoztatása szerint a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró bizottság első ülését szerdán 13 órától tartja.
4: Feljelentést tett a külügyminiszter a COVID beszerzések ügyében.
5: Orbán Anita közölte, hogy az átvilágításkor olyan információk kerültek elő, amelyek hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel. A beadvány a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban 2020 márciusában és áprilisában lebonyolított a koronavírus járvány elleni védekezés szolgáló beszerzéseket érinti, köztük a lélegeztetőgépek vásárlását. Ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. Indítványozták továbbá, hogy a korábban az egészségügyért felelős belügyi tárcát, a NAV-ot vagy az operatív törzset is keressék meg az ügyben.
4: Új, nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indít az Országos Mentőszolgálat. A honlapon részletes adatokat gyűjtenek a mentőegységek kiérkezési idejéről és a mentési esetszámokról. Részletek Zilai Zsuzsannától.
6: Itt a másodpercek.

0: és a percek életeket jelentenek,
1: mondta az egészségügyi miniszter a felületet bemutató sajtótájékoztatón. Hegedűs Zsolt szerint szemléletváltásra van szükség, az egészségügyi reformhoz pedig elengedhetetlen a pontos minőségi mutatók mérése és publikálása.
0: Igen, és hogyha kijönnek az adatok, és ezek nemzetközileg összehasonlíthatóak lesznek, akkor igenis meg tudjuk mutatni a világnak, hogy mi hol tartunk, és hogyha igenis elmaradásban vagyunk, vagy nem annyira jól teljesítünk, akkor az egy megfelelő nyomást, gyakorlást tesz magára a döntéshozókra, illetve a kormányzatra is.
1: Az új felületen a kiérkezési idő országos, budapesti és regionális pontásban is elérhető, valamint az egyes sürgősségi kategóriák külön-külön vizsgálhatók. Erről már az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója beszélt. Konstantinovics Miklós a sajtótájékoztatón arra is kitért, hogy pontosan miként mérik az adatokat.
2: Miközben kérdezzük a beteget, aközben a mentő már úton van. De nekünk fontos, hogy a lehető legjobban tudjuk triázsolni, szortírozni az eseteinket. Ez egy nagyon lényeges rész. Meg is történik a kikérdezés alapján a sürgősségi kategorizálás 1-től 5-ig, és közben már riasztjuk a mentőegységet, vagy legkésőbb ekkor riasztjuk a mentőegységet, attól függ, hogy milyen prioritást kapott az adott feladat, majd mérjük a mentőnek a helyszínre érkezését.
1: Ez a prioritási rendszer teszi lehetővé, hogy a segítség odaérkezzen meg, ahol valóban szükség van rá, tette hozzá a megbízott főigazgató. Hangsúlyozta, a statisztikai felületet a mentőszolgálat rendszeresen frissíti majd, és céljuk, hogy a jövőben tovább bővítsék a nyilvánosan hozzáférhető adatok körét. A táblázat szerdától lesz megtekinthető.
3: A fenékküszöb építésével rövid távon mérsékelt vízszintemelést lehet elérni a Dunapaksi szakaszánál, hosszú távon azonban kiegészítő hűtőrendszerre lesz szükség. Erről beszélt a Krónikának nyilatkozó szakértő, aki azt mondta, a szélsőségesen száraz időjárás miatt a Paksi bővítés egy részét is újra kell tervezni. Részletek Kovács Mártontól.
4: A fenéküszöbnek a kiépítése még folyamatban van. Az lenne ennek a feladata, ha teljesen elkészül, hogy biztosítson egy olyan minimális vízszintet, egészen kicsi vízhozamok esetén is, ami szükséges ahhoz, hogy az atomerőmű hűtőszivattyúi el tudják látni a feladatukat.
5: Folyamatosan építik a Duna vízszintjét a Paksi folyó szakasznál megemelő fenékküszöböt. A meder aljára elhelyezett kövek alkotta küszöb később is segítheti az erőmű hűtését, ezért azt nem kellene elbontani, mondta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára. A Szódi Attila nukleáris energia szakértő hangsúlyozta, hosszú távú megoldást a vízhozam és a vízállás szabályozása mellett a vízhőmérséklet csökkentése jelenthet. Az elmúlt hetekben a hőség jelentősen felmelegítette a vizet, amellyel nem csak a blokkok hűtését nehezíti meg, hanem az élővilágot is veszélyezteti. Ezt oldaná meg egy kiegészítő hűtőrendszer. Azzal a hőt nem a vízbe, hanem a levegőbe vezetnék, mondta a szakértő.
4: Télen, amikor alacsony a hőmérséklet, erre nem lesz szükség, tehát nem fog ez folyamatosan működni, de vélhetően május végétől vagy június elejétől, akár szeptember végéig nagyon sok olyan év lehet, amikor ezekben a hónapokban szükség lesz erre a kiegészítő hűtőrendszerre.
5: A kiegészítő hűtőrendszert hónapok óta tervezik. Kiépítése várhatóan éveket vesz majd igénybe, mondta Aszódi Attila, aki hozzátette, a klímaváltozás okozta válsághelyzet a Paksi atomerőmű bővítésére is hatással van. A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a két reaktor együttes működéséhez több vízre van szükség, ezért meg kell vizsgálni, hogy az alacsony vízhozamú időszakban is megoldható-e a hűtésük.
4: Elképzelhető, hogy a PAS 2-t teljes egészében más úgynevezett hűtőtornyos hűtőrendszerrel érdemes megépíteni. Feltételes módban fogalmaztam szándékosan, mert ez egy komplex környezeti, gazdasági és szerződéstechnikai kérdés.
5: A Szódi Attila Szlovákiát és Csehországot említette példaként. Azt mondta, ezekben az országokban az erőműveknél hűtőtornyos technikát alkalmaznak, amely kisebb vízhozam mellett is ellátja feladatát.
3: Visszavonta a villamosenergia rendszerre elrendelt krízishelyzetet a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító.
6: A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Közölték, a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Az Egyesült Államok nemzeti érdekekre hivatkozva újabb egy évvel meghosszabbította a Kuba elleni kereskedelmi embargóját.
6: Washington 1961-ben szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat Kubával, válaszul az amerikai vagyonok államosítására, majd kereskedelmi és gazdasági embargót vezetett be a Szigetországgal szemben. Barack Obama, korábbi amerikai elnök lépéseket tett a kétoldalú kapcsolatok normalizálására, de Donald Trump kormányzása alatt a két ország közlekedése, közeledése megrekedt. Az év elején Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok átveheti az ellenőrzést Kuba felett, és vezetőváltás szorgalmazott a karibi országban.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Átlagosan két héttel korábban értek be a szántóföldi növények. Az őszi búzát és árpát már learadták, és a mennyiségük jelentősen elmarad a vártól. A Krónikának nyilatkozó szakértő szerint hosszú távon olyan növények termesztésére kell átállni, amelyek a hőséget és a csapadék hiányt is jól bírják. Részletek Kovács Mártontól.
8: A szántóföldi növénytermesztés szempontjából a 2026-os év az elmúlt évtizedek legrosszabb éve.
5: Őszi búzából 1 millió, őszi árpából 300 ezer tonnával kevesebb termett idén, mint tavaly. Több havi csapadék hiányzik a földekről, mondta a Krónikának a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Petőházi Tamás hozzátette, a szárazság az őszi betakarítású növényeket, elsősorban a kukorica termés csújtotta leginkább.
8: Gyakorlatilag a kukorica nagyjából megsemmisült az országban. Dunántúlon van egy-két hely, ahol még lehet komoly termésről beszélni. Az elmúlt években már a kukorica megszenvedte ezt az aszályt. Klasszikus 1,2 millió hektáros termésterületről 600 ezer hektár alá csökkent a kukorica termésterülete. Pontosan most nem tudjuk, hogy hány tízezer hektár lett még ebből a vetésterületből lesilózva. Képzelhető az, hogy 520 ezer hektár lesz szemes kukoricaként betakarítva.
5: Tetőházi Tamás azt mondta, a kieső kukoricatermést várhatóan búzával pótolják majd a takarmányozásban. Hozzátette, a vártnál kevesebb termés ellenére a hazai felhasználás mellett külföldi értékesítésre is jut. Magyarország évente átlagosan 2-2,5 millió tonna búzát és őszi árpát exportál a külpiacokra, míg a hazai malmok több mint 1 millió tonna búzát használnak fel. A napraforgó is megsínylette a szárazságot. Bár vetésterülete idén először meghaladta a kukoricájét, a termés minősége jelentősen elmarad a várttól. A gazdák hektáronkénti 2-3 tonnára számítanak, ami fél tonnával kevesebb az átlagosnál. A gyengébb termés az őszi árpa és az őszi búza felvásárlásán is látszik. Áruk tonnánként 8-10 ezer forinttal nőtt. A gazdák szerint azonban ez még így is kevés. Petőházi Tamás szerint hosszú távon újra kell gondolni a hazai szántóföldi növénytermesztést. A szárazságot kevésbé tűrő növények helyett olyanokat kellene elvetni, amelyek a hőséget és a 200-250 mm-nyi csapadékot is bírják.
3: Az aszály okozta jelentős terméskiesés ellenére csak 2-3%-os fogyasztói ár növekedést valószínűsít a Krónikának nyilatkozó agrárközgazdász. Szinte minden ültetvény megsínylette a szárazságot, de behozatallal a hiányzó készletek pótolhatók. Részletek Kovács Mártontól.
5: Becslések szerint minden eddiginél kevesebb gabonát takarítanak be idén Magyarországon. A termény mennyisége várhatóan a 10 millió tonnát sem éri majd el, mondta a Krónikának Raskó György agrárközgazdász. Hozzátette, a száraz csapadékmentes idő elsősorban az olajos magvakat, a gabonát, valamint a zöldséggyümölcs termést sújtotta. Az ezen a területen dolgozó gazdák összesen több mint 600 milliárd forint árbevételtől esnek el. A hazai gyümölcságazat termés kiesése 60-70%-ra tehető, a gabonatermés pedig nem csak itthon, hanem több nyugat-európai országban is jelentősen elmarad a vártól. Raskó György szerint ennek ellenére csak kismértékű élelmiszer áremelkedés várható ősszel.
9: Áremelkedés mértéke, ami a fogyasztói árakat illeti, 2-3%-nál átlagban nem lesz nagyobb az ősszel. Most egyenlőre defláció van, tehát számos zöldség, gyümölcs olcsóbban megvásárolható a piacokon, mint egy évvel ezelőtt. Vannak, amik drágultak, ilyen például a kígyóborka, de összességében egyértelmű, hogy az élelmiszer infláció, ha emelkedik is majd október-november táján, akkor is csak szerény mértékben.
5: Az Európából hiányzó gabonát Oroszországból, Ukrajnából, Argentinából és Brazíliából is tudják pótolni. A magyarországi kukoricaellátás Lengyelországból, még a gabona hiány Romániából is kiegészíthető, tette hozzá a szakértő, aki hangsúlyozta, a szomszédos országokból behozott termények árát kisebb mértékben emeli az egyébként drága szállítási költség.
9: Egy mérsékelt nyersanyagár emelkedés elképzelhető, elsősorban növényi olajoknál valószínűsíthető 10% fölötti mértékben. Napraforgó olajára az meg fog drágulni Magyarországon is, az biztos, de más alapvető mezőgazdasági nyersanyagok szolíd árváltozása fékezőleg fog hatni a hazai élelmiszerárakra is.
5: Raskó György azt mondta, a magyar búza idén is kiváló minőségű, mégis folyamatosan csökken a felhasználása. A szakértő becslése szerint a liszt és az egyéb sütőipari termékek drágulása legfeljebb 1,5%-os kenyérár emelést indokolhat majd. Az energiaár, a szállítási költségek és a munkabér miatt azonban további drágulás valószínűsíthető.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Súlyosan veszélyezteti a magyarországi vadállományt a tartós nyári aszály. Az Országos Magyar Vadászkamara tapasztalatai alapján a szárazság miatt több az elhullott állat. A vadászok továbbra is küzdenek azért, hogy a vadak vízhez juthassanak. Illés Anna összefoglalója.
10: Ez egy tüneti kezelés, tehát ott, ahol mondjuk korábban volt egy velencei tó, és jelenleg már csak egy része van meg, ott, ahol régebben volt egy patak, most meg már csak a porzó meder van, ott tehetetlen több 10 vagy 100 vagy akár 1000 hektárnak a vízellátottságát ellensúlyozni azzal, hogy ciszternákban visszük ki a vizet.
11: Mondta az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője. Földvári Attila krónikának arról beszélt, hogy a vadászok a lehetőségekhez mérten igyekeznek enyhíteni az aszály okozta nehézségeken, az állatok és a természet védelme érdekében. Hangsúlyozta, a szárazsággal kiemelten érintett területek állandó vízellátottságát is próbálják erősíteni külön programmal.
10: Erre van egy olyan pályázati keret is, a vadgazdálkodási pályázatok keretében az Országos Magyar Vadászkamara működtetésében, amelynek pont az a lényege, hogy elég komoly összegekkel egyébként, tehát 100 milliós nagyságrendben évenként megpróbáljuk az elemes kutaknak a létesítését támogatni, vagy olyan víznyerőhelyek új kutak létesítését, amelyek ideig óráig, de azért segítenek. Ezzel együtt mi, mint a vadgazdálkodási ágazat, nyilvánvalóan nem tudjuk ellensúlyozni a globális klímaváltozást. A vad alkalmazkodik, amennyire tud.
11: Földvári Attila hozzátette, az alkalmazkodás része, hogy az állatok gyakrabban jelennek meg lakott környezetben, ahol vizet találnak. A probléma megoldása ilyen esetben az önkormányzat hatásköre. A szóvivő kitért arra is, hogy a vízhiányos időszakban a vadak itatásával mérsékelhető a tömeges pusztulás.
10: Viszont hogy mi fog történni mondjuk 5-10 év múlva, hogyha ezek a trendek maradnak? Mi bízunk benne, hogy azért a vízgazdálkodás valamilyen formában fogja tudni ellensúlyozni legalábbis középtávon ezeket a hatásokat. Egyébként, hogy dögön mi mindent találnak a vadásztársak, tulajdonképpen mindent, ami vizet fogyaszt, tehát az apró vadtól kezdve, a fácántól, nyúltól kezdve az őzön át, gyakorlatilag mindent találtak már elpusztulva, jó eséllyel ebben az időszakban a szárazság következtében. Reméljük, hogy ebből azért óriási nagy tendencia nem lesz.
11: A szóvivő hangsúlyozta, várják az önkénteseket is a vadakitatásához, ehhez a területileg illetékes vadgazdálkodási szervezeteket érdemes fölkeresni.
7: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié.
3: Taneszközökkel, mentorprogrammal és fejlesztőórákkal is segíti a rászoruló diákok iskolakezdését több egyházi szervezet és karitatív szervezet is. Az ehhez szükséges támogatás megteremtésére adománygyűjtési akciókat is indítottak. A részletek jönnek Zilai Zsuzsannától.
12: A Magyar Vöröskereszt a Nagy Családosok Országos Egyesületével és az Osáritél Magyarországgal közösen idén 9. alkalommal szervezte meg közös tanszergyűjtési akcióját. Az idei kezdeményezés lezárult, az adományokat még összesítik. Tavaly több mint 110 000 tanszert gyűjtöttek, így csak nem 5 000 gyermek kezdhette könnyebben a tanévet. A katolikus Caritas a tanszerbeszerzések támogatása mellett nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű gyerekek személyre szabott, hosszú távú esélyteremtésére. A most megkezdődött Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű akciónak is ez a fő feladata, mondta a szervezet kommunikációs ágazati vezetője. Szabados Edina hozzátette, a kampány részeként működő lépcsőfok programban mentorálással, korrepetálással és tehetséggondozással is foglalkoznak.
13: Megszervezzük azt, hogy ha tehetséggondozásra van szükség, akkor olyan jellegű külön órára, mondjuk nyelvórára, támogatjuk meg a külön órai díjat, ha korrepetálásra van szükség, vagy olvasásfejlesztésre, akkor abban biztosítunk segítséget.
1: Az iskolakezdési akciót a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni szeptember 15-éig. Közben országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet is, Iskolakezdés Együtt címmel. A szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy a kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatást jelentett be még a nyár elején. Gáncs Kristóf szerint ez lehetőséget ad arra, hogy idén inkább a gyerekek évközbeni felzárkóztatása legyen a középpontban.
14: Az idei célkitűzésünk a teli iskolatáskák mellett 2000 fejlesztő órára való adománygyűjtés. Olyan gyerekeknek tudunk így esélyt adni a felzárkózásra, akiknek a szülei nem engedhetik meg azt, hogy mondjuk kifizessenek egy logopédust, egy mozgásterápiát.
1: Mint fogalmazott, 20 millió forintot szeretnének gyűjteni az első becsengetésig.
14: Azt kérjük, hogy a 1353 tárcsázásával hívásonként 500 forinttal támogassák a hallgatók ezt a célkitűzést.
1: Gáncs Kristóf kitért arra is, hogy a segélyszervezet honlapján tetszőleges összeget lehet adományozni.
15: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
3: És valóban a sporthírek Fehér Balástól.
16: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt törölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. A magyar női röplabda válogatott tegnap második mérkőzésén is vereséget szenvedett az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Együttesünk kétszoros és egy sima játszmában 3-0-ra kapott ki a címvédő és házigazda Törökországtól. Nemzeti csapatunk ma 15 órától a továbbjutás szempontjából rendkívül fontos találkozón Németország ellen lép pályára a kontinens tornán. A meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti majd. A válogatott edzője Szabó Dávid így várja az összecsapást.
17: Nagyon-nagyon nehéz lesz ez a meccs. Korán is fogunk játszani, ugye miénk lesz az első meccs. Ők pihentek egy napot, nem volt meccsük, pluszba ők forgatják az egész csapatot. Van nagyjából egy mondhatni kezdő csapatuk, de minden egyes poszton folyamatosan rotálnak, ezért is lesz nehéz belőlük felkészülni, de hogyha ugyanezzel a lelkesedéssel, ugyanezzel az akarattal, ugyanez a idézőjelben félelem nélküli játékkal ki fogunk menni, szerintem azért van keresni valónk.
16: Dopingvédséget követhetett el egy válogatott magyar atléta. Ezt a magyar antidoping csoport is megerősítette. A szervezet vezetőjét, Tiszeker Ágnest hallják az esettel kapcsolatban.
18: Pozitív A mintát találtunk, zajlik a B minta, annak az eredményéről értesítjük a sportolót, ha a B minta megerősíti az A mintának az eredményét, akkor onnantól beszélünk dopingvédségről, és akkor elindul egy eljárás, ahol a sportoló védekeztet és elmondhatja az ő álláspontját, hogy mi történt és hogyan került a szervezetébe a tiltott hatóanyag. Az ügy kellős közepén vagyunk, és ha majd jogerős döntés lesz, akkor természetesen fel lehet fedni a sportoló nevét is, meg a tiltott szert is, de addig erről több információt nem tudok mondani.
16: A magyar antidoping csoport vezetőjét, Tiszeker Ágnest hallották. Sporthírekkel legközelebb az esti krónika végén jelentkezünk.
15: Közlekedés.
3: Az Útinform információi szerint az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bag és 60 közötti szakaszon az 50-es és a 47-es kilométer között terelést építenek ki. A forgalom egy sávon halad. A torlódás meghaladja a 3 kilométert. Az M5-ös autópályán Ócsa térségében a főváros felé vezető oldalon több gépjármű összeütközött. A balesetnél forgalomkorlátozásra kell számítani, a torlódás meghaladja a 4 kilométert. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Örkény és Újhartyán közötti szakaszon az 50-es és a 42-es kilométer között sövényt vágnak a belső sávban, mozgó munkavégzés mellett. A munkaterület mögött 4 kilométert meghaladó torlódás alakult ki.
15: Időjárás.
19: Köszöntöm Önöket, Manner Csilla vagyok. Egészen izgalmasnak ígérkezik ez a hét. Ma elért bennünket egy ciklon, emiatt a nyugati, délnyugati területeken számíthatunk a délután folyamán záporokra és zivatarokra, illetve késő délután este felé már a Duna-Tisza közét is elérheti csekély mennyiségű csapadék. Keleten az éjszaka csak egy-egy kisebb zápor valószínű. A hőmérséklet csúcsértékei mindemellett 27 és 32 fok között alakulnak. Szerda reggelre mindenütt megszűnik a csapadék, szerda és csütörtök egészen nyugodt és napsütéses lesz, 30 fok körüli csúcsértékekkel. Pénteken viszont megerősödik a déli szél, úgyhogy kánikulai nap vár ránk, néhol akár 37-38 fok is lehet. Szombaton mindennek egy hidegfront vet véget, a hidegfront újra hoz nekünk csapadékot. Záporokkal, zivatarokkal tarkítja a napunkat, illetve a front mögött megerősödik az északnyugati szél, ez pedig meghozza nekünk a hűvösebb léghullámokat. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
3: A déli krónikát hallották, hamarosan következik a kulcskérdések, benne az aszályhelyzetről és arról, hogy mi lesz a folyóink, tavaink sorsa, hogyha hasonlóan száraz nyarak elé nézünk. A műsorvezető Benyó Rita. A krónika szerkesztője Illis László, a hírszerkesztő Gál Andrea, a bemondó Beslin Bettina volt, a technikai munkatársak pedig Seres Bea, Farkas Szilvia és Rozbora Zoltán. A nevükben is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk, Tesári Nórát hallották. Várom önöket 17 óra 30 perckor az esti krónikában, viszonthallásra.
7: Műsorajánló.
15: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
20: Kisfiam, fogadj végre szót, hallani gyakran az utcán. Igen ám, csak hogy ezzel nem mindig gyereket próbálnak fegyelmezni, hanem gyakran kutyákat. Lehet-e művészetet csinálni a gyászból? Hogyan dolgozzák fel a vesztességet az özvegyek? Végül még egy igazán necces téma, a búzus a színházban. Avagy mit lehet tanulni, mit kellene majd másként csinálni a jövőben? És persze nem csak a színház világában.
15: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
15: Kulcskérdések.
7: Mi a tétje?
15: Miért fontos?
7: Mit jelent?
15: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
21: Jó napot kívánok, ez itt a Kulcskérdések, én Benyó Rita vagyok. Magyarország vízben gazdag ország, ezt hallottuk éveken át. Az idei nyár közben már nem csak mezőgazdasági aszályt, hanem víz- és energiabiztonsági válságot is hozott. Hétfő este az agárdi vízmérce 18 cm-t, a Balaton átlagvízállása 46 cm-t mutatott. A Duna történelmi kisvíze Paks működését veszélyeztette, a Tisza pedig több szakaszon rekordközeli mélységben áll. Ez nem egyetlen rossz nyár története. 2021 óta országosan csaknem egy évnyi csapadék hiányzik. De mennyi ebből a klímaváltozás, és mennyi az évtizedes vízelvezetés, a rossz területhasználat és az elmaradt döntések következménye? Duzzasztók, tározók és fenékküszöbök kellenek, vagy több teret kell visszaadnunk a víznek? Vendégeink Csonki István, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatója, aki itt van velem a stúdióban, és vonalban pedig itt van velünk Müller Zoltán, hidroökológus. Köszönöm vendégeinknek, hogy itt vannak, köszöntöm önöket. Kezdjük azzal. Akkor mindenki megvan, és mindenki vonalba. Köszönöm. Ha egyetlen mondatba kellene meghatározni az idei helyzet, rendkívüli természeti esemény, vagy egy hosszabb ideje épülő vízgazdálkodási válság látványos következménye?
22: A kettő közötti jelzések már voltak. Tehát a Velencei tó, én azért 41 évet azért a Közép-Dunántúlra töltöttem el, így tavas példát, örülök, hogy tavas példával kezdte. A Velencei tó már 90-es évek elején felhívta a figyelmet arra, hogy itt gond lehet, hiszen minimális vízszint alá csökkentünk, de ott a természet pótolta a vizeket. A Balaton esetében egy kicsit később, az a 2000. Uh-huh. 2000-2003 közötti időszak. Tehát óvatosan figyelmeztetett bennünket a természet, hogy változás történik. 2000 előtt, hogyha megnézzük a Balatonnak például a vízháztartási mérlegét, soha nem volt negatív. Tehát minden évben több volt a csapadék hozzáfolyás, mint amely elpárolgott belőle. És 2000-től megváltozott az időszak, mái napig körülbelül minden második, harmadik év negatív. Tehát figyelmeztetett a természet bennünket.
21: Ráadásul akkor évtizedekkel ezelőtt figyelmeztetett.
22: Gyakorlatilag 93-ban kezdődött az első, de 2000 kőkeményen figyelmeztetett a 2000-es évek eleje bennünket.
21: Müller Zoltán?
23: Én is úgy gondolom, hogy egy összetett folyamatról van szó. Mindenképpen kiemelném a globális klímaváltozás hatását, és meggyőződésem, hogy nagyon fontosak a hosszú távú trendek, hiszen ha megnézzük a csapadékviszonyoknak az alakulását, akkor egyértelmű a kép, és ez sajnos hosszú távon is borús jövőt vetít elénk, és azt támasztja le, hogy ezekre a helyzetekre fel kell készülnünk a jövőben.
21: Melyik az az adat, vagy látható jelenség, amiből, mint szakember azt mondják, hogy nagyon nagy a baj, és amire nem csak most nyáron kell azt mondanunk, hogy nagy a baj, és nyilván ön most már előbb mondta, hogy 20 éve is látszik, hogy nagy a baj, de van-e olyan adat, amire támaszkodni lehet, és ami pontosan megmutatja, vagy ami a legriasztóbbnak tűnik mostanság?
22: Hosszú távra nem tudunk előjelezni. Tehát azt a fajta adatsor, ami rendelkezésre áll, az a múlt. Abból, hogy most én ezt elmondom, hogy a következő évben mi történik, ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát ez egy nagyon komoly modellezés kérdése. Pontosan nem lehet meghatározni. Az biztos, hogy amikor egy készlet elkezd csökkenni, annak a visszatöltődése az egy hosszabb folyamat lesz. Tehát most, ami lejátszódik a két nagy tó vízgyűjtő területén, a Dunán, a Tiszán, ez egyik pillanatról a másikra nem jön vissza. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy a következő év egy csapadékos év lesz, akkor ez minden visszaáll. Tehát több év kell ahhoz, hogy rendeződjön ez a viszony, és beálljon az a fajta egyensúly, ami kell. Pont erre hívta fel a figyelmet, hogy nekünk most kell gondolkozni azon, hogy mik azok a beavatkozások, és erről vitatkoznunk kell majd. És a döntéshozók elé igenis le kell tennünk azokat az alternatívákat, hogy hogyan lehet ezt megoldani, vagy hogy lehet csökkenteni. Megoldani biztos, hogy nem lehet. Tehát nagyon fontos az, hogy nincs olyan, hogy öncélú vízgazdálkodás. Tehát nincs az, hogy én most oda kimegyek és bedobok egy követ a vízbe, mert olyan kedvem van. Amikor történik egy változás, akkor erre reagálni kell. Jó, meg lehet mondani különböző alternatívákat, sőt, az első alternatív az, hogy nem csinálunk semmit. De be kell mutatni, hogy akkor ennek mi lesz a következménye.
21: Ezekről majd beszélünk hosszabban is, hogy mit is lehetne kezdeni. Müller Zoltán még egy akkor kiegészítő kérdést emellé hadd tegyek oda, hogy példátlan az, amit most látunk, tehát van olyan jelenség, ami példátlan és önöket is meglepte, vagy minden, amit most látunk, az előre modellezhető és látható volt.
23: A modellezés, vannak nagyon jó modellek, de ezeknek van egy bizonytalansága. Visszatérve a tavakhoz, ezek a vízszintek nem példátlanok, ahogy igazgató is említette. Hát például a Velencei tóra visszatérve, ugye korábban a Velencei tó például legutoljára a 19. század közepét, a 1860-as évek közepétáján dokumentáltam, ki volt száradva. Tehát korábban is előfordultak aszályos időszakok, és előfordultak extrém alacsony vízszintek tavaink esetében is, és ezek hozzátartoztak az életéhez ezeknek a víztereknek, de hogyha ki kellene emelni olyan mutatót, akkor én a felszín alatti vízkészletek szintjét emelném ki talán, ami egy nagyon figyelmeztető adatsor, és hogyha ezeket megnézzük az elmúlt 20-30 évben, akkor nagyon riasztó jeleket látunk, hogy milyen mértékben csökkennek a felszín alatti vízkészleteink, és ahogy elhangzott, nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a visszatöltődés nem egyik pillanatról másikra megy, és kicsit újra kellene definiálni a társadalomnak a viszonyát a vízhez, és azt belátni, hogy amikor van víz, amikor van egy csapadékos időszak, akkor kell megtartanunk, megfognunk a vizet, hiszen akkor tudnak visszatöltődni a készleteink, mind a felszíni, mind a felszíni alatti vízkészletek.
21: Na, ha vízmegtartásról beszélünk. A volt miniszterelnöknek 2023. szeptemberében volt egy olyan mondata, hogy Magyarország nem szenved vízhiányban, több víz távozik az országból, mint amennyi bejön, és ha kell, csatornán bárhova el tudjuk vinni. Ugye ez annak kapcsán hangzott el, hogy kritika érte az akkumulátorgyár építési dömpinget, és az volt sokak félelme, hogy pontosan a vizeink ezt nem fogják bírni, hiszen iszonyatosan vízigényes területről van szó. Szakmailag ez az állítás egyébként, hogy Magyarország nem szenved vízhiányban, és egy vizeiben gazdag ország, ez még 2026-ban igaz?
22: Teljes egészében nem. Tehát nem vagyunk olyan gazdagok ebbe, egyértelműen mutatja az idei asszály. Tehát amikor többletkészletünk van, amikor ténylegesen csapadék van, belvíz van, árvíz van, ezeknek a visszatartására nincsenek meg azok a létesítményeink, vagy nincsenek olyan állapotban azok a létesítményeink, ami fel tudná fogni ezt a vizet, és utána egy asszályosabb időszakban ezzel tudunk gazdálkodni.
21: Ezt hívjuk vízmegtartási képességnek?
22: Igen, pontosan. Tehát, hogyha most megnézzük nagyságrendileg, és akkor most hasonlítom a Velencei tóhoz. Durván a síkvidéki, tehát az alföldi területeken 2,5-szer nagyobb tározó kapacitására rendelkezik, ezt úgy hívják, hogy belvíztározó, és a Dombvidéken pedig 2 velencei tónyi, tehát körülbelül egy olyan 100 millió köbméter, az a kapacitás, amit vissza tudunk tartani. Körülbelül, hát én ha jól emlékszem, a 30 évvel ezelőtt volt már, amikor a Dombvidéki tározó programot először az ágazat letette. Hogy ténylegesen vissza kell tartani azt a csapadékot, amikor többletünk van. Hiszen ilyen asszály idején gyakorlatilag csak egy mentés folyamatát tudjuk, tehát egy holtágba vissza tudjuk rápálni a vizet, hogy az élővilág ne sínlődjön, de gyakorlatilag nagyon nagy beavatkozást nem tudunk végrehajtani, tározókkal tudunk. Hát ezt gyakorlatilag fejlesztenünk kell, és most itt az idő arra, hogy most gyakorlatilag ezt elkezdjük, ezt a gondolkodást.
21: Müller Zoltán?
23: A hidrobiológiával, hidroökológiával foglalkozó, illetve a természetvédelemmel foglalkozó szakemberek is nagyon régóta látják meg és kongatják a vészharangot a vízhiány miatt, hiszen nem véletlenül indultak el a 1990-es években már különböző vizes élőhely rekonstrukciós, vizes élőhely rehabilitációs projektek, vízpótlási projektek, mert már akkor látszott, hogy nagyon főleg az időszakos vízborítású vízes élőhelyeink, illetve a kis víztérfogatú víztereink, azok nagyon sérülékenyek, és egyre több került olyan állapotba, hogy szélsőségesen ingadozóvá vált a vízháztartása, és eltűntek ezek, hosszabb időszakra kiszáradtak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy visszatérve az eredeti kérdésre, sajnos ez így, hogy víznagyhatalom vagyunk, ez nem igaz. Napjainkban volt olyan időszak, azt gondolom, amikor Magyarország tényleg víznagyhatalomnak volt tekinthető, de az idei év is jól mutatja, de nem csak az idei év, visszamehetünk az elmúlt 5 év tanulságaira, hogy sajnos nagyon sérülékenyek a vízkészleteink.
21: Ez elmaradt beruházásokat jelent egyébként, amire most ön is utal, tehát hogy egyébként lehetnénk, maradhattunk volna, és lehetnénk a jövőben víznagyhatalom, akkor hogyha, és akkor itt teszem fel a kérdést, hogy hogyha.
22: Igen.
23: Én azt gondolom, hogyha...
22: Nem szeretem azt használni, hogy a politika. Én azt mondom, inkább a döntéshozó. Tehát az ágazatnak az a feladata mindig, hogy letegye azokat az alternatívákat, amiket mi jónak látunk. Természetesen ezzel együtt, hogy mi a pozitív és negatív hatása. Tehát ez nem csak egy vízépítőmérnök feladata, ez ökológusok, biológusok együttesen tudják azt mondani. Ha az ember beavatkozik a természetbe, akkor annak biztos, hogy lesz valamilyen károsultja. Tehát tökéletes megoldás soha nincsen. Én azt mondom, hogy és nem tudom, hogy a döntéshozónak, amikor mi letettük ezeket az anyagokat, vagy elkészítjük most az anyagokat, mi a legfontosabb, hiszen egy ország azért teljesen másképpen működik. Nekünk ez a legfontosabb. Nekem nagyon fontos, hogy egy tározót felújítsunk, nagyon fontos az, hogy úgy tudjak nádat aratni, azokat a feladatokat ellátni, amik nekem fontosak. Egy ország vezetése az másképpen, tehát a döntéshozók azok másképpen gondolkoznak. Egy egészségügy, egy oktatás, tehát abba be kell állnunk ebbe a sorba. Most ez egy figyelmeztetés volt. Úgy érzem, hogy most nagyobb hangsúlyt kell, és általában azért az elmúlt időszakban mindig úgy volt. Ha volt egy árvíz, utána volt egy árvízi fejlesztés. Ha volt egy asszály, akkor utána volt egy öntözés fejlesztés. Én bízom benne, hogy ez nem csak egy kampány lesz, hanem egy hosszú távú, hiszen itt több éves munkáról van szó, amit el kell kezdenünk, és most a tervezés és döntés előkészítés időszakában élünk, amihez most nagyon nagy összefogás kell, hiszen nem vagyunk olyan nagyon sokan, hogy ezt jól meg tudjuk csinálni.
21: Müller Zoltán, hallottam, hogy el is kezdte. Parancsoljon.
23: Nagyon fontosnak tartom én is az együtt gondolkodást, a különböző ágazatok, akik érintettek a vízgazdálkodásba, és azt gondolom, hogy szinte minden ágazat, jelentősebb ágazat érintett. Fontos, hogy együtt gondolkodjon, legyen párbeszéd. Ne a lövészárgokat ássuk mélyebbre, ne visszafelé mutogassunk, hanem előre tekintsünk, és együtt gondolkodjunk. És Nagyon fontosnak tartom rövid távon azt, hogy használjuk ki a jelenlegi infrastruktúrában rejlő lehetőségeket. Már most én látom a pozitív jeleket, és látom azt, hogy a vízgazdálkodásban érintettek már igyekeznek ténylegesen a vízvisszatartással, a készleteknek a megtartásával foglalkozni, a tájban való vízvisszatartással, de még 2-3 év is, amikor az ember terepi vizsgálatokon, terepi mintavételeken jár, akkor nagyon gyakran találkoztam olyanokkal, hogy vízvisszatartó műtárgy, és vagy nem működik, vagy ha működne is, de nem volt lezárva az adott állapotban, amikor olyan helyzet volt, és ez nyilvánvalóan lehet, hogy megvolt ennek az oka, de ezeket felül kell vizsgálni. Ez megint csak arra lyukadunk vissza ezzel kapcsolatban, amit az elején is mondtam, hogy a vízhez való viszony nagyon fontos, hogy megváltozzon, a víz kincs, és akkor kell betáraznunk, akkor kell megtartanunk, akkor kell feltöltenünk a talajainkat, amikor van, amikor csapadékul, ennyi.
21: Ugye most Paks kapcsán nem csak arról beszélünk, hogy a vizeinkkel mi van, hanem ugye ez egy energetikai kérdés is lett innentől, és az emberek hétköznapjaiba szűrődött azonnal be. Konkrét gazdasági károkat tud okozni az, ami most van, és ahogy említette Csonki István, nyilván a politika eszerint kezd el rangsorolni, hogy mekkora kiesést, gazdasági károkat is okozhat neki. Emiatt most látszik, hogy nem csak rövid, hanem talán hosszabb távú tervezés is megindult, és emiatt előkerülnek olyan viták, amelyek évtizedesek a magyar közéletben. A rendszerváltoztatás egyik legfontosabb kérdése volt, ugye a vízlépcső kérdése, ami pontosan emiatt aztán egy olyan szent tehén lett, amiről beszélni se nagyon volt szabad. Most azért előkerült újra, hogy akkor itt most mit jelent az, hogy valami duzzasztva van, vagy gátolva van, vagy lépcső van benne, vagy küszöb van benne, vagy hajó van elsüllyesztve. Ezt egy kicsit tegyük rendbe, és kíváncsi vagyok a véleményükre is, hogy valóban ördögtől való-e a vízlépcső kérdése, vagy az ilyen mesterséges beavatkozások kérdése, mint ami most újra elénk került. Csonki úr, akkor kezdjük.
22: Nagyon örülök neki, hogy így fogalmazott. Sajnos az ágazatra ráégett Bős Nagymaros. Ez azért is egy kicsit negatív és nagyon rossz számomra, hiszen szitokszó lett a vízépítőmérnök Bős Nagymaros után. És ha belegondolunk, mi maradtunk ott, most vízügyesek egyedül a vártán, milyen érdeket szolgált, milyen vízgazdálkodási érdeket szolgált a Bős-Jeremi? Nem vízgazdálkodási érdeke. Energetika, hajózás, tudom sorolni. Csak a többiek valahogy ügyesen kihátráltak, mi meg ott maradtunk, és kaptuk a pofonokat. Na most emiatt lett az, hogy amikor én végeztem 83-ban, akkor 3 vízépítő tankkör volt, 20 hővel, ma örülünk, ha 1 vízépítőmérnök kijön. Tehát nem csak anyagilag nem érdemes idézőjelbe ebbe az időszakba vizesnek lenni, hanem erkölcsileg sem volt. És nem beszélhettünk róla. Nem mondhattuk el ezt így, ahogy most van, hogy ez így van. Na most az, hogy, és most egy kicsit úgy általánosabban beszélek, hiszen Paks azért az egy másik kérdés, de Paksal kapcsolatos is. Tudni kell azt a Dunáról, hogyha most ez példaként van, hogy Budapest alatt nincs egy olyan küszöb a Duna medrébe, ami megfogná. Ez egy üledékes. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan centiméter nagyságú mélyülése van. Tehát az, hogy ezt a mélyülést, most gyakorlatilag, és mondom a null variációt, nem csinálunk semmit, akkor előbb-utóbb megjelenik az az érdekelt, aki beavatkozás sürget. Jelen esetben Paks. Aki azt mondta, hogy igen, mert nekem kell ilyen szintű víz, ahhoz, hogy tudjak üzemelni.
21: Hát és ezt fogják mondani találni, az akugyárak egy idő után, hogy nekik erre kell.
22: Igen, csak hát ez gyakorlatilag senki nem látta egyébként a tervezés időszakában, hogy ilyen mértékű lesz a Duna csökkenése. Tehát akkor olyan valószínűségre terveztek, ami hihetetlen volt. Tehát ez egy tényleg rendkívüli helyzet Paks esetében. Erre volt egy mérnöki gárda, aki éjjel-nappal dolgozott az 2-3 napban, aki letett egyfajta variációt. Na most ennek vannak előnyei, hátrányai. Ha belegondolunk egy élő vízbe, ami mozog, forog, él, tele van élettel. Ha abba én beleteszek egy akadályt, ez biztos, hogy kihat az ökológiára valami. Ilyen mértékű, nagy mértékű gondolom nem, hiszen nem teljes mederelzárásról beszélünk. Biztos, hogy lesz hatással az ottan élő, biztos, hogy lesznek negatív dolgai, vannak pozitív dolgai is. Tehát a döntéshozónak mindig az a fontos, hogy eldöntse, hogy ki a többség, amit akar, és afelé megyünk, hiszen az ember ugyanúgy része a környezetnek.
21: Müller úr, nem akarok én most itt egy vízlépcső vitát lefolytatni, de ugye önök Tiszalöknél valami védművet már csináltak. Van-e annak olyan tapasztalata? Látnak-e abból már olyan dolgokat, ami akár a Dunára átültethető, vagy amire lehet azt mondani, hogy azt látjuk, hogy az élővilág szempontjából így lehet jól csinálni, vagy az élővilág szempontjából így lehet rosszul csinálni?
23: Valóban mi vizsgáltuk a tiszalöki duzzasztásnak a hatását, és az elején megragadom a szót, hogy elmondjam azt, hogy nincs Magyarországon jelenleg olyan monitoring rendszer, ami a meglevő duzzasztóinak a felvízi, illetve alvízi hatását nyomon követni. Azt is el kell mondani, hogy a duzzasztóknak jelentős nemzetközi szakirodalma van. Tehát a felvízi hatásokról, illetve alvízi hatásokról, az élővilágra gyakorolt hatásokról lehet információkat, megalapozott, tudományosan alátámasztott információkat gyűjteni. Mi egy projekt keretében valóban vizsgáltuk a tiszalöki duzzasztónak a felvízi hatását. Tudni kell, hogy a tiszalöki duzzasztónak körülbelül 80 kilométeres felvízi hatásterülete van, egészen Dombrád fölé fölhat, és de nem csak a tiszalöki duzzasztót, hanem vizsgáltuk már a Rábán található hazai duzzasztókat, a Hernádon található duzzasztókat is, ami nyilvánvaló, és amit nem szabad elhallgatni. A duzzasztók azok jelentős beavatkozást jelentenek egy folyó működésébe. A duzzasztók felvizén az áramlási sebesség lecsökken, jelentősen lecsökken, megváltozik a hordalékgazdálkodási jellege a folyónak fölötte, elindul a lebegtetett hordaléknak is a kiülepedése, és egy iszap, finom homok felhalmozódás történik. A meder maga egyveretűbbé válik a megemelt vízszintű térben, sokkal kisebb lehetősége van a folyónak, hogy természetes, természetközeli folyóvízi felszínformákat alakítson ki, amik az élőhelyi sokféleséget megteremtik a folyóban. Ezek nyilvánvaló hatások, ezeket a hazai duzzasztók vizsgálata során is láttuk, és a szakirodalomban utána olvasható és detektálhatók ezek a hatások. És ugyanakkor ezek a hatások nyilvánvalóan megjelennek az élővilág vonatkozásában is, hiszen az áramláskedvelő igazi folyóvízi fajok a duzzasztóknak a felvízén megritkulnak, vannak olyan fajok, amik a teljes felvízi hatásterületről eltűnnek, és azok a fajok jelennek meg nagyobb gyakorisággal, akik a lassabb folyású vizeket, netán az állóvízi környezetet kedvelik, és sajnos azt is el kell mondjuk, hogy ezeken a duzzasztott ezekben a duzzasztott terekben az idegenhonos fajok is nagyobb arányban jelennek meg. Ugyanakkor azt sem szabad elhallgatni, hogy a duzzasztott tereknek a mentett oldali ártéri részén a talajvíz jellemzően magasabban van, ez megjelenik az ottani vizes élőhelyeken, például a duzzasztott terek mentén található mentett oldali holtmedrekben, jellemzően még ilyen időszakokban is van víz, szemben a nem duzzasztott terekkel, ahol a bevágódás miatt olyan mélyre kerül a talajvíz, hogy kiszáradnak ezek a, még nem csak a mentett oldali, hanem a hullámtéri medrek is. Tehát sokszínű hatás. Azt akartam csak ezzel mondani, és nagyon fontos itt csak azt mondom, hogy nagyon fontos a párbeszéd, és nagyon fontos, hogy megnézzük, mit tehetünk a serpenyő egyik oldalára, mit tehetünk a másik oldalára, és erről ágazatok közötti párbeszéd induljon.
21: Világos. Csonki István, többször elhangzott öntől az a mondat, hogy vagy nem csinálunk semmit. Ami sokszor lehet, hogy rosszul hangzik, de hogy van, amikor a természetnek meg az lenne a jó, hogyha az ember nem csinálna semmit. A tavainknál szokott ez elhangozni, én Balaton kérdésével sokat foglalkoztam, hogy a Balaton vízminősége meg a Balaton állapota az azért olyan, amilyen, mert az ember túl sok mindent csinált. Lehet-e már 2026-ban, meg a 21. században, meg iparosodással, hajózással, mindennel olyan állapotot bárhol előidézni, akár a tavainknál, akár a folyóinknál, hogy az ember egy kicsit visszavonuljon ebből, és egy kicsit a természetre bízzuk, hogy mi történik, mert lehet, hogy a természet megoldaná, de kérdezem is, a természet amúgy megoldaná?
22: Balaton példát hozott, én egy kicsit most a Velencét, a Balatonra is rátérek, félétes nássék. Idén azzal többen negatív jelzőkkel illettek, amikor azt mondtam a Velencei tóra, hogy köszöni szépen, a Velencei tó megvan a turizmus nélkül. Az, hogy a turizmus megtalálja a helyét ezzel a Velencei tóval, az egy másik kérdés. Hiszen a sajtó ezzel foglalkozott, ott fések, lángosok, idegenforgalmi. Köszöni szépen, a tó jól van. Ez egy szikes tó. Másfél méter átlagvízmélységgel, időszakonként szépen gyakorlatilag ez. Lecsökkent a vízszintje, ehhez alakult ki az élővilág, és mondta az élővilágot. Amikor ilyen kis víz van, akkor a nád borzasztó intenzíven elkezd szaporodni. Tehát nagyon jót tesz a nádas állomány megújulásának, frissítésnek, ezzel új élőhelyek jönnek létre. Persze egyes parti tulajdonosok ennek nem örülnek, én borzasztóan ülök neki, tehát hozzászokik ahhoz. Milyen volt a halpusztulás? Az volt a halpusztulás, amit betelepítettünk mi emberek. Mert pontyot akar fogni, nem azt az őshonos csukát, vörös szárnyú keszeget, ami amúgy is hozzászokott a kis vízhez, az oxigén szegény vízhez, azt, tehát a természet most rendbe fogja tenni ezt. Na most óvatosan kell majd ezzel, amikor visszajön majd a vízünk, akkor szépen ugyanúgy nem agyon telepíteni pontjal, azokat az őshonos fajokat visszahozni, és igenis a nádasokat meg kell hagyni és őrizni. A Balatonnál ugyanez a helyzet, csak sokkal összetettebb. Tehát amíg nem mondjuk ki azt egy tóról, hogy mit akarunk vele? Uh-huh. Mit akar a társadalom egy tóval? Üdülő tavat akarok csinálni feszített víztükörrel, mert akkor lehet külső vízpótlás, amit akarok mindent, az összes következményével együtt, vagy pedig hagyjuk, hogy ő majd éljen, egy kicsit beavatkozunk a két tározóval, ha rekonstrukciója megtörténik, tehát egyharmadát tudjuk pótolni, két évet át tudunk vészelni, de utána beáll az a fajta ökológiai egyensúly, ami megszokta. Balaton esetében azért egy kicsit más, hiszen 3,5 méteres átlagvízmérségről beszélünk, ott nincs ilyen nagy, hogy most ténylegesen kiszáradt mederbe fogunk sétálni, egyelőre, bár a modellek mutatnak olyat, hogy 2040-től drasztikus változás várható a Balaton életében is, amikor ennél kisebb vízre számítunk, ott sokkal összetettebb a kérdés, tehát sokkal nehezebb lesz a konszenzus, mint egy kis tónál, ott a horgászok, a vitorlások, a nagy vitorlások, ott egy bődületes alkalmazkodásnak kéne elindulnia.
0: Müller Zoltán?
23: Én is alá tudom támasztani azt, amit igazgató úr mondott, hogy a Balatonra rátérve, a Balaton esetében, hogy a sokkal ökológiai szempontból nagyobb problémát okoz, legalábbis az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai alapján, hogyha a maximális üzemvízszint környékén tudjuk tartani egész évben a vizet, ez ökológiai szempontból nagyobb probléma, ilyenkor általában visszaszorulnak a nádas állományok, a hínaras állományok is visszaszorulnak. És jellemzően elkezdődik a babásodás a nádas állományoknak, a majd pusztulásnak a jele, holott tudjuk, hogy a természetes szegélyvegetáció nagyon fontos szerepet tölt be a természetes tavaknak az életében. Ezek nagyon fontos szűrőfunkciót töltenek be, illetve a tóra jellemző élővilág jelentős része itt koncentrálódik. És ezek a kis vízes időszakok, ezek a 40-50 centis sírfoki vízmércénét vízállások, ezek kedvezőek a partmenti szegély vegetáció tekintetében. Tehát a Balaton esetében én sem kongatnám a vészharangot, mert az, hogy időszakosan ilyen vízszintek állnak elő, az ökológiai szempontból kifejezetten kedvező. Ne felejtsük el, hogy legutoljára, amikor algavirágzási probléma volt, akkor az pontosan egy magas vízállású időszakhoz volt köthető.
0: Muszáj lesz elköszönnünk, miközben én is most kezdeném igazán mélyebben a beszélgetést, és remélem, hogy módunk is lesz rá, hogy ezt majd még folytatni tudják. A stúdióban köszönöm Csonki Istvánnak, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatójának, és a vonal végén pedig Müller Zoltán hidroökológusnak, hogy rendelkezésünkre állt. Nagyon izgalmas beszélgetés volt, mindenképp folytassuk még. Köszönöm, hogy itt benne voltak vagyok velünk, köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Ez volt a Kulcskérdések, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
4: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
5: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
6: Reklámot hallottak.

0: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó-féle COVID-beszerzések ügyében. 39 sérültje van a Franciaország déli részén pusztító forgószélnek. Itthon gomoly felhős, napos az idő, lehetnek záporok, zivatarok is. Zalik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és az eljárás nem válhat boszorkányüldözéssé. Unger Anna Róza azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Sárvári Nikolasz, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy tegnap újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szély László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be, hogy visszafizet több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Baka András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt ma megszűnik. Utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Baka András szakmai és vezetői szempontok alapján tesz majd javaslatot az új legfőbb ügyészre az országgyűlésnek. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó-féle COVID-beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. Elkészültek a Népliget megújításának tervei, jelentette be a főpolgármester. Az első lépés az öntözés kiépítése lesz, a föld alatt futó vízvezetékek segítségével. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, ehhez és a park további fejlesztéséhez a főváros a kormány együttműködésére is számít, mivel a területen az állam is tulajdonos. Mától nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriaként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Ukrán állami kitüntetést kapott Bot Miklós zeneszerző néprajzkutató. A Hagyományok Háza főigazgatója az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért és nemzetközi megismertetésért vehette át a Borostyán szív elismerést Budapesten. Végül az időjárásról. Napos, fátyol, felhős az idő, nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A szél megerősödik. A hőmérséklet jelenleg 28-33 fok között van az országban, késő este 19-27 fok között alakul.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról, a Kossuth Rádióban.
3: A magyar királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
4: Szulejmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
5: Magyarországot nem egyszerűen magára hagyták, hanem elősegítették, már mint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
6: A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a magyar királyság önállóan már nem tud létezni.
7: M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Felfedező. tudományos magazin.
1: Rekax.
8: Marad. Merad.
9: Miközben ezeket a szavakat lejátszottuk, vizsgáltuk, hogy az agy

0: tartalmazó érprotézist.
1: Nagyon sok olyan beteg van, aki nyelési nehézséggel küzd. Tehát egy kapszulát lenyelni kihívás lehet. És a beteg tájékoztatóban olvashatja a beteg, hogy nagyon egyszerű ilyenkor a megoldást, kinyitom a kapszulát, és a kapszula tartalmát ürítem a folyadékba, amit utána elfogyasztok. De nem mindegy, hogy mi a folyadék.
0: Háromféle gyógyszercsalád tagjait 22-féle folyadékkal vizsgálták meg a Semmelweis Egyetem kutatói. A felfedező mai szerkesztője Gimes Júlia vagyok. Zilai Helga segítségével azonnal jönnek a részletek. Tartsanak velünk!

0: két vele született szívbetegségben szenvedő fiatal embernek teljesen újfajta érprotézis beültetésével adtak új életet a Szegedi Tudományegyetem szívsebészei. A transzplantált érdarabka biológiai eredetű szívbillentyűt is tartalmaz, amely biztosítja a vér megfelelő irányú áramlását. Európában először került sor ilyen eszköz beültetésére, világviszonylatban pedig ez volt a harmadik ilyen műtét. Nagy Margit először azt kérdezte Bari Gábor szívsebésztől, a Szent Györgyi Albert Klinikai Központ szívsebészeti osztályának vezetőjétől, hogy milyen szívbetegségek kezelésében jelenthet előrelépést a billentyűs érdarabka beültetése.
1: Elég sokféle szívbetegségnél lehet alkalmazni, főleg azoknál a betegségeknél, amik az aorta billentyűt és az aortát magát, a fővelőér felszálló ágát érintik, vagy pedig a tüdő billentyűt és a kezdeti tüdőeret érintik.
2: Ezek vele született betegségek, vagy szerzett betegségek?
1: Javarészt szerzett, de ennél a két betegnél ez egy vele született szívbillentyű betegség volt, tehát őket már 10-1 néhány évvel ezelőtt operáltuk, újra kellett őket operálni. Az eredeti műtét során felhasznált billentyűk tönkrementek, és ezeket kellett újra pótolni. Ezek a betegek aorta billentyű, tehát fővelőér billentyű szűkülettel születtek. 11 néhány éves korban nem feltétlenül van olyan műbillentyű, amit be lehet ültetni, ezért egy speciális technológiát alkalmaztak akkor a kollégáim. Egy olyan eljárás, hogy a tüdőverőér billentyűt átrakják a tönkrement aorta billentyű helyére, és a tüdőér billentyű helyére pedig egy úgynevezett homograftot, tehát donor szívből származó eret pótolnak. Ez egy átmenetileg jó technika, ezzel egy 10 évet lehet nyerni, de egy ilyen betegnek az élete során véletlenül többször is kell műtét.
2: Mit jelent az, hogy biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó protézis?
1: A biológia az azt jelenti, hogy állati eredetű. Kétféle módozat van, az egyik az, hogy sertéseknek a billentyűjéből készítik, a másik pedig az, hogy borjó szívburokból készítik el ezeket a billentyűket. Ami az általunk operált újdonság esetében volt, egy olyan billentyűt sikerült alkalmaznunk, amit nem elég mutatott be egy amerikai gyártó. Kint voltam Kaliforniában, nagyon-nagyon komoly eljáráson keresztül mennek ezek a billentyűk, amikor gyártják őket, és egy borzasztó komoly tesztelési mechanizmuson mennek keresztül, ami azt jelenti, hogy olyan különleges gépekbe rakják be a billentyűket, amik 8-10 milliárdszor csukják és nyitják a billentyűt, tehát meg tudják mondani előre, hogy fognak viselkedni.
2: Például mekkora lesz az élettartamuk?
1: Így van pontosan. Ebből a szövetből készült billentyűk már régebb óta a piacon vannak, viszont soha nem volt egybe gyártva egy műérrel, ez az újdonság benne. Úgyhogy a gyártó most jelen pillanatban 25 évre garanciát vállal arra, hogy ezek a billentyűk működni fognak.
2: Olvasom, hogy nem arra az anatómiai helyre ültették be, ahová a gyártó ezt javasolta.
1: Nekünk az újdonságot az adta, hogy a tüdőér helyére ültettük be ezeket a billentyűket. Így van az ötlet, az egy közös csapatmunka eredménye. Varga Sándor doktor kollégám, aki vele született szívhibákkal is foglalkozott az utóbbi évtizedben, és mindig problémát okozott, hogy milyen billentyűt ültessünk be a pulmonális billentyű helyére. Amikor beszélgettünk erről, akkor egy ilyen kis csapat megbeszélésen jött elő ez az ötlet, hogy alkalmasnak találhatjuk esetleg ezt a billentyűt. Gyors irodalmazás után megláttuk, hogy már egy ilyen beavatkozás az Egyesült Államokban megtörtént, és akkor ott jött az ötlet, hogy egy gyors engedélykérést végezzünk az NNJK felé. A kollégám ezt előkészítette, és a Szegedi Egyetem, illetve a Kardiológiai Centrum az egy erőteljes támogatást adott nekünk ebbe, megkaptuk az engedélyt. Kötelezettséget is vállaltunk arra, hogy ezeket a betegeket nagyon komolyan után kövessük, sőt, kötelezettségünk van, hogy erről információt nyújtsunk az NNJK felé.
2: Erre a protézisre, érprotézisre rátapadnak-e azok a plakkok, amik egyébként az erekre rátapadnak, és mondjuk megnehezítik a keringést?
1: Nem valószínű, néhány hónap.

0: alatt az érbe, a hártyöbben növi ezeket a műereket. Hasonló endotér réteg alakul ki a műerek belsejében, ami a normál vaszkulatúránk belsejében is van. Funkcionalitás szempontjából valószínűleg kevésbé funkcionális, de nem nagyon szokott elmeszesedni.
1: Mi a helyzet a kilöködéssel?
0: Nem nagyon látunk ilyet, hogy kilöködés.
1: Gyulladás a környéke?
0: A gyulladás az meg szokott lenni. Ezeket a szöveteket, ezeket nagyon komoly vegyi, illetve biológiai kezeléseken keresztül viszik. Tehát lényegében mindenféle élő sejttől és reaktív szövettől mentesítik.
1: Tehát akkor nem is kellett kilöködésgátlószereket kapjanak a betegek?
0: Nem. Ilyen szempontból az eljárás, a protokoll nem különbözik az amúgy biológiai billentyű bejutatésen átesett betegektől. Teljesen ugyanúgy csinálunk mindent.
1: Hány órás volt ez a műtét?
0: 2 műtét volt, egy hét eltéréssel, és reggel 8-tól délután 4-ig, a másik pedig reggel 8-tól este 7-ig.
1: Mekkora kockázata van ennek a műtétnek?
0: Viszonylag nagy, hiszen ugye egy ilyen újra műtét, egy redum műtétnél ez mindig kockázatos. Ugyanakkor, hogyha nem csinálunk semmit, akkor a beteg az életkilátásai azok nagyon kevesek.
1: Mennyibe kerül ez az érprotézis?
0: Jelen pillanatban 6 millió forintról beszélünk, ami nyilvánvalóan egy hatalmas összeg, ugyanakkor az orvos technológiai eszközöknél nem egy extremitás. Akinek viszont szükséges, annak viszont nagyon fontos.
1: Mennyire unikális ez a műtéti eljárás a világban?
0: Eddig 2 publikált közlemény van, az egyik az Egyesült Államokból, a másik pedig Ausztráliából, tehát úgy gondoljuk, hogy Európában mi elsőként csináltuk ezt. Gondoljuk, hogy a világon a 3., illetve a 4. műtét volt. Nagyon fontos az, hogy mi hamarabb mi is publikáljuk ezeket a műtéteket valamelyik rangos szívsebészeti szaklapban.
1: A betegek életminőségében hogy mutatkozik meg ennek az eljárásnak a jósága? Mi az a mutató, ami alapján ki tudják jelenteni, és a betegek is, hogy sokkal jobban vannak?
0: Bízunk benne, hogy a mutató az az lesz, hogy őket csak 70 éves korukban fogjuk újra látni, hogyha egyáltalán újra kell őket operálni.
2: Bari Gáborral, a Szegedi Tudományegyetem szívsebészeti osztályának vezetőjével Nagy Margit beszélgetett arról az újfajta érprotézisről, amely szívbillentyűt is tartalmaz. A szegedi szívsebészek Európában elsőként, a világon 3. gyógyítottak ilyen eszköz beültetésével. Fekszik le, ül le, jön oda hozzánk a kutya, ha meghallja az ülj, fekszik, vagy gyere ide utasításokat. Ki következteti a körülmények alapján, hogy mit szeretnénk tőle? Vagy ez valamiféle automatizmus, amit egy ismerős hangsor kivált? Esetleg megérti, hogy egy adott utasítás milyen cselekvésre buzdít? Ezekre a kérdésekre keresték a választ funkcionális mágneses rezonancia képalkotó eljárás segítségével az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének kutatói. A kísérletben olyan kutyák vettek részt, amelyeket hosszú munkával sikerült betanítani arra, hogy a zajos MR készülékben percekig mozdulatlanul feküdjenek. Andi Csatilla agykutatót, az etológia tanszék neuroetológiai kutatócsoportjának vezetőjét hallják.
3: Ebben a kutatásban az érdekelt minket, hogy amikor azt mondjuk egy kutyának, hogy ülsz, fekszik, akkor valójában mi történik az agyában? Arról van-e csak szó, hogy hall egy gyakran hallott hangsort, ingert, és ez automatikusan egy viselkedéses válaszba fordul. Ugyanúgy, ahogy mondjuk Pavlov csilingelésekor elkezd nyáladzani, a kutya már tudja, hogy majd ennivaló fog jönni, vagy pedig valami ennél bonyolultabb dolog történik, hogy amikor meghallja ezt az instrukciót, ezt az akcióinstrukciót, akkor először elképzeli, hogy mit jelent ez a szó, és aztán ehhez kapcsolódóan kezd el valahogyan viselkedni. Kicsit általánosabban megfogalmazva, arról van itt szó, hogy emberek esetében a szófeldolgozás 2 nagy részből tevődik össze. Egyfelől a hangsor felismerése, tehát az adott beszédhangok egymás utánjának az ismerőssége, a jelentéshez kapcsolhatósága, hogy én szoktam ezt a hangsort így hallani, ez valami, ez egy nagyon fontos eleme a szófeldolgozásnak. Másfelől viszont embernél a hozzávaló jelentés társítása is nagyon fontos elem, tehát, hogy ez az adott hangsor megjelenít egy képet a fejünkben. Hozzá képzeljük a jelentést, hozzá képzeljük azt a mozdulatot, amire utal. Ez a jelentés társítás, ez a jelentés tulajdonítás alapvető eleme a szóértésnek, a szófeldolgozásnak emberek esetében. Viszont olyan fajoknál, akik maguk nem beszélnek, de akikhez mi emberek sokat dumálunk, hogy vajon náluk is megvan-e a képesség arra, hogy ne csak megszokják, megismerjék ezeket a hangsorokat, és esetleg valami automatikus viselkedéses választ kapcsoljanak hozzájuk, hanem el is képzeljék a mögöttük lévő jelentést, hogy megjelenítsék az agyukban, hogy ez az adott hangsor mit jelenthet. Erre mindez idáig agyi kutatáson alapuló bizonyítékaink nem voltak. Nem csak kutyánál, hanem semmilyen más fajnál sem.
2: Most szereztek ilyen bizonyítékokat, ha jól értem, hogyan?
3: Egy funkcionális mágneses rezonáncián alapuló képalkotásos eljárást, egy efemeri kísérletet végeztünk el éber, mozdulatlan fekvésre tréningezett kutyákkal, akik, mint korábbi hasonló vizsgálatainkban is, azt tanulták meg, hogy miközben ez a furcsa, hangos, kattogó gép a tartózkodási helyük néhány percre, 10 percre, az alatt nekik semmit nem kell csinálniuk, akkor végzik jól a dolgukat, ha csak fülelnek, hallgatják a fejhallgatón keresztül a hangokat, és még akkor sem, hogyha egyébként olyan instrukciókat hallanak, hogy gyere ide, maradj ott, ülj le, akkor sem mozdulnak meg, hanem csak hallgatják mindezeket, és engedik, hogy mi, anélkül, hogy lekötöznénk őket, anélkül, hogy bármilyen módon szedálnánk őket, megmérhessük az ő agyi aktivitásukat.
2: Na és akkor itt mi történt, hogyha jól értem, szépen nyugodtan feküdtek a kutyák a mágneses rezonancia képalkotó készülékben, és utasításokat hallgattak.
3: Valójában ez a kísérlet egészen egyszerű volt ebből a szempontból. A kutyáknak semmit nem kellett csinálniuk, csak hallgatniuk, amint különböző emberek azt mondják nekik, számukra ismeretlen emberek egyébként, azt mondják nekik, hogy mehetsz, maradj, ülsz, fekszik. Tehát olyan egyszerű instrukciókat, akció szavakat, amiket megkérdeztük előtte a gazdákat, és jól tudtuk, hogy ezek a kutyák jól ismernek. Ez volt az egyik kísérleti feltétel, amikor ilyen jól ismert akciószavakat mutattunk. És miközben ezeket a szavakat lejátszottuk, vizsgáltuk, hogy az agyban milyen aktivitás változás jön létre, mely területek válnak aktívabbá, és mely területek különítik el jobban az egyes akciószavakat. Vizsgáltuk nem csak a hallókérget, azt az agyterületet, ami általában a hangok feldolgozásáért felelős, hanem vizsgáltunk más, magasabb rendű agyterületeket is, például azokat, amelyek a mozgás előkészítéséért vagy kontrolljáért felelősek. Azt gondoltuk, hogy ha a kutyák nem csak feldolgozzák ezt a hangsort, hanem hozzáképzelik azt is, hogy mit jelenthet, akkor a mozgás előkészítő, a mozgás reprezentációjáért felelős agyterületeken is változásokat kell látnunk ezeknek a szavaknak a hatására.
2: És láttak?
3: Az egész efemeri módszer arra épül, hogy kivonunk egymásból különböző agyi tevékenységeket. Tehát azt az agyi tevékenységet, ami ismerős szavak hallatán jelentkezik a kutya agyban, összehasonlítjuk azzal, amikor valami mást mutattunk, és abból vonunk le következtetéseket, hogy mi ez a különbség. Mert egyébként a kutya agy folyamatosan aktív, mindegyik agyterület folyamatosan csinál valamit, és az magában, hogy egy adott szóra mit látunk, még nem sokat jelentene. Szóval nekünk ki kellett találnunk olyan kísérleti feltételeket, olyan kontrollfeltételeket, amik sok szempontból nagyon hasonlóak voltak, de pont a kritikus szempontokból viszont eltértek. Úgyhogy vizsgáltuk még azt is, hogy mi történik a kutya agyban olyankor, amikor nem pont ezeket a szavakat mutatjuk meg, hogy ülsz, fekszik, hanem ettől egy picit eltérő szavakat mutattunk. Például fekszik helyett azt, hogy fakszik, maradsz helyett azt, hogy meradsz. Megváltoztattuk az első magánhangzót a szóban, azt is meg tudtuk így aztán vizsgálni, hogy fontos-e a kutyának, hogy pont úgy hangzik el a szó, ahogy mi ismerjük, vagy pedig egy-két beszédhang változása még nem zavar be a rendszerbe. Úgy, ahogy embernél egyébként tudjuk, hogy bezavarna. És volt egy olyan kontrollfeltételünk is, ahol meg egészen összekevertük ezeket a hangokat, tehát az egyes szavaknak a hangjait, és akkor lett belőle olyasmi, hogy mondjuk rekax, aminek semmi értelme nincs, viszont ugyanolyan mással hangzó, magánhangzó szerkezetű és hosszú, mint az igazi szavaink. És hát ezeket a kondíciókat, ezeket a kísérleti feltételeket hasonlítottuk aztán össze. Először megnéztük, hogy eltér-e valahol az igazi szó a nem szótól az agyban.
4: Rekax.
5: Marad. Merad.
3: És azt találtuk, hogy eltér nem csak a hallókérgi területek között, hanem bizonyos mozgás előkészítő területeken is láttunk különbséget. Ez azt jelentette, hogy a kutyahagy igenis reprezentálja ezeknek a szavaknak a jelentését. Elképzeli, hogy ő most valami mozgást végezne, vagy valami mozgás előkészítő agyi tevékenységet láttunk legalábbis. Olyankor, amikor nem történt tényleges mozgás, annyi történt, hogy hallott egy olyan szót, ami számára valami mozgás parancsot jelentett. Amikor viszont csak egy-egy hang változott meg a szóban,
2: fekszik-fakszik
3: eset, akkor egyáltalán nem láttunk különbséget. Tehát a fekszik és a fakszik nem különbözött a kutya agyában, viszont ami a nem szó volt, az igazi nem szó, a rekaxtól, attól mind a kettő különbözött. Ez azt jelenti, hogy a kutya, bár egyébként képes hallani az egyes beszédhangok közti különbséget, ezeknek nem tulajdonít különösebb jelentőséget. Ha azt mondtuk neki, hogy fekszik, vagy azt, hogy fakszik, pont ugyanúgy lett egy különböző agyi válasza erre, talán azért, mert a kutyák nem ismernek olyan sok szót, hogy egy-egy beszédhangnak különösebb jelentősége legyen. Nekik nem kell azt megtanulni feltétlenül, hogy egy szóban minden hang számít, ahhoz, hogy azt a néhány instrukciót, vagy akár néhány tucat instrukciót hatékonyan el tudják különíteni egymástól. Láttuk tehát a kutya agyban hangalak felismerést, és láttunk hozzá egy jelentéstársítást, vagy jelentésreprezentációt is. Tehát megvolt a szófeldolgozás mindkét nagy, fontos szintje, de ebből az elsőnek, a hangalak felismerésnek a felbontása rosszabb, mint az emberi hangalak felismerésnek. Emberként minden hang számít, mert ha csak egy hangot is megváltozhatunk, egészen más jelentési szót kaphatunk. Kutyánál ez a tapasztalat valószínűleg nem szükséges, tehát nekik nem érdemes különösebben figyelniük arra, hogy minden beszédhang a helyén van-e, mert ettől nem lesznek hatékonyabb akció-instrukció követők.
2: Andics Attila agykutatót hallották arról, hogy a kutyák nem csak a vezényszavak hangalakját dolgozzák fel, hanem az emberekhez hasonló módon kódolják jelentésüket is.

0: gyógyszerek, amelyeket úgy készítenek el, hogy ne tudjanak a savas gyomorban feloldódni, hanem biztosan eljussanak a lugos bélig. Erre vagy azért van szükség, mert a hatóanyagnak árt a gyomor savas közege, vagy fordítva, az adott molekula károsíthatja a gyomrot. A Semmelweis Egyetem gyógyszerészei azt vizsgálták, hogy mi történik ilyen jellegű fájdalomcsillapítókkal, gyomorsav termelést szabályozó készítményekkel, vagy éppen emésztés segítő enzimekkel, ha folyadékba öntve veszik be őket. Számít-e is, hogyha igen, mennyire a folyadék minősége? Laboratóriumi körülmények között 22 féle innivaló esetében tanulmányozták, hogy az adott ital hogyan befolyásolja az említett gyógyszercsaládok tagjainak hatékonyságát. Kállai Szabó Nikolett egyetemi docens és Demeter Adrien doktorandusz hallgató mondja el a részleteket. Először Kállai Szabó Nikolett beszél.
1: Nagyon sok olyan beteg van, a kinyelési nehézséggel küzd. Tehát egy kapszulát lenyelni kihívás lehet. Itt nem csak a kisgyermekekre kell gondolni, hanem nagyon sokan időskorban nyelési nehézségekkel küzdenek, de akár egy olyan egyszerű betegség is okozhat nyelési nehézséget, mint egy nagyon erős torokfájást. És a beteg tájékoztatóban olvashatja a beteg, hogy nagyon egyszerű ilyenkor a megoldás, kinyitom a kapszulát, és a kapszula tartalmát üritem a folyadékba, amit utána elfogyasztok. De nem mindegy, hogy mi a folyadék, és gyakorlatilag ADN-nel ezt kezdtük el vizsgálni, hogy mi is lehet a folyadék, hiszen annyiféle vizet vehetünk, tehát hiába a szakma azt érti a víz alatt, hogy csapvíz, a víz is nagyon sokféle lehet.
0: Mit kaptak, mennyire nem volt mindegy, hogy mibe öntötték a kapszulatartalmát?
2: Hát nagyon nem volt mindegy, mert ezt a kapszulát úgy kell elképzelni, hogy kívülről van ez a zselatin kapszula, és belül ilyen pici golyócskák vannak, és ezeken a golyócskákon van a védőbevonat. És ezért, hogyha kiüríti a kapszula tartalmát, akkor is megmarad a védőbevonat, és a hatóanyag ezen belül fog maradni. Ez a védőbevonat, ez a gyomornedv ellenálló védőbevonatnak az a lényege, hogy savas közegben, tehát egy alacsony pH-n megőrzi ezt a védő funkcióját.
0: Ilyen a gyomor.
2: Igen, tehát például a gyomorban épp marad, magasabb pH-n, tehát egy lugos pH-n, viszont ez megbomlik. És a lugos ásványvizek jelentősen megbontották ezt a bevonatot, tehát például már egy 5 perces áztatás után is egyes lugos vizeknél 90%-a a hatóanyagnak kijött a védőbevonat alól. És ugye ez ezért jelent problémát, mert a hatóanyag nem fog tudni így a bélbe eljutni. Tehát ezeknél a gyomornedv ellenálló készítményeknél fontos, hogy a hatóanyag a bélből szívódjon fel, tehát tovább jusson a gyomornak a savas közekén, és utána a bélben felszívódva tudja majd kifejteni a hatását.
0: Tehát, hogyha lugos a folyadék, akkor tulajdonképpen a gyógyszer kvázi a bélben érezheti magát, és úgy viselkedik, mint hogy ott lenne, feloldódik.
2: Igen, pontosan, és ez lesz a probléma ezeknél a gyomornedven álló készítményeknél.
0: Hányféle folyadékot vizsgáltak meg?
1: 22 féle folyadékot vizsgáltunk meg. Ezek között vannak olyanok, amik kifejezetten vizek. Ásványvíz, gyógyvíz, ízesített ásványvíz, vannak üdítők is, tea, kávé, illetve egy bort is becsempésztünk a mérések közé.
0: Összességében milyen következtetéseket lehetett levonni?
1: Hát, hogy az alacsony kémhatású folyadékok esetében, mint amilyen például egy almalé, ami savasabbnak minősül, abban ugye stabil a gyógyszerkészítmény, hiszen ott úgy érzi magát, mintha gyomorba lenne. Tehát ellenáll a bevonat a közegnek, hiszen ezt úgy kell elképzelni, ő egy kémiai molekula. Tehát, hogyha jól érzi magát, mintha a bélben lenne, akkor ő le fog oldódni, és ez a védő funkciója megszűnik. A hatóanyag felszabadul, ami azért jelent majd problémát, mert vagy a gyomorsav hatására bomlik, és akkor nem lesz terápiás hatásunk, hiszen elbomlott a gyomorsav hatására, vagy azért hozta létre a gyártó ezt a védőbevonatot a kis gömnek vagy mini tablettának a felületén, mert mondjuk a hatóanyag irritálná a gyomornyálkahártyát. Ilyen nagyon sok fájdalomcsillapító.
0: Mondjuk az nem várható el az emberektől, hogy mikor megvesz egy vizet, vagy bármit, akkor elkezdi bogarászni a kémhatását. Ja, Istenem, savas vagy lugos, akkor melyikbe üntsem bele a kapszulát? Szóval akkor összességében mit lehet mondani?
1: Hát, hogyha iható a csapvíz, akkor a gyógyszerkészítményünket csapvízzel vegyük be. Nem szükséges ahhoz ízesített ásványvíz, vagy éppen lugos, kémhatású gyógyvíz, mert csak problémát okozhat.
0: Kállai Szabó Nikolett és Demeter Adrien gyógyszerészek beszéltek kutatásaikról, amelyek szerint a gyógyszereket csapvízzel ajánlatos bevenni.

felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zinai Helga. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Augusztus utolsó napjaiban félszemmel már a jövő heti iskola kezdésre figyelünk. A papi szemináriumokban is beindul az élet. Műsorunk első felében a papi hivatással és identitással foglalkozunk. Különleges kiadványal kedveskedik az amerikai Warner Brothers filmstúdió a Ben Hur című film kedvelőinek. A digitális restaurálás évfordulóján korábban nem látott minőségben elérhető az 1959-ben bemutatott keresztény filmklasszikus. Erről is beszélünk majd, végül a vasárnapi Szentmise szent leckéjét hallgatjuk meg, az ige szakaszhoz Alpeg Gergely atya fűz gondolatokat.

0: már csak pár nap választ el bennünket szeptembertől. A jövő héten elindul az újabb iskolai év. Nem sokára kezdetét veszi a beköltözés a papi szemináriumokba is. Ebből az alkalomból most arról beszélgetünk, ki a pap? Van-e sajátos identitása? Mi jellemző rá? Berán Ferenc, a Budapest újlaki Sarlós Boldogasszony templom plébánosa, korábban évekig volt az esztergomi szeminárium spirituálisa, teológia tanára. A papi identitásról Szerdahelyi Csongor kollégám kérdezte őt.
1: A papi identitás lényegében nem változik. Jézus hív meg minket, hogy megismerjük őt, ahogy összefoglalóan írja Márk evangéliumban. Az evangélista meghívta az apostolait, hogy vele legyenek, és utána küldi őket. Tehát a papi identitásnak a középpontjában maga Jézus van. Ha Jézusnak az alakja, a személy elhomályosodik, akkor a papi identitását veszíti. De ugyanakkor a papi küldetés az egy megfelelő időben és egy helyen történik. És ilyen szempontból beszélhetünk arról, hogy a papi küldetés változik. Ugyanarról az örömhírről kell beszélni, Jézus szeretetéről, Isten országa közöttünk van, de ezt helytől és időtől függően másképpen kell megfogalmazni. Második János pápa egy nagyon fontos levelet bocsájtott ki megválasztása után a következő évben nagy csütörtök alkalmával. Ez kevéssé ment át a köztudatban, mert nem önállóan jelent meg ez a levél az első encilikájával együtt. És ott fölhívja a figyelmet arra, hogy a papi küldetésnek két nagyon fontos jellemzője van. Az egyik, hogy a pap ajándék a közösség számára. És úgy is kell viselkednie nyilván, hogy érezzék az emberek azt, hogy ő az Isten ajándéka egy papi közösségben, vagy egy plébánia közösségben, vagy bármilyen helyen, ahol van. A másik pedig, amire fölhívta a figyelmet, hogy a pap jel a világ számára. Mind a kettő régi gondolat, tehát ez jó pár évtizeddel ezelőtt fogalmazott meg, de én úgy érzem, hogy ha ebből a kettőből kiindulunk, most a 21. század elején, persze akkor más volt az egyháznak a helyzete is, de ezt a mai helyzet szempontjából nézzük, akkor tudunk olyat mondani, ami fontos számunkra.
2: Tehát ajándék és jel. Szóljunk először az ajándékról. Az ajándék szóval benne van az, hogy nem magától értetődő, hogy részesül benne az ember, vagy egy adott közösség. Tehát az ajándékot egyrészt meg kell becsülni, másrészt vigyázni kell rá, hogy akitől kapjuk az ajándékot, az is örüljön.
1: A zsinat után egy fogalmat használt Bruno Forte erre a papi létre, azt mondta, hogy proexisztencia. Az annyit jelent, hogy másokért élés. Pap nem önmagáért él, Jézus küldetésében van, és azokat szolgálja, akiket az Isten rábízott. És ezt valamiféleképpen jelezni kell a közösség számára, hogy ő azért van itt, hogy őket szolgálja. Néha, hogy kifakad belőlem, amikor reggeltől estig szinte jönnek, hogy én maguknak itt a szolgálja vagyok, maga könnyékbeli hajléktalanoknak, meg naponta jönnek. De igazából kimondom, ami fáj, de igazat mondok, aztán mindig el is pirulok egy kicsit magamban, hogy igen, nekem az a feladatom, hogy az itt élő embereket szolgáljam, de ez nem csak a szegényeket, meg a hajléktalanokat, hanem mindazokat, akik ezen a plébánián élnek. Tehát ha ők jönnek, akkor nyilván hozzájuk fordulok. Egy új laki polgár más kéréssel jön, mint egy nagyon szegény ember, vagy egy hajléktalan. De abban a cselekvésben, ahogy ránézek, ahogy odafigyelek rá, ahogy megszólalok, amit mondok, abban benne kell lennie az, hogy annak, hogy én őt ajándéknak tekintem. És az Isten azért küldött ide, hogy ajándék legyek. Tehát együtt kell éreznem vele, meg kell hallgatnom, mert ez nagyon fontos, minőségi időt kell szentelni, az vele való beszélgetésre nehéz a problémája, és meg kell imádkoznom azt, hogy mit is mondjak, hogy Jézus, ha itt lenne, akkor mit mondana. És nekem is azt kell mondanom, és ez nem van egyszerű, mert lehet az ő helyzete nagyon bonyolult, és akkor le kell egyszerűsíteni, hogy mi az, amire igazán neki szüksége van, és ezt Istennek a szeretetét, én hogyan tudom azt egyszerűen közvetíteni. Hogy átszűrve a saját egyéniségemen persze, Tehát nagyon sokszor ez nem olyan könnyű.
2: És azt hiszem, hogy ebben összefüggésben kap igazán értelmet, meg funkciót az a lemondás, amelyet a pap vállal. Tehát a cölibátus nem önmagában érték, hanem ebben összefüggésben, hogy másokért kell élnie a papnak.
1: Valóban a cölibátus az ajándék a pap számára is, mert ez az Isten megadja a kegyelmet, tehát így is fölfogható, de ugyanakkor a közösség számára is ajándék. Azt szoktuk mondani, hogy a cölibátus az Isten országáért vállalt, és az Isten országá, az pedig itt van a Földön. Tehát ha én azt mondom, hogy az embereket szolgálom ezáltal, hogy lemondok valamilyen értékről egy nagyobb érték miatt, akkor én úgy gondolom, hogy ajándékká válok számukra. A mai világban egy nagyon nagy kísértés az, hogy arra gondoljunk, hogy igen, hogyha valaki azt akarja, hogy figyeljenek rá, akkor valami nagy dolgot kell végrehajtani, hogy a középpontba kell kerülni, akkor azt kell, hogy mindenki őt nézze, neki tapsoljon, őt elismerjék. Ez egy nagyon nagy kísértés minden ember számára, de a pap számára is. A pap akkor tud igazán ajándékká válni hosszú távon, hogyha jelzi azt, hogy ő itt van, a valóságos jelenlét egy közösségben. És nem csak az ünneplő emberek keresik meg, hanem a hétköznapi gondokkal küszködő emberek is. És ezért nagyon fontos az, hogy a pap jelen legyen egy közösség életében. Nagyon sok példát el tudok mondani, amikor ismeretlen emberek látván, hogy pap vagyok, megszólítottak. Vigyázni kell arra, hogy a papság nehogy szekularizálódjék. Az más dolog, hogy én az emberek gondjai problémáit megérzem, és hogy az ő segítségükre vagyok, tehát együtt kell velük érezni, gondolkodni. De nem az a megoldás, hogy teljesen azt az életformát választom, mint ő. Tehát más a feladatom, más a küldetésem. És ezt jelként is valahogy a környezetem felé meg kell mutatni. Nem csak úgy, hogy papi civilben vagyok, az egy formája ennek. Lehet ennek más formája is. És úgy látom, hogy itt új lakonon vagyok, én állandóan papi civilben vagyok, senkiből még ellentétes érzés nem váltott ki. Lehet hallani, hogy vannak olyan területi a világnak, akár talán Magyarországon is, már nem nagyon hallottam ilyenről, hogy a papnak a jelenléte az emberekből indulatot vált ki. Én itt új lakonon sose tapasztaltam.
2: Vannak olyan bizonyos szempontból szerencsés egyházközségek, plébániák, amelyek Budapesten, főleg Budán nagyon látogatottak, sokan vannak ott, de a társadalomnak csak egy szeletje, tehát mindenki diplomás, tehát nincs egy taxisofőr köztük, nincs egy szakács köztük. Nehéz észrevenni, hogy a világ számára egy közösségnek küldetése van a maga realitásában. Itt nem lehet nem észrevenni.
1: És akikkel én hétköznap találkozom, mert vasárnap valóban a budai értelmiséggel találkozom elsősorban.
2: Mert ők járnak templomban.
1: Ők járnak templomban. De a hétköznapi életben persze velük is találkozom, de az utca embere nem csak körbelülük áll, hanem sok ember jár erre. Pont a forgalmas helyzete miatt, meg a piacok miatt, meg hát gondolom, hogy elég sokan tudják, azért itt a környező hegyekben emberek élnek az erdőben, csak mondom, meg a Dunaparton is élnek, a kifolyó sövekben, most talán kevesebb van.
2: Na most megteheti a pap, hogy elvégzi kiválóan a feladatát, szolgáltatja ki a szentségeket, meg mindenféle feladatait ellátja, és elbújik ettől a realitástól. Ez egy nagy kísértés, nem? Mert hát kényelmesebb lenne Feri atya élete is, hogyha a spalettákat becsukná az utca fele, a földszintes épületen be lehet kopogni Feri atyához az utcáról, és hát a kert fele élne, és több ideje lenne a tudománynak élni.
1: Én a küldetésről kezdtünk el beszélni, úgy gondolom, hogy egy papnak mindenki felé küldetése van. Elsősorban nyilván azok felé, akik hozzá jönnek, és lelki ügyekben jönnek. Tehát nem pénzt kérni, vagy nem tudom ennivalót kérni, mert utóbbi időben pénzt nem nagyon kérnek tőlem, ennivalót sokszor, meg ruhát, meg ilyeneket, de a papnak nem ez az elsőleges feladat, hanem az evangélium hirdetése. Lelki problémákkal kell foglalkoznia, de ezeknek az embereknek is más vannak lelki problémái, csak nem azzal jönnek. Az idő kell még egy beszélgetés, amikor rásejtek arra, hogy persze azért van ilyen helyzetben, mert elhagyta a családját, van háza is valahol talán vidéken, de munkája nem volt, akkor szégyelte azt, hogy nem tudja eltartani a családját, és akkor inkább Budapesten kóborol valahol, és meghúzza magát. Lehet, hogy dolgozik is, de szégyeli az itteni létét, és lehet, hogy csak időnként küld haza valamilyen pénzt, amivel a családját támogatja. De ezek az igazi fájdalmak, amik úgy föltörnek az emberben. Nyilván egy budai polgár is küszködik problémákkal, hiszen egy válságos időt élünk, ez kihatása van az ő életére, és ha tanár, ismerjük a tanárunknak a problémáit, akkor is, hogyha kereskedelemmel foglalkozik, ott is megvannak a problémák. Akkor is, hogyha valahol vezetőbeosztásban van, ott is egy ilyen nehéz világban egy nagy céget vezetni, akármilyen fórumon, vagy akármilyen szinten nagyon nehéz. Másfajta problémáik vannak. És ők is fordulnak természetesen hozzám, de ha kimegyek az utcára, akkor, és hétköznap megyek ki, akkor nem velük találkozok, mert általában ők munkáján vannak. Ott végzik a munkát, viszont az utcán meg belebotlok emberekbe, akik hát állandóan igényekkel lépnek föl. Nem velem szembe, velem találkoznak, de hát tudják, hogy pap vagyok, igazából Jóistenhez fordulnak. Csak én vagyok az, aki kiválasztott, és hát próbálom az ő szeretetét vagy jóságát közvetíteni.
0: Az előző percekben Szerdahelyi Csongor beszélgetett a Budapest újlaki Sarlós Boldogasszony templom plébánosával, Berán Ferenc atyával.

0: A film premierjének 50. évfordulóján elkezdődött a Ben Hur című filmklasszikus digitális felújítása. A munkálatok évekig tartottak, míg végre 2016-ban a mozik vásznain csodálhattuk meg a végeredményt. Idén végre Blu-ray formátumban otthoni használatra is elérhetővé tette a Warner Brothers filmstúdió az 1959-ben készült digitálisan felújított verziót. A történet szerint a jeruzsálemi Ben Hur egy gazdag zsidó család fia újra találkozik gyerekkori barátjával, a római légió parancsnokával, Messálával, aki szerint az új tanok, amelyeket Jézus Krisztus hirdet, felforgathatják az egész római birodalmat. Hur herceg azonban más véleményen van. Korábbi élete gyökeresen megváltozik, amikor tévesen megvádolják azzal, hogy megpróbálta megölni Messálát. Családját száműzik, őt pedig rabszolgasorba döntik. Egy tengeri csata során megmenti a hajóparancsnok életét, aki ezért cserébe fiává fogadja Rómában. Ben Hur azonban visszaindul Júdeába, hogy részt vegyen egy kocsi versenyen. Legnagyobb ellenfele régi barátja Messála. Kettejük versenyfutásának csak is egy győztese lehet. A Ben Hur című filmről az alkotást Magyarországon forgalmazó Pannónia Szórakoztató Kft. Terjesztési igazgatójával, Farkas Attilával beszélgetek.
1: A Ben Hur annak a 60-as évekbeli sorozatnak a része, Ben Hur, Spartacus, Kovadis, és sorolhatnám ezeket az óriási, nagy költségvetéssel, nagy látványvilággal készült filmeket, melyek talán azért jöttek létre, mert ez egy válaszlépés volt Hollywood részéről az akkor éppen induló és eredetejében lévő televízióra, hiszen a televízió mozgóképet bevitte az emberek otthonába, és olyat próbált Hollywood mutatni, ami nem látható tévén, és egyébként ez a mai napig igaz. Ezek a filmek tévén nem nézhetőek, nem megnézhetőek, még akkor is, ha ott van, se videó, semmilyen más formátumban. Ezek egészen más filmek, és ez szlogen, hiszen már nagyon sokszor elmondtuk ezt, de azt gondolom most is igaz, hogy aki ezt a filmet megnézi, az csak mozivásznon nagy méretben teheti meg. Máshogy nem, ez csak ott működik, ez a film.
0: A Ben Hurnak van magyar vonatkozása is, erről nagyon kevesen tudnak.
1: Ez egyik magyar vonatkozása az a zeneszerző. A Ben Hur annak idején 1960-ban 11 Oscar-díjat nyert, amivel a mai napig csúcstartó másik két filmmel együtt, hiszen a Gyűrűk ura harmadik része és a Titanic is elérte ezt a idézőbelet rekordot, de a 11 Oscar-díjas alkotásból az egyik Oscar-díjat azt a zene kapta. És a zeneszerzője ennek a filmnek Rózsa Miklós, a világhírű zeneszerzőnk, idegenbe szakadt hazánk fia, akinek talán ez a legismertebb és leghíresebb melódiája. Emellett egyébként a másodrendező, aki konkrétan a kocsi versenyt rendezte a film alatt, az is egy magyar származású úriember volt, de Rózsa Miklós az, akinek a neve mindig fölmerül a Ben Hurral kapcsolatban, mint magyar vonatkozás.
0: Digitálisan felújított verzió. Pontosan mit jelent ez? Milyen munkálatokat végeztek a film képkockáin?
1: A film 1959-ben készült, és az 50 éves évforduló alkalmából 2009-ben történt egy nagy felújítás a kópiának. Gyakorlatilag képkockáról képkockára, és több mint 400 ezer képkockából áll ez a film, a 70 mm-es eredeti negatívot restaurálták, ami nagyjából úgy néz ki, hogy beszkenelik digitálisan, majd minden egyes képkockát külön kijavítanak, a hibákat eltüntetik róla, a színeket úgymond újjávarázsolják, és ez a felújítás 8K képminőségben történt. A 8K az gyakorlatilag a HD felbontásnak a 16-szorosa. Tehát egy olyan minőségi paramétert állítottak maguk elé a stúdió, a Warner Brothers, aki felújította a filmet, ami a mai napig egyébként egyedülálló a digitálisan felújított filmek történetében. Azt gondolom, hogy a cél az volt, és ez teljesen sikerült, hogy az eredeti 70 mm-es film a látványvilágát 100%-osan visszahozzák, visszaidézzék a mai filmásznakra, és ugyanazt lássuk, ugyanolyan minőségben, mint 1959-ben 70 mm-esben, nem jobbat, nem szebbet, nem élesebbet, ugyanazt, és ez a cél.
0: Többek között az egészen elképesztő látványvilág mellett Talán most értettem meg igazán, hogy miért is az alcíme a Ben-Hurnak úgy hangzik, hogy A Tale of the Christ, egy történet Krisztusról, amikor tudjuk, hogy Jézus Krisztus alig szerepel a Ben-Hurban, de mégis fordulópontok köthetők az ő nevéhez a filmben.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz számomra is, ugyanis amellett, hogy a főhős ennek a történetnek Júda Ben-Hur, és talán a negatív főhős, aki ugyanolyan fontos szerepet játszik a történetben, és ugyanolyan jellegzetes karakter, ugye Messala, Jézus Krisztus nagyon kicsit, nagyon kevésszer bukkan fel a történetben, de Jézus Krisztus történetére, a keresztrefeszítésre, Jézus Krisztus születésére és erre a 33 évre gyakorlatilag erre épül az egész történet. Erről szól az egész történet. Az ember viszonyára Jézus Krisztussal, a zsidó nép viszonyára, a római katonák, a római nép viszonyára, és kicsit azt kell mondanom, hogy szinte mellékszereplőként értelmezhető ebből a szempontból a főhős, Júda Ben-Hur története, aki egy ember, egy egyszerű ember, aki bebizonyítja azt a film történetében, hogy milyen fontos a hit, milyen fontos a hit Jézus Krisztusban, és a film bizonyos sarokpontjain tényleg másodpercekre az arcát soha nem lehet látni. A saját fejünkbe képezzük le csak azt, hogy hogy nézhet ki, fölbukkan Jézus Krisztus, de a lenyomata az mind a 220 percben ott van, és erről szól a film.

0: Az évközi 22. vasárnap következik. A Szent Mise Szent Leckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszt magyarázza Alpeg Gergely, a Budapest újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templom káplánja. Testvéreim, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Ez az Isten igéje.
1: Szabad emberek vagyunk, tehát lehetnek szabad gondolataink, szabad véleményünk. Azonban látnunk kell azt, hogy a világban meg annyi dolog megpróbálja a gondolkodásunkat megváltoztatni. Lehetnek reklámok, vagy éppen a közösségi social médiában jelenlévő videók, amelyekről már azt sem tudjuk, hogy igazak-e vagy sem. Azonban most itt Szent Pál apostol egy nagyon különleges dologra hívja föl a figyelmünket. Azt mondja számunkra, hogy gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át. Nem külső változásról van itt szó, nem ruházatban kell megváltoznunk, nem kinézetben kell megváltoznunk, hanem elsősorban, vagy kizárólagosan talán a gondolkodásban. De mivé kell irányulni, vagy honnan kell a gondolkodást megújítani? Hogyan lehet ezt megújítani? Mivé kell formálódnia ennek a gondolkodásnak? Éppen a kettő közötti különbségre akar bennünket talán fölvezetni, meghívni az apostol. Az egyik a világ, ami próbál bennünket valami felé vinni, a véleményünket abba az irányba húzni. És van a másik világ, az Istennek a világa, és talán ez az, ami felé nekünk haladnunk kell, és ez az, amit meg kell ismernünk, hogy aztán ebben a gondolkodásban mi magunk is bele tudjunk lépni. Ahogy említettem, van egy sodrás, vagy a világnak a gondolkodása, lehetnek ezek különböző ideológiák, amelyek a mi gondolkodásunkat is, ahogy szokták mondani, megpróbálják érzékenyíteni, finomítani, hogy mi magunk is haladjunk ezzel a gondolkodással. Nem. A keresztény ember az nem élhet öntudatlanul, hogy arra megyek, amerre a többiek mennek. Nem mehetek a mindenki más irányába. Nekünk tudatosítanunk kell azt, hogy van a keresztény közeg, akikkel együtt kell gondolkodnom mindazokról a dolgokról és titkokról, amelyek a hitéletben vannak, hit és erkölcs dolgában, amelyek számunkra adva vannak akár a katolikus egyházon keresztül. Vannak gondolatok, gondolkodások, ilyen a hívő katolikus gondolkodás, amiben nekünk is bele kell mennünk, és ezzel együtt kell haladnunk. De ezt a gondolkodást újra és újra meg kell újítani, vagy meg kell erősíteni Istentől. A változás tehát nem ott kezdődik, hogy mindent megújítok magam körül, és belülről ugyanaz maradok, hanem a gondolkodásban egyre szorosabban oda kötődöm, oda vonzódom az Istenhez, és őnála keresem a megoldásokat az életben. Tudnunk kell azt, hogy ahhoz, hogy a gondolkodásunkban úgy tudjunk megújulni, ahogy az valóban szükséges, és valóban az Isten akarata szerinti, ahhoz nekünk áldozatokat kell hozni. A külső dolgokról való lemondás. Azt mondja Pál apostol, adjátok áldozatul testeteket, Istennek tetsző áldozatul. Sokkal többet érünk akkor, hogyha képesek vagyunk lemondani a világi gondolkodásról, a hívságokról, különböző vonzó, külsőleg vonzó dolgokról, és belül megpróbáljuk lelkületünket, gondolkodásunkat Isten akarata szerint megvalósítani. Engedjük, hogy Krisztus formálja át gondolkodásunkat, és egyre közeledjünk az Isten gondolatai felé.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó-féle Covid beszerzések ügyében. Megműtötték a lezuhant Gripen pilótáját. Gomoly felhős napos az idő, de lehetnek záporok, zivatarok is. Zajlik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Sárvári Nikolaszt, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy tegnap újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be, hogy visszafizet több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó-féle Covid beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felsővezetés esetleges felelősségét is felveti. A koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Ezt a Fidesz frakció arra reagálva közölte, hogy a külügyminisztérium feljelentést tett a Szijjártó-féle Covid beszerzések ügyében. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkvara vagy kesztyűre lesz szükség. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Gyurica Csaba, az egyetem rektora elmondta, ahhoz, hogy a Balaton térségében 4 évszakos legyen a turizmus, minőségi fejlesztésekre van szükség a tó tágabb környezetében is. Végül az időjárásról. Napos, fátyol felhős az idő. Nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A szél megerősödik. A hőmérséklet 28-33 fok között van az országban. Késő este 19-27 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb is lehet. Péntekre visszatér a kánikula. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbevágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Rádiószínház.

0: A jó tanuló felel.
1: A jó tanuló az első padban ül, ahol hárman ülnek. Ő a középen a jó tanuló. Steinmann. Az ő neve nem tisztán egy ember jelzésére szolgál, szimbólum ez a név. A hány fiú az osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet. A Steinmann miért tudja megtanulni, kérdezi otthon 32 apa 32 fiútól. Kérd meg a Steinmannt, hogy magyarázza meg, mondja az apa. És a fiú valóban

A francia rémuralom történetét olvastam, mikor a konszierzseri fogjai közül előszólítják a halálra ítélteket. Mindig így tudtam csak elképzelni. Az agyak utolsó véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után. Még van 2 másodperc, azalatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár úr, én készültem, mondja az ember magába, tanár úr, fiam, tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzete fölé, mint a struc, hogy ne lássák. A másik merően szembenéz a tanárral, szugerálja. A harmadik idegember egész elernyed és behunja a szemeit. Hújol le a fejére a bárd. Egelmeier az utolsó padban egészen elbújik Dekman háta mögé. Ön nincs is itt? Köszönöm szépen, nem tud semmiről. Őt írják be a hiányzók közé. Törölje ki az élők sorából, őt felejtsék el béke poraira, ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben. A tanár 2 lapoz, aztán nagyot lélegzik és becsukja a noteszt. Steinmann, mondja egész halkan és kivételesen. Nehéz felszabadult sóhaj, kivételes ünnepélyes hangulat. Steinmann gyorsan feláll, a mellette ülő gyorsan kiugrik a padból, szerényen és udvariasan áll, míg a jó tanuló kimászik a padból, mint egy testőr, néma és mellékes dekoratív szereplője egy nagy eseménynek. Maga a tanár is ünnepélyes. Oldalt ül le a székre, és összetett ujjakkal gondolkodik. A jó tanuló a táblához megy, és kezébe veszi a krétát. A tanár gondolkodik. A jó tanuló erre felkapja a spondját, és sebesen törülni kezdi a táblát. Ebben végtelen előkelőség és önérzet van. Ezzel azt akarja jelezni, hogy ő ráér. Hogy neki nem kell most törni a fejét, ő nem fél, ő mindig készen van, ő addig is, míg a felelés elkezdődik, valami hasznosat akar csinálni a társadalomnak. Ő ráér gondolni a köztisztasságra és az emberiség békés fejlődésére. És letörüli a táblát. Hát, mondja a tanár, és gondolkodva húzza a szót, majd valami érdekes példát veszünk. A jó tanuló udvariasan és végtelen megértéssel köhög. Természetesen valami érdekes példát, az érdekes helyzetnek megfelelőt. Most úgy néz a tanárra komolyan és melegen, mint egy szép grófnő, akinek egy gróf megkérte a kezét, és mielőtt válaszolna, megértéssel és rokonszemvel mélyen a gróf szemébe néz, jól tudva, hogy a tekintet elbűveli a grófot, és a gróf remegő boldogsággal sejti, hogy a válasz kedvező lesz. Vegyünk egy kúpot, mondja a gróf. Egy kúpot, mondja Steinmann a grófnő. De már ezt is úgy tudja mondani ez a Steinmann, annyi megértéssel, olyan okosan. Csak ő tudja, mennyire kúp az, amit veszünk. Én, Steinmann, a legjobb tanuló az egész osztályban, veszek egy kúpot, mivel engem, mint az erre legalkalmasabbat, megbízott a társadalom. Még nem tudom, miért vettem a kúpot, de nyugodtak lehettek mindannyian, bármi történik ezzel a kúppal, én is ott leszek a helyemen, és megbirkózom vele. Különben, mondja a tanár hirtelen, vegyünk inkább egy csonkagúlát. Csonkagúla, ismétli a jó tanuló, ha lehet még értelmesebben. Ő a csonkagúlával éppen olyan határozott, barátságos, bár fölényes viszonyban van, mint a kúppal. Mindenki egy csonkagúla. Ő nagyon jól tudja, őt nem lehet félrevezetni, a csonkagúla is csak olyan gúla, mint más normális gúla, egyszerű gúla, amilyet egy Egelmeier is el tud képzelni, csak le van vágva belőle egy másik gúla. A felelés rövid ideig tart. Félszavakban beszélnek egymással, értik egymást, lassanként intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt. Mi már nem is értjük, ez az ő kettőjük dolga, 2 rokonlélek, mely itt előttünk egyesül a differenciál egyenletek éteri légkörében. Egy mondat közepén eszmél rá a tanár, hogy miért is beszélgetnek ők, hogy ez felelés, az előmenetel megítélése. A jó tanulónak be sem kell fejezni ezt a mondatot, minek befejezni? Maradt-e szemernyi kétség afelől, hogy be tudja fejezni? A jó tanuló szerényen és illedelmesen ül le. A következő percben már roppant érdeklődéssel figyeli a következő felelős szánalmas adogását.
Egy szónál gúnyosan és diszkréten elmosolyodik, és a tanár tekintetét keresi lopva, hogy még egyszer összenézzen vele, és a tanár lássa, hogy ő bár nem szól, arcizma se rándul, egy gúnyos mosolyban jelez,

óhajtja, mennyire tisztában van vele, milyen marhaságot mondott a felelő, és hogy mit kellett volna felelnie.

Nem. Másra nem lehet számítani igazán. Hiszen számított rá, persze, hogy számított, sőt múlt éjjel álmodott is ilyesfélét, de álmában magyarból hívták ki, igaz, hogy úgy volt, mintha a magyart is Fröhlich tanítaná. Álmában elintézte az egész kérdést, a párhuzamos vonalakból felelt egy-kettedre. Mikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek. Körülnéz, hát ha csoda történik, hát ha csak agyrém, nyomaszó lidérc nyomás volt, hogy ez az ő neve, és most felébred ebből az álomból. Aztán egy csomó füzetet kap fel a padról. Még végig megy a kis utcán, a pacsorok közt, ezt gondolja, A plusz B szer A minusz B egyenlő A négyzet minusz B négyzet, ez fogja kérdezni, biztosan ez fogja kérdezni, ha nem ez fogja kérdezni, átmegy különbözeti vizsgával a polgáriba és katonai pályára lép. Közben megbotlik és elejti a füzeteket. Még a földön szedeget, háta mögött fölzúg az obligát nevetés, amit ezúttal senki sem tilt be. A rossz tanuló törvényen kívül áll, rajta lehet nevetni. A tanár leül, és maga elé teszi a noteszt. Ránéz. A rossz tanuló görcsösen mondogatja magában A plusz B szer, veszi a krétát. A tanár ránéz. Készült? Mondja a tanár. Készültem? Ó, igen, hogy ne készült volna. A halálra ítélt és elkészül, felveszi az utolsó kenetet, és lenyiratja a haját. Hát akkor írja. A rossz tanuló a tábla felé fordul. B négyzet mínusz plusz mínusz négyzet gyök, B mínusz 4AC szer 2A. És a rossz tanuló engedelmesen írni kezdi, és mondja utána a számokat. Írja, írja, mint Ágnes asszony, tudja, miről van szó, látja a tételt, éppen úgy, mint akkor éjjel, amikor elaludt mellett, és fogalma se volt róla, mit jelent az egész. Igen, ez az, homályosan sejti valami másodfogó egyenlet, de hogy mi lesz ebből? Szép lassan és kaligrafikusan ír. A négyesnek a szárát vastagítja, a vonalból, ami törtet jelen, gondosan letöröl egy darabot, ehhez külön elmegy az ablakig a spondjáért. Időt nyer vele. Hát a csöngetnek addig. Vagy valami lesz. Úgyse sokáig szerepel itten a dobogon, ezt még felírja, az egyenlőség jelet is szép lassan felrakja. Igen, ezt még úgy csinálja, mint más felsőbb lények, mint egy jó tanuló. Felírja még A, a katonai iskolában nagyon korán kell felkelni villanát az atyán hirtelen, de aztán hadnagy lesz az ember, közben szép lassan ír, még mindig nem írta le. Hozzá nem értő ember, aki ezt a jelenetet figyeli, azt hiszi, valami jó tanuló felel. De a szakértő tudja már, mit jelent az, amikor valaki ilyen határtalan gonddal rajzolja a kettes farkincáját. Halálos csend körös körül, a tanár nem mozdul, most beszélni kell. A másodfogó egyenlet, kezdi értelmesen és összehúzott szemmel, mélységes figyelemmel nézi a táblát. A másodfogó egyenlet ismétli olyan ember modorában, aki nem azért ismétli a szót, mintha nem tudná, mit akar mondani, hanem inkább azért, mert rengeteg mondani valója közül a leghelyesebbet, a legfrappánsabbat, a legtökéletesebbet válogatja és mérlegeli. De a tanár, ő a tanár már tudja, mit jelent ez. Készült, mondja keményen és szárazon. Tanár, kérem, én készültem. Ezt bezzeg villámgyorsan mondja, véres dac, lázadó kétségbeesése meg a hangjában. Tanár széles gesztussal, hát akkor halljuk. A rossz tanuló nagy lélegzetet vesz. A másodfogó egyenlet az elsőfokú egyenletből származik olyan módon, hogy az egész egyenletet megszorozzuk, és most beszél. Valamit beszél. A második mondatnál arra számított, hogy félbeszakítják, lopva néz a tanár felé, de az mozdulatlan arccal néz, se azt nem mondja, hogy jó, se azt, hogy rossz. Nem szól, pedig a rossz tanuló nagyon jól tudja, hogy nem lehet az jó, amit ő beszél. Hát miért nem szól akkor a tanár? Ez rettenetes. A hangja reszketni kezd, egyszerre látja, hogy a tanár felemeli a noteszt, erre elsávad egy szédítő gyorsasággal kezdi, a másodfogó egyenlet úgy származik az elsőből, hogy tanárok, kérem, én készültem. Polgár Ernő, mondja hangosan a tanár. Mi ez? Már egy másikat hívtak ki? Ő vele végeztek? Mi ez? Álmodik. A másodfokú egyenlet kezdi újra fenyegetően.
Polgár Ernő fürgén kijön, és a tábla másik végén már veszi a másik krétát. A másodfokú tanárok, kérem, én készültem. Senki nem felel. És most ott áll egyedül a tömegben, mint egy szigeten. De még nem megy a helyére. Neki nem mondták, hogy menjen helyre. Odvas és züllött, kitaszított szívvel áll ott. Neki nem mondták, nem mondták. Ő még felel. Most végig menjen újra a padsorok közt. Nem, inkább áll hülyén, keze dadogba babrál a táblán, a félbe maradt egyenlet roncsai közt, mint a lezuhant pilóta a motor megpattant hengerei fölött. A másik fiú közben már felel is. Valami párhuzamos vonalakról beszél, ez is olyan idegen és furcsa, mint minden, amivel itt évek óta foglalkoznak körülötte, foglalkoznak vidáman és ruganyosan és hangosan, és amiből ő soha fel nem fogott semmit, néhány mondatot jegyzett meg eddig, és azokon úszott, és így áll most, még áll, reménykedik, udvariasan figyeli, amit a másik beszél, néha helyeslően bólint, legalább ezzel jelzi, hogy ő készült. Néha bátortalanul meg is szólal, abban az illúzióban ringatja magát, hogy őt kérdezték, de csak halkan, hogy ne küldjék helyre. Aztán szerényen elhallgat és figyel. Előre hajol, részt vesz a felelésben, odaadja a krétát, buzgolkodik a felelő körül, még súg is neki hangosan, nem azért, hogy segítsen, de hogy a tanár lássa, hogy ő súg, tehát ő tud. Egy szóval nem adja meg magát. Egyszer aztán minden ereje elhagyja, elhallgat, és még egyszer a katonaiskolára gondol. Elboruló elméjében, mint távoli szavak verődnek vissza a zajok, a kréta ropogása, elfolynak az arcok, és pillanatra világosan látja a végtelent, amelyről e percben jelentette ki a felelő, hogy ott a párhuzamos vonalak találkoznak. Látja a végtelent, nagy kék valami, oldalt egy kis házikó is van, amire felül fel van írva bejárat a negyedik végtelenbe. A házban fogasok vannak, ahol a párhuzamos vonalak leteszik a kalapjukat, aztán átmennek a szobába, leülnek a padba, és örömmel üdvözlik egymást. A párhuzamos vonalak, igen, a végtelen, a megértés, a jóság és ember szeretet osztályában, ahová ő soha eljutni nem fog, a ma felsőbb osztály, amelybe elégtelen eredmény miatt fel nem léphet soha.

Karinti Frigyes, tanár úr kérem. Felolvasta archív felvételről Kálmán György. A műsor zenéjét Geba Ermária állította össze.

műsort szerkesztette Zoltán Gábor, rendezte Csolyági János. A hangfelvétel 1996-ban készült. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
2: Fél év pihenő után újra színpadon vendégünk a 30 Y zenekar alapítója, Beck Zoli dalszerző szövegíró. Amikor egy ruhadarab életre kell, az Öltöny című jazz opera a Városmajori szabadtéri színpadon. 100 év magánya Netflixen, elindult a filmsorozat második évada, és zsidó kulturális fesztivál 12 napon át Budapesten és Pécsett. Jó napot kívánok mindenkinek, én Babucs Kriszta vagyok, a Kossuth Rádió kulturális magazinját hallják, a Szóda címűt, a szerkesztő ma Nálás Janikó. Beck Zoli, a 30 Y zenekar alapítója, dalszerző, szövegíró, a mai vendégünk, köszöntelek szeretettel.
3: Szia!
2: Sűrű volt a nyár, a Kobuci kertben a fővárosban dupla 30 Y koncerttel indult az idei szezon. Az elmúlt napokban Erdélyben léptél fel, ott Grecsó Krisztiánnal álltatok a színpadon, hiszen nem csak a zenekar frontembere vagy, hanem több egyéb projekt is fűződik a nevedhez. Hogy vagy? Azt most azért is kérdezem, mert egy fél éves pihenő után tértél vissza a színpadra. Szóval hogy vagy?
3: Hát, ha röviden kell válaszolnom, akkor jól. Amiből nem következik az a hétköznapi retorikai fordulat, hogyha hosszan, akkor elmesélem, hogy milyen rosszul. Tehát, hogy az van, hogy jól esett a fél év, aminek nyilván vagy fél év szünet, aminek az egyik alapeleme az nagyon egyszerű fiziológiai történés. Egyszerűen a tavaly egy koncerten megsérültem, szóval mindenképpen át kellett esnem idén egy térműtéten. Szóval egy keresztszalag műtétem volt, ami miatt eleve nem tudtam volna mozogni, tehát így is úgy is le kellett volna a műtét miatt valamikor állnunk, és a tavalyi év teljes turnéját végigjátszottuk december végéig. Úgyhogy ez így viszonylagosan evidens volt, hogy ez a fél év ilyen értelemben kell, de mentálisan is fontos volt, vagy hogy mondjam, alapvetően az, hogy évtizedesen játszol úgy, hogy a 100-150 előadás, 120-150 előadást játszol évente, az egyszerűen sokat vesz ki az emberből, egyszerűen azzal, hogy nem tud megérkezni a színpadra, vagy megérkezik a színpadra, elvégzi a feladatát, de pont az, ami miatt színpadon áll, hogy történjen vele valami váratlan, valami igaz, az kezd el elkopni, illetve annak az érzékelése kezd el elkopni. És akkor azt hiszem, hogy abba kell hagyni kicsit a színpadon állást, és ezért is kellett ez a fél év.
2: Ugye a 30 Y egy pécsi illetőségű banda, 2000-ben alakult, Zaza az öcsét, Sárközi László papa és Varga Ádám Ádi alkotjátok így a bandát. Nyilván, hogy már maga az, hogy Pécsről indul bármilyen utazás, akár egy koncertre, az plusz kilométereket is ad hozzá akár.
3: Hát, sorszerű, úgy mondanám talán, hogy általánosságban az van, hogy a pécsiséget én úgy élem meg, mint az identitásunknak egy hangsúlyos elemét, így aztán nem tudom elképzelni, hogy ez tényleges tapasztalati élményként ne legyen meg nekünk. Szóval, hogy szeretünk Pécset élni, és ennek elfogadjuk azt az egyszerű hátrányát, hogyha Budapesten van dolgunk, akkor kell utaznunk 200 kilométert. De nem akarom magunkat sajnáltatni, a Budapest agglomerációjába élő barátaim legalább ennyit utaznak, ha amit el akarnak intézni a 6. vagy a 7. kerületbe. Szóval, hogy a helyzet az, hogy egy kicsit szerintem, és a miénk nyugodtabb például, mert az M6-oson közlekedünk, mondjuk. De hogy a másik dolog, hogy azt képzelem, hogy a Pécs klímája, és itt most nem a általánosságban akarok a klímaválságról beszélni, tehát nem így módon gondolok a klímára. A Pécs klímája, mint kulturális klíma, az önmagában fölemelő. Egyszerűen azért, mert egy kisebb térben valahogy sokkal erőteljesebben érzékeled a megsűrűsödéseket. az emberi találkozásokat, amelyek alkotói találkozások tudnak lenni, a sokféle hatást, amelyik minden nap elér, a generációk kapcsolódását, ami egy sok, nálunknál nagyobb városban, vagy egy kulturálisan kevésbé érzékeny városban valószínűleg sokkal nehezebb. Mondjuk az, hogy a pincésnek, pincehelyi Sándornak, aki legendás képzőművésze az országnak, vagy hát nemzetközi szinten legendás képzőművész, éppen a 80. születésnapja van, és ezzel a generációsan nem hozzám kapcsolódó emberrel mégis nem csupán alkotói, hanem emberi barátságot tudok ápolni, és aztán egyszer csak az van, hogy én nyithatom meg ezt, szóval a magát a 80-as nagy kiállítást. Szóval, hogy ezek a kapcsolódások, azt képzelem, hogy evidensebbek, és nagyon sok pluszt hoznak. Szóval én nem engedném el Pécset, azt hiszem, nincs olyan ajánlat, amelyikre azt mondanám, hogy elköltözöm Pécsről.
2: Születtek új dalok ez alatt a fél év alatt?
3: Nem nagyon írtam új dalokat. Jó, írtam azért párat, de hogy nem volt cél. Szóval igazából úgy képzeld ezt el, hogy elvágólag élményünk legyen. A januárban kivettünk januárra egy kis lakást Olaszországban, Lukkában, és egy hónapot ott töltöttünk. És ez úgy nézett ki, hogy egyáltalán nem vittem magammal hangszert. Tehát az a képzelj el egy hónapot, hogy nincsen gitár ott, ahol vagy. Jó, el kellett mennem néhányszor hangszerboltba, mert megbolondultam, de alapvetően szóval, hogy nagy megpróbáltam eltávolítani magamtól ezt, ami a zene, és aztán májustól elkezdett piszokul hiányozni.
2: Szoktál más zenei stílust is hallgatni?
3: Nagyon
2: is. Van kedvenc?
3: Nagyon is. Alapvetően próbálok művelt lenni annyiban, hogy a klasszikus zenei alapokat hallgatom, ilyen tekintetben aztán van pár nagy kedvencem, és hát műfaji értelemben azt hiszem, hogy jazzt is hallgatok viszonylag sokat, és szintó jazzt is hallgatok, a Django Reinhardt-ot nagyon szeretem, és azt hiszem, hogy ezek alapvetően például izgatnak, és irigykedve hallgatom általában ezeket a muzsikusokat.
2: Akkor most hallgassunk bele egy 30 Y dalba, hát ha felfedezünk némi jazzes beütést, aztán tovább beszélgetünk.

0: Most mi a jazz irányába indulunk el. Beck Zoli a 30Y frontemberrel vendégünk, és Varázs Zoltán új rendezése az, amiről szólt ejtünk. Ez egy jazz opera, az Öltöny című, amely egy megcsalt férj bosszújának története, lélektani hadviselés a feleség ellen. Az egyik legismertebb dél-afrikai szerző, Kan Temba klasszikusából készült darabnak Bánkon volt a magyarországi ősbemutatója, augusztus 29-én pedig Budapesten a Város Majori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz versenyprogramjában nézhető meg az Öltöny című előadás. Varázs Zoltán rendezővel Nánási Anikó beszélgetett.
1: Ez a mű számodra leginkább a párkapcsolati erőszak, a bosszú, az elnyomás drámája?
2: Ezek mind, de alapvetően a kommunikáció hiánya a legnagyobb probléma. Ez egy nagyon tiszta történet, ami egy valaha jobb sorsra méltó hölgynek a múltjából fakad. Férjhez megy, Filamonhoz, aki egy szűkebb, zártabb világot teremt számára, és hát mivel nem beszélnek, tehát a csend feneketlensége uralja ezt a viszonyt, ezért egyre távolabb kerülnek egymástól, és ugyanígy vagyunk mi, hogyha nem adunk hangot a vágyainknak, a gondjainknak, akkor nem tudjuk motorizálni őket.
1: A történetben a megcsalt férj arra kényszeríti a feleséget, hogy a szerető által ott felejtett öltönnyel úgy bánjon, mintha az maga a szerető lenne. Ez a te újításod, hogy az eddigi feldolgozásokkal ellentétben itt nem csak egy ruhadarab van a színpadon, hanem abban van egy színész. Miért van így?
2: Ez csak ez a ruhadarab, ez önálló életre kell, és olyan képtelen helyzetekbe sodorja a főszereplő hölgyet, ami pszichológiailag borzolja az ő belső életét, és ennek a következménye, hogy elveszti a saját személyiségét. Az öltöny a mi előadásunkban valóban megjelenik egy táncos Fehér Ferenc által. Azt gondolom, hogy ez másfajta kapcsolati impulzusokra, másfajta asszociatív játékra ad lehetőséget.
1: Kovács Adrián a zeneszerző. Az, hogy az előadás műfaja jazz opera, azt erősíti, hogy éppen annyira afrikai, mint európai ez a téma?
2: Minden előadásomban igyekszem az egyetemes vonatkozásokat szem előtt tartani. Ettől még nagyon magyaros, tehát hogyha valakinek Spiró kvartettjére vagy honderűjére van szükség, megtalálja ebben a műben, de megtalálja a Kékszakálló Hercegbárát, egy csomó mindent megtalál. A jazznek és az operának azért van külön értéke, mert egy nagyon kötött, meg egy nagyon szabad zenei forma találkozik. A játékszabályok felülírása, de ugyanakkor az összetartozás függősége is jelen van ebben a játékban, és azt gondolom, hogy ez a zenei szövet, ez a furcsa fúzió, ez a szintén kísérlet ennek a mozgásnak teret ad. Rendkívüli feszültségekkel bíró, monumentális játékról van szó, tehát egy olyan belső utazás ez, aminek a finom rezdüléseit ugyanúgy meg kell ragadnia, mint mondjuk a dinamikus, brutális, nyers fázisait.
1: A humor, illetve az abszurd segít a nézőnek, vagy inkább hangsúlyozza a világ abszurditásait?
2: Is, de inkább a fekete humor, inkább a mágikus realista filozófia irányába tovább gondolható humorról van szó, ami mindig hordozza az önreflexiónak a lehetőségét. Ezért van szükség olyan művészekre, Radnai Csillára, Bányai Kelemen Barnára és Fehér Ferencre, akik képesek öniróniával, olyan személyes reflexiókkal ellátott színpadi jelenlétre, ami nagyon kevés színész sajátjuk.
1: Nem kímélted őket angolul énekelnek, ráadásul a zene sem könnyű, meg ott az egész jelenlét.
2: Igen, én nem szoktam kímélni a színészeket, nem erről vagyok híres, de nem csak angolul, zulu nyelven is énekelnek, hogy ne legyen egyszerű elemben, nagyon jól énekelnek és beszélnek zulu nyelven is. Otthonosan mozognak ebben a furcsa zenei világban, meg a nyelvi kontextusban, és különösen abban a fajta gesztusok nyelvére és a mozgás nonverbális jellegét is erőteljesen szem előtt tartó rendezői világban, amit általam kénytelenek voltak magukévá tenni, és hát ehhez természetesen az öttagú zenekar nagyon erőteljes fundamentumot jelent, akik ízlésben, dinamikában, jelenlétben meghosszabbítják ezt az előadást.
0: A Maradépe Színház és a Metrin közös produkciója az Öltöny, tehát legközelebb 29-én lesz műsoron a Város Majori Szabadtéri Színpadon a fővárosban, azután a Metrinben látható majd, most pedig mutatunk egy részletet az előadás egyik dalából.

0: Folytatjuk a beszélgetést a stúdióban. Itt van velem Beck Zoli, dalszerző, szövegíró, a 30Y zenekar alapítója. Gyereknek bátor, ez az önálló ested, szerzői ested címe, amelyet legközelebb Magyar Polányban nézhetünk meg augusztus 28-án, de majd jött Budapestre is ezzel szeptember 18-án. Hát ez már nem ősbemutató, jártad vele az országot igen sűrűn. Alapjáraton te egy őszinte srác vagy, azért ezt mondhatjuk. Még jobban meg tudsz nyílni a színpadon, vagy azt téged egy picit feszélyez? Vagy egyáltalán nem is olyan, mintha ott ülnénk a nappalitban, és úgy zajlik ez a gyereknek bátor?
1: Én úgy képzelem el, hogy bármi, ami színpadi, bármi, ami a színpadon történik, az nem lehet olyan, mint ami nem a színpadon történik. Tehát szerintem az a, ezek a viszonylag hízelgően ostoba megjegyzések, ami az adtad magad, a hoztad önmagad, a feltártad magadat, blablabla.
0: Önazonos voltál.
1: Ezeket önazonos vagy. Ezek szerintem nem esztétikai kategóriák, hanem azoknak az embereknek szólnak, akiknek semmi közük az előadáshoz, mint olyanhoz, vagy a színpadhoz, mint olyanhoz, de valahogy érteni akarják, hogy hogy is történik ott valami. Szerintem eleve ne menjen színpadra az, aki nem akar önmaga lenni. Az is felesleges, hogyha valaki színpadra áll úgy, hogy egyébként az a terve, hogy nem fog igazat mondani, hanem például hazudik, akkor miért megy színpadra? Tehát ezek alapvetően nekem eleve az, hogy mondjam, mivel én nem nagyon gondolkodom a szórakoztatásban, ezért aztán bennem föl sem merül egy olyan helyzet, amiben az a föltételezésem, hogy én valami olyasfajta szerepet játszom, amivel nem esek egybe. Szóval a gyereknek bátor is ilyen, most a Polányi pódiumon játszom majd, ami tulajdonképp szinte a hazamegyek élménye abban a tekintetben, hogy Ajkán nőttem fel onnan 15 kilométerre, és tavaly éppen a Grecsó Krisztián barátommal a Szeretet vesző béke előadással csináltuk meg ennek a helyszínnek a pilotját, ami idén már teljes gőzzel működött egész nyáron. Nagyszerű színész barátommal, Kató Balázs csinálja, és nagyon izgalmas helyszín, mindenkinek merem ajánlani nagy bátorsággal. Szóval alapvetően általánosságban azt mondom, hogy és ez nem különbözteti meg a gyereknek bátort a többi előadástól, hogy azért kell, abban látom értelmét a színpadra menésnek, hogy ott valamilyen igaz közlésre, nem az igazságra, azt arról nem tudok semmit, de valami igaz közlésre készülök. Azt nem tudom egész pontosan, hogy mi lesz, a dalokat persze tudom, de a gyereknek bátor esetében például a dalokat se tudom, hanem nagyjából egy 4,5-5, lehet, hogy 5,5 órányi zenei anyaggal megyek a színpadra, és az előadás nagyjából 100 perce eldönti, hogy melyik dalok hangzanak el, és melyek nem, milyen történetek mesélődnek el, és milyenek nem. Szóval hagyom, hogy ott egy alakuló esemény legyen, amelyik vagy tematikusan végigvesz valamennyit abból azokból a dalokból, amiket írtam sokféle helyzetben, vagy azokból a világokból mutogat valamit, amiben jártam. Minden esetre abban igazad van, hogy leegyszerűsítsem, hogy azért a gyereknek bátor mégiscsak az, hogy egy, mondjuk ilyen furcsán egy dalszerző előadó a színpadon szembenéz a saját dalaival, és megpróbál velük ebben a mérhetetlen magányban viszonyba lenni.
0: Most hallgattam a szavaidat, hogy készül ez az est, vagy mi lesz ott. Hát szerintem García Márquez világhírű regénye valószínűleg nem így készülhetett, a 100 év magány, amelyből aztán most már a Netflix sorozatot is indította, második évad elkészült. Reméljük, hogy Szűcs Péter újságíró, utazási blogger kedvet csinál most nekünk hozzá, bár ő maga szándékosan nem nézte még ezt meg. Bödő Anita kérdezte meg őt erről.
2: Fantasztikus szerintem az egész életmű, hogyha valaki nem a 100 év magánnyal kezdi az ismerkedést, azt ugyanúgy megérinti ez a csodavilág, ami García Márquez sajátja, és ahogy telik az idő, és újabb híreket olvasok mondjuk Kolumbiával kapcsolatban, úgy derül ki folyamatosan az, hogy ez a mágikus realista mű nagyon-nagyon sok valóságos elemet tartalmaz. Tehát ami nekünk mesének tűnik, egy elsüllyedt hajós maragdokkal tele, az a korabeli hírekben is benne van, és ezt onnan tudom, hogy nemrég újra előkerült ez a téma. Tehát, hogy annyi szépséget, annyi szokatlanul izgalmas történetet rejtenek Gabriel García Márquez művei, amiknek jó utána menni a helyszínen. Az a nyelv, amit García Márquez használ, az a nagymamájának a nyelvezete. A Karib térséget én egyébként elég jól ismerem. A képtelennek tűnő történeteket olyan természetességgel mesélik el ott egyébként, mint ahogyan ő a regényben. Olyan csodálatos képességgel bír, hogy neki mindent elhiszel. Érezzük a mesélő bölcs embernek a hangját, aki a karibi világnak ezt a babonákkal, egyébként Afrikából, az Afrikából behurcolt rabszolgáknak a történetei is megjelennek a Karib térségben. A hiti rendszerük, a babonáik keverednek össze a spanyol hódítóknak a történeteivel, az ottani őslakosok története. Ez is egy fantasztikus, kimeríthetetlen mesevilág. Tehát, hogy ott több világ keveredik. A legnagyobb felfedezése egy mágikus realizmust a helyszínen kutató utazónak vagy irodalmárnak az az, hogy ez létezik, ez úgy van. Minden úgy van, ahogy ott le van írva. Csodálatos világ.
3: Azt mondtad, hogy te szándékosan nem nézted meg a Netflixen a sorozatot. Azért, mert féltél, hogy más lesz ez a világ, mint amilyennek a könyvben olvastad, vagy a valóságban láttad. Azért, mert kételkedsz abban, a sorozat alkotóiban megvan ez a bizonyos elhitető erő, vagy egyszerűen nem érdekel?
2: Szerintem vannak olyan történetek, amik filmen elmesélve működnek, és vannak olyan történetek, amik az irodalomban működnek. Szerintem García Márquez történetei az irodalomban működnek jól. García Márquez filmkritikusként is dolgozott, tehát hogy őtől nem állt távol a filmnyelv, de ő kifejezetten ellenezte, hogy a 100 év magányból film készüljön. Aztán, amikor ez a film végül is elkészült, akkor betartották a jogdíjat végül eladó fiai azt, hogy akkor nem angolul, és akkor Kolumbiában játszódjon, és ne egy 2-3 órás produkcióba sűrűsödjön össze, mert ezt ő mondta, hogy az nem lehet elmesélni ezt a történet, hanem egy sorozatban. Én azt gondolom, hogy az író és az olvasó között kötött szerződésnek az a lényege, hogy az író elmeséli a történetet, az olvasó pedig megalkotja a saját szereplőit. Az rám bízta a szerző az olvasóra, hogy én milyennek képzelem. Ezt a világot, ezt én már létrehoztam.
3: És ezt a világot, amit a regények alapján létrehoztál, ezt a valóság, tehát amikor te irodalmi zarándoklaton jársz Kolumbiában, az nem cáfolja, hanem inkább megerősíti?
2: Kiegészíti, elmélyíti, és még intenzívebbé teszi az élményt.

0: 100 év magány, tehát a Netflix új évadában látható, és továbbra is itt van velem a stúdióban Beck Zoli, a 30Y frontembere, dalszövegíró, és Grecsó Krisztiánt már említettük, hiszen a Párciumban léptetek fel, pontosítok, nem teljesen Erdélyben, szóval, hogy nemrég értél haza, a Szeretet vesző béke, ez az előadó estetek címe. Itt is mindig attól függ, hogy milyen a közönség, éppen mit raktok a színpadra, hogy érzitek magatokat egymást?
1: Nem, mi nagyon következetesen úgy dolgoztunk a Krisztiánnal, inkább úgy mondanám, alkotó értelemben az volt az egyszerű kérdés, amikor elkezdtünk közösen dolgozni, hogy mi az, amit külön-külön nem mondanánk, de együtt az, ami közös igazunk. Ez volt a kihívás, és akkor így állt össze az első előadásunk, ami a Hoztunk valamit magunkból címet viselt, ebből 102 előadást játszottunk, egyébként a 100-at a Katonába ünnepeltük, és aztán a Katona József Színházban mutattuk be ezt az előadást is, a másodikat, a Szeretet vesző békét. Ezt most játsszuk második évada, valahol a 70 előadás körül lehetünk, de valószínűleg aki szervezi, tudja a pontosabb számot.
0: És szóval... háznál begyúrtok egy újat?
1: Nagyjából úgy készülünk, hogy elkezdtük írni az új előadás vázlatait, dalvázlatait elsősorban, hogy abból majd kigurul a történet, mi is az a narratív keret, ahonnan majd beszélni tudunk. Azt néhány dal szerencsére úgy általában helyre rakja, hogy utána a prózákat, verseket és a többit meg tudjuk írni ebbe az anyagba, a dialógokat és a többit. És úgy tervezzük, hogy 27 őszén van a harmadik előadás bemutatója, szóval addig Szeretet vesző békét játszunk, nagyon szeretjük egyébként, nagyon izgalmas.
0: Irodalmi estről van szó tehát, de irodalmi estek lesznek az augusztus 30-án kezdődő Zsidó Kulturális Fesztiválon is, emellett mindenféle más műfaj képviselteti majd még magát, erről hallhatunk most.

0: Deák Andrea a mindenese, a Zsidó Kulturális Fesztiválnak megálmodója, motorja és az életben tartója. A 28-ra hogyan lehetett úgy felkészülni, hogy ebben ismét van egy jó adag újdonság és hagyomány is?
1: Minden évben megpróbálom az évfordulókat nézni. Tehát ide nagyon sok évfordulónk lehet. Hát Romhányi József születésének évfordulója, vagy Szerb Antal születésének évfordulója, de itt van, hogy idén Erik Satie, Steve Reich évfordulók, és közben idén 100 éves Kortárs György, vagy idén 80 éves Spiro György, Jánvori Ferenc és a Budapest Klezmerben alapítója, szóval, hogy így próbáltunk felkészülni, hogy e köré gyűjteni, keresni újabb fellépőket idén, ugye például új fellépők lesz a Dalinda, vagy Juhász Anna is, persze kellenek a grandiózus nagyobb zenei produkciók, Budapest Klezmerben koncert az elmaradhatatlan, lesz kántor koncert, világhírű kántor fellépővel, de lesznek könnyebb zenei programok, vagy egyébként, hogyha azt mondjuk, hogy idén 60 éves Horgas Esztert, vagy egyébként Prigér Zsolt, az Anima Sound System vezetője, ők is egy különleges programmal készülnek, szóval nagyjából valahogy így gyúrjuk össze.
0: És csodálatos helyszínek vannak, tehát Dohány utcai zsinagóga, Rumbach Sebestyén, aztán a Frankel Leó Budán, a Heger és Gyula utcai és a Goldmark teremben is lesznek programok, filmek is.
1: Így van, idén a Goldmark teremet szeretnénk egy picit jobban a köztudatba bevinni, mint játszótér, amit színházként is, de mozi film teremként is működhet, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha idén lenne film, zsidó témájú filmek. Ennek a legnagyobb szakértője Réz András, és három filmet, a producereket, a Hegedűs Ásztetőnt és a Kabarét gyűrtök össze. Előtte beszélgetés nyilván Réz András sajátos stílusában lesz, humor, provokáció, mindenféle.
0: És vidéki helyszín is van.
1: Tavaly nagy sikert követően idén is bekapcsoltak a pécsi zsinagógát, és itt adva volt, hogy ki legyen, hát Kamarás Iván, aki egyébként pécsi születésű, és fog még Pécsre érkezni Izraelből egy Digáson trió nevezetű balkáni hangulatú klezmer zenekar koncert Pécset.
0: Zsidó Kulturális Fesztivál egyetlen vidéki helyszíne, a pécsi zsinagóga, ahol Kamarás Iván fellép, hol van az a nyár című estjével.
2: Én pécsi vagyok, tehát tulajdonképpen hazamehetek, és ez egy különleges alkalom, hogy a pécsi zsinagógában léphetek fel. Ez egy nagyon nagy öröm számomra.
0: Másfajta repertoárral kell készülni egy ilyen helyszínen?
2: Így van, egy teljesen új repertoárral készülünk, a zenekar is egy picit megújult, és a dalok között aktív beszélgetés folyik tulajdonképpen a közönséggel, egy játék, ami mindig megismételhetetlen, mert improvizatív, és az alkalom szüli.
0: Volt kérés azzal kapcsolatban, hogy azért mégiscsak a Zsidó Kulturális Fesztivál program kínálatában szerepel ez?
2: Igen, azért ezt a zenei világot elég sok zsidó származású szövegíró és zeneszerző fémjelzi, Gédénes György, vagy Nádas Gábor, Szenes, Fényes, tehát hogy ezek a nóták fel fognak azért csendülni, és azt gondolom, hogy így az ő örökségük is továbbadásra kerül. Szeptember 6-án 19 órakor a pécsi zsinagógán.
0: Utazunk most vissza Pécsre mi is, hiszen Beck Zoli a 30Y frontember a vendégünk, és pécsi illetőségű. Rákerestem a neten a nevedre, és a Pécsi Tudományos Egyetem honlapja is előkerült. Dr. Beck Zoltán egyetemi docens, romológia és nevelés szociológia tanszék. Mit lehet nálad tanulni? Milyen tantárgyat vehetnék fel, ha mondjuk most szeptemberben elkezdeném ott a tanulmányaimat?
3: Szerintem tök izgiket. Részben, hogyha már a bejátszókba előjött a Gabriel García Márquez, bár alapvetően én nem vagyok egy sorozatrajongó, vagy hát kevéssé nézek sorozatokat, de a García Márquez kapcsán eszembe jutott, hogy például lehet nálam kortárs cigány irodalmat tanulni, ilyen tekintetben mondjuk Holdosi József volt az, aki kölyök koromban így az ő regényei ütöttek meg, és indítottak el egyáltalán arra vonatkozóan, hogy valamit kell kezdenem ezzel a cigány-roma irodalommal, s annak a kanonikus kérdéseivel. Szóval, hogy ő neki például a Kányák című regénye éppenséggel a Márquezi mágikus realizmushoz kapcsolódik, és ez a számára nagyon fontos forrás volt. Mi több egyébként ezzel védekezett akkor, amikor a regényét beperelték. Amiből ráadásul rádiójáték is készült, ami valahol itt meg kell, hogy legyen az archívumotokban. Szóval az már egy izgalmas ügy, mert még nem találtam rá, de remélem föl megtalálható mindez. Szóval, hogy így például kortárs cigány irodalmat, kortárs európai roma képzőművészetet, a Roma Studies tudományos diskurzus terének elméleti kereteit, Hát efféléket, vagy éppenséggel, ha nem a tanszéken és a szakon tanítok, akkor van egy nagyszerű és izgalmas kurzusunk, ami a kávékultúra történetével foglalkozik a Kárpát-medencében, vagy van olyan izgalmas kurzusunk, ha a Zenélő Egyetemre jöttök, ami a populáris zene különböző jelenségeivel foglalkozik, például a dél-amerikai és közép-amerikai popzenével, és a többi.
0: Hát azt hiszem, hogy lenne bőven még kérdésem, de nincs már rá időnk, hogy mindezt feltegyem majd legközelebb. Kedves hallgatóink, Beck Zoli, a 30Y zenekar alapítója, dalszerző, szövegíró, egyetemi docens volt a vendégünk ma a Szódában. Köszönöm, hogy itt voltál. A szerkesztő Nánás Janikó, a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is búcsúzom mára. Holnap délután 14:30 találkozunk legközelebb itt a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

0: A pontos idő 15 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Megműtötték a lezuhant Gripen pilótáját. Tovább csökkent az alapkamat. Napos felhős idő lesz holnap, elszórtan záporokkal. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Bak András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása a lemondása miatt ma megszűnik. Utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Bak András szakmai és vezetői szempontok alapján tesz majd javaslatot az új legfőbb ügyészre az országgyűlésnek. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamat folyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Ez volt idén az egymást követő harmadik kamatvágás. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó-féle COVID-beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. A koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Ezt a Fidesz frakció arra reagálva közölte, hogy a külügyminisztérium feljelentést tett a Szijjártó-féle COVID-beszerzések ügyében. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni pontosan, mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt Moszkvában az orosz és a vatikáni diplomácia vezetője. Szergej Lavrov külügyminiszter elmondta, Oroszország hajlandó együttműködni a Vatikánnal az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, egyebek között a gyermekügy kérdésében. Paul Richard Gallagher, címzetes érsek pedig közölte, a Vatikán kész bármilyen jó szolgálati segítséget megadni annak érdekében, hogy az ukrajnai fegyveres konfliktus békésen rendeződjön. 12 embert gázolt el egy részeg sofőr Portugália déli részén. 10 sebesült 18-22 év közötti, egyikük súlyos állapotban van. A portugál belügyminisztérium szerint két csendőr és egy lengyel állampolgár is megsebesült. A hatóságok közölték, hogy az autós a rendőrök felszólítása ellenére nem állt meg. A gyalogosok közé hajtott, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A gázolót őrizetbe vették. Az időjárásról. Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon több felé esik az eső. A folytatásban nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan főként a keleti észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. Éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza-tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Kisfiam, fogadj végre szót hallani gyakran az utcán. Igen ám, csak hogy ezzel nem mindig gyereket próbálnak fegyelmezni, hanem gyakran kutyákat. Lehet-e művészetet csinálni a gyászból? Hogyan dolgozzák fel a vesztességet az özvegyek? Végül még egy igazán necces téma, abúzus a színházban. Avagy mit lehet tanulni, mit kellene majd másként csinálni a jövőben. És persze nem csak a színház világában.
2: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Sarkadi Péter vagyok. Műsorunk elején folytatjuk a tegnapi beszélgetést hazánk egyik legismertebb humoristájával, a környezetvédelem iránt elkötelezett Litkai Gergellyel, aki velem együtt több mint 10 éve szólalhatott meg utoljára a Magyar Rádióban. Emellett ma is hallhatnak zöld híreket, és egy pilisborosjenői háziasszony is megosztja hétköznapi víztakarékossági praktikáit. Litkai Gergely, a Duma Színház alapítója, ma arról mesél, hogy a kommunikáció önmagában véve kevés, minél több ismeretet kell szerezni, hogy eredményesen meg tudjuk óvni környezetünket.
5: Valójában a kommunikáció az nagyon-nagyon kevés. Tehát, hogy a kommunikáció az utolsó fázis. Tehát, hogyha egy olyan keretrendszerben mozgunk már, ahol minden abba az irányba tol minket, hogy zölden csináljuk, tehát ami a valós hatása bíró viselkedésünket érinti, az segít a legjobban. Tehát, hogyha a keretek nagyon rosszak, tehát, hogyha én nem tudnék közösségi közlekedni, tehát ez például Magyarország egy csoda ilyen szempontból, hogy milyen sokan közlekednek közösségi közlekedésre, tehát ez tök jó például. De hogyha én azt mondom, hogy nincsen busz, amivel megyek, vagy nincsen vonat, amivel eljutok A pontból B pontba, vagy nincsen itt fővárosban egy jól megszervezett közösségi közlekedés,

0: Igen. És hogyha végignézzük, hogy mik azok, amiket ők mondtak 30 éve, és most már ebből EU-s jogalkotás lett, így éljük az életünket, teljesen természetesnek veszük. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezekre felhívjuk a figyelmet, de ahhoz, hogy tömeges viselkedésváltozás legyen, tehát máról holnapra mondhatni, ahhoz szerintem nagyon fontos, hogy ezeket az alapvető rendszereket tudjuk megváltoztatni, és itt visszakötnék a másik nagyon-nagyon kedvenc partneremre, a Magyar Természetvédők Szövetségére. Velük csináltuk a civil klímatörvényt, ugye ennek voltam nagykövete, és az például pont egy ilyen rendszer szintű változásra törekedett, hogy hogyan lehet ezt egy olyan keret jogszabállyal meghatározni, és nagyon sok javaslata az ágazati törvények területén, hogy valóban a rendszer úgy változzon meg, hogy ebben utána már vidáman mondhatjuk a szemlélet formáló ötleteket.
1: Emellett a vízügyi aszály témájú kerekasztó beszélgetéseket is nem egyet hallottam én is, és hát alapvetően otthon vagy ezekben a témákban.
0: Én nagyon szorgalmas vagyok ilyen szempontból.
1: Mindig rákészülsz?
0: Én nagyon olvasok, hallgatok nagyon sok ilyen beszélgetést. A Válasz Online-nál csinálom most ezt a kizöld podcastot. Borbás Barna nekem nagy harcostársam, és kicsit példaképem is, hiszen ő is a vízügyekben nagyon-nagyon beleásta magát. Az a jó szerintem, vagy a csodálatos, hogy ennyi kis hangból, amit összeadódott, most gyakorlatilag azt kell mondjam, ez a narratíva, ami irányában hát talán majd a valóság is elmozdul. Szerintem ez a víz megint egy olyan kardinális kérdés, ugye itt a klíma, meg egyéb, meg biodiverzitás kérdések mellett, amikről muszáj beszélni.
1: Végre ugye 16 év után van dedikált környezetvédelmi minisztérium, ez az élő környezetért felelős minisztérium, ahova egyébként ugye a vízügy is került, bár itt azért most Paks kapcsán a vízkormányzás elterelés fenékküszöb, most a legújabb ugye, hogy ezt a Ráckevei Dunából egy mértát leengednek, megint egy csomó konfliktus a tárgya.
0: Itt megint egy lépéssel előre szaladunk ennél mondjuk a Duna kérdésében, hogy most kell-e vízlépcső vagy nem. Ahogy itt a BMN-nek a tanszékvezető is elmondta egy remek podcastban, hogy sok mindent tudunk a Dunáról. A legnagyobb problémánk azért tényleg itt a meder, hordalék gazdálkodás, millió köbméteres nagyságrendben került lakótelepekbe ez a folyami kavics hordalék meg egyebek, ami hát nagyon hiányzik. Tehát én azon döbbentem meg, nagyon szeretem a számokat, hogy mondta, hogy az éves hordalékszállítás az 50 ezer köbméter, és milliós nagyságrendű köbméterekről beszélünk, amiket kitermeltünk és elhordtunk a mederből. Ezt, hogy ha természetesen megvárnánk, hogy visszapótlódjon, és azért most, ahogy a folyamot szabályozták, azért nem arra megy a dolog, hogy ez vissza fog pótlódni, hanem éppen ellenkezőleg reméljük, hogy ez megváltozik. De hogy nagyon fontos lenne, hogy legyen olyan vizsgálat, legyenek olyan alapadataink, legyenek olyan modelljeink, ami alapján ilyen döntéseket meg lehet hozni. És utána nyilván mindenféle ilyen duzzasztás, meg nem tudom én, egy bős nagymaros kettő, vagy itt volt hosszú cikk azért, hogyha már elkezdünk vízlépcsőzni, akkor azt végig kell rakni, hát meg különben vége. De hogy az lehet látni, hogy nem valószínű, hogy ez a legjobb megoldás. Ugye itt volt nagyon sok szerintem jó felvetés ezzel kapcsolatban, tehát hogy ökológiailag hordalékgazdálkodásban a pesti vízbázis, a budapesti vízbázis tekintetében nem biztos, hogy ezek jó ötletek. Igen. És hát ugye, ami a legkardinálisabb ebben, hogy a vízlépcső nem csinál vizet. Szerintem attól, hogy van egy lépcsőnk, attól még nem lesz vízünk is. De ami másik érdekes, hogy tényleg annyira sok eszközünk van arra, hogy vizet kormányozzunk, szabályozzunk, visszaadjunk, hogy ezt...
1: Na mindegyiket mérlegelni kell. Litkai Gergelyről szerintem az emberek döntő-döntő többségének az ugrik be elsőre, hogy humorista.
0: Hál' Isten.
1: Azt kevesen tudják, hogy közgazdász, azt meg valószínűleg még kevesebben, hogy az utóbbi időben egészen félelmetesen érdekes, és nagyon alapos cikkeket, összefoglalókat, szinte már ilyen tanulmányokat teszel közre, de javarészt ezt ugye a LinkedIn oldaladon, meg a Facebookon.
0: Igen, igen. A közgazdász az ilyen félig, ilyen koca közgazdász vagyok, jártam jogász közgazdász képzésre, de soha nem fejeztem be. Tehát, hogy ez a, aki járt arra, járt arra, illetve érdekel a dolog. Végül is a jogon is tanultunk közgáz, de hát erre szerintem senki nem lenne büszke. Visszatérve ezekre a kis tanulmányokra, ez igazán egy kísérletként indult részemről, hogy most, hogy a mester

0: mesterséges intelligenciával a mindenféle kutatás az hihetetlen módon könnyebb lett, és a tényellenőrzés, csekkolás, megkeresés az hihetetlen lehetős. Tehát olyan horizontok nyíltak ki, olyan összefüggéseket lehet nagyon gyorsan, ami egyébként több napi kutató munka lett volna, ami 5 perc alatt megvan. Úgyhogy azt mondtam, hogy hát annyi kérdés foglalkoztat engem, hogy akkor elkezdek ennek utána nézni, mert meddig lusta voltam, néha írtam ilyen cikkeket, amikor most így végigolvastam egy könyvet, utána nagyon sok tanulmány, de mire kiszűrtem ebből a lényeget, az embernek az életkedve is elmegy. Most viszont az ember megkérdezi, hogy ez hogy van, gyűjtsön adatokat, adatolja, forrásolja, keresse meg, ami egy nagy kihívás, erről tervezek majd most írni, hogy egyáltalán ez hogy változtatja meg az ember személyiségét, mert szerintem ez a legnagyobb tévedés, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez végül is ez egy promptolás sokszor, tehát hogy ezeket az adatokat megkapjuk, és utána ebből cikket írjunk, és az ember egy ilyen hihetetlen mindenhatóság érzéssel távozik ebből, hogy hú, hát én milyen okos vagyok, de valójában nem, hanem van nagyon sok embernek a munkája, amit nagyon sok ember munkája által az ember egy rövid kódsorral, vagy egy rövid utasítással, hát másodpercek alatt megkap. Ugyanakkor meg szerintem ez egy nagyon fontos segítség a tudományos ismeretterjesztés előtt is, hogy nagyon-nagyon könnyűvé vált a érdekes, színes és jól ellenőrzött adatoknak a tálalása és eljuttatása a nézőkhöz. Nyilván ennek a maga limitációival, hogy hogy lehet ezt ellenőrizni, hogy lehet kiszámolni, és halucinál-e valamelyik AI vagy nem.
1: Ha te lennél a környezetvédelmi miniszter, milyen prioritásaid lennének?
0: Most írtam is erre a polikríziseknél, hogy mik azok a legnagyobb kihívásaink, amikkel szembe kell néznünk. A klímaváltozás és tehát a mitigáció és az adaptáció az megkerülhetetlen, tehát ezzel muszáj foglalkozni jogszabályi kötelezettségek miatt, józan ész szempontjából, és egyszerűen gazdaságilag is. Tehát, hogy ennek próbáltam nagyon-nagyon sok adatot hozni, hogy amit most beleteszünk, annak hányszoros szorzóval térül meg. A másik ez a vízkérdés, tehát ez is eléggé egyértelmű, hogy állnak a dolgok. A harmadik a biodiverzitásnak a kérdése, tehát itt az erdőktől kezdve, az a csomó ökoszisztéma pusztul el most, tehát szűnik meg létezni, amivel egyáltalán, és szerintem sokan nincsenek is tisztában, hogy mi történik itt, példátlan ökoszisztéma összeomlások, visszahúzódások, fajpusztulások zajlanak, mindenféle ökoszisztéma, a vizes ökoszisztémákban ugye az édesvízi fajpusztulás ugye a WWF-nek ez a 2 évente kiadott riportja alapján eddig is a legmagasabb volt, hát most ezzel az aszályos időkkel még durvább lett. Illetve hát két dolog még, ami nagyon alul értékelt, ez a novel materials problémának szokták hívni, ez az új anyagok. Tehát, hogy itt amennyi hulladékot itt leraktunk, elhelyeztünk évtizedek alatt, hogy ezek fel legyenek számolva. Mindig valamikor főbukkan egy valamilyen botrányban, akkor ott valamit vókolnak, aztán igazán ez a kárhelyeknek a felszámolás azért nem történik meg, nem történik meg a mentesítés, és ami még szerintem a legfontosabb, a másik négy nélkül nem tudna működni, az a társadalmi tévhitek.
1: Rakjunk rendet a fejekben.
0: Igen, tehát rakjunk rendet a fejekben. Azt szokták mondani, hogy egy forint a minőségi újságírásba ruházott dollár vagy forint a 100 forintot hoz egy nemzetnek. Próbálok ismeretterjeszteni, szórakoztatni, és hát tanulni ezt, hogy hogy kell jól csinálni, hogy hát ha mások is kedvet kapnak hozzá. Nyilván nem csak amiatt jönnek többen, mert annyira jók vagyunk, hanem egy rosszabb a helyzet.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
1: A zöld híreket Toldi Szabolcs válogatta.
3: Az űrből is sokkoló a látvány. Műholdkép mutatja, mennyire összezsugorodott a Velencei tó, számolt be a Fejérvár megyei hírportál. Drámai képet készített hazánk harmadik legnagyobb természetes taváról a Kopernikusz Szenitel 2 egyik műholdja augusztus 16-án. A hosszú száraz időszak következtében a tó vízszintje történelmi mélységbe süllyedt. A sekélyebb partszakaszokon pedig már a kiszáradt tómeder is jól kivehető a felvételeken. A fénykép így nem csupán látványos, hanem szemléletes lenyomata is annak, milyen mértékben érintette a vízhiány a velencei tavat. Tegnap az agárdi vízmérce már csak 17 cm-t mutatott. Augusztus végén is frissülhetünk a vitamindús dinnyével, derül ki az Agroinform cikkéből. Az elmúlt években a hazai termesztés és a fajta választék változásának köszönhetően jóval tovább élvezhetjük a magyar dinnyét. A dinnyefogyasztás egyik klasszikus nehézsége a magok sokasága, de ma már erre is léteznek fogyasztóbarát megoldások. A nemesítésnek köszönhetően egyre nagyobb teret nyernek a kisebb, jellemzően 6, legfeljebb 8 kg-os, valamint a mini és max szegény fajták. Nem véletlen, hogy a dinnye a nyár egyik legnépszerűbb gyümölcse. Könnyű, frissítő és magas víztartalmának köszönhetően a meleg napokon különösen jól esik. Az erdőtüzek oltásában is segíthetnek a hóágyú rendszerek, számolt be az EP hírügynökség. A svájci Alpokban a havazás az elmúlt évtizedekben egyre ritkábbá vált. Ez komoly gondot okoz az Adelboden-Lenk térségben is, ahol mintegy 200 kilométernyi pálya húzódik 1000 és 2300 méter közötti magasságban. A hóágyúk és a hóláncsák a rendszer látható részét jelentik. A hálózat nagy része azonban rejtve marad. A több tucatnyi kilométernyi föld alatti vízvezeték most az aszály idején is hasznosnak bizonyulhat. Egy erdőtűznél a rendszert nedves védősávok létrehozására is lehetne használni. A vízellátást a hóolvadéktározók biztosítják, amelyekből a tűzoltó helikopterek újra tölthetik tartályaikat. Téli álmára készülődik a sarkvidéki ürge. Most a rákcsáló segített átírni a sürgősségi orvoslást, olvasható a BBC Earth cikkében. A nőstény sarkvidéki ürge már javában járja a tundrát, és füvekkel, sásfélikkel, levelekkel táplálkozva jelentős zsírtartalékot halmoz fel. Ezután visszahúzódik a föld alatti üregébe, hogy megkezdje rendkívül hosszú téli álmát. Ahogy jön a hideg és a talaj megfagy, az ürge testhőmérséklete is drámai mértékben csökken. Az agyak körülbelül 0 Celsius fokra, hasi területe mínusz 2 Celsius fokra, hátsó végtagjai pedig akár mínusz 2,9 Celsius fokra is lehűlhetnek. Az ürge akár 8 hónapot is eltölt ebben az állapotban, étel és víz nélkül. Percenként mindössze néhány lélegzetet vesz, és a szíve is csak néhányszor ver. A kisállat hibernációjának megértése új lehetőséget kínálhat a kutatóknak a szívroham, a stroke és a súlyos sérülések kezelésében, a transzplantációra szánt szervek megőrzésében, sőt, hosszabb távon, akár az űrutazásban is.
1: Az elmúlt időszak kritikus vízhiánya miatt több közműszolgáltató is kérte a lakosságot a víztakarékosságra. Van, akit nem kell erre figyelmeztetni. Pilisboros Jenőn Kobolák Attila sétált egy környezettudatos családanyával, Ferenci Júliával, aki a hétköznapi zöld praktikák mellett arról is mesélt, hogy hogyan próbálja gyermekeit zöld szemlélettel nevelni.
4: Már nagyjából 10 éve foglalkoztat a téma, és az a helyzet, hogy személyiségemhez tudom kötni leginkább, hogy nagyon könnyedén átérzem lényeknek, meg dolgoknak a sorsát, és szerintem ez nyitotta fel a szememet, hogy nem mindegy, hogy élünk a környezetünkben, nem mindegy, hogy bánunk, hogy a szemét az rettenetesen idegesített mindig, a sose fért a fejembe, hogy lehet ez, hogy valaki elszór valamit, ahelyett, hogy vagy a táskába, vagy egyenest a kukába tenni. Úgyhogy egyfajta ilyen veleszületett érzékenység indította rajta, és ha az ember belekezd, akkor nem nagyon van megáll a témában, mert mindig van valami, mivel lehet foglalkozni, és bővültet, amint családja lesz, gyerekei lesznek, beütnek ilyen problémák, mint az országos vízhiány, akkor már egyre erősebben érdekli az egész, és egyre mélyebben.
5: Milyen praktikái vannak, hogyan védi a környezetet?
4: Az az izgalmas ebben szerintem, hogy a legbanálisabb dolgok működnek a legjobban. Az embereknek jó, hogyha megvizsgálják a közvetlen környezetüket, de leginkább a szokásaikat, hogy ilyen apróságok. Teszem azt, mire szoktuk a vizet használni? Nyilván tisztálkodáshoz, főzéshez, locsoláshoz. Mondjuk ezek ezek így a legalapvetőbb dolgok mosáshoz. Ha mondjuk leemelünk egy poharat, megtöltjük vízzel, de nem isszuk meg az egészet, akkor az ne a lefolyóban kössön ki, hanem fogjuk, öntözzük az otthon lévő bármelyik növényünkre. Vagy hogyha nem is a növényünkre, akkor mondjuk egy vödörbe, vagy bárhova, ahol tudjuk használni. De ugyanúgy például a koszos edények, hogyha leszeretnénk öblíteni, nem szeretnénk, hogy rászáradjon bármi, akkor nem kell azonnal tiszta vízzel azt öblögetni, hanem egy darab így nyugodtan bennállhat igazából a mosogatóban, és ahogy használjuk a vizet, ahogy kezet mosunk, úgy is teljesen valít, hogy leáznak egy idő után, és akkor már is kerülhetnek, hogyha élünk ilyennel a mosogatógépben, ami ugye kevesebb vizet használ. Összességében. Most nagyon kritikussá vált tényleg a vízmegfogás minden téren, úgyhogy amit a faluban már központilag is nagy reklámot kapott szerencsére, akár a kézmosó vizet fogjuk fel, öblítsük le vele a WC-t, mert tehát a legnagyobb luxus azért mégiscsak az, hogy a WC-t azt tiszta vízzel öblítjük, és ez felfoghatatlan, és ezen sürgősen változtatni kell, tehát ez az egyik. A másik az, hogy mi például rengeteg zöldséggyümölcsöt eszünk, ezt meg kell mosni, és bent van igazából a mosogatóban egy vödör, és napi 10-12 liter vizet fogok fel azzal, csak hogy zöldséget meg gyümölcsöt mosok, ami egyből mehet ki a kertbe, és azzal tudok öntözni. Közel sem elég ez a vízmennyiség, de azért mégiscsak napi 10-12 liter, ami sok. Azért is tudom, ilyen biztosan, mert meg van jelölve. A vödrön ott van pontosan a robátka, hogy ez bizony ennyi. Amit leggyakrabban tapasztalok, hogy arcmosás, fogmosás közben, az emberek csak úgy nyitva adják a csapot, és ez is igazából borzasztó luxus, tehát az egyes részfolyamatok között azt nyugodtan el lehet zárni, nem állandó folyó víz mellett fogat mosni, erre a 2 percre elzárjuk, majd aztán újra megnyitjuk, amikor öblítésre kerül a sor. És ugyanígy arcmosásnál is a lehető legjobb, hogyha ezeket az újrahasznosítható textil pamacsokat alkalmazzuk, és azzal mossuk át az arcunkat, azt nedvesítjük, azzal rengeteg vizet meg tudunk menteni a lefolyástól. Ami viszont nagyon-nagyon fontos, és amiben egyébként szerencsém van, hogy mióta megvettük itt a házunkat, a kert az borzasztóan támogat minket mind a vízmegtartásban, mint az árnyékolásban és a hűsítésben is. Egy olyan kertet örököltünk a házzal együtt, ami egy óriási dzsungel, és most arra, hogy egy kicsit rendbe tettük már, erdőkert hatását kelti. Kicsi terület, viszont sok fa van, rengeteg növény van, és hát így éljük túl a nyarat árnyékolással, a kertből származó éjjeli lehűléssel, tártablakokkal, meg árnyékolás technikával, amiben a redőny is beletartozik, meg az árnyékoló, amit kieresztünk szépen a terasz fölé. Főzés. Szóval a főzővíz az például még egy olyan dolog, amit abszolút meg tudunk menteni, tehát hogyha például mondjuk tojást főzünk, annak a víznek az égben most semmi baja, egyet kell, hogy türelmesen kivárjuk, míg lehűl, és aztán már is mehet a kertbe, vagy felhasználhatjuk utána még bármi egyébre is, tényleg a WC lehúzás helyett a WC-be is boríthatjuk, és ugyanígy egyéb főzővizek, amikben mondjuk csak zöldségfőt, az például kiváló alapja mondjuk egy krémlevesnek, és már belefőtt egy csomó finom dolog, keményítő, amivel textúrája is jobb lesz.
5: Ezt a tudást, amit felsorolt példákon keresztül, gyermekeinek is igyekszik továbbadni?
4: Ez meg a legnehezebb része szerintem, mert nagyon vékony a határ abban, hogy az ember így erőszakosan parancsolja a gyerekeire ezeket, hogy zárd el a vizet, meg az, hogy hagyjuk, hogy a minta az érjen. Mivel én eleve egy kicsit temperamentusosabb személyiség vagyok, ezért nekem ez egy küzdelem, hogy ne az legyen, hogy hirtelen meglátom, hogy folyik a víz, vagy hallom a nappaliból, hogy a konyhában folyik a víz, és akkor hirtelen oda kiabáljuk, hogy zárd el a csapot, hanem hagyom, hogy hasson az, ahogy én működöm, vagy hát nyilván szépen kérni és türelmesen, tehát ez a másik kulcs, hogy egy kicsit a temperamentumból visszavegyen az ember, és egyébként működik, tehát ez ugyanúgy, mint bármilyen szokás, felnőttként is teljesen elsajátítható, gyakorolni kell, tehát ez teljesen olyan, mint bármilyen skill, amit az ember szeretne elsajátítani, kizárólag a gyakorlás idő határozza meg azt, hogy képes-e az ember vagy sem. Úgyhogy ebben bízom, hogy 2 fiam van, és hogy náluk is érik a dolog, és nem görcsössé válik bennük, mint ahogy olykor kicsit bennem is, hanem tudok egy kicsit türelemmel, meg szeretettel, meg mintával szolgálni.
5: Meg kell szeretetni velük először, nem?
4: Igen, és egyébként ez olyan dolgokban kezdődik, hogy nem taposom el a növényt, nem tépkedem le, nem lépek bele a hangyabolyba, nem túrom szét. Tehát ilyen apró dolgok, amik egyébként bizonyos korig abszolút felfedezésnek számítanak, és valóban meg kell tapasztalni, de amint az ember már elkezd így, mind az állatokkal, növényekkel, élővilággal barátkozni, és egy kicsit jobban át tudja érezni, és aztán pedig átlátni ezeket az összefüggéseket. Például nálunk a kertben 3-4 madáritató ki van helyezve, ami állandó felelősség, mert ugye a madarak közül nagyon gyorsan terjednek a kórokozók, hogyha nincsenek az itatóik tisztítva. Tehát amellett, hogy minden nap próbálunk tiszta vizet kivinni, vagy minden másnap, azt el is kell mosni. Ezekben amennyire a türelmem meg az időm engedi, őket is igyekszem belevonni, hogy lássák és tudják, és akkor együtt visszük nekik. A nagyobbik fiamnak most volt a születésnapja, és ilyen szülinapi keresgélős játék volt benne, és az egyik állomás az az volt, hogy töltse föl a sűn meg a madáritatókat, tehát hogy ebbe is bele lehet vinni egy kis kreativitást meg munkát. Szülinapkor van, aki azt mondja, hogy igazából az a legjobb, hogyha nem csak kapunk, hanem valamit teszünk is, megadunk is, és akkor ezt vittük bele ilyen játékos formában az egyik állomás gyanánt.
5: Nem csak kapunk, hanem adunk is. Hogyan értékeli a polgármester munkáját ebből a szempontból? Ön, mint környezetvédő, mennyire érzi magát támogatva?
4: Pilisbaros Jenő erre az egyik legalkalmasabb hely, hogy megkapja azokat az információkat, amik egy kicsit így lámpát gyújtanak a fejében, meg támogatottság. Tehát itt az ember nem érzi magát egyedül, mind a polgármester úr, mind pedig a közvetlen környezet ezzel nagyon lelkiismeretesen törődik, és terjeszti az információt, és hogyha mondjuk éppen én már csüggednék bármilyen szempontból, mert nehéz napokon vagyok túl, akkor azért akár mondjuk ugye a közösségi médiában egy-egy ilyen poszt, egy-egy ilyen rávilágító, bátorító ötletelés, az igenis tud segíteni, úgyhogy ebben mi maximális támogatottságot kapunk, nyilván hozzá kell tudni férni, tehát nekem van közösségi médiában profilom, ilyen szempontból előnyből indulok, de az időseknek meg egyébként sok ilyen praktika megvan már. Ők már réges-rég óta gyűjtik az esővizet, ebben egészen biztos vagyok. Nem egy új keletű dolog, de most ez újra szányra kapott, és régen egyébként meg főleg takarékossági szempontból működtek ezek, még a szüleimnél is, mind az áram, hűtés, fűtés, minden ilyesmi, az abszolút takarékossági megfontolás volt, ami mostanra már egy elengedhetetlen környezetvédelmi szempont, hogy bizony az esővíz, ami lezúdul évi párszor, azt meg tudjuk fogni, megmeneküljön attól a víz, hogy lefolyjon a csatornába, és ne legyen használva sehol. Ez túlságosan nagy érték ahhoz, hogy hagyjuk elúszni.
1: Az imént Ferenci Júlia említette a zöld település vezetést. A környezetvédelem ma már a települések mindennapi működésének is fontos része. A helyi vezetés döntései nagyban meghatározzák, mennyire lesz élhető, tiszta és fenntartható egy város vagy község. Hogy ez a gyakorlatban miben valósul meg Pilisboros Jenőn? Erről a holnapi műsorunkban mesél Töbeli Balázs polgármester. A Föld Marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után fél órában jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perc és fél egy között hallhatók, illetve elérhetőek a mediaclick.hu weboldalon. Szerkesztőtársam Toldi Szabolcs és a hangmérnök Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter.

0: Kossuth Rádió.
1: Kossuth Rádió. Újra.
0: Újra.
1: Mindenkié.
0: Mindenkié. Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
2: Fél négy van, köszöntöm Önöket. A szerkesztő Veres Ágnes nevében és a mikrofonnál Bicsák Eszter. Egyáltalán nem túlzás, hogy a kialvatlanság hosszú távon nem összeegyeztethető az élettel. A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás ugyanolyan fontos, mint a mozgás, mégis jóval kevesebb figyelmet kap. Pedig sokan alszanak keveset vagy rosszul, sőt, embertársaink nagyjából 20%-a ilyen-olyan okból krónikus álmatlansággal küzd. Emlékezzünk, a II. Világháborúban az alvás megvonás komoly büntetésnek számított, erről egyébként még beszélünk is a műsorban. Ma tehát az alvás fontosságáról beszélgetünk, és mielőtt a stúdióban kérdeznék, hallgassák meg Purep György professzor pszichiátert, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatóját. A szerkesztő Veres Ágnes kérdezte.
3: Az alvás alapvetően két teljesen különböző tudatállapotból tevődik össze. Ez az úgynevezett non-REM alvás, aminek több fázisa van, de abból a legfontosabb a mély alvás, meg az úgynevezett REM alvás, ami éppen annyira hasonlít az ébrenlétre is, mint az alvás. Tehát tulajdonképpen úgy lehet fölfogni, hogy az embernek három fő tudatállapota van. Az ébrenlét, a mély alvás, meg az ahhoz vezető út, illetve a REM alvás. Főleg a REM alvásra jellemzők az álmok. Ugye a REM alvásban az ember úgy néz ki kívülről, hogy alszik nagyon mélyen, a legnehezebb ilyenkor fölébreszteni, a szemgolyói tiktakolnak a lehúnyt szeme alatt, de olyannyira el van lazulva a teste, amennyire soha. Élő emberben a leglazább izomzat remalvásban van, és ha felébresztjük, akkor intenzív álomtartalomról fog beszámolni. És ha fejére elektródákat rakunk, meg megnézzük az agyműködését ezen keresztül, akkor azt fogjuk látni, hogy nagyon aktív az agya. Olyan aktív, mintha ébren lenne, majdnem, de nincs ébren, mert alszik. Sőt, nehezen ébreszthető.
4: És kiderítette már a tudomány, lehet erre válaszolni, hogy vajon mi célt szolgál ez a remalvás, az álomlátás?
3: Nagy valószínűséggel a jelenleg ismereteink szerint a remalvásban történik az a folyamat, amit úgy hívunk, hogy memória konszolidáció, ami azt jelenti, hogy ami engem ért napközben, élmény, inger, információ, azt az agyam most pakolja be különböző fiókokba, dönti el róluk, hogy mennyire fontosak, és köti össze a korábbi emlékekkel és tapasztalatokkal. Az agyunkat úgy kell elképzelni, mint egy olyan szekrényt, amiben 7 vagy 9 megközelítés kérdése külön fiók van, ezekben a fiókban egyenként végtelen mennyiségű információ fér fele, de a kéz, ami ezeket pakolgatja, az nem elég ügyes és nem elég gyors. Tehát hiába férne el az agyunkban elvileg végtelen mennyiségű információ, nem tudunk annyit bepakolni, meg nem tudunk annyit megtalálni. Még akkor sem bepakoltuk. Tehát ez egy nagy erőfeszítés, ezeket összekötni. Az egyik fiókban van az, hogy vannak az érzelmileg fontos dolgok. Egy másik fiókban vannak az érzelmileg kevésbé fontos. A logikus ismeretek, meg a szabályok, meg a képletek matematikában egy harmadik fiókban vannak. Egy negyedik fiókban van az, hogy mikor és hol történtek a dolgok, de az, hogy konkrétan mi történt, ez nem ebben a fiókban, hanem egy másikban van. Sokszor eszünkbe jut valami, hogy hú, hallottam azt, hogy, de hogy hol és mikor hallottam, az nem jut eszembe. Most a fiókok közti kapcsolat és ide-oda pakolászás történik a remalvás folyamán, ezért a remnek nagyon szerepe van a tanulásban, a mindennapi életben, a hangulatszabályzásban és a probléma megoldásban is. Ezt gondoljuk ma, és vannak is rá bizonyítékaink valamennyi, de a REM alvás a legnehezebben vizsgálható dolog, hiszen nem tudok valakivel kommunikálni, amikor épp alszik, csak már amiután fölébresztettem.
4: Úgy tudom, hogy voltak kísérletek, amikor így nem hagytak embereket aludni, vagy nem hagytak embereket álmodni. Mi lett ennek az eredménye?
3: Nagyon nem szeretjük ma már az ilyen kísérleteket, és nagyon sok...
4: Akkor ne beszéljünk
3: róla. De beszéljünk róla, mert hát nyilván vannak ebben tapasztalatok. A legszomorúbb dolog azért mégiscsak az, és ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy azért a legtöbb az alvás, megvonás, káros hatásairól szóló ismereteink nagy része sajnos abból származik, sajnos, hogy nagyon sok elnyomó rendszer használta mindig is az alvás megvonást kínzásként. Igen, az embereket nem hagyják aludni, akkor nekik az rossz lesz. Attól függ, hogy mennyire nem. A hosszú napok után ugye elkezdődnek a halucinációk, majd fölborul az anyagcsere, és az alvás megvonás az végül halállal végződik. Tehát az embert nem hagyják aludni, akkor meg fog halni.
4: Hát ez nagyon tragikus.
3: Igen, van egy ilyen ritka genetikai betegség, ez a familiáris letális inszomniának hívják, ez pici gyerekeket érint, akiknek egyszerűen tönkre megy az alvási rendszerük, és meghalnak. Nagyon-nagyon ritka tényleg, de ez is egy jel arra, genetikus okok miatt megy tönkre az alvókájuk, hogyha nincs alvás, akkor az összeegyeztetetlen az élettel.
2: Purep György professzor pszichiáterrel, a szerkesztő Veres Ágnes beszélgetett. SMS számunk 0630 9666, a Viberen pedig Kossuth Rádió néven keressenek bennünket. Írjanak, kérdezzenek, főleg az alvással kapcsolatosan, hiszen ma ez a témánk. A stúdióban itt van dr. Szakács Zoltán, neurológus, szomnológus, a Honvéd Kórház neurológiai osztályának osztályvezető főorvosa, egyben az Alvásdiagnosztikai és Terápiás Központ vezetője, a Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság elnöke. Felsoroltam, azt hiszem, az összes önnel kapcsolatban fellelhető titulust.
5: Köszönöm szépen, jó napot kívánok!
2: Egy kicsit folytatva az előző beszélgetést, én arra lennék kíváncsi, hogy ugye úgy tudom, ön fiziológiai és evolúciós okokkal is magyarázza a megébredést és a rossz alvást, hogy mire gondol pontosan? Például, mint evolúciós ok?
5: Itt van egy ellentmondás. Az alvásban a tudatvesztés alakul ki. Elkezdünk nem látni, nem hallani, nem érezni, ekkor kezdünk elaludni, és ez alatt elkezdünk egy egész más működést. Hormonokat termelünk, a memóriánkat rendezzük.
2: Egy pillanat, akkor itt nem arról van szó, hogy általában egy egyszerű ember gondolja, mint én is, hogy az alvásnál a szervezetem kikapcsol. Nem, tulajdonképpen nem.
5: Nem, erről szó sincs. Egy másik intenzív munka folyik. Például ebben a REM fázisban, amikor az álmodunk, a memória rendezése, megőrzése sokkal több energiát igényel az agykéréktől, mint az ébrenlét. Tehát az álomfázisban több energiára van szüksége az agyunknak, mint most például, amikor beszélünk. De ez folyamatos alvást jelent és zavartalanságot, azonban a dzsungelben mindenki minket akar megenni, mindenki ezt várja.
2: Legalábbis ez evolúciós háttér.
5: Végre nem látnak, nem hallanak, és oda lopózhatok mellé. Ezért például a növényevők úgy védekeznek ez ellen, hogy lerövidítik az alvás időtartamukat. Tehát egy zsiráf 2,5 órát alszik. Míg a ragadozók például, azoknak eszük ágába is, és ki akar megenni egy oroszlánt, ezért ők nagyon sokat tudnak aludni, 13-14 órát. A mi vizslakutyánk is 14 órát alszik, és ugye meg volt vádulva, hogy nem szereti a feleségemet, pedig csak egyszerűen mutattam neki, hogy hát egy ragadozó, a kutya is az, sokat alszik. Tehát így védekezünk, hogy az alvás hosszunkat is befolyásoljuk, hogy minél inkább lerövidítsük a kiszolgáltatottságunk idejét.
2: Na, és akkor mi hova tartozunk?
5: Hát mi egy ilyen köztes állapotban vagyunk, és mégis valahogy meg kell oldani ezt a problémát, hogy megérezzem, hogy halljam, hogy jön egy ragadozó, de közben pedig ne zavarjon ez a ragadozó engem, miközben az alvásomat végzem, vagy a munkámat, és erre találtuk ki 90 ezer ősünkkel, amelyek előttünk jártak, a mikroébredést. Tehát ha például alszik valaki, és kimondom a nevét, akkor az agyelektromos tevékenységben egy változás történik, már kimegy az adrenalin, hogyha futnunk kell, már felkészüljön.
2: Ez mérhető.
5: Igen, és ezt lehet látni, ezt hívják arousalnek, vagy mikroébredésnek, ez 3 másodpercig tart, és felállunk a futásra, és ott az agyunk dönt arról, hogy menekülni, vagy visszaaludni, és ez óránként akár 20-30-szor is lehet, ha sok van ilyen, akkor kialvatlannak érezzük magunkat.
2: Közben érkezett egy hallgatói kérdés, és talán itt az elején ezt most fel is olvasnám, a többit majd próbáljuk időről időre megválaszolni. Az alvás hiánya és az álmatlanság közé egyenlő jel tehető, vagy egyenlőségjel?
5: Nem, az alvás hiány és az álmatlanság az két külön dolog. Az alvás hiány vagy alvás depriváció szinte mindenképp sújt a mai világban, hiszen amikor Edison feltalálta az izzót, akkor az emberiség 1,5 órát aludt kevesebbet, aztán jött a rádió, a tévé, és ma ott tartunk már, hogy a tinédzserek beviszik az ágyba a mobiltelefonjukat, és ezáltal oly mértékben alvás megvontá válnak, hogy például az Egyesült Államokban több államban meg kellett tolni 1/2 órával az iskola kezdetet. Az álmatlanság, hogy nem tudok elaludni, annak számos következménye lehet, egyrészt a visszaalvási képtelenség, vagy az elalvási képtelenség, ennek mindig van valami organikus és egy rárakódó pszichés oka.
2: 0630 9666, látom, hogy jönnek az SMS-ek, és kérjük is önöket, hogy szóljanak hozzá a témához. Még egy szintén ilyen alapozó kérdés, hogy Az betegség, hogyha valakinek problémája van az alvással? Azért kérdezem ezt, mert olyan furcsa dolog ez az alvás, hogy ez egy szükséglet, de hogyha mondjuk valakinek fáj a csípője, arra kezelést kap, bármi, az betegségnek hívjuk. Az alvással kapcsolatos problémákkal mi a helyzet?
5: Ez is betegség, csak nem fáj, de a következményei nagyon fájdalmasak. Várható élettartamban, elbutulásban, éjszakai keringészavarban nyilvánul meg a veszedelem, amely ilyenkor támad. Alvás közben, mint említettem, munkánk van. Tehát reggel fel kell mutatni azokat a hormonokat, amelyeket csak éjjel termelünk. Ilyen a gyerekek növekedési hormonja, a szomatotróp hormon, a prolaktin. Ezeknek a hiányában is halunk meg, ha valakit nem engednek aludni két hét alatt. Minden emlős meghal, akit nem hagynak aludni. Nagyon fontos az
2: két
5: idő.
2: Két hét, bocsánat, most két ért hét. El a tudatom még ez a...
5: Igen, tehát a világcsúcsot egy amerikai középiskolás tartja 11 nappal, de két hetés ébrenlétet semmilyen emlős nem ér túl. A másik az időzítése, hogy mikor alszunk. Van egy belső óránk, amely tökéletesen méri az időt a külső körülmények nélkül. És ő ezt szervezi, és mondja, hogy tessék most aludni, tessék most felkelni. Az emberek bele se gondolnak, hogy milyen erő kényszeríti őket az ágyba, és milyen erő kényszeríti ki őket. Tehát mindenki természetesnek éli meg, hogy reggel van, de ki ez, aki ezt csinálja?
2: Ez olyan, mint ez? A madaraknál, a lekapcsolom a villanyt, és a tobozmirigy
5: reagál. Igen, ez a látóide, pontosan, hát itt is ő szoros kapcsolatban van a tobozmirigyel, mert a látóide kereszteződése fölött van egy mag, ez a mi belső óránk, a master clock, ő diktálja a ritmust. És azt mondja, hogy most el kell aludni, akkor hirtelen elkezdünk nem látni, nem hallani, nem érezni. Ez az elektromos agyi kikapcsolás és kizárása az ingereknek, és a tobozmirigy által termett melatoninnal pedig a testünknek üzen, hogy emelt fel a koncentrációt, és így a vérben való emelkedés révén tudják a sejtjeink, a beleink, a nyázásunk, mindenünk, hogy éjszakai üzemmód van, és egy egész más működésre kell átállni. Reggel pedig a fordítottja történik, leblokkolja, és akkor hirtelen elkezdünk élni, mozogni.
2: Mit jelent az, hogyha ez a sok gond, amiről beszéltünk, sok következmény, mondjuk naponta fél órával kevesebbet alszunk? Ez egy idő után, hogy mondjuk ez egy mérhető dolog, nyilván ne nullázzuk le.
5: A naponta fél óra az összességében nem sokat jelent. Átlagban ugye azt szoktuk mondani, akkor van baj az alvásunkkal, hogyha alszunk, és mégis nappal fáradtak vagyunk, kialvatlanok vagyunk, álmosak vagyunk. Hogy ez egyik embernek elég az 5 óra, a másik a 9. Itt azonban azt kell látnunk, hogy az alvás folyamatossága, amit alvás minőségnek hívunk, rendkívül fontos, tehát sem külső, se belső ingerek ne szabdalják szét a folyamatosságát, pontosan a mikroébredéseken keresztül, és az időzítése is rendkívül fontos, mert a belső órán úgy szabályozza, hogy ez a mély alvás, ez az alvás első felében, harmadában van, és a gyerekeknek ez hihetetlenül fontos, mert ekkor termelődik a növekedési hormon a lassulámú mély alvásban. Akkor és csak akkor. És ha egy gyerek éjféltől 6 óráig alszik 6 órát, vagy 3-tól reggel 9-ig, egész más a mély alvás tartama. Tehát a mély alvás tartama annak nagyobb, aki éjfélkor fekszik le, tehát az magasabbra nő, a homloklebenyét jobban össze tudja szervezni, az iskolában jobban teljesít. Tehát az a 6 óra egészen más a 6 óra, na ezért kell a gyerekektől megkövetelni, hogy legalább éjfélkor feküdjenek le.
2: Mennyi az, ami elég? Egyáltalán létezik-e erre a tudománynak exakt válasza?
5: Ezt tulajdonképpen igen, tapasztalati tényből, ez a klasszikus 7 óra. De hogyha elkezdem megvonni,
2: ez a nagy átlag.
5: Igen, ha elkezdem megvonni az időtartamot, például a katonaságnál, és ugye ott az a hős, aki megy előre, és sosem pihen, igen, ám de akkor elkezdenek lövöldözni össze-vissza, hogy ezt hívták az öböl háborúban friendly fire-nek, baráti tűznek, és kiderítették, hogy amikor hirtelen lelőtték a sajátjaikat, ez az alvás megvonás homloklebenyre gyakorolt súlyos, károsító hatása volt. És ezért előírják katonaságban háború idején az amerikaiak, hogy 5 órát muszáj aludni. Különben olyan előnyt adunk, tehát ha annyit aludnánk, mint a zsiráf katonaként, akkor olyan előnyt adunk az ellenfélnek, mint ha kétszer annyian lennének.
2: Zsiráfokból tehát nem fogunk hadsereget toborozni. Egyik hallgatónk azt kérdezi, hogy van-e ebben bármi összefüggés, nem tudom, hogy télen alszik rosszabbul. Létezik ilyen?
5: Összességében véve talán nyilván az éjszakák hossza és egy belső alvásigény okozhatja ezt a különbséget. Magának a külső időtartamnak a tudatvesztés, hogy most a tél van, vagy nyár van, amikor elveszük a tudatunkat, ezt nem tudjuk. Tehát ott részben visszatér államfázisban, de lövésünk sincs arról, hogy most mi a külső tényező. Az lehet, hogy felébredünk, és még sötét van, és emiatt frusztrálódunk jobban. A testünk körüli hőmérséklet számít, hogy ne izzadjunk, és ne fázzunk. Legyen homeosztázisunk.
2: 0639666 és a Viberen a Kossuth Rádiót keressék, ide küldhetik továbbra is a kérdéseket, és hallgassunk meg rossz alvókat, hiszen van, aki egyszerűen nem ér rá eleget aludni, például a kisgyerekes anyák, vagy az éjszakai műszakban sokat dolgozó emberek, de vannak, akik sajnálják az időt, de a legtöbb embert persze saját szervezete ébreszti fel valami miatt. Veres Ágnes kérdezett.
6: Mindenki tudja, hogy 70 környékén már általánosak az urológiai panaszok, az alvással kapcsolatos panaszok, a keringéssel kapcsolatos, nem beszélve az izületi problémákról. Ezek mind rám is, a tünetek egy része úgy nyilvánul meg, hogy éjszaka az ember sokat megy a mosdóba, éjszaka az ember kínlódik az izületi fájdalmaival, a keringésével kapcsolatban esetleg hajnalban nem érzi magát jól, akkor fölébred, és konstatálja, hogy ez most az e-világ vagy a túlvilág, nem beszélve arról, hogy amilyen légköri viszonyok vannak, az autómról tudom, lemosom az autót, egy napon belül vékony, finom porréteg fedi, és az éles eszemmel arra következtettem, hogy ezt az finom port én is belélegzem, és emiatt van allergiám, ami azt eredményezi, hogy bedugul az orrom, emiatt nyitott szájjal alszom, akkor kiszárad a szám, és felébredek.
7: Felébred, mert ki kell mennie a WC-re, felébred, mert valamilyen ízülete fáj, felébred, mert nem kap levegőt az orrán, és száraz a szája, plusz hajnalban felébred, hogy hát, ha valami szív problémája van.
6: Egész addig, amíg az allergia nem kezdett el kínozni, ez úgy nézett ki, hogy felébredtem, aztán elaludtam. Az allergia miatt ilyenkor kell inni, akkor az már felébredsz, és kész.
7: És most hogy van? Ezek szerint rosszul, de mit jelent ez?
6: Ez ilyen generál fáradtságot jelent. Nincs energiája az embernek, a vitalitása az mínusz irányba fordul, tehát rossz, nem rossz közérzet, hanem rossz fizikai állapot, rossz erőnlét. Tehát a napi működéshez szükséges erőnlétnek a minimumán van az ember.
8: Nagyon későn tudok elaludni, de ez azt jelenti, hogy hajnalba sokszor, tehát ilyen 2-3 óránál előbb nem tudok elaludni, hiába fekszem le 11-kor, hát az szinte esélytelen, hogy én akkor elaludjak. Többnyire mondjuk megpróbálok éjfélkor lefeküdni, és sokszor ott fekszem az ágyba a sötétbe 2-3 órát. És ha reggel, amikor ugye munka van, kell, nem kell, akkor meg még ez egy plusz idegességet is okoz, hogy úristen, már ennyi idő van, és én még mindig nem alszom, és kell, nem kell, akkor végképp teljesen esélytelen szinte, hogy elaludjak.
7: Biztosan megpróbált módszereket, hogy hogyan tudna elaludni. Mit próbált ki? Tehát mi az, ami eddig nem használt?
8: Próbáltam olvasni. Régebben az működött, de most már az sem működik, hogy elálmosít. Tulajdonképpen fekszem, és próbálok relaxálni, tudatos elengedni magam. Próbálok számolni ezerig, és akkor átelalszom. Hétvégén annyiban jobb a helyzet, hogy akkor nem kell kelni, viszont akkor meg nagyon sokáig képes vagyok másnap aludni, de akkor legalább kialudtam magam.
7: Valamikor nyilván be kell pótolni. És hogy telnek az éjszakái? Mit csinál? Gondolom, nem minden este fekszik órákig az ágyban, és néz maga elé.
8: Eleve a munkám olyan, hogy késő estig dolgozom. Lehet, hogy ez is hozzájárul a dologhoz, de hát akkor persze én is azt csinálom, amit sokan, hogy akkor valamilyen filmet nézek.
7: Mennyire zavarja önt ez a helyzet?
8: Nagyon zavar. Rossz alvó voltam világéletemben, tehát nagyon könnyen fölébredtem a legkisebb zajra, neszre, de most már ez tényleg nagyon zavar, mert egész egyszerűen nem normális, hogy éjszakákon keresztül nem alszom, és másnap meg úgy érzem sokszor, hogy kialvatlanul ébredek.
7: Orvossal beszélt már erről?
8: Igen, és kaptam altatót, ami valóban segít elaludni, de azt figyeltem meg, hogy mondjuk éjfélkor beveszem, akkor tényleg pár percen belül el tudok aludni, de 2-3 óra múlva fölébredek. És akkor van, hogy visszaalszom, de van, hogy nem tudok megint elaludni.
2: Dr. Szakály Zoltán neurológus, szomnológus úr itt a stúdióban, és együtt hallgattuk ezt a két történetet. Röviden azért reagáljunk mindkettőre, mert hasonlóak a hallgatók jelzéseihez is. Az egyik ugye egy folyamatos ébredés, asztma, fájdalom egyéb miatt. A másik meg egy elalvási probléma. Mit lehet tenni?
5: Ugye itt a száj, az orrádugulás, az allergiás okozta orrüregi ellenállás növekedése, a szájkinyitás, ezáltal a szárazság okozza problémát, bár a pisilés is felhívja a figyelmét, hogy nem biztos, hogy ez csak a probléma. Tehát a garat is beszokott szűkülni az alvás közben, főleg a túlsúlyos embereknél, de időskorban is, és ezért nyitjuk ki a szánkat, hogy hát a könnyebben kapunk levegőt, de mivel nem könnyebbülünk meg, mert a szűkület a szájüreg alatt van, ezért egész éjjel nyitva tart. Ez egy nagyon jelentős tünet. A fokozódó erős szívóhatás miatt pedig a vénás visszáramlás nő a szívbe, amitől pedig azt hiszi a szívünk, hogy telítte magunkat folyadékkal, és ezért megindítanak egy belső vízhajtást. Tehát nagyon gyakran az éjjeli pisilés nem a prostata nagyobbodás miatt van, hanem az alvási apnoé rendellenes légzési munkája miatt. Tehát ezt érdemes azért megnézni, hogy éjjel elég oxigén szintje, nem csak az alvás folyamatosságát, hanem elég levegő kerül-e a tüdőbe, mert lehet, hogy éjjel oxigén hiányból szenvedünk, és ez ennek egyfajta következmény, csak ezt nem éli meg, mert nincs tudata az embernek.
2: És a másik a hölgy, aki meg nem tud elaludni, és számolgat ezerig.
5: Általában ezek a krónikus inszomniák, tehát a krónikusan elalvás képtelenségek mögött mindig van egy másik, tehát két embert kell keresnünk, két gonosztevőt, az egyik, aki valóban van egy organikus alapja, ezt hívják prédisponáló tényezőnek, és van egy, amikor már erre pszichés tényezők ragadnak, hogy dühös leszek, hogy nem alszom el, hogy nem tudok rápakodni, ezt az altató jól is kezelte, hiszen elalszik, csak hogy felébred, van ott még valaki, aki nem engedi őt folyamatosan aludni, és alvás úgy mondjuk fragmentálja, ez leggyakrabban nyugtalan lábszindróma, ami agyi vasiány miatt van, és az emberekben nem tudatosul, és utána ez elmúlik ennek a nyugtalan lábszindrómának a kiváltó faktora, az a fájdalomküszöb éjjeli levitele, reggel, akkor már viszont tud aludni, és akár délig tud aludni. Tehát nagy valószínűséggel ez egy nyugtalan lábszindrómára rárakódott elalvásképtelenség okozta pszichés dolog.
2: Hú, igen, sok ilyen probléma, és mennyi jött még, mindjárt folytatjuk is, de mondjuk el azért azt, hogy ha ilyen gondokkal küzd valaki, ez a ki kéne vizsgálni, meg kéne nézni, meg kéne vizsgálni, hogyan jut el a páciens önökhöz? Mondjuk én rosszul alszom, és ez már krónikusan fennáll, mindent megpróbáltam, elmegyek a házi orvoshoz. Azt hiszem, itt kezdődik a dolog.
5: Igen, igen, tehát azt szoktuk mondani, hogy egy hónapig, ha nem gyógyulok meg, és semmi sem használt, akkor a házi orvostól kérek segítséget, aki alváslaborba kell, hogy utaljon, ahol ugye komoly várólisták vannak, de az az alváslabor az alváslabor, ahol az agyretett elektródákkal az alvás folyamatát is vizsgálják, lábra is helyeznek elektródát.
2: Tehát be kell mennem aludni?
5: Vannak otthoni vizsgálatok is, amikor például légzészavarra van gyanú, alvási apnoéra van gyanú, ezt ugye nyilván a légzés kimaradás miatt a feleség észleli, és ilyenkor nem kell be, mert általában az apnoésok nem panaszkodnak az alvás. Én jól alszom, leteszem a fejem, már alszom is, mert annyira aluszékony. Ezeket a vizsgálatokat otthon is tudjuk kivitelezni, úgy hívják, hogy poligráfia, amit a beteg hazavisz, és megmutatjuk, hogy kell felrakni, és felrakja. Az inszomniásokat is tudjuk, nyugtalan lábasokat lábra helyezhető karórával, mozgásérzékelő órával vizsgálni. De amikor az alvás folyamatosságára, az alvás, a mély alvás mennyiségére, annak folyamatosságára, az álomfázisra vagyok kíváncsi, akkor sajnos ez felhelyezett elektródák nélkül nem lehet megúszni, és az csak alváslaborban lehet, egy önálló szobában, egy megfelelő alapterületű, hőmérsékletű, sötét szobában lehet ezt kivitelezni, ahol egy alvás technikus körülbelül egy fél óra, míg felszerel az embert ezzel a rengeteg elektródával.
2: Egy kicsit muszáj kekeckednem. Elképzeltem magam, amint elmegyek önökhöz, és rám szerelnek mindent, és beinvitálnak engem egy sötét helyiségbe, ahol ott leszek egyedül éjszaka. Hát én biztosan ott félnék legjobban attól, hogy nem tudok elaludni.
5: Hát persze az ember fél, mert szokás szerint teljesítményként éli meg az alvását. Mi lesz, ha nem tudok aludni? Mi lesz itt, az egész tönkre megy, és semmi értelme? Azonban a sötétben, a relaxációban és a belső óránk alvás nyomásában elalszik az ember. Nagyon ritka az a jelenség, tehát 10 000-ből egy, amikor valaki nem tud elaludni. Általában az emberek mindig elalszanak, és természetesen kijön az, hogy mi okozza az alvás folyamatosságának tönkremenetelét.
2: Jó, ez tehát az alváslabor, és most térjünk vissza, mert nagyon sok kérdés érkezett, hát ha tudunk segíteni a hallgatóinknak. 0639666, ide is írhatnak, és Viberen is kereshetnek bennünket. Azt szeretném kérdezni, hogy a hallgatónk miért van az, hogy éjjel arra ébredek, ver a víz még akkor is, ha 18 fok körül van a szoba belső hőmérséklete. Mi okozza ezt? Nekem már is eszembe jutott valami, de írja, hogy 25 éves.
5: Leggyakrabban az alvási apnoe okozza, tehát hogyha nem jut elég levegő a tüdőbe és oxigén hiány alakul ki, akkor egy stresszreakció indukálódik, adrenalin robban be a véráramba, mert kellene levegőt vennem, de ahhoz ki kellene jönnöm a mély alvásból. De onnan meg nem jöhetek ki, mert muszáj reggel felmutatni a hormonjaimat, és egy ördögi állapot alakul ki, mert döntenem kell, vagy megfulladok, vagy a hormonhiánytól halok meg. Ezért a stressz indukálta adrenalin okozza a futásra való felkészülés gyanánta a ritmus megugrását, a vérnyomás megugrását, a vércukor megugrását és az izzadást, mert ha majd fogok futni, túl fogok melegedni, ezért hűt a rendszer. Tehát egy nagyobb mandula, egy mély harapás is okozhat fiatalkorban alvási apnoét.
2: Igaz, elírja másik hallgatónk, hogy az éjfél előtti alvás duplán számít. Na hát ez tényleg egy ilyen urbán legenda, ebbe van igazság?
5: Nem duplán számít, hanem a lassú hullámú mély alvás, azaz alvás első harmadában van. Tehát nem az éjfél számít,
2: hanem az alvás
5: eleje. Éjfélig lehetőleg aludjunk el, mert különben a belső óránk nem fogja elindítani 3 órakor például éjjel a megfelelő mennyiségű mély alvást, mert hajnalban kelni kell. Tehát a csorda felébred, és menni kell, és ott nincs tekintettel a csorda többi tagja, a gnók, hogy az egyik csak 3-kor feküdt el, ott mindenki fel kell.
2: Sokat álmodom, felébreztem magam néha, és folytatódik az álom, zárójel, rosszak. No igen, ilyet én is tapasztaltam.
5: Ugye általában az agyunk azokat a információkat rögzíti, amelyek veszélyt jelentenek, fájdalommal jártak. A dzsungelben az marad életben, aki ezeket a helyzeteket. Nagyon ritkán szoktunk örömet álmodni, mert inkább a veszélyt, a szégyent, a megszégyenülést fogjuk elraktározni, mert az marad életben, aki ezt tudja. És ezért jönnek általában az álomfázisból ébredünk, hogy ezek mindig valami kínzó gondolatok, mert ezek a legértékesebb információk hosszú távon az életben maradáshoz. Az, hogy és ilyenkor egyes agyterületek teljesen beébrednek, tehát világosan látom, hogy mi történik, világosan látom, hogy vizsgázok és nem tudok semmit, világosan látok, hogy menekülnék, de nem tudok megmoccanni, és ugyanakkor pedig a nem tudok metakogníciót, nem számít, nem érzem, hogy ez lehetetlen. Tehát lehetetlen, hogy a tenger fölött repülök.
2: Nagyon rövid időnk maradt, 1 percünk, de még egy picikét pendítsünk meg egy témát, az altatókat, mert hogy azért ezzel kapcsolatban sok az ellentmondás. Legyen vagy ne legyen altató, ha szükséges?
5: Átmenetileg én az altatók barátja vagyok. Tehát ha elkezdek félni attól, hogy nem alszom el, akkor az adrenalint és a felébredést nem tudom lekezelni erős akarattal. Kémiai fronton vagyok, és ilyenkor muszáj a GABA nevű elalvást elősegítő magam által is termelt anyagot használnom. Azonban ha felébredek például éjjel, annak ellenére, hogy vettem be altatót, ha nem gyógyultam meg ebből, hogy nem kezdek el félni, tehát csak legyen ott az asztalon, és ha már tudom, hogy el tudok aludni, ha akarok, akkor már nem izgulok azon, hogy jaj, mi lesz, hogyha leoltom a villanyt, mert ez a legkegyetlenebb pillanat, a villanyoltás, akkor ettől megnyugszom. Ha nem gyógyulok meg az altatótól, hogy csak ott van egy hónapon belül, vagy 3 heten belül, akkor orvoshoz kell fordulni, mert valami nem engedi, hogy meggyógyuljak.
2: Azt hiszem, még órákig tudnék kérdezni, és a hallgatóink teszik is és kérdeznek. Nagyon szépen köszönjük a sok üzenetet, szerintem vissza fogunk még térni a témára. Köszönjük szépen dr. Szakács Zoltán neurológus, szomnológusnak, hogy itt volt a stúdióban. És az adás végén néhány szó a dr. Kossuth holnapi műsoráról. Holnap 15:30-tól azzal foglalkozunk majd, hogy mitől más a fény-nap allergia, mint egy leégés, milyen tünetei vannak, hogyan lehet kezelni. A bőr és a fényvédelem témáját járjuk körbe dr. Nagy Éva bőrgyógyásszal, 0639666, ezzel kapcsolatosan holnap ismét kérdezhetnek SMS-ben. A dr. Kossuth tehát mára búcsúzik, itt hamarosan a Netces következik. Én a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Veres Ágnes nevében is köszönöm mai figyelmüket. További szép napot, jó rádiózást kívánok. A műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.

0: Necces. Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a pontos idő 4 óra. Indul a délutáni műsor itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál Orosz Csilla. Hatalmi játszmák a függöny mögött. Ki és milyen esetben foghatja le, képletes szóval persze, egy indulatos színházi vezető kezét? Vagy éppen egy főnöki hatalmával visszaélő szakács, főnővér, vagy tanár kezét? Zaklatások a hétköznapokban. Mit tehet, mit kell tennie ilyen esetekben? Ezzel is foglalkozunk, előbb azonban következzenek a hírek.

0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Pénteken választják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Égő fák miatt zárták le az utat Devecser és Tapolca között. Napos felhős idő lesz holnap, elszórtan záporokkal. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolászt, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. A nyertes ajánlatok végösszege 47,7 milliárd forint lett, ami jóval elmarad a becsült 89 milliárdos értéktől. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. A támogatottak között több gyermekes és egyszülős családokban élő hátrányos helyzetű településeken lakó, valamint kárpátaljai, párciumi és délvidéki gyermekek is vannak. Út mellett égő fák miatt zárták le a Devecser és Tapolca közti utat Pusztamiskénél, közölte a rendőrség és a katasztrófavédelem. 1 hektár kaszált fő és erdősáv ég. Több száz méter hosszan izzik az útmenti akácfák belseje, amelyek a forgalmat is veszélyeztetik, mert az útra dőlnek. A fákat a tűzoltók a közútkezelő munkatársai segítségével vágják ki és távolítják el az útról. Az időjárásról. Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon többfelé esik az eső. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül. Éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
3: Mit kellene másképp, és főleg jobban csinálni? Hogyan lehet ma hatékonyan és megnyugtató módon kezelni a hatalmi helyzetben elkövetett zaklatások ügyét? Eszenyi Enikő botránya kapcsán újra fellángoltak az indulatok. Etikai és generációs kérdések merültek fel sokadszor. A témáról a tisztánlátást és a felelősségvállalást szorgalmazó vendégeinkkel beszélgetünk. Feldolgozható-e a gyász a művészet eszközeivel? Egy különleges szentendrei kiállításra kalauzoljuk el önöket fél öt után. Vendégünk lesz Fajgerné Dudás Andrea, feminista kortárs művész, aki férje váratlan elvesztését dolgozta fel Szentendrén kiállított műveiben. De beszélgetünk egy gyász csoportvezetővel is, akit többek között arról kérdezünk majd, hogyan segít a gyászban, ha sorstársak történeteit is megismerhetjük. 5 óra után Csányi Vilmos etológus lesz a vendégünk, akivel egy kutatás kapcsán arról beszélgetünk, miért lett gyerekpótlék a kutya. Az adás alatt várjuk üzeneteiket, SMS számunk 0630 900 06 66. A közelmúltban hatalmas botrányt váltott ki egy ártalmatlannak indult beszélgetés. Máté Gábor Eszenyi Enikő ügyével kapcsolatban elmondta, erről felesleges több szót ejteni, hiszen a Víg Színház egykori igazgatónője, aki hatalmi pozíciójával többször visszaélt, már nem dolgozik ott, és bocsánatot is kért. Erre reagált Molnár Áron, aki nagyon nem ért egyet Mátéval, mert szerinte Eszenyi bocsánatkérése nem is volt igazi. Továbbá az ügy túlmúlt.

0: típusú ember volt a főnököm, aki semmibe vette az alkalmazottait.
1: Hogy reagáltak a többiek? Tehát, hogy volt-e egyfajta szolidaritás?
0: Inkább mindenki csendben volt.
1: Generációs különbség van-e abban maga szerint, hogy erre hogy reagálunk?
0: A fiam életéről azt tudom pontosan, hogy ő 37 éves, és ugye az ő baráti körében a fiatalok nem szeretik ezt, sőt, még a hatalom gyakorlását se nagyon tűrik.
1: Búcsúzol, megmondja a nevét.
0: Varga Ildikó vagyok.
2: Az Eszenyi ügyet követi, hallja, hogy milyen megnyilvánulások vannak?
3: Szoktam az interneten nézni, de nem nagyon tulajdonítok neki nagy okot. Nem lehet tudni, hogy igaz-e az sem, szóval. Nem vagyok benne biztos, hogy igaz.
4: Természetesen hallottam róla. Hát a véleményem az Enikőről az, hogy hát a munkatársakhoz azért nem úgy kell hozzáállni, hogy az Enikő hozzáállt. Én azt gondolom, nem embertként kezelte őket, és sok-sok embernek ezzel komoly gondot okozott.
2: Eszenyi Enikő bocsánatot kért. Elégséges ez, vagy miért nincs még mindig rendezve ez a történet ön szerint?
4: Hát úgy gondolom, hogy nem gondolja komolyan. Tehát, hogyha alapvetően egy ember ilyen, mint az Enikő, akkor egy ilyen bocsánatkéréssel azért nehéz ezt úgy gondolom jóvá tenni. Tehát hosszú éveket egy mondattal azért úgy viszonylag nehéz. Még a Facebookon is elolvastam, amit írt, hát ez nem őszinte.
2: Ön szerint mi adna megnyugvást minden szereplőnek? Mikor lehetne azt érezni az áldozatoknak, hogy igazi elégtételt kaptak a sérelmeikért?
4: Hát azt gondolom, hogy ha Enikő visszavonulna a közélettől, más nagyon nem. Tehát az alapvetően nem fog megváltozni, egy életen át ilyen volt, valószínűleg ilyen is marad.
1: Hát akkor mondjuk a közönség lemarad egy csomó Eszenyi előadásról. Áldozzuk be?
4: Szerintem igen, túl fog élni a közönség.
1: Maga főnök vagy beosztott?
4: Főnök.
1: Volt-e ilyen helyzetben? Olyan is lehet, hogy maga bánt valakivel úgy, ahogy nem kellett volna.
4: Az a baj, hogyha az ember túlságosan közel engedi magához, amúgy az alkalmazottait, azok hajlamosak ezzel visszaélni, tehát valahol meg kell lenni annak a főnöki viszonynak egy lépés távolságra, ugyanakkor embernek kell maradni.
2: Ön tudott bocsánatot kérni, úgy érezte, hogy túllépett egy határ?
4: Fiatalon nem annyira, de ahogy múltak az évek, úgy egyre inkább igen. Más értékek lesznek fontosabbak egy idő után.
2: A nevét elmondaná még nekünk?
4: Csizmaria Csaba voltam.
5: Gál Diana vagyok. Nagyon örülök, hogy egyre több ilyen új ügy kerül napvilágra. Én nagyon picit volt szerencsém belelátni a színházi világba, ilyen utazótársulatban játszottam, és már ott is egyébként jelen van ez a fajta mentalitás a rendezők részéről, úgyhogy én támogatom ezt az ügyet.
1: Az ez a fajta, az mit jelent?
5: Hogy amikor egy próbán vesz részt a színész, akkor nem feltétlenül érzi jól magát. Tehát, hogy nagyon sokan választják azt a módszert, hogy képviselik úgy a színészből a teljesítményt, hogy az megalázó lehet, és el tudom képzelni azokat a traumatikus élményeket, amiket ők átélnek és mesélnek.
2: Az ön tapasztalatai mik voltak? Hogyan reagáltak a színészek ezekre a visszaélő hatalmi helyzetekre?
5: Mivel ez egy elég kiszolgáltatott szakma, tűrték. Míg egy normális munkahelyen, például, ahol itt most vagyok, alkalmazottként.
1: Ez egy biztosító, azt mondhatjuk.
5: Ez egy biztosító, igen. Tehát, hogy itt megtehetem akár vállalkozóként, akár alkalmazottként is, mert nyilván mindenhol vannak hatalmi visszaélések, sajnos, remélem, hogy ez is visszaszorul, de mondhatja azt az embert, hogy jó, hát akkor elmegyek egy másik helyre dolgozni, akár egy másik biztosítóhoz, viszont a színház az annyira kiszolgáltatott, és annyira függsz magától a rendezőtől, hogy nagyon nehéz. Illetve hát nagyon minimálisan persze azt is megtapasztaltam, hogy egy színész nőtől mit várnak el adott esetben. De hát ugye ez az Eszenyis ügy, amiről szó van, itt nyilván nemtől függetlenül mindenkit érint. Legtöbbször egyébként nagyon jó felrendezőkkel dolgozhattam, de voltak azért olyan esetek, amikor én is rosszul éreztem magam, és már azt mondom, hogy jó, akkor inkább vállalok egy normális állást.
2: Elégséges egy bocsánatkérés. Mi adhat igazi felmentést, megbocsátást például egy ilyen Eszenyi történetben?
5: Hát, hogy beismeri konkrétan, tehát az nem volt bocsánatkérés, amit ő csinált.
2: Az igazi megbocsátás, az hogy tud eljönni?
5: Vállalja a felelősséget. Tehát ezt egy fekete-fehéren fel kell vállalni, nem az, hogy hát bocsánat, ha valakit esetleg megbántottam. Tehát nem ez a bocsánatkérés. Egyébként most jut eszembe a legmegalázóbb szituációt, azt rendező asszisztensként éltem meg. Tehát amikor én megpróbáltam segíteni és előre dolgozni, és mégis többek előtt megalázott, hogy ő ezt nem ezt kérte. És tényleg megtalálják, ez már kicsit ilyen személyiségbeli dolog, azt a hangulatot, amikor én ilyen iszonyatosan rosszul érzem magam, és azt mondom, hogy én akkor soha nem leszek rendezőasszisztens.
2: Milyen volt a napja, amikor ezt el kellett viselni, ezt a megaláztatást?
5: Eléggé kuka volt, de hogy így kitörölném.
6: Az Eszenyi ügyről hát nehéz kérdés, Én azt hiszem, hogy azok

0: azoknak van igazuk, akik úgy gondolják, hogy nem, ma már nem lehet így viselkedni színházban. A színház is ugye sokat változott, az egész társadalom sokat változott. Nem helyes az a megállapítása Máté Gábornak, hogy egy ilyen nagyművészt nem lehet megfosztani a lehetőségektől. Eszeny Enikőnek valahogy meg kellene érteni ezt, és hihető módon kellene bocsánatot kérnie. Talán még ezen túl is az is, hogy nem csak bocsánatot kérnie, hanem tulajdonképpen feldolgozni, és nyilvánosan feldolgozni azt, hogy mi történt ebben a színházban, és hát sok más színházban.
1: Elmondja a nevét nekünk?
0: Hanák Péter vagyok, és hát valami kapcsolatom volt színházzal, rendezőkkel is.
2: Folytatjuk a témát. Vendégeink Kepes Júli Alexander technika tanár, testtudat oktató és Fassang László orgonaművész tanár. Mindketten alapítói a zenész szabadon mozgalomnak, ami a tudatos testhasználat és az improvizáció energiáit ötvözve segíthet a zenészek munkáját, segítheti a zenészek munkáját és kiteljesedését. Júli, elmondaná, hogy miért tartotta fontosnak beszélni ebbe a vitába, véleményt mondani ebben az ügyben?
3: Hát talán azért, mert tényleg évtizedek óta napi szinten tapasztalom, hogy milyen sebesüléseket tud okozni ez a szakma a sok kétségtelen szépségével együtt, de hogy valahogy ezt én azt gondolom, hogy erre egyre érzékenyebbé kell tudnunk válni társadalmilag is, és nyilván így a szakmai berkeken belül is. Sajnos a mai napig még egy csomó olyan hiedelem él, ami valahogyan azt húzalozza, hogy a magas művészetnek ára van, hogy az előadó művész jobban teszi, hogyha ezt a szakmát választja, hogyha szembenéz azzal, hogy bizonyít, néha nagyon kemény kritika van, és néha hát embertelen munkatempó, és mindig a 100%-ot kell teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ezek szakmai szemmel nézve sok szempontból nem igaz állítások, és nagyon könnyű ráadásul visszaélni azzal, hogy ezek mögé az szakmainak hangzó állítások mögé bújunk, és ez lehet egyébként nagyon sok esetben a táptalaja a bántalmazásnak az előadó művészetben.
2: Mindketten tanárként is dolgoznak művészekkel, előadó művészekkel. Mitől más ez? Most Júli már említett egy pár példát, de mégis mennyire más az az alapanyag, amivel egy művész bekapcsolódik egy projektbe, egy művészeti munkába?
4: Ugye az előadó művészek esetében nagyon fontos egy szubjektív tényező, ami a saját belső világnak a feltárása, a saját gondolatrendszernek, érzelemrendszernek a továbbadása, és ez egy nagyon érzékeny terület. Amikor az ember ilyen helyzetekbe kerül, akkor sebezhetőbb állapotban van, és tulajdonképpen éppen ezért nagyon fontos ezt tiszteletben tartani, és például tanárként, vagy akár együttes vezetőként ezt úgy kezelni, hogy igenis élő emberekkel, élő és érző emberekkel dolgozunk, nem pedig a festékkel a vásznon, mint ahogy a festők.
2: Hogyha már megtörtént a baj, nyilván voltak ilyen tapasztalatok, lehet ezt a testi-lelki sérülést vagy harmonikus működést újraépíteni? Van ennek módszertana?
3: Hát ez mindig nagyon egyéni, és egyébként ami az Eszenyi ügy kapcsán engem egy picit így kihozott a sodromból szakmai szempontból, az volt, hogy én azt gondolom, hogy most arra azért jó lenne azzal szembenéznünk, hogy bizony ezek tehát a bántalmazás következményei, legyen az bármilyen természetű bántalmazás, és hogy azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket ne relativizáljuk, ne hasonlítsuk össze, hogy mi az a hajrángatás egy nemi erőszakhoz képest, tehát hogy ezen legyünk már túl szerintem. És a mindenféle bántalmazás az nagyon-nagyon hosszú távon ejt sebeket, és nagyon sok olyan eset van, amikor igazából maga a trauma a sok-sok évvel az megtörtént eset után jelentkezik, vagy legalábbis hát a trauma következményei. És hogy nincsen ilyen határidő, hogy akkor most már, mostanra már miről kell még beszélni, mert már ez hány éve volt, és most már az áldozatok ezen túl kéne, hogy legyenek. Nincsen ilyen, és hogyha én nagyon fontosnak tartom, hogy az áldozatok szempontjából tanuljuk meg egy picit most már ezt nézni, tehát hogy nyilván a sajtóban baromi érdekes az, hogy nagy művészek neve körbejár, és nyilván sajnos túl sok ilyen eset van, de hogy ez eltereli az áldozatokról a figyelmet, és hogy nagyon-nagyon fontos, hogy egyszerűen tanuljunk meg egy olyan társadalmat teremteni, ahol biztonságban érzik magukat azok az emberek, akik elszenvedték ezt a sok borzalmas dolgot.
2: Mit tanácsolnának egy elkövetőnek? Tehát, hogy milyen módon változtathat a munkamódszerén, a személyiségén, hiszen neki is segítségre van szüksége.
4: Tehát akár az elkövető saját magát tekintve, akár hogyha mondjuk az áldozatok nézik az elkövetőt, azért fontos tisztázni azt, hogy minden azért valaminek a következménye, tehát mindennek volt egy előzménye, és nagyon sokszor az elkövetők egy bizonyos életszakaszban maguk is áldozatok voltak, és ennek a helyzetnek a feldolgozatlansága miatt válnak aztán elkövetővé. Ezért nagyon fontos az erről való őszinte kommunikáció, és az őszinte szembenézést mindenek előtt. Tehát meg kell érteni egy elkövetőnek is azt a folyamatot, ami idáig vezetett, és én nagyon fontosnak tartom, hogy szakemberhez forduljon az, aki ezt tapasztalja, mert sokkal hatékonyabban és sokkal nagyobb esélyekkel lehet a változást elérni egy jó szakember segítségével.
2: Jó. Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést, de most hallgassuk meg azt a felvételt, amely Kolozsváron készült Székely Csaba drámaíróval. Székely Csaba az erdélyi színházi világ egyik legfontosabb szereplője, aki éppen egy drámán dolgozik. Az új darab beszél az autoriter rendezői magatartásról, és arról, hogy egy művész elfogadhatatlan viselkedésére mentség lehet-e a tehetsége. Pont ugyanazok a kérdések, amik az eszenyügy kapcsán fogalmazódtak meg. Székely Csaba néhány napja közé tett egy Facebook bejegyzést, amelyben arról írt, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága. Ettől aztán ismét felrobbant az internet, és özöllöttek a kommentek. Farkas Adrián interjúja következik.
1: Van egy ügy, ez az eszenyi ügynek nevezett bántalmazási ügy, és ennek az ügynek a különböző fázisai, stációi, etapjait világítják meg ezeknek az embereknek a hozzászólásai és a véleményei. Molnár Áron és Lengyel Tamás a gyökereket, tehát magát bántalmazás tényére próbálnak rá világítani.
5: Erre a rendszerre, ami abban a bántalmazás működhetett.
1: Igen. Máté Gábor hozzászólása a következményeket, az, hogy oké, van egyfajta szankció, de hogy ez meddig tart, hogy állunk vele, majd Verebes István az egészhez való viszonyt. Tehát igazából nem ugyanazt a kérdést tárgyalják mind a négyen, de hogy ugyanahhoz az ügyhöz kapcsolódik, és szerintem ugyanahhoz az ügyhöz kapcsolódóan lehet igaza mindezeknek az embereknek. És tényleg érdekes az, hogy...
5: Hogy nekem az érdekes, hogy csupa férfi. Tehát ebben az egész vétában, és hogy most is ülünk, én egy férfivel beszélgetek, ami teljesen rendben van, de ettől függetlenül férfiak vitatkoznak ezen, meg nekem van ebben egy nagyon erős generációs különbség is, hogy az, ami a Máté Gábor féle generációnak még természetes volt, mert hát amiben én is nevelkedtem, vagy főleg az iskolában, nagyon autoriter módon mondják meg, hogy mi a helyes, és akkor vannak ezek a fiatalok, akik meg azt mondják, hogy nekik velük így ne bánjanak, ők már ezt nem akarják.
1: Szóval... Szerintem ezt Máté Gábor is látja, hogy ez így van. Nem hiszem, hogy arról lenne szó, hogy ő egy dinoszaurusz, aki már nem érzékeli az új idők szelét, hanem valahogy a nemzedéke hangjaként próbál egy picit arra rákérdezni, és szerintem teljesen jogosan, hogy oké, van egy büntetés, de ez meddig tart. Tehát szerintem ez elvárható, ez egy legitim kérdés. előbb az áldozatokkal foglalkozzunk, ez így van, és de hogy tényleg ki kell alakulni egy protokollnak, hogy oké, ez történt, és akkor egy ilyen esetet hogyan kezelünk, és abban hogyan kezelünk benne kell lenni annak is, hogy az elkövetővel mi van, meddig tart a számüzetése, visszatérhet, nem térhet vissza, és hogy ez nem az iránta való tekintettel, hanem ez az áldozatok iránta való tekintettel, hogy tudják azt, mint ahogy én tudom azt, ha valaki kirabolt, akkor tudom, hogy kb. Törvény szerint milyen büntetés szabható ki rá, és akkor én elégedett leszek, ha a maximálisat kapja például. Itt mivel nem lehet tudni semmit, itt soha nem lesz elégedett senki.
5: Volt, létezett az a fajta színésznevelési iskola, aminek az volt a lényege, hogy szét kell ütni teljesen a személyiségét annak, aki színész akar lenni, és akkor felépíteni egy teljesen újat. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ebben az ügyben azért ez is megjelenik, hogy a színésznek a lelkével valami egészen kegyetlen módon kell bánni, de ezt most kérdezem, nem mondom.
1: Igen, valószínű, de még az sem biztos, hogy ez generációs, hanem ez inkább ilyen személyiség kérdés. Tehát fiatal rendezőknél is előfordulhat az, hogy ennyire autoritár módon lépnek fel. Színház az maga lényegét tekintve demokratikus, tehát párbeszédek vannak, kell az interakció a közönséggel, a jó és a rossz mindkét oldalnak az igazságát keresünk demokratikus módon, de viszont felépítésében a színház nagyon hierarchikus, és akkor ezért előfordulhatnak ilyen ügyek, de nem csak a színház hierarchikus, hanem minden intézmény tulajdonképpen, tehát minden intézményben megtörténhet hasonló. De viszont mivel a színházban a test egy kifejező eszköz, ez a sajátos jellege a színháznak előhoz olyan embereket, vagy hát úgy rácuppannak olyan emberek, akik ezt szeretnék kihasználni, azt, hogy itt fizikailag valamit lehet csinálni másokkal. És akkor így ugye fizikailag is lehet, meg nem csak a teste, hanem a lelke is kivantív a színháznak, tehát a lelket is ki lehet csinálni. És vannak, akik ebben örömetlenek, hogy egy másik ember fölött hatalmat gyakoroljanak. És itt kell valahogy találni erre egy megoldást, hogy ennek megállt parancsolni.
5: De hol kell? Mert ugye én, aki nem vagyok színházi struktúrának a tagja, azt mondom, hogy azért vannak ott fékek, van egy igazgató, vannak ott különböző olyan emberek, akik közbe tudnak lépni egy próba folyamatnál, és azt mondani, hogy ezt nem, vagy ezt igen, vagy valakihez csak lehetne fordulni közben.
1: Igen, hát érdekes kérdés az egész, mert hogy ugye felmerül az a kérdés is, hogy hol kell meghúzni a határt, tehát hogyha a rendező dühös lesz, az még nem biztos, hogy meg akar alázni, vagy ha azt mondja, hogy rossz voltál, vagy nem tudom mi, az nem biztos, hogy ez egy olyan dolog, hanem hogy egyszerűen hozzátartozik ez a munkához. Szerintem ott kezdődik a probléma, amikor a színész elkezd félni, és valahol a félelem környékén kéne meghúzni a határt, hogy amikor beindul a félelem, és hogy ez egy ismétlődő dolog, tehát ott is kell, tehát hogyha egyszer megtörténik, akkor azt mondja, oké, de hogyha valaki rendszeresen félelmet kelt, és már úgy mennek be gyomorideggel az emberek próbára, meg minden, akkor ott már meg kell húzni a határt, és akkor tényleg szólni az igazgatónak, meg a megfelelő embernek, és hogy ezért jó, ha lenne, vagy ezért kéne lennie egy protokollnak, hogy ezt hogyan kell kezelni egy ilyen helyzetet.
2: Folytatjuk a beszélgetést, vendégeink Kepes Júli és Fassang László. Arra lenne kíváncsi, hogy milyen tapasztalataik vannak külföldön. Létezik ez a jelenség? Ott milyen rendszerek vannak erre? Esetleg konkrét történettel is megismerkedtek, amikor határátlépések voltak, és azt kezelni kellett.
4: Igen, mindenképpen létezik. Én közelebbről a párizsi helyzetet ismerem, a konzervatoárban tanítok, és ott van példa az intézményen belül, és mostanában egyre inkább komolyan veszik, és megvan a protokollja, és a diákok tudják, tehát mindig megvan az a megbízható ember, aki felé lehet jelezni a problémákat, és az intézmény a saját eszközein keresztül meg is próbálja, illetve kezeli ezeket a helyzeteket. Tehát számos példa van arra, hogy valaki elveszíti a pozícióját egy visszaélést követően. Ez szerintem ez elengedhetetlen a változás érdekében, hogy legyen következménye a dolgoknak.
2: Ez egy gondolkodásmód következménye, vagy etikai kódexekkel, különböző leíratokkal, vagy szóval honnan tudja a diák, hogy biztonságban van?
4: Hát egyrészt kommunikálva van az intézmény vezetősége felől, és mivel ez a gyakorlati tapasztalat, hogy van kihez fordulni.
3: Hogy ebből a szempontból nagyon fontosnak tartom azt, hogy egyszerűen be kell vinni az oktatásba azokat a módszereket, amik a folyamatban segítik a növendékeket, a hallgatókat abban, hogy ki tudjanak állni magukért, és hogy egyáltalán tudják érzékelni, hogy mi az a bántalmazás. Ez sokszor tényleg nem egyértelmű. Nagyon jó volt hallanom ebben az interjúban előbb, hogy igen, bizony, amikor valaki többször egymás után félelemben kell, hogy bemenjen egy próba folyamatba, az bántalmazás. Az bizony bántalmazás. Ha tudatosan történik, ha nem tudatosan történik, csak egyszerűen a rendező, a koreográfus, a karmester eszköztelenségéből vagy indulatkezelési problémáiból, akkor is bántalmazás, és sajnos a zsenialitás az nem ad erre felmentést. És egyébként most pont nemrég olvastam egy 2026-os nemzetközi kutatást erről, abszolút ez mindenhol a világon probléma. Én azt látom, hogy ez egy lassú folyamat, ez a paradigmaváltás, nem hétfőről kedre történik, csak azért, mert most már egy más generáció van, sajnos, de nagyon biztató lépések vannak, és az egészen biztos, hogy valahogyan az önismeretet, az önreflexiót, a művészeknek azt a képességét, hogy magukhoz tudjanak kapcsolódni, hogy higgyenek a saját érzéseikben, hogy ne kelljen a fizikai és a lelki fájdalmaikat elnyomni egy folyamatban, hanem tudják jelezni, és ott arra valami orvosságot találjanak, az nagyon-nagyon fontos.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést. Hírekkel folytatjuk, a pontos idő 4:30. A következő fél órában bemutatunk egy kiállítást, ahol a vesztesség és a gyász a téma. Beszélgetünk az egyik kiállító művésszel, Fajgerné Dudás Andreával. Most a hírek következnek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Tovább csökkent az alapkamat. Pinteken lesz az állatkertek éjszakája. Napos felhős idő lesz holnap, elszórta a záporokkal. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra szolgálatba állhat. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamat folyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Létrejött a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal erősítsék a Balaton turisztikai vonzerejét. Több mint 1300 diák tanétkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, búsli és planetárium is várja az érdeklődőket. Út mellett égő fák miatt zárták le a Devecser és Tapolca közti utat Pusztamiskénél. Egy hektár kaszált fő és erdősáv ég. A fákat a tűzoltók a közútkezelő munkatársai segítségével vágják ki és távolítják el az aszfaltról. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül. Éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
7: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: Jó napot kívánok, Orosz Csilla vagyok, ez itt a Necces. Folytatjuk délutáni magazin műsorunkat. Ókori istenségek és a szerelem. Zarándok helyé válik egy Devecser, ahol pikáns szobrot állítottak fel. Hamarosan erről is beszélünk majd, mint ahogy arról is, miként lehet a művészet segítségével a gyászt, a veszteséget feldolgozni. Az adás alatt várjuk üzeneteiket, SMS számunk 0630 900 06 66. Devecser híres lett, és nem is akármilyen módon. A mohácsi csatavesztés 500. évfordulójára készülve fából faragott szobrot rendeltek egy elismert mestertől. A mű elkészült, felavatták, pappal megáldották úgy, ahogy kell, majd az ünnep másnapján nagyot fordult velük a világ. A művészet ugyanis új értelmezést kapott. Sokan nem a sasmadarat látták meg a kupos végű totemoszlopban, hanem valami egészen mást. Az ókori római istenek bizonyára tapsolnának örömükben, nem úgy az ötletgazda, nyári hajnalka alpolgármester, aki legalább olyan híres lett, mint az általa megrendelt szobor. Gellért András kérdezte őt.
8: Igen, igen, igen. Folyamatosan ezt mondja?
9: Igen.
8: Hogyan folytatódik a monológia?
9: Igen, döntöttem. Igen, volt egy elképzelésem. Igen, megvalósítottam. Igen, egy méltó megemlékezést szerveztem. Igen, félrecsúszott ebből valami, egy részlet, és igen, vállalom a felelősséget.
8: Önt most szétszedik Devecserben?
9: Részben igen, részben nem. Szerintem mindenki tudja, hogy Mohács 500. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Én szerettem volna egy méltó emlékművet. A szobor miatt szétszednek, amit mondjuk vállalok, hiszen egy szoborba, egy műértelmezésben minden belefér. Én nem fogom azt mondani, hogy a Picasso festményeket tessük át, mert valaki éppen csúnyát látott benne, tehát ez nem erről szól. A kritikát nyilván elfogadjuk, méltósággal viseljük, de azt, amikor egy embert a méltóságában és a becsületében aláznak meg, lehet azt se tudják, hogy ki vagyok, az már egy kellemetlenebb történet természetesen. A szétszedést azt így értem.
8: Mivel bírálják?
9: Mennyibe került, ki meózta, ki az, aki ehhez szakmai támogatást adott, vagy bármiféle döntést hozott.
8: De nem azzal van a bajuk, hogy valójában mire emlékeztet ez a szobor, vagy totem, vagy emlékmű?
9: Természetesen azzal is bajuk van, hogy mert ez az, aminek látszik. Ön nyilván erre is azt mondom, hogy igen.
8: Minek látszik?
9: Ha valaki annak látszik, ami a neten elhíresült.
8: Nem merik kimondani?
9: És nem annak, dehogy nem merem kimondani. Szárnyas fallosznak titulálja a nép, gyakorlatilag elindult a médiában, és onnantól kezdve mindenki annak látta. Ezt úgy hívják, hogy tömegpszichózis.
8: Ön mikor látta először az elkészült emlékművet, és mit látott benne? Ugyanazt, amiről most az emberek beszélnek?
9: Egyáltalán nem, ugyanis én ott voltam a készítés kezdetétől a készítés befejezéséig. Ez egy sisakos sasmadár szárnyakkal, gyönyörűen kidolgozva, ott állt előttem, én a sasmadarat láttam, a benne lévő alkotói munkát és az egész elszántságot, elkötelezettséget Devecser iránt.
8: Az ön élete pokollá vált a faluban?
9: Dehogy vált pokollá. Hát én kaptam már annyi ütést politikusként, igaz, hogy kis politikusként, hogy én az ilyet az borzasztóan jól kezelem, legalábbis úgy érzem. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fáj. Hát ki a fenének nem fáj az, hogy most már azon gondolkoztam el, hogy lassan egy pornócég fog megkeresni, pontosan azért, mert olyan hírek terjentek rólam, hogy úristen, nekem milyen fantáziám van, hogy én miket ki nem gondolok. Az én fantáziám odáig terjedt tervezés terén, hogy egy szárnyat csiga lehetett volna belőle. Tehát ilyen szinten kezdtek ki, ehhez kell egy nagy adag humor. És én tudok magamon is nevetni, és én azt gondolom, hogy ez az, ami az embert átsegíti a mindennapokon.
8: Hogy látja, a tisztességben megőszült vidéki asszonyok támadják önt jobban, vagy a férfiak inkább önnel vállalnak szolidaritást?
9: Jaj, azért örülök nagyon ennek a kérdésnek, mert természetesen én is olvastam kommenteket. Szerintem a férfiaknak nagy részének nagyon örül. Nem hiszem, hogy meg kell magyaráznom, hogy miért, de egyet ne felejtsünk el, hogy nem ez volt a cél.
8: Az alkotó, a szobrász nem betegedett bele ebbe a botrányba?
9: Nem betegedett bele a botrányba, napi kapcsolatot tartunk, és természetesen együttműködünk abban, hogy ebből a helyzetből kihozzuk a legjobbat. Igenis, mi egy nagyon fasza település vagyunk, és elnézést kérek a kifejezését, mert ez így van.
8: Önök most a hátrányból próbálnak előnyt kovácsolni. Elképzelhetőnek tartja, hogy egyfajta zarándok helyé válik majd ez a hely Devecserben, és az emberek elkezdenek odajárni, megsimogatják majd ennek a szobornak a talpazatát, különféle jó kívánságokat mondanak, tehát lehet, hogy ettől lesz majd híres Devecser?
9: Nagyon sokan érkeztek a településünkre, mert nem hitték el, hogy ez valóban létezik. És volt, aki azt mondta, hogy atya úristen, hát ők még ilyen bátor húzást nem láttak. De nem ez a bátor húzás, nem ez volt a cél. Ez lett belőle. És hogyha az ókori történetre tekintünk vissza, akkor valóban egy simogatni való dolog, hiszen egy rontást levévő amuletnek tekinthetjük, de nem az. Viszont én ezt nem szeretném megmagyarázni. Ha valaki azt látja benne, akkor az. Én viszont azt szeretném, rendben van, egy fa alkotás miatt Devecser híressé vált, és vigyék azt tovább, amit ennek a településnek az értékéből magukba szívtak.
7: Netzes. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
2: Szentendrén az Ámos Imre Anna Margit Emlékmúzeum Angyal szállt el című kiállítása arra tesz kísérletet, hogy személyes történeteken és művészi alkotásokon keresztül mutassa meg a gyászfeldolgozás sokféle arcát. A kiállító művészek között van Fajgerné Dudás Andrea, aki váratlanul és tragikus módon veszítette el a férjét. Kis Bea a kiállításon egy egykori óvónővel beszélgetett, aki most teremőrként dolgozik a kiállításon, és érzékeny megfigyelőként kísérte a művészek munkáját és a látogatói reakciókat.
10: Hogy került ide teremőrnek?
11: Én óvónő vagyok, és ezt így tudom mondani akkor is, hogyha már kinőttem ebből a feladatból. Covid az, ami befejeztette a feladataim elvégzését, mert ugye akkor már nyugdíjas korú voltam, és minden nyugdíjast el kellett küldeni, és aztán egyszer csak jött egy ilyen lehetőség, hogy a múzeum keres teremőrt, és azt gondoltam, hogy megpróbálom, aminek nagyon örülök, mert egy más oldalát látom így a világnak, és ez is nagyon izgalmas és érdekes.
10: Szoktak magával a látogatók beszélgetést kezdeményezni, vagy szoktak kérdezni?
11: Fordul, igen. Igen, de ha nem teszik is, nekem ez egy szociológiai tanulmány is.
10: Mi az, amit megfigyelt, amit így mondjuk otthon is elmesélne?
11: Van, akik kifejezetten valamelyik részére kíváncsi, sokan ismerik örömmel Fajgerné Dudás Andit és az művészetét. Van, aki csak azért jön be. Nem annyira érzékelem, hogy nagyon korosztályfüggő, bár mondjuk nem mondanám, hogy a 70 év körüliek jönnek hozzá. Ők általában a holokauszt és Ámos Imre, Anna Margit ismerői. Illetve vannak, akik elriadnak amiatt, hogy hagyományos képzőművészeti kiállítást keresnek, és ezt sokaknak elmondom az elején, akik látom, hogy ilyen meghökkenten érkeznek, és remélem, hogy nem szaladnak el, hogy ez nem egy hagyományos képzőművészeti kiállítás, de azt hiszem, hogy ezt meg kell tanulnunk. Ami engem meglepett, mert elsőre azt gondoltam, hogy ide gyerekek, kisgyerekekkel nehezebb érkezni. Van olyan, hogy pont a Dudás Andi kiállításán maradtak a gyerekek, tehát engem is megváltoztatott a hozzávaló.
10: Menjünk be, ha nem gond, mert csak azért, mert hogy így próbáljuk meg azt megbeszélni, ezen én is elgondolkodtam. Nyilván a gyerekek nem a videókat nézték, hallgatták.
11: Nem.
10: Én szerintem ez a világ, amit Dudás Andrea Fajgerné fest, nem áll távol egy gyerektől, nem? Tehát egy kicsit olyan mesevilágot
11: igen,
10: varázsol.
11: Igen, erre tudok gondolni. Én azt tudom, hogy amikor először ide beléptem, akkor még készült a kiállítás, és ezzel az aggyal találkoztam szemben, ez volt meg az ollókkal. Na most ez elég rémisztő volt, elgondolkodtam, hogy mi lesz ebből. Amikor beléptem, úgyhogy készen volt a kiállítás, akkor hát bizony nagyon mást gondoltam, és azóta is nagyon-nagyon tisztelem, és azt hiszem nagyon kevés olyan ember van, aki képes ennyi magában lévő erőt, magabiztosságot sugározva adni. Igen. Azt gondolom, és hát a gyerekeknek is hatódott. Hát igen, mert ez tényleg egy rettenetes élethelyzet, amiben az ember kerülhet. De hát belegondolva, hogy most augusztusban 7 hónap telhetett el a tragédia óta, és hogy képes volt a férje halála és a kiállítás megkezdések között egy ilyen kiállítást megalkotni. Képes volt arra odafigyelni, hogy az épület névadóihoz kapcsolódjon, hogy egy Anna Margit festménybe ágyazta bele az ő installációját, hogy megfestette nagyban az Özvegy című festményt, és abba ülteti bele azokat a sorstársakat, akik megszólalnak. Hogy angyalokként ábrázolja a férjét, ami egyrészt belülről is jön, tehát ez a másik, hogy nem erőltetett. Mert hogy ez belül jön, mert olyan lehetett a kapcsolatuk. Igazából nyilván nem beszélgettem vele. Itt volt a két kislánya, és olyan erősugárzott akkor is belőle. És olyan természetesség, hogy ha ezt az egész összefüggést az ember nem tudja, nem látja, akkor teljesen hétköznapi emberként jelenhetne meg. Ez nagyon fontos, és nagyon szokatlan, hogy valaki a fájdalmát így ki tudja fejezni, borzalmas, de mégis felemelő.
10: A megözvegyülés történetét elmondó videókban nagyon sok szó esik a külső hozzáállásról, és arról, hogy igazából a külvilág, a gyerekintézmények nem nagyon tudnak mit kezdeni az egyik szülő halálával. Volt-e ilyen helyzetben?
11: Konkrétan ilyen bennem, de én azt gondolom, hogy ez a kiállítás nagyon alkalmas lenne arra, és volt valaki, aki ezt maga is megemlítette, és én is úgy érzem, hogy igenis én hoznék ide gyerekeket, 10 év fölöttieket. Természetesen nagyon komoly felkészültséggel, és nagyon komolyan meggondolom melyik részét, és azt hogyan adom át nekik.
2: Annus Gáborné Ágnessel Kisbel kollégám beszélgetett. A telefon vonalban Fajgerné Dudás Andrea. Üdvözlöm, Andrea!
12: Üdvözlöm Önöket és a kedves hallgatókat!
2: Köszönöm, hogy vállalt ezt a beszélgetést. Kollégáimmal együtt néztük meg a kiállítást, és nagyon nagy hatással volt ránk. Ha ott lett volna, biztosan megkérdezem, hogy megölelhetem-e, de így csak részvétemet nyilvánítom önnek. Velünk hallgatta ezt a beszámolót, ezt az érzékeny megfigyelést?
12: Igen, és nagyon megható volt. Köszönöm szépen!
2: Milyen érzéseket?
12: Szívesen reagálnék egy...
2: Igen.
12: Hát itt egy kicsit potyogtak a könnyeim, mert nagyon kedves volt, ahogy a teremőrhölgy elmondta a megfigyeléseit. Tényleg nem is nagyon beszélgettünk, szóval odáig még nem jutottunk el. Remélem majd azért fogunk. És ez, amit előbb beszéltek, hogy a gyerekeket lehetne hozni, vagy ez a téma eléggé kevéssé feldolgozott, hát nekünk így az élettapasztalatunkból tudok hozzá kapcsolódni, hogy talán a nagyobbnál, aki 11 éves, az iskola könnyebben segített, de az óvodánál, ahol a kisebbik gyerekem 5 éves, most már 6 lett közben, nagy segítséget kaptunk az óvodától is, és nagyon érdekes volt, hogy ő mennyire kiventillálta magából, és az óvodai csoportban egy olyan szituáció kerekedett ki, hogy az én lányom az apja újraélesztését az ovistársain játszotta le, többször előadta, ezzel kicsit sokkot okozott ugye az óvónőknek is, a gyerekeknek is, de ezt az óvónők jól tudták kezelni, és aztán az volt a megoldásunk erről, hogy egy-két napot vittem, egy-két napot nem vittem, és amikor én nem vittem a gyerekemet, akkor az óvónő a gyerekekkel beszélt erről, hogy most ez most miért történt, hogy mi zajlik az Annában, hogy miért játsza ezt, és a gyerekek is foglalkoztak, és így óhatatlanul a csoportba, így az 5-6 évesek közé, meg a kicsit kisebbek, úgy ott 3-tól ilyen vegyes csoport van, bekerült a gyászfeldolgozás, mint téma. Ugye ez egy ilyen váratlanul érkezett, de amúgy szerintem így egész könnyen tudtak kapcsolódni, egy darabig ment ez a játék, de utána szépen elmúlt. Tehát segített a társaknak is, mert elkezdtek élmény mesélni, hogy kinek mondjuk a nagypapája, vagy nagymamája veszett el, vesztette el tud-e róla valamit, tudnám, és így ment ez a gyászfeldolgozás mindenki részéről, ami amúgy izgalmas volt, és igenis szerintem is fontos, hogy a gyerekeket bevigyük, nézzük, és szerintem jó, ott van egy ilyen agykerámia ollókkal, ami azt szimbolizálja számomra, hogy ez egy ilyen nehezen felfogható, felfoghatatlan dolog, ami most így történt, hogy így hirtelen derültékből virágcsapással veszítjük a szerelmünket, férjünket, társunkat, apánkat, vagy bárkit, és azt próbálja kifejezni, de szerintem mindenképp jó, ha különböző korosztály gyerekkel együtt is bemennek, mert van miről beszélgetni.
2: Andrea, mit érez akkor, amikor azt hallja, hogy özvegy? Ezt a szót.
12: Nem nagyon használják is, kevésbé is használják, hogy özvegy, még maga ugye a művészetemben a nevem kapcsán használom a nevemet tradicionálisan, hogy Fajgerné Dudás Andrea, Júlia vagyok, és felmerült bennem az a kérdés, hogy használjam-e az özvegy szót, vagy nem. Persze még ez olyan életidegen, és telik az idő is a gyászfeldolgozás, de valahol ezzel az özvegységgel és azzá válással a Anna Margiton keresztül kezdtem el foglalkozni, és ezen a installáción keresztül, ami ott látható a térben, hogy mit is jelent ez számomra. És szerintem az a kép, amit Anna Margit megfestett, ahol az özvegységet ábrázolja, ott van, ő ül egy letakart kendővel, mellette ott van egy cék, amin egy rózsa van, és fölötte egy fehér galamb beszáll, az valahol nagyon szépen szimbolizálja a helyzetet, vagy ezt a körülményt.
2: A gyerekek élményeiről a gyászsal kapcsolatban már itt beszélgettünk, de önhöz hogy fordultak az emberek? Milyen tapasztalatai voltak? Jól ki tudták fejezni az érzéseiket, úgyhogy figyeltek arra is, hogy ön milyen helyzetben van?
12: Azt gondolom, hogy ez egy nehéz élethelyzet, és nehéz hozzá nyúlni, vagy hozzá fordulni. Főleg, amikor így fiatalabban, én ugye 40 éves vagyok, történik egy ilyen váratlanul, akkor azért úgy kevésbé van hozzá eszköztárunk, hogy mi legyen, vagy hogy tudunk segíteni, vagy mire lenne egyáltalán, nekem is nehéz megfogalmazni, hogy ebben a helyzetben mire lenne szükségem, vagy mi lenne a segítség. És ezért hívtam elő ezt a videót, amit készíthettem, hogy hasonló személyekkel, akikkel ilyen történetek megtörtént velük ilyen eset, interjúkat készítek. Ők már kicsit távolabb vannak, van, aki már 30 évre tekint rá, van, aki 3 évre, de elég megoszló, és férfiak, nők is adnak interjút abban, hogy mi történt, hogyan élték meg, mi segít nekik, mi lenne a jó, vagy általában úgy mindig ez a legnagyobb segítség, ha a háttérben tevékenykednek a segítők, és hagyják, hogy így teljenek a hétköznapok, segítsék a hétköznapokat, és közben a elszenvedők meg tudnak akár magukra is időt szánni, és nem csak a teendőkkel foglalkozni.
2: Köszönöm szépen, Andrea. Augusztus 30-án délután performance és tárlatvezetés lesz. Ön személyesen ott lesz a kiállításon, úgyhogy aki szeretne önnel találkozni és megismerni ezeket a műveket, ezeket az interjúkat, akkor ők augusztus 30-án Szentendrén keressék a múzeumba. Köszönöm szépen, hogy beszélgetett velünk.
12: Köszönöm.
2: Fajgerné Dudás Andreát hallották, a stúdióban vendégünk Babai Szénégető Adrián, mentálhigiénés szakember és gyászkísérő. Együtt hallgattuk ezt a beszélgetést, és láttam, hogy elmosolyodott, amikor a gyerekek kerültek szóba, hogy velük is lehet beszélgetni, velük is kell, és nem, tehát nem szabad megfutamodni ettől. Milyen érzés volt ezt hallgatni, hogy itt spontán is alakult egy óvodában. Igen. Ez a gyászkísérés, úgymond.
13: Igen, hát én ilyen óvonőt kívánok minden óvodásnak, és minden óvodás szülőjének, akár elvesztett valakit az óvodás, vagy a szülő, akár nem. Mert pontosan ezek azok a helyzetek, amikor a gyerekeinket már egészen pici koruktól kezdve fel tudjuk arra készíteni, hogy majd amikor az életükben 40-es években elkezdik őket érni ezek a nagy súlyos veszteségek, akkor ne kerüljenek ettől padlóra, mert pici koruktól kezdve egész egyszerűen tudnak arról, hogy az élet veszteségekkel jár együtt, halállal, mondjuk ki a szót, és tudnak arról, hogy ez az életrendes része. Tehát az az óvónő, aki nem megretten, és ilyetten kikíséri a gyereket a szobából, és felhívja a szülőt, hogy vigye egy sürgősen pszichológushoz a gyereket, vagy kezdjen vele valamit, mert ezt nem hozhatja ide a többiek közé, az ennek a gyereknek pontosan ezt a csodálatos startot adja meg az életében. Egy olyan pszichés alapozást, amire ő majd nagyon sokat tud majd építeni. És egyébként a szülőnek is megkönnyíti nagyban ezt a gyászt viselni.
14: Mit gondol, mi a szerepe a sors közösség létrehozásának, a kapcsolódásnak a gyászban? Itt a kiállításon is vannak még más interjúk, és öngyász kísérőként csoportokat is vezet, tehát nyilván van jelentősége annak, hogy nem csak egyedül küzdünk.
13: Igen, így van. Pontosan, ahogy a művésznő mondta, ő nem gyászcsoportot vett igénybe ehhez a gyászfeldolgozáshoz, hanem ő maga egy ilyen művészi módon, de ugyanazokhoz a történetekhez jutott hozzá, a sorstársakból merít erőt, az ő már elért sikereikből, vagy néha az ő általuk összehozott kisebb-nagyobb botlásokból tanulva, erőt merítve, amit én például a gyász csoportjaimban látok a gyászolóim között. Tehát igazából a gyász az egy életesemény, az nem egy betegség, nem szükséges ezt terápiás úton gyógyítani, tehát ez nem szükséges gyógyítani. Amire szükség van az, hogy ebben az élethelyzetben emberek együtt legyünk. Manapság óriási a magányosság, ez nagyon-nagyon közhelyszerű, de a gyászolók között én ezt különösen tapinthatóan érzem, és ennek egy fantasztikus ellentételezése tud lenni a gyászcsoport, ami hát lássuk be egy modern találmány. Ide azért jönnek a gyászolók, hogy pontosan ezzel, hogy találkozhassanak mások történeteivel. Sokszor félnek eljönni, hogy fogják ők a mások fájdalmát elcipelni, de aztán megtapasztalják, hogy itt nem arról van szó, hogy ők viszik tovább a másokét, hanem hogy betesszük egy közösbe, ebben valahogy megfürdünk, így ebben a közösben, és mindenki egy sokkal nagyobb energiával és erővel távozik innen. Ez őket is meg szokta lepni egyébként.
14: Mit gondol, hogy dönthető el egy személy, aki gyászban van? Miből érezheti azt, hogy neki már segítségre van szüksége, akár egy ilyen kapcsolódásra, amit mondod?
13: Igen, igen. Hát én azt mondanám, hogy mindenkinek szüksége van egy ilyen jellegű támogatásra. Egyre kevesebben kapjuk meg a természetes közegünkből. Az a tapasztalatom, hogy aki megkapja, nagyon sokszor még ő is eljön hozzám egy beszélgetésre, csak azért, hogy ellenőrizze egy szakember segítségével, hogy biztosan minden a jó úton halad, de ilyenkor általában meg tudom állapítani, hogy igen, nyugodtan mehet tovább ezen az úton, rendben van, és nyugodtan hívjon engem vissza, hogyha úgy érzi, valahol elakad. De alapvetően erre igazából a legtöbb embernek szüksége van. Én azt szoktam mondani, hogy annak mindenképpen javasolnám, hogy keressen magának egy segítséget. Én inkább a csoportban hiszek, mint az egyéniben, de van, aki az egyénihez ragaszkodik, aki már egyszer is kimondta azt a száján, hogy nem akarom ezzel mondjuk a gyerekeimet terhelni, vagy nem akarom ezzel a barátaimat. Már annyiszor elmondtam nekik, már nem akarom újra és újra mondani. Mindenki másnak is meghaltak a szülei, miért pont az enyémet hallgatnák állandóan? Tehát akiben ilyen mondatok már megfordultak, ilyen gondolatok, abból látszik, hogy neki igenis lenne igénye, hogy még többet beszéljen erről, és ami még ebből látszik, az, hogy nincs elég tere, hogy erről beszélni tudjon, tehát szüksége lenne hozzá. A lelke jelez, hogy szükségem lenne valakire, akinek ezt mondhatom. Ő eljöhet a csoportba, és itt közösbe tesszük ezeket a történeteket. Ez gyógyít.
14: Már csak kevés időnk van, de azt még fontos említeni, hogy ön egy könyvet ír éppen a gyászzal kapcsolatos kommunikációról. Miért van erre szükség, és miről fog szólni ez a könyv?
13: Igen, pontosan erről. Több mint egy évtizede segítek gyászolókat, és az első és legfontosabb kapcsolódási pont közöttük az szokott lenni, hogy hogy benneteket milyen buta mondatokkal próbáltak már vigasztalni. Mindenkinek vannak fájdalmas, meg vicces tapasztalatai, ugyanakkor megtapasztalják azt is, hogy milyen gyógyító dolgokat tudnak az emberek segítségképp nyújtani nekik, vagy mondani, és egyszerűen ez a téma, ez egy ilyen feneketlen kút, végtelenségig tudnak ezekről beszélgetni. És azt tapasztalom, hogy a gyászról szóló szakkönyvek ezt a témát el szokták intézni fél oldalban, egy oldalban, szemben azzal, hogy a gyászolóknak ehhez rengeteg igénye lenne, hogy ezekről beszéljünk, olvassanak, és ezért gondoltam ezt a könyvet, hogy aki nem tud eljönni gyászcsoportba, vagy mondjuk még nem jutott el hozzá a gyászcsoportok híre, akkor az meg tudja venni ezt a könyvet, és beleolvasgathat, és ugyanígy részesülni tud ebből a megfürdésből, a sorstársak történeteiből.
14: Nagyon szépen köszönöm Babai Szénegető Adrián mentálhigiénész szakembernek és gyászkísérőnek ezt a beszélgetést. Hamarosan folytatjuk a műsorunkat, most azonban hallgassuk meg a nap friss híreit.

0: Necces. Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: Hamarosan folytatjuk műsorunkat, most azonban hallgassuk meg a nap friss híreit.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Pénteken választják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Tovább csökkent az alapkamat. Napos felhős idő lesz holnap, elszórtan záporokkal. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök jelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Ha ez nem tud megvalósulni, akkor szerinte az egész folyamat kudarcra van ítélve. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonvisszaszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolesz, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamat folyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Ez volt idén az egymást követő harmadik kamatvágás. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A jegybank elnök hangsúlyozta, az infláció alakulását ellentétes irányú nemzetközi és belföldi folyamatok határozzák meg, így ezeket kiemelten figyelik. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. A nyertes ajánlatok végösszege 47,7 milliárd forint lett, ami jóval elmarad a becsült 89 milliárdos értéktől. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinet ülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óva intett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier egy kerekasztal beszélgetésen úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok. Az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. Híreink végén a várható időjárásról. Az ország nagy részén borult az ég, az Észak-Dunántúlon, illetve a főváros környékén többfelé esik az eső. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül. Éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 17 óra 30 perckor krónikával jelentkezünk majd, Tesszári Nórával számítunk figyelmükre.
3: Műsorajánló.
0: Szabadpolc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Miközben soha nem látott mélységekbe zuhant Magyarországon a gyermekvállalási kedv, a háziállatok száma és a kutyákkal töltött idő mértéke egyre nő. Egy kutatás kapcsán ezt a témát járjuk körül a következő fél órában. Vendégünk lesz Csányi Vilmos etológus, aki többek között a Kutyák szőrös gyerekek című könyv szerzője is. Tartsanak velünk a következő fél órában is.

0: Nexus. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: Kisfiam, fogadj végre szót. Gyakran hallani ilyen és ehhez hasonló mondatokat. Igen ám, csak hogy ezekkel nem gyerekeket próbálnak fegyelmezni, hanem kutyákat. Miért? Netán a gazdák magukat anyukának és apukának képzelik, négylábú kedvencüket pedig úgy kezelik, mint a gyereküket. Udvarhelyi Tóth Kata Mária, az ELTE etológusa, és Szalma Ivett, az ELTE és a Corvinus Egyetem szociológus kutató professzora, szerző társaikkal közösen írt tanulmányukban azt vizsgálták, összefüggő a gyermektelenség növekvő trendje és a kiskedvenc tartás egyre növekvő népszerűsége. Hasonlítható-e a szülői szerephez, ha például egy kutyáról gondoskodunk, gyermekünként szeretjük? Kandó Eszter riportja következik.
2: Menhelyi a kutyátok?
3: Természetesen igen.
2: És hány éve van veletek?
3: Most lesz 4 éve decemberben.
2: Egy nap hány órát töltötök vele?
4: Szerintem mondhatom azt, hogy családtag, teljes mértékben. Nagyon sokat vagyunk vele egyébként. Hát igazából nem nagyon hagyjuk így magára. Van, hogy felváltva vagyunk vele otthon, majd mind a ketten, úgyhogy elég sok órát töltünk vele.
2: És hogyan tudjátok a munkával összeigazítani?
3: Szerintem viszonylag könnyen, mert hogy hozzá tudjuk rendelni a home office műveleteket, illetve én még angol tanárként dolgozom, úgyhogy végképp úgy igazítom az órarendemet, hogy ez beleférjem.
2: Azt szabad megkérdezem, hogy van gyereketek?
4: Nincs gyerekünk.
2: Szeretnétek?
4: Igazából még nem.

0: egyéb díszítő elemek. Nekem úgy tűnik ebből, amit most látok, hogy ez annyira titeket nem foglalkoztat, de hogy mit gondoltok azokról a kutyásokról, akik cukiságot, masnit, kendőt, ilyesmit vásárolnak?
1: Szerintem, amíg nem bántja így a kutyát, mármint, hogy nem okoz neki akár így fájdalmat, általános létét így nem zavarja, engem addig amúgy úgy nem zavar, mi amúgy nem szoktuk őt így díszítgetni.
0: Ha nyaralni mentek, akkor hogy oldjátok meg, hogy viszitek magatokkal, vagy megkértek valakit, hogy kicsit vigyázzon rá pár napig?
1: Velünk szokott jönni.
0: És ez könnyű megoldani? Ma Magyarországon, vagy akár külföldön, hogy kutyával nyaraljon az ember?
2: Szerintem könnyen megoldható, mert igazából velünk van az internet, és ennek köszönhetően simán található olyan szállásból rengeteg, aki kutyabarátként tartja nyilván magát, úgyhogy ez könnyen abszolválható.
0: És közben látom, hogy a párod szépen leültette a kutyusotokat. Jártatok kutyaiskolába?
1: Jártunk kutyaiskolába, még szerintem amikor ilyen 1-2 éves volt nagyjából abban az időben.
0: És mennyire vagytok szigorú szülei a kutyátoknak?
2: Természetesen egyáltalán nem. Nagyon-nagyon engedékenyek vagyunk. Mondhatni, én vagyok a marcipánnak a csicskája.
0: Nem apa-anya vagytok?
2: Attól függ ki, hogy fogalmazza. Marcipán szerintem nem így látja.
0: Sok kutyásnál hallani, akár így az utcán, vagy ilyen kutyafuttatóban, hogy a kutyájukat úgy hívják magukhoz, gyere apához, vagy gyere anyához, vagy keresd meg anyát, ilyesmi. Hozzátok mennyire elközel ez?
1: Kutya felé így hivatkozunk egymásra, hogy anya, apa, nem keresztnév, viszont így egymással nem szoktuk, tehát nem hívom az, hogy apa, gyere ide, hanem csak a kutyával beszélünk így.
0: Ti egyébként mit láttok, hogy a kapcsolatotokon változtatott azt, hogy megjelent a kutya az életetekben?
1: Szerintem igen, mert hogy olyan dolgokat kellett beiktatni az életünkbe, amikről előtte így nem gondoltunk, és akkor azt nyilván meg kellett oldani.
0: Például?
1: Mondhatom azt, hogy most ez hülye hangzik, de hogy kevesebb szabadság olyan szempontból, hogy azért nyilván nem hagyjuk őt egyedül, vagy tehát nem az van, hogy tudom, bármikor beülünk az autóba és elmegyünk, nem tudom, hosszú időkre valóba, hanem azért mindig figyelni kell azt, hogy vele így hogy lesz megoldva az ő léte. És általában ugye visszük magunkkal, úgyhogy az így limitáltabb, hogy hova lehet menni akár kutyával.
3: Vendégünk a stúdióban Csányi Vilmos, Széchenyi díjas magyar biológus, biokémikus, etológus. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Professzor úr, kezdhetem azzal, hogy amikor ön elkezdte a pályáját az etológia területén a 70-es, 80-as években, akkor milyen volt a társadalom viszonya a kutyákkal?
4: Akkor nem csak a társadalom, de bocsánat. A tudomány is úgy gondolta, hogy a kutyák tulajdonképpen ilyen reflexmasinák. Én emlékszem 2000-ben, amikor az ELTE-n a hallgatók kérték, hogy a kísérleti állatokkal való bánásmódra hozzunk létre valamilyen szabályrendszert, akkor egy bizottság jött létre, én voltam az elnök, hallgatók, tanárok, és az akkori élettan professzora azt mondta 2000-ben, hogy ha ő élve boncol egy kutyát, és az bonyít, az csak hangadás. Uh-huh. A kutya az nem érez.
3: Ez mai füle hallgatni borzalmas.
4: És ehhez hozzáteszem még, hogy a 50-es évek táján még a gyerekeket is, amik nem beszélnek, úgy gondolták, hogy nem különösebben éreznek, és operáltak csecsemőket fájdalomcsillapítás nélkül.
3: Bocsánat, lehet, hogy nem is a kutya evolúciájáról van szó, hanem az emberéről.
4: Hát ez egy humán etológiai probléma. Ha már engem hívtak, akkor az fog kiderülni belőle, hogy nem elég ezt ilyen a szülő gyerek szempontból nézegetni, hanem meg kell nézni ennek az egész viselkedésnek az eredetét. A Nobel-díjas Tinbergen etológus annak idején azt mondta, és az szerint él az etológia, hogy akkor értünk meg egy ilyen viselkedési problémát igazán, ha nem csak azt látjuk, hogy hogy történik, hanem azt is, hogy hogyan jelent meg, hogyan fejlődik. Na most, mielőtt belekezdünk, engedjen meg nekem egy nagyon rövid történetet, hogy akkor a közepébe megy, de nagyon fontosnak tartom elmondani. Amikor volt a vietnámi háború, akkor az amerikai hadsereg 1500 német juhászt alkalmazott a harcoló csapatainál. akik a csapatban voltak, csapattagok lettek, segítettek,

0: gondolkodtak, mindent megcsináltak, amit egy ilyen felderítő, aktív csapatban szükséges csinálni, tehát összefortak az ő csapatukkal, és nagyon-nagyon örült az, akinek volt ilyen kutyája. Vége lett a háborúnak, és akkor a hadsereg vezetése, nem tudni melyik idióta, kitalálta, hogy 1500 kutyát nem érdemes visszavinni, mert az drága. Elaltatták őket. Oh. És akkor jó, katonák hazatértek, és egymás után feltűnt, hogy az ármi kórházaiban egyre több olyan ember jelentkezik, aki Vietnámba szolgált, és súlyos depresszió, idegösszeomlással jön be. És ez olyan nagy számba fordultak elő az esetek, hogy elkezdte érdekelni a hadsereget, hogy mi lehet, fogolytáborból jöttek, vagy szóval, hogy mi a konkrét oka. És kiderült, hogy a kutyák, hogy az emberek nem tudták feldolgozni azt, hogy a barátjukat megölték. Elmesélték a történeteket, hogy többször megmentette az életemet. Úgy tudtam vele beszélni, mint a barátommal. Mindent megértett, és ment, és szolgálta a csapatot is, és ez feldolgozhatatlan, hogy egyszerűen lelőjük. Na most ezt is figyelembe kell venni, amikor a papás-mamást játszunk a kutyával. Lehet egy olyan kutya, akit gyerekpótléknak szánnak, és lehet egy olyan kutya, amelyik egy harcoló csapatnak a tagja, igazi tagja. Na, ez a bevezető, uh-huh. És én nagyon szívesen megint egy 2-3 perc, amíg azon végig szaladnék, hogy a két szereplő, a kutya és az ember evolúciója során hol jelentek meg azok a tulajdonságok, amelyek összekötik őket. Ugye az nagyon furcsa, hogy mikor az emberi kultúráról beszélünk, és tudjuk, hogy vannak házi állataink, azokkal egészen másképp bánunk, mint a kutyákkal. A kutyák több százféle különböző feladatot képesek ellátni, és mégis a kultúránkban nem épült be az, hogy igazából nem egyedül vagyunk. Magyarországon 3 millió kutya van családban. Tehát itt valamilyen probléma van az emberi gondolkodással, ami a kutyákat illeti. Ehhez szeretnék én most néhány szempontot adni. Ugye az emberrel kezdjük, ma már azt gondoljuk, hogy nem a Homo sapiens utolsó 200 000 éve volt az igazán fontos a alapvető ember tulajdonságok kifejlődéséért, hanem a Homo erectus 2 millió éve. Ugye az elődje volt a Homo sapiensnek, és 2 millió évig élt ilyen 50-70 000 populációval a Földön, nem tudott vadászni, nem voltak fegyverei, és zsákmány rablásból élt, tehát 20-30 ember összeállt, és ha egy magányos ragadozónak volt valami zsákmány, oda rohantak, ugye egy nagy tömeg, sötét, akkor a ragadozónak úgy kellett dönteni, hogy inkább odaadja, mert akkor holnap is tud vadászni, ha meg ezek megölik, vagy megsebesítik, eltörik valamelyik testrészét, akkor holnap nem lesz vadászat. Tehát ez a zsákmány rablás, ez egy nagyon jó, és jól beilleszkedett a bioszférában, nagyon jó életmód volt. A feltételei annak, hogy ezt lehessen művelni, az egy hihetetlen erős kötődés kell a fajtársak, taktársak között. Az ősi közösségek tulajdonképpen ezekből az emberekből alakult ki. A legelső, legfontosabb tulajdonságunk az az ember szeretet, a barátságos ember szeretet. Ugye most vonatkoztassunk el a mai világtól, ahol minden megváltozott, egy abszurd világban élünk 10 milliárdan, itt meg arról beszélünk, hogy mondjuk 20 felnőtt, meg 40-50 gyerek hogyan élt. Ugyanúgy ragaszkodtak egymáshoz, ahogy az előbbi példámban a kutyák ragaszkodtak az emberekhez. Tehát ez a 2 millió év volt arra, hogy ez az emberi tulajdonság fixálódjon genetikailag, és ez ma is megvan, és ha idő lesz rá, ezt
1: meg ez a jobbik oldalunk.
0: Beszélni. Ez a legjobbik oldalunk, igen. Még akkor is, ha néha kihasználják. Ez az egyik történet is nagyon fontos. A vezetők is ugye mindig választottak vezetőket, akik abszolút irányítottak, mert ezt a zsákmányrablást csak úgy lehet csinálni, ha mindenki egy dolgot csinál, és nem veszekszenek útközben, hogy én is meg tudom mondani, hogy hogyan kell, tehát szót kell fogadni. Ez is egy ember tulajdonság. Most térjünk át a kutyára, ugye körülbelül egy 50 ezer éve jött fel a Homo sapiens Afrikából Európába, és ott találkozott a farkasokkal, akik szociális berendezkedése az nagyon-nagyon hasonlított az övékéhez. A farkasoknál nincsen falka, hanem család van. Apa, anya, az az alfa, hív alfa nőstény, az tulajdonképpen az apa, anya, és több évi generáció a falka tagsága. És hát rendkívül fontos, hogy a tagok, akik testvérek igazából, hogy azok egymás segítség, ott is a barátság, az egy rendkívül fontos kapcsolat. Na most ez a két faj összejött, és a farkasok akkor pásztoroltak, ami azt jelentett, hogy elkülönítettek egy kis nyájat, és terelték jó helyekre, de a saját élelmüket időnként onnan kiszedték. Az emberek meg ez nagyon tetszett, és elkezdtek a farkasokkal közösen, erre nagyon sok adat van már, közösen pásztorolni tulajdonképpen, és akkor a farkasok szép lassan néhány ezer év alatt kutyákká váltak, nyilván az agresszívebbek elmentek, akik a barátság mindkét fajnál rendkívül fontos, és egymásra is átadódott. Sok kísérlet van, a mi tanszékünkön is végeztünk ilyen vizsgálatokat, hogy kiskutyák, ha választhatnak egy idegen ember és egy idegen kutya között, hova mehetnek, akkor az embert választják. Uh-huh. Kisfarkasok mindig a kutyát, mert az hasonlít legjobban a fajtása. Tehát
1: intelligensek, és a választásaikban...
0: És bennük van az emberhez való vonzódás és barátság. Tehát ez az alapja mindennek, és innen...
1: Indul a közös élet.
0: Tovább menni.
1: Igen, professzor úr, én arra lenne kíváncsi, hogy lát abban, tehát, hogy pótolhatja-e a gyereket a kutya, vagy ez teljesen máshol van az ember gondolkodásában?
0: Akkor itt is tegyünk egy cezúrát, ugye van egy külön probléma a népesség növekedése. Ez a bolygó nem bír el 10-12 milliárd embert, már a 9-en is sok problémája van. Tehát én nem vagyok híve annak, hogy nem kell kontrollálni a szaporodást, és lehetett, nem tudom, a kínai példa, hogy igenis lehet. Tudjuk, hogy a ősközösségek halász-vadász életmód mellett mindig szabályozták a létszámukat, tehát ez nem egy különleges dolog, és nagyon sok a fejlett állatok, azok tudják a létszámukat szabályozni. Ez a mezőgazdasági termelés bevezetése után szabadult el ez a nagy szaporodási kedv, és amikor az ember helyet és munkát és lehetőséget próbálta túl sok utódnak teremteni, ezt elneveztük fejlődésnek. Ez nagyon pozitívan, jól hangzó szó, de igazából arra szolgál, hogy a még több embernek legyen valami elfoglaltság. Ugye a 60-as években tudjuk, hogy hirtelen kiszorult egy csomó ember a munkahelyekről, és akkor jelent meg a szolgáltatás. Ugye? Szolgáltatás sokféleképpen lehet hívni, én magamban mindig egy kis enyhe rabszolgaságnak hívom. Most, ha valaki gyönyörű képet tud festeni a hölgyek körmére, úgy részesedik a javakból, és úgy jut a mindennapi kenyeréhez. Hát ez azért...
1: De sajnos nélküle is elmenne a világ.
0: Igen. másképp is meg lehetne oldani, és nem kellene túltermelése. Tehát ez az egyik probléma, hogy nem problémamentes a szaporodás. Nyilván az is fontos, hogy én a kis kultúrákat jobban féltem, azt gondolom, hogy ha lehetne szabályozni, nem lehet, de ha lehetne, a nagyok csökkenjenek nagyon, a kicsik azok csak kicsit, mert akkor lenne jó a világ, ha minél színesebb kultúrával rendelkezne. Na, most akkor a konkrét problémára térve, hát a mi tanszékünk indította el azt a munkát, amit ma már száznál több laboratórium végez a világban, amelyik felismerte, hogy a kutyák éreznek, gondolkodnak, és nagyon-nagyon értelmesek, és az emberhez kötődnek, és az ember családban nagyon-nagyon jól kiismerik magukat. Tehát az egy természetes állapot egy kutya számára, hogy őt egy család befogadja. Nem akarom hosszan elmesélni, de volt egy kísérlet, ahol családi kutyáknak kellett bekötött szemű gazdát vezetni. És egy részük, a nagyobbik részük, mikor a gazda, ugye beleütköztek különböző tárgyakba az elején, észrevette, hogy a gazda nem tud tájékozódni, be van kötve a szeme, elkezdte vezetni a gazdát, ami egy fantasztikus dolog, mert egyébként 3 hónapig tanítják őket a kutya, a vezető kutya iskolába. 2 volt, aki nem vezetett, hanem áthúzta a gazdát a különböző akadályokon. Kiderült, hogy ezek kerti kutyák. Nagyon szeretik őket, semmi baj, mondták, de hát nem engedünk a lakásba kutyát.
1: Igen.
0: Ugye ez a kis különbség, amit az ember azt gondolja, hogy ez nem olyan nagy dolog, ez a kötődésben, a szeretetben megnyilvánul is nagyon fontos. Tehát amikor ezt a kapcsolatot nem csak a hölgyek, hanem emberek, gyerekek, hölgyek, férfiak és a kutyák között vizsgáljuk, akkor az egészet tekintsük át, és ne csak azt, hogy gyerek nélkül
1: mi sok, hölgyek, mi kevés, igen, hanem inkább azt, hogy milyen fantasztikus ez az ember és kutya kapcsolat.
0: Igen.
1: Hogyha ezzel gondolom ön is egyetért. Professzor úr, hamarosan vége a beszélgetésünknek, vagy le kell, hogy zárjuk, hamarosan jönnek a hírek. Önnek most van kutyája?
0: Nincs.
1: Nincs?
0: Nincs, a utolsó kutyánk akkor halt meg, amikor költöztünk másfél éve, és azóta is gyötrődünk. Én 92 éves vagyok. Nem. Nagyon kínos volna itt hagyni egy kutyát. Úgyhogy emiatt.
1: Megértem, felelősségteljes döntés.
0: De nagyon hiányzik.
1: Megértem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és
0: köszönöm,
1: beszélgetett velünk.
0: 16 éve nem voltam itt.
1: Köszönjük szépen. Ez volt a Netszes, augusztus 25-én. Holnap ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak akkor is velünk. A szerkesztő Gál Ilona, Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében köszöni figyelmüket Orosz Csilla. És végezetül hadd csatlakozzak Benyúr itt a ma reggel, illetve hát tegnap reggel a felkelő végén elmondott szavaihoz. Én is megtisztelőnek érzem, hogy részese lehetek a közszolgálati rádió újraindulásának, hiszen mától, vagyis tegnaptól a Kossuth Rádió újra mindenkié.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tesári Nóra vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
2: Alapkamat csökkentés. Ősszel dől el, hogy mi lesz a jegybank inflációs célja.
1: Felépülésre várva megműtötték a tegnap balesetet szenvedett Gripen pilótáját.
2: Mélyponton, Donald Trump elnökségének kezdete óta most a legnépszerűtlenebb.
1: Élő történelem, lenyűgöző méretű csata jelenetet nézhetnek meg az érdeklődők a hétvégén a Mohácsi síkságon. Most pedig a részletek, a szerkesztő Illisz László. Folytatta az alapkamat csökkentését a Magyar Nemzeti Bank. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, ősszel dől el, hogy mi lesz a jegybank inflációs célja. Sipos Ildikó összefoglalója.
3: Keddi ülésén ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntést részben a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatok indokolták, mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
4: Az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappálya alatt alakultak, eközben a hazai eszközök kockázati felára továbbra is stabil. Ennek megfelelően a monetáris tanács az alapkamatot 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte. Előre tekintve a kockázati megítélést főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolják.
3: A júliusi 1,2%-os inflációs adat akár nagyobb mozgásteret is lehetővé tett volna az MNB számára. Így kommentálta a döntést Beke Károly, a portfólió elemzője.
5: Az inflációs kilátások talán lehetővé tettek volna egy nagyobb kamatcsökkentést, azonban az elmúlt hetek nemzetközi pénzpiaci hangulatromlása valószínűsítette, hogy a biztos 25 bázispontos kamatcsökkentés mellett dönt majd egy bank.
3: Az elemző azt mondta, szeptemberben dől el, hogy lesz-e további kamatvágás.
5: Szeptemberben friss inflációs és növekedési előrejelzés is jön a jegybanktól, akkor dőlhet el az, hogy folytatódik-e a kamatcsökkentési ciklus, illetve lesz-e lehetőség az őszi hónapokban tovább lazítani.
3: Szeptemberben a jegybank napi rendjére kerül az a kérdés is, hogy a jelenlegi 3-ról 2%-ra csökkentik-e az inflációs célt a kormány euróbevezetési terveihez igazodva. Varga Mihály ezzel összefüggésben azt mondta, tavasszal elkezdődött az inflációs cél felülvizsgálata. Kiemelte, jelenleg az Unióban nálunk a legmagasabb a jegybanki inflációs cél, és amennyiben a kormány komolyan gondolja az euróbevezetésének tervét, akkor az a jegybanknak is ad feladatot. Varga Mihály hangsúlyozta, az elmúlt hetekben több egyeztetés volt, több más mellett. Erről a kérdésről is a pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között.
1: Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről.
2: Szeptember 1-től áfamentessé válnak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humángyógyászati célú magisztrális készítmények. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vén nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el.
1: A módosított költségvetés szerint idén 7,5%-os lesz a GDP arányos hiány Magyarországon. Részletek Sipos Ildikótól.
3: A 2026-os költségvetést az előző országgyűlés 2025 nyarán fogadta el 3,7%-os GDP arányos hiánnyal, a deficit pedig már 2025 végére 5% fölé emelkedett. A Kármán András vezette új pénzügyminisztérium júliusban közzétett átvilágítása szerint kormányzati intézkedések nélkül idén a hiány elérte volna a GDP 8,3%-át. A parlament elé várhatóan augusztus végén beterjesztett módosított költségvetés dacára a kiadás csökkentő intézkedéseknek továbbra is 7,5%-os hiánnyal kalkulál, mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője.
6: Annak ellenére, hogy ez a hiány ez kifejezetten magas, már ugye bizonyos kiadás csökkentések az idei évben is meg fognak történni. Ezek ugye elsősorban az állam működési kiadásaihoz fognak kapcsolódni.
3: Nyeste Orsolya közölte, mintegy 700 milliárd forinttal olcsóbb lett például az állam működése, de emellett mérsékli a hiányt a túlárazott Mohácsi-Dunahíd költségeinek lefaragása is. 0,5 százalékponttal javítja a deficit számot az uniós források lehívása, és további 0,2 százalékponttal a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. Az elemző emlékeztetett, eközben a kormány 500 milliárd forintos havári alapot hoz létre az asszály és az energiaválság kezelésére. A módosított költségvetés pedig már tartalmazza az új kabinet első szociális intézkedéseit is. Ezek azonban összességében nem jelentős tételek. Vagyis a szakértők most már a 2027-es büdzsét várják, illetve azt, hogy milyen középtávú költségvetési kitekintést készít a kormány.
6: Az, hogy a továbbiakban a kormányzat milyen kiadáscsökkentéseket tervez, ez ugye nagyjából már a jövő évnek, illetve az azt követő éveknek a kihívása. Ez ugye nagyon fontos, mert ugye a kormányzat elkötelezte magát a közpénzek megfogása és a költségvetési kiigazítás mellett, és az euró átvétel melletti elköteleződés pedig ezt úgy tűnik szükségessé is teszi, hiszen nagyjából 2030-ra a Maastrichti kritériumoknak megfelelő szintre kellene a költségvetési hiányt csökkenteni.
3: Ez azt jelenti, hogy a hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadósság pedig nem lépheti túl a bruttó hazai össztermék 60%-át.
2: A pénzügyminiszter egy keddi háttérbeszélgetésen a portfólió kérdésére azt mondta, hogy az 500 milliárd forintos havária alap egy tartalék a nem várt kiadások fedezésére. Kármán András hozzátette, ha nem lesz szükség a teljes alap felhasználására, akkor kisebb lehet a költségvetési hiány a most tervezett 7,5%-nál.
7: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié.
8: A koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt.
2: Ezt a Fidesz frakció arra reagálva közölte, hogy a külügyminisztérium feljelentést tett a Szijjártó-féle Covid beszerzések ügyében. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség.
8: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét.
2: Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Ha ez nem tud megvalósulni, akkor szerint az egész folyamat kudarcra van ítélve. Úgy fogalmazott, ez nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben, 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit.
8: Megműtötték a tegnap balesetet szenvedett Gripen vadászrepülőgép pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, a katona várhatóan teljesen felépül, közölte a honvédelmi miniszter. A baleset körülményeit külföldi szakemberek bevonásával vizsgálják. Kócán Dávid összefoglalója.
9: Nagyon jó hírt kaptam a Honvéd Kórház főigazgatójától. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható.
10: Mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tegnap Szolnoknál balesetet szenvedett vadászrepülőgép pilóta állapotáról. A tisztnek a katapultálás során megsérült a gerince, emiatt kellett megoperálni.
9: Köszönöm mindenkinek, aki szurkolt a pilótánknak. Reméljük minél hamarabb valóban helyre jön és vissza tud ülni a gépbe. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más.
10: A Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe hétfőn gyakorlatozás közben zuhant le. A tréning utolsó fázisában a repülőgép kezelőfelülete elsötétült, ezért a pilóta vészjelzést adott le, majd katapultált. A vadászgép végül Szolnok térségében ért földet, majd kigyulladt. A pilótát mentőhelikopterrel szállították kórházba. A gép fekete dobozán tárolt információk részletes elemzésére van szükség ahhoz, hogy megállapítható legyen, mi okozta a balesetet. Erről Szabó Zoltán Róbert, nyugállományú őrnagy beszélt a Kossuth Rádióban.
11: Általában úgy csinál meg ezeket az adatrögzítőket, hogy kibírjanak nagy tüzet, nagy hőmérsékletet, nagy túlterhelést, minden, tehát nagyon úgy van megcsinálva, hogy ezeket ki kellene bírni.
10: Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt közölte, tekintve, hogy a Gripen svéd fejlesztésű vadászrepülőgép, a baleset körülményeit Svédországból érkező szakemberek bevonásával vizsgálják. Ennek befejezéséig felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését.
7: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenkié.
8: Az ukrajnai rendezésről tárgyalt Moszkvában az orosz és a vatikáni diplomácia vezetője.
2: Szergej Lavrov külügyminiszter elmondta, Oroszország hajlandó együttműködni a Vatikánnal az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, egyebek között a gyermekügy kérdésében. Paul Richard Gallagher címzetesések pedig közölte, a Vatikán kész bármilyen jó szolgálati segítséget megadni annak reményében, hogy az ukrajnai fegyveres konfliktus békésen rendeződik.
8: Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök nem csak levélben köszöntötte Magyarországot az államalapítás ünnepén, de személyes találkozóra is hívta a magyar miniszterelnököt. Vajon áttörést hozhat-e ez a diplomáciai közeledés a két ország viszonyában, vagy érdemes óvatosan kezelni a várakozásokat? Hegedűs Katalin összeállítása.
12: Valószínűleg arra törekszik az ukrán elnök, hogy a magyar-ukrán viszony egy Ukrajna számára jóval kedvezőbb fordulatot vegyen, társasorban az európai integrációra kell gondolni.
13: Mondta műsorunknak Seremet Sándor. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója emlékeztetett. A magyar-ukrán kapcsolatokat az elmúlt csaknem 10 évben számos vita terhelte. A legnagyobb feszültséget a kárpátaljai magyar közösség nyelvi és oktatási jogai okozták, amelyek a háború kitörése óta még erőteljesebben kiélesedtek.
12: Egyelőre a magyar közösségi jogaival kapcsolatban ugye született olyan megállapodás, vagy olyan döntés Ukrajna részéről, hogy ezeknek a jogoknak a visszaállítását, vagy hát visszarendezését, azokat az Európai Uniós csatlakozási tervbe fogják beépíteni. Ugyanakkor egyelőre még nem látjuk azt, hogy bármilyen törvénymódosítás, vagy bármilyen jogi lépéseket tett volna az ukrán parlament.
13: A szakértő hozzátette, Magyarország továbbra is blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak egyes klasztereit, ami közvetlenül hátráltatja az integrációt, mivel a tovább lépéshez Ukrajnának teljesítenie kell a magyar kisebbség jogaival kapcsolatos korábbi vállalásait.
12: Ukrajnának rengeteg reformot kell végrehajtani ahhoz, hogy a csatlakozás megtörténjen, és hát ugye Ukrajnában még mindig zajlik a háború, tehát addig, ameddig a háború zajlik, addig ugye az integrációs folyamatokat nagyon nehéz lesz ténylegesen megvalósítani.
13: A kapcsolatok rendezésének alapja továbbra is a jó szomszédságról szóló 1993-as alapszerződés lehet. Erre építve a gazdasági együttműködés és a tervezett csúcs találkozó is új fejezetet nyithat a két ország viszonyában, ám ehhez elengedhetetlen a korábbi kötelezettségek teljesítése és a meglévő lehetőségek kiaknázása. Fogalmazott a szakértő.
8: Mély ponton van Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a Reuters Ipsos felmérése szerint. Elnökségének kezdete óta a politikus most a legnépszerűtlenebb. A riporter Márta Renátó.
14: A Reuters Ipsos közvéleménykutató hétfőn lezárult felmérése szerint Donald Trump elnök támogatottsága 33%-ra esett vissza az Amerikai Egyesült Államokban. Az amerikai elnök teljesítményét augusztus elején 35% helyeselte, ez a szám 2025. januárjában azonban még 47% volt. Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, nemzetközi kapcsolatok szakértő szerint az alapvető okok részben a közvetlen közelmúltban, részben pedig az elmúlt egy év kormányzásában rejlenek.
15: Csak emlékeztetőül ugye itt van az iráni háború, ami alapvetően nem népszerű az amerikaiak körében, most függetlenül attól, hogy haladnak ott az események. A másik dolog, ami talán erőteljesebb, az a gazdaság és az infláció. Annak idején még a Biden elnökség is részben ebbe bukott bele, legalábbis ez egy kiemelt probléma volt, de a Trump elnökségre is igaz. Donald Trumpot nagyon sokan azért választották meg, hogy tulajdonképpen nyomja le a megélhetési költségeket, tegye megélhetőbbé, ha úgy teszik az Egyesült Államokat, és hát ha megnézzük a közleménykutatásokat, akkor azt lehet látni, hogy pont ezen a kettő területen, tehát gazdaság és infláció területén vagy kérdésében a legalacsonyabb a Trump elnökség elfogadottsága.
14: Donald Trump a közelmúltban többször tréfálkozott azzal, hogy elindul a 2028-as amerikai elnökválasztáson. Ez a kijelentése komoly aggodalmat váltott ki mind a demokrata, mind a republikánus párt tagjaiban. Harmadik ciklust ugyanis nem kezdhet amerikai elnök a hatályos törvények szerint.
15: Biztos vagyok benne, hogy vannak, akiket zavarják az ilyen kijelentések, Donald Trump részéről, ami most már többször ugye elhangzott, hogy lehet, hogy indul a harmadik ciklusra is, de igazából nem számott elő, tehát alapvetően nem teszi lehetővé ugye az amerikai alkotmány. Sokkal többen arra számítanak, és egy ilyen kijelentést is tett Donald Trump nemrég, hogy ő utódként ugye J.D. Vance-et jelölte meg, ugye ez ellett ma megint annak, hogy ő harmadik ciklusra indulja. Ezt igazából kevesen veszik komolyan egyszerűen a jogi korlátok miatt.
14: Donald Trump zuhanó népszerűsége egyáltalán nem kedvez a republikánus pártnak, amely várhatóan elbukja az idei félidei választásokat a demokratákkal szemben.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Veszélybe sodorta a hazai haltenyésztést a tartós csapadékhiány és a kánikula. A halastavak drasztikus apadása és a felmelegedett vizek oxigén szintjének csökkenése miatt elpusztulnak a halak. A vízutánpótlás pedig több helyen nem megoldható. A szakemberek gazdasági és állami segítségnyújtást várnak. Falucska Ivett összeállítása.
16: Egy kánikulai napon akár 2 centimétert is apadhat a vízszint a tavakban. Idén csak nem 1000 hektárnyi hazai halastó száradt ki teljesen, a halak elpusztultak, a halgazdaságok többsége jelentős kárt szenvedett. Amíg a Tiszántúlon a régi öntöző és vízellátó csatorna rendszereknek köszönhetően néhány százalékos termelés kiesése számítanak a gazdák, addig a Dunántúlon 40-50%-os veszteséggel számolnak. Nehéz helyzetben van a dinnyési halgazdaság is. Szabó Krisztián ügyvezető elmondta, gazdaságuk alig harmadát üzemelték be idén, de ezen sem tudják tartani a szükséges vízszintet.
17: Csatornából, nagyobb folyókból itt lehetőségünk sincsen vízutánpótlásra. Itt nálunk a Dunántúlon katasztrofális a helyzet. A pár héttel ezelőtti nagy kánikulába, ez csak becslés, 170 mázsa halunk pusztult el. Mondhatom azt, hogy a 38 hektár üzemelő területnek a remélt termésének a fele.
16: Az elmúlt években a haltenyésztők többször kérték az Agrártárcát, hogy vízgazdálkodás szempontjából másként kezeljék őket, mint a mezőgazdaság egyéb szereplőit, mert ha nincs vízutánpótlás, akkor a halak elpusztulnak. Erről már a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője beszélt. Lévai Ferenc elmondta, a probléma nem oldódott meg, ezért továbbra is gazdasági és állami segítségnyújtást sürgetnek.
18: Azt kérjük, hogy ne a mezőgazdaság részeként kezeljenek bennünket, mert mi a természet része vagyunk, az állattenyésztés speciális ága vagyunk, amelyik olyan közegben zajlik, ahol az állattenyésztés nagy része nem tud mit csinálni. Hogyha vízkorlátozás van, akkor az ember és a humánum után a halastavakat részesítsék előnyben, ne az öntözést. Elöntözik a vizet előlünk. Holott a törvény egyértelmű, humánum, utána állatitatás, halászat együtt, majd a természetvédelem, minden más gazdasági tevékenység ezután következik.
16: Jelenleg 26 ezer hektár halastóva Magyarországon, de a szóvivő úgy véli, ennek a területnek 10%-át hamarosan bevetik a gazdák, ha nem történik változás. Pedig, mint fogalmazott, a halastavakra úgy kell tekinteni, mint a vízmegtartás a víztározás kiépített meglévő rendszerére.
8: 35 ezer ipari szennyezési gócpontból mindössze 600-at sikerült felszámolni a rendszerváltás óta, a szennyezett talaj mennyiségét pedig csak becsülni tudjuk, mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában Weipert András hidrobiológus, aki az aszály miatt felszínre kerülő szennyezési forrásokról is beszélt.
14: Weipert András mikrobiológus, élőhelyvédelmi szakértő a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában ismertette a folyók alacsony vízállása miatt láthatóvá vált ipari szennyezések helyzetét. Budapesten 3 szennyezési pont volt, Ferencváros, Újpest, Óbuda. Utóbbinál a Dunával közvetlen kapcsolatban az egykori gázgyár területén.
19: Az óbudai gázér esetén nagyjából 200 ezer tonna ilyen bárminemű anyaggal átitatott szennyező forrásról beszélhetünk.
14: Weipert szerint a több 10 milliárdos összeg sem túlzó a költségek megbecslésére. Az óbudai gázgyár 1913 és 86 között végzett ipari tevékenységet, nem tudni milyen mélységekbe és formában jutottak el mérgező anyagok a talajba. A legnagyobb probléma az, hogy a gyár a felszín alatti vizekkel közvetlen kapcsolatban van, magyarázta a hidrobiológus. A szennyező pontokból áramló anyag egy része bőrön keresztül is felszívódik, mint a naptej.
19: Csak éppen a hatása az egészen durva tud lenni, tehát májkárosító, vesekárosító hatású vegyületekről van szó.
14: Az arzén, cianid közismert mérgek. Azt pedig nem tudjuk, hogy ezek az anyagok a Duna bakteriális kavics rétegeiben, amelyek a vizet tisztítják, milyen hatást fejtenek ki. Márpedig ezekből a rétegvizekből származik 3,5-5 millió ember ivóvize ebben a régióban, és üdítőitalt is csinálnak belőle a gyártók. Ha a szennyezés tovább tud vándorolni a kavics rétegekben, ez több Budapest környéki település ivóvizét, vagy akár locsolásra használt kútvizét érinti, emeli ki Weipert András.
19: Intézeteknek kéne konkrétan felelni arra, hogy a hazai természeti erőforrásainkat úgy tudjuk menedzselni, hogy az unokáink számára is mondjuk minőségi ivóvízt tudjon biztosítani.
14: Radikális szemléletváltásra van szükség a hulladékgazdálkodásban és szennyvíz technológiában is, jelentette ki Weipert András. Sokkal több forrást kell arra szánni, hogy a Kárpát-medence évtizedek múlva is élhető legyen.
0: Kossuth Rádió.
7: Újra mindenkié.
8: Lenyűgöző méretű élő csata jelenet, amire az ország összes hagyományőrzője készül. A Mohács 500 programok pécsi szervezői ma mutatták be a látványos programokat, melyeket szombaton a Mohácsi síkon láthat a közönség. Az országos emlékeztető esemény mellett zajló katonai bemutatóval az a cél, hogy átélhető közösségi élmény legyen a magyar történelem egyik legnagyobb csatája, amelyet a hatalmas oszmán túlerővel vívott meg a sereg. Bicsák Eszter összefoglalóját hallják.
20: A régészeti feltárások tömegsírjaiban fellelt hősök maradványainak újratemetése és az emlékező istentisztelet mellett a Mohács 500 pécsi szervezői nagyszabású történelmi bemutatóval, a csata újrajátszásával készülnek az évfordulóra. A több mint 400 hagyományőrzőt egyszerre megmozgató eseményhez hasonlóra nem volt még példa.
21: Olyan eseményre emlékezünk, amikor emberek azért álltak ki, hogy holnap is legyen Magyarország.
20: Haramza Márk, a program főkoordinátora.
21: Ennek a szellemiségében fog össze a magyar hagyományőrző közösség. Egyébként rendkívül tarka társasága. Az a reményem, hogy sikerül ezeket a tevékenységi köröket és különböző adottságokat összehangolni, hogy ott valami látványosat és hiteleset mutassunk be.
20: A baranyai kisváros Mohács életében fontos a mostani 500. évforduló, ám eddig és a jövőben is évről évre emlékeznek a magyar történelem fordulópontjára, az 1526-os csatára, mondta a Kossuth Rádiónak Hasszanovic Kolután Andrea, a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatója.
22: A mohácsi csatára való emlékezés valahol a mohácsi identitás, helyi identitásnak azért a szerves része, ugyanúgy meghatározza ugye a multikulturális együttérés a városban, illetve a Duna mellettiség ugyanúgy a mohácsiak identitásának a része, és hát a mohácsi csatára történő emlékezés. Ilyen kerek évfordulótól függetlenül nyilván minden év augusztus 29-ében megtartunk.
20: Az eseményen az is elhangzott, a mostani Mohács 500 nem valaminek a vége, inkább valaminek a kezdete, hiszen a következő években, évtizedekben hasonló évforduló közeledik majd a várak. Így például Kőszeg és Eger esetében is.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Szorul a hurok Gianni Infantino FIFA elnök körül. Bár 3 nap után, még júliusban visszabonta a nagy botrányt kiváltó ötletét, hogy a világbajnokságokat egy 20 milliárd dolláros alaptőkéjű cég bevonásával rendezze meg, ennek ellenére azóta is egyre több kritika éri. Kedden már aktív és egykori játékosok is bírálták és jelezték, másnak kellene vezetnie a labdarúgás világszervezetét. Dercsényi Dávid és Márta Renátó összeállítása.
14: A 3. elnöki ciklusát töltő Infantinót már korábban is bírálták azért, mert a saját hatalmát és a FIFA anyagi bevételeit előrébb tartja a labdarúgás szakmai érdekeinél, mondta el Szabados Gábor sportközgazdász.
23: Most ért el ez egy olyan szintet,
1: ami már tényleg kiváltotta szinte a teljes futball, nemzetközi futballtársadalom ellenállását.
14: Infantinót főleg azért bírálják, mert a világbajnokságok kiszervezésének ötletét, annak előkészítését nem egyeztette még a FIFA-n belül közvetlen munkatársaival sem. Ráadásul semmi nem indokolja azt, hogy a szervezet plusz forráshoz jusson.
1: FIFA-nak már most 15 milliárd dollár volt a legutóbbi világbajnokság 4 éves ciklusából származó bevétele. Nem arról van szó, hogy anyagi problémái lennének a nemzetközi szövetségnek. Egész egyszerűen csak még több pénzt szeretnének kitermelni.
14: A befolyó pluszpénz jelentős része a nemzeti szövetségekhez jutott volna vissza, gyakorlatilag ezzel lekenyerezve őket, megnyerve a támogatásukat, mutatott rá Szabados Gábor. De, tette hozzá, csak tovább erősödtek volna az olyan folyamatok, mint amiket most az amerikai világbajnokságon láttunk. Az ivószünetnek hívott reklámszünetek, vagy a magas jegyárak. 2027 márciusában lesz a FIFA rendes elnökválasztása, amelyen mind a 211 FIFA tagország egy szavazattal bír. Az UEFA egységesen ellenzi az elnök újraválasztását, ez 55 szavazat, magyarázta a sportközgazdász, de az észak-amerikai és az ázsiai szövetség is elítélte Infantino tervét. Valószínű, hogy összejön a szükséges 106 szavazat egy új jelölt megválasztásához, de addig még sok minden történhet, figyelmeztet Szabados Gábor.
1: El kell ismerni, hogy amihez Infantino talán a legjobban ért, az éppen az, hogy megnyerje a tagszövetségeket, az egész eddigi hatalma erről szólt.
14: Nem lehet tehát még készpénznek venni, hogy az elnök elbukja a márciusi választást, mondta el Szabados Gábor.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
8: Szilágyi Dóra hozza ma a sporthíreket. Szia Dóri, mik a legfrissebbek?
4: Magyar érem a kínai ötös a világbajnokságon. Szia Nóri, köszöntöm a hallgatókat! Bronzérmet nyerte a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az ötusázók kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt eltörölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mieink 3 játszmában kaptak ki a németektől. A továbbjutáshoz a magyaroknak a maradék 2 meccsüket biztosan meg kellene nyerniük. Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Mosó-Magyaróvár és a Dunaújváros női klubbal szemben. Sveda Marcen, az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatója a szövetség mai sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licenszeljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. A Mosó-Magyaróvár másodfokon zöld lámpát kapott az élvonalra, a sereghajtóként kiesett Dunaújváros pedig a harmadosztályban szerepel majd. Sporthírekkel legközelebb 19 óra 30 perctől kezdődő sportvilágban jelentkezünk, a Nemzeti Sportrádióban pedig 18 órától Takács Boglárka olimpikon magyar atléta lesz Bera Emese vendége. Köszönöm a figyelmet!
0: Közlekedés.
5: Az Útinform információi szerint a 46-os főúton Gyumaendrő térségében kigyulladt egy kis busz. Az oltás és a műszaki mentés idejére a forgalom félpályán halad. Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán a 172-es jelű Vémént Palota Bozsok csomópont fel- és lehajtóágát aszfaltozás miatt lezárták. Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon aszfaltozás miatt a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot, csak a belső sávon halad a forgalom. Az 52-es főúton Kecskemét nyugati határában körforgalmú csomópontot építenek. Mindkét irányban torlódásokra kell számítani. A Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. A fővárosban mai féltől szerda hajnali 4 óráig a 6-os villamos nem közlekedik. A kimaradt szakaszon pótlóbusszal utazhatnak, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. Sávzárás nehezíti a közlekedés Budapesten az Andrássy úton és a Dózsa-György úton is csütörtök estig.
0: Időjárás.
8: Most pedig Molnár Csillától megtudjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk.
3: majd ciklon miatt záporok és zivatarok áztatták főként a déli területeket. A Duna-Tisza közén, illetve a keleti tájakon is lehet még éjszaka nagyon csekély mennyiségű csapadék, egy-egy kisebb zápor formájában. Reggelre mindenütt megszűnik mindez, úgyhogy szerdán már inkább a napos időnek örülhetünk, bár lesznek felettünk gomoly felhők. Csütörtökön viszont sok helyen zavartalan lesz a napsütés. Ezt érdemes is kiélvezni, mert pénteken már egy picit kellemetlenebb nap vár ránk, ugyanis ismét visszatér a hőség. Megerősödik a déli szél, ez hozza meg nekünk a meleg léghullámokat, úgyhogy általában bőven 30 fok felett alakulnak a csúcsértékek. Fátyol és gomoly felhők lehetnek felettünk. Sokáig viszont ez a hőhullám nem tart ki, szombaton érkezik hozzánk egy hideg front, amely miatt ismét kapunk némi csapadékot záporok, zivatarok formájában, illetve a front mögött megerősödik az északnyugati szél, amely a folytatásban már csökkenti a hőmérsékletet is. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
6: Az esti krónikát hallották. Hamarosan kezdődik a nap témája, amiben a 2026-os költségvetés felülvizsgálatáról beszélgetünk Mellár Tamás közgazdásszal és az alsó tagozat megújításáról Nagy Erzsébettel, a PDS ügyvivőjével. A krónika szerkesztője ma Illis László volt, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a bemondó Beslin Bettina, technikai munkatársak Seres Bea, Farkas Szilvia és Szilágyi Zsolt. A nevükben is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesári Nórát hallották. Krónika legközelebb este 10 órakor lesz. Viszonthallásra.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Pontosan 18 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál a bemondó Beskén Bettina. Tovább csökkent az alapkamat. Tornádó pusztított Franciaország déli részén. Napos felhős idő lesz holnap, elszórtan záporokkal. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A jegybank elnök hangsúlyozta, az infláció alakulását ellentétes irányú nemzetközi és belföldi folyamatok határozzák meg, így ezeket kiemelten figyelik. A monetáris tanács ma 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. Az adóhivatal hangsúlyozta, a VIN nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra szolgálatba állhat. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. Három külföldi ellen indult eljárás megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. A gyanúsítottaknál nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet foglaltak le. A hatóságok szerint, ha a terv megvalósul, rendkívül jelentős anyagi kárt és az üzem mintegy 70 alkalmazottjának sérülését is okozhatták volna. 39 sérültje van a Franciaország déli részén pusztító forgószélnek, ketten súlyos állapotban vannak. 300 lakóház megrongálódott. A fedél nélkül maradtak számára átmeneti szállásokat nyitottak. A régióban mintegy 1400 háztartásban nincs áram. A károk felmérése jelenleg is tart. A térségre tegnap délután csapott le forgószél, utakat kellett lezárni, és az ítéletidő fennakadásokat okozott a légi közlekedésben is. Híreink végén a várható időjárásról. Itthon az ország nagy részén borult az ég, az Észak-Dunántúlon, illetve a főváros környékén esik az eső. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és késő nap, és már csak elszórtan főként a keleti, észak-keleti ország részben, és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül. Éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló. 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsor struktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak!
2: Műsorajánlót hallottak.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: Jó estét kívánok, Tesári Nórát hallják. A pénzügyminisztérium elkészítette a 2026-os költségvetés felülvizsgálatát, amelyet átadott a költségvetési tanácsnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint az örökölt költségvetési hiány a GDP 8,3%-ára nőtt volna. A Tisza kormány a túlárazások és a pazarlás megszüntetésével eddig 400 milliárd forintot takarított meg, és az év hátralévő részében további 300 milliárdos megtakarítást tervez. Eközben a kormány első szociális intézkedései, így például az iskolakezdési támogatás vagy a vényköteles gyógyszerek áfa csökkentése 63 milliárd forinttal rontják az egyenleget. Mindezt Kármán András pénzügyminiszter részletezte kedd délután egy háttérbeszélgetésen. A vonalban Mellár Tamás közgazdász, a KSH volt elnöke. Jó estét kívánok, üdvözlöm!
4: Jó estét kívánok én is!
3: Hogy látja, mit old meg az új költségvetés?
4: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés, mert az elmúlt években ugye az volt a gyakorlat, hogy bármennyire is változtak a viszonyok, az Orbán kormány nem volt hajlandó arra, hogy szembenézzen a valósággal, és a költségvetést számtalan alkalommal változtatta meg, módosította törvényi felhatalmazás nélkül. Most egy pótköltségvetés van, ami szembenéz a valósággal, szembenéz azzal, hogy tulajdonképpen mi is a helyzet, és ennek megfelelően a parlament elé fogja prezentálni az elképzelést, és jóvá hagyatja, hogy a továbbiakban tudjon dolgozni. Tehát ez mindenképpen a hitelesség, az átláthatóság szempontjából ez egy nagyon fontos lépés, és természetesen persze az is nagyon fontos, hogy annak a megmutatása, hogy tulajdonképpen mit örökölt ez az új kormány, hiszen az eredeti költségvetési terv az 3,7%-os államháztartási hiányról szólt, és most viszont jelenleg 8,3%-on vagyunk, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és ehhez képest próbál az új kormány valamit tenni, próbál...
3: Az imént említette, hogy ugye az előző kormány gyakran módosított. Lát-e garanciát arra, hogy ezúttal tartható lesz például a hiánycél?
4: Én azt gondolom, hogy igen, ez egy óvatos terv.

0: Volna egy sokkal agilisabb terv, amelyik nem 7,5%-os államháztartási hiányt írt volna elő, vagy rögzített volna, hanem ennél alacsonyabbat, de azt gondolom, hogy annak lettek volna kockázatai, vagy pedig másfelől pedig súlyosabb terheket raktak volna a lakosságra.
1: De most a kormány a valóság költségvetését ígéri, amit most mondanak, az közelít a valósághoz ön szerint?
0: Igen, abszolút így van, és ezt én mint közgazdász örömmel látom, mert ugye az elmúlt években ezt meg kell tapasztalni, hogy a költségvetési vitában mindig elmondtuk, hogy mennyire megalapozatlan az egész történet, és ugyanakkor pedig figyelemmel kívül hagyták, és aztán a végén tényleg ez jött be. Én azt gondolom, hogy egyetlen egy olyan pont van, ahol talán egy kicsit túlzottan optimista ez az új kormány, ez pedig a növekedés után vonatkozásában azzal számolnak, hogy az év egészére egy 2%-os gazdasági növekedés lesz. Az én megítélésem szerint, és látva azt, hogy szárazság, energiahiány és a nemzetközi helyzet bizonytalansága, hogy ez inkább az 1%-hoz fog közelebb állni, de ez összességében nem fogja érinteni az életszínvonalat vagy a lakosságnak a helyzetét, sokkal inkább arra lesz hatással, hogy a GDP-hez kapcsolt mutatók, például az adósság GDP-ráta az eléggé kedvezőtlenül alakul, hiszen ugye a terv szerint is a megelőző időszakhoz képest, ami ugye 74,6% volt, erről 77,5%-ra emelkedik legalábbis az elképzelések szerint. Ez nyilvánvalóan egy jelentős növekedés, de mivel az elmúlt 4 évben a GDP csökkent, ebből következően ez tulajdonképpen a törvényeknek megfelel. És itt hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot, ami nekem nagyon tetszett a mai beszélgetésből, az, hogy Kármán miniszter úr világosan elmondta, hogy ők nem akarnak élni ezzel az adósságszépítő trükkel, amit egyébként az Orbán kormány az elmúlt években csinált. Ugye ennek az volt a lényege, hogy az év végén, ugye december 31-én kellett az adósság GDP hányadost meghatározni, és akkor erre a pontra a költségvet, az államadósság kezelő egy jelentős mennyiségű adósságot vásárolt vissza átmenetileg, mert volt erre a likviditása, és így aztán alacsonyabbnak mutatkozott az adósság GDP hányados, mint ami valójában volt, és aztán utána, a mérés után természetesen persze újból nőtt az adósság mennyisége. Ennek az lett a következménye, hogy az a faramúci helyzet állt elő, hogy Magyarország fizette az Európai Unióba a legmagasabb államadósság utáni kamatokat a GDP-hez viszonyítva, miközben az adósság GDP hányadosunk az messze nem volt ilyen alacsony. Tehát nem volt ilyen magas. Tehát ez egyértelműen abban az irányban mutat, hogy most már vége van ennek a játékoknak, és valóban egy hiteles és átlátható költségvetést próbál meg a kormány prezentálni. Igen.
1: Vannak olyan tételek mondjuk a takarékoskodásban, amelyeket egyszer lehet megtenni, mondjuk a túlárazás letörésére gondolok, vagy a pazarlás megszüntetésére, de vannak-e még olyan pontok, amikben az állami túlköltekezést meg lehet szabni?
0: Hát én azt gondolom egyébként, hogy rövid távon ezek a lépések vannak, és ezeket a lépéseket mindenképpen meg kell tenni, és ezek végül is egyébként jó az államháztartásnak, vagy az állami intézményeknek a takarékossága, az nyilvánvalóan ez egy véges dolog, de de a túlárazás és a pazarlás vonatkozásában még megszámítottunk a végére, tehát ott még azért azt gondolom, hogy sok tartalék van, de hosszabb távon azt gondolom, hogy egyértelműen az lenne a legfontosabb és leginkább kívánatos, hogy a gazdasági növekedés induljon be, mert mindenképpen szükség lenne a beruházásokat, tehát a beruházásokon, és az állami beruházásokon, az állami megrendeléseken nem lehetne

0: spórolni a következő időszakba, mert ez mindenképpen szükséges a gazdasági növekedéshez. És ebből a szempontból egyébként az Európai Uniós forrásoknak a folyamatos és fokozatos bevonása, az azt gondolom, hogy mindenképpen forrást fog tudni teremteni erre.
1: Na most hogy látja, hogy hol lehetne még megfogni összegeket, mondjuk a beruházásokról beszélünk, autópálya koncessziók felülvizsgálatánál, IT beszerzések felülvizsgálatára gondolok. Ön hogy látja ezt?
0: Hát természetesen itt egyébként hatalmas mértékű túlárazás volt, tehát itt az autópálya építésnél, vagy akár annak a fenntartásánál is akár kétszeres, háromszoros összegek is forogtak, mint amennyi valójában reális lett volna. Azt gondolom, hogy itt mindenképpen lehet és kell is költségvetési szigort alkalmazni. De ugyanakkor viszont nagyon nagy lemaradás van minden vonatkozásban, tehát szükség lenne a beruházásokat mindenképpen emelni és növelni. Kulcs jelentőségű az a dolog, hogyha a későbbiekben egyre több és több Európai Uniós forrás jön be Magyarországra, és akkor és ezeket mindenképpen ki lehet majd a vállalkozók felé ajánlani, tehát lehetnek új beruházásokat, új kormányzati kiadásokat indítani, hogy akkor szűrjék ki azokat a vállalkozókat, azokat a korábbi NER vállalkozókat, amelyek élen jártak ebben a túlárazásban, és ezekbe az akciókban, mert itt nem csak túlárazás volt, hanem gyengébb minőség is, ehhez hasonló dolgok. Mert ha ezt nem teszik meg, akkor tulajdonképpen nem lesz olyan hatékony a dolog, és nem tudjuk elérni azt a gazdasági növekedést. Ehhez nyilvánvalóan mi komoly dolgokat kell csinálni kormányzati szinten. Úgy gondolom, hogy az egész pályáztatási rendszert is át kell alakítani annak érdekében, hogy ezeket a vállalkozókat kiszűrjék, hogy tényleg ez a fajta túlárazás és pazarlás, ez ne kísérje a költségvetési kiadásokat, mert azzal nem lehet helyrehozni a magyar gazdaság problémáját, hogyha most őrült módon elkezdünk takarékoskodni, és a beruházásokat lecsökkentjük, hiszen a beruházások az elmúlt 4 esztendőben jelentős mértékben csökkentek, tehát itt egy komoly növekedésre van szükség, de ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a kormány legyen tudatában annak, hogy ezeket a pénzeket valóban racionálisan és jó irányba használják föl.
1: Értem. Hogy látja végezetül, hogy okos dolog volt, vagy nem volt felelőtlenség ilyen helyzetben betartani néhány választási ígéretet, mondjuk az iskolakezdési támogatást, a vényköteles gyógyszerek tűzifa áfa csökkentését?
0: Nem gondolom azt, mert ezek az egész költségvetéshez képest ezek nem jelentős nagyságú összegek. 1-2% ebben a szituációban, amikor itt jelen pillanatban 8,3%-os államháztartási hiány van, azt gondolom, hogy ellenyésző nagyságú. Ugyanakkor viszont nagyon fontos a társadalom számára, a választópolgárok számára, hogy érzékeljék azt, hogy egy megbízható kormánnyal állnak szembe, aki az ígéreteit mindig igyekszik betartani, és én azt hiszem, hogy ez helyén való volt, és nyilvánvalóan majd a következő esztendőben lépésről lépésre fogja az ígéreteit megvalósítani a kormányzat olyan mértékben, amilyen mértékben majd a gazdasági növekedés engedi. Legalábbis én ezt remélem, hogy ez így lesz, mert abban a hibában nem szabadna esni, amiben ugye annak idején a Megyesi kormány esett, hogy a választási ígéreteit nagyon gyorsan próbálta meg teljesíteni, mégpedig úgy, hogy ehhez nem volt meg a reál gazdasági alap, illetve nem voltak meg azok a feltételek, amelyek hatékony elköltést tudtak volna lehetővé tenni. Én azt gondolom, hogy ezekből a hibákból is biztosan tanul a kormányzat, és ennek megfelelően célirányosan fogja ezeket a forrásokat felhasználni, illetve az ígéreteit betartani.
1: Egész biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm szépen Mellár Tamásnak, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Viszonthallásra.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: Melyik szülő ne ábrándozott volna arról, hogy az első osztályt kezdő gyermeke olyan iskolába kerül, ahol igazodnak az ő még majdnem óvodás napirendjéhez és igényeihez, hogy ne legyen sokkoló a váltás? Ez persze nem mindenhol valósult meg, sőt. Augusztusban 14 pontos szakmai javaslatcsomagot tett közzé a közoktatásért felelős államtitkár. Legyen élmény a tanulás címmel. A javaslatcsomagnak pedig a célja, hogy az iskolai mindennapok jobban igazodjanak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Azt hiszem, hogy ezt a hírt hallva sok szülő felkapta a fejét boldogan, főleg akinek most indul első osztályba a gyermeke. A vonal túlsó végén Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, üdvözlöm.
3: Jó estét kívánok!
1: Mit szólnak a 14 ponthoz?
3: Mi szakmailag mindenképpen támogatjuk ezt a 14 pontot, de hozzátesszük, hogy azért olyan nagyon sok újdonság nincs benne alapvetően, az mindenképpen azonban mégiscsak az, hogy ezt egy kormányzati szereplő, tehát az oktatás irányítás mondja a pedagógusoknak, és nem illegálisan kell megoldani például azt, hogy amikor a tanító látja, hogy a gyerekek elfáradtak, akkor más tevékenységbe kezdenek, és nem a tanórát folytatják, és a többi. Tehát ez mindenképpen egy nagyon jó irányt jelöl ki, és ösztönzi a pedagógusokat arra, hogy hát ezt igazából fogadják el és csinálják. Ez szerint a napi rendet. Úgyhogy ezt mindenképpen támogatjuk, de azért vannak problémák vele természetesen.
1: És mit tart a legfontosabbnak közülük, hogyha tud választani?
3: Hát igazából talán az, hogy a gyerekek igényeihez kell igazodni a tevékenységeknek, éppen ezért egy kicsit, hogy úgy mondjam, szóval nem szerencsés az a kifejezés, amikor azt mondjuk, hogy 35 perces órákat kéne elrendelni, mert nem elrendelni kell az ilyesmiket, hanem megengedni a pedagógusnak, hogy ő maga tudjon tervezni, illetve ahogyan látja, hogy a gyerekek terhelhetősége milyen, az szerint tudjon változtatni, és az mindenképpen nagyon-nagyon fontos, hogy felsorolnak olyan tevékenységeket, amelyeket hát lehet, hogy már némiképpen feledésbe is merültek, de célszerű bevetni az általános iskolaosztályozatán. Hát például a mesélés. Az szerintem egy eszméletlenül fontos és nagyon nagyszerű dolog. Én magam is emlékszem arra a tanítomra, aki ezt a módszert alkalmazta, és amikor nagyon elfáradtunk mondjuk matek órán, akkor neki állt és mesélt nekünk. Ezt az 50 éves és találkozónkon is, osztálytalálkozónkon is emlékszem, hogy felemlegettük, hogy Ili néni mekkora pedagógus volt még ugye a 60-as években. Szóval ezek azok a régi új módszerek, amelyeket érdemes feleleveníteni, tehát ilyen szempontból nagyszerű volt ez az összeállítás, olyan szempontból pedig hiányos, hogy elég sok plusz feladatot is felsorolnak hozzá, mellesleg olyanokat, ami teljesen fölösleges, tehát itt megint csak látszik ez a túlzott adminisztráció, vagy arra való ösztönzés, illetve hát azt is meg kellene nézni, hogy hol vannak a megfelelő szakemberek ehhez, egyébként a munkaidőbe hogy fér bele mindez, szóval azért itt vannak olyan részlet dolgok, amelyeket azért jó lenne szabályozni, illetve jó lenne azt rendbe tenni úgy, hogy a pedagógusoknak, illetve a nevelést oktatás közvetlenül segítő és egyéb munkakörben dolgozóknak ne jelentsen ez plusz terhet, és hát persze kellene végre foglalkozni, különösen az utóbbiak béremelésével. Uh-huh.
1: Hát a pénz nyilván több szempontból is említendő. Mi az ezek közül egyébként, amit meg lehet csinálni pénz nélkül is? Mondjuk a mindennapos mese, amit említett, vagy az élményközpontú délutáni foglalkozások, ezek nyilván ilyenek, de mi van még?
3: Igen, tehát meg például a tanulás szervezés, hogy a pedagógusnak legyen megengedve az, hogy az órákat úgy szervezze, ahogyan a tanulóknak a terhelhetősége diktálja. Ezek mind olyanok, amihez nem kell különösebb pénz, és nem kell különösebb pénz ahhoz sem, hogy a pedagógusnak legyen arra is lehetősége, hogy olyan módszertani szabadsága legyen, olyan tankönyveket, taneszközöket használjon, és hát ebben is nyit a mostani oktatási kormányzat, ami számára megfelelő, illetve úgy gondolja, hogy a tanulók számára is jó lenne. Vannak olyan tankönyvsaládok, amelyeket eddig nem lehetett használni, pedig hát világszínvonalúak voltak. Ez is olyan, ami hát elvileg így közvetlenül nem kerül pénzbe, de hát természetesen az a konstrukció, hogy ezeket a tankönyveket választani lehet, és hát itt inkább majd a tankönyves szervezeteket érdemes erről megkérdezni.
1: De elérhetőek egyébként? ezek a tankönyvek?
3: Hogyne, természetesen.
1: Nem akarok igazságtalan lenni, tehát saját gyerekeim példáját, ha nézem, fantasztikus pedagógusokkal hozta össze őket a sors, és nagyon sok olyan foglalkozás is volt, illetve olyan szemléletet láthattam, ami itt ebben a tizedik pontban is előfordul, de igen. Vajon minden pedagógusnak menni fog ez? Kapnak valamifajta segítséget? Megy.
3: Biztos, hogy nem megy minden pedagógusnak, és egyébként nem is biztos, hogy kell, hogy menjen így minden pedagógusnak. Ez egyébként érdekes dolog, még annak idején, még a 20. század elején, amikor ugye reformpedagógiai irányzatok kialakultak, Montessori, Waldorf, Jénaplán, stb. Ott szinte mindegyiknél egy nagyon fontos ismér volt az, hogy csak azok és csak hát olyan formában alkalmazzák, akik azzal azonosulni tudnak. Tehát itt is nagyon fontos az, hogy a pedagógus tudjon azonosulni az adott módszerrel, az adott irányjal, és hát ebben egyébként én azt hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk, akik ezzel egyetértünk. Itt inkább arról van szó, hogy eléggé nagy volt eddig ez az adminisztratív elnyomás, ez a mindent ellenőrzünk, meg rendkívül ilyen kocka beállítottság, és most talán azt kellene felfogni a pedagógusoknak, és szerintem a többség felfogja, hogy itt egy nagyobb szabadság adatik számára.
1: Egy kicsit már szülőként megint csak valahogy emlékeztet engem arra, amit a magániskolákba vagy alapítványi iskolákba járó gyerekeknek a szülei meséltek. Vajon volt egyfajta ilyen konzultáció, vagy valami, amitől ezt közelebb próbálják hozni az általános közoktatáshoz?
3: A 14 pont előtt ilyen jellegű konzultáció például a PDS-szel nem volt. Ezt egyébként mi kifogásoljuk, jó lett volna, ha van ilyen, mert akkor talán egy kicsit tudjuk jobban cizellálni, és például nem írnak bele olyan teljesen fölösleges adminisztrációt, hogy ilyen tervet, meg olyan ütemezést, meg ilyen, hát ilyen adminisztratív bizonyítást kell hozzá csatolni, hogy hát itt ténylegesen tevékenység vagy munka folyik. Ezeket azért nagyon fontos lenne hát kiszálazni ebből az anyagból, tehát nem volt ilyen előzetes egyeztetés, ezt jó lenne a későbbiekben azért megvalósítani, és nem csak a PDS-tel, nyilván szakmai szervezetekkel, szülői szervezetekkel, és akkor egy kicsit talán jobban kidolgozott tervek látnak napvilágot, és nem így utólag kell bizonyos dolgokat korrigálni, illetve kérni, hogy írjanak bele, vagy foglalkozzanak vele. Vagy például olyan előírások, mint hogy mennyi pedagógiai asszisztens szükséges az iskolában. Jelen pillanatban az általános iskolára van csak előírva pedagógiai asszisztens, 250 tanulóra egy fő. Hát azért ezek a tevékenységi formák, amelyeket lehet olvasni a 14 pontban, én azt hiszem, hogy nem ilyen kis létszámú pedagógiai asszisztenst igényelnének. Nem beszélve arról, hogy az iskolákban, és hát itt bármelyik iskolatípusról beszélünk, azért az is eléggé hát súlyos, hogy 500 tanulónként van egy félállásnyi pszichológus.
1: Hát az egész biztos, hogy erre nagyobb szükség lenne. Végezetül azt hadd kérdezzem meg, hogy milyennek gondolja a szülők hozzáállását, tehát hogyha egy év múlva beszélgetünk majd erről, és lesz tapasztalat, vajon milyen visszajelzések érkeznek majd, vevők lesznek-e a szülők?
3: Én azt látom, legalábbis abból a néhány levélből azért nem tömegével érkeztek hozzánk szülői levelek, de néhány igen, hogy ők azért nagyon helyesnek tartják ezt a fajta irányt. Attól azonban mindenki nagyon tart, hogy vajon ez a valóságban majd hogy fog kinézni, itt mennyire lesz majd ez elrendelés, mennyire függ majd az igazgatótól, mennyire fog változni egyáltalán szeptembertől az iskola hangulata, és ezt nem ebből a 14 pontból szűrik le, hanem például abból, hogy mondjuk ugyanaz lesz esetleg a tankerületi központ vezetője, akivel kapcsolatban nem okvetlenül jók a tapasztalatok, vagy éppen ugyanaz az igazgató marad. Elég sok helyről jött olyan információ, hogy hát bizony nem szavazták meg az illetőt, tehát a véleményezésben alul maradt, és aztán mégis ő kapott megbízást, lehet, hogy nem 5 évre, csak 1 évre, na de akkor is ezek rossz üzenetek. Szóval azt hiszem, leginkább ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak most.
1: Értem. Nagy Erzsébetnek nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
3: Nagyon szívesen köszönöm, hogy meghallgatta. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. Ez volt tehát a Nap híre. Önöknek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Teszári Nórát hallották.

0: arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Szelíd szavú, nagyműveltségű ember volt, aki rádiós és televíziós műsorvezetőként korszakos művészekkel beszélgetett. Emellett írt is, verses és próza kötetei folyamatosan jelentek meg. A legtöbben azonban a Kinyerma című zenei vetélkedőből emlékeznek rá. Idén 100 éves a rádió, ő pedig 95 esztendős lenne. Köszöntöm Önöket, Beslin Anita vagyok. Az arcvonásokban most a számos elismeréssel, köztük Erkel Liszt és József Attila díjjal kitüntetett Cigány György mesél magáról. Beszélgető társa Csűrös Csilla.
2: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Cigány György. Aki válaszol...
3: 40 évig kötött engem a rádióhoz, ez ebben az esetben leggyakrabban az Astoria szállóhalja volt, de szerte az országban különböző vidéki eszpresszók, iskolák, még templomok is, mert hiszen minden pénteken a Kinyerm a vidékről jelentkezett.
4: Az életét is jellemezhetnénk muzsikával, költészettel és azzal a játékos derűvel, ami belengi a megnyilvánulásait.
3: Hát, hogyha a Kosztolányi verset idézhetem, hogy akarsz-e játszani, de ott van a végén az is, hogy akarsz-e játszani halált, akkor a játéknak egy ilyen igen tág és igen érzelmileg széles korszakát jelenti. Az én életemben is a Kinyerma játék közben, ahol a gyerekeim jelen voltak, később olyan tragédiák árnyékolták ezt be. Ugye az első felesége meghalt, aztán néhány évvel később a Zoli fiam,
5: aki író, dokumentumfilm rendező volt, televíziós is, magát Zebeginek hívta a novelláiba. Megjelent egy pár szép könyve és rengeteg dokumentumfilmé, főleg erdélyi tematikával, irodalommal foglalkozott ő is, az erdélyi Helikonnal, a Marosvécsi kastélyt. Valami hihetetlen szenvedéllyel és szeretettel kutatta ezt a világot, és úgy érezte, hogy meg kell ragadni mindent, ami régi, ami az igazi volt, és éppen eltűnőben van, és ennek az eltűnőnek a megmentése volt egész életének a fő feladata. Hát sajnos ő is elveszett, eltűnt őnek, és csak az emlékét tudjuk ápolni, csak az írásait és a filmjeit élvezhetjük és éltethetjük, ahogy tőlünk telik.
3: Úgyhogy hát ez a játék, ez valamilyen módon a tragédiákon is átívelt, meg a bajokon, meg a háborúkon, meg a forradalmakon.
4: Nem akarja gyászmunkával feldolgozni, hanem maga mellett tartja az állóidőt, az emlékeket.
3: A költőnek az a dolga, hogy megőrizzen. Hát persze, hogy a saját szenvedéseit, szomorúságait is nem elfelejteni akarja, talán nem is feldolgozni. Bár hát a költészet az mindenképpen valami rehabilitáció. Azt szoktam mondani, hogy nincs is más igazi rehabilitáció, mint a művészet. Mindazért, amit a létezés katasztrófája és gyönyörűsége ad nekünk. És hát ezeket persze az ember versbe, novellába megírja, vagy naplóba. Talán éppen azért, hogy ne felejtsünk, hanem megőrizzünk, hogy a jelen idő megmaradjon, és így megmaradjanak benne azok is, akik velünk voltak. Ez a megőrző technika minden művészetnek a lényege. Hát az enyém is. Győri Tedeum, ez egyik versemnek a címe, ezt a címet kapta a kötet is. Versek vannak benne olyanok, amik valamilyen módon győri emlékekhez, gyerekkorhoz, szüleimhez, barátaimhoz, Tűz Tamás, győri költőhöz, aki Kanadában halt meg, de Győr ott van, nem temetve, kapcsolódnak. Meg hát olyan emlékek, amik megint csak győri gyerekkori, meg később, amikor már ezeket az emlékeket, mint televíziós, rádiós fel akartam dolgozni, mint Borsos Miklóssal portréfilm, Illés Árpáddal, Somogyi Józseffel, vagy győri festővel, akit kevesen ismernek, pedig egyik legnagyszerűbb festője volt az elmúlt évtizedeknek, Csiráki Lajos. És hát aztán a maiak, akik oda kötnek engem, barátok, Lebó Ferenc, szobrászművész, vagy Villányi László költő, akik győriek, és nagyon fontos szereplői a magyar művészeti életnek.
4: Költők, papok, lányok. Kicsit frivol ez a cím.
5: Életrajzi kötet, szeretteimről is szól sok szempontból, meg barátaimról, meg az élményeimről, amik rádiósként, televíziósként is értek. Ugyanakkor pedig szép irodalom, mert hiszen nem dokumentumokat közlök. A cím valóban kicsit frivol, talán szándékosan, de az valóban az életemnek a sokféleségét mutatja, amiben hát tényleg voltak papok, voltak költők nagy számmal természetesen, mint hogy valamiképpen közéjük tartozom, és így nagy szeretettel mindig fölkerestem azokat a költőket, rádiósként, televíziósként, akiket a legjobban szerettem. Ebben a kötetben sok szó van Vörös Sándorról, Ottlik Gézáról, Vas Istvánról, Mándi Ivánról, Nemes Nagy Ágnes, Kormos István.
4: Nagyon erős és érzelemgazdag a privát szféra is, a győri gyermekkor, a szülők.
5: Budapesten születtem, de hogy mondani szoktam, hogy eszmélyésem város a Győr, mert hát fél éves koromban oda kerültem. Tehát minden emlékem, élményem Győrhöz, azon belül Réfaluhoz, ez a Duna kicsit falusias partján volt akkor. Még néhány évvel ezelőtt megvolt a kert, ahol én fölnőttem és ahol éltünk.
4: Ezekben a versekben, ezekben az írásokban egyszerre van az élete alkonyán visszanéző férfi szorongása az elmúlástól, annak tragikuma és melankóliája, és az élet apró szépségeire való rezonálás, a természet szépsége fölött érzett öröm.
5: Nagyon sok szépség van az ember életében, és azoknak hálásnak kell lenni. Mikor a hervadás is hála, ez is egyik versorom. Mindig úgy éreztem, hogy minden pusztulásban is van annyi szépség, hogy azt meg kell ragadni, és majdnem, hogy örvendezni is lehetne, hogy van az, ami érték abban, és ami költőjén is szép. A vidám verset is írtam, Akvinkum mi régi-régi orgonista lányról, Éli a Szabináról, ez is a lányok közé tartozik, meg a lányok közé tartozott a gyerekkori szerelmeim, vagy Vica néven a kor egyik híres színésznője, akivel hát éppen Piliszki Öncsinál gyakran találkoztam. Aztán a papok, van kedves mártír pap barátom, aki a Mincenti per vádlottja volt, börtönévei és a szenvedései és küzdelme után kitelepítették Únyba, és más pap barátok, Krisztina városi templomban is sokat orgonáltam fiatal koromban, vagy később is. Az ottani papokkal elmentem kirándulni. Hát ezért mondhatom, hogy ebben kötetben költők, papok és lányok egyaránt szerepelnek.
4: Énekelje most Pitti Katalin?
3: Örömmel hallgatom Pitti Katalint, akivel jó barátságban is vagyunk, és mindenféle műfajban és a romantikus operában gyönyörűen énekel.

0: Ön is nagyon sokféle műfajban van otthon.
1: A rádió erre éltető közeg volt, mert ugye zenével dolgoztam, meg irodalommal, hát természetes, hogy ezek a készségek itt nagyon jó gyümölcsöztethetők voltak, hanem is a pódiumon.
0: Hiszen zongora művészként indult a pályája.
1: Én kicsit szorongó alkatú fiatal ember voltam, úgyhogy nem nagyon vágytam a pódiumra, nekem az mindig egy nagy koncentrációt és szenvedést okozott, hogy sikerül úgy eljátszani a darabot, hogy szeretném. De azért a zenének a indulati ereje, a morális ereje az valahogy megmaradt, tehát nem hiába való volt az, hogy én zongoraművészként végeztem 1956-ban. Ez gyümölcsöződött az egyéb tevékenységben, talán még a költészetben is, hiszen annak a zenével egészen testvéri viszonya van. Nagyon sokfélének zenei, szóval polifonikusnak látszik ez az életpálya, zene, irodalom, rádió, televízió, játékos műsorok és súlyos portrék és gondolatok, filozófiai beszélgetések. Mégis azt mondhatom, hogy ezek valahogy szorosan összefüggnek, mert egymásnak feleltek. Tehát tulajdonképpen egységes anyag volt ez ahhoz, hogy én azt meg tudjam csinálni, ami az én dolgom talán az életben. Azért még dolgozom.
0: És még most is szorongóakat?
1: Hát az, ha zongoráznom kellene, biztos szorongani, mondjuk egy kinyármában nyilván nem, vagy egy televízió élő műsorban sem. Én mindig szerettem az élőt, mert az hozzásegítette az embert az, hogy nagyon természetes legyen. Ne akarjon mesterkérten jobb lenni, mint amilyen.
0: Találtam egy verssort az egyik versében, amiről úgy érzem, hogy az élethez való hozzáállását jellemzi. Így szól, örökké napsüt álmaimban.
1: Igen, van egy olyan kötet is éppen, hogy Győrött mondjuk, hogy Győrött mindörökké nyár van. Persze szimbólum ez, bár különben is szeretem, mint évszakot is a nyarat, de azért ez a nyár persze a fény jelenlétét, a érettséget, a szépségét, a világosságot, az égboltot, ha akarjuk, ez még transzendenciális értelemben is fölfogható. Valóban szükségem van erre a nyárra, a költészetben és a mindennapi létben egyaránt.
0: Honnan alapozódott meg ez a derű, ez a harmónia, ami sugárzik önből?
1: Ez azt hiszem isteni adomány, mert különösebben az én életem a derűre nem adott jobban okot, mint bárki másnak. Egy darabig Pest-Erzsébeten éltünk egy albérletben, ott jött egy amerikai szörnyebbombázás, utána átkerültünk Budára, ott jött az ostrom, ugye mi a Krisztinában voltunk, a háború Budapesten, ott tartotta le tovább. Úgyhogy voltak háborús élményeim gyerekkoromban, még ebből is fakadt az első novella, amivel díjat nyertem, 46-ban már Zászlóra volt egy országos pályázata, Szentgellértől szólt ez a pályázat. Ürügyén a háborúról írtam egy novellát, ami nagyon életszerű volt, és megható módon az első díjat, aztán ott a Gellért hegyen egy szabadtéri szentmise után Mindszenty József herceg prímástól vehettem át. Még most is sokat jelent. Hát ez mondjuk nem volt a legjobb ajánló levél az irodalmi pályám indításához. Az 56-os forradalomnak a harci napjait nem éltem át közvetlenül, mert egy vakbégyulladás miatt kórházban voltam. Ez valamilyen nem is keresett filozófiai alapállás, de biztos a szüleimtől örököltem, hogy igyekeztem az életben megtalálni azt a szépséget, amiről Ottlik Géza úgy ír, aki aztán igazán eléggé meg tudta írni a keserveket is, hogy élni mégiscsak nagyszerű dolog. Tehát a végső soron igent mondani a létezésre, ennek van derűje. Ez nem zárja ki a tragédiákat, a szomorúságokat, az aggodalmakat, de mégis ez egészben valamiképpen azt sugallja, hogy igent kell mondani, az igenben meg van egy kis mosoly. A mosoly meg költészetben is jelen lehet, még akkor is a tragikus anyaggal dolgozunk. Hát az én életemben valahogy így van jelen a derű. Még egy Szabó Lőrinc verset is idézhetek. Nagyon szép, hogy a Mozart hallgatása közben című vers így kezdődik. Csak a derű óráit számolom, és a napórára utal, ami csak a derűs órákat tudja számolni. Valamiképpen így számolom én is a derűs órákat. Az 1960-as években egyszer itt volt egy chanson este a 6-os stúdióban. Darvas Iván énekelt, abban sok-sok más színész és énekes mellett, és a kezébe került az akkor megjelent új könyvem, az Aszfalt folyó. Fölütötte és nézegette, míg vár a szereplésére. És akkor kiment, és egy élő adásban, ha nem lehetett megakadályozni őt abban, azt mondja, szeretnék felolvasni egy verset Cigány Györgytől. Felolvasta váratlanul a Vándorral című versemet, és ezt a műsort a fáj András kollégánk meghalt szegőmet zeneszerző szerkesztette, és ennek örömével megzenésítette ezt a verset, és azóta Darvas Iván televízióban, rádióban többször elénekelte. Számomra ez ezért nagyon kedves emlék.
2: Ezt az országot józanul kell szeretni, mint hűskezi favágó apánknak. Ezt az országot egyszerűen kell szeretni, mint gyermek

0: tömör versbeszéd, ami a verseinek a sajátja.
1: Hogy milyenek a verseim, nem tudom. A vers többet tud, mint a költőim. Azt hiszem, hogy mi anyaga és eszköze vagyunk annak, hogy valami élmény megvalósuljon mindenki számára. Valószínű, az ember nem a saját világát szeretné megosztani sokakkal, hanem sokak világát szeretné megfogalmazni a saját élményeinek az izzásába. Ez is ilyen vers volt, ami a hazaszeretetnek a jegyébe szól, de Borsos Miklós győri szobrász, és ugye én nagyon jó barátságban voltam vele, a győri Borsos házat a Káptalan dombon is én nyithattam meg.
0: Ő meg több könyvét illusztrálta.
1: Igen, és hát ő mondta azt, hogy nem a műveket kell magyarázni, azok magyarázzák azt, amit másképp nem tudunk kifejezni.
0: Hogy halad az ember előre a múló időben, egyre meghatározóbbak lesznek számára a gyermekkori emlékei.
1: A gyerekkor nagyon fontos eszmélésem, városa Győr, minden oda köt. 12 éves koromig ott éltem.
2: Elég sivár körülmények között igen boldogan éltünk, mert mondjuk emlékszem, hogy két nagy vödörrel mentünk apámmal ki a szemközti nyomókúthoz, mert víz még nem volt bevezetve, csak a villany. Gázról szó sem volt, tehát fűteni kellett. De hát jártunk korcsajázni a barátaimmal, jártunk evezni, volt regatta a Bencés gimnáziumban.
1: Két évig a Bencés gimnáziumban jártam kisfiúként, ugye az a mostani 5.-6. általános osztály, de már tanultunk latint, nagyon rendesen, Ovidiust, Memoriter, és mi egyéb jól megalapozták a későbbi tudnivalókat, műveltséget.
0: Gondolom meghatározó az életében.
1: Biztosan nem csak az emlékek által, hanem az iskolának a szelleme, lelke által, és attól a régi várostól, ugye kinéztünk az ablakon arra a gyönyörű Széchenyi tér, ami most nagyon szépen rendben van hozva, akkor ott még piac volt, és lovaskocsik jártak föl alá, és hozták a zöldséget, és kofák árulták a tejföld. Az egész városnak a szűk utcáival ez az olasz hangulata, a belváros legalábbis, a Káptalan dombot, valahogy Győr számomra mediterrán város. Amikor Olaszországba járok, akkor mindig úgy érzem, mintha otthon volnék Győrben.
0: Valahogy úgy képzelem, hogy egy nagyon meleg, megértő, szeretetteljes családi légkörben.
1: Ez igaz, három gyermekem, Ildikó, Zoltán, Gergő feleségemet, a tragédiákat említettük. Most a Jóisten úgy intézte, hogy ismét családba élek, szeretetbe élek, a második feleségem latin szakos, és ő is Erika. Ez nem oldja föl, nem vigasztalja meg az elmúlt dolgokat, de mégis ad lehetőséget arra, hogy az ember szeretetben és boldogságban tovább tudjon élni.
2: Úgy szoktam mondani, mint az uralkodó Andai, első Erikám és második Erikám, mert első Erikám 48 évig voltunk együtt, három gyermekünkkel öten éltünk, és akkor Simon Erika, aki ellenállígi feleségem, készített egy interjúkötetet velem, és közben annyira összebarátkoztunk, hogy az lett a sorsunk, hogy együtt élünk. Zamárdiba volt a esküvőnk az ottani kis templomba.
1: Zoli két szép gyermeke, Zsófi meg a Matyi. Biztos örülne, a Zoli, ha látná ezen a gyerekeknek a szép alakulását az életben. Gergő, annak ellenére, hogy nagybőgőszakot végzett, és egy darabig játszott a MÁV szimfonikusoknál is, végül is operatőrként dolgozik.
0: Ildikó az első női pilotaként vált híressé.
1: Az Ildikó különleges alkotó volt, és zeneakadémiát végzett, az első közforgalmi pilóta nő lett a magyar repülés történetében.
0: De én őszintén szólva nem csak arra a családra gondoltam, amelyet ön teremtett, hanem arra a légkörre, amelyben gyermekként cseperedett Cigány György.
1: Az mindenképpen egy szintén derűs, bár testvéreim nem voltak, szűk kis család voltunk, de hát ennek is megvolt a szépsége. 31-ben születtem, ez volt az a nagy gazdasági válság. Az apám otthon élt, később újra kapott munkát, de ettől a kapcsolatunk még szorosabbá vált, szinte barátok voltunk, mindig elkísért engem az iskolába. Gyalog mentünk Révfaluból be a város közepébe, és útközben mesélt nekem. Talán az irodalmi érdeklődés is segítette ezt. Érnök volt, de jó fantáziája volt, és a mackókról mindig folytatta a mesekönyveket. Ez érdekes dolog, hogy a Zoli ezt megörökölte, és három mesekönyvének nagy sikere van, a Csoda és Kósza, két lónak a története, amit ugyanígy elkezdett a gyerekeinek mesélni, aztán ők fölvették magnóra, és végül kiadták, és most országszerte olvassák, és korszaknak, a két lónak a bizarr és furcsa és megható történetein, amit felnőttek is nagyon élveznek, mert ezek a lovagok közben Heideggerről beszélnek, meg filozofálnak, közben a legmulatságosabb kalandokat élik át. Édesanyám pedig nagyon kis iskolázottságot ért csak el, mert édesanyja Pujdrán meghalt spanyolnáthában, úgyhogy összesen 4 elemit végzett. És az én gyerekkoromban velem párhuzamosan tanult zenét, és elvégezte a 4 polgárit, és egy olyan vágyakozás volt benne a művészetek iránt és a tudnivalók iránt, hogy aztán később elolvasta Dante Divina Commediáit, az összes Babics jegyzetet, vagy Racine drámákat olvasott, és mondta, hogy a Berenice tetszik neki legjobban. Hát azt hiszem egyetemi tanárok közt is kevés van, aki a Racine drámákat olvassa. Úgyhogy az irodalom szeretetem tőle is származik, mert ő valahogy egy olyan példát adott nekem, hogy ez nagyon fontos az ember életében, hogy valamit szeressen, ami szép, ami bonyolult, ami nehéz, és ez vonzott engem.
0: Kármán, Fanni hagyományai és kedvez olvasmánya közé tartozott?
1: Hát nem is, mint olvasmánya, amit a Petrovics Emil, aki jó barátom volt, inspirált, mert azt mondta, hogy egy Mozart hangulatú, természetesen modern mai zenével egy koncertáriát szeretne írni, eszembe jut-e valamilyen szöveg. Az jutott eszembe, hogy akkor egy Mozart kortárs magyar költőt keresek, és eszembe jutott a Fanni hagyományai, ugye ez az eléggé furcsa énregény egy lánynak a gondolatai, és ebből írtam egy verset, Fanni áriája címen, Emil pedig gyönyörűen megzenésítette, ebből lett a harmadik kantátája.

0: számos művésszel volt szoros emberi és baráti kapcsolata. Kitől mit kapott?
1: Nehéz lenne megfejteni, lehet, hogy azok is nagy hatással voltak, akikről nem is tudunk, hanem valahogy ösztönösen. Hát Nándi Iván, akivel a rádió pagodájában rengeteget üldögéltünk és beszélgettünk, Korbos István, Fodor András, Nemes Nagy Ágnes, nagyon nagy hatással volt rám. Így is voltam néha nála Tihanyban, meg a Rózsadombon, ahol lakott, de hát ő vele nem mondhatom azt, hogy ez barátság volt. Pilinszkivel igen, Mándival igen, Ottlikkal is, aki elég zárkozott volt, és valahogy mégis örülök, hogy számomra megnyílt, és egy csomó tévéműsort készíthettem vele.
0: Tudja, engem az rendített meg leginkább, az a Cigány György, aki mindig olyan hallatlan életörömmel, harmóniában, derűvel, emberszeretettel élte az életét, azért milyen mély fájdalmakat is hordoz, amelyek ezekben a versekben, ezekben az írásokban megérintik az olvasó szívét.
1: Sok tragédia is ért, és sok öröm is ért az életbe, és azt hiszem, hogy a tragédiák nem oldódnak fel, nem szűnnek meg, nem is akarom, hogy megszűnjenek, együtt akarok velük élni, úgy érzem, hogy az öröm és a tragédia valamiképpen össze tud ölelkezni, és együtt tud élni, és együtt lehet. Nekem nem nagyon van zenei tematikájú versen, de a zene nélkül a vers nincs meg, ez közhely. És azt hiszem, hogy az a bizonyos belső forma, amit Arany emleget, az zenei, és ez nálam is igen természetes módon zenei, ugye létezésünkhöz van köze, ami a zenének is a fő mondani valója, és ahhoz az elvontsághoz, és ahhoz a tartalomhoz, amit a vers is csak zenei módon tud kifejezni, tehát nem mondható el, hogy miről szól egy vers, mert akkor valami egészen másról beszélünk már.
0: Az élet tragédiáit és örömeit az Istenbe kapaszkodás, a erős Isten hit szövi össze. Ugye jól érzékelem, hogy egyfajta üzenet önmagának és a világnak, az emeljük föl szívünket, akkor is, ha nehéz.
1: Igen, azt hiszem ez így van. Olyanféle módon, ahogy egy csodálatos példákon az életben látjuk. Érdekes módon a első Erikámmal vagy a másodikkal, tehát a legközvetlenebb lányokkal, akikkel megismerkedtem és együtt éltem, azokról kevesebbet írtam, mert valamiképpen egy természetes személyre mérzett az embert, ezt visszatartja attól olyanról, hogy még nem tudok úgy írni. Hát persze az első Erikám meggyászolásáról sok vers van, meg a második Erikámról is, talán nem egészen szó szerint kimondva, de valahogy egy helyen azt írtam egy novellában, hogy van valami liturgikus szépsége egy Jackie-nek, ami az övék, és oda teszik a szék karfájára, és akkor ehhez ragaszkodik az ember, és már ebben is valami szépség van, és valami szeretet.
0: Jól érzékelem, hogy miközben ön nagyon nyílt, derűs, nyitott, azon közben egy nagyon erős, mély, befelé élő életet is él?
1: Igen, azt hiszem igen. Ez így van, hogy egyszerre lehet nyitottnak lenni, és egyszerre mégis vannak tartalmak, amiket az ember csak magába tud megfogalmazni, feldolgozni. Ugyanakkor azért az nem jelenti azt, hogy a mindennapi életbe zárkozottnak és mogorvának kell lennie.
0: Visszatérő motívum a beszélgetésünknek a hit, ami önt átsegíti minden nehézségen.
1: Ez is így van, a hit az ajándék, nem érdem. Az én életemben természetes volt ennek a jelenléte, ezt is a szüleimtől örököltem, ezt a természetes kétkedés nélkül való hitet, holott az ember aztán bizonyos filozófiai jártassággal tesze, föltehet kérdéseket is föl is tesz, de mégis a szíve mélyén megmarad. Éppen egy kedves költő barátom jezsuita, Szabó Ferenc szokta mondani, hogy a hit és a hitetlenség az nem emberek és emberek közt oszlik meg, hanem minden embernek a szíve ketté van osztva, és a hit és a hitetlenség minden ember szívében jelen van. Hát így van az én hitem is, és így volt meg ez az egész életemben. Biztos, hogy állandóan, mint egy szívdobogás, tényleg ott volt minden teendő mögött.
0: Ahogyan a Krisztina városi orgonálás is végigkísérte az életét.
1: Hát, valóban az ott nem volt akkoriban a 50-es években olyan kántor, aki tudott volna kórust kísérni, és hát akkor engem, mint fiatal muzsikust nagyon jól tudtak használni. Ezt én megszerettem az orgonálást, és évtizedekig orgonáltam a Krisztina városi templom. érdekes, az is mutatja bizonyos fajta érzelmi és gondolkodásbeli naivitásomat, hogy így mondjam, hogy soha nem jutott eszembe, hogy mint rádió főmunkatársa furcsa az a szocializmus kellős közepén, hogy én orgonálok, hát ott ez is egy hangszer, hát akkor miért ne legyen nekem ebben kapcsolatom. És úgy látszik, éppen a naivság megóvott minden kellemetlenségtől, nem is tett soha senki szemreányás nekem, ezért mindent kicsit olyan könnyedén is természetes elfogadtam úgy, ahogy adódik. Lehet élni ilyen kicsit ártatlan, kicsit azt mondom gyermeki szívvel. Azt mondhattam, hogy én nekem a zene és az irodalom egy nagyon éltető közeget jelentett a diktatúra vagy a puha diktatúra éveibe is. Én rengeteg mindent megvalósíthattam, amit szerettem volna. Lehet, hogy ez is hozzá segített, hogy nem a konfliktusokat láttam meg az életben, hanem azokat a lehetőségeket, amik a harmónia felé visznek bennünket. És ez átsegített nehéz helyzeteken is biztos, akaratlanul.
0: Bartókhoz is ezért vonzódik, ezért az összetettségért. Mert hogy ugye a harmadik zongora verseny az, amivel búcsúzunk.
1: Egyrészt ugye gyönyörű zene, Bartók utolsó műve, és valamilyen módon rezonál arra a világra, amit én is itt megpróbáltam megfogalmazni. Ugye ennek a zongora versenynek is van épp a korál miatt valamilyen vallásos rezgése, kicsengése. És ez a zongora verseny nem csak az én kedvenc zenéim közé tartozott, hanem a Zoli fiamé is. Amikor a temetése volt a Farkasréti temetőben, ez a zene szólt.
0: Van olyan verssor, amiről úgy gondolja, hogy össze is foglalja akár ezt a mi beszélgetésünket, akár az életútját?
1: Hát ezt most hiszem, nem tudom egy verssorba kötni, de a mindörökké nyárban gondolat az mindenképpen egész életutalmat valamiképpen jellemezheti.
0: És ha más költő verssorát kérdezem, ami szívének kedves?
1: Akkor megismételném, csak a Derű óráit számolom. Volt ilyen sorozatom a televízióban is. Ez a Szabó Lőrinc vers sor, a napóra felirata, ez mindenképpen szimbólum lehet számomra.
0: Bartók hallgatása közben is számolhatjuk a Derű óráit?
1: Én azt hiszem, abban a Bartók tételben van Derű is, a madárcsicsergésekkel, akkor is, hogyha maga a zene rendkívül intim és komoly és bensőséges.
0: Mint Cigány György.
1: Ja, azt nem tudom, lehet.

Augusztus 12-én lett volna 95 esztendős a Kinyerma legendás műsorvezetője, Cigány György. Egy 5 évvel ezelőtti felvételről emlékeztünk rá. Beszélgetőtársa Csűrös Csilla volt. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a műsor felelős szerkesztője, Beslin Anita. Ezt a beszélgetést 0 óra 30 perckor ismét meghallgathatják. Most a hírek következnek, majd a Hely című magazinunk.

0: 19 óra. Jó estét kívánok! A híradást Bártfai Kinga szerkesztette, a mikrofonnál Polyák Adrien. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Retrónapot tartanak a hétvégén Budapesten. Napos felhős idő lesz holnap, elszórtan záporokkal. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Hozzátette, a törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A jegybankelnök hangsúlyozta, az infláció alakulását ellentétes irányú nemzetközi és belföldi folyamatok határozzák meg, így ezeket kiemelten figyelik. A monetáris tanács ma 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamatfolyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István, a testület tiszás elnöke az ülés után közölte, 5 jelöltet hallgattak meg, jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket és koncepciójukat. A bizottság holnap a nyomozati elnök helyettes jelölteket hallgatja meg, szintén zárt ülésen. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinet ülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier egy kerekasztal beszélgetésen úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok, az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik az országba jöttek. Retrónapot tartanak a hétvégén a budapesti Memento Parkban. A többi között régi autókkal, rendhagyó tárlatvezetéssel és vetélkedővel is várják a látogatókat szombat este és vasárnap egész nap. Az érdeklődők megismerhetik a szocializmus időszakának legkülönlegesebb bűnügyeit, KGST piac néven pedig retró garázsvásárt szerveznek a Szoborparkban, ahol például eredeti bambis üdítős palackot is lehet majd vásárolni. Végül a várható időjárásról. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként csak a keleti észak-keleti tájakon és az Alpok alján alakulhatnak ki zivatarok. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Injekcióval a kilók ellen? Eredetileg főként a kettes típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, de egyre többen fogyási céllal használják a GLP-1 alapú készítményeket.
4: Azt az állapotot hozza létre, mint amikor az ember jól lakik, és úgy érzi, hogy na most már nem kívánja az étel.
3: De lehetnek-e mellékhatásai? Ez is kiderül. Egy biztos, a gyógyszeres terápia akkor lehet igazán eredményes a súlycsökkentés fenntartásában, ha az egyén megfelelő életmódot folytat. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Számítok a figyelmükre.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
5: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hűvösvölgyi Ildikó meséli el. Hallgass Kövesd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: A hely.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Burkert Rudolf. Mától új időpontban szól a műsor itt kora este. A mai szerkesztő Pálfi Balázs. Rádió Színház, 1998. szeptember 28-a, 20-as stúdió. Följegyzések egy regény életéből. Eszterházy Péter olvas fel új regényéből, a Harmónia Celestisből.
6: Ha én, föltéve, de meg nem engedve, 40-es forma író volnék, a féle századvégi regényíró, teli kérdéssel és kíváncsisággal, teli a szürke hétköznapok szenvedélyével, ráadásul egy született, mondjuk zicsi, vagy még inkább esthajnal. Igen, esthajnal, s ha lúd legyek, kövér Péter, esthajnal Péter, egy grandiózus történelmi családnév birtokosa, egy sarj, egy magzat, egy ivadék, horribile dictu, örökös, avagy egy maradék, híd és álom múlt és jövendő közt, de ezt még megírjuk itt pontosabban is, az lesz a jelen, a botrányos most, sivár és fönséges öröklétünk, akkor már is történetünk kellős közepén vagyunk, része egy dallamnak.

0: Nos, mi a dallamot a család egy másik felmenője, Eszterházy Pál Harmonia Celestis című zeneművének részleteiből idézzük a mai műsorban, amikor is folytatjuk a bemutatását az előző adásban már bejárt Eszterházy villának, meg persze emlegetjük a családot, a műveket és a hely újjászületését is. Vámos Miklós íróval beszélgetünk, aki a Magyar Irodalom Barátainak Alkotóháza Alapítvány kuratóriumának elnöke. Ugye ez az alapítvány az, amely az Eszterházy villának az ügyes bajos dolgait intézi, de azt szeretném, hogyha visszamennénk a legelejére. Elmondta sokszor, hogy nagyjából egy időben találják ki Dragomán Györgyel, hogy valamit kéne kezdeni ezzel az egész házzal, de hogy ez pontosan mit jelent az, hogy ez alkotóház legyen, mit jelent ez a funkció, az hogy lehet meghatározni?
1: Az úgy volt, hogy a Péter házastársa, özvegye,
0: Gitta,
1: igen, őt egyébként Margitnak hívták, de mindenki Gittának hívta, a Péterhez közel állók Gittinek. És ő, valamint a négy gyerek úgy döntöttek, hogy az lenne a legjobb, ha itt lenne egy alkotóház. Az alkotóház az olyan, mint a Szigligeti, hogy oda lehet menni és ott írni. A Szigligeti az olyan sajnos, mint egy nem túl jó szálloda, tehát fizetni kell ezért. Az alkotóház meg olyan, hogy meghívnak, és ők fizetnek. És akkor ezt nem tudták elintézni, tehát jártak mindenféle önkormányzatnál itt, de nem sikerült. És 2 évig még laktak itt váltakozva a Péter halála után, de aztán 6 évig üresen állt ez a ház, és az erősen lerontotta az állapotát, és egyszer csak a Facebookon az egyik fia a Péternek közé tett egy hirdetést, hogy eladó egy boldog család otthon a 60 év után. És mindenki, aki életében járt itt, fölismerte, hogy erről van szó. Hát én jártam itt megfelelő számban, azt nem merem mondani, hogy a Péter barátja voltam, de annak éreztem magam, mert ő azért enyhe távolságtartással kezelte a barátait, de mindegy, sokat jártam ide, pláne, hogy 10 perc

0: Tehát menjünk mi is. Akkor mentünk, és el is mondta a polgármester, hogy ez nem lehetséges, de az én tárgyalási módszerem az, hogy amikor elmondják, hogy nem, akkor még ülve maradok. Uh-huh. És mondtam, jó, most kezdjük előről. Te elmondtad, hogy miért nem, önkormányzati törvény, ezért nem lehet ez. Én meg elmondom, hogy miért lehet ezt. Egy alakuló félben van egy alapítvány, három író hozza létre, és ez az alapítvány fog itt csinálni mindent. Egyetlen dolgotok van, megvenni.
1: Meg is tették.
0: És akkor aztán úgy meg is tették, és akkor én még nem tudtam, hogy milyen rettentő állapotban van ez a ház. Na mindegy, és akkor volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, hogy ezt nem fogjuk tudni. Túl sokba kerül, egyszerűen nincs annyi pénz a világon. És az ingatlan közvetítő azt mondta, hogy csupa olyan vevő érkezett, aki mélyen a kért ár alatt ígért, de egyik se akarta a házat megtartani, hanem azt letolni. Toronyház, gazdagodunk. És akkor itt ültem, egyszer csak egy ismerős révén üzent a Market nevű vállalat, ez egy nagy építőipari cég és harmadik kerületi, annak az egyik vezetője, hogy menjek be hozzá. És az azt mondta, hogy figyelj ide, én nagyon bírom a te könyveidet, de szerintem te menj haza és írjál, mert te ahhoz értesz, mi meg tudunk építeni, mi ezt megcsináljuk. Tényleg? Tényleg. Mennyibe kerül? Mondom, megcsináljuk. Mondta, 20 millió forintot már el is különítettem. Közel álltam az, hogy jódlizzam. Akkor aztán kiderült, ez 95 millióba került, amit a Market vállalat és az ő összes bedolgozója ingyen létrehozott, csak egy kicsit soká tartott. Van egy ilyen emléktáblájuk a kertben, ott föl van sorolva az összes.
1: Ahogy bejövünk, lehet látni.
0: Igen, szemközt velük van egy kép a falon, az úgynevezett Hála Villa, mert én Villa Eszterházinak kereszteltem ezt.
1: Miért?
0: Azért, mert ennek az a fő feladata, hogy külföldről ideérkező műfordítók és írók legyenek itt. A magyar irodalom jelenlegi műfordítóira gondoltam, akik a mi munkáinkat fordítják mindenféle nyelvekre, mert ugye a célnyelvet kell jól tudni, tehát amire fordítasz, és akkor ezek jelentős része nem tud eléggé magyarul. És akkor ide jön, és ha él az írója, akkor találkozni vele, itt egy hónapig lehet lakni. Tehát ez egy teljesen jogos és észszerű gondolat. A másik pedig, hogy amelyik külföldi írónak épp megjelenik, vagy megjelent könyve magyarul, az is jöjjön ide, mert akkor tarthat felolvasás, stb.
1: Elméletileg szeptembertől annyiban változik a helyzet, hogy akkor kortárs magyar írók is jöhetnek.
0: Ez nem változik, most is jöhetnek, csak éppen az eddigi három lakó az külföldi volt, és itt az a feladat, hogy mindenkit lefényképezünk emlékbe, és mindenkit megkérek, hogy írjon egy rövid vagy hosszabb naplót, és adja ide. És akkor majd egyszer valami azzal kezdődik. De ez a tér, ahol ülünk, ami a Eszterházi család nappalia volt, és igazából ebédlője. Itt volt egy nagyon nagy 20 személyes ebédlőasztal ilyen hosszú, és az esetek többségében ott zajlottak az ebédek, kevésbé a konyhában. És ezt meg úgy alakítottuk át, hogy ez egy előadó tér, tehát egy olyan tér, mint az írók boltjában az emeleti irodalmi rendezvényhelyszín. Itt ugyanannyian férnek el, 40-en, 45-en, és lehet a kertben is irodalmi rendezvényt rendezni, de ott elfér 150-200, ha akarjuk. Kezdtem mesélni, hogy van az a kép, az a neve, hogy Hála Villa, mert ugye azért neveztem Villa Eszterházinak, hogy külföldön azt valahogy lehessen értelmezni. Egyébként is az Eszterházi alkotó házba szóismétlés van, azt nem szeretem. Na mindegy, és azon a Hála Villán ott szerepel mindenki, aki munkával, pénzzel, a vállalatokon kívül segített.
1: Ez kihívás hátán. Hol térül meg?
0: Sehol.
1: Akkor miért?
0: Én annyira szerettem a Péter munkáit, aki bármit olvasott tőlem, és tőle azt tudja, hogy ennél távolabbi esztétikák nincsenek. De az engem sose zavart, engem nagyon érdekelt, hogy mit ír, nagyon szórakoztatott az összes írása, mert ő egy humoros szerző a látszat ellenére, és egy nagyon ironikus, jópofa személy volt, imádtam vele beszélgetni. És úgy éreztem, hogy most egy kicsit ő megy ki a divatból, és ennek az az oka, hogy az ő igazi hátországa az volt, hogy olyan finoman ezzel az ironikus módján, kicsit ugye a szocialista cenzúrát kikerülte és leprázta a fennálló rendszert, amit úgy tőle valahogy lenyeltek, mert bármilyen hihetetlen a szocializmus elnyomta, de azért értékelte a néhai uralkodóosztály tagjait. Most meg ez kiment mögüle, és ezért egy kicsit kevésbé népszerű, tudom, hogy irodalmárok az ellenkezőjét mondják, és én azt szeretném, hogyha az ő neve ugyanolyan éles fényekkel lobogna, és hát, ha ez hozzájárul.

0: Szabó Leventével beszélgetek, aki IBD-es építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem középülettervezési tanszékének és a 7. műteremnek a vezetője. Az Eszterházy ház felvételen nem tudott jelen lenni, ezért mi pár nappal később beszélgetünk, és szeretnék visszautalni egy korábbi eseményre. Ez a Nyitott ház című rendezvény volt, ahol azt mondta szó szerint, hogy építészeti értelemben nem jelentős, mégis az egyik legfontosabb hely ma Magyarországon ez az épület.
1: Hát igazából ezzel a mondattal az egész helynek a lényegét szerettem volna összefoglalni, hogy tudnélik, vannak olyan helyek, épített terek, amelyek jelentőségét nem építészettörténeti, művészettörténeti jelentősége adja, hanem mondjuk fogalmazzunk úgy, hogy kultúrtörténeti jelentősége. És az a tény, hogy ebben az épületben születtek azok az Eszterházy művek túlnyomó többsége, amelyek nem csak itthon, de országhatáron túl is méltán elismertek. Hogy itt élt Eszterházy Péter a családjával évtizedekig, ez önmagában kitüntetett ponttá kell, hogy avassa, kellene, hogy avassa ma Magyarországon. A mi hozzányúlásunk, hozzáállásunk igazából az egész feladathoz az ebből a felismerésből gyökerezik, és természetesen azért az nem úgy van, hogy amit ott látunk épített valóságban, tehát a 30-as években épült kis nyaraló és annak a különböző bővítési fázisai ne hordoznának értéket.
0: Eszterházy Péterhez az irodalmon keresztül kapcsolódott elsősorban, a fián Eszterházy Marcellen keresztül kapcsolódott, akivel ugye az egyetemen közös projektjük is volt, hogy történt.
1: Hát én olvasója, még csak nem is a teljes életmű olvasója voltam, hogy őszinte legyek, de nagyon nagy kedvel olvastam, és nem csak a szép irodalmi műveit, de a publicisztikáit is. Marcellel pedig úgy ismerkedtünk meg, hogy amikor fölmerült az, hogy Vámos Miklós elérte azt, hogy az önkormányzat megvásárolja ezt a házat, akkor a sajtóban megjelent fotókról látszott, hogy itt valamit tenni kell. És akkor én tanszékvezetői szememmel néztem rá erre a projektre, és írtam egy levelet Dragomán Györgynek, hogy nem tudná a tanszék egy fél éves kurzus keretében bekapcsolódni ebbe a folyamatba. Mi mindig vadászunk olyan feladatokra, amik egyrészt közel vannak a valós szituációkhoz, másrészt kulturálisan nagyon izgalmasak, harmadrészt pedig a szószorosan vett építészeti gyakorlatokon túlmutatóan valamiképpen határterületi témákat érintenek. És akkor így ő kötött össze igazából Marcellel, tehát mi ismerkedtünk meg gyakorlatilag a házon keresztül, vagy a projekten keresztül. Nekünk az volt a víziónk a Marcellel, hogy ez a munka ez valahogy a szellemi alapját teremtse meg, hogy vessen fel olyan szempontokat, amelyeket aztán egy tervpályázati kiírásban meg lehet fogalmazni, és amelyből később az épületnek egy komplex felújítása megvalósulhat. Viszont azt is fölismertük, hogy, és ezért aztán az lett a megoldás, hogy nem mint a tanszék vezető, hanem mint a 7. műterem építészőroda vezetője, gyakorlatilag pro bono felajánlásként elvállaltuk a tervezését. Különösen fontos volt, és furcsa volt a műfaj, mert nem mai épp különleges, dizájnos, hogy így mondjam, építészet részleteket kellett kitalálni, vagy azok megvalósulása törköd, hanem mondjuk nekünk mondok példát. Pont az volt a fontos, hogy az eresz deszkázat az pont úgy nézzen ki, mint a 80-as évek tetőtér beépítést követően valaki nyilvánvalóan terv nélkül megcsinálta. És sok ilyet említhetnék.
0: Na, ezt mondta korábbi interjúban, hogy ez azért szép, mert hogy egy ilyen állatorvosi lova ez a ház a maszekolásnak, tehát hogy megvan az alapja, amit ugye már mondott, hogy a 30-as években terveztek nyaralónak, és aztán, amikor ezt Eszterházy Péter elkezdi átépíteni, hogy kétszintes legyen a család miatt a 80-as években, hát az ilyen toldozott, fordozott, és most utólag ez ilyen romantikus.
1: Hát igen, szóval szerintem ez annak ellenére egy fantasztikus dolog, hogy rá lehet nézni, ha tetszik, társadalomtudományok felől, hogy a 20. században van a 30-as években, valamikor az 50-es évek végén, 60-as évek elején, aztán a 80-as években, majd a 90-es években egy-egy építkezési periódus, ugye most van a, ha tetszik, az utolsó, és ezeknek a lenyomatai, ezek nagyon szépen olvashatók a házon.
0: Ez egy 230 négyzetméteres, 9 szobás, 2 emeletes ház. Mi az, amit sikerült megmenteni?
1: Szinte minden fontosat, ugye a tetőtérnél nem így futottunk neki, de tényleg kiderült menet közben nem csak az, hogy aszbesztes a pala, hanem hogy a tetőszerkezet valami olyan elképesztő tákolmány, lényegében ezért vált szükségessé a teljes tetőszerkezet cseréje. Tehát van ez az új része a háznak, ahol arra törekedtünk, hogy látványban, anyag használatban kövessük, úgymond a eredetit. És aztán vannak olyan elemek, és itt főleg a földszínnél kell megemlíteni a parkettát, aminek nagyon örülök egyébként, hogy nem volt rá túl sok pénz. Ezt mindig elmondom, hogy az jót tesz általában ilyen törékeny téri építészeti helyzeteknek, ha nincs túl sok pénz, mert akkor sokkal inkább hajlamos mindenki mérlegelni azt, hogy mi az, amit meg lehet tartani, mert meg kell tartani pénzszűke miatt. Ezért most a házban járva 50 éves parkettákon járkál az ember, amelyek recsegnek, ropognak, de hát ez is hozzátesz egyébként az atmoszférához valamit, attól a ház olyan, amilyen, amelyeken egykor a család különböző generációi jártak.
0: Kezdjük Kemény Vadim a következő beszélgetőtársam, aki szociológus és az Óbudai Anzix főszerkesztője, emellett pedig patrióta harmadik kerületi, akinek nagyon fontos mind a terület, mind pedig Eszterházy Péter, illetve a kettőnek a kapcsolata. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy állítólag a Hév megállóban lévő Eszterházy graffiti az a maga fejéből pattant ki, az igaz?
2: Többé-kevésbé igen, ezen azért többen gondolkoztam. 2020-tól dolgozom az önkormányzat kötelékében, ilyen olyan formában, leginkább a laphoz kötődően, és akkor rögtön kitaláltuk, hogy április 14-ére, Eszterházy 70. születésnapjára, akkor az Óbudai Anzixnak lesz egy Eszterházy külön száma, ami, kedves rádió hallgatók, a kezemben van.
0: Na most állítólag vagyom az a kapocs, akit megtalál Vámos Miklós azzal, hogy alkotóházzá kéne alakítani az egykori Eszterházy családi házat. Miről nem azt mondja, hogy nem, hanem hogy jó, elviszlek téged, illetve titeket Dragomán Györgyel kiegészítve a 3. kerületi polgármesterhez. De azért remegő lábakkal ment oda, hogy mi lesz ebből?
2: Pontosan tudtam, hogy a polgármester azt fogja mondani, hogy nem, soha.
0: Aztán mi is itt vagyunk, hát akkor hogy van ez?
2: Kicsit reménykedtem azért, de ismerve a kerület anyagi helyzetét, ismerve, hogy az önkormányzat nem képes egy alkotóházat fenntartani, se szakmai tudással, se anyagi helyzete nem megfelelőhez. Hát nyilván beszéltem is a polgármesterrel előtte, mielőtt bementünk, hogy mi is az alaphelyzet, és akkor ezeket mind megbeszéltük.
0: Hogy fordult meg a dolog?
2: Csak aztán történt, ami történt, hogy a Vámos Miklós olyan meggyőző erővel bírt, hogy amikor meghallgatta a polgármesterünknek a sok nemből álló monológiát, utána fordított a helyzeten, és elmondta, hogy mit igen.
0: Mi a feladatait házon belül?
2: Nyilván én vagyok az összekötő kapocs az önkormányzat, a tulajdonos és a házat működtető alapítvány között.
0: Térjünk vissza Eszterházyra, hogy mikor érkezett ő meg az életébe, vagy hogy harapott rá erre az egész Eszterházy jelenségre és az általa képviselt irodalomra?
2: Egyrészt középiskolás koromban olyan irodalom tanáraim voltak, elsősorban Szabolcs János tanárulat kell kiemelni, aki... Amellett, hogy a kötelező irodalomórai dolgokat számunk érte rajtunk, folyamatosan a kortárs irodalom rejtekeibe is próbált beavatni, mindig a legújabb íróktól is kellett olvasnunk. Előbb-utóbb az ember választott olyat, akit még szeret is, és nekem Eszterházy jutott. Hát aztán, amikor kiderült, hogy még ráadásul
0: a legtöbb
2: írását azzal fejezi be, mármint nem a szép irodalmiakat, hanem a publicisztákat, hogy kelt római part, tehát akkor azonnal rohantam és néztem a szövegeit, hogy akkor a szüleimmel itt laktam a Pók utcai lakótelepen, jártam ki futni a rómaira, és hogy nem úgy próbáltam szervezni az utamat, hogy a strand mellett fussak el, hétvégenként tudva levő volt, hogy itt fociznak az Eszterházyak, és akkor mindig belestem, hogy tényleg, ott fociztak.
0: És volt szerencséje személyesen találkozni?
2: Igen, egyszer egy Sziget fesztiválon, 90-es évek végén működött egy szabad egyetem sátor, és ő volt a vendég, pont megjelent a Harmonia Celestis, és azt olvastuk. A szabad egyetemi előadása után oda mentünk többen, beszélgettünk vele, feltettem az abszolút naív hülye kérdéseket, hogy
0: Mennyus létezik-e mondjuk például Tóth Menyhért, igen?
2: Nem, hanem, hogy apa, és akkor nem kéne itt valami Oedipus komplexussal, meg pszichológussal is foglalkozni, amire hát le lettem terentve, hogy azért ír, hogy ne kelljen pszichológiával foglalkoznia, és valamelyik novellában megírt módon. Tehát ugye Eszterházy a piaristákhoz járt, és akkor az érettséginél az egyik tanárút felajánlotta nekik, hogy tegeződjenek, és akkor ugyanezt eljátszotta velem is ezen a Sziget fesztiválos beszélgetésen. Legalább 3 mondat erejéig, amikor ott voltunk, tegező viszonyban voltam Eszterházy Péterrel, dedikálta is az egyik könyvét, azóta is erekeként őrzöm.
0: Bosnyák szerző volt a Villa Eszterházy 3. lakója, aki kisgyermekként menekült egy családjával Jugoszláviából. Németországon keresztül érkeztek Ausztráliába, ott nőtt fel, így angol a munkanyelve. A kedvese ukrán képzőművész. Pár éve eldöntötték, hogy visszaköltöznek Európába. Előbb Bukarestben éltek, majd Szarajevóban vettek lakást. Mindkettőjük munkássága a családi múlttal való szembenézésről szól. 3,5 hetet töltöttek Eszterházy Péter egykori otthonában. Enis Csehics íróval Bakanita beszélgetett.
3: How did you know? Honnan hallott erről a helyről, az alkotóházról? I met Miklós Vámos 2 years ago at the Jan Michalski Foundation.
4: 2 éve találkoztam Vámos Miklóssal a Jan Michalski Alapítvány Svájcban működő alkotóházában. Mindketten rezidensek voltunk, egy nagyon intenzív közös hetet töltöttünk ott. Aztán kapcsolatban maradtunk, pár hónapja meghívott. 3,5 hetet töltök itt a feleségemmel, aki képzőművész.
5: What did you know about Peter Esterházy? Mit tudott Esterházy Péterről, mielőtt megérkezett Budapestre?
3: I only knew a little bit.
4: Nagyon keveset. Szarajevóban élünk, ott nem találtam tőle könyvet a boltokban. De itt az egykori házában rengeteg fordítást tartanak, angolul is. Nagyon különös volt azon a helyen olvasni a Harmonia Celestis-t, ahol keletkezett. Közvetlenül utána az apák könyvével folytattam, amit Vámos írt. Most az apa történetek iránt érdeklődöm. Igazán elvarázsolt mind a kettő, és szándékomban áll még más könyveket is olvasni Esterházytól, mert az a fajta játékosság, ami őt jellemzi, nagyon közel áll hozzám.
3: There was kind of like an intellectual playfulness that I'm very attracted to. Yeah, and I'm really looking forward to reading more of his work.
5: And other Hungarian writers,
6: és más magyar szerzőktől olvasott valamit?
5: Writers.
3: Funnily enough, while I was here, I only read Hungarian authors.
4: Amióta itt vagyok, csak magyar íróktól olvastam. Még ideérkezésem előtt fedeztem föl magamnak Tompa Andreát. A Haza című könyvét azért választottam, mert én is egy hazatérés történetét próbálom megírni. Szerencsém volt, Miklós bemutatott Andreának, jót beszélgettünk. Miklós mesélt még Örkény Istvánról is, és olvastam tőle novellákat, igazán tetszettek. A budapesti boltokban nem találtam tőle angol kötetet, de a neten igen. Még egy régi irodalmi lapot is, az 1970-es évekből, ahol a szövegeken kívül elemzéseket is közöltek. Kezembe került még Szvoren Edina novellás kötete, jelenleg pedig Kosztolányi Dezső Esti Kornéját olvasom. Igazán elragadó. Nem tudtam letenni. Sok kelet-európai szerző munkásságát ismerem és követem, és ez az alkotóház ihletadó helyszín arra, hogy a magyarokat is megismerjem.
3: Very, very influenced by Central European and Eastern European authors in general.
5: And you had only 3 weeks.
6: Most 6 magyar szerzőt sorolt, 3 hét alatt, ez igazán szép olvasói teljesítmény. Ez szerint gyorsan olvas, legalábbis hozzám képest biztosan gyorsan olvas.
4: Igaz, de nem fejeztem be minden könyvet. Majd otthon. Viszont az egyik Ausztráliában élő barátomnak meséltem Esterházyról, már ő is szerzett példányt a Harmonia Celestisből. Szerintem egyébként az olvasás fölkészül és az írásra. Nemrég egy Esterházy interjút hallgattam, amelyikben ő ugyanezt mondja és hozzáteszi, hogy számára már a szórakozásból való olvasásnak vége. Nekem is. Én mindig csak azt nézem, hogy egy szöveg hogyan készült. Próbálok tanulni belőle.
5: Reading is one thing, but you are a writer.
6: És hogy haladt a saját munkájával, az írással?
5: Useful.
3: For me this residency for the last 3 weeks has been very fruitful.
4: Az itt töltött idő kifejezetten gyümölcsözőnek bizonyult. Az eredeti tervem egy regény folytatása volt, ehelyett rövidebb szövegek írásába kezdtem. 30 000 szót tűztem ki feladatul, és 15 000-rel elkészültem. Van valami rejtélyes a 30 000 szavas határban. Tapasztalatom szerint, ha ezen túlmegyek, a könyv
3: halott.
0: Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen a Villa Esterházy Alkotóházból. A műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Pálfi Balázs nevében is Burkert Rudolfot hallották. Sport témájú összeállítással folytatódik a Kossuth Rádió adása.
7: Kossuth Rádió.
8: Kossuth Rádió.
7: Újra
9: mindenkié.
8: Mindenkié.
7: Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
10: Magyar érem a kínai öttus a világbajnokságon. Harmadik Európa-bajnoki mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott. Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Moson-Magyaróvár és a Dunaújváros női klubbal szemben. A hangmérnök Bredák József nevében köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az ötusázók kínai világbajnokságán. A versenyben 18 dúó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt törölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A miénk három játszmában kaptak ki a németektől. A továbbjutáshoz a magyaroknak a maradék két meccsüket biztosan meg kellene nyerniük. A válogatott 26 éves játékosa Német Anett Virányi Zsoltnak értékelt.
8: Nyilván egy ilyen vereség után most nagyon mosolygosnak nem lehet lenni. Mi a legfőbb tanulsága ennek a meccsnek? Túl sokat adtunk el törökök ellen, fáradtak voltatok. Egyszerűen a németek, ne felejtsük el, hogy más kávéház, ők is egy másik szinten játszanak. Te hogy értékeled, mint a magyar csapat, tehát legértékesebb játékos. És most is a mező legtöbb pontját te szereztet, te voltál a legjobb pontkirálynő.
9: Benne van biztos, hogy fáradtak voltunk, mert tényleg kevesebb 24 órán belül kellett újra pályára lépnünk egy nagyon erős ellenfél ellen megint. Persze ezt tudtuk előre, de ettől függetlenül nehéz erre úgy felkészülni, hogy ki tud igazán pihenni magad. De hát ez más csapatoknak is van, hogy így jön ki, úgyhogy ez nyilván nem lehet csak a mi kifogásunk, vagy bármi. Úgy gondolom, hogy kicsit így egymás között is, meg külső tényezőknek köszönhetően is nagyon nagy terhet raktunk magunkra, tehát nem úgy fogtuk fel ezt a mérkőzést, mint az első kettőt, hogy egy sokkal erősebb ellenfél ellen mutassuk, mire vagyunk képesek, hanem ez kicsit átment abba, hogy nem egy győzelmi vágy volt bennünk, de hogy már azt hittem, tehát úgy éreztem, hogy kicsit úgy játszom, hogyha már győzelmi kényszer lenne, pedig egy tényleg sokkal erősebb csapatról van szó egyébként. Úgyhogy szerintem kicsit itt is elcsúszott, hogy sokkal jobban rágörcsöltünk, mint az első két mérkőzésen, nem tudtuk ezt a lazaságot, vagányságot hozni, mint az első két mérkőzésen. Emellett voltak taktikai dolgok is, amiket nem sikerült úgy betartanunk, ahogy kellett volna. Ez nyilván a figyelemnek a kérdése, lehet, hogy ez a fáradtság miatt volt, lehet, hogy más miatt, de sok ilyen apró taktikai hiba csúszott a játékba, ami az első két meccsen sokkal jobban rendben volt.
8: Közismerten nagyon olvasod az ellenfél játékát, a klubodban és a kiérében, tehát amikor a pályán vagy akár a válogatottal. Na most azért te egyedül vagy olasz bajnokságból itt a két csapatot, ha figyelembe veszük, náluk meg tulajdonképpen egy egész kezdő csapatra való játékos, ismert egykori csapattársod is van. Nemzetek ligájában aztán a brazilokat legyőzték 3-2-re, a belgákat 3-0-ra, a törököktől idegenben 3-2-re kaptak ki. Bármelyik eredményt, mi ha egyszer elérnénk, azt hiszem, hogy összetehetnénk a két kezünket, mert nagyon nagy a különbség. Mekkora a különbség egyébként a magyar női röplabda válogatott, és mondjuk az itteni csapatok között, hogy látod, mert még a lett is a szlovén meccs sem lesz könnyű, a szlovének megverték a németeket.
9: Igen, még két nehéz mérkőzés vár ránk. Hát főleg ez a három csapat, akikkel már játszottunk, ők azért egy nagyon más szintet képviselnek. Egyrészt sokkal tapasztaltabbak is, mert ahogy említetted, ők a Nemzetek Ligájában játszanak minden nyáron. Az ő kezdőcsapatuknál szinte mindenki az olasz török bajnokságokban játszik, vagy hasonló magasan jegyzett bajnokságokban, tehát sokkal tapasztaltabb és magasabban jegyzett játékos keretről a csapatokról van szó. Nagyobb röplabda kultúrai országok is, tehát van még hova fejlődni, nyilván mi nagyon fiatal csapattal is vagyunk, tehát lehet, hogy a jövőben nekünk is lesz akár hasonló tapasztalatunk, de most még biztos, hogy nem ott tartunk, úgyhogy örülnénk, hogy egyszer erre szintre eljutnánk, de most még azért látszik, hogy nem azon a szinten vagy, mint ez a három csapat.
8: Remélem, a kedvedet nem veszített, tehát a motiváció megmarad a következő két meccsre, mert hát ezt tudtuk, hogy egy ilyen rutintalan csapattal kell egy nehéz csoportban hát csodát tenni, ami egyelőre még nem jött össze, bár a részsikerek azért a törökök elleni első, meg második játszma mondjuk annak tulajdonítható, csak azért nem adnak pontot.
9: Igen, most egy kicsit szerintem mind csalódottak vagyunk, mert ettől a mérkőzéstől többet vártunk, ha nem is győzelmet, de szed győzelmek azért láttak volna benne esetleg, de ettől függetlenül a motivációnk megvan. Ugye mielőtt ide érkeztünk, a két nagy kitűzött célunk az a lett és a szlovén mérkőzés volt, úgyhogy igyekszünk azokra mostantól a legjobban felkészülni. Az sem lesz egyszerű, hiszen a lett után a szlovén mérkőzés pont ugyanúgy lesz, mint most a török után ez a német volt az időzítés szempontjából, de igyekszünk ezekre felkészülni, és ott megmutatni, hogy tényleg mit tudunk, és onnan sikerekkel távozni reméljük.
10: Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Mosó-Magyaróvár és a Dunaújváros női klubbal szemben. Svede Marcell az MKS versenyszervezési és monitoring igazgatója a szövetség mai sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licenszeljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. Svede a Szabó Szilviának nyilatkozott a mai sajtótájékoztatón.
11: Dunaújvárosról tudjuk, és a tavaszi példát talán már említettük, hogy ott egy pénzügyi válság miatt a keret is a szezon közben kicserélődött, az addig és korábban igazolt játékosok távoztak a klubtól, és egy nagyon megfiatalított, gyakorlatilag ifjúsági csapattal fejezték be a szezont, nem titkoltan azért, mert pénzügyi nehézségbe kerültek, sajnos ez az idei év elejére sem oldódott meg, vagy neki szezon elejére, így ők első fokon nem kaptak klublicenszet. Az egyeztetés alapján úgy döntöttek, hogy azoknak a kritériumoknak a fellevezési határidőn belül nem tudnak megfelelni, így fellevezési kérelmet sem adtak be. Ezáltal a Dunaújváros a 2026-27-es bajnoki szezonban kezdődő sportágon első és másodosztályban nem tud elindulni, nevezési szándékát a harmadosztályra adta be, ahol a klublicensz eljárás nem kötelező elvárás. Fontos azt kiemelni, hogy természetesen itt is vannak olyan törvényi és pénzügyi kötelezettségek, amiknek meg kell felelni, viszont jóval kevesebb, és úgy gondolják, és azt feltételezik ilyen állapotban, hogy azokat a kötelezettségeket tudják vállalni és teljesíteni a továbbiakban. A második említett klub a Szombathely volt. Szombathely példája azért speciális, mert ott a környező sajtóorgánumok megkeresés alapján vált hangosabbá a kérdés. Nyilván kérdések mindig azért merülnek fel, mert valami adott esetben kintlévőség szóba kerül. Önmagában az a fontos pont, és az előadásban elmondtuk, hogy megvannak a klubviszenszi szabályzatban azok a tényállítások, amelyeket mi ellenőrizni tudunk. Jövőben is spekulációk alapján nem vonunk vissza, vagy tagadunk meg klubviszenszi kérelmet. Abban az adott időpillanatban, amikor a kérelmet be kellett adni, akkor minden olyan feltételnek, amelyet a szabályzat előír, azoknak a Szombathelyi kézben megfelelt, tehát ő megkapta a klubviszenszit a bajnok indulásra. A harmadik említett példa a Mosonmagyaróvár volt. A Mosonmagyaróvár esetében az első fokú eljárás idején nem volt minden kritérium teljesen tisztázott, a sportszervezetnek nem volt érvényes terembérleti szerződése egy létesítménye sem, nem volt igazolt a játékos bére kifizetése, és szállítók felé is volt a határidőn túli kintlévősége, amely alapján első fokon elutasítottuk a klublicensz kérelmét, az megtagadásra került. A sportszervezet élt a fellebbezés lehetőségével, azon időpillanatig nyújthat be új dokumentumokat, és nem csak hogy nyújthat be, hanem igazolhat-e olyan kifizetéseket, amelyek fennálltak. Ezeknek a Mosonmagyaróvári kézilabda klub eleget tett, tehát a játékosok felé fennálló kintlévőséget a megadott határidőre igazolta. A szállítók esetében azt a határlapot tartotta, amelyik szükséges a klublicensz megadásához. Létesítmény esetében pedig egy év megállapodást kötve, gyakorlatilag siófoki szerződés mintájára azzal a tervvel és szándékkal indult el, hogy mindenféleképpen NB1-be szerepeljen, ha ennek az az ára, hogy a siófoki csarnokban kell a mérkőzéseket játszani, akkor az otthonától távol fog mérkőzéseket játszani. Ezekkel a Mosonmagyaróvár megfelelt a licensz elvárásoknak, így másodfokon a felelőbbiteli bizottság számára a klublicensz kérelmet megadta. Közben időközben rendeződött a helyzet, ugye ezt egy közös sajtótájékoztatón be is jelentették az UEFA Marinát működtető Movarina Kft. Ügyvezetőjével, így módosították a hazai létesítményt a Mosonmagyaróvár esetében, és talán érszerű és sportbarát módon az UEFA Marinában otthon tudják a bajnoki mérkőzéseiket lejátszani. Fontos megjegyezni, hogy itt az ellenőrzés az folyamatos, tehát nem az, hogy egy időpillanatban kellett megfelelni, és akkor utána nyugodtan, szabadon költhet vagy nem költhet a sportszervezet, hanem ezek az ellenőrzések folyamatosan havi szinten ellenőrizve utókövetve vannak, tehát ha valamelyik időpillanatban ezen említett klubok bármelyike, vagy az másik többi nem említett klub egyike nem felel meg, akkor ugyanúgy folytatni kell ezt az eljárást, ami adott esetben a legsősebb esetben a sportszervezet kizárásához vezethet.
10: A Magyar Kézilabda Szövetség mai sajtótájékoztatóján szó volt a hétvégi szuperkupáról is, hiszen itthon most először rendezik meg a nőknél és a férfiaknál is a legjobbak mérkőzését. Augusztus 30-án a székesfehérvári Met Arénában Győr-Ferencváros és Veszprém-Szeged találkozót rendeznek. Az eseményről a hazai szövetség elnöke I. és Ferenc Szabó Szilviának beszélt.
12: Az előkészületek jól haladnak el, nem tudom, volt-e már csarnokbejárás a csapatok, mennyire ismerik a helyszínt, ugye mégiscsak egy jégcsarnokban lesz ez a kézilabdás rendezvény.
13: Igen, hát nagy eseményre készülünk, azt várjuk ezt az eseményt, hogy ezzel berobbantjuk, hogy mondhatom így a kézilabda szezont, így a nyár végén. A kollégáim voltak már a helyszínen, mindent előkészítettek, a jegyek nagyon jól fogynak, tehát házra számítunk, ami nagyon fontos. És ugye a szuperkupa volt már korábban, de ebben a formában nem, ahol a két legjobb női és férfi csapatunk mérkőzik meg egymással, és nagyon örülünk annak, hogy ekkora érdeklődés van körülötte. Mi szeretnénk ebből egy olyan terméket felépíteni, minden évben meg tudunk rendezni, és kinő ebből az eseményből tényleg egy olyan trend, amit előre vihet majd a kézilabda szövetség.
12: Azt már lehet tudni, hogy több mint 5000 néző lesz a helyszínen, tehát az érdeklődés tényleg óriási. A csapatok hozzáállása, vagy véleménye mi volt erről, tényleg létjogosultsága van ennek? Ugye azért külföldön látjuk, hogy ez egy hatalmas esemény.
6: esemény.
13: Igen, mi is úgy ítéltük meg, hogy külföldön sikerült felépíteni ezt az eseményt, kézlabdában is és más sportágokban is. Csapatok egyeztettek előtte természetesen, hogy ők hogy látják. Ugye játékos is voltam, klubvezető is voltam, tudom, hogy ebben a felkészülés szezonban a végén mindig egy erős mérkőzést próbálnak játszani, valahol egy tornán szerepelnek. Ezt most itthon tehetik meg a nagy riválisok egymás ellen. Én azt gondolom, hogy az ő felkészüléseket segíteni fogja. Ez már csúcsforma előtti pillanat, hiszen egy hétre rá vagy két hétre rá már kezdődik a bajnok ligája mindenkinek, és tényleg olyan formában lesznek ezek a csapatok, hogy nem sima mérkőzés fogunk látni, hanem igazi derbit, és hát az is garantálja, hogy a jelenlévő csapatok minden évben bármikor találkoznak egymással, nincs barátságos mérkőzés, és tényleg egy komoly derbi lesz.
6: Ugye azt a Magyar Kupán is lehet látni, hogy nincs olyan, hogy felkészülési vagy tét nélküli meccs. Ugye a program tartalmaz azt is, hogy a Halhatatlanok csarnokába beválasztott három új tagot is egyrészt bemutatjátok, másrészt aki tud, az valószínűleg el is tud majd jönni.
13: Igen, szerettük volna ezt az eseményt még megspékelni néhány olyan dolog, ami érdekelheti a kézilabda szurkolókat, és most időszerű volt, hogy új embereket választunk a Hírességek csarnokában, és a Kézilabda Szövetség egy szavazást indított, és ennek az eredménye ez a három új ember, egy edző és egy nő és egy férfi játékos bekerül a Hírességek csarnokába. Bízom benne, hogy aki tudott tud lenni, és helyszínen tudjuk köszönteni majd őket. Az edzői díjat Lawrence László nyerte, a hölgyeknél meg Pádár Ildikó, és a férfiaknál meg Szabó Sonka, egykori kiváló beállós.
6: Zárásként a férfi válogatottról beszéljünk egy kicsit, van-e már pontos menetrend, lehet-e azt tudni, hogy Sótonyi László, az újdonsült szövetségi kapitány, mikor találkozik először a keret tagjaival?
13: Igen, hát legelőször a keret tagjaival, úgy mindenkivel együtt november, hiszem 3-án kezdődik az EB selejtező, akkor tud találkozni azon a héten, sok ideje nem lesz felkészülni, de tudom tőle, hogy ő már előtte szeretne néhány játékost meglátogatni, beszélni vele, ő már elkezdte a munkát, és hamarosan a stábot is kijelöljük, aki őt segíteni fogja, de majd nyilvánosságra hozzuk.
10: A szlovén Tadej Pogacsár 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a Vuelta spanyolországúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát, ezzel növelte előnyét összetettben. Walter Attila a 45. helyen ért célba. Akár jobb eredmények is születhetnek az atlétikai világdöntőn, mint egy olimpián vagy világbajnokságon Takács Boglárka szerint. A 100 és 200 méteres síkfutás országos csúcstartója is indul egyéniben, illetve a váltóban is az idén csúcseseményi, amelyet szeptember 11-e és 13-a között rendeznek meg a budapesti Zsivolszky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Takács Boglárka Bera Emese vendége volt a Nemzeti Sportrádióban, ebből a beszélgetésből hallhatnak most egy részletet.
14: Kíváncsiak vagyunk, vagy hát én is személy szerint, meg szerintem így a sportvezetésben mindenki, akár a World Athletics-et nézve, hogy milyen eredmények fognak születni. Ezt nyilván előre senki nem tudja, de én azt érzékeltem a környezetemben is, hogy az atléták elég motiváltak, és nagyon készülnek erre a versenyre. Úgyhogy szerintem én arra számítok, hogy talán még akár lehet, hogy erősebb eredmények fognak születni, mint egy olimpián vagy világbajnokságon. Pont azért, mert tényleg a legeslegjobbak vannak itt, szóval nincsen, nem tudom, semmilyen kvótaszám, úgyhogy nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ez mit hoz ki a sportolókból. Az, hogy mondjuk viszonylag ez későn van, és a szezon végén van mondjuk európai atlétáknak, tehát nekünk már azért volt egy Európa-bajnokságunk, és azért már az év eleje óta versenyzünk, de akiknek viszont nem volt kontinentális bajnokságuk ebben az évben, azoknak abszolút maximálisan ez a fő versenyük, és a fő versenyre azért minden atléta úgy időzíti a formát is, hogy ott legyen egy nagy duranás és nagy eredmény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akár lehet, hogy világcsúcsokat is fogunk látni.
6: Ezt meglátjuk, de hogyha már a szurkolókat, a nézőket kiemelted, akkor van ennek azért olyan célja is, hogy népszerűsítse az atlétikát, és csak azért kérdezem, mert hogy az atlétikának szüksége van még népszerűsítésre?
14: Szerintem abszolút, és mindenképpen lehet egy ilyen hozadéka, sőt, hogyha a 2023-as világbajnokságot vesszük alapul, akkor utána érezhető volt az az előrelépés és fejlődés, hogy az atlétikát talán még jobban megismerték az emberek, és talán még jobban így a méltó helyére került, vagy újra.
6: De Magyarországon arról beszélsz, vagy
14: Magyarországon? Világszinten szerintem azért tisztábbanak az emberek az atlétikával, és azért úgy követik, de nyilván világszinten is az egy plusz lehetőség ez a verseny, ez egy más jellegű verseny lehet, de magyar vonatkozásban szerintem a 2023-as VB óta érezhető egy fejlődés, akár az eredmények tekintetében is, akár a közvéleményben beállt egy változás szerintem, és talán jobban központba került az atlétika, nagyobb figyelmet kap, és szerintem egyre többen kezdik élvezni ezt a sportágat, vagy követni, vagy nézni. Olyanok is, akik korábban esetleg nem tudtak az atlétikáról, vagy a magyar atlétákról.
10: A vegyes párosok küzdelmeinek nyitófordulója már is a végállomást jelentette Arina Sabalenka és Novák Djokovic kettősének a US Open-en. Az amerikai nyíltenisz bajnokságon az első helyen kiemelt fehér-orosz szerb duó a nyolcad döntőben Katarina Sinyakova és Henry Patten Csebrit kettőssel találkozott és döntő rövidítésben kikapott. Sporthírekkel legközelebb a 22 óra 15 perctől kezdődő sportvilágban jelentkezünk. A hangmérnök Bredák József nevében köszönöm a figyelmet. Szilágyi Dórát hallott. További szép estét kívánok!
7: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
15: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünk alkalmából a népművészet, a közművelődés, a múzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerte el a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán, a Kalló Zoltán külhoni magyarságért díjak mellett az ünnepségen átadta a népművészet mestere díjat és további szakmai elismeréseket is. A népművészet mestere díj több mint 7 évtizede ismeri el a magyar népművészet kiemelkedő alkotóinak és előadóinak munkásságát. Az elismerést azok kaphatták, akik a népi kézművesség, a néptánc, a népzene, a népdal, a népmese vagy a hagyomány őrzés területén hosszú időn keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az ünnepségen a többi között átadták a Csokonai Vitéz Mihály és a Martin György díjat, valamint a népművészet ifjú mestere díjat is. Az ünnepséget követően a díjazottakkal Verese Mese Gyöngyvér beszélgetett.
16: Csokonai Vitéz Mihály díjban részesült Kovács Pali Ferenc, ezúttal is gratulálok önnek, népi bútorfestő. Mióta?
17: Azt szoktam mondani, hogy én beleszülettem ebbe. Tudnélik, egy kicsi szobánk volt, akkor még otthon szültek a nő, a tulipános ládára lávó téve egy pléteknő, a bába asszony abba potyantott engem bele. De hát valójában ott kezdődött, hogy mikor negyedik osztályos lettem, hát mi nem voltunk nagyon gazdagok, vettek vízfestéket nekem, én olyan boldog voltam, hozzáfogtam rajzolni, és akkor még nagyapám, akit nagyon szerettem, azt mondta, hogy pacsmagolás, a szüleim is. Hát akkor mit csináljak, hogy fessek? Leültettek a tulipános láda elé, azt mondták, itt van, ezt rajzold le, fessed le. Akárhogy próbálkoztam, nem sikerült. Elkezdtem a sírást, úgy gyűlöltem a tulipános ládákat. Sok idő kellett elteljen, iskolába mentem, jó tanárai voltak, akik felhívták a figyelmemet, hogy ez érték. És akkor hozzákezdtem. Először apám úgy tanított, van a kazetta, azt mondja, húzol egy szárat, beülteszed a hulló tulipánt, alul jöhet rózsa, szekrű, gyöngyvirág, amit akar. És akkor így belejöttem. Mikor megfestettem az első ládát, akkor jöttek a rokonok, hogy jaj, nekem is kell. Azt mondja apám, te kérj annyit, hogy legalább a festék árát, hogy az jön vissza.
16: Ez melyik faluban volt, hiszen
17: Márkó
16: úgy...
17: Márkó faluban, Mától 30 kilométerre, Kalotaszeg.
16: Éppen ezt akartam megjegyezni, hogy minden bizonnyal kalotaszegi lehet, hiszen a viselete elárulja.
17: Ez Tibi Vartamás különben, aki díjat kapott, Bálint Tibi. És akkor később bútorfestő táborokat tartottam gyerekeknek, nem csak helyiek, a végén Magyarországról jöttek, és mai napig is mindig van, na ezt még megfestem, de most már be kellene fejezni, mert eljárt az idő.
16: Senki sem azért dolgozik, hogy díjat kapjon, vagy legalábbis nem gondol arra, de amikor elismerik a tevékenységét, akkor mégiscsak jól esik, főleg akkor, hogyha a nemzeti ünnephez kapcsolódik.
17: Igen, nagyon szépen köszönöm a magyar kormánynak, hogy ránk is gondoltak.
16: Lince Istvánnak is gratulálok a népművészet mestere díj átvételhez, és azt hiszem, hogy talán önnek külön öröm az, hogy Kallós Zoltán születésének századik évfordulójára emléke. kezdve is vehette át ezt a díjat.
18: Köszönöm szépen.
16: Tőle is kapott bátorítást?
18: Igen, amíg élt, tőle is kaptam. Az ő irodáján pont mellette, az én képen van. Evel büszke vagyok. Énekes nővel mentem, Szilágyi Annával, aki már ezelőtt 10 évvel kapta ezt a díjt, de sajnos már 5 éve nyugszik. Már 86. évben vagyok.
16: És még most is el tud azért valamennyit táncolni?
18: Táncolnék, de már eltántorogok.
16: Itt a kísérője nagyon bólogat, hogy igen, feltételezem, hogy az unoka?
18: Unoka, Maros Évézi tiszteletes asszony.
16: Aki szintén megtanult táncolni a nagytatától?
18: Nem tanulta meg, hanem 2 fia van, az egyik 4 éves már, de mind azt mondja, hogy tánctanár kell legyen, mint táti.
16: Kiket tanított annak idején? Melegföldváron?
18: Hát ott nem kellett, ott mindenki tudott táncolni. Melyik, ahogy, hány voltunk, annyiféleképpen táncoltunk. Hanem jöttek, elég Fantali Gyula volt Kecskemétről. Ő vette le a táncaimat, és rá 3 hétre el is jött 3 leánynyal, ők már megtanulták a táncot, és így kellett, hogy megtáncoltassam. Annak idején úgy picsek tettem, hogy harcolat ki a házból. Most nem érnek össze az olyan. Aztán Busai Norbert, vele voltunk Nyíregyházán táncot tanítani. Nála voltam a fesztiválokon.
16: Tehát akkor volt, akinek átadni a tudást.
18: Igen.
16: És ma még van fiatalság Melegföldváron, aki járja, hiszen az is egy szorványvidék, erőteljesen igen. Szorványosodott
18: hát
16: vidék.
18: Igen, hogy felszögek is jövök le, csak ilyeneket járnak. Az ilyeneket már nem akarják táncolni.
16: Azért mosolyog, hogy ezt a díjat ma átvehette.
18: Legyen hála jó Istennek. Annak is köszönöm.
16: Gizoli Demeter Gyergyó Alfaluból szintén népművészetmestere díjat vehette át, táncol, énekel.
19: Tőkép szeretném átadni a falumnak, utána gyerekeimnek, és mind azoknak, akik szeretik a népművészet hatász, ha bármelyik foglalkozásával. Mert maga a zene egy életnek egy titka. Próbáljam még az életet ezt hosszabbítom, abba, ha él az ember, és már a családból kezdődött, nagyon sok tánc volt, nagy volt a család, és nagyon sok mulatság volt otthon. Mindig azt mondtam, hogy valahogy az unokáimnak is próbáljátok a népzenét, a néptáncot, és mind az, amit a népzenét szorzódik, folytassátok.
16: Folytatják?
19: Most igen, még a legkisebb unokám is csak oda állott, ügyesen táncol.
16: A falu nagy, tehát van akinek átadni. Hál' Istennek Gyergyó vidéki táncokat is ismerünk bőven most már. Vannak egyáltalán kedvencei?
19: Vannak táncaim, de főképp fiatalkort mostanig is inkább a csárdás talpalával. Aztán próbáltam ezeket a régebbi énekeket, egy Zsupin Pali nevezett, nagyon jó furjas keresett fel, Farkas Tamás, és úgy belül erőltettek, hogy kell folytatni, mert pár ének, amit valóságban nem igen hallottak, és azt előadtuk, és nagyon-nagyon meg voltak elégedve. Aztán én is a végével, ők is, úgyhogy folytattuk az éneket és a táncot.
16: Általában azt szokták mondani, hogy a táncház mozgalomnak köszönhetően elsősorban Kalotaszeg mezőség zenéje, táncai kerültek előtérbe. Székelyföld mintha egy picit a háttérbe szorult volna, de most talán éppen a díjazottaknak köszönhetően ismét előtérbe kerülnek.
19: Egy olyan 10-15 éve majdnem ki volt halva a néptánc. Azok a társadalmi kör, amik összehozzák a fiatalokat, mivel a diszkók, ott elvegyültek ott a fiatalok nagyon. Nagyon nehezett iráncikálni belőle, hogy próbálják meg eztet. És most lássuk, hogy valóság szót fogadtak már, nagyon sok lett.
16: És most büszkék lehetnek önre, hogy van a falunak egy ilyen díjazottja is.
19: Remélem, hogy nálunk a családi körben, a gyerekeim, az unokáimnak még csak folytatom, és még ahol tudom, még a falu viszonylatban is.
16: A népművészet mestere címet nem csak táncosok és énekesek kapják meg, hanem kézművesek is. Így Bálint Tibor Türei, azaz kalotaszegi bújka készítő is. Már az előbb az egyik díjazott elárulta, hogy olyan mellény van rajta, melyet ön készített. Úgyhogy a mesterség címere megjelenik. Igen,
20: tulajdonképpen ezeket a bujkákat most már közel 42 éve készítem, 39 éve a feleségemmel. Ezeket sok-sok szeretettel készítjük, türelemmel.
16: Ugye általában mindig azt szoktuk firtatni, hogy megvannak-e a tájjegyek egy-egy alkotáson, tehát, hogy mennyire mondhatjuk meg, hogy melyik falujé éppen az a bujka, amelyik például önön van.
20: Nyilván, hogy vannak eltérés. kérdések, nem minden falul falu, hanem felszegi, mint a más, az alszegi, mint a más, a nádas menti, mint a teljesen. Ez, ami rajta van, egy nádas menti bújfa.
16: Kutatott is, vagy átöröklődött családban?
20: Nem öröklődött át családban ezt, mivel szabó vagyok, itt tanultam a szabó mesterséget, akkor úgy gondoltam, hogy ezt a régi mesterséget, inkább elhaló félben való mesterséget szeretném továbbvinni. Igazából kellett kutassak egy kicsit a bújkák iránt, hiszen azért minden faluba egy kicsit más a mintázat, és szeretném továbbvinni az autentikus mintákat.
16: Talán ez a legnehezebb, hiszen azt már látjuk, hogy a bújkáknál is van, aki már szintetikusabb anyagot is használ, már olcsóbb változatok is megjelennek, tehát fontos a hitelesség is.
20: Mi még úgy készítjük, ahogy az előtt, évtizedekkel ezelőtt, úgyhogy nagyon-nagyon igyekszünk a feleségemmel együtt megőrizni azt a régi motivumokat, a régi mintákat, amennyiből lehet, akkor a legeslegjobb minőségű anyagot.
16: És azt hiszem, hogy talán a munkájának az egyik legnagyobb elismerés egy ilyen díj, úgyhogy ez egy újabb lendületet is adhat, vagy nem kell lendület már?
20: Hát a lendület már megvan, az már rutinból jön, de nagyon örülünk a díjnak, nagyon-nagyon-nagyon köszönjük. Évtizedek munkájának egy gyümölcse, egy elismerése, és köszönjük szépen a díjat.
16: Amikor az 1980-as évek elején László Csaba az egyik szilveszteren a Brassó megyei Halmágy fahídján boricatáncot oktatott, éppen a bulizó közönségnek gondolta-e azt, hogy együtteseket fog vezetni, ilyen nagy néptáncos munkásság lesz majd a feladata?
1: Hát mikre nem emlékezik a riporter? Fiatalon az ember nem gondolkozik, hanem csinálja általában. Aztán később kezd gondolkozni, és akkor kialakulnak a dolgok mindig.
16: Gépészmérnöknek tanult. Akkoriban nem is nagyon lehetett volna néptánccal foglalkozni egyetemi szinten. Hogyan indult a pályája egyáltalán? Hogyan következett be a Varga betű?
1: Hát ugye Brassóban a Búzavirág táncegyüttes volt az első, ahol megnyilvánultunk. A Refkista bácsi volt mindenki táncmestere akkoriban. Hát ő nem nagyon tudott táncolni, de volt egy hagyománya ennek az együttesnek, amelyik megtanult táncokat, mindig a következő generáció örökölte, és azt táncoltuk. Ez még nem volt az a táncolás, amit mi szerettünk volna, mert nem tekintettre az autentikus formákra, tehát nem volt megalapozva, mondjuk úgy mai szemmel, hogy nem voltak megfelelő gyűjtések mögöttem.
16: Ennek ellenére azért mégiscsak egy 75 éves iskolai néptánccsoportról beszélünk.
1: Az elindított egy ilyen gondolkodás bennünk, újra gondolást, és akkor már egyetemista korunkban volt már filmfelvevőgép, ráadásul kapcsolatba kerültünk a magyarországi szakmával, pont Martin Györgyön keresztül. Hát én személyesen talán egyszer találkoztam vele, de nem voltam különösebb kapcsolatban, de megvoltak az emberek, akik jártak, Csatai Laci például, Köncei Csilla, Tőcegi András, Csehszlovák 16 mm-es filmfelvevő gépeket kaptunk, volt vagy 4 darab belőle, és akkor azokkal jöttek, mentek a filmek, ezt most nem mondhatom, hogy csempészedődött-e, vagy nem csempészedődött, mert nem kérték soha tőlünk számon, hogy vittünk-e ki filmet, vagy hoztunk ebbe filmet, de ezek a filmek mindig vándoroltak. Gyűjtéseket pedig folyamatosan csináltuk, ahogy lehetett. És akkor ez egy megalapozottságot, mert ugye, amíg nincs rögzítve, hiába van tánceljárás, mert a tánceljárás körülbelül írja le mindig. Ugye a zenei kotta is interpretálható, hogy most ezt hogyan akarja a művész előadni. A tánckotta még bonyolultabb, mert teljesen térbe játszódik le, még bonyolultabb. Vázlatnak jó, de igazából akkor forradalmosodott ez az egész néptáncos szakma, amikor a filmekről lehetett táncot tanulni.
16: Ja, aztán nem marad. Brassóban elkerült a Székelyföldre, Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron oktat táncot, kipróbálta már a táncszínházi műfajt is, tehát nagyon sok mindennel kísérletezett, de az alap mindig a hagyomány volt.
1: Igen, én mindig ahhoz szeretek visszatérni, és akkor van egy koncepcióm is, hogy nem szeretem vegyíteni öncélúan a különböző technikákat, stílusokat, műfajokat, hanem akkor lehet egy jó dramaturgiát csinálni például léptáncból is, hogyha tudatosan ötvözöd ezeket a különböző technikákat, műfajokat. Tehát lehet, de ne legyen öncélú az egész. Tehát ha öncélúságot lát az ember, akkor azt lehet mondani, hogy ez nem az, ami kéne legyen. És akkor úgy próbáltam a táncház felé például irányítani, mert megvan ennek is a szerepe, hogy a hagyomány tovább kell éltetni valahogy. Hagyományos módon már nem tud, meg egy időben kés fullad, tehát annyit, hogy csak színpadra teszek egy táncot, abban már kifullad. Vagy hogy táncház szórakozásra, abban is kifullad, tehát nem tud terjeszkedni az egész, és akkor ez egy lehetőség, hogy a magasabb művészetbe is próbáljál belé kontárkodni. Egyelőre úgy, amiket kontárnak néznek, mert felülről nézik az egész nép, művészetet, de a színház, a néptánc közeledik, és akkor érdekes kísérletek vannak mostanában, és én is kísérleteztem.
16: Több díjjal is elismerték a munkásságát, de az, hogy a Martin György díjat vehette át, talán mégiscsak szívmegelengetőbb.
1: Nagyon örvendek, hogy ezt a díjat osztották rám, juttatták nekem, mert hogy Martin György öröksége nem csak szellemileg, fizikailag is megtörtént, ugyanis Martin György, amivel a legtöbb filmét készítette, az a kamera még mindig nálam van, mert az ott pillanatban már nem használtuk, és valahogy nálam ragadt, úgyhogy valaki visszakéri, nem fogom adni.
15: Kedves hallgatóink, ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Munkatársai Verese Mese Gyöngyvér és Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül!

0: 20 óra. Jó estét kívánok! A Kossuth Rádióban hírek következnek. A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Polyák Adrien. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsítottak meg Szlovákiában. Napos felhős idő lesz holnap, elszórtan záporokkal. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Hozzátette, a törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzetnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A monetáris tanács ma 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamat folyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. Meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Antosi István, a testület tiszás elnöke az ülés után közölte, 5 jelöltet hallgattak meg, jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket és koncepciójukat. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai importáru cikkre, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Olasz sajtóhírek szerint a Giorgia Meloni vezette kormány nem várja ki a törvényhozási ciklus jövő októberi határidejét, így a jövő év első hónapjaiban előrehozott parlamenti választást tarthatnak Olaszországban. A legnagyobb olasz napilap rámutatott, decemberig megszületik az új választási törvény, és politikai gyakorlatnak számít, hogy azt követően minél előbb választásokat tartsanak. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. A gyanúsítottaknál nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet foglaltak le. A hatóságok szerint, ha a terv megvalósul, rendkívül jelentős anyagi kárt és az üzem mintegy 70 alkalmazottjának sérülését is okozhatta volna. Az időjárásról. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként csak a keleti, északkeleti tájakon és az Alpok alján alakulhatnak ki zivatarok. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
3: Kedves gyerekek, ma Márkus László mond mesét.

0: Jó estét, gyerekek! Az állatkertben vagyunk, a zóban. Mint a mókusok, perecet rágcsáltunk. De mint mindennek, egyszer csak a pereceknek is végük lett. Ugyanúgy, ahogy egyszerre rágcsálták, egyszerre fejezték is be. Az utolsó morzsákat a földre szórták a verebeknek, azután felálltak a padról, és elindultak. Nem messze különös épület állt, olyan, mint valami romos kastély, még tornya is volt. Nem csoda, ha a mama kérdésére, most hová, merre menjünk, mindannyian előre mutattak. Oda, oda! És aztán azt találgatták, ki lakhatott. Talán Rigó Csőr királyfi, mondta a legkisebb, de a többiek lehúrogták. Ugyan, Rigó Csőr királyfi nem lakik romos kastélyban. Akkor egy boszorkány, folytatta Juli, mert minden áron ő akart hangadó lenni.
1: Az bizony lehet,
0: hagyták helyben a többiek, és egy kicsit, valljuk be, félni kezdtek. Még szerencse, hogy velünk van a mama, gondolták, mert így bizonyosan nem fog rajtunk semmiféle varázslás sem. A félelem azonban oktalan volt, mert a romos kastélyban is állatok laktak, méghozzá rókák, vörösszőrű, hegyes pofájú rókák. Rácsuk mögött kicsit fáradtan, hiszen nem futhattak annyit, mint odakin az erdőn, ahonnan idehozták őket. Nem is igen mozdultak, csak néha, amikor felbukkant valaki kíváncsiskodó. És mintha értették volna a rosszalló megjegyzéseket, hátra somfordáltak, behúzódtak a sötét, árnyékos mélyedésekbe. Mert ilyesmiket mondtak az emberek. Itt van a helyetek, a rács mögött. Most ugye szomorúak vagytok, mert nem lophattok csirkét? És még azt is hozzátették. Ó, ti haszontalanok! Mama nézte őket, és eszébe jutottak azok a vörös rókák, akik a vadászok elől menekültek, mert a rókákat évszázadok, évezredek óta vadásszák, és a rókák évszázadok, évezredek óta menekülnek a vadászok fegyverei elől. Azért vadásszák őket, mondta a mama, hogy az embereknek rókaprémes bundájuk, kabátjuk legyen. Én sohasem akarok rókaprémet, és nem is fogok akarni soha, mondta Eszti, s a mama bizonyos volt abban, hogy ez így is lesz, mert Eszti sajnálja a haszontalan rókákat. Mi csak kutyák, mutatott a következő ketrecre Anni, de azok nem kutyák voltak, hanem farkasok. A farkasok a sűrű rács mögött is vicsorogtak, majdnem úgy, mint a kutyák a kerítések mögött. Ez Julinak jutott eszébe, és meg is mondta a két nagynak, akik sokkal kevesebbet tartózkodtak a nagymamánál, mint ők, akik éppen emiatt kevesebb kutyaugatást hallhattak, kevesebb hamis kutyát láthattak. Mégis emlékeztek rájuk, hiszen őket is megugatták, ha meglátogatták a nagymamát, de azért ezek a farkasok, ezek mégis egészen mások. A farkasok a kutyák rokonai, de ők mindig az erdőben vadon élnek. Amikor jönnek a fagyok, mind be akar rohanni a falvakba, érzik az iszonyú éhséget. Mert a télben a fagyban fáznak a vadfarkasok is. Kerüljön az asztalunkra, kappan, mondják, hiszen oly komis ez a hideg, hogy vacog a fogunk a szélben. Rajtunk nem segítenek, így könnyen meghalunk éhen. A farkasok, a kutyák rokonai, de ők mindig az erdőben vadon élnek. Amikor jönnek a fagyok, mind be akar rohanni a falvakba. Érzik az iszonyú éhséget. A mama még azt is elmondta, miért. Mert a szelíd állatoknak, köztük az őzeknek, etetőket állítanak az erdőben, de a farkasokkal senki sem törődik. Törődnek ők magukkal. Keresünk valami vidámabb állatot, mondta végül a mama, és kézen fogta a kicsiket. Nem kellett sokat menniük ahhoz, hogy elérjék a bárányok tanyáját. No lám, a farkas és a bárány milyen békésen megfér egymás közelében, csodálkozott rájuk Mari, azután hozzátette. Biztosan csak azért, mert mindannyian ketrecben vannak, főleg a farkasok. A bárányok, mintha csak a mezőn lennének, tágas, füves helyükön, csoportokba verődtek, úgy futottak körbe-körbe, időnként megálltak, bégettek. Ami hiányzott róluk, az a csengőcske volt. A csilingelők is muzsikák, apró kolompok. Egyszer, amikor vonaton a hegyek között utaztak nagymamához, ugyanilyen nyájat láttak, de azok

0: Gondolunk, gondolunk, hangzott a lányok kórusa, és tovább indultak az állatkert ismeretlen, még soha nem látott, vagy régen elfelejtett lakói felé.
1: Tarbai Ede, Séta az állatkertben című mesesorozatának következő része Márkus László előadásában a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

négy kislány ott állt a mamával a napsütésben. Már látták a mókusokat, egereket, a farkast, rókát, a szeliden bégető bárányokat, megették a perecüket is. Na, és most merre? Az állatkerti sétány kanyargott előttük, s ők követték a kiszámíthatatlan fordulatokat. Egyszerre, honnan, honnan nem, egy macska került eléjük, egy közönséges kis cica, játékosan pofozgatta a virágokat, és olyan szabadon futott, mintha nem is az állatkert lakója lenne. Ez így is lehetett, mert az ápoló dobbantott feléje,

mitől szegény kis állat riadtan felnyávogott, és menekült fel az egyik fára. Erről a macskáról a nagyobb macskák jutottak eszükbe, annál is inkább, mert a közelből oroszlán üvöltést hallatszott. Az oroszlánokhoz azonban kanyargós út vezetett még. Előbb meg kellett csodálni a párducokat, köztük a legszebbeket, a feketéket. Milyen gyönyörűek, sóhajtott fel Anni. Én hallottam, hogy valaki meg akart szelidíteni egy kis párduckölyköt, úgy sétáltatta, mint egy kutyát, de hamarosan meg kellett válnia tőle, tette hozzá Márti. Ha, azt meghiszem, az eleven párduc nem játékszer, mondta a mama elkomolyodva. Csak messziről jó őket nézni. A párducok oly feketék, akár a kéményseprők, de gyönyörűek, izmosak, sejemszőrűek. Ám lesik, ki, mikor, merre lép. Félig hunyt parázsló szemmel éberen, bajuszuk mindent megbök. Azért csak messziről jó őket nézni, mert kidugják karmos mancsukat, ha tehetik a rácson, a levegőbe hasítnak lyukat, mint más a friss kalácson. Mert rabok ők, szép rabok, és ez szomorú bizony. Azért mégis jó csak messziről nézni őket, mint vonulnak, bármi gyönyörűek, izmosak, bársonyszőrűek. Karmuk nyomán szakad a bőr, ha a rács mögül kinyúlnak. Hát ez olyan tanács volt, amit meg kellett fogadni. Nem is léptek túl közel, maradtak a külső korláton kívül, s onnan figyelték őket. Valóban szépek voltak, és figyelemre méltóak. Távoli vidékről érkeztek, Jáva szigetéről, ahol örökös nyár van, ahol benszülöttek élnek, hasonlóak azokhoz, akiket egy francia festő, Gauguin, festett gyönyörűséges képein, ahogyan a mama mondta. A sárga fényben a kövér banánok, s a sárga tájban barna emberek. Ez a különös, csendes óceáni világ olyan volt ennek a festőnek, mintha a mesék világába tévedt volna, olyan elveszett paradicsomi állapotba, amilyenekről minden nép legrégibb történetei szólnak. De a festőnek ez a mesevilága valóságos volt, mint ahogyan valóságosak itt az állatkertben ezek a nagytestű, izmos, csillogószőrű párducok, akiktől azért kell félni, mert csöppet sem barátságosak, bármilyen drágák, becsesek és gyönyörűek.

0: Barba Ijede, Séta az állatkertben című mesesorozatának következő részét Márkus László előadásában holnap hallgathatjátok meg. A műsort szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
2: Újra
1: mindenkié.
2: Mindenkié.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Vers napról napra.

0: A régi magyar költészet szerepét elevenítette fel. Históriás attitűd jellemzi, elsősorban a reformáció idején talál modellértékű példákat. Formakultúrája igényesen gazdag. A magyar népdalok ritmuskészlete éppen úgy a sajátja, mint a klasszicizáló hajlandóság. Csanádi Imre Kossuth és József Attila díjas magyar költőről, íróról, műfordítóról, balladagyűjtőről van szó, akinek most Borne vissza Péter és Egy hajdani templomra című versét Kertész Péter mondja el.
1: Mikor még Bécsbe tanuló ifjú voltam, ijesztettek sok képen, hogy ne prédikálnék. Egyfelől féltem, másfelől égett a szívem, és talán az oldalamon is kifakadt volna, ha a számot fel nem tátottam volna. 1578. Pörnyek kerengett mi országunkon, eget beborítván, rángó tetemek nyárson nyúvattak felhőkre vonítván, jámbor kegyesek nyúlként inaltak, tort ült vala hitvány. Portölcsérében ördög sikoltott, ördög hahotázott, viskók tört hátán rúgván, tapodván, ördög csorda párzott, ördög tisztartók vontak vadsarcot, vérünkkel virágzót. Kevés németek, pogány törökök minket környülvettek, magyar urak fertelmességet kedven cselekedtek. Kushadni akkor, nem látni, szólni, oltalmasnak tetszett. Mit évő légyen, nyelvén, akinek szavak dagadoznak, folytja torkába, oldalán is kisebbel fakadoznak. Feltátja száját, félvén is hősen támad a gonosznak. Egy hajdani templomra. Nádfödeles pajta, sár alkotmány lehetett, mégis szentegyháznak ékesen neveztetett. Áldott áhítatra, magába fogadta a kis gyülekezetet. Taposott jobbágyok német elől szököttek, török sarcát sínylők e szent helyre feljöttek, bocskorban mezít láb szomjúhozva itták, proféták mit hirdettek. Testben szakadozva, szabadulva gályákról, szólt hatalmas szóval toprongyos prédikátor, gátakat sodort már, válaszol a zsoltár, zúgták, mint erős tábor. Idáig lopódzott, itt talált lakozásra napnyugati Kálvin tilalmas tanítása, kert alatt toportján, harsant égő portán tatárló vonítása. Dűlt itt pőre átok pápás álnok urakra, Antikrisztus nyája pilises tar papokra, aranyozott, fényes, bálványos, tömjénes palota templomokra. Mi más hajlék volt ez? Puszta négy fal, tapasztott, tojáshéj, akárki melyet földbe taposhat, hadak tengerében rút sajka, törékeny, tárgya minden gonosznak. Mégis megtartódat benne becsüld, magyarság. Ország lappangott itt, mikor nem vala ország. Ő árváit Isten, vezérelvén hitben, lett bástya és bátorság. Két vadpogány, melyet zúzott facsart, mint sajtó, nép dacolhatott itt, zsidók jaját sóhajtó, helvét tancitáló, magára találó, térdet fejet nem hajtó.

0: Csonádi Imre verseit Kertész Péter mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: Édes anyanyelvünk.
2: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Folytatjuk tegnap elkezdett témánkat, és ezúttal is olyan szólásmondások eredetével, hátterével foglalkozunk, amelyek az ördöggel kapcsolatosak. A megfejtésekben Forgács Tamás nyelvész lesz a segítségünkre. A Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
3: Nézzük meg először ezt a mondást, hogy néha az ördögnek is kell gyertyát gyújtani. Mit jelent ez?
4: Olyankor szoktuk ezt mondani, ezt a közmondást, hogy néha gonosz embernek is kedveskedni kell. Tehát, hogy kedvesen kell velük bánni, jó lehet, nem szeretjük őket. Mondjuk valaki nagyon utálja az anyósát, és mégis néha mondjuk születésnapján fel kell köszönteni. Arra lehet mondani egy poénból, hogy hát igen, de hát néha az ördögnek is kell gyertyát gyújtani. Tehát ez a lényeg, hogy a gonosz embernek is kell kedveskedni, vagy van egy olyasféle használat, és hogy néha a kellemetlen kötelességet is hát jó kedvel, vagy legalább jó kedvet mutatva kell végezni.
3: Aztán itt van az, hogy az ördögnek adja a lelkét, vagy eladja az ördögnek a lelkét valaki.
4: Maga a szólásmondás az egy 16. századi történetre megy vissza, mindannyian ismerjük Johannes Faustusnak a történetét. Ez egy német legenda, amiben ugye Faust Mephistóval, az ördöggel köt egy szerződést, miszerint Faust majd a halála után az ördögnek adja a lelkét, ennek fejében viszont Mephistó a földön minden óhaját teljesíti, tehát amíg még a földön van, kifejezetten ezt verseli meg Goethe a Faust két részében, ugye ebben a nagy ívű drámai költeményében, és mondjuk Gúnó Faust című operájában is ezt a motivumot dolgozza fel. Tehát úgy gondolták, hogy vannak emberek, akik szövetséget kötnek az ördöggel azért, hogy segíts őket, és ennek fejébe inkább nekiadják a lelküket. Ezt őrzi ez a mondás.
3: Úgy fél, mint ördög a tömjén füsttől. Ezt ma is gyakran használjuk, mi a háttere ennek?
4: Tömjönfüst mellett szentelt vizet is lehet erre használni, ezért van is ennek a szólásasolatnak olyan változata, hogy fél vagy irtózik valaki, mint ördög a szentelt víztől, tehát mind a kettő létezik, hiszen ezekkel ártani tudunk az ördögnek, ugye az elképzelések szerint ezeket nem bírja, és akkor megsemmisül. Már ős idők óta használják a tömjönt a vallási szertartásokban. Az Isten dicsőítésére szolgált, illetve a rossz szellemek előzésére, de hát, hogy az Isten dicsőségére szolgált, az ugye az is mutatja, hogy a három királyok egyik ajándékként ugye arany mellett ugye tömjént is vittek ugye a kis Jézusnak, tehát ezzel is szimbolizálva az ő isteni mi voltát, ez a Bibliában így is megjelenítődik.
3: Közismert mondás az is, hogy veri az ördög a feleségét, hogy ezt mire használjuk, talán a legtöbben ma is tudják, de hogy miért pont ezt mondjuk, azt nem igen.
4: Ez egy helyzetmondat, amit bizonyos szituációkhoz kötődően lehet használni, mégpedig ahhoz a szituációhoz kötődően, hogyha az az időjárási jelenség áll elő, hogy egyszerre esik az eső és süt a nap. Ugye ez két olyan ellentétes dolog, ami normál helyzetben nem szabadna, hogy bekövetkezzen, már pedig mégiscsak létezik. Érdekes, hogy ezt a ritka természeti jelenséget nagyon sokféleképpen kifejezik a világban. Egy finn szóláskutató, egy bizonyos Matti Kuusi egy egész könyvet írt erről, és ha jól emlékszem, hát talán 3000 különböző ilyen forduló gyűjt össze a világ fene tudja hány nyelvéből, de a szuahélitől kezdve mindenféle egzotikus nyelvekből szerzett magának adatközlőket, és az a lényeg, hogy a legtöbb helyen tényleg mindig olyan kapcsolat szolgál ennek a megnevezésére, ha valami ilyen bizarr dolog fordul elő, tehát olyan, ami nem történhet meg. Például az azeri nyelvben azt mondják ebben a helyzetben, hogy az anyafarkas bárányt szül, vagy az észtek azt mondják, hogy az ördög gyermeket keresztel, hát ugye az ördög, aki nem keresztel, nem keresztelhetne gyermeket. Aztán a szerbek azt mondják, hogy együtt fürdenek az ördögök és az angyalok. Mi pedig ezt mondjuk, hogy ugye veri az ördög a feleségét. Például a németben olyan is van még, hogy a pokolban búcsújárás van. Hát az is ugye ezt a furcsaságot árulja, hogy búcsújárás, ami egy keresztény szokás, az hogy lehetne a pokolban, Belzebub birodalmában. Rengeteg kifejezés módja van ennek a jelenségnek a világban, és ezt egy könyvben is feldolgozták.
2: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
5: Kossuth Rádió.
6: Újra.
5: Újra.
6: Mindenkié.
1: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül. Jó estét kívánok, ez a Szabad Polc, a mikrofonnál Olá Andrea. 150 éves az Andrássy út, Európa egyik legszebb sugárútja. Ennek megünneplésére szeptember 6-áig tartó programsorozat kezdődött el tegnap. A szervezők épületbejárásokra, tematikus sétákra, előadásokra várják az érdeklődőket ebben a két hétben. A mai adásban a részletekbe avatjuk be önöket, de két témáról, a Megfigyelt Város, séta az Állambiztonsági Negyedben című programból, illetve az Andrássy út épületeiben egykor élő mágnásokról szól előadásból egy kis ízelítőt is adunk. Átadták a forgalomnak, de még csak gyalogosok sétáltak ezekben az augusztusi napokban 1876-ban a Sugárúton, és csak az Oktogonig. Európa legszebb útvonala lett később, a Városligetet és a belvárost összekötő út, amelyre eredetileg azért volt szükség, hogy a rendkívül szűk és zsúfolt Csóf Király utcát tehermentesítse. Andrássy Gyula gróf egy elegáns körút kialakítását javasolta a párizsi Champs-Élysées mintájára. A 19. században a pesti Sugárút inkább reprezentatív célokat szolgált, így a földszintes alacsonyházak helyére neves építészek pazarpalotákat terveztek, amelyekbe arisztokraták, bankárok költöztek. A sugárutat később 1885-ben a miniszterelnökről Andrássy útnak nevezték át. 150 éves tehát Budapest legszebb útja az ünnepi programsorozatról, amely egyébként olyan, mint egy időutazás. A szervező 5-ös 10 művelődési ház vezérigazgatója Szebeni Dóra beszél.
6: Ez is volt a terv, hogy egy ilyen időutazás legyen. A Terézvárosi Önkormányzatnak szívügye volt ennek az ünnepség sorozatnak a megszervezése, hiszen a kerületnek nagyon fontos része az Andrássy út. Ugye az egész kerületet átszeli, tehát valahogy szervesen kapcsolódik Terézváros életéhez és történetéhez. És mivel ez a 150-es, ez egy olyan nagyon szép kerek szám, egy ilyen 150. születésnapot, azt ugye illik megünnepelni, ez nem csak a fővárosi önkormányzatot, hanem sok-sok partnert igyekeztünk találni, és úgy lett ilyen változatos és színes ez a programsorozat, hogy ebbe tényleg nagyon sokan, akik különböző intézmények, szervezetek kötődnek az Andrássy úthoz, vagy az Andrássy út történetéhez, ebbe szintén beleálltak, csatlakoztak programokkal, támogatással, hozzájárulással.
1: Hányféle nézőpontból lehet megmutatni az Andrássy utat? A művészet, történet vagy az építészet az adja magát, de hát itt azért egészen különleges ötletek is előbukkannak ebben a programsorozatban.
6: Igen, hát az biztos, hogy megkerülhetetlen az építészet, meg megkerülhetetlen a művészeti vonal. De ahogy fejlődött és alakult a program, fölmerült bennünk, hogy a gasztronómiától kezdve az underground kultúráig, az irodalomig nagyon sok minden olyan terület is van, amit ugyanúgy az út történetéhez tartozónak gondolunk, látunk és érzünk, úgyhogy nem egy 150 évvel ezelőtti pillanatra koncentrálunk csak, amikor átadták az Andrássy utat augusztus 20-án, hanem valóban a 150 év történetére, és a közlekedéstől kezdve, hát azért ugye itt van a milleniumi kisföld alatti, ami kapcsolódik az út történetéhez, a kávéházak történetétől kezdve tényleg nagyon-nagyon izgalmasnak találtuk, hogy sokféle szempontból nézzünk rá erre a 150 évre.
1: Mennyire cél az, hogy megmutassák, hogy ezért a történelem hogyan szólt bele itt ennek a városrésznek az alakulásába, ha csak az elnevezéseket nézzük.
6: Ez fontos cél volt, és ezért is szerveztünk egy olyan sétát is, ami egy történelmi séta névre hallgat, amikor úgy vonulunk végig az Andrássy úton, hogy egy történésszel, Katona Csaba történésszel megállunk egy-egy ponton, és az út történetéről ezeken a pontokon mesél. Ebbe beletartozik az operaháztól kezdve a különböző intézmények, Jókai tér, Liszt Ferenc tér, a terrorházáig, tehát az oda kapcsolódó történelmi eseményekig. Úgyhogy igen, fontos, hogy ennek van egy ilyen edukációs szerepe is, hogy akik eljönnek ezekre a különböző eseményekre vagy sétákra, többet tudjanak meg az Andrássy út történetéről. Nyilván egy kiragadott időszakkal foglalkozik az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is, ugye ők 4 sétát is tartanak, kifejezetten annak az időszaknak az eseményeiről mesélve közben, amivel ők foglalkoznak, de nagyon izgalmas program lesz a Fiatal Művészek Klubjának a történetével, a 80-as évek underground művészetével foglalkozó előadás vagy program is, úgyhogy igen, szemezgettünk 150 év történetéből, és remélem, hogy sikerül mindenféle olyan területet megmutatni az ide ellátogató közönségnek, amivel egy picit ráirányítjuk a figyelmet erre a nagyon fontos sugárútra, aminek nem csak közlekedési szempontból, és nem csak a város egyik művészeti szíve szempontjából van jelentősége, hanem tényleg ezer szálon kapcsolódik a város életéhez.

0: Időzünk el kicsit az előbb említett témánál, az Andrássy úton a következő két hétben 4 alkalommal vehetnek részt azon a programon, amelynek címe a Megfigyelt Város séta az állambiztonsági negyedben. Erről az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársát, Szekér Nórát kérdeztem online. A levéltár egyébként létrehozott egy Topotéma nevű honlapot, ahol a magyar politikai rendőrséghez tartozó épületeket mutatják be.
1: Ebből jött az ötlet, hogy itt a környéken lehetne csinálni egy olyan sétát állambiztonsági negyed címen, ami az Andrássy út 60 és környékét járja körbe. Az emberek fejében az Andrássy út 60, mint szimbolikus épület azért az erősen él, meg az megvan, hogy ugye ott működött az AVH, a hírhet államvédelem a Rákosi korszakban, de alapvetően ez nem csak egy épület volt, hanem egy egész kiterjedt negyed. És akkor itt vannak kiemelt épületek, és hát rengeteg izgalmas, rengeteg szomorú történet is, és hát eléggé így leképezhetik az épületeknek a története azért magának, hát a 45 utáni politikai rendőrségnek a működését, mert alapvetően ez azért itt, ez az Andrássy út 60 köré szerveződő állambiztonsági negyed, azért 53, 54, 56 környékén volt nagyon hangsúlyosan jelen itt az állambiztonság, utána már nem annyira ezen a területen. Ahonnan indul a séta, az Ötvös utca 7, itt működik egyébként az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, de ez az épület is része volt ennek az állambiztonsági negyednek, talán ez sem annyira köztudott, hogy itt ez volt az első székháza a politikai rendőrségnek, és innen költözött át Péter Gábor az Andrássy út 60-ba.
0: Milyen állomások lesznek? Lesznek-e olyan épületek, olyan történetek, amelyek biztosan meglepik a közönséget, vagy akik a sétán részt vesznek?
1: Igen, az az Ötvös utca 7, ahonnan indul a séta. Én azt gondolom, hogy már ez az épület is rengeteg izgalmas történetet rejt, és rengeteg olyan történetet, ami nem annyira közismert. Itt egyiket ez is jellemző, hogy maga az állambiztonság, ugye a politikai rendőrség azért alapvetően sokszor itt titkosan rejtetten működött, és egy civil épület, ami összekapcsolódik mondjuk az állambiztonság történetével, annak rengeteg olyan apró története lehet, ami titkos volt, vagy rejtve maradt korábban az emberek előtt, tehát ezeket is. És az, hogy ezeket sikerült feltárni, meg megismerhettük, abban része van annak a kutatási projektnek, ami annak folyamán zajlott, ahogy ez a Topotéma nevű honlap megszületett. Tehát, hogy itt nagyon sok friss kutatás is beépül ebbe a sétába, ami korábban nem volt annyira ismert. Itt akár mondjuk egyes épületeknél ez nagyon jól látszik, tehát például ez az Ötös utca 7 is, akkor az Andrássy út 60 a legismertebb tényleg ebből a szempontból. De azért itt is vannak olyan apró történetek, részletek, magának egyébként ennek a negyednek a kiterjedtsége, ami sok új információt ad a korábban ismertekhez képest. És hát igazából ennek a sétának a részeként elindul ugye az Ötvös utca 7-ből, elmegy az Andrássy út 60-ig, ott át megyünk a Csengeri utcán, ott be végig a Csengeri utcán az Aradi utcáig, és hát az Izabella utcán vissza is úgy újra az Andrássy út 60-ba, tehát ezt a kört járja be a séta. Ez valójában egy komplex kis negyed volt, tornatermekkel, ebédlőkkel, ruhatárral, laktanyákkal, és hát itt az állambiztonsági különböző szervezetei, tehát a hírszerzéstől kezdve, a tényleg ez a hírhet AVH-nak a központja, a pincék, ahova levitték az embereket, azoknak is a története. Tehát, hogy itt ez lényegében egy ilyen minivárosként funkcionált ez a negyed, és művelődési házaktól kezdve tényleg a szórakozó helyekig bezárólag, ahol az AVH az ő zárt életét tudta élni.
0: Van olyan épület, ami előtt állva majd elhangzik az, hogy mondjuk akár a dualizmus korában kié volt ez, milyen funkciója volt, és aztán az AVH mivé tette ezt. Azért érdekes, mert a város legszebb sugárútján ez egy rettegett rész volt, már ha tudtak róla, ugye nem tudom, hogy mennyire voltak ezek fedett épületek, vagy titkos helyek.
1: Köszönöm, mert ez fontos, hogy itt tényleg nem csupán a politikai rendőrség történet NFT-hez kapcsolódó épülettörténeteket szeretnénk elmesélni, hanem ez tényleg egy folyamat. Tehát ez csak egy rövid időszak, mondjuk úgy a történelem során, amikor ez a negyed, meg ezek az épületek összekapcsolódtak az államvédelemmel, meg az állambiztonsággal, de ugyanakkor egy hangsúlyos ennek a civil története, a keletkezésük, ahogy építették az első tulajdonosok, az a tulajdonosi réteg, az a polgári osztály, akik az első tulajdonosok voltak. Sőt, egyébként szó lesz arról is, hogy miután az államvédelem kiköltözött ebből a negyedből, akkor utána mi lett ezekkel az épületekkel, hogyan foglalta vissza mondjuk a civil szféra ezt a negyedet, sőt, aztán a rendszerváltozás után hogyan változott ez a helyzet.
0: Lehet egy konkrét épületet kiragadni akár?
1: Ilyen szempontból, hogy az Andrássy út 60 mellett van az Andrássy út 62 nevezetű épület, amelyik nagyon szép, most egy kicsit elhanyagolt egyébként, ezen a szép Andrássy úton az egyik legelhanyagoltabb épületek közé tartozik, de az például Bobula János háza volt, a híres építészé, aki egyébként a parlament építésében is nagyon fontos szerepet játszott, és utána ez az épület, ez Bobula személyes tragédiájával is összekapcsolódik, mert ő eladósodott, és kénytelen volt a saját lakóházát így eladni. És utána pedig egyébként, ugye, amikor az Andrássy út 60 az állambiztonság tulajdonába került, akkor rögtön terjeszkedett tovább, és az Andrássy út 62 már olyan hamar az állambiztonság tulajdonába került, hogy már amikor a háborús bűnösöket hazaszállították Magyarországra, akkor ennek az épületnek a díszes termében zajlottak azok a reprezentatív kihallgatások, amit a korabeli sajtó, rádió közvetített, hírt adott róla, és rengeteg fényképpel, fotóval, amik egyébként nagyon híres fényképek, ezek most is fönn vannak az interneten, a történelemkönyvekben. Ez a háborús bűnösök hazahozatalaihoz kapcsolódó média esemény, ez ebben a díszteremben zajlott például, ebben az Andrássy út 62 épületben. De ugyanúgy például a Csengeri utcában, ahol a hírszerzésnek volt egy épülete, ott például több ház is ki volt jelölve csillagos háznak, ami ugye már a holokauszt történetéhez kapcsolódik, viszont a dualizmus időszakában pedig reprezentatív szórakozó helyek voltak. Tehát itt például a Csengeri utca ilyen szempontból több ilyen érdekes épületet is tartogat.

0: 150 éves Andrássy úton a csodás paloták, villák és kávéházak alatt 1896 óta jár Európa első villamos üzemű föld alatti vasútja. Az ehhez kapcsolódó sétával folytatjuk Szebené Dórával, az ünnepi programsorozatot szervező Eötvös Tíz vezérigazgatójával.
1: A Budapesti Történeti Múzeum volt ebben partnerünk, hogy a kisföld alatti állomásain mindenhol, minden állomáson kikerülnek majd az út és a kisföld alatti történetével kapcsolatos olyan információk, képek, amik az érdeklődőknek biztosan sok újat is tudnak mondani, illetve a kisföld alattin lesz 3 nap, amikor 30 percenként rövid kis hangbemondásokat lehet majd hallani így meglepetésszerűen, mindig az úthoz kapcsolódó kis történetről ilyen kis pici szövegek jelennek majd meg. Szerintem ez is nagyon izgalmas lesz, illetve készülünk egy installációval, ez az útnevei projekt, mert hogy igen, sokféle neve volt ennek az útnak hosszú története során, hogy ez melyik elnevezés, miért, mihez kapcsolódott, melyik években, évtizedekben, és mi is volt ennek az útnak a neve. Lehet, hogy az időseknek ez nosztalgia lesz és emlék, a fiataloknak viszont lehet, hogy egy nagyon érdekes és izgalmas új információ. Ezekkel a táblákkal a Kodálykülönd és a Hősök tere közötti szakaszon lehet majd találkozni. Ezek csak ilyen kis kihelyezett információs táblák, nincs időhöz kötve, hogy mikor találkozik vele az ember. Nagyon sok színház csatlakozott, főleg ugye a 27-én tartott történelmi sétához megállunk a Tária Színháznál, a Kolibri Színház is csatlakozott, ahogy végig sétálunk az úton, nagyon sok mindenről fogunk beszélni, és a Hopp Ferenc Ázsiai Múzeum is lelkesen csatlakozott, de ő már a séta útvonalába nem esik bele, mint ahogy ugye a Báb Színház meg a Képzőművészeti Egyetem, úgyhogy ők külön sétát is szerveznek, illetve egy faültetést is a múzeum kertjében. És hát nyilván vannak olyan online felületek, akár a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, akár a Budapesti Történeti Múzeum felületei, ahol sok-sok információt lehet megtalálni az út történetéhez kapcsolódóan, úgyhogy próbáltuk azt elérni, hogy ne csak azok találkozzanak ezzel a programmal, meg ezekkel a történetekkel, akik abban a 2 hétben, vagy azon az adott napon el tudnak jönni, hanem ennek nyoma legyen.

0: Világhírű családok, bankárok, műgyűjtők, politikusok, korabeli celebek történeteiről is hallhatnak az Andrássy úti sétákon résztvevők. Megtudhatják, milyen volt itt egykor a társasági élet. De a két hetes ünnepet záró előadáson például a gyönyörű házakban hajdan élő mágnásokról tart előadást Kordos Szabolcs újságíró író. Ő jól ismeri Budapest titkait, hiszen több könyvet is írt a város ikonikus épületeiről, derüljön ki, kik a kedvencei.
1: Szakszténer András például engem rettentően érdekelt, és az ő sztoria az Andrássy út 3-hoz kapcsolódik, ami hát rögtön ott van nevéből adódóan a Andrássy út elején. Ő volt a keserű víz Cézár, mert a Hunyadi János keserű víznek ő volt a megtalálója, feltalálója, felfuttatója, és egészen különös módon került kapcsolatba a vízzel, mert hogy ő egyébként teljesen más üzletekben volt érdekelt, textilkereskedő, és egy nap a kereskedésébe betért egy gazda, és elkezdett panaszkodni, mennyire rosszul járt egy bizniszel, mert vett egy földterületet, ahol hát ilyen büdös víz jön ki a földből, és hogy hát ő teljesen tönkre fog menni. Ekkor Szakszténer András megmutatta, hogy hát majd ő átveszi ezt a borzasztóan elátkozott telket tőle olcsón. Na és innen indult a keserű víz a siker útján, olyannyira, hogy volt egy pillanat, amikor 15 millió palackkal értékesítettek belőle, és Japántól Argentináig ezt itta gyakorlatilag mindenki. Szakszténer András pedig nem kicsiben dolgozott, hanem igazán nagyban. Tehát ő azonnal, hogy megszerezte a földterületet, utána elkezdte építeni az üzemet, és az üzemhez végül csatlakozott már vasútvonal is, valamint villanyvilágítás, gázvilágítás, tehát hogy fémárban úszott jobban, mint a város többi része az ő ipartelepe, és hát a sikerek csúcsán megvette ezt a bizonyos palotát az Andrássy út 3-ba, és ide költözött a feleségével. Bevallom, hogy sok helyen jártunk a fotósommal, rengeteg épületben megfordultunk, hiszen a könyvekben már nagyjából 100-110 helyszínt jártunk körbe, de a Szakszténer palotában volt az, hogy mint egy gyerek, így minden egyes lépcsőfordulóba föl kiáltottunk, hogy te atya úristen, azt láttad. Mert annyira-annyira díszes és izgalmas volt. 400 négyzetméteren vannak locfreskók a plafonon, és hát nem volt Szakszténer András egy túlságosan szerény ember, legalábbis hát erről tanúskodik az, hogy az SA, illetve az SE, az ő és a felesége nevének monogramjával van teli minden, az összes fal felületen, a kandallótól kezdve a plafonig ezek a motívumok feltűnnek az épületen belül. Furcsa lenne, ha most egy vállalkozó a saját monogramjával díszítené az összes szobáját, de hát biztos van ilyen is. Akkoriban meg ez nem volt annyira egy kirívó történet.
0: Hogyha haladunk följebb az Andrássy úton, akkor ki a következő?
1: Ha tovább megyünk, és az Oktogon is már túlhaladunk, akkor ott van a Hagemacher családnak a régi palotája, a városi palotája. Elsősorban Hagemacher Henriké, mert ez ő általa épített ház volt. Egyébként, hogyha egészen pontosan akarunk fogalmazni, nem is kell odáig elsétálnunk, hogy Hagemacher tulajdonnal találkozunk, mert a fél András út az övék volt kis túlzással. Több épületet is vásároltak. Itt is ebben az Oktogon melletti épületben élt a család, és hát Hagemacher Henrik, ő mint oly sokan mások, nem Budapesten látta meg a napvilágot, sőt, még nem is az országban. Svájci volt, akkoriban igen gyakori volt az, hogy az emberek nyugatról keletre vándoroltak. Tehát Budapest egy kicsikét olyan volt, mint New York, hogy akinek volt valamilyen szaktudása, és akart dolgozni, és akart érvényesülni, azért biztosan talált magának munkát, már csak azért is, mert kevésbé voltak kialakulva a rendszerek, mint mondjuk nyugaton. Itt mindenből lehetett újat csinálni. És hát Hagemacher Henrik a malomiparnak lett a felvilágoztatója, malmokat épített, az egyik a mai Vígszínházzal szemben volt például, de több más malomipari beruházása is volt, aztán pedig sörfőzdében is utazott, elképesztően gazdag volt, és rettentő izgalmas, hogy igazából ő nem egyedül jött, hanem a testvérével, Hagemacher Károllyal, de a két testvér nem lehetett volna egymástól különbözőbb, mert az egyikük egy vállalkozó, Henrik volt, akinek 12 gyermeke született, és egy svájci nőt vette el feleségül, és mindig a saját útját járta, és Károly pedig magyar nőt vett feleségül, nem született gyermeke, és végig alkalmazott volt, és szintén a malomiparban egyébként, csak ő a találmányaival korszerűsítette a malomipart, így vált nagyon gazdaggá testvérétől független, és ők ketten pedig konkurenciák voltak, mert hogy a Hagen Macherrel ellentétes oldalon álló malomipari cégnek volt a testvér a szakértője, de mindez semmiben nem befolyásolta az ő személyes kapcsolatukat. A palota, amelyben a Hagen Macher család lakott, az most éppen szállodaként üzemel. Nagyon szépen felújították. Sok minden nem utal már az eredeti tulajdonosokra belül. Kívül azért bőségesen, például vannak ezek a kis figurák fönt a homlokzaton, amelyeket még a Hagen Macherek rendeltek meg oda, és amelyekből azért kiolvasható, hogy ők a tudást, a szakértelmet és a munkát tekintették a legfontosabb erénynek az életben, mint egy jó svájci iparos, úgyhogy ilyen szempontból olyan svájciak maradtak még. Annak ellenére is, hogy utána az egész család élete az ugye Pesthez kötődött.
2: A hazai kulturális életből, vagy annak a történetéből ki az, akit majd megidézel ezen az előadáson?
1: Liszt Ferencet mindenféleképpen, hiszen ő, amikor éppen Budapesten lakott, akkor a Sugár úton, vagyis az Andrássy úton húzta meg magát. Abban az épületben, ahol most éppen a Liszt Ferenc Emlékmúzeum működik, ez szerintem egy helyiek által egy kicsikét méltánytalanul kevésbé látogatott kiállítás vagy múzeum, miközben amikor én ott voltam, akkor a világ minden tájáról jöttek egyébként látogatók, tehát hogy a külföldiek szemébre ez rettentő izgalmas, mert hogy be lehet járni azokat a szobákat, ahol Liszt Ferenc effektíve élt, ahol a mindennapjait töltötte, és nagyon izgalmas betekintést kapunk az ő mindennapjaiba. Nekem az volt a legizgalmasabb, hogy ő hajnalban kezdte a munkát valamikor 4 óra tájékán, és gyakorlatilag reggel 8-ra már ki is fáradt benne, de ezek a hajnali órák voltak számára a leginkább kreatívak, és amúgy pedig nem volt egy túlságosan luxus körülményekhez ragaszkodó valaki, pedig már világsztárként érkezett ide. Tehát, hogyha volt világsztár abban a korban, akkor Liszt Ferenc mindenféleképpen annak számított, és a vasútállomáson már kisebb tömeg várta, hogy haza kísérhesse őt. És izgalmas az, hogy ha az ember az Andrássy úton sétál, akkor egyszer csak felnéz, és azt mondja, hogy jé, ott van a Liszt Ferenc erkélye. Aki nekem személyes kedvencem, és neki a kultúrához is van köze, és a bizniszhez is, az Hopp Ferenc. Ő volt a magyar Phileas Fogg, hogyha valaki még emlékszik így a 80 nap alatt a Föld körül című gyerekkoromban nagyon kedvelt regényre. Hopp Ferenc, ő is külföldről jött, tehát hogy Morvaországból, a mai Csehországból származott ide, rettentő fiatalon, hogy aztán egy másik, hát ő is budapestivel, most ezt persze idézőjelbe értettem, Stefano Calderonival szövetkezzen, aki meg Olaszországból származott, és nekik a Vörösmarty téren, a mai Vörösmarty téren volt egy galériájuk, fotószalonjuk, ami nagyon jó marketingnek örvendett, mert mindenki, mint a most a bulvárlapokat nézegeti, hogy mi történt a hírességekkel, meg az ismerősökkel. Hát a fényképeket odarakták ki a kirakatba, és mindenki megnézhette, hogy ki nősült, ki ment férjhez, hogyan nézett ki az esküvőn, és ez jó bizniszt csinált az üzletnek. És aztán Hopp Ferenc továbbfejlesztette Calderoni úrnak a üzleti tervét, és amikor bejött a magyar oktatási reform, akkor mindenfajta oktatási tárgyakat is gyártott, és ezzel lett igazán gazdag. És 50 éves korában ő fogta magát, és világá ment. Nagyon tervszerűen egyébként, mert hogy mindenhol utol lehetett érni. A munkatársai pontosan tudták, hogy most éppen Jemenben van, Mongóliában, vagy éppen San Franciscóban. A céges leveleket megkapta, utasításokat adott, ő maga pedig, hát ha jól emlékszem, akkor 6-szor vagy 8-szor került meg a földet, és az utolsó útjára, ami másfél éves volt, már 80 éves kora fölött vállalkozott. És hogy hogyan jön ebbe a kultúra? Hát úgy, hogy ő szenvedélyes gyűjtővé vált, és elsősorban a keleti tárgyak érdekelték. Először meglehetősen hát koncepció nélkül összevásárolt mindent, ami neki tetszett, és aztán később, ahogy neki is nőtt a tudása meg a tapasztalata, már pontosan fel tudta mérni azt, hogy mely tárgyak azok, amelyek igazi művészi, kulturális értékkel bírnak, és már tudatosan gyűjtötte ezeket. Úgyhogy 4000 darabot halmozott ezekből a tárgyakból fel, és nagyon szívesen mutogatta az Andrássy úton lévő villájában, lakóhelyén azoknak, akik betértek hozzá, és egy kisebb, egy ázsiai kertet is berendezett, amely teljes mértékben az ő ázsiai kalandjainak a lenyomata volt. És hát rettentően megindító, hogy amikor a 20. század hát vérfürdősebb időszakaiba, vagy hát politikailag terhelt időszakaiba lépett, akkor ő is felismerte, hogy a tanácsköztársaság ez az amaz, hogyha itt idegeneket költöztetnek be a házba, akkor valószínű, hogy ennek a gyűjteménynek mindörökre vége. És akkor levelet írt, hogy szívesen ráhagyja, gyermekei nem voltak, az épületet és az egész gyűjteményét az államra. Egy feltétellel, hogy a továbbiakban múzeumként lesz látogatható. És hát így történt meg az, hogy a mai napig Hof Ferenc nevét viseli az a múzeum, amelyet az Andrássy úton bárki megnézhet, és egyébként a levél elolvasása után néhány nappal, hogy az állam ebbe beleegyezett, néhány nappal később Hof Ferenc meg is halt. Szerintem már csak erre várt.

150 éves az Andrássy út, több mint két évtizede már a világörökség része. Az ünnepi programokról, sétákról, előadásokról, történetekről beszéltünk a mai adásban. A rendezvénysorozatról az Ötvös 10 Művelődési Ház honlapján minden információ megtalálható. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a technikai munkatárs Sie Gábor nevében is búcsúzik a műsorvezető Olá Andrea.

0: 21 óra. Jó estét kívánok! A Kossuth Rádióban most híreket hallanak. A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Polyák Adrien. Meghallgatták a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök jelöltjeit. Elakadt egy szállodahajó a Dunán. Napos felhős idő lesz holnap, elszórtan záporokkal. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnökhelyettes jelöltjeit is. Antosi István, a testület tiszás elnöke az ülés után közölte, 5 jelöltet hallgattak meg, jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket és koncepciójukat. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél, írja a 444.hu egy a közösségi médiában megjelent videó alapján. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Esprit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett. A portál szerint a videó alapján úgy tűnik, hogy a szállodahajó a kitűzött hajózóúthoz képest kíjebb akadt el. Közben a Duna a felső magyarországi szakaszon intenzíven apad. A gönyői vízmérce szerint egy nap alatt 24 cm-rel csökkent a vízszint. Változásokra van szükség Ukrajnában, ha nem akarja elveszíteni a háborút, jelentette ki a júliusban menesztett ukrán védelmi miniszter. Mihajló Fedorov a Reuters hírügynökségnek adott interjújában azt mondta, Kijevnek nincs általános elképzelése arról, hogy miként tudná megnyerni a már 4 éve dúló háborút. Fedorov felhívta a figyelmet arra is, hogy a korrupció és a klientúra hálózatok, valamint a kormányzati intézmények politikai függetlenségének hiánya szintén hátráltatják az országot. Tar Béla életműve előtt tisztelek szeptember 1-e és 7-e között a budapesti Art Plus Cinema. Egy héten át minden este a rendező filmjeiből láthatnak az érdeklődők válogatást. A retrospektív sorozat az 1979-es családi tűzfészektől Tar Béla utolsó rendezéséig a 2011-ben bemutatott a Torinói ló című alkotásig tekinti át a művész pályáját. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Az utóbbi időben több fellépését is lemondta egészségügyi okok miatt. Zene iránti tehetsége és szenvedélye már gyermekként megmutatkozott. 10 évesen már a tévében szerepelt, alig 13 évesen kiadták első dalát. A 70-es évekre Amerika egyik legnagyobb sztárja lett. Pályafutása alatt 11 Grammy díjat nyert, a többi között Oscar, Grammy és Emmy díjra is jelölték. Dolly Parton 80 éves volt. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként a keleti, északkeleti tájakon és az Alpok alján lehetnek zivatarok. Éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. Részletes hírösszefoglalóval legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Rádió Színház.
3: A szív segédigéi. Részletek Eszterházi Péter regényéből. A második rész.
4: Az átkozott Isten disznók és a gnóm Krisztus, aki nincs, ahogy lakcipőben steppel a világot jelentő deszkákon. leül trónjára a legfőbb bíró helyére, felette nincs égbolt, puffadt keze remeg, üveges szemmel böfögve néz ránk, ránk, a népére, kik rágó csomázunk ügyesen.
5: A temetés napján egy nehéz nap napja korán ébredtem. Izgultam, mint utazáskor vagy szereplés előtt. Mint holmi útvonal tervezetet a maradék nyári nagyvakáció előtt, könnyedén, elszántan és pedánsan javasoltam apánknak meg testvéreimnek, hogy majd ne sírjunk. Van nálam nyugtató, mondtam. Húgunk ilyet oldalpillantást vetett rám, öcsém szokása szerint mértéktelenül evett, apánk fintora pedig azt jelezte, férfi így nem beszél.
4: Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Apánk, tehát apánk.
5: Erősen bespréztem magam.
4: Ezt a...
5: Most jöttem csak rá, milyen veszélyes nap ez. Ha a temetés napján csak a temetés volna, akkor még volna esély, és nem fordulhatna elő, miként így, hogy valaki fölemelt karral, illatfelhőben bámul vissza a hónalja alatt, siratva tehetetlenségét, szörnyű magányát, az emberek kegyetlenségét, Isten kegyetlenségét, Isten nem létét. Túl enyhe minden kifejezés. Apánk szóvá tette, hogy nyakkendőm nem egyszínű fekete. Szó nélkül tudomásul vettem, mindez oly magától értetődő lett, hisz ki is kérhetne rajta kívül még valamit is számon. Ő rám parancsol, és én engedelmeskedem.
4: Fancsikó tűnődő arckifejezésének ellentmondó erővel csapott le apámra.
6: Csihi, puhi!
4: A bőrpapucs robbanása a homlokon. Édesapám a megroppant vállai közül fölnézett. Miért? Jelentette ki halkan. Sunyítva kuporgok igazságaim tömbjén.
5: Indulás előtt, mint a gyerekek, apánk és öcsém álltak egymással szemben, de már nem volt lehetséges széllyel választani őket. Pedig nagyon jó lett volna meg nem történté tenni azt, ami történt. És épp én vagyok, aki emlékezik mindenre. Mit beszél maga? Maga ölte meg anyánkat, maga! Apánk összehúzta résnyire a szemét, mintha egy távoli tárgyat nézne, fiát, és hitetlenkedve és gyűlölettel kiáltotta a másik arcába. Mit tudsz te, fiúcska, az életemről? Ugyan, hagyja abba, mindig csak magát sajnálja, most is csak játszik. Apánk levette a szemüvegét, arca egy idegen élet, s mintha a pulóverbe, a zakója szélével törülgetni kezdte az üveget.
4: Kérem, asszonyom, ne hagyja előtt, mert ön nélkül ő megszűnik. Behorpad a mellkasa, föld csorog a bordák közé, rossz, savanyú, szürke föld, és gyomtöri át az inget. A lábak elmállanak, a sípcsontból velő szivárog, az örök szemüveg szétrobban, legvégül pedig megrepedezik a hatalmas homlok, és csak a csontok kopogása hallik, drága egyetlenem.

0: Asszony, feloldozlak téged bűntelenséged alól.
1: A ravatalozóban két padsor volt fenntartva a gyászoló családnak. Mi álltunk négyen elől. A koszorukat bámultuk, meg olykor suttogtunk egymásnak. Lopva apánkra néztem. Lenyűgözően szép volt, kemény, fehér, fájdalmas kőarc. Idegesített, hogy hiba nélkül viselkedik.
0: Fancsikó és Pinta fölravatalozta az anyámat. Én az ablaknál ültem, egy hókedlin, és az ablaküveget néztem, meg a mögötte felnyúló fákat. Apám a felnőtt szobában ült, a barnakaros székben szótlanul. Odaléptem hozzá, és kezemet a vállára tettem. Ne búsulj, öreg, majd járkálunk, és felszedünk mindenféle lányokat. Gondolod? Nézett fel apám. Gondolod, menni fog?
1: A káplán ájtatos hajlításainál apánk ajka minduntalan megrándult. Rettentő. A szertartás alatt egyszer álltam közel a síráshoz, amikor elhunyt nővérünk nehéz életéről esett szó. Pedig nővéreink és bátyáink élete rendszerint ilyen. Kisvártatva elvitték a koszorúkat. A fájtlak hegykén lebegtek. A halottas kocsi Skoda

0: Egy idétlen sírfeliraton olykor nevetni támad kedvünk. Fölényt éreztünk-e pillanatokban a többiekkel szemben. Csöpörgött. Az agyagos földön csúszkált a talpam. Szegény cipőm. A síron, nagyszüleink sírján csináltak egy kis lyukat az urnának. Akkorát, amekkorát egy kutya kapar. Ő is a csontnak. A hatalmas koronájú gesztenyéket néztem, és az ólmos, távoli eget, mely úgy borult fölénk, ahogy az egy fájdalmasan nagy regényben írva van. A fák megmozdultak, s lehorgasztott fejjel arra gondoltam, mindegy, valaminek úgy is lennie kell. Mindegy. A kicsiny földkupacot egy mocskos, szakadozott szélű, zavaros alakú nájlon lepedőre hányta. A fólia hangosan leffegett a szélben. Fölháborodtam, akárha étteremben, hogy megint nincs szívpörkölt. Fogadtuk a részvétnyilvánításokat. Minden kézfogásért a szívem legmélyéből hálát éreztem. A legsekélyesebb szavakért is. Akadtak németül beszélők. Az idegen szó olyan durvának tűnt fel abban a helyzetben, és méghozzá azoktól a hajszál finom emberektől, mintha mindez minden furcsaságával, szokatlanságával és hihetetlen obszcenitásával azt mondta volna, nincs baj. Pedig nagy baj volt, mert meghalt az anyánk. A sok embert látva önkéntelenül arra gondoltam, hogy otthon majd beszámolok, ahogy mindig, az eseményekről. Hát, anyácskám, jól ment minden. Sokan voltak, nem túl érdekes. Alig vettem észre, hogy valami nincs rendben.
1: Legyen ünnep. Ünnepen nem eleganciát értünk, nem valami módot, hanem méltóságot, tartást, erkölcsi emelkedettséget, fényt, és nem csillogást, aranyat, és nem gazdagságot.
0: A sírhatnék bennem úgy mászik, mint egy undorító állat. Valami szőrös, lucskos csomó. Görény például. Vagy kölyök sakál. Vagy egy hájas patkány. Nagy üres terek váltakoznak bennem fekete, súlyos terekkel. Az átvezető folyosók, a belek. Gyomrom állandóan korog. Finom ételekre tudok gondolni csak. Borjúcomb, trüflivel. Csatorna bűz van bennem. Nincs. Nincs. Nincs semmi. Egy anya van. Édesanyánkon ezüst szegélyes bíbor pongyolája. A széles kínai öv. A selyem papucsok. Mamusz. Fekete ében hajában a szépséges szivárvány toldíz. Káprázat. Állandó szél. A bécsi csillárok parányi üvegfüggői összekocódnak. Szél, szellő, lehelet. Nem félsz, fiam? Ó, anyám, ha mostan őszinteségem minden tapintatlanságával mernék válaszolni, merek, azt mondanám nem. Nem értem kérdésedet. Hogyan is lehetne félni attól, ami létezik? Vajon nem sokkal a félelmetesebb az, ami nincs? Ha nincs. Ami van, az van. Ami nincs, csitt, csitt. Hallgass, buta, komisz fiú.
1: Aranyat fújt az Isten szívemre.
0: Hallgass.
1: Aranyat fújt az Isten szívemre.
0: Aki él,

0: nem rejtőzhet el. Szép lassan minden megtörténik az emberrel. Zsugorodik a zsugori idő.
1: Egy perzselő februári délelőtt, amikor Beatrice Viterbo meghalt, lenyűgöző haláltusájában egy pillanatra se süllyedt az érzelgősségig, se a félelemig. Észrevettem, hogy a Konstitúción tér vaskeretes plakát állványain kicseréltek valami szőke dohány reklámot. Fájt a dolog. Mert beláttam, hogy Beatrice-tól immár távozóban a szüntelen és hatalmas világegyetem. És ez csak az első, egy végtelen változás sorozatban. A világegyetem változhat, de én nem, gondoltam mélabús hiúsággal. Tudom, hogy hiába való szerelmem olykor terhére volt, ám most, hogy Beatrice halott, én reménytelenül, de legalább megaláztatás nélkül emléke ápolásának szentelhetem magamat.
0: Anyánk egyszerre ott volt előttem, oldalt fordulva áttetsző fehéren. Féloldalasan kuporgott, akárcsak felhúzta volna a térdét. A homloka megnőtt. Ettől a homloktól valahogy kislányos lett az arca. Egy kíváncsi kislány, ahogy oda nyomja homlokát a kirakat üveghez. Keze egy fázós mozdulattal a vállán. Őszes haja a homlokához tapadva. Ki hát, aki ott fekszik? Tárgy, alak, szürkeség a fekete lyukban. Ó, ismerős, egy kedves ismerős, anyácskám, hallod, anyácskám? Beatrice Elena Viterbo, Beatrice drágám, örökre elvesztett Beatrice-om, én vagyok itt, én. Mennek világgá a sejtek. Látom. Látom a lecsukott, mozdulatlan szemen, körben a mély és sötét gödrökön, a sávokon, a megnőtt homlokon, az orron, mely mintha külön állana már, utólag odaragasztott idegenség, és a felpuffadt hason, és nem is annyira az őszülő hajon, mint inkább a haj váratlan egyenességén. Kiszállt a hajából az élet. Zsíros lett és csatakos. És lógott bele abba a szürke, hepehupás felületbe, melyet orcának hív a mindig unatkozó, szomorú arcú boncmester.
1: Nem is annyira, mint inkább.
0: A lába meleg volt még.
1: Megvigasztal. Mint a férfit, kit anyja vigasztal. Te, gyászoló testvérem, ennek a koporsóban nyugvó derék jó asszonynak egyetlen fia. Te tudod, mit jelent számunkra az édesanyai vigasztalás.

0: zengő érc vagyok, és pengő címbalom. Rohadjon meg mindenki, gyűlöllek.
1: Véres kása ez a kert, de nem, de nem, de nem, de nem, virágoz bennem Istenem.
2: Segédigével tagadunk.
1: Fiam, kicsi fiam, én kicsiny fiam. Akkor hát most így, te ott, én itt.
0: Nincs.
1: Ott te, itt én.
0: Nincs semmi.
1: Nem gondolok semmit. Bágyú szótlansággal fogadtam halálod. Te haltál meg, és én nem vagyok. És így tovább. Immár nem létezel, de vagy. Te vagy, aki meghalt. Te, és csak te vagy, aki meghalt. Könnyeim kifogytak, de ha arra gondolok, hogy az anyád vagyok, hogy én vagyok az, meghatódom magamtól. Néha ámulok, hogy még mindig nem ejtettem el egy-egy kezembe vett tárgyat, annyira érzéketlenné tesz, ha hirtelen eszembe jutsz. Nem szeretnéd ezt a mondatot, mert tapintatlan, mint hogy túlontúl fontos önmaga számára. Azért jutsz eszembe, hogy én az eszembe juthassak. Nincs fájdalom bennem, csak fáradtság, halkulás és növekvő rémület. Rések, mindezt már hívhatnánk fájdalomnak. Mint rendesen rossz kérdésekre hallgatok. Helyzetemet nem tudom artikulálni. Két mozdulat közt túl sok minden történik, se szünetekben ne haragudj, mintha a belem folyna. Stílügyekben nem kérek többé bocsánatot. Egy nap alatt nem vagyok képes fölfogni a nap alatt történteket. Ez nagyon rossz. Nincs helyem, ahol most volnék. Pedig a nagyvilágon, e kívül...
2: Kimenék ajtó meleibe, föltekinték napkeletre, ott láték egy szép fehér kápolnát. Kűjjel irgalmas, belül aranyos. Mit sír, édesanyám? Ó, fiam, fiam, szerelmes szent fiam, nem azért szültelek, hogy én legyek a kínzatot anya. Aki ezt az imádságot minden este, reggel elmondja, megjelenti neki a Szűz Mária, mikor kell meghalni.
1: Gyászollak. Fekete harisnyát hordok, fekete nagy kalapot, és a randa fekete kosztümöt. Gyászomban öregasszony leszek. Ez az áldozatom. Ne hidd, hogy kevés. Gyászollak, ha akarod, ha nem. Mégsem vagyok akárki, ha ekkora bánatom van. Bajban vagyok, így vigasztalom magam. S lesem az arcom a tükörben, ahogy váratlanul felbukkan, mint egy testes madár. Előjogokat akarok magamnak, tessék engem tisztelni. Halottam van. Azt hiszem, mindig szívesen gondoltál arra, hogy nem voltam jó anyád.
2: Ó, mennyire meg fogok öregedni.
1: Egyedül vagyok, fia. Aki egyedül van, az öreg. De én akkor sem vagyok öreg. Nem vagyok szomorú. Vidám se. Nincs kedvem. Csak a fájdalom maradt. Mégis. Mindig ugyanaz a fájdalom. Mindig ugyanaz a félelem. És így sose könnyebb, sose nehezebb, minden egyre rosszabb.
2: Segédigével tagadunk.
1: Fiam, én félek ebben az országban. Lehet, hogy másik országokban is félnék, De hát én éppen ebben félek. Nem nagyon. Kicsit. Csak mintha a félelemnek nem volna mértéke. De van, olvastam is erről. Amúgy is a félelem kicsinsége utólag derül ki, hogy kicsi volt. Ekkor már ezen örvendezni nevetséges, de legalábbis félelmetes.
2: Ami ezt az országot, ezt a hazát illeti, itt, hogy egyáltalán létezhessünk, hogy csak egyetlen nappal is tovább zökkenjünk, sosem szabad megmondani az igazságot senkinek és semmiről, mert ebben az országban csak a hazugság visz előre bármit. A hazugság a tömérdek leplezéssel és cirkalmazással és torzítással és megfélemlítéssel. Ebben az országban a hazugság minden, és az igazságnak csak vádemelés, elítéltetés és megcsúfoltatás lehet a következménye. Ezért nem hallgathatja el ő, Csát, hogy ennek az országnak az egész népe a hazugságba menekült.
1: Tehetségtelen vagyok. Ezt a következtetést vontam le halálodból. Bocsáss meg nekem. Fiam, azt álmodtam, hogy a halálos ágyadon megcsókoltalak. A szád besüppett, mint a vénasszonyoké, vagy az öreg sírok, és sípolva vetted a levegőt. Amikor könnyű csókkal megcsókoltalak, a sípolás fölerősödött, hirtelen fuldokolni kezdtél, és a szádból karnyi vastag hernyó mászott ki, ekkora. A hernyónak nagy, világos zöld feje volt, olyan zöld, mint a Fakó Stern könyv, az 55-ös kiadás határgyőző fordítása. A hernyó nevetett, úgy, mint az a kabarettista. A neve most nem jut persze az eszembe. Zöld nevető hernyó. Mi lesz ebből, fiam? Nagyon szégyenkeztem.
2: Elég a henye élettempóból. Minden reggel írjad föl, hogy mit álmodtál, de semmi hozzátétel, semmi elvétel. Mit szólsz? Írunk belőle egy könyvet. Majd én művészi formába öntöm, és dől a pénz.
1: Kopog, kopog, átkarolt
2: az anyját. És egy fiktív valcer ritmusára épp forgatta volna, mikor az édesanyja épp nem hagyta.
1: Mindig utáltam írni, mert mindig tudtam, mi történik velem. Ha pedig nem történt semmi, azt is elfogadtam. De most, mintha a saját kezem kötném meg, minden becsukódik előtte, mint azok az esti virágok, tátika vagy mi. És nincs szabadságom. Nem azt írom, amit akarok.
3: Leírom.
1: Hanem amit bírok.
3: Leírtam.
1: Amit a mondat enged.
3: Leírom.
1: Például néha az is segít, hogy múlt időbe rakom, vagy többes számom.
3: Leírtam.
1: Nem is hinné az ember. Akárhogy forgatom, szánalmas, hogy halálodból nő ki az írásom.
2: Egyes szám harmadik személyben írok. Ettől biztonságban érzem magam. Azt remélem, hogy nem halok meg olyan hamar.
1: Gyerekkoromban minden a parkban történt. Négy tuja állt a kör alakú, úttal szegélyezett tisztás négy sarkában. Lásd, fiam, a kör négyszögesítése. Ezek a tuják csodálatosak voltak, nem holmi fák, hanem sajátos, magasabb rendű élő lények, kiket jól ismertem, és ők kegyesen elfogadták rajongásomat. Bölcs öregek, akiken azonban nem látszik az idő rombolása, ez az őrjítő adok-kapok. Az életet láttam bennük, a zöld tombolásában. Állítom, minden gajukat külön-külön ismertem.
2: Búcsúban csak legényeknek jövendöltek komolyan a jósnők. A fehér nép jövője úgyse volt más, csak tréfa. Lehetőség semmi. Minden előre készen. Némi évődés, kacarászás, egy perc önkívület. Azután először az az idegen, fegyelmezett arckifejezés, aztán már is kezdeni a kiköltözést, megint másüvé. Az első gyerekek, a konyhai sürgésforgás után valameddig még némi jelenlét, asszony szavára kezdettől fogva kifigyel. Ő maga is egyre inkább másfelé figyel, magában beszél. Aztán rosszul bírja lábbal, viszeres a lába. Már csak álmában mutyog, jön a mérák, és a halál beteljesíti a sorsot. Hiszen az ismert gyerekjáték állomásai is ezek voltak. Így játszották sűrűn a környékbeli kislányok. Sápat, fáradt, ágynak dől.
1: A kőkápolnában az volt a szokás, hogy a misén, a mi atyánkot a gyerekek kezdték, hol ez, hol az. Én hosszú ideig nem lehettem előimádkozó, és mikor végre sorra kerültem, majdnem elmulasztottam a kellő pillanatot. Lizi, Viterbo, mi atyánk, suttogták türelmetlenül mindenhonnét felém. A nagy csöndben kevélyen felkiáltottam az oltárhoz. Mi atyánk! Hangom élesen és tisztán szólt, mint a csengő vagy az ének. Szüleim büszkén váltottak tekintetet.
2: Azt mondtuk, ha te szarsz vízaknára, az semmi. De ha vízakna szar le téged, az sosem mosod le. Róza néni bólint. Ez igaz. Ezek persze anekdóták. De ebben az összefüggésben a tudományos levezetések ugyanilyen anekdotikusak lennének. Túl enyhe minden kifejezés.
1: Ismét fiatal voltam. Táncoltam, és kemény voltam. Az ön sorsa kinek a kezében van? Kérdeztem rámenősen egy szépségesen szép fiatal embert. Mosolygott. A magaméban. Csak a kezem van az istenében, és forró tenyerébe szorította az arcom. Rendes zenekar játszott. Kint Kelemen Guszti várt már egy ladikkal, csak hogy abban már apád ült. Nem lehetett tudni, nevet vagy sír. Csak az, hogy nevet vagy sír. A többit elfeledtem, mivel holnap megyek kórházba érfestésre.
2: Kiszavatol a ladik biztonságáért.
1: Hozzámentem Kelemen Gusztihoz. Apád csak nézett, vérig volt sértve. Úgy éreztem, jól döntöttem.
2: Ezen Tiszafa penig olvad gyombé észrevétlen nagyságot kertjeibe, az miként sóhaink a nagy levegőjékbe, mind keletre, mind nyugatra.
1: A Sixtuszi kápolnában jártam. Lila cingulusos papok nyitogatták előttem a fehér szárnyas ajtókat, mély tisztelettudó meghajlással, mintha én volnék a pucér Szent Kúti Miklós. Mindenünnét a nevemet hallottam zsongni. Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz drágám.
2: Elhatároztam, hogy szabadon fogok élni, mint a férfiak. Függetlenül, szilárdan, szélben, de úgy, hogy ennek nem tulajdonítok jelentőséget. Az élet minden ajándékát, finomságát vagy gonosz tréfáját úgy fogadom el, mint ami nekem jár. Úrnő vagyok. Életem főszereplője. Így döntöttem.
1: Apád egész estéket ült a szüleimnél, és mószerolta Kelemen Gusztit, pedig akkor az már lehet, hogy halott volt. Később azt írták, vérhast kapott a Donnál, és úgy. 3 hetet éltünk együtt, írd és mondd. Ő volt az első férfi az életemben. Ezt nem tudom elfelejteni. Az apád az uram. Csak épp remegve gondolok arra a férfira, akinek a szüzességemet adtam.
2: Vedd tudomásul, hogy szerelem gyerek vagy. Ugyan. Hát ki nem az?
1: Apád mindig nagyon kedves volt a személyzettel. Tehette. Idegen helyen én sokkal gőgösebb voltam. Reggel kimentem a kertbe, a teraszon meglátom őt. Pizsamája félig nyitva, engedi magához a napfényt. Beatriz, drágám, tudja, milyen az Aacheni dóm? Megmondom. Az Aacheni dóm olyan, mint a nyúl. Közelíteni nagyon óvatosan és tiszta szívvel, mert ellenkező esetben eliszkol. Ezt nevezte humornak. Olyan hamis volt ma a simogatásod, életem. Úgy sajnáltalak érte.
2: Amíg írtam a történetet, gyakran úgy éreztem, hogy az eseményeknek jobban megfelelne, ha lekottáznám őket. Sweet New England.
1: Mondok neked egy mesét. Rád fér. Egyszer apád hosszú holló szárnyakat öltött. Mit művelsz? Kérdeztem megütközve. Hosszú holló szárnyakat öltöttem. Te ide figyelj, életem. Ha még egyszer hosszú holló szárnyakat öltesz, hát egy életem, egy halálom. Aztán leszaladtunk a négyes villamoshoz, hogy elnekéssünk a szabad nép fél óráról. Teltünk, múltunk, egyszer voltunk, hol nem voltunk. Én, fiam, ezeket az érzéseket nem érzem, csak a megalázó szavak jutnak az eszembe. De ami a szavakat illeti, az úgy van. Lizike, maga mit bízik annyira a szavakban? Kérdezte apád. Miben bíz a maflicsek magában? Isten őriz!
2: Szeret maga engemet, vagy csúfjátékot űz egyáltalán? Vinyogj! Ott az apám ágya, az meg ott benne az apám.
1: Én nem vágyom a túlvilágra. Úgy értem, elvileg sem. Azt gondolom, hogy ezt az Isten sem kívánja tőlünk. Nem akarlak bántani, nem írom a te istened. Nekem nincs Istennel semmi bajom. Nem gyűlölöm, hogy nincs. Néha elfelejtem, hogy élek. Ülök a felpócolt párnák közt, és Istennel beszélek. A Tátrai Vilire hasonlít, hegedű nélkül. De ha a Sámlin ülök, és az ágy alatt a porcicák alig tudnak a töreken átgörtülni, ilyenkor mindig eszembe jut, és olykor érzem is, hogy élek. Főként annak örülök, hogy egyedül alszom. Kemény ágyamon egyedül fekszem, kezemet a tarkóm alá teszem, s rád gondolok, kisfiam.
2: Ha választani lehetne, hogy kitámadjon fel, azt hiszed, hogy Jézus?
1: Temetésed előestéjén, fiam, messziről fogok érkezni. Fáradt leszek, át lesz a blúzom izzadva. Keresni fogom az alkalmat, hogy megfürödjem. Letörülöm magamról az út szürke porát. Nincs váltásruhám, nővérem segít ki. Bosszant, hogy ruhája jól áll. A szemébe látom, hogy szép vagyok. Ennek megörülök. Át fogom ölelni, meg fog lepődni. Ekkor fogok először sírva fakadni. Másodszor akkor fogok sírni, fiam, amikor szivacssal letörlik a neved a ravatalozó táblájáról, már nem te leszel a következő.
2: Minden jelet el fogok tüntetni, fel fogok számolni. A kiküldött partecédulákat egyenként, hol erőszakkal, hol fortéllyal megszerzem és megsemmisítem. Ugyanígy járok el a vonatkozó hírecskét tartalmazó magyar nemzetszámmal. A sírkőről lassú és nehéz munkával ledörzsölöm a felírásokat sorban. Az anyám nevét, a két számot, és végül a keresztet.
1: Milyen lesz, fiam, a temetésed?
2: És erősen fogadom
1: a többvénemvét.
3: Leírom.
1: Díszes katonai temetésed lesz. Fes fiúcskák állnak majd sorfalat. Mindőjük nyakán kicsiny, finom vágás, melyből bugyborékol a fekete sűrű vér. Mindegy. Majd hazudni fognak valamit a hazáról, mint rendesen. A tévé színesben közvetíti. A göröngyöknél leveszem a hangot. Leírom.
3: Leírom.
1: Undorító vagy, fiam. Gyűlöletes. Idegen. Hatalmas. Hogyan éljek nélküled? Miért avatkozol az életembe? Mindegy. Szavaim úgy hullanak vissza rám, mint rád a göröngyök. Szemem szám. Leírom. Temetéseden, fiam, megfontoltan kivárom, míg a sírások szakszerű dombot púpoznak, aztán nehéz szívvel és groteszk esetlenséggel előre dőlök, mint a bohócok, arccal bele az agyagos sárba.
2: Az agyagos földön csúszkált.
1: Nehéz lélegeznem.
2: Szegény cipőm.
1: Lassan magam is elhiszem rossz játékomat. Nővéremen látom, tud mindent.
2: Gyerünk, Colorado, ébresszük fel a koporsóst.
1: Leírom. Temetéseden, fiam, szeretnék szép lenni. Szép. Későbben vonzó, törékeny asszony szeretnék lenni, akit meggyötört a gyász, de nem tört meg. Viszont csak annyira erős, hogy mögötte ne assugják erős asszony, hanem azt szép asszony. Öntudatlanabb szeretnék lenni, fiam. Sírodnál bambán kéne állanom, mint az állat. És nem volna szabad mondatokra gondolni.
2: Sírodnál bambán kéne állanom, mint az állat. És nem volna szabad mondatokra gondolni.
1: Olyanná kéne lennem, mint te.
2: Gyerünk, Colorado! Ébresszük fel a koporsós!
1: Leírom. Nagy baj van, fiam. Ha van az Istened, ha nincs, nem így kellene élni.
2: Leírom.
1: Kérlek, fiam.
2: Leírtam.
1: Hatalmadban áll.
2: Leírom. Leírtam.
1: Bocsáss meg nekem. Leírom.
2: Veszteségemet nem értem.
1: Leírtam.
2: Elfogadom.
1: Leírom. Leírtam. Fiam, fáradt vagyok. Veszteségemet nem értem. Elfogadom.
2: Nem igaz, hogy segített rajtam az írás. Hetekig foglalkoztam a történettel, de közben a történet is szakadatlanul foglalkoztatott. Az írás nem az lett, aminek eleinte hittem. Nem visszaemlékezés az életem egy lezárt korára, hanem csak szüntelen emlékezés modorosság olyan mondatok formájában, amelyek csak hangoztatták, hogy távlatot tartanak.

0: Próbálom ismételgetni, hogy meghaltál. Nehogy egy pillanatra is elfelejtsem. Kínos volna. Meghaltál, meghaltál, meghaltál. Hát ennyire súlyos volnék? Kérdezte anyám, mintha szidna.
1: Az elhanyagolt zongorán, az üres virágváza mellett Beatrice nagy és ügyetlenül festett arcképe inkább valószerűtlenül, mint idejét múltan mosolygott. Senki se láthatott bennünket. Kétségbe esett gyöngétségi rohamomban oda mentem a képhez, és így szóltam hozzá. Beatrice Elena Viterbo. Beatrice, drágám, örökre elvesztett Beatrice-a. Én vagyok itt.
0: Felpócolt vánkosokkal a háta mögött ül az ágyban.
1: Szövegromlás.
0: Enyhén leereszkedő mosollyal nézve zavaromat. Egy sápat nő egy kis szobában. Add ide a levest. A csészében szürke lélöttyen. Látom, ahogy a megdermedt zsír elszakad a porcelánfaltól. Kellemetlen hallgatnom a szürcsölést. Szájából lóg a metélt, megszívja, hihetetlen gyorsasággal tűnik el a tészta. Milyen bátor vagy ma, mondja kanalazva.
2: Olyan hamis volt ma a simogatás,
0: jó.
2: Életem.
0: Ez jó, mondja, amikor leteszi a csészét. Szépen megetetted vén anyádat.
2: Úgy sajnáltalak érte.
0: Megfogom a kezét. Hosszan ülünk csöndben, a takarót nézem. Menjünk vécére, mondja váratlanul. Jó, válaszolom, de nem mozdulok, mert nem tudom, mi a teendőm. Állj fel, a hónaljamat fogva emelj föl. Karolj belém. Vigyázz a lábamra, induljunk. Mintha katona vagy szakember szakkérdésről nem unottan, de az izgatottság legkisebb jele nélkül.
1: Persze. Miközben írtam a történetet, néha mindenestül elegem volt, nyíltságból is, tisztességből is, és arra vágytam, hogy mihamarabb olyasmit írjak megint, amiközben hazudhatom is egy keveset. Lepleszkedhetek is.
0: Felállok.
1: Mondjuk.
0: Feljebb rukkol, előrehajol, és felhajtja a takarót. Feslet paplan és vékony barna pokróc. A széle fele nagy, éget lyuk. A lyuk pereme rojtos és sötét barna. Felsziszen, fáj. Nyugodtan csak. Vékonyka hálóinge előre zöttyen, állott szag csap elő a kitárulkozó ágyból. A hálóing felcsúszott az ágyékig. Komolyan tűnődöm, hogy tudomásul vegyem-e. De aztán oly nehéz elgondolni, hogy mindez valóságos, egyszeri és személyes, hogy alig hetvenkedve nem törődöm többé vele. Kilátszik a szőrzet vége. Olyan, mintha nem tartoznék sehova se. A kötés a combtőtől a térdig húzódik. A környékén hosszan sárgás-barna a bőr. Talán a jódtól. A comb, a lábszár is nagyon vékony. A térd csontos kiemelkedés.
2: Szeretnék szép lenni.
0: A lábszár még így is mutatja a régi szépségét.
2: Szép.
0: Hol a puha papucsom? Hangja rekett. Odatolom. Vigyázz, ne érj hozzám. Vigyázok, és nem mond mindig, hogy vigyázzak. A hónajamnál fogva emelj föl. Terpezbe állok. Lábam közt az ő két lába. Lehajolok. Keresem a fogást. Szegény húsa.
1: Fogadja köszönetünket odaadó frajdozásáért.
0: Lábaim berogyasztva megmarkolom, arcunk egymásra hull, mint a filmeken. Lefogytál. Szemei, mintha egy gödör alján volnának. A szeme környékén sötét árnyékok vannak. Az orcája olyan, mint volt régen. Vastag, domborodó. A száj két végén erős ráncok, és néhány erős szőrszál. A toka furcsa így fogyottan, mint luftballon, melyből kiszökött a levegő, lóg. A vártnál könnyebben emelem föl a testét. Csöndesen nyög a fájdalomtól, hátra lépek. megint megcsap a beteg test erős szaga. Úgy állunk itt, mint egy szerelmes pár, mondja szemtelenül. Feszengek, menjünk. Karolj belém. Belé karolok. Ne így, erősebben, mondja idegesen. Arcom túl fenykölt lehet, túl udvarjas vagy segítőkész, mert még hozzáteszi, nem korzózni megyünk, hanem a klozetre.
1: Mit akarsz? Nem látod a sírgödröt ások? A táplálkozó oroszlán sem tűri, hogy ingereljék, ha nem tudnád, majd én megtanítalak. Rajta, siess, tedd, amire vágytál.
0: A vécé ajtó előtt elbizonytalanodom. Jöjjön, mit gondol, innentől jobban bírok járni? A férfi vécé le van szögelve. Becsúszogunk a nőibe. Anyám megfogódzik a deszkafalban. Az első fülke üres, de nincs benne papír. A dekli mögött kaporászom. Hoztam magammal, és előveszi a hálóingéből a papírt. Ezt hol a csodában őrizgetted? Vartam ide belőle egy zsebet, egy titkos zsebet. Önkéntelenül oda nézek. Az utolsó két gomb közt nyúl oda. A résen belátok. Látom, hogy a szőrzet fenti része le van borotválva. Elérzékenyülök. Hát ez az. Levágták a törpe szakállát. Tarló. Szeretném az új begyeimben érezni a levágott szőrök kemény tövét. Véletlenül a marhák. És tudja, mit mondtak? Hogy ők azt hitték, szülni visznek. És nem gyanakodtak, hogy nincs pocakod? Talán elhisztam. Dehogy, mondom ösztönösen, és elpirulok. Ez így együtt még jobban bosszantja őt. Nincs reakció. Becsúszogunk a fülkébe. Már csak arra figyel, hogy el tudja végezni a dolgát. Felhúzza a hálóingét, és terpezbe áll. Megfogom a hónalját, hogy leültessem. Nem, mondja. Tegyél előbb az ülőkére papírt. A titkos zseb felé nyúl, ezért elengedi a felgyűrt hálóinget, amely fehéres villanással zuhan le, olyan hirtelen, hogy mindketten utána kapunk. Ő meginog, felé kapok, ettől elveszítem egyensúlyamat, félkézzel a derekát fogom, a másikat a kagyló mögötti falnak feszítem. Potyog a vakolat.
1: Bánat és végtelenség. Sovány horpaszú kutyák iramodnak nesztelenül. Bordáikat, mintha vesszőkből fonták volna. Varjak rebbennek a táj fehér sebeiben. Persze. Persze. A feledés. Az elmúlás. De hol is hagytam abba? Mégis élek. Mégis nehéz, anya. Mégis nehéz.
0: Mit csinál ma, Flicsek? Tartok. Előre dőlök a kagyló fölé. Ő pedig enyhén hátrahajol bele a karomba, kicsit, mintha táncolnánk. A baj az, hogy nem tudok oldalt kerülni, mert a két lába közt állok. Fárad a karom. Végül a víztartályból vezető csőről lököm el magam. Rövid bizonytalanság után biztosan állunk. Hol hagytuk abba? A papír feleli. És közben a nyakamba kapaszkodik, benyúl a belső zsebbe. Engedek az új begyek kívánságának. Fázom. Igen. A feneke lúdbőrös. A hús vékony, hideg. Az Isten áldja meg magát, siessünk már. Most figyelek fel a magázásra. Miért magázol? Száraz sírás szakad ki belőle. Mert szarnom kell. Jól van, motyogom ilyetten. Szépen, úgy, leülsz. A papír, mondja, és nem mozdul. Fogja a nyakam, megint erősnek látszik. Orvosságszagú a szám, mondja még. Nem figyelek. Az foglalkoztat, hogyan terítsem az ülőkére a papírt. Mivel teljesen fölöslegesnek tartom, spórolok. Végül megint megfogom a hónalját. Szépen, úgy, leülsz. Fölemeli a hálóingét, lábfejét csoszogtatja, tartást keres. Kezdem a testét lefelé engedni, behajlítja a térdét. Ez a pozitúra föltűnően kiszolgáltatottá tesz, gyorsan a csőre vetem a tekintetem. Felhólyagzott a festés. Anyám felnyög, nem bírom, nem hajlik a lábom. Állunk. Ő már csak gyakorlatias. Úgy is csak pisilnem kell. Nem mozdulok, mert megint nem tudom, mit kéne tennem. Hajtsa föl egyetlenem a deklit. Rögtön a papírokra gondolok, az előbbi körülményes módon sok toporgással fölszedem őket, és a farmerom zsebébe gyűröm. Majd ne felejtse ideadni, figyelmeztet komolyan. Felhajtom az ülőkét, állva pisil, nagyon csobog. Nevetni kezdek, erre ő is, de így meg nem tud tovább, a hang megszűnik. Így nem tudok, viselkedj komolyan. Még csirren-csurran kevéske, valóban bosszús, megzavartál, ez most már bennem marad.
1: Sírjába vitte a titkát.
0: Indulunk vissza. Csószogunk vissza a folyosón. Nem vagy fáradt? Legyint. Idegesíti sunnyogó tapintatosságom. Nem csodálom. Lefektetem. Lepakolok egy székről. Odaülök az ágya mellé. Te jó meleg az ágy, sóhajt. Ülök a széken. Simogatom a kezét. Érdes, pikkelyes. Elalszik. Óvatosan kihúzom a kezem az övéből. Az ajtó felé csosszanok, úgy, mintha még mellettem volna. Ne menj még!
2: Én nem vágyom a túlvilágra.
0: Megfordulok.
2: Úgy értem, elvileg sem.
0: Arca eltűnt a feltüremlő párnában. Arca piros, a szeme csillog a gödör mélyén. Nézzük egymást. Helyet csinál. Befekszem a teknőszerű mélyedésbe, amit az ő teste vájt. Oldalt fordulok. Cipőimet lelógatom. Hevesen felém fordul. Érzem, hogy lázas. Megint sír. Így maradunk. Te. Tessék. Te. Erre én is azt mondom. Te. Te. Anyám úgy tesz, mintha pironkodna. Játszik. Te. Te. Add vissza a WC papíromat. Félkönnyéken elemelkedem tőle. De a papír épp a túlsó zsebben van. Sokat vackolódom. Szinte magához présel. Megcsuklik a könyököm. Úgy érzem, mintha égetne. Forró. Ne mozogj a sebed. Fekszünk. Mennem kell. Menj, maflicsek. Lekászálódom. Kezet csókolok. Meg fogok halni, mondja anyám. Há? Válaszolom. Félek, kisfiam. Látom, mégis összesároztam a lepedőt.
1: Amikor valamely művet írunk, legutoljára tudjuk meg, mivel is kezdjük. Az atyának és fiúnak.
0: Vége.
1: Mindezt majd megírom még pontosabban is.
3: Részletek hangzottak el Eszterházy Péter A szív segédigéi című regényéből. A második befejező részt hallották. Elmondta Kulka János, Máté Gábor, Lázár Kati. Rendezte Lehocki Orsolya.
4: A Rádió Színház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Késő esti krónika.
1: A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 22 óra, jó estét kívánok, Mikia György vagyok. A bemondó Polyák Adrien. Főbb híreink először röviden.
3: Ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa.
2: Megműtötték a tegnap balesetet szenvedett Gripen vadász repülőgép pilótáját, aki várhatóan teljesen felépül.
3: Jelentősen romlott az amerikai elnök Donald Trump népszerűsége. Egy felmérés szerint hivatalba lépése óta most a legnépszerűtlenebb.
2: A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek a hétvégén a Mohácsi síkságon. Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Folytatta az alapkamat csökkentését a Magyar Nemzeti Bank. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, ősszel dől el, hogy mi lesz a jegybank inflációs célja. Sipos Ildikó összefoglalója.
4: Keddi ülésén ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntést részben a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatok indokolták, mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
5: Az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappálya alatt alakultak, eközben a hazai eszközök kockázati felára továbbra is stabil. Ennek megfelelően a monetáris tanács az alapkamatot 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte. Előre tekintve a kockázati megítélést főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolják.
4: A júliusi 1,2%-os inflációs adat akár nagyobb mozgásteret is lehetővé tett volna az MNB számára. Így kommentálta a döntést Beke Károly, a portfólió elemzője.
6: Az inflációs kilátások talán lehetővé tettek volna egy nagyobb kamatcsökkentést, azonban az elmúlt hetek nemzetközi pénzpiaci hangulat romlása valószínűsítette, hogy a biztos 25 bázispontos kamatcsökkentés mellett dönt majd egy bank.
4: Az elemző azt mondta, szeptemberben dől el, hogy lesz-e további kamatvágás.
6: Szeptemberben friss inflációs és növekedési előrejelzés is jön a jegybanktól, akkor dőlhet el az, hogy folytatódik-e a kamatcsökkentési ciklus, illetve lesz-e lehetőség az őszi hónapokban tovább lazítani.
4: Szeptemberben a jegybank napi rendjére kerül az a kérdés is, hogy a jelenlegi 3-ról 2%-ra csökkentik-e az inflációs célt a kormány euróbevezetési terveihez igazodva. Varga Mihály ezzel összefüggésben azt mondta, tavasszal elkezdődött az inflációs cél felülvizsgálata. Kiemelte, jelenleg az Unióban nálunk a legmagasabb a jegybanki inflációs cél, és amennyiben a kormány komolyan gondolja az euróbevezetésének tervét, akkor az a jegybanknak is ad feladatot. Varga Mihály hangsúlyozta, az elmúlt hetekben több egyeztetés volt, több más mellett. Erről a kérdésről is a pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között.
2: A koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Ezt a Fidesz frakció arra reagálva közölte, hogy a külügyminisztérium feljelentést tett a Szijjártó-féle COVID-beszerzések ügyében. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. Meghallgatták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökjelöltjét.
3: Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Ha ez nem tud megvalósulni, akkor szerinte az egész folyamat kudarcra van ítélve. Úgy fogalmazott, ez nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolasz, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit.
2: Megműtötték a tegnap balesetet szenvedett Gripen vadász repülőgép pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, a katona várhatóan teljesen felépül, közölte a honvédelmi miniszter. A baleset körülményeit külföldi szakemberek bevonásával vizsgálják. Kócán Dávid összefoglalója.
0: Nagyon jó hírt kaptam a Honvéd Kórház főigazgatójától. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható.
7: Mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter, a tegnap Szolnoknál balesetet szenvedett vadászrepülőgép pilóta állapotáról. A tisztnek a katapultálás során megsérült a gerince, emiatt kellett megoperálni.
0: Köszönöm mindenkinek, aki szurkolt a pilótánknak. Reméljük minél hamarabb valóban helyre jön és vissza tud ülni a gépbe. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más.
7: A Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe hétfőn gyakorlatozás közben zuhant le. A tréning utolsó fázisában a repülőgép kezelőfelülete elsötétült, ezért a pilóta vészjelzést adott le, majd katapultált. A vadászgép végül Szolnok térségében ért földet, majd kigyulladt. A pilótát mentőhelikopterrel szállították kórházba. A gép fekete dobozán tárolt információk részletes elemzésére van szükség ahhoz, hogy megállapítható legyen, mi okozta a balesetet. Erről Szabó Zoltán Róbert, nyugállományú őrnagy beszélt a Kossuth Rádióban.
8: Általában úgy csinál meg ezeket az adatrögzítőket, hogy kibírjanak nagy tüzet, nagy hőmérsékletet, nagy túlterhelést, minden, tehát nagyon úgy van megcsinálva, hogy ezeket ki kellene bírni.
7: Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt közölte, tekintve, hogy a Gripen svéd fejlesztésű vadászrepülőgép, a baleset körülményeit Svédországból érkező szakemberek bevonásával vizsgálják. Ennek befejezéséig felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
2: Az Egyesült Államok nemzeti érdekekre hivatkozva újabb egy évvel meghosszabbította a Kuba elleni kereskedelmi embargóját.
3: Washington 1961-ben szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat Kubával, válaszul az amerikai vagyonok államosítására, majd kereskedelmi és gazdasági embargót vezetett be a szigetországgal szemben. Barack Obama korábbi amerikai elnök lépéseket tett a kétoldalú kapcsolatok normalizálása érdekében, de Donald Trump kormányzása alatt a két ország közeledése megrekedt. Az év elején Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok átveheti az ellenőrzést Kuba felett, és vezetőváltást szorgalmazott a karibi országban.
2: Mi ponton van Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a Reuters-Ipsos felmérése szerint? Elnökségének kezdete óta a politikus most a legnépszerűtlenebb. A riporter Márta Renátó.
9: A Reuters-Ipsos közvéleménykutató hétfőn lezárult felmérése szerint Donald Trump elnök támogatottsága 33%-ra esett vissza az Amerikai Egyesült Államokban. Az amerikai elnök teljesítményét augusztus elején 35% helyeselte, ez a szám 2025. januárjában azonban még 47% volt. Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, nemzetközi kapcsolatok szakértő szerint az alapvető okok részben a közvetlen közelmúltban, részben pedig az elmúlt egy év kormányzásában rejlenek.
10: Csak emlékeztető, hogy ugye itt van az iráni háború, ami alapvetően nem népszerű az amerikaiak körében. Most függetlenül attól, hogy haladnak ott az események. A másik dolog, ami talán erőteljesebb, az a gazdaság és az infláció. Annak idején még a Biden elnökség is részben ebbe bukott bele, nekem is ez egy kiemelt probléma volt, de a Trump elnökségre is igaz. Donald Trumpot nagyon sokan azért választották meg, hogy tulajdonképpen nyomja le a megélhetési költségeket, tegye megélhetőbbé, ha úgy teszik az Egyesült Államokat, és hát ha megnézzük a közleménykutatásokat, akkor azt lehet látni, hogy pont ezen a kettő területen, tehát gazdaság és infláció területén vagy kérdésében a legalacsonyabb a Trump elnökség elfogadottsága.
9: Donald Trump a közelmúltban többször tréfálkozott azzal, hogy elindul a 2028-as amerikai elnökválasztáson. Ez a kijelentése komoly aggodalmat váltott ki mind a demokrata, mind a republikánus párt tagjaiban. Harmadik ciklust ugyanis nem kezdhet amerikai elnök a hatályos törvények szerint.
10: Biztos vagyok benne, hogy vannak, akiket zavarják az ilyen kijelentések Donald Trump részéről, ami most már többször ugye elhangzott, hogy lehet, hogy indul a harmadik ciklusra is, de igazából nem számottevő, tehát alapvetően nem teszi lehetővé ugye az amerikai alkotmány. Sokkal többen arra számítanak, és egy ilyen kijelentést is tett Donald Trump nemrég, hogy ő utódként ugye J.D. Vance-et jelölte meg, ugye ez ellep van megint annak, hogy ő harmadik ciklusra indulja. Ezt igazából kevesen veszik komolyan egyszerűen a jogi korlátok miatt.
9: Donald Trump zuhanó népszerűsége egyáltalán nem kedvez a republikánus pártnak, amely várhatóan elbukja az idei félidei választásokat a demokratákkal szemben.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Lenyűgöző méretű élő csata jelenet, amire az ország összes hagyományőrzője készül. A Mohács 500 programok pécsi szervezői ma mutatták be a látványos programokat, melyeket szombaton a Mohácsi síkon láthat a közönség. Az országos emlékező esemény mellett zajló katonai bemutatóval az a cél, hogy átélhető közösségi élmény legyen a magyar történelem egyik legnagyobb csatája, amelyet a hatalmas oszmán túlerővel vívott meg a sereg. Bicsák Eszter összefoglalóját hallják.
11: A régészeti feltárások tömegsírjaiban fellelt hősök maradványainak újratemetése és az emlékező istentisztelet mellett a Mohács 500 pécsi szervezői nagyszabású történelmi bemutatóval, a csata újrajátszásával készülnek az évfordulóra. A több mint 400 hagyományőrzőt egyszerre megmozgató eseményhez hasonlóra nem volt még példa.
12: Olyan eseményre emlékezünk, amikor emberek azért álltak ki, hogy holnap is legyen Magyarország.
11: Haramza Márk, a program fő koordinátora.
12: Ennek a szellemiségében fog össze a magyar hagyományőrző közösség. Egyébként rendkívül tarka társaságot. Az a reményem, hogy sikerül ezeket a tevékenységi köröket és különböző adottságokat összehangolni, hogy ott valami látványosat és hiteleset mutassunk be.
11: A baranyai kisváros Mohács életében fontos a mostani 500. évforduló, ám eddig és a jövőben is évről évre emlékeznek a magyar történelem fordulópontjára, az 1526-os csatára, mondta a Kossuth Rádiónak Hasszanovic Kolután Andrea.

0: Szeg és Eger esetében is.
1: Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél, írja a 444.hu egy a közösségi médiában megjelent videó alapján.
2: A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Esprit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett. A portál szerint a videó alapján úgy tűnik, hogy a szállodahajó a kitűzött hajózó úthoz képest kíjebb akadt el. Közben a Duna a felső magyarországi szakaszon intenzíven apad. A gönyűi vízmérce szerint egy nap alatt 24 cm-rel csökkent a vízszint.
1: Pénteken lesz az állatkertek éjszakája.
2: A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, húsli és planetárium is várja az érdeklődőket. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntekestéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját.
3: Időjárás.
2: Többnyire mindenütt borult, csak a középső országrészben és a Nyugat-Dunántúlon derült az ég. Az északi és déli megyékben elszórtan esik az eső. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként csak a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek zivatarok. A szél megélénkül. Éjszaka 15-20, napközben általában 27-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Budapesten 21 órakor 26 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012 hektopaszkál, alig változik.
1: Kedves hallgatóink, a késő esti krónika ezzel véget ért. A szerkesztő Illis László, a bemondó Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Bredák József és Só Zoltán nevében is köszöni a figyelmüket a műsorvezető Mikia György. Hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra, jó éjszakát kívánunk!

0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: Magyar érem a kínai öttus a világbajnokságon. Harmadik Európa-bajnoki mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott. Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Mosó-Magyaróvár és a Dunaújváros női klubbal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázó kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt törölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A miénk három játszmában kaptak ki a németektől. A továbbjutáshoz a magyaroknak a maradék két meccsüket biztosan meg kellene nyerniük. A 16 éves Pampuch Kréta Virányi Zsoltnak értékelt.
2: Hát kezdjük egy általánossággal, most már túl vagy három mérkőzésen bizonyos percekkel, 16 évesen legfiatalabb játékosként, hogy éled meg az itt létet, meg hát ezt a meccset, ami nyilván most fájó vereség, de hát a németek is tudtuk, hogy erősebbek.
3: Hát először is nagyon örülök, hogy benne lehetek ebbe ugye az EB keretbe, sajnos igen, ez a meccs nem úgy alakult, ahogy mi szerettük volna, több sebből is férzett ez a mérkőzés, talán a védekezésünket tudnám kiemelni, ami így jobb volt a többihez képest.
2: De nem elég. Az első játszmában mi volt a hiba, mert ott 9-9 után megváltozott az állás, igen, mert szépen elléptek, és utána nagyjából úgy az egész meccs, mintha elment volna.
3: Szerintem az is közrejátszott, hogy fáradtak voltak a lányok, szerintem inkább a testük fáradt, nem is fejben fáradtak el, de az látszott rajtuk, hogy küzdöttek, nem az volt, hogy jó feladtuk ezt a mérkőzést és vége, hanem tényleg megpróbálták a 100%-ot beletenni, de sajnos már.

0: ez így alakult.
1: Hát egy kicsit az az ember érzése, mintha szépen hallnánk meg, mert hogy a törökök ellen kigondolta volna, hogy játszmalabdánk lesz, de nem lett annál több. Itt pedig nagyon szerettünk volna játszmákat nyerni, de úgy összességében egyetértesz vele, hogy távol voltunk most ettől?
0: Hát ebben sajnos egyetértek, hogy most nem voltunk olyan szituációban, hogy szetlabdánk lehetett volna. Tényleg a tegnapi török mérkőzés az csalálatos volt, de ugye ez már a múlt, azt el kellett felejteni. A mai meccsre kellett volna koncentrálni, de így jött ki a lépés.
1: Na, hogy éled meg 16 évesen, hogy itt vagy? Most a meccset amennyire lehet elmondtad, értékelted, de hogy már vagyunk három meccsen túl, három a legnehezebb ellenfelem vagyunk túl, mert a Szlovén megverte a németet, tehát az se lesz könnyű, majd az ötödik meccs. De te, hogy éled meg, hogy itt vagy?
0: Én nagyon boldog vagyok tényleg, hogy 16 évesen itt lettek, és ugye én vagyok a legfiatalabb a csapatban, meg ugye az EB-n is.
1: U18-as EB bronzérmes csapatból kerültél a felnőtt válogatottba, két zsombóklánnyal, Annával és Eszterrel. Jövőre ott VB lesz, U19-es korosztály, illetve hát az is biztos, hogy két év múlva is, ha minden jól megy, akkor az EB-n biztos, hogy ott leszünk, tehát te is ott lehetsz. Gondolsz ilyenekre, vagy most még a csalódás erősebb?
0: Még nem gondolok én nagyon a jövőre, vagy így jövő nyára, hogy mi lesz, de inkább a mai meccsre van még a hangulatunk, a mai meccs miatt egy kicsit rosszabb, de szerintem túl kell magunkat tenni, hiszen holnap egy pihenőnapunk lesz, aztán meg ugye jön a lett és a szlovén mérkőzés.
1: És kell egy kis vagy nagy pihenő? Mert ugye most a meccs előtt nem volt már edzés. Mennyire fáradt szerinted a társaság, hogy fejben, fizikailag?
0: Inkább fizikailag szerintem, mert most ugye reggel nem volt edzésünk, hanem helyette bicikliztünk és az uszodában voltunk, de kivideóztuk a csapatot. Holnap csak egy edzésünk lesz, egy labdás edzésünk, utána meg megint videózzuk a letteket.
2: A női röpad Európa-bajnokság magyar érdekeltségű isztambuli csoportjában a lengyel válogatott három játszmában legyőzte a szlovén csapatot, ezzel nagy lépést tett a hatos második helyének megszerzése felé. Finnországban folytatja pályafutását Kocsis Gergő. Az élvonalban szereplő járó jelentette be, hogy a szezon végéig leszerződtette az előző idényben a másodosztályú Videoton színeiben futballozott játékost. Kiütéses 9 gólos győzelmet aratott az Újpest az első fordulóban a futsalbajnokok ligája budapesti előselejtező mini tornáján az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban. A lilafehérek 11-2-re nyertek a San Marinói Murata ellen. Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Moson-Magyaróvár és a Dunaújváros női klubbal szemben. Sveda Marcel, az MKS verseny szervezési és monitoring igazgatója a szövetség mai sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a licensz eljárás során mindkét klub valótlan tartalmú nyilatkozatot küldött be. Sveda Szabó Szilviának nyilatkozott.
3: Dunaújvárosról tudjuk, és a tavaszi példát talán már említettük, hogy ott egy pénzügyi válság miatt a keret és a szezon közben kicserélődött, az addig és korábban igazolt játékosok távoztak a klubtól, és egy nagyon megfiatalított, gyakorlatilag ifjúsági csapattal fejezték be a szezont, nem titkoltan azért, mert pénzügyi nehézségekbe kerültek, sajnos ez az idei év elejére sem oldódott meg, bajnoki szezon elejére, így ők elsőfokon nem kaptak klublicenszet. Az egyeztetés alapján úgy döntöttek, hogy azoknak a kritériumoknak a fellebezésre határidőn belül nem tudnak megfelelni, így fellebezési kérelmet sem adtak be. Ezáltal a Dunaújváros a 2026-os bajnoki szezonban kézilabda sportágban első és másodosztályban nem tud elindulni, nevezési szándékát a harmadosztályra adta be, ahol a klublicensz eljárás nem kötelező elvárás. Fontos azt kiemelni, hogy természetesen itt is vannak olyan törvényi és pénzügyi kötelezettségek, amiknek meg kell felelni, viszont jóval kevesebb, és úgy gondolják és azt feltételezik ilyen állapotban, hogy azokat a kötelezettségeket tudják vállalni és teljesíteni a továbbiakban. A második említett klub a Szombathely volt. Szombathely példája azért speciális, mert ott a környező sajtóorgánumok megkeresés alapján vált hangosabbá a kérdés. Nyilván kérdések mindig azért merülnek fel, mert valamilyen adott esetben mint kintlévőség szóba kerül. Önmagában az a fontos pont, és az előadásban elmondtuk, hogy megvannak a klubiszenszi szabályzatban azok a tényállítások, amelyeket mi ellenőrizni tudunk. Jövőben is spekulációk alapján nem vonunk vissza, vagy tagadunk meg klubiszenszi kérelmet. Abban az adott időpillanatban, amikor a kérelmet be kellett adni, akkor minden olyan feltételnek, amelyet a szabályzat előír, azoknak a Szombathelyi Kézilabda Klub megfelelt, tehát ő megkapta a klubiszenszit a bajnoki indulásra. A harmadik említett példa a Moson-Magyaróvár volt. A Moson-Magyaróvár esetében az első fokú eljárás idején nem volt minden kritérium teljesen tisztázott, a sportszervezetnek nem volt érvényes terembérleti szerződése egy létesítménye sem, nem volt igazolt a játékos bére kifizetése, és szállító felé is volt a határidőn túli kint lévősége, amely alapján első fokon elutasítottuk a klubliszenz kérdését. kérelmét, az megtagadásra került. A sportszervezet élt a fellebbezés lehetőségével, azon időpillanatig nyújthat be új dokumentumokat, és nem csak hogy nyújthat be, hanem igazolhat-e olyan kifizetéseket, amelyek fennálltak. Ezeknek a Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub eleget tett, tehát a játékosok felé fennálló kintlévőséget a megadott határidőre igazolta, a szállítók esetében azt a határnak ott tartotta, amelyik szükséges a klub licensz megadásához, létesítmény esetében pedig egy évű megállapodást kötve, gyakorlatilag siófoki szerződés mintájára azzal a tervvel és szándékkal indult el, hogy mindenféleképpen NB1-be szerepeljen, ha ennek az az ára, hogy a siófoki csarnokban kell a mérkőzéseket játszani, akkor az otthonától távol fog mérkőzéseket játszani. Ezekkel a Mosonmagyaróvár megfelelődött a licensz elvárásoknak, így másodfokon a felelőbbiteli bizottság számára a klub licensz kérelmet megadta. Közben időközben rendeződött a helyzet, ugye ezt egy közös sajtótájékoztatón be is jelentették az UEFA Marinát működtető Movarina Kft. Ügyvezetőjével, így módosították a hazai létesítményt a Mosonmagyaróvár esetében, és talán érszerű és sportbarát módon az UEFA Marinában otthon tudják a bajnoki mérkőzéseiket lejátszani. Fontos megjegyezni, hogy itt az ellenőrzés az folyamatos, tehát nem az, hogy egy időpillanatban kellett megfelelni, és akkor utána nyugodtan, szabadon költhet vagy nem költhet a sportszervezet, hanem ezek az ellenőrzések folyamatosan havi szinten ellenőrizve, utókövetve vannak, tehát ha valamelyik időpillanatban ezen említett klubok bármelyike, vagy az másik többi nem említett klub egyike nem felel meg, akkor ugyanúgy folytatni kell ezt az eljárást, ami adott esetben a legsősebb esetben a sportszervezet kizárásához vezethet.
2: A Magyar Kézilabda Szövetség mai sajtótájékoztatóján szó volt a hétvégi szuperkupáról, hiszen itthon most először rendezik meg a nőknél és a férfiaknál is a legjobbak mérkőzését. Augusztus 30-án a székesfehérvári Met Arénában Győr Ferencváros és Veszprém Szeged találkozót rendeznek. Az eseményről a hazai szövetség elnöke Illyés Ferenc Szabó Szilviának beszélt.
4: Az előkészületek jól haladnak el, nem tudom, volt-e már csarnokbejárás, a csapatok mennyire ismerik a helyszínt, ugye mégiscsak egy jégcsarnokban lesz ez a kézilabdás rendezvény.
5: Igen, hát nagy eseményre készülünk, azt várjuk ezt az eseményt, hogy ezzel berobbantjuk, hogy mondhatom így a kézilabda szezont, így a nyár végén. A kollégáim voltak már a helyszínen, mindent előkészítettek, a jegyek nagyon jól fogynak, tehát házon számítunk, ami nagyon fontos. És ugye a szuperkupa volt már korábban, de ebben a formában nem, ahol a két legjobb női és férfi csapatunk mérkőzik meg egymással, és nagyon örülünk annak, hogy ekkora érdeklődés van körülötte. Mi szeretnénk ebből egy olyan terméket felépíteni, hogy minden évben meg tudunk rendezni, és kinő ebből az eseményből tényleg egy olyan trend, amit előre vihet majd a kézilabda szövetség.
4: Azt már lehet tudni, hogy több mint 5000 néző lesz a helyszínen, tehát az érdeklődés tényleg óriási. A csapatok hozzáállása vagy véleménye mi volt erről, tényleg létjogosultsága van-e ennek? Ugye azért külföldön látjuk, hogy ez egy hatalmas esemény.
5: Igen, mi is úgy ítéltük meg, hogy külföldön sikerült felépíteniük ezt az eseményt kézlabdában is és más sportágokban is. Csapatokra egyeztettünk előtte természetesen, hogy ők hogy látják. Ugye játékos is voltam, klubvezető is voltam, tudom, hogy ebben a felkészülés szezonban a végén mindig egy erős mérkőzést próbálnak játszani, valahol egy tornán szerepelnek. Ezt most itthon tehetik meg a nagy riválisok egymás ellen. Én azt gondolom, hogy az ő felkészüléseket segíteni fogja. Ez már csúcsforma előtti pillanat, hiszen egy hétre rá vagy két hétre rá már kezdődik a bajnok ligája mindenkinek, és tényleg olyan formában lesznek ezek a csapatok, hogy nem sima mérkőzést fogunk látni, hanem igazi derbit, és hát az is garantálja, hogy a jelenlévő csapatok minden évben bármikor találkoznak egymással, nincs barátságos mérkőzés, és tényleg egy komoly derbi lesz.
4: Ugye azt a Magyar Kupán is lehet látni, hogy nincs olyan, hogy felkészülési vagy tét nélküli meccs. Ugye a program tartalmaz azt is, hogy a Halhatatlanok csarnokába beválasztott három új tagot is egyrészt bemutatjátok, másrészt aki tud, az valószínűleg el is tud majd jönni.
5: Igen, szerettük volna azt az eseményt még megspékelni néhány olyan dolog, ami érdekelheti a kézilabda szurkolókat, és most időszerű volt, hogy új embereket választunk a hírességek csarnokában, és a kézilabda szövetség egy szavazást indított, és ennek az eredménye ez a három új ember, egy edző és egy nő és egy férfi játékos bekerül a hírességek csarnokába. Bízom benne, hogy aki tudott ott lenni, és helyszínen tudjuk köszönteni majd őket. Az edzői díjat Lawrence László nyerte, a hölgyeknél meg Pádár Ildikó, és a férfiaknál meg Szabó Sonka, egykori kiváló beállós.
2: Nagyszerűen kezdte Vadnai Jonatán a vitorlázók Ilka 7 hajóosztály világbajnokságát a dublini öbölben. Az első napot követően a 7. helyen áll. Bravúr győzelem a falabdázók Budapest Open versenyén. Farkas Balázs 3-1-re legyőzte a 2. helyen kiemelt spanyol ellenfelét a 8-at döntőben. A szlovén Tadej Pogacsár 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a Vuelta spanyol országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát, ezzel növelte előnyét összetettben. Walter Attila a 45. helyen ért célba. A magyar kerékpáros Fetterék így látta a mai versenyt.
6: A már-már megszokott szenáriót és történéseket láttuk, hogy tényleg egy teljesen másik dimenzióban kerékpározik Tadej. Még a osztrák Gál megpróbálta a támadása után követni, de ő is egy fél perc után ezt elengedte, és onnantól igazából, amihez már tényleg sok mondandót meg szót én sem tudok fűzni, hogy tényleg eszméletlen, hogy 50 kilométeren keresztül csak növeli az előnyét. Tehát ez biztos egyébként terv volt az UAE-nél, hogy egy ilyen támadást véghez visz ezen az etapon, mert ugye csak fel is lementünk, vagy ment a verseny, szóval tényleg csak brutál hegymenet volt, meg lejtőzés, szóval tényleg rajta időt visszaszerezni mondjuk a síkap szakaszon egy kisebb csoport, hogyha mondjuk összedolgozott volna, tényleg ilyen nem jöhetett létre a karakter miatt, úgyhogy tényleg megint lehengerlő volt a teljesítmény, és hát valószínűleg már most eldöntötte ezt a versenyt is.
2: Akár jobb eredmények is születhetnek az atlétikai világdöntő, mint egy olimpián vagy világbajnokságon Takás Boglárka szerint. A 100 és 200 méteres síkfutás országos csúcstartója is indul egyéniben, illetve a váltóban az idén csúcseseményén, amelyet szeptember 11-e és 13-a között rendeznek meg a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Takács Boglárka Bera Emese vendége volt a Nemzeti Sportrádióban. Ebből a beszélgetésből hallhatnak most egy részletet.
7: Kíváncsiak vagyunk, vagy hát én is személy szerint, meg szerintem így a sportvezetésben mindenki, akár a World Athletics-et nézve, hogy milyen eredmények fognak születni. Ezt nyilván előre senki nem tudja, de én azt érzékeltem a környezetemben is, hogy az atléták elég motiváltak, és nagyon készülnek erre a versenyre. Úgyhogy szerintem én arra számítok, hogy talán még akár lehet, hogy erősebb eredmények fognak születni, mint egy olimpián vagy világbajnokságon. Pont azért, mert tényleg a legeslegjobbak vannak itt, szóval nincsen, nem tudom, semmilyen kvótaszám, úgyhogy nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ez mit hoz ki a sportolókból. Az, hogy mondjuk viszonylag ez későn van, és a szezon végén van mondjuk európai atlétáknak, tehát nekünk már azért volt egy Európa-bajnokságunk, és azért már az év eleje óta versenyzünk, de akiknek viszont nem volt kontinentális bajnokságuk ebben az évben, azoknak abszolút maximálisan ez a fő versenyük, és a fő versenyre azért minden atléta úgy időzíti a formát is, hogy ott legyen egy nagy durranás és nagy eredmény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akár lehet, hogy világcsúcsokat is fogunk látni.
2: A teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán lehet meghallgatni. A sportvilág végén pedig hallgassák meg a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Magyar érem a kínai öttus a világbajnokságon, hiszen bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban. Harmadik Európa-bajnoki mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott, amely 3-0-ra kapott ki a németektől a harmadik csoportmérkőzésén. És fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda Szövetség a Mosó-Magyaróvár és a Dunaújváros női kézilabda klubbal szemben. A Mosó-Magyaróvár az élvonalra zöld lámpát kapott, a Dunaújváros a harmadosztályban folytatja. Én pedig köszönöm a figyelmet!
8: Kulcskérdések.
9: Mi a tétje?
8: Miért fontos?
9: Mit jelent?
8: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
10: Jó napot kívánok, ez itt a Kulcskérdések, én Benyó Rita vagyok. Magyarország vízben gazdag ország, ezt hallottuk éveken át. Az idei nyár közben már nem csak mezőgazdasági aszályt, hanem víz- és energiabiztonsági válságot is hozott. Hétfő este az agárdi vízmérce 18 cm-t, a Balaton átlagvízállása 46 cm-t mutatott. A Duna történelmi kisvíze Paks működését veszélyeztette, a Tisza pedig több szakaszon rekordközeli mélységben áll. Ez nem egyetlen rossz nyár története. 2021 óta országosan csak nem egy évnyi csapadék hiányzik. De mennyi ebből a klímaváltozás, és mennyi az évtizedes vízelvezetés, a rossz területhasználat és az elmaradt döntések következménye? Duzzasztók, tározók és fenékküszöbök kellenek, vagy több teret kell visszaadnunk a víznek? Vendégeink Csonki István, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatója, aki itt van velem a stúdióban, és vonalban pedig itt van velünk Müller Zoltán, hidroökológus. Köszönöm vendégeinknek, hogy itt vannak, köszöntöm önöket. Kezdjük azzal. Akkor mindenki megvan, és mindenki vonalba. Köszönöm. Ha egyetlen mondatba kellene meghatározni, az idei helyzet rendkívüli természeti esemény, vagy egy hosszabb ideje épülő vízgazdálkodási válság látványos következménye?
9: A kettő közötti jelzések már voltak, tehát a Velencei tó, majd mondjam, én azért 41 évet azért a Közép-Dunántúlra töltöttem el, így tavas példát, Örülököt tavas példával kezdte. A Velencei tó már 90-es évek elején felhívta a figyelmet arra, hogy itt gond lehet, hiszen minimális vízszint alá csökkentünk, de ott a természet pótolta a vizeket. A Balaton esetében egy kicsit később, az a 2000. Uh-huh. 2000-2003 közötti időszak. Tehát óvatosan figyelmeztetett bennünket a természet, hogy változás történik. 2000 előtt, hogyha megnézzük a Balatonnak például a vízháztartási mérlegét, soha nem volt negatív. Tehát minden évben több volt a csapadék hozzáfolyás, mint ami elpárolgott belőle. És 2000-től megváltozott az időszak, mái napig körülbelül minden második, harmadik év negatív. Tehát figyelmeztetett a természet bennünket.
10: Ráadásul akkor évtizedekkel ezelőtt figyelmeztetett.
9: Gyakorlatilag 93-ban kezdődött az első, de 2000 kőkeményen figyelmeztetett a 2000-es évek eleje bennünket.
10: Müller Zoltán?
11: Én is úgy gondolom, hogy egy összetett folyamatról van szó. Mindenképpen kiemelném a globális klímaváltozás hatását, és meggyőződésem, hogy nagyon fontosak a hosszú távú trendek, hiszen ha megnézzük a csapadékviszonyoknak az alakulását, akkor egyértelmű a kép, és ez sajnos hosszú távon is borús jövőt vetít elénk, és azt támasztja alá, hogy ezekre a helyzetekre fel kell készülnünk a jövőben.
10: Melyik az az adat, vagy látható jelenség, amiből, mint szakember azt mondják, hogy nagyon nagy a baj, és amire nem csak most nyáron kell azt mondanunk, hogy nagy a baj, és nyilván ön most már előbb mondta, hogy 20 éve is látszik, hogy nagy a baj, de van-e olyan adat, amire támaszkodni lehet, és ami pontosan megmutatja, vagy ami a legriasztóbbnak tűnik mostanság?
9: Hosszú távra nem tudunk előjelezni. Tehát azt a fajta adatsor, ami rendelkezésre áll, az a múlt. Abból, hogy most én ezt elmondom, hogy a következő évben mi történik, ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát ez egy nagyon komoly modellezés kérdése. Pontosan nem lehet meghatározni. Az biztos, hogy amikor egy készlet elkezd csökkenni, annak a visszatöltődése az egy hosszabb folyamat lesz. Tehát most, ami lejátszódik a két nagy tó vízgyűjtő területén, a Dunán, a Tiszán, ez egyik pillanatról a másikra nem jön vissza. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy a következő év egy csapadékos év lesz, akkor ez minden visszaáll. Tehát több év kell ahhoz, hogy rendeződjön ez a viszony, és beálljon az a fajta egyensúly, ami kell. Pont erre hívta fel a figyelmet, hogy nekünk most kell gondolkozni azon, hogy mik azok a beavatkozások, és erről vitatkoznunk kell majd. És a döntéshozók elé igenis le kell tennünk azokat az alternatívákat, hogy hogyan lehet ezt megoldani, vagy hogy lehet csökkenteni. Megoldani biztos, hogy nem lehet. Tehát nagyon fontos az, hogy nincs olyan, hogy öncélú vízgazdálkodás. Tehát nincs az, hogy én most oda kimegyek, és bedobok egy követ a vízbe, mert olyan kedvem van. Amikor történik egy változás, akkor erre reagálni kell. Jó, meg lehet mondani különböző alternatívákat, sőt, az első alternatív az, hogy nem csinálunk semmit. De be kell mutatni, hogy akkor ennek mi lesz a következménye.
10: Ezekről majd beszélünk hosszabban is, hogy mit is lehetne kezdeni. Müller Zoltán, még egy akkor kiegészítő kérdést emellé hadd tegyek oda, hogy példátlan az, amit most látunk? Tehát van olyan jelenség, ami példátlan és önöket is meglepte? Vagy minden, amit most látunk, az előre modellezhető és látható volt?
11: A modellezés, vannak nagyon jó modellek, de ezeknek van egy bizonytalansága. Visszatérve a tavakhoz, ezek a vízszintek nem példátlanok, ahogy igazgató is említette. Hát például a Velencei tóra visszatérve, ugye korábban a Velencei tó például legutoljára a 19. század közepe, a 1860-as évek közepe táján dokumentáltam, ki volt száradva. Tehát korábban is előfordultak aszályos időszakok, és előfordultak extrém alacsony vízszintek tavaink esetében is, és ezek hozzátartoztak az életéhez ezeknek a víztereknek. De hogyha ki kellene emelni olyan mutatót, akkor én a felszínalatti vízkészletek szintjét emelném ki talán, ami egy nagyon figyelmeztető adatsor, és hogyha ezeket megnézzük az elmúlt 20-30 évben, akkor nagyon riasztó jeleket látunk, hogy milyen mértékben csökkennek a felszínti vízkészleteink, és ahogy elhangzott, nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a visszatöltődés nem egyik pillanatra a másikra megy, és kicsit újra kellene definiálni a társadalomnak a viszonyát a vízhez, és azt belátni, hogy amikor van víz, amikor van egy csapadékos időszak, akkor kell megtartanunk, megfognunk a vizet, hiszen akkor tudnak visszatöltődni a készleteink, mind a felszíni, mind a felszíni a vízkészletek.
10: Na, ha víz megtartásról beszélünk, a volt miniszterelnöknek 2023. szeptemberében volt egy olyan mondata, hogy Magyarország nem szenved vízhiányban, több víz távozik az országból, mint amennyi bejön, és ha kell, csatornán bárhova el tudjuk vinni. Ugye ez annak kapcsán hangzott el, hogy kritika érte az akkumulátorgyár építési dömpinget, és az volt sokak félelme, hogy pontosan a vizeink ezt nem fogják bírni, hiszen iszonyatosan vízigényes területről van szó. Szakmailag ez az állítás egyébként, hogy Magyarország nem szenved vízhiányban, és egy vizeiben gazdag ország, ez még 2026-ban igaz?
9: Teljes egészében nem. Tehát nem vagyunk olyan gazdagok ebben, egyértelműen mutatja az idei asszály. Tehát amikor többletkészletünk van, amikor ténylegesen csapadék van, belvíz van, árvíz van, ezeknek a visszatartására nincsenek meg azok a létesítményeink, vagy nincsenek olyan állapotban azok a létesítményeink, ami fel tudná fogni ezt a vizet, és utána egy asszályosabb időszakban ezzel tudunk gazdálkodni.
10: Ezt hívjuk vízmegtartási képességnek?
9: Igen, pontosan. Tehát, hogyha most megnézzük nagyságrendileg, és akkor most hasonlítom a Velencei tóhoz. Durván a síkvidéki, tehát az alföldi területeken 2,5-szer nagyobb tározó kapacitással rendelkez, ezt úgy hívják, hogy belvíztározó, és a Dombvidéken pedig 2 velencei tónyi, tehát körülbelül egy olyan 100 millió köbméter, az a kapacitás, amit vissza tudunk tartani. Körülbelül, hát én ha jól emlékszem, olyan 30 évvel ezelőtt volt már, amikor a Dombvidéki tározó programot először az ágazat letette. Hogy ténylegesen vissza kell tartani azt a csapadékot, amikor többletünk van. Hiszen ilyen asszály idején gyakorlatilag csak egy mentés folyamatát tudjuk, tehát egy holtágba vissza tudjuk rápálni a vizet, hogy az élővilág ne sínlődjön, de gyakorlatilag nagyon nagy beavatkozást nem tudunk végrehajtani, tározókkal tudunk. Hát ezt gyakorlatilag fejlesztenünk kell, és most itt az idő arra, hogy most gyakorlatilag ezt elkezdjük, ezt a gondolkodást.
10: Müller Zoltán?
11: A hidrobiológiával, hidroökológiával foglalkozó, illetve a természetvédelemmel foglalkozó szakemberek is nagyon régóta látják meg, és kongatják a vészharangot a vízhiány miatt, hiszen nem véletlenül indultak el a 1990-es években már különböző vizes élőhely rekonstrukciós, vizes élőhely rehabilitációs projektek, vízpótlási projektek, mert már akkor látszott, hogy nagyon főleg az időszakos vízborítású vízes élőhelyeink, illetve a kis víztérfogatú víztereink, azok nagyon sérülékenyek, és egyre több került olyan állapotba, hogy szélsőségesen ingadozóvá vált a vízháztartása, és eltűntek ezek, hosszabb időszakra kiszáradtak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy visszatérve az eredeti kérdésre, sajnos ez így, hogy víznagyhatalom vagyunk, ez nem igaz. Napjaimban volt olyan időszak, azt gondolom, amikor Magyarország tényleg víznagyhatalomnak volt tekinthető, de az idei év is jól mutatja, de nem csak az idei év, visszamehetünk az elmúlt 5 év tanulságaira, hogy sajnos nagyon sérülékenyek a vízkészleteink.
10: Ez elmaradt beruházásokat jelent egyébként, amire most ön is utal, tehát hogy egyébként lehetnénk, maradhattunk volna, és lehetnénk a jövőben víznagyhatalom, akkor hogyha, és akkor itt teszem fel a kérdést, hogy hogyha.
9: Igen.
11: Én azt gondolom, hogyha...
9: Nem szeretem azt használni, hogy a politika. Én azt mondom, inkább a döntéshozó. Tehát az ágazatnak az a feladata mindig, hogy letegye azokat az alternatívákat, amiket mi jónak látunk, Természetesen ezzel együtt, hogy mi a pozitív és negatív hatása. Tehát ez nem csak egy vízépítőmérnök feladata, ez ökológusok, biológusok együttesen tudják azt mondani. Ha az ember beavatkozik a természetbe, akkor annak biztos, hogy lesz valamilyen károsultja. Tehát tökéletes megoldás soha nincsen. Én azt mondom, hogy és nem tudom, hogy a döntéshozónak, amikor mi letettük ezeket az anyagokat, vagy elkészítjük most az anyagokat, mi a legfontosabb, hiszen egy ország azért teljesen másképpen működik. Nekünk ez a legfontosabb. Nekem nagyon fontos, hogy egy tározót felújítsunk, nagyon fontos az, hogy úgy tudjak nádat aratni, azokat a feladatokat ellátni, amik nekem fontosak. Egy ország vezetése az másképpen, tehát a döntéshozók azok másképpen gondolkoznak. Egy egészségügy, egy oktatás, tehát abba be kell állnunk ebbe a sorba. Most ez egy figyelmeztetés volt. Úgy érzem, hogy most nagyobb hangsúlyt kell, és általában azért az elmúlt időszakban mindig úgy volt. Ha volt egy árvíz, utána volt egy árvízi fejlesztés. Ha volt egy asszály, akkor utána volt egy öntözés fejlesztés. Én bízom benne, hogy ez nem csak egy kampány lesz, hanem egy hosszú távú, hiszen itt több éves munkáról van szó, amit el kell kezdenünk, és most a tervezés és döntés előkészítés időszakában élünk, amihez most nagyon nagy összefogás kell, hiszen nem vagyunk olyan nagyon sokan, hogy ezt jól meg tudjuk csinálni.
10: Müller Zoltán, hallottam, hogy el is kezdte, parancsoljon.
11: Nagyon fontosnak tartom én is az együtt gondolkodást, a különböző ágazatok, akik érintettek a vízgazdálkodásban, és azt gondolom, hogy szinte minden ágazat, jelentősebb ágazat érintett. Fontos, hogy együtt gondolkodjon, legyen párbeszéd. Ne a lövészárbokat ássuk mélyebbre, ne visszafelé mutogassunk, hanem előre tekintsünk, és együtt gondolkodjunk. És nagyon fontosnak tartom rövid távon azt, hogy használjuk ki a jelenlegi infrastruktúrában rejlő lehetőségeket. Már most én látom a pozitív jeleket, és látom azt, hogy a vízgazdálkodásban érintettek már igyekeznek ténylegesen a vízvisszatartással, a készleteknek a megtartásával foglalkozni, a tájban való vízvisszatartással, de még 2-3 év is, amikor az ember terepi vizsgálatokon, terepi mintavételeken jár, akkor nagyon gyakran találkoztam olyanokkal, hogy vízvisszatartó műtárgy, és vagy nem működik, vagy ha működne is, de nem volt lezárva az adott állapotban, amikor olyan helyzet volt, és ez nyilvánvalóan lehet, hogy megvolt ennek az oka, de ezeket felül kell vizsgálni. Ez megint csak arra lyukadunk vissza ezzel kapcsolatban, amit az elején is mondtam, hogy a vízhez való viszony nagyon fontos, hogy megváltozzon, a víz kincs, és akkor kell betáraznunk, akkor kell megtartanunk, akkor kell feltöltenünk a talajainkat, amikor van, amikor csapadékul, ennyi.
10: Ugye most Paks kapcsán nem csak arról beszélünk, hogy a vizeinkkel mi van, hanem ugye ez egy energetikai kérdés is lett innentől, és az emberek hétköznapjaiba szűrődött azonnal be. Konkrét gazdasági károkat tud okozni az, ami most van, és ahogy említette Csonki István, nyilván a politika e szerint kezd el rangsorolni, hogy mekkora kiesést, gazdasági károkat is okozhat neki. Emiatt most látszik, hogy nem csak rövid, hanem talán hosszabb távú tervezés is megindult, és emiatt előkerülnek olyan viták, amelyek évtizedesek a magyar közéletben. A rendszerváltoztatás egyik legfontosabb kérdése volt, ugye a vízlépcső kérdése, ami pontosan emiatt aztán egy olyan szent tehén lett, amiről beszélni se nagyon volt szabad. Most azért előkerült újra, hogy akkor itt most mit jelent az, hogy valami duzzasztva van, vagy gátolva van, vagy lépcső van benne, vagy küszöb van benne, vagy hajó van elsüllyesztve. Ezt egy kicsit tegyük rendbe, és kíváncsi vagyok a véleményükre is, hogy valóban ördögtől való-e a vízlépcső kérdése, vagy az ilyen mesterséges beavatkozások kérdése, mint ami most újra elénk került. Csonki úr, akkor kezdjük.
9: Nagyon örülök neki, hogy így fogalmazott. Sajnos az ágazatra ráégett Bős Nagymaros. Ez azért is egy kicsit negatív és nagyon rossz számomra, hiszen szitokszó lett a vízépítőmérnök Bős Nagymaros után. És ha belegondolunk, mi maradtunk ott, most vízügyesek egyedül a vártán, milyen érdeket szolgált, milyen vízgazdálkodási érdeket szolgált a Bősérémű? Nem vízgazdálkodási érdeke. Energetika, hajózás, tudom sorolni. Csak a többiek valahogy ügyesen kihátráltak, mi meg ott maradtunk, és kaptuk a pofonokat. Na most emiatt lett az, hogy amikor én végeztem 83-ban, akkor 3 vízépítő tankkör volt, 20 hővel, ma örülünk, ha 1 vízépítőmérnök kijön. Tehát nem csak anyagilag nem érdemes ebbe az időszakba vizesnek lenni, hanem erkölcsileg sem volt. És nem beszélhettünk róla. Nem mondhattuk el ezt így, ahogy most van, hogy ez így van. Na most az, hogy, és most egy kicsit úgy általánosságban beszélek, hiszen Paks azért az egy másik kérdés, de Pakssal kapcsolatos is. Tudni kell azt a Dunáról, hogyha most ez példaként van, hogy Budapest alatt nincs egy olyan küszöb a Duna medrébe, ami megfogná. Ez egy üledékes. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan centiméter nagyságú mélyülése van. Tehát az, hogy ezt a mélyülést, most gyakorlatilag, és mondom a null variációt, nem csinálunk semmit, akkor előbb-utóbb megjelenik az az érdekelt, aki beavatkozás sürget. Jelen esetben Paks. Aki azt mondta, hogy igen, mert nekem kell ilyen szintű víz, ahhoz, hogy tudjak üzemelni.
10: Hát és ezt fogják mondani találni az akugyárak egy idő után, hogy nekik erre kell.
9: Igen, csak hát ez gyakorlatilag senki nem látta egyébként a tervezés időszakában, hogy ilyen mértékű lesz a Duna csökkenése. Tehát akkor olyan valószínűségre terveztek, ami hihetetlen volt. Tehát ez egy tényleg rendkívüli helyzet Paks esetében. Erre volt egy mérnöki gárda, aki éjjel-nappal dolgozott az 2-3 napban, aki letett egyfajta variációt. Na most ennek vannak előnyei, hátrányai. Ha belegondolunk egy élő vízbe, ami mozog, forog, él, tele van élettel, ha abba én beleteszek egy akadályt, ez biztos, hogy kihat az ökológiára valami. Ilyen mértékű, nagy mértékű gondolom nem, hiszen nem teljes mederelzárásról beszélünk. Biztos, hogy lesz hatással az ottan élő, biztos, hogy lesznek negatív dolgai, vannak pozitív dolgai is. Tehát a döntéshozónak mindig az a fontos, hogy eldöntse, hogy ki a többség, amit akar, és afelé megyünk, hiszen az ember ugyanúgy része a környezetnek.
10: Müller úr, nem akarok én most itt egy vízlépcső vitát lefolytatni, de ugye önök Tiszalöknél valami védművet már csináltak. Van-e annak olyan tapasztalata? Látnak-e abból már olyan dolgokat, ami akár a Dunára átültethető, vagy amire lehet azt mondani, hogy azt látjuk, hogy az élővilág szempontjából így lehet jól csinálni, vagy az élővilág szempontjából így lehet rosszul csinálni?
11: Valóban mi vizsgáltuk a tiszalöki duzzasztásnak a hatását, és az elején megragadom a szót, hogy elmondjam azt, hogy nincs Magyarországon jelenleg olyan monitoring rendszer, ami a meglevő duzzasztóinak a felvízi, illetve alvízi hatását nyomon követni. Azt is el kell mondani, hogy a duzzasztóknak jelentős nemzetközi szakirodalma van. Tehát a felvízi hatásokról, illetve alvízi hatásokról, az élővilágra gyakorolt hatásokról lehet információkat, megalapozott, tudományosan alátámasztott információkat nyűjteni. Mi egy projekt keretében valóban vizsgáltuk a tiszalöki duzzasztónak a felvízi hatását. Tudni kell, hogy a tiszalöki duzzasztónak körülbelül 80 kilométeres felvízi hatásterülete van, egészen Dombrád fölé fölhat, és de nem csak a tiszalöki duzzasztót, hanem vizsgáltuk már a Rábán található hazai duzzasztókat, a Hernádon található duzzasztókat is, ami nyilvánvaló, és amit nem szabad elhallgatni. A duzzasztók azok jelentős beavatkozást jelentenek egy folyó működésébe. A duzzasztók felvizén az áramlási sebesség lecsökken, jelentősen lecsökken, megváltozik a hordalékgazdálkodási jellege a folyónak fölötte, elindul a lebegtetett hordaléknak is a kiülepedése, és egy iszap, finom homok felhalmozódás történik. A meder maga egyveretűbbé válik a megemelt vízszintű térben, sokkal kisebb lehetősége van a folyónak, hogy természetes, természetközeli folyóvízi felszínformákat alakítson ki, amik az élőhelyi sokféleséget megteremtik a folyóban. Ezek nyilvánvaló hatások, ezeket a hazai duzzasztók vizsgálata során is láttuk, és a szakirányt utána olvasható és detektálhatók ezek a hatások. És ugyanakkor ezek a hatások nyilvánvalóan megjelennek az élővilág vonatkozásában is, hiszen az áramláskedvelő igazi folyóvízi fajok a duzzasztóknak a felvízén megritkulnak, vannak olyan fajok, amik a teljes felvízi hatásterületről eltűnnek, és azok a fajok jelennek meg nagyobb gyakorisággal, akik a lassabb folyású vizeket, netán az állóvízi környezetet kedvelik, és sajnos azt is el kell mondjuk, hogy ezeken a duzzasztott ezekben a duzzasztott terekben az idegenhonos fajok is nagyobb arányban jelennek meg. Ugyanakkor azt sem szabad elhallgatni, hogy a duzzasztott tereknek a mentett oldali ártéri részén a talajvíz jellemzően magasabban van, ez megjelenik a vizes, az ottani vizes élőhelyeken, például a duzzasztott terek mentén található mentett oldali holtmedrekben, jellemzően még ilyen időszakokban is van víz, szemben a nem duzzasztott terekkel, ahol a bevágódás miatt olyan mélyre kerül a talajvíz, hogy kiszáradnak ezek a, még nem csak a mentett oldali, hanem a hullámtéri medrek is. Tehát sokszínű hatás. Azt akartam csak ezzel mondani, és nagyon fontos itt csak azt mondom, hogy nagyon fontos a párbeszéd, és nagyon fontos, hogy megnézzük, mit tehetünk a serpenyő egyik oldalára, mit tehetünk a másik oldalára, és erről ágazatok közötti párbeszéd induljon.
10: Világos. Csonki István, többször elhangzott öntől az a mondat, hogy vagy nem csinálunk semmit. Ami sokszor lehet, hogy rosszul hangzik, de hogy van, amikor a természetnek meg az lenne a jó, hogyha az ember nem csinálna semmit. A tavainknál szokott ez elhangozni, én Balaton kérdésével sokat foglalkoztam, hogy a Balaton vízminősége meg a Balaton állapota az azért olyan, amilyen, mert az ember túl sok mindent csinált. Lehet-e már 2026-ban, meg a 21. században, meg iparosodással, hajózással, mindennel olyan állapotot bárhol előidézni, akár a tavainknál, akár a folyóinknál, hogy az ember egy kicsit visszavonuljon ebből, és egy kicsit a természetre bízzuk, hogy mi történik, mert lehet, hogy a természet megoldaná, de kérdezem is, a természet amúgy megoldaná?
9: Balaton példát hozott, én egy kicsit most a Velencei-t, a Balatonra is rátérek, félétes nessék. Idén azzal többen negatív jelzőkkel illettek, amikor azt mondtam a Velencei tóra, hogy köszöni szépen, a Velencei tó megvan a turizmus nélkül. Az, hogy a turizmus megtalálja a helyét ezzel a Velencei tóval, az egy másik kérdés, hiszen a sajtó ezzel foglalkozott, ott fések, lángosok, idegenforgalmi. Köszöni szépen, a tó jól van, ez egy szikes tó, másfél méter átlag vízmérséggel, időszakonként szépen gyakorlatilag ez lecsökkent a vízszintje, ehhez alakult ki az élővilág, és mondta az élővilágot, amikor ilyen kis víz van, akkor a nád borzasztó intenzíven elkezd szaporodni. Tehát nagyon jót tesz a nádas állomány megújulásának, frissítésnek, ezzel új élőhelyek jönnek létre. Persze egyes parti tulajdonosok ennek nem örülnek, én borzasztóan örülök neki, tehát hozzászokik ahhoz. Milyen volt a halpusztulás? Az volt a halpusztulás, amit betelepítettünk mi emberek. Mert pontyot akar fogni, nem azt az őshonos csukát, vörös szárnyú keszeget, ami amúgy is hozzászokott a kis vízhez, az oxigén szegény vízhez, az, tehát a természet most rendbe fogja tenni ezt. Na most óvatosan kell majd ezzel, amikor visszajön majd a vízünk, akkor szépen ugyanúgy nem agyon telepíteni pontjal, azokat az őshonos fajokat visszahozni, és igenis a nádasokat meg kell hagyni és őrizni. A Balatonnál ugyanez a helyzet, csak sokkal összetettebb. Tehát amíg nem mondjuk ki azt egy tóról, hogy mit akarunk vele? Mit akar a társadalom egy tóval? Üdülő tavat akarok csinálni feszített víztükörrel, mert akkor lehet külső vízpótlás, amit akarok mindent, az összes következményével együtt, vagy pedig hagyjuk, hogy ő majd éljen, egy kicsit beavatkozunk a két tározóval, ha rekonstrukció megtörténik, tehát egyharmadát tudjuk pótolni, két évet át tudunk vészelni, de utána beáll az a fajta ökológiai egyensúly, ami megszokta. Balaton esetében azért egy kicsit más, hiszen 3,5 méteres átlagvízmérségről beszélünk, ott nincs ilyen nagy, hogy most ténylegesen kiszáradt mederbe fogunk sétálni, egyenlőre, bár a modellek mutatnak olyat, hogy 2040-től drasztikus változás várható a Balaton életében is, amikor ennél kisebb vízre számítunk, ott sokkal összetettebb a kérdés, tehát sokkal nehezebb lesz a konszenzus, mint egy kis tónál, ott a horgászok, a vitorlások, a nagy vitorlások, ott egy bődületes alkalmazkodásnak kéne elindulnia.
10: Müller Zoltán.
11: Én is alá tudom támasztani azt, amit igazgató mondott, hogy a Balatonra rátérve. A Balaton esetében, hogy a sokkal ökológiai szempontból nagyobb problémát okoz, legalábbis az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai alapján, hogyha a maximális üzemvízszint környékén tudjuk tartani egész évben a vizet, ez ökológiai szempontból nagyobb probléma, ilyenkor általában visszaszorulnak a nádas állományok, a hínaras állományok is visszaszorulnak. És jellemzően elkezdődik a babásodás a nádas állományoknak, a majd pusztulásnak a jele. holott tudjuk, hogy a természetes szegély vegetáció nagyon fontos szerepet tölt be a természetes tavaknak az életében. Ezek nagyon fontos szűrőfunkciót töltenek be, illetve a tóra jellemző élővilág jelentős része itt koncentrálódik. És ezek a kis vizes időszakok, ezek a 40-50 centis sírfoki vízmércénét vízállások, ezek kedvezőek a partmenti szegély vegetáció tekintetében. Tehát a Balaton esetében én sem kongatnám a vészharangot, mert az, hogy időszakosan ilyen vízszintek állnak elő, az ökológiai szempontból kifejezetten kedvező. Ne felejtsük el, hogy legutoljára, amikor algavirágzási probléma volt, akkor az pontosan egy magas vízállású időszakhoz volt köthető.
10: Muszáj lesz elköszönnünk, miközben én is most kezdeném igazán mélyebben a beszélgetést, és remélem, hogy módunk is lesz rá, hogy ezt majd még folytatni tudják. A stúdióban köszönöm Csonki Istvánnak, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatójának, és a vonal végén pedig Müller Zoltán hidroökológusnak, hogy rendelkezésünkre állt. Nagyon izgalmas beszélgetés volt, mindenképp folytassuk még. Köszönöm, hogy itt benne voltak vagyok velünk. Köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Ez volt a Kulcskérdések. Én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.

0: 23 óra. Jó estét kívánok! A Kossuth Rádióban most hírek következnek. A szerkesztő Mikja György, a mikrofonnál Polyák Adrien. Holnap elszórtan zivatar és napsütés is jöhet. Meghallgatták a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökjelöltjeit. Elhunyt Dolly Parton, a country zene koronázatlan királynője. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnökhelyettes jelöltjeit is. Antosi István, a testület tiszás elnöke az ülés után közölte, 5 jelöltet hallgattak meg, jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket és koncepciójukat. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzetnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A monetáris tanács ma 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamat folyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél, írja a 444.hu, egy a közösségi médiában megjelent videó alapján. A 110 méter hosszú, svájci zászló alatt hajózó Esprit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett. A portál szerint a videó alapján úgy tűnik, hogy a szállodahajó a kitűzött hajózó úthoz képest kijebb akadt el. Közben a Duna a felső magyarországi szakaszon intenzíven apad. A gönyői vízmérce szerint egy nap alatt 24 cm-rel csökkent a vízszint. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Az utóbbi időben több fellépését is lemondta egészségügyi okok miatt. Zene iránti tehetsége és szenvedélye már gyermekként megmutatkozott. 10 évesen már a tévében szerepelt, alig 13 évesen adták ki első dalát. A 70-es évekre Amerika egyik legnagyobb sztárja lett. Pályafutása alatt 11 Grammy-díjat nyert, a többi között Oscar, Grammy és Emmy-díjra is jelölték. A 80-as években csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán, 2006-ban pedig elnyerte a Kennedy Center életműdíját, amely a legfontosabb amerikai művészeti elismerések közé tartozik. Dolly Parton 80 éves volt. Az időjárásról. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek zivatarok. A szél megélénkül, éjjel 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. Hírekkel legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsorstruktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: Jó estét kívánok, Teszári Nórát hallják. A pénzügyminisztérium elkészítette a 2026-os költségvetés felülvizsgálatát, amelyet átadott a költségvetési tanácsnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint az örökölt költségvetési hiány a GDP 8,3%-ára nőtt volna. A Tisza kormány a túlárazások és a pazarlás megszüntetésével eddig 400 milliárd forintot takarított meg, és az év hátralévő részében további 300 milliárdos megtakarítást tervez. Eközben a kormány első szociális intézkedései, így például az iskolakezdési támogatás vagy a vényköteles gyógyszerek áfa csökkentése, 63 milliárd forinttal rontják az egyenleget. Mindezt Kármán András pénzügyminiszter részletezte kedd délután egy háttérbeszélgetésen. A vonalban Mellár Tamás közgazdásza, a KSH volt elnöke. Jó estét kívánok, üdvözlöm!
1: Jó estét kívánok én is!
3: Hogy látja, mit old meg az új költségvetés?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés, mert az elmúlt években ugye az volt a gyakorlat, hogy bármennyire is változtak a viszonyok, az Orbán kormány nem volt hajlandó arra, hogy szembenézzen a valósággal, és a költségvetést számtalan alkalommal változtatta meg, módosította törvényi felhatalmazás nélkül. Most egy pótköltségvetés van, ami szembenéz a valósággal, szembenéz azzal, hogy tulajdonképpen mi is a helyzet, és ennek megfelelően a parlament elé fogja prezentálni ezt az elképzelést, és jóvá hagyatja, hogy a továbbiakban tudjon dolgozni. Tehát ez mindenképpen a hitelesség, az átláthatóság szempontjából ez egy nagyon fontos lépés, és természetesen persze az is nagyon fontos, hogy annak a megmutatása, hogy tulajdonképpen mit örökölt ez az új kormány, hiszen az eredeti költségvetési terv az 3,7%-os államháztartási hiányról szólt, és most viszont jelenleg 8,3%-on vagyunk, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és ehhez képest próbál az új kormány valamit tenni, próbál...
3: Az imént említette, hogy ugye az előző kormány gyakran módosított. Lát-e garanciát arra, hogy ezúttal tartható lesz például a hiánycél?
1: Én azt gondolom, hogy igen, ez egy óvatos terv, és vannak benne tartalékok is, vannak benne lehetőségek is, és ez szerintem akkor is tartható lesz, hogyha esetleg a külső helyzet az kedvezőtlenebbé válik, mert úgy látom, hogy több helyen is vannak beépített tartalékok, és vannak lehetőségek, tehát a túlárazások letörlése, a pazarlásnak a visszaszorítása, az állami működési kiadásoknak a csökkentése, ezek mind lehetőségek. Elképzelhető lehet volna egy sokkal agilisabb terv, amelyik nem 7,5%-os államháztartási hiányt írt volna elő, vagy rögzített volna, hanem ennél alacsonyabbat, de azt gondolom, hogy annak lettek volna kockázatai, vagy pedig másfelől pedig súlyosabb terheket raktak volna a lakosságra.
3: De most a kormány a valóság költségvetését ígéri, amit most mondanak, az közelít a valósághoz ön szerint?
1: Igen, abszolút így van, és ezt én mint közgazdász örömmel látom, mert ugye az elmúlt években ezt meg kell tapasztalni, hogy a költségvetési vitában mindig elmondtuk, hogy mennyire megalapozatlan az egész történet, és ugyanakkor pedig figyelemmel kívül hagyták, és aztán a végén tényleg ez jött be. Én azt gondolom, hogy egyetlen egy olyan pont van, ahol talán egy kicsit túlzottan optimista ez az új kormány, ez pedig a növekedés után vonatkozásában azzal számolnak, hogy az év egészére egy 2%-os gazdasági növekedés lesz. Az én megítélésem szerint, és látva azt, hogy szárazság, energiahiány és a nemzetközi helyzet bizonytalansága, hogy ez inkább az 1%-hoz fog közelebb állni, de ez összességében nem fogja érinteni az életcím alatt, vagy a lakosságnak a helyzetét, sokkal inkább arra lesz hatással, hogy a GDP-hez kapcsolt mutatók, például az adósság GDP-ráta, az eléggé kedvezőtlenül alakul, hiszen ugye a terv szerint is a megelőző időszakhoz képest, ami ugye 74,6% volt, erről 77,5%-ra emelkedik legalábbis az elképzelések szerint. Ez nyilvánvalóan egy jelentős növekedés, de mivel az elmúlt 4 évben a GDP csökkent, ebből következően ez tulajdonképpen a törvényeknek megfelel. És itt hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot, ami nekem nagyon tetszett a mai beszélgetésből, az, hogy Kármán miniszter úr világosan elmondta, hogy ők nem akarnak élni ezzel az adósságszépítő trükkel, amit egyébként az Orbán kormány az elmúlt években csinált. Ugye ennek az volt a lényege, hogy az év végén, december 31-én kellett az adósság GDP hányadost meghatározni, és akkor erre a pontra a költséglet, az államadósság kezelő egy jelentős mennyiségű adósságot vásárolt vissza átmenetileg, mert volt erre likviditása, és így aztán alacsonyabbnak mutatkozott az adósság GDP hányados, mint ami valójában volt, és aztán utána, a mérés után természetesen persze újból nőtt az adósság mennyisége. Ennek az lett a következménye, hogy az a faramúci helyzet állt elő, hogy Magyarország fizette az Európai Unióba a legmagasabb államadósság utáni kamatokat a GDP-hez viszonyítva, miközben az adósság GDP hányadosunk az messze nem volt ilyen alacsony. Tehát nem volt ilyen magas. Tehát ez egyértelműen abban az irányban mutat, hogy most már vége van ennek a játékoknak, és valóban egy hiteles és átlátható költségvetést próbál meg a kormány prezentálni. Igen.
3: Vannak olyan tételek, mondjuk a takarékos

0: árás és a pazarlás vonatkozásában még megszámítottunk a végére, tehát ott még azért azt gondolom, hogy sok tartalékon. De hosszabb távon azt gondolom, hogy egyértelműen az lenne a legfontosabb és leginkább kívánatos, hogy a gazdasági növekedés induljon be, mert mindenképpen szükség lenne a beruházásokat, tehát a beruházásokon és az állami beruházásokon, az állami megrendeléseken nem lehetne spórolni a következő időszakban, mert ez mindenképpen szükséges a gazdasági növekedéshez. És ebből a szempontból egyébként az Európai Uniós forrásoknak a folyamatos és fokozatos bevonása, az azt gondolom, hogy mindenképpen forrást fog tudni teremteni erre.
1: Na most hogy látja, hogy hol lehetne még megfogni összegeket, mondjuk a beruházásokra beszélünk, autópálya koncesziók felülvizsgálatánál, IT beszerzések felülvizsgálatára gondolok. Ön hogy látja ezt?
0: Hát természetesen itt egyébként hatalmas mértékű túlárazás volt, tehát itt az autópálya építésnél, vagy akár annak a fenntartásánál is akár kétszeres, háromszoros összegek is forogtak, mint amennyi valójában reális lett volna. Azt gondolom, hogy itt mindenképpen lehet és kell is a költségvetési szigort alkalmazni. De ugyanakkor viszont nagyon nagy lemaradás van minden vonatkozásban, tehát szükség lenne a beruházásokat mindenképpen emelni és növelni. Kulcs jelentőségű az a dolog, hogyha a későbbiekben egyre több és több Európai Uniós forrás jön be Magyarországra, és akkor is ezeket mindenképpen ki lehet majd a vállalkozók felé ajánlani, tehát lehetnek új beruházásokat, új kormányzati kiadásokat indítani, hogy akkor szűrjék ki azokat a vállalkozókat, azokat a korábbi NER vállalkozókat, amelyek élen jártak ebben a túlárazásban, és ezekbe az akciókban, mert itt nem csak túlárazás volt, hanem gyengébb minőség és ehhez hasonló dolgok, mert ha ezt nem teszik meg, akkor tulajdonképpen nem lesz olyan hatékony a dolog, és nem tudjuk elérni azt a gazdasági növekedést. Ehhez nyilvánvalóan mi komoly dolgokat kell csinálni kormányzati szinten, úgy gondolom, hogy az egész pályáztatási rendszert is át kell alakítani annak érdekében, hogy ezeket a vállalkozókat kiszűrjék, hogy tényleg ez a fajta túlárazás és pazarlás, ez ne kísérje a költségvetési kiadásokat, mert azzal nem lehet helyrehozni a magyar gazdaság problémáját, hogyha most őrült módon elkezdünk takarékoskodni, és a beruházásokat lecsökkentjük, hiszen a beruházások az elmúlt 4 esztendőben jelentős mértékben csökkentek, tehát itt egy komoly növekedésre van szükség, de ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a kormány legyen tudatában annak, hogy ezeket a pénzeket valóban racionálisan és jó irányba használják föl.
1: Értem, hogy látja végezetül, hogy okos dolog volt, vagy nem volt felelőtlenség ilyen helyzetben betartani néhány választási ígéretet, mondjuk az iskolakezdési támogatást, a vényköteles gyógyszerek tűzifa áfa csökkentését?
0: Nem gondolom azt, mert ezek az egész költségvetéshez képest ezek nem jelentős nagyságú összegek, 1-2% ebben a szituációban, amikor itt jelen pillanatban 8,3%-os államháztartási hiány van, azt gondolom, hogy ellenyésző nagyságú. Ugyanakkor viszont nagyon fontos a társadalom számára, a választópolgárok számára, hogy érzékeljék azt, hogy egy megbízható kormánnyal állnak szembe, aki az ígéreteit mindig igyekszik betartani, és azt hiszem, hogy ez helyén való volt, és nyilvánvalóan majd a következő esztendőben lépésről lépésre fogja az ígéreteit megvalósítani a kormányzat olyan mértékben, amilyen mértékben majd a gazdasági növekedés engedi. Legalábbis én ezt remélem, hogy ez így lesz, mert abban a hibában nem szabadna esni, amiben ugye annak idején a Megyesi kormány esett, hogy a választási ígéreteit nagyon gyorsan próbálta meg teljesíteni, mégpedig úgy, hogy ehhez nem volt meg a reál gazdasági alap, illetve nem voltak meg azok a feltételek, amelyek hatékony elköltést tudtak volna lehetővé tenni. Én azt gondolom, hogy ezekből a hibákból is biztosan tanul a kormányzat, és ennek megfelelően célirány.

0: fogja ezeket a forrásokat felhasználni, illetve az ígéreteit betartani.
1: Egész biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm szépen Mellár Tamásnak, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Viszonthallásra.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: Melyik szülő ne ábrándozott volna arról, hogy az első osztályt kezdő gyermeke olyan iskolába kerül, ahol igazodnak az ő még majdnem óvodás napirendjéhez és igényeihez, hogy ne legyen sokkoló a váltás? Ez persze nem mindenhol valósult meg, sőt. Augusztusban 14 pontos szakmai javaslatcsomagot tett közzé a közoktatásért felelős államtitkár. Legyen élmény a tanulás címmel. A javaslatcsomagnak pedig a célja, hogy az iskolai mindennapok jobban igazodjanak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Azt hiszem, hogy ezt a hírt hallva sok szülő felkapta a fejét boldogan, főleg akinek most indul első osztályba a gyermeke. A vonal túlsó végén Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, üdvözlöm.
3: Jó estét kívánok!
1: Mit szólnak a 14 ponthoz?
3: Mi szakmailag mindenképpen támogatjuk ezt a 14 pontot, de hozzátesszük, hogy azért olyan nagyon sok újdonság nincs benne alapvetően, az mindenképpen azonban mégiscsak az, hogy ezt egy kormányzati szereplő, tehát az oktatás irányítás mondja a pedagógusoknak, és nem illegálisan kell megoldani például azt, hogy amikor a tanító látja, hogy a gyerekek elfáradtak, akkor más tevékenységbe kezdenek, és nem a tanórát folytatják, és a többi. Tehát ez mindenképpen egy nagyon jó irányt jelöl ki, és ösztönzi a pedagógusokat arra, hogy hát ezt igazából fogadják el és csinálják. Ez szerint a napi rendet. Úgyhogy ezt mindenképpen támogatjuk, de azért vannak problémák vele természetesen.
1: És mit tart a legfontosabbnak közülük, hogyha tud választani?
3: Hát igazából talán az, hogy a gyerekek igényeihez kell igazodni a tevékenységeknek, éppen ezért egy kicsit, hogy úgy mondjam, szóval nem szerencsés az a kifejezés, amikor azt mondjuk, hogy 35 perces órákat kéne elrendelni, mert nem elrendelni kell az ilyesmiket, hanem megengedni a pedagógusnak, hogy ő maga tudjon tervezni, illetve ahogyan látja, hogy a gyerekek terhelhetősége milyen, azt szerint tudjon változtatni, és az mindenképpen nagyon-nagyon fontos, hogy felsorolnak olyan tevékenységeket, amelyeket hát lehet, hogy már némiképpen feledésbe is merültek, de célszerű bevetni az általános iskolahozatán. Hát például a mesélés. Az szerintem egy eszméletlenül fontos és nagyon nagyszerű dolog. Én magam is emlékszem arra a tanítomra, aki ezt a módszert alkalmazta, és amikor nagyon elfáradtunk mondjuk matek órán, akkor neki állt és mesélt nekünk. Ezt az 50 éves és találkozónkon is, osztálytalálkozónkon is emlékszem, hogy felemlegettük, hogy Ili néni mekkora pedagógus volt még ugye a 60-as években. Szóval ezek azok a régi új módszerek, amelyeket érdemes feleleveníteni, tehát ilyen szempontból nagyszerű volt ez az összeállítás, olyan szempontból pedig hiányos, hogy elég sok plusz feladatot is felsorolnak hozzá, mellesleg olyanokat, ami teljesen fölösleges, tehát itt megint csak látszik ez a túlzott adminisztráció, vagy arra való ösztönzés, illetve hát azt is meg kellene nézni, hogy hol vannak a megfelelő szakemberek ehhez, egyébként a munkaidőbe hogy fér bele mindez, szóval azért itt vannak olyan részlet dolgok, amelyeket azért jó lenne szabályozni, illetve jó lenne azt rendbe tenni úgy, hogy a pedagógusoknak, illetve a nevelést, oktatást közvetlenül segítő és egyéb munkakörben dolgozóknak ne jelentsen ez plusz terhet, és hát persze kellene végre foglalkozni, különösen az utóbbiak béremelésével.
1: Hát a pénz nyilván több szempontból is említendő. Mi az ezek közül egyébként, amit meg lehet csinálni pénz nélkül is? Mondjuk a mindennapos mese, amit említett, vagy az élményközpontú délutáni foglalkozások, ezek nyilván ilyenek, de mi van még?
3: Igen, tehát meg például a tanulás szervezés, hogy a pedagógusnak legyen megengedve az, hogy az órákat úgy szervezze, ahogyan a tanulóknak a terhelhetősége diktálja. Ezek mind olyanok, amihez nem kell különösebb pénz, és nem kell különösebb pénz ahhoz sem, hogy a pedagógusnak legyen arra is lehetősége, hogy olyan módszertani szabadsága legyen, olyan tankönyveket, taneszközöket használjon, és hát ebben is nyit a mostani oktatási kormányzat, ami számára megfelelő, illetve úgy gondolja, hogy a tanulók számára is jó lenne. Vannak olyan tankönyvsaládok, amelyeket eddig nem lehetett használni, pedig hát világszínvonalúak voltak, ez is olyan, ami hát elvileg így közvetlenül nem kerül pénzbe, de hát természetesen az a konstrukció, hogy ezeket a tankönyveket választani lehet, és hát itt inkább majd a tankönyves szervezeteket érdemes erről megkérdezni.
1: De elérhetőek egyébként ezek a tankönyvek?
3: Pontata. Hogy ne, természetesen. Igen,
1: akarok igazságtalan lenni, tehát saját gyerekeim példáját, ha nézem, fantasztikus pedagógusokkal hozta össze őket a sors, és nagyon sok olyan foglalkozás is volt, illetve olyan szemléletet láthattam, ami itt ebben a 14 pontban is előfordul, de vajon minden pedagógusnak menni fog ez? Kapnak valami fajta segítséget?
3: Biztos, hogy nem megy minden pedagógusnak, és egyébként nem is biztos, hogy kell, hogy menjen így minden pedagógusnak. Ez egyébként érdekes dolog, még annak idején, még a 20. század elején, amikor ugye reformpedagógiai irányzatok kialakultak, Montessori, Waldorf, Jena Plan, stb. Ott szinte mindegyiknél egy nagyon fontos ismér volt az, hogy csak azok és csak hát olyan formában alkalmazzák, akik azzal azonosulni tudnak. Tehát itt is nagyon fontos az, hogy a pedagógus tudjon azonosulni az adott módszerrel, az adott irányjal, és hát ebben egyébként én azt hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk, akik ezzel egyetértünk. Itt inkább arról van szó, hogy eléggé nagy volt eddig ez az adminisztratív elnyomás, ez a mindent ellenőrzünk, meg rendkívül ilyen kocka beállítottság, és most talán azt kellene felfogni a pedagógusoknak, és szerintem a többség felfogja, hogy itt egy nagyobb szabadság adatik számára.
1: Egy kicsit már szülőként megint csak valahogy emlékeztet engem arra, amit a magániskolákba vagy alapítványi iskolákba járó gyerekeknek a szülei meséltek. Vajon volt egyfajta ilyen konzultáció, vagy valami, amitől ezt közelebb próbálják hozni az általános közoktatáshoz?
3: A 14 pont előtt ilyen jellegű konzultáció például a PDS-nál nem volt. Ezt egyébként mi kifogásoljuk, jó lett volna, ha van ilyen, mert akkor talán egy kicsit tudjuk jobban cizellálni, és például nem írnak bele olyan teljesen fölösleges adminisztrációt, hogy ilyen tervet, meg olyan ütemezést, meg ilyen adminisztratív bizonyítást kell hozzá csatolni, hogy hát itt ténylegesen tevékenység vagy munka folyik. Ezeket azért nagyon fontos lenne hát kiszálazni ebből az anyagból, tehát nem volt ilyen előzetes egyeztetés, ezt jó lenne a későbbiekben azért megvalósítani, és nem csak a PDS-tel, nyilván szakmai szervezetekkel, szülői szervezetekkel, és akkor egy kicsit talán jobban kidolgozott tervek látnak napvilágot, és nem így utólag kell bizonyos dolgokat korrigálni, illetve kérni, hogy írjanak bele, vagy foglalkozzanak vele. Vagy például olyan előírások, mint hogy mennyi pedagógiai asszisztens szükséges az iskolában. Ugye jelen pillanatban az általános iskolára van csak előírva pedagógiai asszisztens, 250 tanulóra egy fő. Hát azért ezek a tevékenységi formák, amelyeket lehet olvasni a 14 pontban, én azt hiszem, hogy nem ilyen kis létszámú pedagógiai asszisztenst igényelnének. Nem beszélve arról, hogy az iskolákban, és hát itt bármelyik iskolatípusról beszélünk, azért az is eléggé hát súlyos, hogy 500 tanulónként van egy félállásnyi pszichológus.
1: Hát az egész biztos, hogy erre nagyobb szükség lenne. Végezetül azt hadd kérdezzem meg, hogy milyennek gondolja a szülők hozzáállását, tehát hogyha egy év múlva beszélgetünk majd erről, és lesz tapasztalat, vajon milyen visszajelzések érkeznek majd, vevők lesznek-e a szülők?
3: Én azt látom, legalábbis abból a néhány levélből azért nem tömegével érkeztek hozzánk szülői levelek, de néhány igen, hogy ők azért nagyon helyesnek tartják ezt a fajta irányt. Attól azonban mindenki nagyon tart, hogy vajon ez a valóságban majd hogy fog kinézni, itt mennyire lesz majd ez elrendelés, mennyire függ majd az igazgatótól, mennyire fog változni egyáltalán szeptembertől az iskola hangulata, és ezt nem ebből a 14 pontból szűrik le, hanem például abból, hogy mondjuk ugyanaz lesz esetleg a tankerületi központ vezetője, akivel kapcsolatban nem okvetlenül jók a tapasztalatok, vagy éppen ugyanaz az igazgató marad. Elég sok helyről jött olyan információ, hogy hát bizony nem szavazták meg az illetőt, tehát a véleményezésben alul maradt, és aztán mégis ő kapott megbízást, lehet, hogy nem 5 évre, csak 1 évre, na de akkor is ezek rossz üzenetek, szóval azt hiszem inkább, leginkább ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak most.
1: Értem. Nagy Erzsébetnek nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
3: Nagyon szívesen köszönöm, hogy meghallgatta. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. Ez volt tehát a nap híre. Önöknek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Teszári Nórát hallották.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenki.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Fél négy van, köszöntöm Önöket, a szerkesztő Veres Ágnes nevében és a mikrofonnál Bicsák Eszter. Egyáltalán nem túlzás, hogy a kialvatlanság hosszú távon nem összeegyeztethető az élettel. A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás ugyanolyan fontos, mint a mozgás, mégis jóval kevesebb figyelmet kap. Pedig sokan alszanak keveset vagy rosszul, sőt, embertársaink nagyjából 20%-a ilyen-olyan okból krónikus álmatlansággal küzd. Emlékezzünk, a II. Világháborúban az alvás megvonás komoly büntetésnek számított, erről egyébként még beszélünk is a műsorban. Ma tehát az alvás fontosságáról beszélgetünk, és mielőtt a stúdióban kérdeznék, hallgassák meg Purep György professzor pszichiátert, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatóját. A szerkesztő Veres Ágnes kérdezte.
2: Az alvás alapvetően két teljesen különböző tudatállapotból tevődik össze. Ez az úgynevezett non-REM alvás, aminek több fázisa van, de abból a legfontosabb a mély alvás, meg az úgynevezett REM alvás, ami éppen annyira hasonlít az éberenlétre is, mint az alvás. Tehát tulajdonképpen úgy lehet fölfogni, hogy az embernek három fő tudatállapota van, az éberenlét, a mély alvás, meg az ahhoz vezető út, illetve a REM alvás. Főleg a REM alvásra jellemzők az álmok. Ugye a REM alvásban az ember úgy néz ki kívülről, hogy alszik nagyon mélyen, a legnehezebb ilyenkor fölébreszteni, a szemgolyói tiktakolnak a lehúnyt szeme alatt, de olyannyira el van lazulva a teste, amennyire soha. Élő emberben a leglazább izomzat remalvásban van, és ha felébresztjük, akkor intenzív álomtartalomról fog beszámolni. És ha fejére elektródákat rakunk, meg megnézzük az agyműködését ezen keresztül, akkor azt fogjuk látni, hogy nagyon aktív az agya. Olyan aktív, mintha ébren lenne, majdnem, nincs ébren, mert alszik. Sőt, nehezen ébreszthető.
3: És kiderítette már a tudomány, lehet erre válaszolni, hogy vajon mi célt szolgál ez a remalvás, az álomlátás?
2: Nagy valószínűséggel a jelenleg ismereteink szerint a remalvásban történik az a folyamat, amit úgy hívunk, hogy memória konszolidáció, ami azt jelenti, hogy ami engem ért napközben, élmény, inger, információ, azt az agyam most pakolja be különböző fiókokba, dönti el róluk, hogy mennyire fontosak, és köti össze a korábbi emlékekkel és tapasztalatokkal. Az agyunkat úgy kell elképzelni, mint egy olyan szekrényt, amiben 7 vagy 9 megközelítés kérdése, külön fiók van, ezekben a fiókokban egyenként végtelen mennyiségű információ fér fele, de a kéz, ami ezeket pakolgatja, az nem elég ügyes és nem elég gyors. Tehát hiába férne el az agyunkban elvileg végtelen mennyiség információ, nem tudunk annyit bepakolni, meg nem tudunk annyit megtalálni. Még akkor sem bepakoltuk. Tehát ez egy nagy erőfeszítés, ezeket összekötni. Az egyik fiókban van az, hogy vannak az érzelmileg fontos dolgok. Egy másik fiókban vannak az érzelmileg kevésbé fontos. A logikus ismeretek, meg a szabályok, meg a képletek matematikában egy harmadik fiókban vannak. Egy negyedik fiókban van az, hogy mikor és hol történtek a dolgok, de az, hogy konkrétan mi történt, ez nem ebben a fiókban, hanem egy másikban van. Sokszor eszünkbe jut valami, hogy hallottam azt, hogy, de hogy hol és mikor hallottam, az nem jut eszembe. Most a fiókok közti kapcsolat és ide-oda pakolászás történik a remalvás folyamán, ezért a remnek nagyon szerepe van a tanulásban, a mindennapi életben, a hangulatszabályzásban és a probléma megoldásban is. Ezt gondoljuk ma, és vannak is rá bizonyítékaink valamennyi, de a REM alvás a legnehezebben vizsgálható dolog, hiszen nem tudok valakivel kommunikálni, amikor épp alszik, csak már amiután fölébresztettem.
3: Úgy tudom, hogy voltak kísérletek, amikor így nem hagytak embereket aludni, vagy nem hagytak embereket álmodni. Mi lett ennek az eredménye?
2: Nagyon nem szeretjük ma már az ilyen kísérleteket, és nagyon sok...
3: Akkor ne beszéljünk róla?
2: De beszéljünk róla, mert hát nyilván vannak ebben tapasztalatok. A legszomorúbb dolog azért mégiscsak az, és ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy azért a legtöbb az alvás, megvonás, káros hatásairól szóló ismereteink nagy része sajnos abból származik, sajnos, hogy nagyon sok elnyomó rendszer használta mindig is az alvás megvonást kínzásként. Igen, az embereket nem hagyják aludni, akkor nekik az rossz lesz. Attól függ, hogy mennyire nem. A hosszú napok után ugye elkezdődnek a halucinációk, majd fölborul az anyagcsere, és az alvás megvonás az végül halállal végződik. Tehát az embert nem hagyják aludni, akkor meg fog halni.
3: Hát ez nagyon tragikus.
2: Igen, van egy ilyen ritka genetikai betegség, ez a familiáris letális inszomniának hívják, ez pici gyerekeket érint, akiknek egyszerűen tönkre megy az alvási rendszerük, és meghalnak. Nagyon-nagyon ritka tényleg, de ez is egy jel arra, genetikus okok miatt megy tönkre az alvókájuk, hogyha nincs alvás, akkor az összeegyeztethetetlen az élettel.
1: Purep György professzor pszichiáterrel, a szerkesztő Veres Ágnes beszélgetett. SMS számunk 0630 9666, a Viberen pedig Kossuth Rádió néven keressenek bennünket. Írjanak, kérdezzenek, főleg az alvással kapcsolatosan, hiszen ma ez a témánk. A stúdióban itt van dr. Szakács Zoltán, neurológus, szomnológus, a Honvéd Kórház neurológiai osztályának osztályvezető főorvosa, egyben az Alvás Diagnosztikai és Terápiás Központ vezetője, a Magyar Alvás Diagnosztikai és Terápiás Társaság elnöke. Soroltam, azt hiszem, az összes önnel kapcsolatban fellelhető titulust.
4: Köszönöm szépen, jó napot kívánok!
1: Egy kicsit folytatva az előző beszélgetést, én arra lennék kíváncsi, hogy ugye úgy tudom, ön fiziológiai és evolúciós okokkal is magyarázza a megébredést és a rossz alvást, hogy mire gondol pontosan, például mit evolúciós ok?
4: Itt van egy ellentmondás. Az alvásban a tudatvesztés alakul ki. Elkezdünk nem látni, nem hallani, nem érezni, ekkor kezdünk elaludni, és ez alatt elkezdünk egy egész más működést. Hormonokat termelünk, a memóriánkat rendezzük.
1: Egy pillanat, akkor itt nem arról van szó, hogy általában egy egyszerű ember gondolja, mint én is, hogy az alvásnál a szervezetem kikapcsol. Nem, tulajdonképpen nem.
4: Nem, erről szó sincs. Egy másik intenzív munka folyik. Például az ebben a REM fázisban, amikor az álmodunk, a memória rendezése, megőrzése sokkal több energiát igényel az agykéréktől, mint az ébrenlét. Tehát az álom fázisban több energiára van szüksége az agyunknak, mint most például, amikor beszélünk. De ez folyamatos alvást jelent és zavartalanságot, azonban a dzsungelben mindenki minket akar megenni, mindenki ezt várja.
1: Legalábbis ez evolúciós
4: háttér. Végre nem látnak, nem hallanak, és odalopózhatok mellé. Ezért például a növényevők úgy védekeznek ez ellen, hogy lerövidítik az alvási időtartamokat. Tehát egy zsiráf 2,5 órát alszik. Míg a ragadozók például, azoknak eszük ágába is, és ki akar megenni egy oroszlánt, ezért ők nagyon sokat tudnak aludni, 13-14 órát. A mi vizslakutyánk is 14 órát alszik, és ugye meg volt vádulva, hogy nem szereti a feleségemet, pedig csak egyszerűen mutattam neki, hogy hát egy ragadozó, a kutya is az, sokat alszik. Tehát így védekezünk, hogy az alvás hosszunkat is befolyásoljuk, hogy minél inkább lerövidítsük a kiszolgáltatottságunk idejét.
1: Na és akkor mi hova tartozunk?
4: Hát mi egy ilyen köztes állapotban vagyunk, és mégis valahogy meg kell oldani ezt a problémát, hogy megérezzem, hogy halljam, hogy jön egy ragadozó, de közben pedig ne zavarjon ez a ragadozó engem, miközben az alvásomat végzem, vagy a munkámat, és erre találtuk ki 90 ezer ősünkkel, amelyek előttünk jártak, a mikroébredést. Tehát ha például alszik valaki, és kimondom a nevét, akkor az agyelektromos tevékenységben egy változás történik, már kimegy az adrenalin, hogyha futnunk kell, már felkészüljön.
1: Ez mérhető.
4: Igen, és ezt lehet látni, ezt hívják arousalnek, vagy mikroébredésnek, ez 3 másodpercig tart, és felállunk a futásra, és ott az agyunk dönt arról, hogy menekülni, vagy visszaaludni, és ez óránként akár 20-30-szor is lehet. Ha sok van ilyen, akkor kialvatlannak érezzük magunkat.
1: Közben érkezett egy hallgatói kérdés, és talán itt az elején ezt most fel is olvasnám, a többit majd próbáljuk időről időre megválaszolni. Az alvás hiánya és az álmatlanság közé egyenlő jel tehető, vagy egyenlőséggel?
4: Nem, az alvás hiány és az álmatlanság az két külön dolog. Az alvás hiány vagy alvás depriváció szinte mindenkit sújt a mai világban, hiszen amikor Edison feltalálta az izzót, akkor az emberiség 1,5 órát aludt kevesebbet, aztán jött a rádió, a tévé, és ma ott tartunk már, hogy a tinédzserek beviszik az ágyba a mobiltelefonjukat, és ezáltal oly mértékben alvás megvontá válnak, hogy például az Egyesült Államokban több államban meg kellett tolni 1/2 órával az iskola kezdetet. Az álmatlanság, hogy nem tudok elaludni, annak számos következménye lehet, egyrészt a visszaalvási képtelenség, vagy az elalvási képtelenség, ennek mindig van valami organikus és egy rárakódó pszichés oka.
1: 0630 9666, látom, hogy jönnek az SMS-ek, és kérjük is önöket, hogy szóljanak hozzá a témához. Még egy szintén ilyen alapozó kérdés, hogy az betegség, hogyha valakinek problémája van az alvással? Azért kérdezem ezt, mert olyan furcsa dolog ez az alvás, hogy ez egy szükséglet, de hogyha mondjuk valakinek fáj a csípője, arra kezelést kap, bármi, az betegségnek hívjuk. Az alvással kapcsolatos problémákkal mi a helyzet?
4: Ez is betegség, csak nem fáj, de a következményei nagyon fájdalmasak. Várható élettartamban, elbutulásban, éjszakai keringészavarban nyilvánul meg a veszedelem, amely ilyenkor támad. Alvás közben, mint említettem, munkánk van. Tehát reggel fel kell mutatni azokat a hormonokat, amelyeket csak éjjel termelünk. Ilyen a gyerekek növekedési hormonja, a szomatotróp hormon, a prolaktin. Ezeknek a hiányában is hallunk meg, ha valakit nem engednek aludni két hét alatt. Minden emlős meghal, akit nem hagynak aludni. Nagyon fontos ez
1: két idő. Hét, bocsánat, most ért el a tudatom, még ez a...
4: Igen, tehát a világcsúcsot egy amerikai középiskolás tartja 11 nappal, de két hetés ébrenlétet semmilyen emlős nem ér túl. A másik az időzítése, hogy mikor alszunk. Van egy belső óránk, amely tökéletesen méri az időt a külső körülmények nélkül. És ő ezt szervezi, és mondja, hogy tessék most aludni, tessék most felkelni. Az emberek bele se gondolnak, hogy milyen erő kényszeríti őket az ágyba, és milyen erő kényszeríti ki őket. Tehát mindenki természetesnek éli meg, hogy reggel van, de ki ez, aki ezt csinálja?
1: Ez olyan, mint ez? A madaraknál, a lekapcsolom a villanyt, és a
4: tobozmirigyre. Ez a látóide, pontosan, hát itt is ő szoros kapcsolatban van a tobozmirigyel, mert a látóide kereszteződése fölött van egy mag, ez a mi belső óránk, a master clock, ő diktálja a ritmust. És azt mondja, hogy most el kell aludni, akkor hirtelen elkezdünk nem látni, nem hallani, nem érezni. Ez az elektromos agyi kikapcsolás és kizárása az ingereknek, és a tobozmirigy által termett melatoninnal pedig a testünknek üzen, hogy emelt fel a koncentrációt, és így a vérben való emelkedése révén tudják a sejtjeink, a beleink, a nyázásunk, mindenünk, hogy éjszakai üzemmód van, és egy egész más működésre kell átállni. Reggel pedig a fordítottja történik, leblokkolja, és akkor hirtelen elkezdünk élni, mozogni.
1: Mit jelent az, hogyha ez a sok gond, amiről beszéltünk, sok következmény, mondjuk naponta fél órával kevesebbet alszunk? Ez egy idő után, hogy mondjuk ez egy mérhető dolog, nyilván ne nullázzuk le.
4: A naponta fél óra az összességében nem sokat jelent. Átlagban, ugye azt szoktuk mondani, akkor van baj az alvásunkkal, hogyha alszunk, és mégis nappal fáradtak vagyunk, kialvatlanok vagyunk, álmosak vagyunk. Hogy ez egyik embernek elég az 5 óra, a másik a 9. Itt azonban azt kell látnunk, hogy az alvás folyamatossága, amit alvás minőségnek hívunk, rendkívül fontos, tehát sem külső, se belső ingerek ne szabdalják szét a folyamatosságát, pontosan a mikroébredéseken keresztül, és az időzítése is rendkívül fontos, mert a belső óránk úgy szabályozza, hogy ez a mély alvás, ez az alvás első felében, harmadában van, és a gyerekeknek ez hihetetlenül fontos, mert ekkor termelődik a növekedési hormon a lassú lámú mély alvásban. Akkor és csak akkor, és ha egy gyerek éjféltől 6 óráig alszik 6 órát, vagy 3-tól reggel 9-ig, egész más a mély alvás tartama. Tehát a mély alvás tartama annak nagyobb, aki éjfélkor fekszik le, tehát az magasabbra nő, a homloklebenyét jobban össze tudja szervezni, az iskolában jobban teljesít. Tehát az a 6 óra egészen más a 6 óra, na ezért kell a gyerekektől megkövetelni, hogy legalább éjfélkor feküdjenek le.
1: Mennyi az, ami elég egyáltalán? Létezik-e erre a tudománynak exakt válasza?
4: Ezt tulajdonképpen igen, tapasztalati tényből, ez a klasszikus 7 óra. De hogyha elkezdem
1: megvonni... Ez a nagy átlag.
4: Igen, ha elkezdem megvonni az időtartamot, például a katonaságnál, és ugye ott az a hős, aki megy előre, és sosem pihen, igen, ám, de akkor elkezdenek lövöldözni össze-vissza, hogy ezt hívták az öböl háborúban friendly fire-nek, baráti tűznek, és kiderítették, hogy amikor hirtelen lelőtték a sajátjaikat, ez az alvás megvonás homloklebenyre gyakorolt súlyos, károsító hatása volt. És ezért előírják katonaságban háború idején az amerikaiak, hogy 5 órát muszáj aludni. Különben olyan előnyt adunk, tehát ha annyit aludnánk, mint a zsiráf katonaként, akkor olyan előnyt adunk az ellenfélnek, mint ha kétszer annyian lennének.
1: Zsiráfokból tehát nem fogunk hadsereget toborozni. Egyik hallgatónk azt kérdezi, hogy van-e ebben bármi összefüggés, nem tudom, hogy télen alszik rosszabbul. Létezik ilyen?
4: Összességében véve talán nyilván az éjszakák hossza és egy belső alvásigény okozhatja ezt a különbséget. Magának a külső időtartamnak a tudatvesztés, hogy most a tél van vagy nyár van, amikor elveszük a tudatunkat, ezt nem tudjuk. Tehát ott részben visszatér államfázisban, de lövésünk sincs arról, hogy most mi a külső tényező. Az lehet, hogy felébredünk és még sötét van, és emiatt frusztrálódunk jobban. A testünk körüli hőmérséklet számít, hogy ne izzadjunk és ne fázzunk. Legyen homeosztázisunk.
1: 0639666 és a Viberen a Kossuth Rádiót keressék, ide küldhetik továbbra is a kérdéseket. És hallgassunk meg rossz alvókat, hiszen van, aki egyszerűen nem ér rá eleget aludni, például a kisgyerekes anyák, vagy az éjszakai műszakban sokat dolgozó emberek, de vannak, akik sajnálják az időt, de a legtöbb embert persze saját szervezete ébreszti fel valami miatt. Veres Ágnes kérdezett.
5: Mindenki tudja, hogy 70 környékén már általánosak az urológiai panaszok, az alvással kapcsolatos panaszok, a keringéssel kapcsolatos, nem beszélve az ízületi problémákról. Ezek mind rám is. A tünetek egy része úgy nyilvánul meg, hogy éjszaka az ember sokat megy a mosdóba, éjszaka az ember kínlódik az ízületi fájdalmaival, a keringésével kapcsolatban esetleg hajnalban nem érzi magát jól, akkor fölébred és konstatálja, hogy ez most az e-világ vagy a túlvilág, nem beszélve arról, hogy amilyen légköri viszonyok vannak, az autómról tudom, lemosom az autót, egy napon belül vékony, finom porréteg fedi, és az éles eszemmel arra következtettem, hogy ezt az inomport én is belélegzem, és emiatt van allergiám, ami azt eredményezi, hogy bedugul az orrom, emiatt nyitott szájjal alszom, akkor kiszárad a szám, és felébredek.
3: Felébred, mert ki kell mennie a WC-re, felébred, mert valamilyen ízülete fáj, felébred, mert nem kap levegőt az orrán, és száraz a szája, plusz hajnalban felébred, hogy hát, ha valami szív problémája van.
5: Egész addig, amíg az allergia nem kezdett el kínozni, ez úgy nézett ki, hogy felébredtem, aztán elaludtam. Az allergia miatt ilyenkor kell inni, akkor az már felébredsz, és kész.
3: És most hogy van? Ezek szerint rosszul, de mit jelent ez? Ez
5: ilyen generál fáradtságot jelent. Nincs energiája az embernek, a vitalitása az mínusz irányba fordul. Tehát rossz, nem rossz közérzet, hanem rossz fizikai állapot, rossz erőnlét. Tehát a napi működéshez szükséges erőnlétnek a minimumán van az ember.
6: Nagyon későn tudok elaludni, de ez azt jelenti, hogy hajnalba sokszor, tehát ilyen 2-3 óránál előbb nem tudok elaludni, hiába fekszem le 11-kor, hát az szinte esélytelen, hogy én akkor elaludjak. Többnyire mondjuk megpróbálok éjfélkor lefeküdni, és sokszor ott fekszem az ágyba a sötétbe 2-3 órát, és ha reggel, amikor ugye munka van, kell, nem kell, akkor meg még ez egy plusz idegességet is okoz, hogy úristen, már ennyi idő van, és én még mindig nem alszom, és kell, nem kell, akkor végképp teljesen esélytelen szinte, hogy elaludjak.
3: Biztosan megpróbált módszereket, hogy hogyan tudna elaludni. Mit próbált ki? Tehát mi az, ami eddig nem használt?
6: Próbáltam olvasni. Régebben az működött, de most már az sem működik, hogy elálmosít. Tulajdonképpen fekszem, és próbálok relaxálni, tudatosan elengedni magam. Próbálok számolni ezerig, és akkor átelalszom. Hétvégén annyiban jobb a helyzet, hogy akkor nem kell kelni, viszont akkor meg nagyon sokáig képes vagyok másnap bealudni, de akkor legalább kialudtam magam.
3: Valamikor nyilván be kell pótolni. És hogy telnek az éjszakái? Mit csinál? Gondolom, nem minden este fekszik órákig az ágyban, és néz maga elé.
6: Eleve a munkám olyan, hogy késő estig dolgozom. Lehet, hogy ez is hozzájárul a dologhoz, de hát akkor persze én is azt csinálom, amit sokan, hogy akkor valamilyen filmet nézek.
3: Mennyire zavarja önt ez a helyzet?
6: Nagyon zavar. Rossz alvó voltam világéletemben, tehát nagyon könnyen fölébredtem a legkisebb zajra, neszre, de most már ez tényleg nagyon zavar, mert egész egyszerűen nem normális, hogy éjszakákon keresztül nem alszom, és másnap meg úgy érzem sokszor, hogy kialvatlanul ébredek.
3: Orvossal beszélt már erről?
6: Igen, és kaptam altatót, ami valóban segít elaludni, de azt figyeltem meg, hogy mondjuk éjfélkor beveszem, akkor tényleg pár percen belül el tudok aludni, de 2-3 óra múlva fölébredek. És akkor van, hogy visszaalszom, de van, hogy nem tudok megint elaludni.
1: Dr. Szakács Zoltán neurológus, szomnológus úr itt a stúdióban, és együtt hallgattuk ezt a két történetet. Röviden azért reagáljunk mindkettőre, mert hasonlóak a hallgatók jelzéseihez is. Az egyik ugye egy folyamatos ébredés, asztma, fájdalom egyéb miatt. A másik meg egy elalvási probléma. Mit lehet tenni?
4: Ugye itt a száj, az orrádugulás, az allergiás okozta orrüregi ellenállás növekedése, a szájkinyitás, ezáltal a szárazság okozza problémát, bár a pisilés is felhívja a figyelmét, hogy nem biztos, hogy ez csak a probléma. Tehát a garat is beszokott szűkülni az alvás közben, főleg a túlsúlyos embereknél, de időskorban is, és ezért nyitjuk ki a szánkat, hogy hát a könnyebben kapunk levegőt, de mivel nem könnyebbülünk meg, mert a szűkület a szájüreg alatt van, ezért egész éjjel nyitva tart, ezért nagyon jelentős tünet. A fokozódó erős szívóhatás miatt pedig a vénás visszáramlás nő a szívbe, amitől pedig azt hiszi a szívünk, hogy tele itte magunkat folyadékkal, és ezért megindítanak egy belső vízhajtást. Tehát nagyon gyakran az éjjeli pisilés nem a prostata nagyobbodás miatt van, hanem az alvási apnoé rendellenes légzési munkája miatt. Tehát ezt érdemes azért megnézni, hogy éjjel elég oxigén szintje, nem csak az alvás folyamatosságát, hanem elég levegő kerül el a tüdőbe, mert lehet, hogy éjjel oxigén hiánytól szenvedünk, és ez ennek egyfajta következmény, csak ezt nem éli meg, mert nincs tudata az embernek.
1: És a másik a hölgy, aki meg nem tud elaludni, és számolgat ezerig.
4: Általában ezek a krónikus inszomniák, tehát a krónikusan elalvás képtelenségek mögött mindig van egy másik, tehát két embert kell keresnünk, két gonosztevőt, az egyik, aki valóban van egy organikus alapja, ezt hívják prédisponáló tényezőnek, és van egy, amikor már erre pszichés tényezők ragadom, hogy dühös leszek, hogy nem alszom el, hogy nem tudok rápakodni, ezt az altató jól is kezelte, hiszen elalszik, csak hogy felébred, van ott még valaki, aki nem engedi őt folyamatosan aludni, és alvás úgy mondjuk fragmentálja, ez leggyakrabban nyugtalan lábszindróma, ami agyi vashiány miatt van, és az emberekben nem tudatosul, és utána ez elmúlik ennek a nyugtalan lábszindrómának a kiváltó faktora, az a fájdalomküszöb éjjeli levitele, reggel, akkor már viszont tud aludni, és akár délig tud aludni. Tehát nagy valószínűséggel ez egy nyugtalan láb szindrómára rárakódott elalvásképtelenség okozta pszichés dolog.
1: Hú, igen, sok ilyen probléma, és mennyi jött még, mindjárt folytatjuk is, de mondjuk el azért azt, hogy ha ilyen gondokkal küzd valaki, ez a ki kéne vizsgálni, meg kéne nézni, meg kéne vizsgálni, hogyan jut el a páciens önökhöz? Mondjuk én rosszul alszom, és ez már krónikusan fennáll, mindent megpróbáltam, elmegyek a házi orvoshoz. Azt hiszem, itt kezdődik a dolog.
4: Igen, tehát azt szoktuk mondani, hogy egy hónapig, ha nem gyógyulok meg, és semmi sem használt, akkor a házi orvostól kérek segítséget, aki alváslaborba kell, hogy utaljon, ahol ugye komoly várólisták vannak, de az az alváslabor az alváslabor, ahol az agyretett elektródákkal az alvás folyamatát is vizsgálják, lábra is helyeznek elektródát.
1: De kell mennem aludni?
4: Vannak otthoni vizsgálatok is, amikor például légzészavarra van gyanú, alvási apnoéra van gyanú, ezt ugye nyilván a légzés kimaradás miatt a feleség észleli, és ilyenkor nem kell be, mert általában az apnoésok nem panaszkodnak az alvás. Én jól alszom, leteszem a fejem, már alszom is, mert annyira aluszékony. Ezeket a vizsgálatokat otthon is tudjuk kivitelezni, úgy hívják, hogy poligráfia, amit a beteg hazavisz, és megmutatjuk, hogy kell felrakni, és felrakja. Az inszomniásokat is tudjuk nyugtalan lábasokat lábra helyezhető karórával, mozgásérzékelő órával vizsgálni. De amikor az alvás folyamatosságára, az alvás, a mély alvás mennyiségére, annak folyamatosságára, az álomfázisra vagyok kíváncsi, akkor sajnos ez felhelyezett elektródák nélkül nem lehet megúszni, és az csak alváslaborban lehet, egy önálló szobában, egy megfelelő alapterületű, hőmérsékletű, sötét szobában lehet ezt kivitelezni, ahol egy alvás technikus körülbelül egy fél óra, míg felszerel az embert ezzel a rengeteg elektródával.
1: Egy kicsit muszáj kekeckednem. Elképzeltem magam, amint elmegyek önökhöz, és rám szerelnek mindent, és beinvitálnak engem egy sötét helyiségbe, ahol ott leszek egyedül éjszaka. Hát én biztosan ott félnék legjobban attól, hogy nem tudok elaludni.
4: Hát persze az ember fél, mert szokás szerint teljesítményként éli meg az alvását. Mi lesz, ha nem tudok aludni? Mi lesz itt, az egész tönkre megy, és semmi értelme? Azonban a sötétben, a relaxációban és a belső óránk alvás nyomásában elalszik az ember. Nagyon ritka az a jelenség, tehát 10 000-ből egy, amikor valaki nem tud elaludni. Általában az emberek mindig elalszanak, és természetesen kijön az, hogy mi okozza az alvás folyamatosságának tönkremenetelét.
1: Jó, ez tehát az alváslabor, és most térjünk vissza, mert nagyon sok kérdés érkezett, hát ha tudunk segíteni a hallgatóinknak. 0639666, ide is írhatnak, és Viberen is kereshetnek bennünket. Azt szeretném kérdezni, hogy a hallgatónk miért van az, hogy éjjel arra ébredek, ver a víz még akkor is, ha 18 fok körül van a szoba belső hőmérséklete. Mi okozza ezt? Nekem már is eszembe jutott valami, de írja, hogy 25 éves.
4: Leggyakrabban az alvási apnoé okozza, tehát hogyha nem jut elég levegő a tüdőbe és oxigén hiány alakul ki, akkor egy stresszreakció indukálódik, adrenalin robban be a véráramba, mert kellene levegőt vennem, de ahhoz ki kellene jönnöm a mély alvásból. De onnan meg nem jöhetek ki, mert muszáj reggel felmutatni a hormonjaimat, és egy ördögi állapot alakul ki, mert döntenem kell, vagy megfulladok, vagy a hormonhiánytól haluk meg. Ezért a stressz indukálta adrenalin okozza a futásra való felkészülés gyanánt a ritmus megugrását, a vérnyomás megugrását, a vércukor megugrását és az izzadást, mert ha majd fogok futni, túl fogok melegedni, ezért hűt a rendszer. Tehát egy nagyobb mandula, egy mély harapás is okozhat fiatalkorban alvási apnoét.
1: Igaz, elírja másik hallgatónk, hogy az éjfél előtti alvás duplán számít. Na hát ez tényleg egy ilyen urbán legenda, ebbe van igazság?
4: Nem duplán számít, hanem a lassú hullámú mély alvás, az az alvás első harmadában van. Tehát nem az éjfél számít,
1: hanem az alvás eleje.
4: Éjfélig lehetőleg aludjunk el, mert különben a belső óránk nem fogja elindítani 3 órakor például éjjel a megfelelő mennyiségű mély alvást, mert hajnalban kelni kell. Tehát a csorda felébred, és menni kell, és ott nincs tekintettel a csorda többi tagja, a gnók, hogy az egyik csak 3-kor feküdt el, ott mindenki fel kell.
1: Sokat álmodom, felébreztem magam néha, és folytatódik az álom, zárójel rosszak. No igen, ilyet én is tapasztaltam.
4: Ugye általában az agyunk azokat az információkat rögzíti, amelyek veszélyt jelentenek, fájdalommal jártak. A dzsungelben az marad életben, aki ezeket a helyzeteket. Nagyon ritkán szoktunk örömet álmodni, mert inkább a veszélyt, a szégyent, a megszégyenülést fogjuk elraktározni, mert az marad életben, aki ezt tudja. És ezért jönnek általában az álomfázisból ébredünk, hogy ezek mindig valami kínzó gondolatok, mert ezek a legértékesebb információk hosszú távon az életben maradás. Az, hogy és ilyenkor egyes agyterületek teljesen beébrednek, tehát világosan látom, hogy mi történik, világosan látom, hogy vizsgázok és nem tudok semmit, világosan látok, hogy menekülnék, de nem tudok megmoczanni, és ugyanakkor pedig nem tudok metakogníciót, nem számít, nem érzem, hogy ez lehetetlen. Tehát lehetetlen, hogy a tenger fölött repülök.
1: Nagyon rövid időnk maradt, 1 percünk, de még egy picikét pendítsünk meg egy témát, az altatókat, mert hogy azért ezzel kapcsolatban sok az ellentmondás. Legyen vagy ne legyen altató, ha szükséges?
4: Átmenetileg én az altatók barátja vagyok. Tehát ha elkezdek félni attól, hogy nem alszom el, akkor az adrenalint és a felébredést nem tudom lekezelni erős akarattal. Kémiai fronton vagyok, és ilyenkor muszáj a GABA nevű elalvást elősegítő magam által is termelt anyagot használnom. Azonban ha felébredek például éjjel, annak ellenére, hogy vettem be altatót, ha nem gyógyultam meg ebből, hogy nem kezdek el félni, tehát csak legyen ott az asztalon, és már tudom, hogy el tudok aludni, ha akarok, akkor már nem izgulok azon, hogy jaj, mi lesz, hogyha leoltom a villanyt, mert ez a legkegyetlenebb pillanat, a villanyoltás, akkor ettől megnyugszom. Ha nem gyógyulok meg az altatótól, hogy csak ott van egy hónapon belül, vagy 3 heten belül, akkor orvoshoz kell fordulni, mert valami nem engedi, hogy meggyógyuljak.
1: Azt hiszem, még órákig tudnék kérdezni, és a hallgatóink teszik is, és kérdeznek. Nagyon szépen köszönjük a sok üzenetet, szerintem vissza fogunk még térni a témára. Köszönjük szépen dr. Szakács Zoltán neurológus-szomnológusnak, hogy itt volt a stúdióban. És az adás végén néhány szó a dr. Kossuth holnapi műsoráról. Holnap 15:30-tól azzal foglalkozunk majd, hogy mitől más a fénynap allergia, mint egy leégés, milyen tünetei vannak, hogyan lehet kezelni. A bőr és a fényvédelem témáját járjuk körbe dr. Nagy Éva bőrgyógyásszal, 0639666, ezzel kapcsolatosan holnap ismét kérdezhetnek SMS-ben. A dr. Kossuth tehát mára búcsúzik, én a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Veres Ágnes nevében is köszönöm mai figyelmüket, további szép napot, jó rádiózást kívánok. A műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.

0: Éjfél után 2 perccel a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Mikia György, a mikrofonnál Polyák Adrien. Napos felhős időnk lesz, elszórtan záporokkal. Meghallgatták a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökjelöltjeit. Tovább csökkent a hazai alapkamat. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökjelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal kell együttműködnie. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnökhelyettes jelöltjeit is. Antosi István, a testület Tiszás elnöke az ülés után közölte, 5 jelöltet hallgattak meg, jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket és koncepciójukat. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenné a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamatcsökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A monetáris tanács ma 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. A gyanúsítottaknál nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet foglaltak le. A hatóságok szerint, ha a terv megvalósul, rendkívül jelentős anyagi kárt és az üzem mintegy 70 alkalmazottjának sérülését is okozhatta volna. Tar Béla életműve előtt tisztelek szeptember 1-e és 7-e között a budapesti Arts Plus Cinema. Egy héten át minden este a rendező filmjeiből láthatnak az érdeklődők válogatást. A retrospektív sorozat az 1979-es családi tűzfészektől Tar Béla utolsó rendezéséig a 2011-ben bemutatott a Torinói Ló című alkotásig tekinti át a művész pályáját. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A szél megélénkül, éjjel 15-20, napközben 27-32 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 1 órakor jelentkezünk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Sarkadi Péter vagyok. Műsorunk elején folytatjuk a tegnapi beszélgetést hazánk egyik legismertebb humoristájával, a környezetvédelem iránt elkötelezett Litkai Gergellyel, aki velem együtt több mint 10 éve szólalhatott meg utoljára a Magyar Rádióban. Emellett ma is hallhatnak zöld híreket, és egy Pilis Borosjenői háziasszony is megosztja hétköznapi víztakarékossági praktikáit. Litkai Gergely, a Duma Színház alapítója, ma arról mesél, hogy a kommunikáció önmagában véve kevés, minél több ismeretet kell szerezni, hogy eredményesen meg tudjuk óvni környezetünket. valójában a kommunikáció az nagyon-nagyon kevés. Tehát, hogy a kommunikáció az utolsó fázis. Tehát, hogyha egy olyan keretrendszerben mozgunk már, ahol minden abba az irányba tol minket, hogy zölden csináljuk, tehát ami a valós hatása bíró viselkedésünket érinti, az segít a legjobban. Tehát, hogyha a keretek nagyon rosszak, tehát, hogyha én nem tudnék közösségi közlekedni, tehát ez például Magyarország egy csoda ilyen szempontból, hogy milyen sokan közlekednek közösségi közlekedésre, tehát ez tök jó például. De hogyha én azt mondom, hogy nincsen busz, amivel megyek, vagy nincsen vonat, amivel eljutok A pontból B pontba, vagy nincsen itt a fővárosban egy jól megszervezett közösségi közlekedés, akkor én beszélhetnék itt szemléletformálással arról, hogy nagyon fontos ez. Ez azért nehezebben menne át. Tehát én inkább abban látom a szerepemet, amik a leghatékonyabbak voltak addig, hogyha már maguk a rendszerek is így működtek, akkor azok irányába elmozdítani az ember, amit a BKK-val dolgoztunk most együtt, és én sokat tömegközlekedek, ezért nagyon sok tapasztalatom volt, hogy mik a problémák, és szerintem ebben találkozott is az utazóközönség, a BKK is az én elképzelésem. A másrészről pedig, amit én a Greenpeace-el ezért is dolgozom együtt, hogy nagyon sok mindenre hívják fel úgy a figyelmet, ami 30 éve még hülyeségnek tűnt, és most már mindannyian természetesnek veszünk. És mindig, hogy ezek a Greenpeace-esek, meg ezek a sötét zöldek. És hogyha végignézzük, hogy mik azok, amiket ők mondtak 30 éve, és most már ebből EU-s jogalkotás lett, így éljük az életünket, teljesen természetesnek veszünk. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezekre felhívjuk a figyelmet, de ahhoz, hogy tömeges viselkedésváltozás legyen, tehát máról holnapra mondhatni, ahhoz szerintem nagyon fontos, hogy ezeket az alapvető rendszereket tudjuk megváltoztatni. És itt visszakötnék a másik nagyon-nagyon kedvenc partneremre, a Magyar Természetvédők Szövetségére. Velük csináltuk a civil klímatörvényt, ugye ennek voltam nagykövete, és az például pont egy ilyen rendszer szintű változásra törekedett, hogy hogyan lehet ezt egy olyan keret jogszabállyal meghatározni, és nagyon sok javaslata az ágazati törvények területén, hogy valóban a rendszer úgy változzon meg, hogy ebben utána már vidáman mondhatjuk a szemléletformáló ötleteket.
4: Emellette vízügyi aszály témájú kerekasztal beszélgetéseket is vezet. Nem egyet hallottam én is, és hát alapvetően otthon vagy ezekben a témákban.
3: Én nagyon szorgalmas vagyok ilyen szempontból. Én nagyon olvasok, hallgatok nagyon sok ilyen beszélgetést. A Válasz Online-nál csinálom most ezt a kizöld podcastot. Borbás Barna nekem nagy harcostársam, és kicsit példaképem is, hiszen ő is a vízügyekben nagyon-nagyon beleásta magát. Az a jó szerintem, vagy a csodálatos, hogy ennyi kis hangból, amit össze adódott. Most gyakorlatilag azt kell mondjam, ez a narratíva, ami irányába hát talán majd a valóság is elmozdul. Szerintem ez a víz megint egy olyan kardinális kérdés, ugye itt a klíma, meg egyéb, meg biodiverzitás kérdések mellett, amikről muszáj beszélni.
4: Végre ugye 16 év után van dedikált környezetvédelmi minisztérium, ez az élő környezetért felelős minisztérium, ahova egyébként ugye a vízügy is került, bár itt azért most Paks kapcsán a vízkormányzás elterelés fenékküszöb, most a legújabb ugye, hogy ezt a Ráckevei Dunából egy métert leengednek. Megint egy csomó konfliktus a tárgya.
3: Itt megint egy lépéssel előre szaladunk, ennél mondjuk a Duna kérdésében, hogy most kell-e vízlépcső vagy nem. Ahogy itt a BML-nek a tanszékvezető is elmondta egy remek podcastban, hogy sok mindent tudunk a Dunáról. A legnagyobb problémánk azért tényleg itt a meder, hordalék gazdálkodás, millió köbméteres nagyságrendben került lakótelepekbe ez a folyami kavics hordalék, meg egyebek, amiért nagyon hiányzik. Tehát én azon döbbentem meg, nagyon szeretem a számokat, hogy mondta, hogy az éves hordalékszállítás az 50 ezer köbméter, és milliós nagyságrendű köbméterekről beszélünk, amiket kitermeltünk és elhordtunk a mederből. Ezt, hogy ha természetesen megvárnánk, hogy visszapótlódjon, és azért most, ahogy a folyamot szabályozták, azért nem arra megy a dolog, hogy ez vissza fog pótlódni, hanem éppen ellenkezőleg reméljük, hogy ez megváltozik. De hogy nagyon fontos lenne, hogy legyen olyan vizsgálat, legyenek olyan alapadatok,
5: tapasztalataink, legyenek olyan modelljeink, ami alapján ilyen döntéseket meg lehet hozni. És utána nyilván mindenféle ilyen duzzasztás, meg nem tudom én, egy bős nagymaros kettő, vagy itt volt hosszú cikk azért, hogy hogyha már elkezdünk vízlépcsőzni, akkor azt végig kell rakni, hát meg különben vége. De hogy az lehet látni, hogy nem valószínű, hogy ez a legjobb megoldás. Ugye itt volt nagyon sok szerintem jó felvetés ezzel kapcsolatban, tehát hogy ökológiailag hordalék gazdálkodásban,

0: hogy az utóbbi időben egészen félelmetesen érdekes és nagyon alapos cikkeket, összefoglalókat, szinte már ilyen tanulmányokat teszel közre, de javarészt ezt ugye a LinkedIn oldaladon meg a Facebookon.
1: Igen, igen. A közgazdász az ilyen félig, ilyen koca közgazdász vagyok, jártam jogász közgazdász képzésre, de soha nem fejeztem be. Tehát, hogy ez a, aki járt arra, járt arra, illetve érdekel a dolog. Végül is a jogon is tanultunk közgász, de hát erre szerintem senki nem lenne büszke. Visszatérve ezekre a kis tanulmányokra, ez igazán egy kísérletként indult részemről, hogy most, hogy a mesterséges intelligenciával a mindenféle kutatás az hihetetlen módon könnyebb lett, és a tényellenőrzés, csekkolás, megkeresés az hihetetlen lehetős, tehát olyan horizontok nyíltak ki, olyan összefüggéseket lehet nagyon gyorsan, ami egyébként több napi kutató munka lett volna, ami 5 perc alatt megvan. Azt mondtam, hogy hát annyi kérdés foglalkoztat engem, hogy akkor elkezdek ennek utána nézni, mert meddig lusta voltam, néha írtam ilyen cikkeket, amikor most így végigolvastam egy könyvet, utána nagyon sok tanulmány, de mire kiszűrtem ebből a lényeget, hát az embernek az életkedve is elmegy. Most viszont az ember megkérdezi, hogy ez hogy van, gyűjtsön adatokat, adatolja, forrásolja, keresse meg, ami egy nagy kihívás, erről tervezek majd most írni, hogy egyáltalán ez hogy változtatja meg az ember személyiségét, mert szerintem ez a legnagyobb tévedés, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez végül is ez egy promptolás sokszor, tehát hogy ezeket az adatokat megkapjuk, és utána ebből cikket írjunk, és az ember egy ilyen hihetetlen mindenhatóság érzéssel távozik ebből, hogy hú, hát én milyen okos vagyok, de valójában nem, hanem van nagyon sok embernek a munkája, amit nagyon sok ember munkája által az ember egy rövid kódsorral, vagy egy rövid utasítással hát másodpercek alatt megkap. Ugyanakkor meg szerintem ez egy nagyon fontos segítség a tudományos ismeretterjesztés előtt is, hogy nagyon-nagyon könnyűvé vált a érdekes, színes és jól ellenőrzött adatoknak a tálalása és eljuttatása a nézőkhöz. Nyilván ennek a maga limitációival, hogy lehet ezt ellenőrizni, hogy lehet kiszámolni, és halucinál-e valamelyik AI vagy nem.
0: Ha te lennél a környezetvédelmi miniszter, milyen prioritásaid lennének?
1: Most írtam is erre a polikríziseknél, hogy mik azok a legnagyobb kihívásaink, amikkel szembe kell néznünk. A klímaváltozás és tehát a mitigáció és az adaptáció az megkerülhetetlen, tehát ezzel muszáj foglalkozni jogszabályi kötelezettségek miatt, józanész szempontjából, és egyszerűen gazdaságilag is. Tehát, hogy ennek próbáltam nagyon-nagyon sok adatot hozni, hogy ami most beleteszünk, annak hányszoros szorzóval térül meg. A másik ez a vízkérdés, tehát ez is eléggé egyértelmű, hogy állnak a dolgok. A harmadik a biodiverzitásnak a kérdése, tehát itt az erdőktől kezdve, az a csomó ökoszisztéma pusztul el most, tehát szűnik meg létezni, mivel egyáltalán, és szerintem sokan nincsenek is tisztában, hogy mi történik itt, példátlan ökoszisztéma összeomlások, visszahúzódások, fajpusztulások zajlanak, mindenféle ökoszisztéma, a vizes ökoszisztémákban ugye az édesvízi fajpusztulás, ugye a WWF-nek ez a 2 évente kiadott riportja alapján eddig is a legmagasabb volt, hát most ezzel az aszályos időkkel még durvább lett. Illetve hát két dolog még, ami nagyon alul értékelt, ez a novel materials problémának szokták hívni, ez az új anyagok. Tehát, hogy itt amennyi hulladékot itt leraktunk, elhelyeztünk évtizedek alatt, hogy ezek fel legyenek számolva. Mindig, valamikor főbukkan egy valamilyen botrányban, akkor ott valamit vókolnak, aztán igazán ez a kárhelyeknek a felszámolás azért nem történik meg, nem történik meg a mentesítés, és ami még szerintem a legfontosabb, a másik négyen nélkül nem tudna működni, az a társadalmi tévhitek.
0: Rakjunk rendet a fejekben.
1: Igen, tehát rakjunk rendet a fejekben. Azt szokták mondani, hogy 1 forint a minőségi újságírásba ruházott dollár vagy forint, az 100 forintot hoz egy nemzetnek. Próbálok ismeret terjeszteni, szórakoztatni, és hát tanulni ezt, hogy kell jól csinálni, hogy hát ha mások is kedvet kapnak hozzá. Nyilván nem csak amiatt jönnek többen, mert annyira jók vagyunk, hanem egyre rosszabb a helyzet.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
0: A zöld híreket Toldi Szabolcs válogatta.

0: Az űrből is sokkoló a látvány. Műholdkép mutatja, mennyire összezsugorodott a Velencei tó, számolt be a Fejérvár megyei hírportál. Drámai képet készített hazánk harmadik legnagyobb természetes taváról, a Kopernikusz Szenitel 2 egyik műholdja augusztus 16-án. A hosszú száraz időszak következtében a tó vízszintje történelmi mélységbe süllyedt. A sekélyebb partszakaszokon pedig már a kiszáradt tómeder is jól kivehető a felvételeken. A fénykép így nem csupán látványos, hanem szemléletes lenyomata is annak, milyen mértékben érintette a vízhiány a velencei tavat. Tegnap az agárdi vízmérce már csak 17 cm-t mutatott. Augusztus végén is frissülhetünk a vitamindús dinnyével, derül ki az Agroinform cikkéből. Az elmúlt években a hazai termesztés és a fajta választék változásának köszönhetően jóval tovább élvezhetjük a magyar dinnyét. A dinnyefogyasztás egyik klasszikus nehézsége a magok sokasága, de ma már erre is léteznek fogyasztóbarát megoldások. A nemesítésnek köszönhetően egyre nagyobb teret nyernek a kisebb, jellemzően 6, legfeljebb 8 kg-os, valamint a mini és magszegény fajták. Nem véletlen, hogy a dinnye a nyár egyik legnépszerűbb gyümölcse. Könnyű, frissítő és magas víztartalmának köszönhetően a meleg napokon különösen jól esik. Az erdőtüzek oltásában is segíthetnek a hóágyú rendszerek, számolt be az EP hírügynökség. Téli álmára készülődik a sarkvidéki ürge. Most a rákcsáló segített átírni a sürgősségi orvoslást, olvasható a BBC Earth cikkében. A nőstény sarkvidéki ürge már javában járja a tundrát, és füvekkel, sásfélékkel, levelekkel táplálkozva jelentős zsírtartalékot halmoz fel. Ezután visszahúzódik a föld alatti üregébe, hogy megkezdje rendkívül hosszú téli álmát. Ahogy jön a hideg és a talaj megfagy, az ürge testhőmérséklete is drámai mértékben csökken. Az agya körülbelül 0 Celsius fokra, hasi területe mínusz 2 Celsius fokra, hátsó végtagjai pedig akár mínusz 2,9 Celsius fokra is lehűlhetnek. Az ürge akár 8 hónapot is eltölt ebben az állapotban, étel és víz nélkül. Percenként mindössze néhány lélegzetet vesz, és a szíve is csak néhány szor ver. A kisállat hibernációjának megértése új lehetőséget kínálhat a kutatóknak a szívroham, a stroke és a súlyos sérülések kezelésében, a transzplantációra szánt szervek megőrzésében, sőt, hosszabb távon, akár az űrutazásban is.
1: Az elmúlt időszak kritikus vízhiánya miatt több közmű szolgáltató is kérte a lakosságot a víztakarékosságra. Van, akit nem kell erre figyelmeztetni. Pilis Boros Jenőn Kobolák Attila sétált egy környezettudatos családanyával, Ferenci Júliával, aki a hétköznapi zöld praktikák mellett arról is mesélt, hogy hogyan próbálja gyermekeit zöld szemlélettel nevelni.
2: Már nagyjából 10 éve foglalkoztat a téma, és az a helyzet, hogy személyiségemhez tudom kötni leginkább, hogy nagyon könnyedén átérzem lényeknek, meg dolgoknak a sorsát, és szerintem ez nyitotta fel a szememet, hogy nem mindegy, hogy hogy élünk a környezetünkben, nem mindegy, hogy hogy bánunk, meg a szemét az rettenetesen idegesített mindig, a sose fért a fejembe, hogy lehet az, hogy valaki elszór valamit, ahelyett, hogy vagy a táskába, vagy egyenest a kukába tenni. Úgyhogy egyfajta ilyen veleszületett érzékenység indított el rajta, és ha az ember belekezd, akkor nem nagyon van megállja témában, mert mindig van valami, mivel lehet foglalkozni, és bővültet, amint családja lesz, gyerekei lesznek, beütnek ilyen problémák, mint az országos vízhiány, akkor már egyre erősebben érdekli az egész, és egyre mélyebben.
3: Milyen praktikái vannak, hogyan védi a környezetet?
2: Az az izgalmas ebben szerintem, hogy a legbanálisabb dolgok működnek a legjobban. Az embereknek jó, hogyha megvizsgálják a közvetlen környezetüket, de leginkább a szokásaikat, hogy ilyen apróságok, teszem azt, mire szoktuk a vizet használni? Nyilván tisztálkodáshoz, főzéshez, locsoláshoz, mondjuk ezek így a legalapvetőbb dolgok, mosáshoz. Ha mondjuk leemelünk egy poharat, megtöltjük vízzel, de nem isszuk meg az egészet, akkor az ne a lefolyóban kössön ki, hanem fogjuk, öntözzük az otthon lévő bármelyik növényünkre. Vagy hogyha nem is a növényünkre, akkor mondjuk egy vödörbe, vagy bárhova, ahol tudjuk használni. De ugyanúgy például a koszos edények, hogyha leszeretnénk öblíteni, nem szeretnénk, hogy rászáradjon bármi, akkor nem kell azonnal tiszta vízzel azt öblögetni, hanem egy darabig nyugodtan bennállhat igazából a mosogatóban, és ahogy használjuk a vizet, ahogy kezet mosunk, úgy is teljesen valít, hogy leáznak egy idő után, és akkor már is kerülhetnek, hogyha élünk ilyennel a mosogatógépbe, ami ugye kevesebb vizet használ összességében. Most nagyon kritikussá vált tényleg a vízmegfogás minden téren, úgyhogy amit a faluban már központilag is nagy reklámot kapott szerencsére, akár a kézmosóvizet fogjuk fel, öblítsük le vele a WC-t, mert a legnagyobb luxus azért mégiscsak az, hogy a WC-t azt tiszta vízzel öblítjük, és ez felfoghatatlan, és ezen sürgősen változtatni kell. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy mi például rengeteg zöldséggyümölcsöt eszünk, ezt meg kell mosni, és bent van igazából a mosogatóban egy vödör, és napi 10-12 liter vizet fogok fel azzal, csak hogy zöldséget, gyümölcsöt mosok, ami egyből mehet ki a kertbe, és azzal tudok öntözni. Közel sem elég ez a vízmennyiség, de azért mégiscsak napi 10-12 liter, ami sok. Azért is tudom, milyen biztosan, mert meg van jelölve. A vödrön ott van pontosan a rovátka, hogy ez bizony ennyi. Amit leggyakrabban tapasztalok, hogy arcmosás, fogmosás közben, az emberek csak úgy nyitva adják a csapot, és ez is igazából borzasztó luxus. Tehát az egyes részfolyamatok között azt nyugodtan el lehet zárni. Nem állandó folyó víz mellett fogat mosni, erre a 2 percre elzárjuk, majd aztán újra megnyitjuk, amikor öblítésre kerül a sor, és ugyanígy arcmosásnál is. A lehető legjobb, hogyha ezeket az újrahasznosítható textil pamacsokat alkalmazzuk, és azzal mossuk át az arcunkat, azt nedvesítjük, azzal rengeteg vizet meg tudunk menteni a lefolyástól. Ami viszont nagyon-nagyon fontos, és amiben egyébként szerencsém van, hogy mióta megvettük itt a házunkat, a kert az borzasztóan támogat minket mind a vízmegtartásban, mind az árnyékolásban is, a hűsítésben is. Egy olyan kertet örököltünk a házzal együtt, ami egy óriási dzsungel, és most arra, hogy egy kicsit rendbe tettük már, erdőkert hatását kelti. Kicsi terület, viszont sok fa van, rengeteg növény van, és hát így éljük túl a nyarat árnyékolással, a kertből származó éjjeli lehűléssel, tártablakokkal, meg árnyékolás technikával, amiben a redőny is beletartozik, meg az árnyékoló, amit kieresztünk szépen a terasz fölé. Főzés. Szóval a főzővíz az például még egy olyan dolog, amit abszolút meg tudunk menteni, tehát hogyha például mondjuk tojást főzünk, annak a víznek az égben most semmi baja, egyet kell, hogy türelmesen kivárjuk, míg lehűl, és aztán már is mehet a kertbe, vagy felhasználhatjuk utána még bármi egyébre is, tényleg a WC lehúzás helyett a WC-be is boríthatjuk, és ugyanígy egyéb főzővizek, amikben mondjuk csak zöldség főt, az például kiváló alapja mondjuk egy krémlevesnek, és már belefűtt egy csomó finom dolog, keményítő, amivel textúrája is jobb lesz.
3: Ezt a tudást, amit felsorolt példákon keresztül, gyermekeinek is igyekszik továbbadni?
2: Ez meg a legnehezebb része szerintem, mert nagyon vékony a határ abban, hogy az ember így erőszakosan parancsolja a gyerekeire ezeket, hogy zárd el a vizet. Meg az, hogy hagyjuk, hogy a minta az érjen. Mivel én eleve egy kicsit temperamentusosabb személyiség vagyok, ezért nekem ez egy küzdelem, hogy ne az legyen, hogy hirtelen meglátom, hogy folyik a víz, vagy hallom a nappaliból, hogy a konyhában folyik a víz. És akkor hirtelen oda kiabáljuk, hogy zárd el a csapot, hanem hagyom, hogy hasson az, ahogy én működöm, vagy hát nyilván szépen kérni és türelmesen, tehát ez a másik kulcs, hogy egy kicsit a temperamentumból visszavegyen az ember, és egyébként működik, tehát ez ugyanúgy, mint bármilyen szokás, felnőttként is teljesen elsajátítható, gyakorolni kell, tehát ez teljesen olyan, mint bármilyen skill, amit az ember szeretne elsajátítani, kizárólag a gyakorlás idő határozza meg azt, hogy képes-e az ember vagy sem. Úgyhogy ebben bízom, hogy 2 fiam van, és hogy náluk is érik a dolog, és nem görcsössé válik bennük, mint ahogy olykor kicsit bennem is, hanem tudok egy kicsit türelemmel, meg szeretettel, meg mintával szolgálni.
3: Meg kell szeretetni velük először, nem?
2: Igen, és egyébként ez olyan dolgokban kezdődik, hogy nem taposom el a növényt, nem tépkedem le, nem lépek bele a hangyabolyba, nem túrom szét. Tehát ilyen apró dolgok, amik egyébként bizonyos korig abszolút felfedezésnek számítanak, és valóban meg kell tapasztalni, de amint az ember már elkezdi így mind az állatokkal, növényekkel, élővilággal barátkozni, és egy kicsit jobban át tudja érezni, és aztán pedig átlátni ezeket az összefüggéseket. Például nálunk a kertben 3-4 madárítató ki van helyezve, ami állandó felelősség, mert ugye a madarak közül nagyon gyorsan terjednek a kórokozók, hogyha nincsenek az itatóik tisztít. tiltva. Tehát amellett, hogy minden nap próbálunk tiszta vizet kivinni, vagy minden másnap, azt el is kell mosni. Ezekbe amennyire a türelmem meg az időm engedi, őket is igyekszem belevonni, hogy lássák és tudják, és akkor együtt visszük nekik. A nagyobbik fiamnak most volt a születésnapja, és ilyen szülinapi keresgélős játék volt benne, és az egyik állomás az az volt, hogy töltse föl a sün meg a madárítatókat, tehát hogy ebbe is bele lehet vinni egy kis kreativitást meg mókát. Szülinapkor van, aki azt mondja, hogy igazából az a legjobb, hogyha nem csak kapunk, hanem valamit teszünk is, megadunk is, és akkor ezt vittük bele ilyen játékos formában az egyik állomás gyanánt.
3: Nem csak kapunk, hanem adunk is. Hogyan értékeli a polgármester munkáját ebből a szempontból? Ön, mint környezetvédő, mennyire érzi magát támogatva?
2: Pilisbaros Jenő erre az egyik legalkalmasabb hely, hogy megkapja azokat az információkat, amik egy kicsit így lámpát gyújtanak a fejében, meg támogatottság. Tehát itt az ember nem érzi magát egyedül, mind a polgármester úr, mind pedig a közvetlen környezet ezzel nagyon lelkiismeretesen törődik, és terjeszti az információt, és hogyha mondjuk éppen én már csüggednék bármilyen szempontból, mert nehéz napokon vagyok túl, akkor azért akár mondjuk ugye a közösségi médiában egy-egy ilyen poszt, egy-egy ilyen rávilágító, bátorító ötletelés, az igenis tud segíteni, úgyhogy ebben mi maximális támogatottságot kapunk, nyilván hozzá kell tudni férni, tehát nekem van közösségi médiában profilom, ilyen szempontból előnyből indulok, de az időseknek meg egyébként sok ilyen praktika megvan már. Ők már réges-régóta gyűjtik az esővizet, ebben egészen biztos vagyok. Nem egy új keletű dolog, de most ez újra szányra kapott, és régen egyébként meg főleg takarékossági szempontból működtek ezek, még a szüleimnél is, mind az áram, hűtés, fűtés, minden ilyesmi, az abszolút takarékossági megfontolás volt, ami mostanra már egy elengedhetetlen környezetvédelmi szempont, hogy bizony az esővíz, ami lezúdul évi párszor, azt meg tudjuk fogni, megmeneküljön attól a víz, hogy lefolyjon a csatornába, és ne legyen használva sehol. Ez túlságosan nagy érték ahhoz, hogy hagyjuk elúszni.
1: Szerkesztőtársam Toldi Szabolcs és a hangmérnök Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter.
4: Kossuth Rádió.
5: Újra mindenkié.
4: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
6: Szelíd szavú, nagyműveltségű ember volt, aki rádiós és televíziós műsorvezetőként korszakos művészekkel beszélgetett. Emellett írt is, verses és próza kötetei folyamatosan jelentek meg, a legtöbben azonban a Kinyerma című zenei vetélkedőből emlékeznek rá. Idén 100 éves a rádió, ő pedig 95 esztendős lenne. Köszöntöm Önöket, Beslin Anita vagyok. Az arcvonásokban most a számos elismeréssel, köztük Erkel Liszt és József Attila díjjal kitüntetett Cigány György mesél magáról. Beszélgető társa Csűrös Csilla.
7: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Cigány György. Aki válaszol...
8: 40 évig kötött engem a rádióhoz, ez ebben az esetben leggyakrabban az Astoria szállóhalja volt, de szerte az országban különböző vidéki eszpresszók, iskolák, még templomok is, mert hiszen minden pénteken a Kinyerma a vidékről jelentkezett.
9: Az életét is jellemezhetnénk muzsikával, költészettel és azzal a játékos derűvel, ami belengi a megnyilvánulásait.
8: Hát, hogyha a Kosztolányi verset idézhetem, hogy akarsz-e játszani, de ott van a végén az is, hogy akarsz-e játszani halált, akkor a játéknak egy ilyen igen tág és igen érzelmileg széles korszakát jelenti. Az én életemben is a Kinyerma játék közben, ahol a gyerekeim jelen voltak, később olyan tragédiák árnyékolták ezt be. Ugye a belső feleségem meghalt, aztán néhány évvel később a Zoli fiam, aki író, dokumentumfilm rendező volt, televíziós is, magát Zebegénynek hívta a novelláiba. Megjelent egy pár szép könyve és rengeteg dokumentumfilmje, főleg erdélyi tematikával, irodalommal foglalkozott ő is, az erdélyi helikonnal, a Marosvécsi kastélyt. Valami hihetetlen szenvedéllyel és szeretettel kutatta ezt a világot, és úgy érezte, hogy meg kell ragadni mindent, ami régi, ami az igazi volt, és éppen eltűnőben van, és ennek az eltűnőnek a megmentése volt egész életének a fő feladata. Hát sajnos ő is elveszett, eltűnt őnek, és csak az emlékét tudjuk ápolni, csak az írásait és a filmjét.
10: élményeit élvezhetjük és éltethetjük, ahogy tőlünk telik.
8: Úgyhogy hát ez a játék, ez valamilyen módon a tragédiákon is átívelt, meg a bajokon, meg a háborúkon, meg a forradalmakon.
9: Nem akarja gyászmunkával feldolgozni, hanem maga mellett tartja az állóidőt, az emlékeket.
8: A költőnek az a dolga, hogy megőrizzen. Hát persze, hogy a saját szenvedéseit, szomorúságait is nem elfelejteni akarja, talán nem is feldolgozni. Bár hát a költészet az mindenképpen valami rehabilitáció. Azt szoktam mondani, hogy nincs is más igazi rehabilitáció, mint a művészet. Mindazért, amit a létezés katasztrofája és gyönyörűsége ad nekünk. És hát ezeket persze az ember versbe, novellába megírja, vagy naplóba. Talán éppen azért, hogy ne felejtsünk, hanem megőrizzünk, hogy a jelen idő megmaradjon, és így megmaradjanak benne azok is, akik velünk voltak. Ez a megőrző technika minden művészetnek a lényege. Hát az enyém is. Győri Tadeum, ez egyik versemnek a címe, ezt a címet kapta a kötet is. Versek vannak benne, olyanok, amik valamilyen módon győri emlékekhez, gyerekkorhoz, szüleimhez, barátaimhoz, Tűz Tamás győri költőhöz, aki Kanadában halt meg, de Győr ott van, nem temetve, kapcsolódnak. Meg hát olyan emlékek, amik megint csak győri gyerekkori, meg később, amikor már ezeket az emlékeket, mint televíziós, rádiós fel akartam dolgozni, mint Borsos Miklóssal portréfilm, Illés Árpáddal, Somogyi Józseffel, vagy győri festővel, akit kevesen ismernek, pedig egyik legnagyszerűbb festője volt az elmúlt évtizedennek, Ciráki Lajos. És hát aztán a maiak, akik oda kötnek engem, barátok, Lebó Ferenc, szobrászművész, vagy Villányi László költő, akik győriek, és nagyon fontos szereplői a magyar művészeti életnek.
9: Költők, papok, lányok. Kicsit frivol ez a cím.
10: Életrajzi kötet szeretteimről is szól sok szempontból, meg barátaimról, meg az élményeimről, amik rádiósként, televíziósként is értek. Ugyanakkor pedig szép irodalom, mert hiszen nem dokumentumokat közlök. A cím valóban kicsit frivol, talán szándékosan, de az valóban az életemnek a sokféleségét mutatja, amiben hát tényleg voltak papok, voltak költők, költők nagy számmal természetesen, mint hogy valamiképpen közéjük tartozom, és így nagy szeretettel mindig fölkerestem azokat a költőket, rádiósként, televíziósként, akiket a legjobban szerettem. Ebben a kötetben sok szó van Vörös Sándorról, Ottlik Gézáról, Vas Istvánról, Mándi Ivánról, Nemes Nagy Ágnes, Kormos István.
9: Nagyon erős és érzelemgazdag a privát szféra is, a győri gyermekkor, a szülők.
10: Budapesten születtem, de hogy mondani szoktam, hogy eszmélyét sem város a Győr, mert hát fél éves koromban oda kerültem. Tehát minden emlékem, élményem Győrhöz, azon belül Réfaluhoz, ez a Duna kicsit falusias partján volt akkor. Még néhány évvel ezelőtt megvolt a kert, ahol én fölnőttem és ahol éltünk.
9: Ezekben a versekben, ezekben az írásokban egyszerre van az élete alkonyán visszanéző férfi szorongása az elmúlástól, annak tragikuma és melankóliája, és az élet apró szépségeire való rezonálás, a természet szépsége fölött érzett öröm.
10: Nagyon sok szépség van az ember életében, és azoknak hálásnak kell lenni. Mikor a hervadás is hála, ez is egyik versorom. Mindig úgy éreztem, hogy minden pusztulásban is van annyi szépség, hogy azt meg kell ragadni, és majdnem, hogy örvendezni is lehetne, hogy van az, ami érték abban, és ami kültő ilyen is szép. A vidám verset is írtam, Akvinkum mi régi-régi orgonista lányról, Élia Szabináról, ez is a lányok közé tartozik, meg a lányok közé tartozik, a gyerekkori szerelmeim, vagy Rica néven a kor egyik híres színésznője, akivel hát éppen Piniszki Jöncsinál gyakran találkoztam. Aztán a papok, van kedves mártír pap barátom, aki a Mincenti per vádlottja volt, börtönévei és a szenvedései és küzdelmei után kitelepítették Únyba, és más pap barátok, Krisztina városi templomban is sokat orgonáltam fiatal koromban, vagy később is. Az ottani papokkal elmentem kirándulni. Hát ezért mondhatom, hogy ebben kötetben költők, papok és lányok egyaránt szerepelnek.
9: Énekelje most Pitti Katalin?
8: Örömmel hallgatom Pitti Katalint, akivel jó barátságban is vagyunk, és mindenféle műfajban és a romantikus operában gyönyörűen énekel.

0: Ön is nagyon sokféle műfajban van otthon.
1: A rádió erre éltető közeg volt, mert ugye zenével dolgoztam, meg irodalommal, hát természetes, hogy ezek a készségek itt nagyon jó gyümölcsöztethetők voltak, hanem is a pódiumon.
0: Hiszen zongora művészként indult a pályája.
1: Én kicsit szorongó alkatú fiatal ember voltam, úgyhogy nem nagyon vágytam a pódiumra, nekem az mindig egy nagy koncentrációt és szenvedést okozott, hogy sikerül úgy eljátszani a darabot, hogy szeretném. De azért a zenének a indulati ereje, a morális ereje az valahogy megmaradt, tehát nem hiába való volt az, hogy én zongoraművészképp végeztem 1956-ban. Ez gyümölcsöződött az egyéb tevékenységben, talán még a költészetben is, hiszen annak a zenével egészen testvéri viszonya van. Nagyon sokfélének zenei, szóval polifonikusnak látszik ez az életpálya, zene, irodalom, rádió, televízió, játékos műsorok és súlyos portrék és gondolatok, filozófiai beszélgetések. Mégis azt mondhatom, hogy ezek valahogy szorosan összefüggnek, mert egymásnak feleltek, tehát tulajdonképpen egységes anyag volt ez ahhoz, hogy én azt meg tudjam csinálni, ami az én dolgom talán az életben. Ezért még dolgozom.
0: És még most is szorongóakat?
1: Hát az, ha zongoráznom kellene, biztos szorongani, mondjuk egy kinyármában nyilván nem, vagy egy televízió élő műsorban sem. Én mindig szerettem az élőt, mert az hozzásegítette az embert az, hogy nagyon természetes legyen. Ne akarjon mesterkérten jobb lenni, mint amilyen.
0: Találtam egy verssort az egyik versében, amiről úgy érzem, hogy az élethez való hozzáállását jellemzi. Így szól: örökké napsüt álmaimban.
1: Igen, van egy olyan kötet is, éppen, hogy Győrött mondjak, hogy Győrött mindörökké nyár van. Persze szimbólum ez, bár különben is szeretem, mint évszakot is a nyarat, de azért ez a nyár persze a fény jelenlétét, a érettséget, a szépségét, a világosságot, az égboltot, ha akarjuk, ez még transzendenciális értelemben is fölfogható. Valóban szükségem van erre a nyárra, a költészetben és a mindennapi létben egyaránt.
0: Honnan alapozódott meg ez a derű, ez a harmónia, ami sugárzik önből?
1: Ez azt hiszem isteni adomány, mert különösebben az én életem a derűre nem adott jobban okot, mint bárki másnak. Egy darabig Pesterzsébeten éltünk, egy albérletben, ott jött egy amerikai szörnyebb bombázás, után átkerültünk Budára, ott jött az ostrom, ugye mi a Krisztinában voltunk, a háború Budapesten, ott tartotta le tovább. Úgyhogy voltak háborús élményeim gyerekkoromban, még ebből is fakadt az első novella, amivel díjat nyertem, 46-ban már Zászlóra volt egy országos pályázata, Cengelértől szólt ez a pályázat. Ürügyén a háborúról írtam egy novellát, ami nagyon életszerű volt, és megható módon az első díjat, aztán ott a Gellért hegyen egy szabadtéri szentmise után Mindszenty József herceg prímástól vehettem át. Még most is sokat jelent. Hát ez mondjuk nem volt a legjobb ajánló levél az irodalmi pályám indításához. Az 56-os forradalomnak a harci napjait nem éltem át közvetlenül, mert egy vakbégyulladás miatt kórházban voltam. Ez valamilyen nem is keresett filozófiai alapállás, de biztos a szüleimtől örököltem, hogy igyekeztem a életben megtalálni azt a szépséget, amiről Ottlik Géza úgy ír, aki aztán igazán eléggé meg tudta írni a keserveket is, hogy élni mégiscsak nagyszerű dolog. Tehát a végső soron igent mondani a létezésre, ennek van derűje. Ez nem zárja ki a tragédiákat, a szomorúságokat, az aggodalmakat, de mégis az egészben valamiképpen azt sugallja, hogy igent kell mondani, az igenben meg van egy kis mosoly. A mosoly meg költészetben is jelen lehet, még akkor is a tragikus anyaggal dolgozunk. Hát az én életemben van, ahogy így van jelen a derű. Még egy Szabó Lőrinc verset is idézhetek. Nagyon szép, hogy a Mozart hallgatása közben című vers így kezdődik: csak a derű óráit számolom, és a napórára utal, ami csak a derűs órákat tudja számolni. Valamiképpen így számolom én is a derűs órákat. Az 1960-as években egyszer itt volt egy sanzonest a 6-os stúdióban, Darvas Iván énekelt, abban sok-sok más színész és énekes mellett, és a kezébe került az akkor megjelent új könyvem, az Aszfalt folyó. Fölütötte és nézegette, míg vár a szereplésére, és akkor kiment, és egy élő adásban, ha nem lehetett megakadályozni abba, azt mondja, szeretnék felolvasni egy verset Cigány Györgytől, és felolvasta váratlanul a Vándorral című versemet, és ezt a műsort a fáj András kollégám, meghalt szegőmet, zeneszerző szerkesztette, és ennek örömével megzenésítette ezt a verset, és azóta a Darvas Iván televízióban, rádióban többször elénekelte. Számomra ez ezért nagyon kedves emlék.

0: tömör versbeszéd, ami a verseinek a sajátja.
1: Hogy milyenek a verseim, nem tudom. A vers többet tud, mint a költő. Én azt hiszem, hogy mi anyaga és eszköze vagyunk annak, hogy valami élmény megvalósuljon mindenki számára. Valószínűleg az ember nem a saját világát szeretné megosztani sokakkal, hanem sokak világát szeretné megfogalmazni a saját élményeinek az izzásában. Ez is ilyen vers volt, ami a hazaszeretetnek a jegyébe szólt, de Borsos Miklós győri szobrász, és ugye én nagyon jó barátságban voltam vele, a győri Borsos házat a Káptalan dombon is én nyithattam meg.
0: Ő meg több könyvét illusztrálta.
1: Igen, és hát ő mondta azt, hogy nem a műveket kell magyarázni, azok magyarázzák azt, amit másképp nem tudunk kifejezni.
0: Hogy halad az ember előre a múló időben, egyre meghatározóbbak lesznek számára a gyermekkori emlékei.
1: A gyerekkor nagyon fontos eszmélésem, Városa Győr, minden oda köt. 12 éves koromig ott éltem.
2: Elég szivár körülmények között igen boldogan éltünk, mert mondjuk emlékszem, hogy két nagy vödörrel mentünk apámmal ki a szemközti nyomókúthoz, mert víz még nem volt bevezetve, csak a villany. Gázról szó sem volt, tehát fűteni kellett. De hát jártunk korcsajázni a barátaimmal, jártunk evezni, volt regatta a Bencés gimnáziumban.
1: Két évig a Bencés gimnáziumban jártam kisfiúként, ugye az a mostani 5.-6. általános osztály, de már tanultunk latint, nagyon rendesen, Ovidius, Memoriter, és mi egyéb jól megalapozták a későbbi tudnivalókat, műveltséget.
0: Gondolom meghatározó az életében.
1: Biztosan nem csak az emlékek által, hanem az iskolának a szelleme, lelke által, és attól a régi várostól, ugye kinéztünk az ablakon arra a gyönyörű Széchenyi tér, ami most nagyon szépen rendben van hozva, akkor ott még piac volt, és lovas kocsik jártak föl alá, és hozták a zöldséget, és kofák árulták a tájföld. Az egész városnak a szűk utcáival ez az olasz hangulat, a belváros legalábbis a Káptalan dombon, valahogy Győr számomra mediterrán város. Amikor Olaszországba járok, akkor mindig úgy érzem, mintha otthon volnék Győrben.
0: Valahogy úgy képzelem, hogy egy nagyon meleg, megértő, szeretetteljes családi légkörben.
1: Ez igaz, három gyermekem, Ildikó, Zoltán, Gergő feleségemet, a tragédiákat említettük. Most a Jóisten úgy intézte, hogy ismét családba élek, szeretetbe élek, a második feleségem latin szakos, ő is Erika. Ez nem oldja föl, nem vigasztalja meg az elmúlt dolgokat, de mégis ad lehetőséget arra, hogy az ember szeretetben és boldogságban tovább tudjon élni.
2: Úgy szoktam mondani, mint az uralkodó Anda, hogy első Erikám és második Erikám, mert első Erikám 48 évig voltunk együtt, három gyermekünkkel, öten éltünk, és akkor Simon Erika, aki ellenadiki feleségem, készített egy interjúkötetet velem, és közben annyira összebarátkoztunk, hogy az lett a sorsunk, hogy együtt élünk. Zamárdiba volt a esküvőnk az ottani kis templomba.
1: Zoli két szép gyermeke, Zsófi meg a Matyi. Biztos örülne, a Zoli, ha látná ezenek a gyerekeknek a szép alakulását az életben. Gergő annak ellenére, hogy nagybőgőszakot végzett, és egy darabig játszott a MÁV szimfonikusoknál is, végül is operatőrként dolgozik.
0: Ildikó az első női pilotaként vált híressé.
1: Az Ildikó különleges alkotó volt, és zeneakadémiát végzett, az első közforgalmi pilóta nő lett a magyar repülés történetébe.
0: De én őszintén szólva nem csak arra a családra gondoltam, amelyet ön teremtett, hanem arra a légkörre, amelyben gyermekként cseperedett Cigány György.
1: Az mindenképpen egy szintén derűs, bár testvéreim nem voltak, szűk kis család voltunk, de hát ennek is megvolt a szépsége. 31-ben születtem, ez volt az a nagy gazdasági válság. Az apám otthon élt, később újra kapott munkát, de ettől a kapcsolatunk még szorosabbá vált, szinte barátok voltunk, mindig elkísért engem az iskola. Gyalog mentünk Réffaluból be a város közepébe, és útközben mesélt nekem. Talán az irodalmi érdeklődés is segítette ezt. Érnök volt, de jó fantáziája volt, és a mackókról mindig folytatta a mesekönyveket. Ez érdekes dolog, hogy a Zoli ezt megörökölte, és három mesekönyvének nagy sikere van, a Csoda és Kósza, két lónak a története, amit ugyanígy elkezdett a gyerekeinek mesélni, aztán ők fölvették magnóra, és végül kiadták, és most országszerte olvassák, és kaca Erikának, a két lónak a bizarr és furcsa és megható történetein, amit felnőttek is nagyon élveznek, mert ezek a lovak közben Heideggerről beszélnek, meg filozofálnak, közben a legmulatságosabb kalandokat élik át. Édesanyám pedig nagyon kis iskolázottságot ért csak el, mert édesanyja Pujdán meghalt Spanyolnáthában, úgyhogy összesen 4 elemit végzett. És az én gyerekkoromban velem párhuzamosan tanult zenét, és elvégezte a 4 polgárit, és egy olyan vágyakozás volt benne a művészetek iránt, és a tudnivalók iránt, hogy aztán később elolvasta Dante Divina komédiáit, az összes Babics jegyzetet, vagy Racine drámákat olvasott, és mondta, hogy a Berenice tetszik neki legjobban. Hát azt hiszem, egyetemi tanárok közt is kevés van, aki a Racine drámákat olvassa. Úgyhogy az irodalom szeretetem tőle is származik, mert ő valahogy egy olyan példát adott nekem, hogy ez nagyon fontos az ember életében, hogy valamit szeressen, ami szép, ami bonyolult, ami nehéz, és ez vonzott engem.
0: Kármán, Fanni hagyományai és kedvenc olvasmánya közé tartozott?
1: Hát nem is, mint olvasmány, amit a Petrovics Emil, aki jó barátom volt, inspirált, mert azt mondta, hogy egy Mozart hangulatú, természetesen modern mai zenével egy koncertáriát szeretne írni, eszembe jut-e valamilyen szöveg. Az jutott eszembe, hogy akkor egy Mozart kortárs magyar költőt keresek, és eszembe jutott a Fanni hagyományai, ugye ez az eléggé furcsa énregény, egy lánynak a gondolatai, és ebből írtam egy verset, Fanni áriája címen, Emil pedig gyönyörűen megzenésítette, ebből lett a harmadik kantátája.

0: számos művésszel volt szoros emberi és baráti kapcsolata. Kitől mit kapott?
1: Nehéz lenne megfejteni, lehet, hogy azok is nagy hatással voltak, akikről nem is tudunk, hanem valahogy ösztönösen. Hát Mándi Iván, akivel a rádió pagodájában rengeteget üldögéltünk és beszélgettünk, Korbos István, Fodor András, Nemes Nagy Ágnes, nagyon nagy hatással volt rám, így is voltam néha nála Tihanyban, meg a Rózsadombon, ahol lakott, de hát ő vele nem mondhatom azt, hogy ez barátság volt. Pilinszkivel igen, Mándival igen, Ottlikkal is, aki elég zárkozott volt, és valahogy mégis örülök, hogy számomra megnyílt, és egy csomó tévéműsort készíthettem vele.
0: Tudja, engem az rendített meg leginkább, az a Cigány György, aki mindig olyan hallatlan életörömmel, harmóniában, derűvel, emberszeretettel élte az életét, azért milyen mély fájdalmakat is hordoz, amelyek ezekben a versekben, ezekben az írásokban megérintik az olvasó szívét.
1: Sok tragédia is ért, és sok öröm is ért az életbe, és azt hiszem, hogy a tragédiák nem oldódnak fel, nem szűnnek meg, nem is akarom, hogy megszűnjenek, együtt akarok velük élni, úgy érzem, hogy az öröm és a tragédia valamiképpen össze tud ölelkezni, és együtt tud élni, és együtt lehet. Nekem nem nagyon van zenei tematikájú versen, de a zene nélkül a vers nincs meg, ez közhely. És azt hiszem, hogy az a bizonyos belső forma, amit Arany emleget, az zenei, és ez nálam is igen természetes módon zenei, úgyhogy létezésünkhöz van köze, ami a zenének is a fő mondani valója, és ahhoz az elvontsághoz, és ahhoz a tartalomhoz, amit a vers is csak zenei módon tud kifejezni, de nem mondható el, hogy miről szól egy vers, mert akkor valami egészen másról beszélünk már.
0: Az élet tragédiáit és örömeit az Istenbe kapaszkodás, a erős Isten hit szövi össze. Ugye jól érzékelem, hogy egyfajta üzenet önmagának és a világnak, az emeljük föl szívünket, akkor is, ha nehéz.
1: Igen, azt hiszem, ez így van. Olyanféle módon, ahogy egy csodálatos példákon az életben látjuk. Érdekes módon a első Erikánnal, vagy a másodikkal, tehát a legközvetlenebb lányokkal, akikkel megismerkedtem és együtt éltem, azokról kevesebbet írtam, mert valamiképpen egy természetes személyre mérzett az embert, ezt visszatartja attól, hogy arról, hogy még nem tudok úgy írni. Hát persze az első Erikán meggyászolásáról sok vers van, meg a második Erikánról is, talán nem egészen szó szerint kimondva, de valahogy egy helyen azt írtam egy novellában, hogy van valami liturgikus szépsége egy Jackie-nek, ami az övék, és oda teszik a szék karfájára, és akkor ehhez ragaszkodik az ember, és már ebben is valami szépség van, és valami szeretet.
0: Jól érzékelem, hogy miközben ön nagyon nyílt, derűs, nyitott, azon közben egy nagyon erős, mély, befelé élő életet is él?
1: Igen, azt hiszem, igen. Ez így van, hogy egyszerre lehet nyitottnak lenni, és egyszerre mégis vannak tartalmak, amiket az ember csak magába tud megfogalmazni, feldolgozni. Ugyanakkor azért az nem jelenti azt, hogy a mindennapi életbe zárkozottnak és mugorvának kell lennie.
0: Visszatérő motívum a beszélgetésünknek a hit, ami önt átsegíti minden nehézségen.
1: Ez is így van, a hit az ajándék, nem érdem. Az én életemben természetes volt ennek a jelenléte, ezt is a szüleimtől örököltem, ezt a természetes kétkedés nélkül való hitet, holott az ember aztán bizonyos filozófiai jártassággal tesz, föltehet kérdéseket is föl is tesz, de mégis a szíve mélyén megmarad. Éppen egy kedves költő barátom jezsuita, Szabó Ferenc szokta mondani, a hit és a hitetlenség az nem emberek és emberek közt oszlik meg, hanem minden embernek a szíve ketté van osztva, és a hit és a hitetlenség minden ember szívében jelen van. Hát így van az én hitem is, és így volt meg ez az egész életemben. Biztos, hogy állandóan, mint egy szívdobogás, tényleg ott volt minden teendő mögött.
0: Ahogyan a Krisztina városi orgonálás is végigkísérte az életét.
1: Valóban az ott nem volt akkoriban a 50-es években olyan kántor, aki tudott volna kórust kísérni, és hát akkor engem, mint fiatal muzsikust ott nagyon jól tudtak használni. Ezt én megszerettem az orgonálást, és évtizedekig orgonáltam a Krisztina városi templom. érdekes, az is mutatja bizonyos fajta érzelmi és gondolkodásbeli naivitásomat, hogy így mondjam, hogy soha nem jutott eszembe, hogy mint rádió főmunkatársa furcsa az a szocializmus kellős közepén, hogy én orgonálok, hát ott ez is egy hangszer, hát akkor miért ne legyen nekem ebben kapcsolatom. És úgy látszik, éppen a naivság megóvott minden kellemetlenségtől, nem is tett soha senki szemreányásnak emezőt. Mindent kicsit olyan könnyedén és természetesen elfogadtam úgy, ahogy adódik. Lehet élni ilyen kicsit ártatlan, kicsit azt mondom gyermeki szívvel. Azt mondhattam, hogy én nekem a zene és az irodalom egy nagyon éltető közeget jelentett a diktatúra vagy a puha diktatúra éveibe is. Én rengeteg mindent megvalósíthattam, amit szerettem volna. Lehet, hogy ez is hozzá segített, hogy nem a konfliktusokat láttam meg az életben, hanem azokat a lehetőségeket, amik a harmónia felé visznek bennünket. És ez átsegített nehéz helyzeteken is biztos, akaratlanul.
0: Bartókhoz is ezért vonzódik, ezért az összetettségért, mert hogy ugye a harmadik zongora verseny az, amivel búcsúzunk.
1: Egyrészt ugye gyönyörű zene, Bartók utolsó műve, és valamilyen módon rezonál arra a világra, amit én is itt megpróbáltam megfogalmazni. Ugye ennek a zongora versenynek is van épp a korán miatt valamilyen vallásos rezgése, kicsengése, és ez a zongora verse nem csak az én kedvenc zenéim közé tartozott, hanem a Zoli fiamé is. Amikor a temetése volt a Farkasréti temetőben, ez a zene szólt.
0: Van olyan verssor, amiről úgy gondolja, hogy össze is foglalja akár ezt a mi beszélgetésünket, akár az életútját?
1: Hát ezt most nem tudom egy verssorba kötni, de a mindörökké nyár van, gondolat az mindenképpen egész életutamat valamiképpen jellemezheti.
0: És ha más költő verssorát kérdezem, ami szívének kedves?
1: Akkor megismételném, csak a Derű Orányt számolom. Volt ilyen sorozatom a televízióban is. Ez a Szabó Lőrinc vers sor, a napóra felirata, ez mindenképpen szimbólum lehet számomra.
0: Bartók hallgatása közben is számolhatjuk a Derű óráit?
1: Én azt hiszem, abban a Bartók tételben van derű is, a madár csicsergésekkel, akkor is, hogyha maga a zene rendkívül intim és komoly és bensőséges.
0: Mint Cigány György.
1: Ja, azt nem tudom. Lehet.

Augusztus 12-én lett volna 95 esztendős a Kinyerma legendás műsorvezetője, Cigány György. Egy 5 évvel ezelőtti felvételről emlékeztünk rá. Beszélgetőtársa Csűrös Csilla volt. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a műsor felelős szerkesztője, Beslin Anita.

0: Egy óra, hírek a Kossuth Rádióban. Mindenek előtt a legfontosabbak röviden. Elszórtan zivatar, emellett sok napsütés is jöhet. Meghallgatták a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök jelöltjeit. Elhunyt Dolly Parton, a country zene koronázatlan királynője. És most jöjjenek a részletek. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök jelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogigazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolasz, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenné a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció júniusban a jelzetnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A monetáris tanács 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az irányadó rátát, a kamatfolyosó széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél, írja a 444.hu. Egy a közösségi médiában megjelent videó alapján a 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Espirit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett. A portál szerint a videó alapján úgy tűnik, hogy a szállodahajó a kitűzött hajózóúthoz képest kijebb akadt el. Közben a Duna felső magyarországi szakaszon intenzíven apad, a Gönyű vízmérce szerint egy nap alatt 24 cm-rel csökkent a vízszint. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Az utóbbi időben több fellépését is lemondta egészségügyi okok miatt. Zene iránti tehetsége és szenvedélye már gyermekként megmutatkozott, majd a 70-es évekre Amerika egyik legnagyobb sztárja lett. Pályafutása alatt 11 Grammy díjat nyert, a többi között Oscar, Grammy és Emmy díjra is jelölték. A 80-as években csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán, 2006-ban pedig elnyerte a Kennedy Center életműdíját, amely a legfontosabb amerikai művészeti elismerések közé tartozik. Dolly Parton 80 éves volt. A nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, a szél megélénkül. A hajnali 15-20 fokot követően napközben általában 27-32 fok lehet a folytatásban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező. Tudományos magazin.
2: Rekaksz.
3: Marad. Merad.
4: Miközben ezeket a szavakat lejátszottuk, vizsgáltuk, hogy az agyban mely területek válnak aktívabbá, és mely területek különítik el jobban az egyes akciószavakat.
5: Kutyák az MR-ben. Vajon hogyan dolgozza fel a kutya agy az utasításokat?
6: Az újdonságot az adta, hogy a tüdő érhelyére ültettük be ezeket a billentyűket, soha nem volt egybe gyártva egy műérrel, ez az újdonság benne. A gyártó most 25 évre garanciát vállal arra, hogy ezek a billentyűk működni fognak.
5: Európában elsőként, a világon harmadikként ültettek be szegedi szívsebészek szívbillentyűt is tartalmazó érprotézist.
2: Nagyon sok olyan beteg van, a kinyelési nehézséggel küzd. Tehát egy kapszulát lenyelni kihívás lehet. És a beteg tájékoztatóban olvashatja a beteg, hogy nagyon egyszerű ilyenkor a megoldást, kinyitom a kapszulát, és a kapszula tartalmát ürítem a folyadékba, amit utána elfogyasztok. De nem mindegy, hogy mi a folyadék.
5: Háromféle gyógyszercsalád tagjait 22-féle folyadékkal vizsgálták meg a Semmelweis Egyetem kutatói. A felfedező mai szerkesztője Gimes Júlia vagyok. Zilai Helga segítségével azonnal jönnek a részletek. Tartsanak velünk!

0: két vele született szívbetegségben szenvedő fiatal embernek teljesen újfajta érprotézis beültetésével adtak új életet a Szegedi Tudományegyetem szívsebészei. A transzplantált érdarabka biológiai eredetű szívbillentyűt is tartalmaz, amely biztosítja a vér megfelelő irányú áramlását. Európában először került sor ilyen eszköz beültetésére, világviszonylatban pedig ez volt a harmadik ilyen műtét. Nagy Margit először azt kérdezte Bari Gábor szívsebésztől, a Szent Györgyi Albert Klinikai Központ szívsebészeti osztályának vezetőjétől, hogy milyen szívbetegségek kezelésében jelenthet előrelépést a billentyűs érdarabka beültetése.
1: Elég sokféle szívbetegségnél lehet alkalmazni, főleg azoknál a betegségeknél, amik az aorta billentyűt és az aortát magát, a főverőér felszálló ágát érintik, vagy pedig a tüdő billentyűt és a kezdeti tüdőeret érintik.
2: Ezek vele született betegségek, vagy szerzett betegségek?
1: Javarészt szerzett, de ennél a két betegnél ez egy vele született szívbillentyű betegség volt, tehát őket már 10-1 néhány évvel ezelőtt operáltuk, újra kellett őket operálni. Az eredeti műtét során felhasznált billentyűk tönkrementek, és ezeket kellett újra pótolni. Ezek a betegek aorta billentyű, tehát főverőér billentyű szűkülettel születtek. 11-néhány éves korban nem feltétlenül van olyan műbillentyű, amit be lehet ültetni, ezért egy speciális technológiát alkalmaztak akkor a kollégáim, egy olyan eljárást, hogy a tüdőverőér billentyűt átrakják a tönkrement aorta billentyű helyére, és a tüdőér billentyű helyére pedig egy úgynevezett homograftot, tehát donor szívből származó eret pótolnak. Ez egy átmenetileg jó technika, ezzel egy 10 évet lehet nyerni, de egy ilyen betegnek az élete során véletlenül többször is kell műtét.
2: Mit jelent az, hogy biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó protézis?
1: A biológia az azt jelenti, hogy állati eredetű. Kétféle módozat van, az egyik az, hogy sertéseknek a billentyűjéből készítik, a másik pedig az, hogy borjú szívburokból készítik el ezeket a billentyűket. Ami az általunk operált újdonság esetében volt, egy olyan billentyűt sikerült alkalmaznunk, amit nemrég mutatott be egy amerikai gyártó. Kint voltam Kaliforniában, nagyon-nagyon komoly eljáráson keresztül mennek ezek a billentyűk, amikor gyártják őket, és egy borzasztó komoly tesztelési mechanizmuson mennek keresztül, ami azt jelenti, hogy olyan különleges gépekbe rakják be a billentyűket, amik 8-10 milliárdszor csukják és nyitják a billentyűt, tehát meg tudják mondani előre, hogy fognak viselkedni.
2: Például mekkora lesz az élettartamuk?
1: Így van pontosan. Ebből a szövetből készült billentyűk már régebb óta a piacon vannak, viszont soha nem volt egybe gyártva egy műérrel, ez az újdonság benne. Úgyhogy a gyártó most jelen pillanatban 25 évre garanciát vállal arra, hogy ezek a billentyűk működni fognak.
2: Olvasom, hogy nem arra az anatómiai helyre ültették be, ahová a gyártó ezt javasolta.
1: Nekünk az újdonságot az adta, hogy a tüdőér helyére ültettük be ezeket a billentyűket. Így van az ötlet, az egy közös csapatmunka eredménye. Varga Sándor doktor kollégám, aki vele született szívhibákkal is foglalkozott az utóbbi évtizedben, és mindig problémát okozott, hogy milyen billentyűt ültessünk be a pulmonáns billentyű helyére. Amikor beszélgettünk erről, akkor egy ilyen kis csapat megbeszélésen jött elő ez az ötlet, hogy alkalmasnak találhatjuk esetleg ezt a billentyűt. Gyors irodalmazás után megláttuk, hogy már egy ilyen beavatkozás az Egyesült Államokban megtörtént, és akkor ott jött az ötlet, hogy egy gyors engedélykérést végezzünk az NNGK felé. A kollégám ezt előkészítette, és a Szegedi Egyetem, illetve a Kardiológiai Centrum az egy erőteljes támogatást adott nekünk ebbe, megkaptuk az engedélyt. Kötelezettséget is vállaltunk arra, hogy ezeket a betegeket nagyon komolyan után kövessük, sőt, kötelezettségünk van, hogy erről információt nyújtsunk az NNGK felé.
2: Erre a protézisre, érprotézisre rátapadnak-e azok a plakkok, amik egyébként az erekre rátapadnak, és mondjuk megnehezítik a keringést?
1: Nem valószínű, néhány hónap alatt az érbel hártya benövi ezeket a műereket. Hasonló endotér réteg alakul ki a műerek belsejében, ami a normál vaszkulatúránk belsejében is van. Funkcionalitás szempontjából valószínűleg kevésbé funkcionális, de nem nagyon szokott elmeszesedni.
2: Mi a helyzet a kilöködéssel?
1: Nem nagyon látunk ilyet, hogy kilöködés.
2: Gyulladás a környéken?
1: A gyulladás az meg szokott lenni. Ezeket a szöveteket, ezeket nagyon komoly vegyi, illetve biológiai kezeléseken keresztül viszik, tehát lényegében mindenféle élő sejttől és reaktív szövettől mentesítik.
2: Hát akkor nem is kellett kilöködésgátlószereket kapjanak a betegek?
1: Nem, ilyen szempontból az eljárás, a protokoll nem különböző különbözik az amúgy biológiai billentyű bejutatáson átesett betegektől. Teljesen ugyanúgy csinálunk mindent.
2: Hány órás volt ez a műtét?
1: 2 műtét volt, egy hét eltéréssel, és reggel 8-tól délután 4-ig, a másik pedig reggel 8-tól este 7-ig.
2: Mekkora kockázata van ennek a műtétnek?
1: Viszonylag nagy, hiszen ugye egy újra műtétnél, egy Red Bull műtétnél ez mindig kockázatos. Ugyanakkor, hogyha nem csinálunk semmit, akkor a beteg az életkilátásai azok nagyon kevesek.
2: Mennyibe kerül ez az érprotézis?
1: Jelen pillanatban 6 millió forintról beszélünk, ami nyilvánvalóan egy hatalmas összeg, ugyanakkor az orvos technológiai eszközöknél nem egy extremitás. Akinek viszont szükséges, annak viszont nagyon fontos.
2: Mennyire unikális ez a műtéti eljárás a világban?
1: Eddig 2 publikált közlemény van, az egyik az Egyesült Államokból, a másik pedig Ausztráliában, tehát úgy gondoljuk, hogy Európában mi elsőként csináltuk ezt. Gondoljuk, hogy a világon a 3., illetve a 4. műtét volt. Nagyon fontos az, hogy mi hamarabb mi is publikáljuk ezeket a műtéteket valamelyik rangos szívsebészeti szaklapban.
2: A betegek életminőségében hogy mutatkozik meg ennek az eljárásnak a jósága? Mi az a mutató, ami alapján ki tudják jelenteni, és a betegek is, hogy sokkal jobban vannak?
1: Bízunk benne, hogy a mutató az lesz, hogy őket csak 70 éves korukban fogjuk újra látni, hogyha egyáltalán újra kell őket operálni.
0: Bari Gáborral, a Szegedi Tudományegyetem szívsebészeti osztályának vezetőjével Nagy Margit beszélgetett arról az újfajta érprotézisről, amely szívbillentyűt is tartalmaz. A szegedi szívsebészek Európában elsőként, a világon 3. gyógyítottak ilyen eszköz beültetésével. Fekszik le, ül le, jön oda hozzánk a kutya, ha meghallja az ülj, fekszik, vagy gyere ide utasításokat. Ki következteti a körülmények alapján, hogy mit szeretnénk tőle? Vagy ez valamiféle automatizmus, amit egy ismerős hangsor kivált? Esetleg megérti, hogy egy adott utasítás milyen cselekvésre buzdít? Ezekre a kérdésekre keresték a választ funkcionális mágneses rezonancia képalkotó eljárás segítségével az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének kutatói. A kísérletben olyan kutyák vettek részt, amelyeket hosszú munkával sikerült betanítani.

0: dolog történik, hogy amikor meghallja ezt az instrukciót, ezt az akcióinstrukciót, akkor először elképzeli, hogy mit jelent ez a szó, és aztán ehhez kapcsolódóan kezd el valahogyan viselkedni. Kicsit általánosabban megfogalmazva, arról van itt szó, hogy emberek esetében a szófeldolgozás két nagy részből tevődik össze. Egyfelől a hangsor felismerése, tehát az adott beszédhangok egymás utánjának az ismerőssége, a jelentéshez kapcsolhatósága, hogy én szoktam ezt a hangsort így hallani, ez valami, ez egy nagyon fontos eleme a szófeldolgozásnak. Másfelől viszont embernél a hozzávaló jelentés társítása is nagyon fontos elem, tehát hogy ez az adott hangsor megjelenít egy képet a fejünkben. Hozzá képzeljük a jelentést. Hozzá képzeljük azt a mozdulatot, amire utal. Ez a jelentéstársítás, ez a jelentés tulajdonítás alapvető eleme a szóértésnek, a szófeldolgozásnak emberek esetében. Viszont olyan fajoknál, akik maguk nem beszélnek, de akikhez mi emberek sokat dumálunk, hogy vajon náluk is megvan-e a képesség arra, hogy ne csak megszokják, megismerjék ezeket a hangsorokat, és esetleg valami automatikus viselkedéses választ kapcsoljanak hozzájuk, hanem el is képzeljék a mögöttük lévő jelentést, hogy megjelenítsék az agyukban, hogy ez az adott hangsor mit jelenthet. Erre mindez idáig agyi kutatáson alapuló bizonyítékaink nem voltak. Nem csak kutyánál, hanem semmilyen más fajnál sem.
1: Most szereztek ilyen bizonyítékokat, ha jól értem, hogyan?
0: Egy funkcionális mágneses rezonancián alapuló képalkotásos eljárást, egy efemeri kísérletet végeztünk el éber, mozdulatlan fekvésre tréningezett kutyákkal, akik, mint korábbi hasonló vizsgálatainkban is, azt tanulták meg, hogy miközben ez a furcsa, hangos, kattogó gép a tartózkodási helyük néhány percre, 10 percre, az alatt nekik semmit nem kell csinálniuk, akkor végzik jól a dolgukat, ha csak fülelnek, hallgatják a fejhallgatón keresztül a hangokat, és még akkor sem, hogyha egyébként olyan instrukciókat hallanak, hogy gyere ide, maradj ott, ülj le, akkor sem mozdulnak meg, hanem csak hallgatják mindezeket, és engedik, hogy mi, anélkül, hogy lekötöznénk őket, anélkül, hogy bármilyen módon szedálnánk őket, megmérhessük az ő agyi aktivitásukat.
1: Na és akkor itt mi történt, hogyha jól értem, szépen nyugodtan feküdtek a kutyák a mágneses rezonancia képalkotó készülékben, és utasításokat hallgattak.
0: Valójában ez a kísérlet egészen egyszerű volt ebből a szempontból. A kutyáknak semmit nem kellett csinálniuk, csak hallgatniuk, amint különböző emberek azt mondják nekik, számukra ismeretlen emberek egyébként, azt mondják nekik, hogy mehetsz, maradj, ülsz, fekszik. Tehát olyan egyszerű instrukciókat, akció szavakat, amiket megkérdeztük előtte a gazdákat, és jól tudtuk, hogy ezek a kutyák jól ismernek. Ez volt az egyik kísérleti feltétel, amikor ilyen jól ismert akciószavakat mutattunk. És miközben ezeket a szavakat lejátszottuk, vizsgáltuk, hogy az agyban milyen aktivitásváltozás jön létre, mely területek válnak aktívabbá, és mely területek különítik el jobban az egyes akciószavakat. Vizsgáltuk nem csak a hallókérget, azt az agyterületet, ami általában a hangok feldolgozásáért felelős, hanem vizsgáltunk más, magasabb rendű agyterületeket is, például azokat, amelyek a mozgás előkészítéséért vagy kontrolljáért felelősek. Azt gondoltuk, hogy ha a kutyák nem csak feldolgozzák ezt a hangsort, hanem hozzá képzelik azt is, hogy mit jelenthet, akkor a mozgás előkészítő, a mozgás reprezentációjáért felelős agyterületeken is változásokat kell látnunk ezeknek a szavaknak a hatására.
1: És láttak?
0: Az egész efemeri módszer arra épül, hogy kivonunk egymásból különböző agyi tevékenységeket. Tehát azt az agyi tevékenységet, ami ismerős szavak hallatán jelentkezik a kutya agyban, összehasonlítjuk azzal, amikor valami mást mutattunk, és abból vonunk le következtetéseket, hogy mi ez a különbség. Mert egyébként a kutya agy folyamatosan aktív, mindegyik agyterület folyamatosan csinál valamit, és az magában, hogy egy adott szóra mit látunk, még nem sokat jelentene. Szóval nekünk ki kellett találnunk olyan kísérleti feltételeket, olyan kontrollfeltételeket, amik sok szempontból nagyon hasonlóak voltak, de pont a kritikus szempontokból viszont eltértek. Úgyhogy vizsgáltuk még azt is, hogy mi történik a kutyahagyban olyankor, amikor nem pont ezeket a szavakat mutatjuk meg, hogy ülsz, fekszik, hanem ettől egy picit eltérő szavakat mutattunk. Például fekszik helyett azt, hogy fakszik, maradsz helyett azt, hogy meradsz. Megváltoztattuk az első magánhangzót a szóban, azt is meg tudtuk így aztán vizsgálni,

0: fontos-e a kutyának, hogy pont úgy hangzik el a szó, ahogy mi ismerjük, vagy pedig egy-két beszédhang változása még nem zavar be a rendszerbe. Úgy, ahogy embernél egyébként tudjuk, hogy bezavarna. És volt egy olyan kontrollfelvételünk is, ahol meg egészen összekevertük ezeket a hangokat, tehát az egyes szavaknak a hangjait, és akkor lett belőle olyasmi, hogy mondjuk rekax, aminek semmi értelme nincs, viszont ugyanolyan másra hangzó, magánhangzó szerkezetű és hosszú, mint az igazi szavaink. És hát ezeket a kondíciókat, ezeket a kísérleti feltételeket hasonlítottuk aztán össze. Először megnéztük, hogy eltér-e valahol az igazi szó a nem szótól az agyban.
1: Rekax.
2: Marad. Merad.
0: És azt találtuk, hogy eltér nem csak a hallókérgi területek között, hanem bizonyos mozgás előkészítő területeken is láttunk különbséget. Ez azt jelentette, hogy a kutyahagy igenis reprezentálja ezeknek a szavaknak a jelentését. Elképzeli, hogy ő most valami mozgást végezne, vagy valami mozgás előkészítő agyi tevékenységet láttunk legalábbis. Olyankor, amikor nem történt tényleges mozgás, annyi történt, hogy hallott egy olyan szót, ami számára valami mozgás parancsot jelentett. Amikor viszont csak egy-egy hang változott meg a szóban,
3: fekszik-fakszik
0: eset, akkor egyáltalán nem láttunk különbséget. Tehát a fekszik és a fakszik nem különbözött a kutya agyában, viszont ami a nem szó volt, az igazi nem szó, a rekaxtól, attól mind a kettő különbözött. Ez azt jelenti, hogy a kutya, bár egyébként képes hallani az egyes beszédhangok közti különbséget, ezeknek nem tulajdonít különösebb jelentőséget. Ha azt mondtuk neki, hogy fekszik, vagy azt, hogy fakszik, pont ugyanúgy lett egy különböző agyi válasz erre. Talán azért, mert a kutyák nem ismernek olyan sok szót, hogy egy-egy beszédhangnak különösebb jelentősége legyen. Nekik nem kell azt megtanulni feltétlenül, hogy egy szóban minden hang számít, ahhoz, hogy azt a néhány instrukciót, vagy akár néhány tucat instrukciót hatékonyan el tudják különíteni egymástól. Láttunk tehát a kutyahagyban hangalakfelismerést, és láttunk hozzá egy jelentéstársítást, vagy jelentésreprezentációt is. Tehát megvolt a szófeldolgozás mindkét nagy, fontos szintje, de ebből az elsőnek, a hangalakfelismerésnek a felbontása rosszabb, mint az emberi hangalakfelismerésnek. Emberként minden hang számít, mert ha csak egy hangot is megváltozhatunk, egészen más jelentési szót kaphatunk. Kutyánál ez a tapasztalat valószínűleg nem szükséges, tehát nekik nem érdemes különösebben figyelniük arra, hogy minden beszédhang a helyén van-e, mert ettől nem lesznek hatékonyabb akció-instrukció követők.
4: Andi Csatilla agykutatót hallották arról, hogy a kutyák nem csak a vezényszavak hangalakját dolgozzák fel, hanem az emberekhez hasonló módon kódolják jelentésüket is.

0: Vannak gyógyszerek, amelyeket úgy készítenek el, hogy ne tudjanak a savas gyomorban feloldódni, hanem biztosan eljussanak a lugos bélig. Erre vagy azért van szükség, mert a hatóanyagnak árt a gyomorsavas közege, vagy fordítva, az adott molekula károsíthatja a gyomrot. A Semmelweis Egyetem gyógyszerészei azt vizsgálták, hogy mi történik ilyen jellegű fájdalomcsillapítókkal, gyomorsav termelés szabályozó készítményekkel, vagy éppen emésztés segítő enzimekkel, ha folyadékba öntve veszik be őket. Számít-e is, hogyha igen, mennyire a folyadék minősége? Laboratóriumi körülmények között 22 féle innivaló esetében tanulmányozták, hogy az adott ital hogyan befolyásolja az említett gyógyszercsaládok tagjainak hatékonyságát. Kállai Szabó Nikolett egyetemi docens és Demeter Adrien doktorandusz hallgató mondja el a részleteket. Először Kállai Szabó Nikolett beszél.
1: Nagyon sok olyan beteg van, a kinyelési nehézséggel küzd. Tehát egy kapszulát lenyelni kihívás lehet. Itt nem csak a kisgyermekekre kell gondolni, hanem nagyon sokan időskorban nyelési nehézségekkel küzdenek. De akár egy olyan egyszerű betegség is okozhat nyelési nehézséget, mint egy nagyon erős torokfájás. És a beteg tájékoztatóban olvashatja a beteg, hogy nagyon egyszerű ilyenkor a megoldás. Kinyitom a kapszulát, és a kapszula tartalmát ürítem a folyadékba, amit utána elfogyasztok. De nem mindegy, hogy mi a folyadék, és gyakorlatilag Adiennel ezt kezdtük el vizsgálni, hogy mi is lehet a folyadék, hiszen annyiféle vizet vehetünk, tehát hiába a szakma azt érti a víz alatt, hogy csapvíz, a víz is nagyon sokféle lehet.
0: Mit kaptak? Mennyire nem volt mindegy, hogy mibe öntötték a kapszula tartalmát?
2: Hát nagyon nem volt mindegy, mert ezt a kapszulát úgy kell elképzelni, hogy kívülről van ez a zselatin kapszula, és belül ilyen pici golyócskák vannak, és ezeken a golyócskákon van a védőbevonat. És ezért, hogyha kiüríti a kapszula tartalmát, akkor is megmarad a védőbevonat, és a hatóanyag ezen belül fog maradni. Ez a védőbevonat, ez a gyomornedv ellenálló védőbevonatnak az a lényege, hogy savas közegben, tehát egy alacsony pH-n megőrzi ezt a védő funkcióját.
0: Ilyen a gyomor.
2: Igen, tehát például a gyomorban épp marad, magasabb pH-n, tehát egy lugos pH-n, viszont ez megbomlik. És a lugos ásványvizek jelentősen megbontották ezt a bevonatot, tehát például már egy 5 perces áztatás után is egyes lugos vizeknél 90% a hatóanyagnak kijött a védőbevonat alól. És ugye ez ezért jelent problémát, mert a hatóanyag nem fog tudni így a bélbe eljutni. Tehát ezeknél a gyomornedvelen álló készítményeknél fontos, hogy a hatóanyag a bélből szívó fel, tehát tovább jusson a gyomornak a savas közekén, és utána a bélben felszívódva tudja majd kifejteni a hatását.
0: Tehát, hogyha lugos a folyadék, akkor tulajdonképpen a gyógyszer kvázi a bélben érezheti magát, és úgy viselkedik, mint hogy ott lenne, feloldódik.
2: Igen, pontosan, és ez lesz a probléma ezeknél a gyomornedvben álló készítményeknél.
0: Hányféle folyadékot vizsgáltak meg?
1: 22 féle folyadékot vizsgáltunk meg. Ezek között vannak olyanok, amik kifejezetten vizek. Ásványvíz, gyógyvíz, ízesített ásványvíz, vannak üdítők is, tea, kávé, illetve egy bort is becsempésztünk a mérések közé.
0: Összességében milyen következtetéseket lehetett levonni?
1: Hát, hogy az alacsony kémhatású folyadékok esetében, mint amilyen például egy almalé, ami savasabbnak minősül, abban ugye stabil a gyógyszerkészítmény, hiszen ott úgy érzi magát, mintha gyomorba lenne. Tehát ellenáll a bevonat a közegnek, hiszen ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kémiai molekula. Tehát, hogyha jól érzi magát, mintha a bélben lenne, akkor ő le fog oldódni, és ez a védő funkciója megszűnik. A hatóanyag felszabadul, ami azért jelent majd problémát, mert vagy a gyomorsav hatására bomlik, és akkor nem lesz terápiás hatásunk, hiszen elbomlott a gyomorsav hatására, vagy azért hozta létre a gyártó ezt a védőbevonatot a kis gömbnek vagy mini tablettának a felületén, mert mondjuk a hatóanyag irritálná a gyomornyálka hátját. Ilyen nagyon sok fájdalomcsillapító.
0: Mondjuk az nem várható el az emberektől, hogy mikor megvesz egy vizet, vagy bármit, akkor elkezdi bogarászni a kémhatását. Ja, Istenem, savas vagy lugos, akkor melyikbe öntsem bele a kapszulát? Szóval akkor összességében mit lehet mondani?
1: Hát, hogyha iható a csapvíz, akkor a gyógyszerkészítményünket csapvízzel vegyük be. Nem szükséges ahhoz ízesített ásványvíz, vagy éppen lugos, kémhatású gyógyvíz, mert csak problémát okozhat.
0: Kállai Szabó Nikolett és Demeter Adrien gyógyszerészek beszéltek kutatásaikról, amelyek szerint a gyógyszereket csapvízzel ajánlatos bevenni.

felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zinai Helga. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Kaland, felfedezés, barátok, élmények. Jó, ha mindezt megtalálják a gyerekek a nyári táborokban. Ám a Családcentrum Alapítvány felhívásán a biztonság és a fejlődés is szerepelt. Hiszen inkluzív, befogadó táboraikban az épp többségi és az eltérő fejlődésű gyerekek közösen élhették át a mozgás, beszéd, művészetek élményét és fejlesztő hatását játékokba ágyazva.
2: Mindenki itt van, jöjjetek, akkor álljunk sorba, és Anna már tudja, hogy mi lesz most a vonuló dalunk.
3: Mennek a nassóba.
4: Kicsodák?
3: A kocsák.
4: A kocsák?
3: Igen.
4: Te emlékszel, hogy hogy kezdődik?
3: Igen.
2: Száz liba
3: egy sorba, mennek a nattóba. Elő megy a kúna, jadák műsenye, száz liba egy sorba.
4: Téged hogy hívnak?
3: Rita.
4: Rita, és hány éves vagy?
3: Nocs.
4: Neked mi tetszik itt ebben a táborban? Te mit szeretsz csinálni?
3: Ebédelni.
4: Délelőtt mindig itt vagytok a ligetben?
3: Igen.
4: És miket lehet itt csinálni?
3: Mindent. És vízipisztolunk.
4: Vízipisztolyoztok, meg láttam, hogy van tollasütő, szoktatok azzal is?
3: Igen.
4: És kimentek a játszótérre esetleg?
3: Igen.
4: És ott mit szeretsz csinálni?
3: Csúszdázni.
4: Te iskolás vagy már?
3: Igen.
4: És hanyadikos vagy?
3: Elsős és újra elsős leszek, mert megbuktam.
4: Igen, mi nehéz neked?
3: Hát írás, mert néha elbamburok.
4: A többi az jó?
3: Igen.
4: És melyiket szereted az iskolában csinálni?
3: Énekórát.
4: És van olyan betű, ami könnyebb, vagy ami nehezebb?
3: Igen, több betű.
4: Melyik?
3: Több betű.
4: A T betű, az könnyű vagy nehéz?
3: Tönnyű.
4: És melyik nehéz?
3: A betű.
4: Az A betű az nehéz. És az olvasás, az könnyebb, az jobb?
3: Igen.
4: Szóval az megy.
3: Igen. Ott van egy gajád, nehogy megcsípjen.
4: És akkor ebéd után mi következik itt a táborban?
3: Egy kicsit alszunk.
4: És mesél nektek valaki?
3: Nem, hanem hallgatom zenét.
4: És utána mi jön?
3: Uzsonna.
4: És szoktatok-e még valamiket ott csinálni, benn a teremben?
3: Játszani. Játszani.
4: És ott mivel lehet játszani?
3: De a kicsi néha el szokott futni, és most is fut.
4: Ki a kicsi?
3: A piaszporolva.
4: Szalárnak hívják.
3: Szalár.
4: És van-e itt kis pajtásod, akivel szeretsz játszani?
3: Igen, Szalár.
4: Vele mit lehet játszani?
3: Minden, de fölemelni az kicsit jöhet, de nem nagyon.
4: Te szeretnéd dédelgetni, mert olyan kicsi?
3: Igen, 4 éves.
4: És itt van a testvéred is?
3: Igen.
4: Vele szoktál-e itt játszani, vagy itt jobb másokkal?
3: Jobb másokkal.
4: Most megnézzük, hogy Timi néni visz-e még minket valami különleges helyre.
2: Először mi az, amivel látni szoktunk?
3: Szem.
2: A szemünkkel, szem. Így van, akkor gyertek, nézzétek csak meg itt a szemetekkel, mit láttok, hogy mitől különleges ez az ösvény itt?
3: Hogy tele van új dolgokkal.
2: Milyen új dolgokkal? Mondjuk.
3: Fa, kő, fadabkák.
2: Igen, Anna, te mit látsz? Nézd csak meg. Mitől különleges ez?
3: Nem tudja.
2: A színe milyen a színe?
3: Fekete-fehéres.
2: Uh-huh. Azt szeretném tőletek kérni, hogy vegyétek le a cipőtöket.
3: Az jó! És menjünk át.
2: És képzeljétek el, hogy ennek az ösvénynek az a neve, hogy mezítlábas ösvény, pontosan azért, hogy mezítláb tudtok rajta végigmenni. Hop-hop-hop, várjál! Az oknit le lehet venni. Te nem szeretnéd? Rita, te?
3: Igen.
2: Na, vedd le! Figyeljetek csak, a Rita milyen bátor!
4: Miken jártok most? Micsoda?
3: Köveken és botokon. Jaj, ne!
4: Ezek micsodák?
3: Farönkök.
4: Farönkök?
3: Farönkök. Hú, most a homok a kedvenc.
5: Homok és fadapkák.
3: Nem itt lábon a legrosszabb.
4: Rossz?
3: Mi?
4: Milyen érzés a talpadnak?
3: Szörnyű. Főleg ez a fa.
4: Azt te nem szereted, igen, ezt az apró kis fákat?
2: Na, és akkor itt figyeljetek csak, itt mit látunk? Hova érkeztünk meg?
3: A szökőkú, a tóhoz és a szökőkú.
6: Ó, ez egy szökre jó!
2: És azon miért jó ez menni, Benny?
3: Ajádunk!
6: Mert A lagót, nézzük csak.
4: A te talpadnak milyen érzés?
3: Hát nem jó.
4: Miért kell nektek itt maradni?
5: Mert örökké kell vinni a békapetékre.
4: A békapetéket találtatok?
5: Na, itt van.
7: Aha, itt van egy csomó.
5: Odaadod azt a óriás.
4: És miért nektek Szerintem kell vigyázni rájuk?
5: Ne, szétnyom. Jó, még nem nyomtasz. Hát azért, hogy ne vadászák le meg ilyenek.
7: Aha, és majd kell venni a gyakfajomot a békáknak.
5: De nekünk van tavank.
4: Van tó nálatok?
5: Aha, szegléden.
4: És van benne béka?
5: Aha, és már vannak benne elbi halak.
4: Volna még terv vagy ötlet, hogy már mit lehetne csinálni, de ilyenkor így alakul a nap, hogy ha ők találnak valami ennyire izgalmasat, akkor ők azt élvezhetik bármeddig.
2: Így van, teljesen ráhagyatkozunk a gyerekekre, az ő kíváncsiságukra, hogy ez legyen egy ilyen belső hajtóerő motiváció számukra. De igen, itt az inkluzív táborunkban az egyik nagy izgalom és kihívás számunkra, hogy mi az, amivel mi készülünk, hogy érdekes legyen a gyerekeknek, ugyanakkor mi az, amiket el tudunk engedni, pont azért, mert hogy ők ilyen új dolgokat fedeznek fel. Mint például ott a szikla oldalában felfedeztek egy mélyedést, egy lyukat, és kitalálták, hogy akkor oda köveket is beletesznek. És ez milyen izgalmas, hogy van, amelyik benn marad, van, amelyik meg visszapottyan, és akkor újra, mert szerették volna betömni a lyukat. Most egy kicsit itt tovább időzünk, de mindig úgy alakítjuk a napi rendet, hogy amivel itt készülünk a komplex művészeti terápia által, illetve a gyógypedagógiai fejlesztésekben, akkor így végig gondoljuk, mi az, ami még kimaradt, amit itt nem sikerült nekik az ő általuk indított tevékenységbe belehelyezni, beleágyazni, és akkor arra úgy még célirányosan beleteszünk nekik feladatokat.
4: Tehát akkor ön gyógypedagógusként nem csak azt látja, amit én, hogy ők ülnek most egy kőperemén, lógatják a lábukat a vízbe, és algát gyömöszölnek a kezükben, hanem látja azt is, hogy ez mire hat.
2: Így van, ami fontos itt az inkluzív táborunkban, a szociális kommunikáció fejlesztése, hogy együtt ők így hogyan tudnak sajátos nevelési igényű gyermek, illetve az épp többségi gyermekek együtt közösen működni, hogy egy jó mintát lássanak, így a Rogersi attitűdünk által, hogy elfogadjuk őket, hogy mindig a pozitívumaikra helyezzük a hangsúlyt, ezt majd bent a tábor területén fogja is látni, és majd beszélgetünk róla a gyerekekkel. Illetve igen, így nekem már kattog a fejem, hogy mi az, amiben a figyelmet, a különböző észlelési csatornákat fejlesztjük, a szókincsüket, taktilis érzékelésüket.
5: A lábam.
2: A lábad.
4: Mire léptél?
5: A kőre.
4: Dr. Kis Ágnes, nyugdíjas pedagógus. Itt van a gyerekekkel ebben az inkluzív táborban, ez a negyedik nap. Mit lát rajtuk?
8: Itt a ligetben minden gyerek megtalálja a kedvére való játékot, és az, hogy van tér, rohangálhatnak, és különösebben nem veszélyes a helyzet. Ezt kihasználják, kiélvezik. Délután ugye ebéd a bázis van, ott aztán nehezebb olyan foglalkozást találni, ami leköti őket. Volt rajzolás, plüssállatokkal szeretnek játszani. Van, akiben az ellenkezés a fő motívum, és amikor még nem tudja, hogy én mit akarok, de ő azt nem. Van, aki meg partner. Érdekes különben játék közben figyelni őket.
4: 5 kisgyermekre vannak 3-an felnőttek.
8: Képesek 5-8 fele szaladni, úgyhogy nem árt, hogyha 1000 szeme van az embernek.
4: És mik azok a specialitások, amivel a gyerekekhez lehet közeledni?
8: Azt hiszem annyi, hogy nem elutasítónak lenni, elfogadni őket. Ha elfogadja valaki őket, akkor azért nagyon hálásak tudnak lenni.
4: Hány éves vagy te?
5: 6.
4: És hogy hívnak?
5: Benni.
4: Szóval, hogy bébis játékok vannak itt, azt mondod? És te mit játszanál szívesen?
5: Fogocskát, vagy kosaraznák, vagy valami ilyesmit.
4: Kosaraznál, aha. És te mész iskolába most?
5: Igen, már elballagtam.
4: És láttad az iskoládat, hogy milyen lesz?
5: Nem.
4: És itt egyébként miket szeretsz csinálni? Van olyan, amit jó itt csinál?
5: Semmi.
4: Délután sem, délelőtt sem. És szoktál még táborba menni?
5: Uh-huh.
4: Milyen táborok?
5: Hát nem tudom, ez volt első táborom.
4: Komolyan? Most vagy először táborba?
5: Azt hittem, hogy jobb lett volna, de... Uh-huh. Ez lesz külön, miatt egy vízt találtam.
4: És van itt barátod, vagy kis társad?
5: Van.
4: És vele mit lehet csinálni?
5: Hát, nem tudom.
4: Mátraházi Tivadarné Andrea, középiskolai kémia-biológia szakos tanár. Hogyan került ön ebbe a táborba?
9: 2011-ben kerültem ide a stúdiumhoz.
4: Ez a stúdium generálé itt Zuglóban, egy olyan hely, ahol gyerekeket korrepetáltak.
9: Igen.
4: És ezek a különböző nehézségekkel, fejlődési lemaradásokkal bíró gyerekek, őhoz hozzájuk hogyan közeledik?
9: Már ide a stúdiumba is olyan gyerekek jelentkeztek többnyire, akiknek valamilyen gondjuk volt. Autista is volt, de iskolában is, ahol tanítottam.
4: Hogyan lehet hozzájuk megtalálni az utat?
9: Mindenképpen játékosan, meg élethelyzetekből kiindulva, mert az ismerősebb terep, meg hogyha humorral megfűszerezzük, akkor maradandóbb, megmarad, mint élmény. Most már úgy érzem őket, nem ismerem, hanem érzem.
4: Hogy mi esik jól nekik, vagy igen, hogy lehet igen, hozzájuk közel.
9: Hogyan hat rájuk, meg persze a találkozások után az ember úgy átgondolja a napot, meg a szituációkat, hogy mi miért lehetett, vagy hogyan működik ez a gyerek. Mert az a lényeg, hogy a gyerekek működésében, mint a fogaskerekek, rá tudjon kapcsolódni az ember. Csak így hatékony.
4: Mit ad ez önnek?
9: Nekem nincs gyerekem, férjem sincs, és hát mindenem a tanítás, nagyon szeretek. Tehát ahogy formálódik, ahogy belekukucskálok az agyműködésébe, és igyekszem kitapogatni a döccenőket, és igyekszem rá kitalálni, hogy mi az, amivel át tudom segíteni. És ez ad örömet, ahogy én látom, hogy minden nap egyszerre 6-7 területen miben egy picikét, de mi mindenben fejlődik.
4: Önnek két kislánya is jár ide ebbe a táborba. Milyen tábort keresett a lányainak?
10: Hát főleg fejlesztő tábort, illetve olyan mozgásformát biztosító tábort, ahol a lányok ki tudják magukat mozogni, és egy elfogadó közösségben lehetnek. Ez egy opció, hogy mondjuk ne 60-80 fős tábor legyen, hanem tudjanak érdemben foglalkozni a lányokkal, mert nekik azért szükséges, hogy a lányok esenisek, tehát hogy nagyobb foglalkozást, több időt igényelnek, mint olyan gyerek, aki mondjuk nem fejlesztésre szoruló gyermek.
4: Mi az, ami nehéz nekik, mi az, amiben extra figyelmet igényelnek?
10: Hát főleg a közösségbe való beilleszkedés. Ez ugye korábban a BTMN-es státusszal járt együtt, az öntörvényűség a kicsinél, az akaraterő, és akkor ebben a közösségbe való munka 30-40 főnél ez nem tud funkcionálni ott a kislány. A nővére inkább, tehát hogy ő együttműködő, viszont pont nála is inkább akkor az önvádaskodás, tehát hogy akkor visszahúzódik, csendes, és nála már a minőségi munkában látszik. Tehát ő akarna dolgozni, de egyszerűen a figyelem zavar, amivel rendelkeznek, ez nem tud fejlődni. Tehát ilyen különböző reakció van a két lánynál, de egyébként az, ami fejlesztésre szól, a figyelem, az együttműködés, közösségbe való tevékenységeben kell fejlődniük.
4: És miket szeretnek szívesen csinálni?
10: Hát ebben is eltérőek. A nagy inkább táncol, jobban el van magában, úgymondva. A kicsi igazán szeret felnőtt társasággal játszani, tehát hogy mi társasjátékozunk, nagyon sokat biciklizünk, rajzolunk, festünk, gyurmázunk.
4: Speciális iskolában is járnak, vagy csak nyaranta a tábort, vagy ilyen elfoglaltságot keres speciálisan?
10: Magániskolákba járnak a lányok, úgyhogy pont a kisi közösségek biztosítása érdekében találtuk ezt a megoldást, úgyhogy ott kapnak fejlesztést, de a táboroknál azért megválogatjuk, hogy hova menjünk.
1: És könnyen talál nekik helyet?
10: Meg lehet találni, logisztikát igényel. Tehát azért mi februártól kezdve arra törekszünk, hogy nézzük, hogy milyen hirdetések vannak, a barátok hova mennek, mi az, ami a lányok elődnyire válik, és megbeszéljük a családdal, persze, mert azért a nagyszülőket, szeretnék a nagyszülőkkel tölteni időt, illetve a család többi tagjával, meg közösen is elmenni nyaralni. És azért ez így egy februártól egy ilyen általános kis esti program apával, hogy összeszervezzük, hogy te mit láttál, én ezt láttam, hívjuk fel a táborszervezőt, mit mondanak, hány gyerek vesz részt, mit csinálnak, milyen tevékenységet látnak el egyébként maguk a táborvezetők, mert azért a lányoknál is fontos, hogy meglegyen az összhang a táborvezetői és ugye a többi gyerek között.
1: Mit tapasztal itt ez a negyedik nap, hogy ide jönnek, hogy érzik magukat?
10: Szeretik a lányok, mind a két lány, hogy különbözőek, különböző módon reagálnak, meg mesélik a történéseket. A nagyobbik ugye nagyon beilleszkedik, úgyhogy ő meséli, hogy miket csinálnak, kivel hogy játszott, kik a barátai. A kicsi főleg a felnőttekhez kapcsolódik, oda kötődik, és akkor ő róluk mesél, hogy akkor ki játszott vele, ki mit mondott, hogy mi a szabály. Ugye itt a keretek, korlátok meghatározása nála nagyon fontos, tehát hogy nem szabad kinyitni az ajtót, nem nyúlunk a telefonhoz, és akkor ezeket a korlátok után kezdi az élményeit mesélni, hogy akkor mi történt. Úgyhogy jókat mesélnek, illetve látszik rajtuk egy olyan elfogadó közegben való lét. Itt egy kiegyensúlyozott légkör lehet, ahogy a lányok elmesélik.
1: A kisfia jár ide ebbe a táborba most egy hétig. Miért hozta el ide?
11: Mert zárva volt a neki óvoda, és nem volt a hely, ahol lehet elvinni ilyen kisfiú, szóval valaki nekem az ajánlata, ide lehet hozni, és jobb is van itt. Nekem nincs annyira szabadság volt, azért gondoltam, akkor viszem ide.
1: Ő ugye nem sokára 5 éves lesz, neki jó lenne, hogyha elindulna a beszéde, most még csak egy-egy szótagot mond, és azt mondja, hogy azt is inkább angol nyelven, angolul beszélnek otthon?
11: Nem, csak poems, ami O. McDonald, ilyen, ami van, az nagyon szépen ABC1-2, és mindig egész úton is, villamosan is.
1: És ön milyen nyelven beszél a kisfiával?
11: Én urdu nyelv, ami pakisztáni, és nekünk anya nyelv van, és nem sokat beszélek urdu nyelven, most próbálom magyar szavakat egyes sor, vagy nem, kicsit rövid, nem szabad, nem menje, marad, nem anya nyelven, meg movie-be jársz, akkor ott is így fogok mondani, akkor fogok érteni, ami anya is ezt mond, és óviba is ezt fogsz mondani. Szóval én így próbálom menni, de neki amúgy angol megy, urdu még nem. És kislánynak magyar, hál' Istennek, most megy.
1: Mert van egy lánya is, aki egy évvel idősebb, és ő megszólal magyarul.
11: Igen, és ő is ugyanaz volt, amikor ő nem special óvoda megkapta, de 2 év alatt olyan ugyas lett, nagyon megy neki úgy. Neki is először angol megy, és most neki magyar. Minden más szó neki magyar van.
1: Az angolt azt hol hallják?
11: Ami tablet van, vagy telefon van, mikor én dolgozom, takarítás van, vagy nem tudom, akkor nekem is minden meg kell nézni, akkor én adom a telefon, vagy tablet, és ott nézi a műsorok.
1: És azok angolul mennek.
11: Igen. Onnantól tanulta, ha kézmosás, a mosdóba megyünk pisilni, asztalna van a kaja, és a gyerekek hogy viselkedik kint, hogy ha még játszótéren megyünk, hogy kell játszani, ez így megy neki, nézik a gyerekek, mit csinálsz.
1: Egyedül van itt a két gyermekkel.
11: Igen, igen, igen, azért én nem tudom erre semmit csinálni, hát kicsit így nehéz nekem. De most először, ha mi ezen a héten, na ez is akarok mondani, először mondta, mami, így, mami, gyere, ez. Fejlesztés van, uzsona is van, játszótéren is van, és sokat mozgás van, és attól neki ez nagyon jól megy. Nagyon-nagyon-nagyon aktív van most. Úgy érzés van, ami itthon marad a szalár.
1: Olyan, mintha otthon lenne?
11: Jobban is, jobban is. Nekem nagyon-nagyon tetszik az, ami itt jár a szalár.
1: A
2: Családcentrum Közhasznú Alapítványt több család felkereste.
12: Somogyi Tíme a logopédus, gyógypedagógus, családterapeuta, a tábor vezetője.
2: Egyrészt a zuglói halmozottan hátrányos helyzetű családok, hogy a nyári 10 hét az elég hosszú idő, és szeretnék jó kezekben tudni a gyermeküket. Másrészt meg, hogy egy olyan helyet keresnek, ahol az évközbeni fejlesztések, legyen szó gyógypedagógiai, logopédiai fejlesztésről, mozgásterápiákról, vagy akár nyelvről például, hogy azok 2,5 hónap napig ne szakadjanak meg. Azt szeretnék, hogy amit elértek a tanév végéig, akkor körülbelül arról a szintről startoljon a gyermekük szeptemberben is. Tehát, hogy egy fejlesztő napközis jellegű tábornak az igénye merült fel, és akkor ezért kezdtünk el gondolkodni a kollégáinkkal, hogy a 10 hetet hogy tudjuk megtölteni olyan tényleg tartalmas fejlesztésekkel, hogy említettem a nyelvi táborosztatástól, kezdve a kerámiázáson, a jógán, keresztül az ökotudatos táborozásig, és attól inkluzív, hogy vannak épp többségi gyermekek, akik kifizetik a tábori díjat, és vannak olyan gyerekek, akiknek pedig az étkezését Zugló önkormányzata vállalta, illetve mi pedig fejlesztő szakemberek önkéntesen veszünk részt ebben a folyamatban. Ismerjük egymást így szakmailag, ha bár még együtt nem táboroztattunk, csak máshogy dolgoztunk együtt, de hogy úgy elég egymásra ránézni, akkor már tudjuk, hogy a másiknak hogyan tudunk segíteni. Tehát, hogy mi nagyon jól együtt tudunk dolgozni, akár a nagy játszótéren is, hogy ott a nagy tömegbe elmertük engedni a gyerekeket, elmerjük engedni, de megbeszéltük, hogy mi a szabály, hogy hányszor csúszhatnak le, utána jöjjenek, mondják el, hogy hol találjuk meg őket. És hát a következetesség, hogyha valamelyikük ezt nem tartja be valami miatt, mert hát gyermek, meg ők sérült gyerekek, akkor megbeszéljük, hogy ennek milyen következményei vannak. A mostani héten is ugye van egy nem beszélő kisfiunk, aki pelenkás, tehát hogy őt tényleg nehezen fogadnák be bárhova, bármilyen helyre, mert hogy nem tudja saját magát kifejezni. 5 gyermekkel vagyunk, 4-en tulajdonképpen, de hogy ennek a csodája lehet az, hogy még az első nap a nem beszélő kisfiú még nagyon sokat sírt, mert idegen volt neki a környezet, mi is a gyerekek, de hogy mondjuk a második, harmadik nap már tudta a tábornak a napi rendjét, és mondjuk a harmadik napon tegnap már megjelentek szótöredékek, sőt az anyuka, amit hallott a saját fülével ma, hogy már kimondta, hogy nem. Itt a beszélő környezetben, illetve ahogy a kollégáinkkal megteremtjük ezt a befogadó, inkluzív környezetet, az elfogadás itt az alap. Ugye az első nap megbeszéltük a gyerekekkel a tábornak a szabályait, amit igen, megbeszélünk, és ma is volt rá precedens, hogy hát nehéz betartani nekik, de hogy tényleg nagyon szelíden, lágyan, ugyanakkor következetesen dolgozunk közösen a gyerekekkel azon, hogy ők egymást is, illetve tehát ami nagyon fontos, hogy saját magukat el tudják így fogadni. És hát az nagyon jó, hogy a szülőkkel is együtt dolgozunk, hogy minden reggel megbeszéljük az aznapi programot, amit hétfőn összeraktunk a gyerekekkel, hogy itt kihasználva a Városliget közelségét, melyik nap mit nézzünk meg, mi a tervezett program. Délután megbeszéljük a szülőkkel, hogy na, hogy viselkedett az ő gyermekük, mi az, amit tanult, és azt nagyon jó megélni, hogy a szülők is ugyanolyan következetesek, és akkor akinél nehézség volt a mai nap, akkor említették a szülők, hogy azt megbeszélik este, meg reggel is, mi az az elvárt viselkedés, amire várjuk, hogy törekedjen, és természetesen ez nem működik varázsütésre egyik pillanatról a másikra, de hogy minden nap minden gyermek kap nagyon sok lehetőséget, amikor végig gondolhatják, hogy mi az, ami nem megfelelő volt, hogyan tudunk nekik ebben segíteni, tehát így mindig együttműködünk velük, és pozitívan megerősítjük, amikor sikerült.
12: Akadálymentesítés valamennyi gyermek számára. Inkluzív, befogadó nyári táborban jártunk. Elhangzott műsorunkat a mediaclick.hu oldalon visszahallgathatják. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is. Megköszönöm a figyelmüket, Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.
13: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenkié.

12 óra, hírek a Kossuth Rádióban. Mindenek előtt a legfontosabbak röviden. Napos felhős időnk lesz, elszórtan záporokkal. Meghallgatták a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök jelöltjeit. Tovább csökkent a hazai alapkamat, és most jöjjenek a részletek. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök jelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogigazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolás, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit is. Antos István, a testület tiszás elnök az ülés után közölte, 5 jelöltet hallgattak meg, jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyjel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket és koncepciójukat. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölt az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció júliusban a jelzetnél alacsonyabban alakult. A kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A monetáris tanács 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás. Megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. A gyanúsítottaknál nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet foglaltak le. A hatóságok szerint, ha a terv megvalósul, rendkívül jelentős anyagi kárt és az üzem mintegy 70 alkalmazottjának sérülését is okozhatta volna. Tar Béla életműve előtt tisztelek szeptember 1 és 7-e között a budapesti Art Plus Cinema. Egy héten át minden este a rendező filmjeiből láthatnak az érdeklődők válogatást, a retrospektív sorozat, az 1979-es családi tűzfészektől Tar Béla utolsó rendezéséig, a 2011-ben bemutatott a Torinói ló című alkotásáig tekinti át a művész pályáját. Ma nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként a keleti, észak-keleti tájokon és az Alpok alján lehetnek